0: Igen. A tanúk, akik előttünk mentek az országba, főleg azok, akiket az egyház szenteknek ismer el, életük példájával, írásaikkal, imádságaikkal közlik az imádság élő hagyományát, látják Istent, dicsérik őt, nem szűnnek meg törődni azokkal, akiket a földön hagytak. Amikor bementek uruk örömébe, sok fölé állították őket. Közbenjárásuk Isten tervének a legmagasabb rendű szolgálata. Imádkozhatunk, és kell is imádkoznunk azért, hogy értünk és az egész világért közben járjanak. Ez a hivatalos tanítás. Tehát imádkozhatunk, és kell is imádkoznunk az ő közbenjárásukért, mert ők értünk közben járnak ezek a szentek. 1477-es cikkely. 1477-es cikkely. Így olvasom. 1477. Ezen kívül a kincshez tartozik az a valóban mérhetetlen, megszámlálhatatlan, kimeríthetetlen és mindig új érték is, amelyel Isten színe előtt a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek jó cselekedetei és imádságai rendelkeznek. Ők követték Krisztust, az Urat az ő kegyelmével megszentelődtek, és véghez vitték az Atyától rájuk bízott művet. Megvalósították saját üdvösségüket, és ezáltal a misztikus test egységében hozzájárultak testvéreik üdvösségéhez is. A szentek is Mária, azt mondja, megvalósították saját üdvösségüket, és jó cselekedeteikkel hozzájárulnak testvéreik üdvösségéhez is, közben járásukkal nyilván. Idézem a 969-es cikket, 969. Ami így szól. Máriának ez az anyasága a kegyelem rendjében szüntelenül megmarad az angyali üdvözletkor hittel adott beleegyezésétől kezdve, egészen az összes választott örök beteljesedésig. Mert ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. Ezért nevezik a boldogságos szüzet az egyházban szószólónak, segítőnek, oltalmazónak, közvetítőnek. Tehát a katolikus egyházban Szűz Mária a szószóló, a közvetítő, a segítő, az oltalmazó, amit a Biblia Szentlélekről ír egyébként. Aki Isten fia földi helytartója, és ugye mindezt a Szentlélekről írja. A római katolikus egyházban ezt Szűz Máriára alkalmazzák, aki közben jár értünk. Sokat idézhetnék még, eléggé elcsúsztam az idővel. Vagy például az a bizonyos eukarisztia, biztos hallottunk róla, tehát a mindenkori katolikus misének a csúcspontja, a lényege, ugye a bizonyos bor és kenyérnek a feláldozása, ugye a bizonyos úrvacsora, ahol ők nem így nevezik, hanem eukarisztiának. 1367-es cikkely, ebből csak egyet olvasok, na, a többet kiírtam. 1367, a lényeg ebben is benne van valószínűleg, azt mondja, 1367. Olvasom. Krisztus áldozata és az eukarisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat. Egy és ugyanaz az áldozati adomány, a papok szolgálatával fölajánló személy ugyanaz, mint aki akkor a kereszten föláldozta magát, csak az áldozat bemutatás módja különbözik. És mivel ebben az isteni áldozatban, amely a szentmisében történik, ugyanaz a Krisztus van jelen, és áldoztatik föl vérontás nélkül, aki a kereszt oltárán egyszer véresen föláldozta magát, ez az áldozat valóban engesztelő. Nem idézem a többit, ebben is benne van a lényeg. Azt mondja, hogy az eukarisztia az ugyanaz az áldozat, mint ami a kereszten történt, amit Krisztus bemutatott. Azt is mondja, hogy amikor a pap konszekráló szavai elhangzanak, akkor az a kenyér és az a bor valóságosan Krisztus vérévé és testévé válik ennek hatására, ugye? És azt mondja, hogy újra megtörténik az áldozat, ugye megtörténik, de azt mondja, vérontás nélkül. Luther ír erről bőségesen, azt mondja, ennél nagyobb Isten káromlás ritka, mint maga az eukarisztia, mert teljesen hát semmibe veszi Krisztusnak az áldozatát. Idézek a Bibliából, ami beszél Krisztus áldozatáról, csak egy pár igét. Zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből például. Zsidókhoz írt levél 9. fejezete, amikor Jézus áldozatáról beszélünk, innen csak egy pár verset idézek. 12. vers azt mondja, 11-től. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja, nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, s mindenkorra a szentébe, örök váltságot szerezve. Egyszer, s mindenkorra, örök váltságot szerezve. 15. vers. És ezért új szövetségnek a közben járója ő, és csak ő. Meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. 22. vers. És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Úgy itt azt mondja, hogy ez ugyanaz az áldozat, csak vér nélkül. Azt mondja a Biblia, hogy vérontás nélkül nincs bocsánat. 24. vers. Mert nem kézzel csinált szentébe, az igazinak csak a másolatába ment be Krisztus, hanem magába, a mennybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Ugye megint a közbenjárás, és csak ő róla írja. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentébe idegen vérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amiképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután az ítélet, azon Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése miatt, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják az üdvösségükre. Olyat állítani, hogy Krisztus áldozatát meg kellene ismételni, és meg lehetne ismételni, ez semmibe veszi a Krisztusnak az áldozatát. Itt végig arról beszél, hogy egyszer az örökérvényű, és azt mondja, hogy ő maga a közben járó, és senki más. És a Biblia ezt több helyen meg erősíti, én most csak innen olvastam. És mint nagyon röviden egy jellemzőt, Antikrisztusról írja János apostol az első levelében, 1 János 4:2-től olvasom a Bibliát, azt mondja, hogy erről ismerjétek meg Isten lelkét, ha valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől, az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most e világban van már. Ha valaki nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, az az Antikrisztus. Ez mit jelent? Vajon? Hát, vagy éppen, hogy Isten fiának tekinti, de embernek nem. Azt mondja, Jézust nem testben, nem megromlott emberi természetben megjelent Krisztusnak vallja. Azt mondja, hogy igen, fölvette egy emberi alakot, de gyakorlatilag leperegtek róla a kísértések. Ő nem is követhetett volna el bűnt, ő abszolút értelemben bűntelen volt, és nem is volt megkísérthető. Nem olyan természete volt, mint nekünk embereknek. Azt mondja, ez, aki ilyet mond, az az Antikrisztustól van. Gyakorlatilag azt állítja, hogy Jézus követhetetlen. Jézus nem lehet példakép, mert ő más volt, mint mi. Nem idézek, aki kíváncsi majd elolvassa. Azt írja, szó szerint itt 3 cikket írtam ki, azt írja gyakorlatilag, hogy Szűz Máriát Isten megajándékozta azzal a kiváltsággal, amit senki más embert nem ajándékozott meg, hogy Szűz Mária mentes volt mind az eredendő bűntől, mind pedig a személyesen elkövetett bűnöktől. Ezt írja a Római Katolikus Egyház katekizmusa. Azt mondja, azért, hogy Jézus tőle nehogy örököljön bármilyen gyengeséget vagy megkísérthetőséget. Ezért Szűz Máriát részesítette Isten abban a kegyelemben, így fogalmaz, így írja, hogy mind az öröklött bűntől, az eredendő bűntől mentessé tette Szűz Máriát, és egyébként személyesen elkövetett bűnei sem voltak soha. És ezért nem volt nem volt kitől bűnre való hajlandóságot örökölni a Jézusnak. Ugye ezt nyilván Szent Lélektől nem lehetett. Mit mond erre a Biblia? Római levél úgy kezdődik, hogy Jézus Dávid magvából lett test szerint, ugye? Dávid leszármazású. Azt mondja Róma 8.3-ban, hogy megjelent bűn testének hasonlatosságában. Jézus bűn testének hasonlatosságában jelent meg. Milyen mértékű volt ez a hasonlatosság? Nem csak, hogy hát egy picit azért hasonlított az bűnös emberi természethez. Zsidókhoz írt lejön második fejezete azt írja, hogy annak okáért mindenestől fogva hasonlónak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő lehessen, és hű főpap. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. A Biblia azt mondja, hogy mindenestől fogva hasonlónak kellett lenni az atyafiakhoz. Bűn testjének hasonlatosságában jelent meg. Azt olvasom Zsidó 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy elkövette volna a bűnt. És azt mondja, mindenekben megkísértetett, szenvedett megkísértvén, mindenestől fogva hasonló kellett, hogy legyen az atyafiakhoz. Zsidó 5.7, igen, ezt írja valóban, amit hallottunk, aki az ő testének napjaiban, emberi természetének napjaiban, könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyvhulatás közben járult ahhoz, hogy az atyához, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézus tökéletes győzelmet aratott a bűn fölött. Tökéletes. Soha gondolatban, szavakban, cselekedetekben egy bűnt el nem követett. De ez igen kemény hitbeli küzdelem gyümölcse volt az életében. És ezzel példát adott nekünk. Ugye hányszor mondta, jöjj, kövess engem. Lenne ennek erkölcsi jogosultsága, hogyha Jézus más emberi természetben lett volna, mint mi? Könnyű, akiről leperegnek a kísértések, és el sem eshetett volna, hát köszönöm szépen, mondja, hogy jöjj és kövess engem. Mert én nem olyan vagyok. Jézus ugyanolyan volt, mint mi. Ezt azt mondja, hogy és ugye elveszi az erejét Jézus igazi követésének, hogy így mondjam. A Biblia azt mondja, hogy éppen azért kellett Máriától, egy földi anyától születnie, hogy mindent örököljön, amit bármelyiken örökölhetünk. A bűnre való hajlamot, a hajlandóságot, a gyengeséget, a sok-sok torzulást, mindent. Éppen ezért kellett Máriától születnie. Ez a hatalom azt mondja, hogy Isten megtette ezt a csodát, meg még sok egyéb más csodát is leír, ugye hivatalos tanítás Szűz Máriával kapcsolatban, de most csak ezt ragadtam ki, hogy Isten mentesítette őt mind az eredendő, mind a személyes bűnöktől, hogy Jézus semmit ne örököljön tőle, ami bűnbe vihetni őt esetleg. Jézus azt mondja, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Azt is mondja Jelenések 3-ban, aki győz úgy, ahogy én győztem, az is ülhet az én atyám király székében én velem. Aki győz, ahogy én is győztem. Tényleg lezárom, elég elhalt az idő. Tehát a csalás döbbenetes, igen nagy szabású, és majdnem tökéletes hamisítvány. De a gyümölcsei elárulják. A gyümölcsök elárulják a következmények. És Isten igéje, és csak is az Isten igéje leplezi le, ugye ezt a hatalmat. És ugye az elején is hozzá kellett volna tennem, de most a végén teszem hozzá arra Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az egyes emberekről beszélünk, az egyes katolikus emberekről, akik ott vannak ebben az egyházban, akik tudatlanul, szokásból. Ugye Isten azt mondja, hogy hatalmas népe van ebben az egyházban, hiszen azt mondja majd a történet végén, ugye az angyal, hogy fussatok ki belőle, fussatok ki Babilonból, én népem. Istennek hatalmas népe van ebben az egyházban is, akik a megszerzett ismeretükhöz képest teljesen őszintén, becsületesen engedelmeskednek az Istennek. Itt magáról, erről a rendszerről, erről az intézményről, az ő tanításairól és cselekedeteiről beszélünk, ami a Biblia alapján megvizsgálható, és meg hitbeli kötelesünk megvizsgálni. És eldönteni, hogy kövessük, vagy ne kövessük. Tehát ennek a szervezetnek a tanítása és a tevékenysége az, ami igazából antikrisztusi. És úgy tevékenykedik leginkább Krisztus ellen, hogy a helyébe állítja magát. De a Szentírás és ennek a tevékenységek a gyümölcsei leleplezik. Ugye most mind a kettőből, a Szentírásból is idéztem, meg hát sok-sok-sok történelmi tényt sorolhatnák még föl, ami ehhez kapcsolódik. Bocsánat, elég sokat idéztem, és sok olvasnivalóból. Olyan bőséges volt a rendelkezésre álló szakirodalom, hogy nagyon nehéz volt megszűrni, jobban meg kellett volna szűrni azért. Tehát, és a jövő héten ugye az utolsó alkalommal arról gondolkodunk majd, hogy halálos seb után mi történt és mi várható a Biblia proféciái, Biblia igéi szerint. Mert ugye most odáig jutottunk el, hogy halálos seb meggyógyul, és hogy ezután mi történt, és mi történik, és mi fog történni, akkor erről az utolsó alkalommal majd, hogy mi várható vajon. Elég kemény beszéd volt, gondolom egy kicsit fárasztó is. Van-e valamilyen kérdés, észrevétel?
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunknak a 7. előadásán, amelyben áttérünk Pál apostol 2. tesszalonikai levelére, amelynek a 2. fejezetében található sorrendben a 6. vázat profécia. Szeretettel köszöntöm újra körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, tehát 4 vázlat proféciát tekintettünk át Dániel könyvéből. 2 héttel ezelőtt foglalkoztunk Jézus nagy apokaliptikus beszédével, és most Pál apostol 2. tesszalonikai levelében a 2. fejezet tartalmazza a Bibliának sorrendben 6. vázlat proféciáját. A következő 4 vázlat profécia már Dániel könyvében jelenések könyvében található. Tehát 4 van Dániel könyvében, 4 jelenések könyvében, 1 Jézus apokaliptikus beszéd és 1 Pál apostolnak a leírása. Így is írtam fel a táblára, hogy a hitehagyásról. Vázat profécia, ez nem pillanatkép profécia, tehát egész folyamatot fog megvilágítani, de egyetlen egy nagy témája lesz a hitehagyás, vagy fel is írtam a táblára a görög kifejezést is érdemes megjegyezni, az apostázia. Apostázia. Nagyon röviden foglalkozom vele, a megírt anyagban részletesebben van szó arról, hogy Pál apostolt mi is késztette arra, hogy a tesszalonika belieknek ezt a hatalmas profétikus előrejelzést megtegye. Az őskeresztény közösségekben nagyon nagy volt a proféciák ismerete. Itt is látni fogjuk magában a leírásban, hogy Pál hivatkozik arra, hogy ő szóban milyen sokat elmondott a gyülekezetnek a proféciákról. Ugye a tesszalonikai gyülekezet nagyon gyorsan szerveződött meg, Pál apostol néhány hetet tölthetett ebben a görög városban, olyan gyorsan föllázították vele szemben az embereket, hogy sürgősen távoznia kellett az élete védelmért a városból. Nagyon nagy felelősséget érzett a tesszalonika beli hívőkért, és nekik írta életének első 2 levelét. Ugye Pálnak 14 levele van benne a Bibliában, és 50-52 között írta időszámításunk szerint az első 2 levelét, ez a tesszalonikai első és a 2. levél. Olyan hírek érkeztek Pál apostolhoz, hogy a tesszalonikaiak csodálatos fejlődésen mentek keresztül, igazi hívő gyülekezet létesült, sőt az evangelizáció, a misszió munkája is előre haladt, úgyhogy így mondja az első levelében, hogy kizendült tőletek az Istennek beszéde, és nem csak ott a környéken, hanem egész Akhájára, egész Görögországra. Ugyanakkor tudnunk kell, és egy nagyon nagy lelki összefüggés ez, de mondom, ezzel most nem tudunk foglalkozni, hogyha valami jól megy ezen a világon, akár egyes ember életében, akár egy keresztény közösség életében, Sátán is ott van, és próbál mindenféle módszerrel akadályokat és ellentámadásokat hozni, és itt egy bizonyos vakbuzgóságba tudta belevinni ezt a gyülekezetet, amely nagyon szerette Jézus Krisztust, és nagyon várta Jézusnak a 2. eljövetelét, de Pál világosan elmondta nekik, hogy ez a 2. eljövetel egy bizonyos szabott rendben fog bekövetkezni, tehát nem holnap és holnap után várható. Voltak mégis a keresztény közösségben olyanok, akik letették a munkát, nem dolgoztak, mert úgy gondolták, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van, és lábra kapott egy bizonyos fajta lustaság és nem törődömség a fizikai munka tekintetében a gyülekezetben. Ezért is olvasható ugye ezekben a levelekben olyan sok a munkavégzésről, tulajdonképpen a keresztény munka etikának az alapjai itt vannak ebben a 2 tesszalonikai levélben. Itt hangzik el az a szállóigévé vál, de sokszor rosszul idézett Páli sor is, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Látni fogjuk a vázlat proféciában, hogy Pál világosan utal rá, még egyszer megerősítve, így is kezdi majd a jövendőlését, hogy nem jön el a Krisztus napja addig, amíg be nem következik, és sorolja, hogy mi mindennek kell bekövetkezni. Tehát itt felrajzoltam a táblára, hogy mitől vázlat profécia ez. Itt vagyunk körülbelül a levél megírásának az idejében, az első század közepén, és Pál elmondja, hogy a Krisztus napja, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik, és akkor sorolja, hogy ez következik be, ez következik, lesz, ami visszatartja ezt a folyamatot, de utána a folyamat elindul,
és amikor mindez lejátszódik, akkor teljességre jutva a történelem végén jön el Krisztus, ezt a hatalmat megsemmisítve és szájának lehelletével megemésztve, amiről az apostol beszélt. Maga ez a vázlatprofécia rendkívül rövid, ezért minden egyes szavát mérlegre kell tennünk. A második tesszalonikai levél második fejezetében a harmadik verstől a 12-ig terjed, tehát mindösszesen 10 versről van szó, amit ma meg kell vizsgálnunk, de legalább egy 8-10 pontba írtam fel a táblára, hogy mi mindenről kell beszélnünk a mai alkalommal ennek a vázlatproféciának az elemzése során. Megpróbálom nagyon gyorsan végigpergetni ezeket a pontokat, az ABC betűivel jelöltem A-tól H-ig, a legfontosabb kijelentésekre szeretnék sort keríteni. Mindenek előtt azonban hadd olvassam fel a proféciát az előzményeivel együtt, tehát a második fejezet első versétől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Krisztus eljövetelére és az ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Megállok itt egy pillanatra, mert mondom, ez az előzményekhez tartozik, ugye Pál apostol rendkívül fontos kijelentéseket használ itt is, arra kéri ezt a keresztény közösséget, hogy ne tántorítassanak el az ő értelmüktől. Ez minden keresztény ember számára motto és figyelmeztetés lehetne az egész életéhez. A keresztény élet az mindig egy értelemmel és gondolkodással, a hit is egy nagyon magasrendű értelmet jelent, folytatott élet, és mindannyiunk számára itt lett ez a figyelmeztetés, hogy senki el ne tántorítson bennünket az értelmi meggyőződésünktől, a hitbeli meggyőződésünktől, mert ettől nagyon sok minden akar eltántorítani ebben a földi életben, azt mondja, a lélek által, beszéd által, nékünk tulajdonított levél által. Ezért mondta Pál apostol egy másik gyülekezetnek, a Galatáknak, hogy ha mi is, vagy mennyből jött angyal más dolgot hirdetne is, átok legyen. Ugye Sátán mindenféle ravasságot és csalást kieszel, vagy lélek által, vagy beszéd, emberek beszéde által, sőt Pálnak is tulajdonítottak levelet, tehát ebből arra következtetünk, hogy Pál neve alatt köröztettek bizonyos leveleket, amelyeket nem is Pál írt. Szóval Sátán csalása végtelen, és ő mindent kieszel azért, hogy az embereket összezavarja, mert hogyha a gondolkodásba sikerül az embereket összezavarni, akkor már csak egy pár perc, hogy a cselekedetben és az életvitelben is el lehet őket Krisztustól tántorítani. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, még egyszer összegzi, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig. Tehát mi nem jön el addig? A Krisztus napja. Tehát nem jön el Krisztus addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, ugye szó szerint apostázia, azaz hitehagyás, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátotta rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ennyi mindösszesen tehát ez a vázlatprofécia, és ezt próbáljuk meg tehát lépésről lépésre elemezni.
Tehát mondom, világos az egész folyamatból, hogy ez valóban egy vázlatot kölcsönöz számunkra, egy folyamatot ír le, hogy míg el nem jön a Krisztus napja, addig ennek és ennek kell bekövetkezni. Először ezt írtam fel a táblára, ez az első dolog, amit Pál apostol kiejt a száján, hogy addig nem jön el a Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a szakadás. Ahogy említettem, szó szerint apostázia, hitehagyás. Hát milyen hitehagyásról és szakadásról van itt szó? Mivel tudjuk ezt azonosítani? Aki a történelmet úgy felületesen ismeri, annak is úgy valami jön a múltból, hogy hát a kereszténység történelmében nagy hitehagyás volt, nagy szakadás volt. Ugye például az egyik legnagyobb szakadás 1054-ben történt, amikor a nyugati és a keleti kereszténység szétszakadt, mind a mai napig, ugye, tehát az Európa nyugati részén a nyugati kereszténység, ami aztán tovább szakadt 1517 után, a reformáció kezdete után, és a Európa keleti részén az ortodox kereszténység. Ugye az egyik kereszténység katolikusnak nevezte magát, ez a nyugati, ez annyit jelent, hogy egyetemes, a másik pedig ortodoxnak nevezte magát, ez annyit jelent, hogy hithű. 1054-ben volt ez a nagy szkizma, vagy nagy hitehagyás, vagy szakadás, de mondom, hogy 1517-ben volt egy másik nagy szakadás, és ez a nyugati kereszténységen belül a katolicizmus és a protestantizmus szétválása. De vajon erre gondol-e Pál apostol? Minden ilyen kérdésnél úgy kell eljárnunk, hogy először is a fogalmat el kell helyeznünk a Biblia szóhasználatában. A Biblia mire használja ezt a fogalmat, hogy hitehagyás vagy szakadás? Tudnék, itt egy óriási szakadék van a mi szóhasználatunk, meg a Biblia szóhasználata között. Ez a szakadék ma is fönnáll. Ma akkor beszélnek az emberek például szakadárcsoportokról, meg eretnekekről, meg szektákról, ha azt akarják érzékeltetni, hogy van egy nagy egyház, és abból kiszakad egy kisebb rész. És erre azt mondják, hogy szakadár, vagy eretnek, vagy szekta, vagy bármi más elnevezés. Tehát lényeg az, hogy intézmények szerint gondolkoznak az emberek, hogy egy nagy intézményből, egy nagy szervezetből kiszakad egy kisebbik. De a Bibliának más a szóhasználata. A római levél 16. fejezetében, a 17. és 18. versben mondja meg, ugyancsak ugyanez a Pál apostol, aki írja a tesszalonikai levelet, azt mondja, hogy atyám fiai, vigyázzatok, akik botránkozásokat és szakadásokat okoznak, és most jön a döntő kijelentés, a tudomány körül, és azoktól hajoljatok el. Tehát a Biblia azt nevezi szakadásnak, vagy hitehagyásnak, ha valaki a Bibliától tér el. Tehát, hogyha valaki a tudománytól, a bibliai tudománytól, az isteni tanítástól tér el, a Biblia szerint az a szakadás, az a hitehagyás. Ugyanezt mondja például egy másik apostol, a János második levelében, a 7-től a 11. versig, egy egész külön részlet van erről. Azt mondja ott az apostol egy kora keresztény gyülekezetnek, hogy hát ha jön hozzátok valaki tanító, és nem azt a tudományt viszi, ami a Biblia, a Krisztus tudománya, azt ne hallgassátok meg, azt ne köszöntsétek, azt ne úgy vegyétek körül, mintha valaki nagy keresztény tanítóról lenne szó. Tehát az ős keresztények között teljesen világos volt, hogy az a hitehagyó és az a szakadár, aki az isteni tanítástól elhajol. Aki az isteni tudománynak hátat fordít, és más tanításokat igyekszik becsempészni, amiről különben Pál az apostolok cselekedete 20. fejezetében külön is intette az efézusi véneket, hogy vigyázzatok, mert a tudomány leple alatt nagyon sokan belopóznak majd a nyáj közé, és ilyen megoszlásokat, szakadásokat idéznek elő. Ez a cselekedetek 20. fejezetében található. Ugyanezt írja le János apostol a Jelenések könyve 2. fejezetében, az úgynevezett szmirnai levélben, amelyben profétikus előrejelzés található arról, hogy a kereszténységen belül lesznek majd hitehagyások és szakadások, amelyeket arról lehet felismerni, hogy eltávolodnak a bibliai tanítástól, és különböző vallások tanításait hozzák közös nevezőre, és azokat igyekeznek elfogadtatni keresztény tanításnak. Tehát rögtön ennél az első kijelentésnél azt értetjük meg, hogy a kereszténység történetében egy nagy hitehagyásra utalít Pál apostol. Az 1054 nem elégíti ki ezt a feltételt, mert akkor két egyházrész szétoszlott. Az 1517 sem elégíti ki, akkor meg egy másik egyházrész osztott szét kétfelé.
A kérdésünk az, hogy mikor volt a kereszténység történelmében egy olyan hatalmas hitehagyás, ami a Bibliától való eltávolodással volt egyenlő. Nézzük meg, hogy a következő kifejezések ezt fogják megvilágítani. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere. A bűn embere kifejezést is érdemes itt a görög szöveg alapján meggondolni, antropos tes anomias. Az antropos, ugye a magyar nyelvben is használatos antropológia, ugye antropos annyit jelent, hogy ember, az anomia szóban a nomos szó van, a nomos annyit jelent, hogy törvény. Az anomos az törvénytelenség. Tehát szó szerint, hogy itt fordítja, hogy megjelenik a bűn embere, szó szerint a törvénytelenség embere. Tehát itt egy másik kulcsot ad kezünkbe Pál apostol, tehát az lesz a hitehagyás, hogy az Isten törvényét igyekeznek félreállítani, az Isten törvényét változtatják meg, ez lesz a hitehagyásnak a lényege, és ezt egy bizonyos hatalom fogja elérni a történelemben, hogy az Isten törvényét kezdi megváltoztatgatni. Nyilván ez nem megy máról holnapra, és nem egyszeriben az egész törvényt, úgy lassanként ugye megjelenik a bűn embere, a törvénytelenség embere. Az eddigi vázlat proféciákból is láthattuk, hogy amikor a Biblia például azt mondja, hogy királyok lesznek, itt embert mond. Ez nem mindig annyit jelent, hogy egy ember lesz ez a valaki, hanem ez egy hatalom lesz, tehát ez egy irányzat lesz, ez egy törekvés lesz. Ugye nagyon sokan a mai világban például ezt a bűn emberét próbálják emberekkel megfeleltetni, hogy a bűn embere ez mondjuk hát Hitler, vagy a bűn embere nem tudom én kicsoda. Ennek semmi alapja nincs, bibliai alapja nincsen, itt nem egy emberről van szó, hanem egy egész irányzatról, aminek a történelmi végigfutása is mutatja, hogy itt nem egy ember lesz a bűnembere, hanem egy egész törekvés, egy egész intézményesített törekvés lesz. Nézzük a harmadik kijelentést, tehát a C ponthoz térek. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia. Nagyon fontos kijelentés, a veszedelemnek fia, tehát ugyanaz az antropos tes apólias, veszedelemnek fia, ez a kifejezés csak egyszer fordul elő még a Bibliában. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, Jézus főpap imájában. Jézus ott azért ad hálát a mennyei atyának, hogy megőrizte a követőit, a tanítványait, kivéve egyet, a veszedelemnek fiát. A veszedelemnek fiáról jövendőlt a Bibliában, az Ószövetségben már egy Zsoltár is, a 41. Zsoltár 10. verse, amelyben ott volt egy ilyen nagyon érdekes jövendőlés, hogy aki a kenyerét velem ette, az a sarkát emeli föl ellenem. Ennek a jövendőlésnek a beteljesülésére utal Jézus a János 17-12-ben, mert rögtön hozzáteszi, ezt, hogy aki vele ette a kenyerét, az emeli fel majd a sarkát ellene, ez lesz a veszedelemnek fia. A veszedelemnek fia kifejezés egyedül Júdásra vonatkozik a Bibliában. Hogy úgy mondjam, ez Júdásnak egy ilyen epitéton ornánsza, egy ilyen állandó jelzője. Ami azért érdekes, mert rávilágít arra itt a proféciában, hogy igen, jól sejtettük, a hitehagyás a kereszténységen belül fog történni, nem külső nyomásra fog történni a hitehagyás, hanem a kereszténységen belül lesz egy olyan megoszlás a történelemben, mint hogy a Jézus tanítványai között volt egy borzalmas megoszlás, hogy egy tanítvány áruló lett. A többi, ha nehézségek árán is, de hű maradt Jézushoz, de egy tanítvány áruló lett. Hát csak egy kis bepillantás, miért lett áruló Júdás? Miért lett áruló Júdás? És a kereszténység történelmében miért ment végbe ez a borzalmas hitehagyás? Hallgassunk meg egy kis versikét, egy ma élő, éppen most kitüntetett 95 éves, azt hiszem, Keresztúri Dezső. Van egy hosszabb versciklus, aminek ez a címe, hogy Változatok az ember fiáról, és ebben a versében van egy kis betét Júdásról. Csupa-csupa kérdés. Igen, Júdás élete és Júdás sorsa biztos csupa-csupa kérdést
hát kényszerít ki mindannyiunkból. De azért utalok erre, és azért hallgassuk meg ezt a verset, mert a kereszténység történetében is nagyon nagy kérdés, hogy miért torzult el a kereszténység. Miért torzult el a kereszténység? Miért következett be a hitehagyás? Miért jelent meg a törvésében van egy kis betét Júdásról? Csupa-csupa kérdés. Igen, Júdás élete és Júdás sorsa biztos csupa-csupa kérdést hát kényszerít ki mindannyiunkból. De azért utalok erre, és azért hallgassuk meg ezt a verset, mert a kereszténység történetében is nagyon nagy kérdés, hogy miért torzult el a kereszténység. Miért torzult el a kereszténység? Miért következett be a hitehagyás? Miért jelent meg a törvénytelenség embere a kereszténység kebelén?

0: Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról, részlet. Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája, Júdás? Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből, ismerte őt, csak ennyit mondott a többi előtt. Egyiktek ma elárul. Várta, s hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta, vagy kiszemelte az iszonyú szerepre. Árnyéka volt, min át nem léphetett, mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be. És az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng a fa.
1: Ugye Júdás ráng a fa, tehát hogy miért akasztotta fel magát Júdás? Tehát a végső sorsáig csupa-csupa kérdés, ami Júdással kapcsolatban elhangzik. Érezzük, hogy itt a vázlat profécia valamit megérint, egy szóval, hogy veszedelem fia, amit majd később fog kifejteni. Menjünk mi is tovább, meg fogjuk látni, hogy ezt a júdási rejtét, vagy azt a rejtét, hogy a kereszténységen belül miért következett be ez a hitehagyás, majd a későbbi kijelentések fogják feloldani. Tehát eddig ennyit olvastunk, hogy nem jön el a Krisztus napja, míg nem bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a bűnember, a törvénytelenség embere, a veszedelemnek fia, és most jön a negyedik kijelentés. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? Kedves hallgatók, miért mondja ezt Pál apostol a tesszalonikabelieknek? Hát ott, amikor ott jártam közöttetek, én erről beszéltem nektek. Miért mondja ezt? Mi alapján beszélt erről Pál apostol? Mi alapján beszélt ő nekik egy olyan hatalomról, amely a kereszténységen belül fog eljönni, de fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, sőt, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Mi alapján beszélt erről Pál apostol a tesszalonika belieknek szóban, most csak visszaidézi egy rövid vers erejéig írásban is. Ide írtam a táblára, és akik eddig látogatták a sorozatunkat, most már biztos ezt, mint egy ismerős kifejezésként tudják, üdvözölni ezt a pár mondatot. Dániel könyve 7. fejezetéből idézte vissza Pál apostol a 25. versből, amikor azt mondja, hogy azt mondta Dániel prófétának is az Isten, hogy majd jön egy olyan hatalom, amely úgy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, amely az Isten helyébe állítja magát. Dániel könyve 8. fejezetét említhette az apostol a tesszalonika belieknek, amely már egy részletes leírást ad erről a hatalomhoz, hogy minden kétértelmű beszédekhez szokott hatalom lesz ez, a szemében és a szájában lesz az ereje, nagyokat szóló szája lesz és ravasz szeme. Ugye a 7.-8. fejezetben kb. 20-30 jellemvonást mond el erről Dániel könyve, és Dániel könyve 11. fejezetében is szó szerint utalás van erre a hatalomra, tehát hogy úgy mondjam, itt Pál apostol nem egy magán kinyilatkoztatást ad, őneki semmi nem jelent meg álomban és látomásban. Pál apostol egyszerűen ismerte és komolyan vette az ószövetségi proféciákat, mint ahogy Jézus is figyelmeztetett a Máté 24. fejezetében, 2 héttel ezelőtt volt erről szó, hogy aki olvassa Dániel könyvét, értse meg. Ennyit mondott Jézus. Amikor meglátjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akiről Dániel próféta szólott, amiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ennek előtörténete van már a dánieli proféciákban, és ezért bátorkodtam ideírni ezt a kifejezést, amit majd János apostol első levele használ a Bibliában, az antikrisztusi hatalom fellépéséről van itt szó. Az antikrisztusi hatalom, amely megint csak olyan sok találgatásra adott alkalmat eddig a történelemben, pedig igazán, ha valaki

0: aki a Bibliát komolyan veszi, akkor ezt a, ennek a hatalomnak a kilétét nem kell találgatnia. Mondom, a fogalom csak a jánosi levelekben van meg. De akár Dánielt olvassuk, akár itt a Tesszalonikai második levelet, két mozzanat világosan megmutatja, hogy mi az, hogy antikrisztus. Ugye az anti görög szónak két jelentése van, ez egy előképző, antikrisztus. Az anti nem csak annyit jelent, hogy ellen, nem csak annyit jelent, hogy Krisztus ellenes hatalom, hanem az anti előképző ennyit is jelent, hogy helyett. Tehát az lesz Krisztus ellen, az lesz nagyon eredményes a Krisztus elleni harcban az a hatalom, amely a Krisztus helyébe helyezi magát, és a Krisztus nevében beszél, és a Krisztusnak kiáró tiszteletet követeli magának, és itt van a hatalmas megtévesztés, mert úgy tűnik, minthogyha ez egy Krisztust képviselő hatalom. De hogyan is lehet leleplezni, hogy ez mégsem Krisztust képviseli, csak a neve alatt egy borzalmas vásárt, egy borzalmas gonoszságot ötesz? Ezt már eddig is láthattuk a kijelentésekből. Anthropos tes anomias, a törvénytelenségnek az embere. Ezt a hatalmat úgy lehet leleplezni, hogy ha valaki megismeri az Isten kinyilatkoztatását, a Szentírást, és benne az Isten törvényeit, az rögtön meglátja, hogy ez a hatalom az Isten törvényeit megváltoztatja. Isten nevében beszél, és Isten iránti tiszteletet követel magának, de az isteni törvények helyébe emberi törvényeket tesz. Nagyon döbbenetes itt Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy fölébe veti magát mindannak, fölébe és ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Miért fűzi hozzá Pál ezt a kis mellékmondatot, hogy Isten tiszteletre méltónak mondatik? Azért, mert ennek a hatalomnak nagyon nagy fegyvere lesz az, hogy az Isten törvénye megváltoztatásában odáig megy el, hogy az Isten tisztelet rendjét is felborítja, az Isten tiszteletnek és az Isten szerinti életnek az alaptörvényét, a 10 parancsolatot is megmásítja. De mondom, ez csak az ismeri fel, csak az az ember ismeri fel, aki ismeri az Isten törvényét. Tehát az, hogy ez a hatalom a második parancsolatot például törli a történelemben. A 10 parancsolat második parancsolatát a középkortól fogva kihagyják a katekézisekből, egyszerűen törlik a tanításokból, mert a második parancsolat tiltja azt, hogy az ember faragott képet készítsen, és tisztelje és imádja azt, amit maga elgondol az Istenről. Ezt a második parancsolatot teljesen törölték. A negyedik parancsolatot megváltoztatták, hogy egy másik napra helyezték át a hetednapi nyugalmat, tehát a negyedik parancsolatot megváltoztatja, ezáltal csak 9 parancsolat lesz a 10 parancsolatban, meg kell, hogy legyen a 10, ezért a 10-et ketté vágja, a nekívánból 2 parancsolatot készít. Tehát 3 parancsolatot megváltoztat a 10 parancsolaton belül. Megváltoztatja az Isten tiszteletnek a rendjét. Később mondja a Pál apostol, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ugye? Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom az Isten helyébe, Krisztus helyébe akar állni, és a krisztusi megbocsátás helyett önmagának tulajdonítja, hogy ő neki van joga megbocsátani, oldani és kötni az emberek bűneit, és az egész életüknek a végső sorsa az ő kezében van. Tehát egy nagyon megdöbbentő dolog ez, hogy ez az antikrisztus, ez a Bibliából egy nagyon érthető fogalom. Antikrisztus tehát az a hatalom, amely Krisztus nevében, de az Isten törvényeit megváltoztatva kíván magának tiszteletet. Ezt szűrhetjük le ebből. Na most az is érdekes, hogy a történelemben ezt a hatalmat mikor kezdik azonosítani. Körülbelül a középkorban kezdenek szövegszerűen is rámutatni ezekre a bibliai kijelentésekre. Például az 1241-es Regensburgi zsinaton egy salzburgi püspök hivatkozik a Dániel könyve 7. fejezetére, és mondja ki azt, hogy amiről a próféta beszél, az a mi nagyságos urunk, az ereje teljében levő római pápa. Ez a 13. században történik, a katolikus egyháznak az egyik érseke bíborosan mondja ki ezeket a szavakat. Ugyancsak egy katolikus püspök, Nikolaus Kuzánusz mondja a 15. században ugyanezeket az azonosításokat, és pár évtizeddel ezután jelenik meg a 16. században Kálvin Jánosnak az institúciója, ami magyarul is megjelent teljes terjedelmében, a Keresztény Vallás Rendszere című műve, amelyben szó szerint erre utal vissza a II. Tesszalonikai Levél 2. fejezetére. Ha valaki hozzá tud jutni, 1559-ben írta ezt Calvin, és pápán adták ki 1910-ben több kötetben az Institutio Religionis Christiane, tehát a Keresztény Vallás Rendszere című művet, amelynek második kötetében a 422.-23. lapjáról idézem Calvinnak a szavait. Vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát antikrisztusnak nevezzük. Ugye ez volt a reformáció időszakában egy nagy vitakérdés. Luther és Calvin a II. Tesszalonikai levélre hivatkozva rámutatott arra, hogy itt a profécia a római pápaságról beszél. Természetesen a legnagyobb harag zúdult a reformátorokkal szemben. Azért mondja, hogy vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkoznak, nem veszik észre azt, hogy Pál apostolt vádolják. Aki után mi így beszélünk. Tehát azt mondja Calvin, ezt nem mi találjuk ki. Tessék megnézni Pál apostol jövendülését. Nem mi akarunk rosszat, vagy nem mi vagyunk gyűlölettel a római pápaság iránt, hanem Pál apostol világos okfejtéssel bemutatja, hogy itt miről van szó. Azt írja Pál a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, hogy az Antikrisztus az Isten templomában fog ülni. Másút megint a Szentlélek kinyilatkoztatja azt, hogy az Antikrisztus országa a sokat szóláson és Istennek káromlásán fog alakulni. Ebből következtethetjük, hogy inkább a lelkeken, mint a testeken való zsarnokoskodás az, amely Krisztus lelki országa ellen támad. Továbbá, hogy olyan az, amely sem Krisztus, sem az egyház nevét meg sem semmisíti, hanem inkább a Krisztus látszatával visszaél, és az egyház cím alatt, mint egy állarc alatt rejtőzködik. Hozzáteszi, hogy már az ő idejében kezdett titokban mozgolódni az álnokság munkája, amely csak később lesz nyilvánossá, ebből azt következtethetjük, hogy ezt a szerencsétlenséget nem egy ember okozza, és nem is egy emberben fog az végződni. Továbbá azzal az ismertető jeggyel jelöli meg az Antikrisztust, hogy az Istentől elragadja az ő tiszteletét azért, hogy azt magának tulajdonítsa, ez a legfőbb ismertető jel, ami után indulnunk kell az Antikrisztus fölkeresésében. Mivel tehát kétségtelen, hogy a római pápa önmagára ruházta azt, ami egyedül Istennek és Krisztusnak volt legfőbb tulajdona, nem kell kételkednünk azon, miszerint vezére és előharcosa annak az istentelen uralomnak. Ez volt tehát Calvinnak a magyarázata a 16. században, és ettől a pillanattól fogva a protestáns írás magyarázatban gyökeret vert ez a szemlélet, hogy akiről itt Pál apostol beszél, az egy olyan egyházi hatalom, ami valóban a Krisztus helyébe állva a Krisztus iránti tiszteletet követeli magának. Szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy ez a bibliai tanítás is nagyon sok más bibliai proféciában van begyökerezve, és hogy egyáltalán nem csak protestáns írásmagyarázók azonosították ezzel, mindjárt meg fogunk hallgatni egy nagy katolikus költőt is, többet is meghallgathatnánk, de hát majd a következő előadásokon talán Dantét is sorra kerítjük, Dante is az isteni színjátékban azonosította ezt a jelképet. Azonosította Petrarca, tehát 13.-14. században vagyunk. Petrarca, aki hát egy nagyon finom lelkű költő volt, nem éppen egyházpolitizáló ember. Azonosította Michelangelo is, akinek a versét meg fogjuk hallgatni, de aki utána akar járni ennek a jelenségnek, az antikrisztusi jelenségnek, a következő könyvekre hívnám föl a figyelmet. Először is egy volt jezsuitának a Magyarországon is nemrég megjelent könyvére, a Peter de Rosa Krisztus helytartói című könyvére, amelyből néhányat tudtunk még tartalékolni a mostani sorozatunkra, tehát ezt meg is lehet vásárolni. Ez a jezsuita szerző talán a pápaság történetének a legtalálóbb leírását adta meg. Megragadja az egész pápaság történetének a kulcsmozzanatait. Tehát azt, ahogy Nagy Konstantin vallásbékét ad, ahogy Nagy Konstantin idejében a vallás és állam összeszövődik, tehát a negyedik század. Megragadja a 8. századot, amikor a pápai állam létrejön. Ugye a középkorban a hatalmaknak földtulajdon kellett, hogy legyen. Megragadja a 11. 12. századot, a 7. Gergely, aztán később a 3. Incének, az inkvizíció pápájának a korát. Megragadja ugye a 8. Bonifácnak a híres bulláját leírja, amelybe kijelenti 8. Bonifác, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, az mind a római katolikus egyházba kell, hogy tartozzék. Megragadja a 16. századot, a reformáció idejét, ugye a Gyula pápák, Ince pápák korát, és egészen eljön az első-második vatikáni zsinatig, az első vatikáni zsinaton mondták ki a tévedhetetlenségnek a dogmáját. Mert nem akarom elmondani az egész történelmet, meglátszik rajta, hogy jezsuita volt a szerző, mert hallatlan nagy tudással és hallatlan nagy lényeglátással azt a 6-7 kulcsmozzanatot ragadja meg, ami fényesen bizonyítja a proféciának az igazságát. Nemrég jelent meg Dave Huntnak a Fenevadon ülő asszony című munkája Magyarországon az utóbbi időben, tehát egy-két könyvéről megjelenik, amit majd Jelenések könyvénél fogunk idézni, hiszen ami a címoldalán van, az Jelenések könyve 17. fejezetének a képzőművészeti feldolgozása, a parázna asszonyról. Ugye a hamis asszony, a parázna asszony mindig a hitehagyó egyház jelképe, amely véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényeket, hogy a Dániel 7.25-ben olvashatjuk. Szintén nemrég jelent meg két angol száz szerzőtől és egy jezsuita szerzetes írt utószót hozzá, a Szűz kultusza című könyv, amely a Mária dogmáknak a fejlődés történetét és a Mária jelenéseket írja le nagyon objektívan, tehát semmi gyűlölködés vagy felekezeti viszálykodás nincs ezekben a könyvekben, azért is merem ajánlani. Sőt, hogy még inkább objektívek legyünk, beszereztem erre a mai előadásra a magyar katolikus katekizmust is. Ezt tanítják ma a gyermekeknek, tehát az iskolában, a hittanórán, a templomokban. Hadd olvassak fel önöknek ebből, ezt is be lehet szerezni, 42 forintba kerül különben olcsó áron. Valaki áttekintheti a katekézisnek a rendszerét. Rögtön az első oldalon a következő kérdések vannak, hogy a katekézisek a római egyházon belül a hit alapjaira való rákérdezések. Mi a kinyilatkoztatás? 5. kérdés. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 6. kérdés. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya Szentegyházára bízta. Hogyan őrzi az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást? 7. kérdés. Az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szent Hagyományban őrzi. Finom csúsztatások. Tehát az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást nem a Bibliában őrzi, a Biblia kevés ahhoz, hogy kinyilatkoztatás legyen. A Biblia mellett kell még a Szent Hagyomány. 8. kérdés. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anya Szentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el. Tehát, a Szentírás miért Szentírás? Mert az egyház annak ismeri el. Tehát a Szentírás van alávetve az egyháznak. Tehát tulajdonképpen már három pillérünk van, van a Szentírás, van a Szent Hagyomány és van az egyház, de tulajdonképpen az egyház a legfontosabb dolog, mert az egyház az, amely eldönti, hogy a Szentírás Szentírás, és a Szent Hagyomány hogyan csatlakozik a Szentíráshoz. Nem egyedül a Szentírás a kinyilatkoztatás, hanem a Szent Hagyománnyal együtt. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez csak egy magyar katekizmus, akkor felolvasnám a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium konstitúciójából azt a híres részletet, ami magyarul a Szent István Társulatnál 1975-ben jelent meg a II. Vatikáni zsinat tanítása című könyvben, annak a 148. oldalán. Ez így hangzik. Tehát ezt a II. Vatikáni zsinat fogadta el, mint legfőbb és legmodernebb tantételt, ami így hangzik. A Szent Hagyomány és a Szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Tehát nagyon vigyázzunk, nem egyedül a Szentírás a mérték, hanem a Szentírás és a Szent Hagyomány szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ennek következtében nem csak a Szentírásból meríti az egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztelni. Tehát a római katolikus egyház ma is világosan beszél, ez egy világos beszéd, hogy a keresztény hitnek nem csak a Biblia az alapja, hanem a szent hagyomány is. Kizárólag az egyház eleven tanító hivatalára van bízva az a feladat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét. Tehát jön egy harmadik dolog, az egyházi tanító hivatal dönti el, hogy a Szentírást hogy kell nézni, hogy kell értelmezni, és a szent hagyományból mit kell elfogadni. Tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Világos tehát, hogy Isten bölcs rendelkezése szerint annyira összetartozik, és egymásra van utalva a szent hagyomány, a Szentírás és az egyházi tanítóhivatal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő nélkül. Ez egy nagyon világos beszéd, aki odafigyel. Mert ezek szerint három alapja van már a keresztény hitnek. A Szentírás, de a Szentírással egyedül nehezen tudunk mit kezdeni, kell a szent hagyomány, több évszázadnak az atyáinak és tanítóinak a magyarázatai, de ezt a kettő tulajdonképpen a római tanítóhivatal teszi a helyére, értelmezi az ember számára. Tehát a keresztény hitnek három alappillére van. Ha mondjuk én egy római katolikus vagyok, mint ahogy komolyan alávetettem magam az egyházam tanításának a 60-as és 70-es években, római katolikus vallásban nőttem fel, akkor nekem, mint római katolikusnak mindenféle vitás kérdésben, amit nem értettem a Szentírásból, amit még az egyházi hagyományból se értettem, mert az egyházi hagyomány körülbelül annyi kötetre rúg, hogy ebbe a terembe nem fér be. Ugye hát mi az, hogy szent hagyomány? Ebbe benne van, nem tudom, a korai egyházatyáktól kezdve a szevillai Izidoron át, az aquinói Szent Tamáson keresztül, a avilai Szent Terézig, mindenki benne van, amit írt, és annak ellenkezője is benne van. Tehát ez egy óriási dolog, ez a szent hagyomány. Tehát hogyha nem értettem a Bibliából, nem értettem a szent hagyományból se, hát akkor meg kellett kérdezni a római tanítóhivatalt, amely aztán csalhatatlanul nyilatkozott, hogy ezt így és így kell érteni. Ezzel szemben mit tanít a Szentírás? Jézus nagyon egyszerűen mondta a János 10. fejezet 35. versében, az írás fel nem bontható. A Szentírás az egyedüli alapja a kereszténynek. A Szentírás az, ami a keresztény életnek az alapja, és a Szentírás fölébe semmi nem tehető. A Szentírást értelmezni a Szentlélek segítségével az egyes embernek kell. A Szentírás fölébe sem a szent hagyomány, sem a római tanítóhivatal nem helyezhető. Éppen erre mutat rá itt a profécia, hogy ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez csak a kezdetéből olvastam fel ennek a katekizmusnak, aki végigolvassa, ezeknek a finom csúsztatásoknak a sorozatát találja benne. Ha valaki nem ismeri a Szentírást, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon szép és igaz katekizmus. Épp itt van a probléma, és lezárásul ennek a kérdésnek a lezárásául azért hallgassuk meg azt a szobrászt, azt a festőt, aki szintén jó katolikus volt, de valami neki is feltűnt. Michelangelo 16. század elejé szavai egy rövid szonettjének a szavai hangzanak fel, és utána a szonett után egy nagyon érdekes keltezés. Honnan írta a szonettjét?
1: A kelyheket pajzsás kardá verik, Krisztus vérét zsibvásáron fecsérlik, tövise lándzsa lesz, keresztje vért itt, hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. Jobb, ha e tájon meg se jelenik, vére felszöknék a csillagos égig, mert rongmában még a bőrét is kimérik, s mindennek, ami jó, útját szegik. Ha kincset vesztegetni volna kedvem, mert munkám itt elvették, a palástos úgy tenne velem, mint a mór medúza. De ha a szegénység kedves a mennyben, mi lesz sorsunk jutalma, ha az átkos másik jelv üdvünk hitét összezúzza? Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Rónai György fordítása.
0: Bizonyos kiadásokban még ezt teszik a vers után, hogy kelt Rómában a pogányság honában, egy másik Majtényi Zoltán fordítása szerint. Ezeket a verseket az Isteni Színjátékból, Petrarkától, Michelangelótól, tehát ebben a számban lehet elolvasni, ami a Rómáról szóló irodalmi feldolgozásoknak egy rövid gyűjteményét szolgáltatja. De mennem kell a következő mozzanatra. Mit mond el ötödik jellemvonásként ezután Pál apostol? Így hangzik a további kijelentés. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Nagyon érdekes dolgokat látunk itt a vázlatproféciában. Először is azt mondja a visszatartó erőről, mi is ez a visszatartó erő, ez az első kérdés. Hogy ez a hatalom fellépjen a történelem színpadára, magyarul az egyházi Róma átütő erővel a történelem irányítója legyen, ezt még most valami visszatartja. Mire utalt ezzel Pál apostol? Ugye, ha röviden itt jelezni akartam az eseményeket, akkor azt lehetne elmondani, hogy itt mondja el Pál apostol, hogy bekövetkezik a kereszténység, tehát itt beszél Pál apostol, tehát ez a kiinduló pontunk, ez az első század. Azt mondja, hogy eljön majd egy idő, amikor bekövetkezik a hitehagyás. Tehát az, hogy valaki a hittől elszakad, elkezdi változtatgatni az Isten törvényeit, a szent hagyományt odaállítja, a tanító hivatalát kifejleszti. Ez a negyedik századtól a hatodik, hetedik századig történt meg, ugye a nagy konstantinuszi fordulat után, hogy az egyházi Róma átveszi a vezető szerepet az Európa nyugati részétől. Azt mondja, hogy megjelenik a törvénytelenség embere. Törvénytelenség embere, tehát most már egy ilyen világi hatalommá is kell, hogy változzon. Ezt, hogy említettem, a 8. században éri el, amikor Nagy Károly segítségével létrejön a pápai állam. Tehát ezek Róma kifejlődésének a nagy szakaszai, a nagy stációi. Utána azt mondja, ez a veszedelemnek fia, tehát a kereszténységen belül egy borzalmas megoszlást hoz létre, és itt már ugye előre megyünk a 11. századig, ahol tényleg megosztások lesznek, 1054, és a következménye ugye a nagy megosztások és szkizmák. De itt meg azt mondja, hogy most még azért nem indul el ez a folyamat, mondja itt Pál apostol, mert valami akadályozza, és ennek félre kell az útból tolatnia. Hát ugye ez az akadályozó tényező nem volt más, mint az akkori világhatalom, ami Pál apostol idejében világhatalom volt. Két világhatalom nem fér meg, ugye, hogy két dudás sem egy sárdában. Az egész történelmet a hatalomért való kegyetlen harcnak írta le már Dániel könyve 7. fejezete. Időszámításunk szerint 476-ban dől meg a nyugat-római birodalom, tehát akkor, amikor Róma napja leáldozik, az ókori, a pogánya császári Rómának a napja teljesen leáldozik, akkor, hogy úgy mondjam, az akadály eltávolodik az egyházi Róma kifejlődésének az útjából. Tehát az hogy így mondja Pál apostol, hogy mi tartja vissza, miként csak a maga idejében fog megjelenni, de világosan ráutal arra, ami az ő időszakában még általános volt, az akkori világhatalom, ugye a római világhatalom, tehát a pogány Róma tartotta vissza az egyházi Rómának a kifejlődését. Ahogy a császári Róma széthullott, ugyanannak a Rómának a romjaiból kinő a következő nagy hatalom, amire rögtön ezt a kifejezést használja, hogy ezt a hatalmat csak az Úr fogja megsemmisíti az ő megjelenésével és szájának lehelletével. Tehát erre mondtam azt az eddigi vázlatproféciánk sorában is, hogy Milyen megdöbbentő az emberi történelem, hogy ha visszafele tekintünk, akkor több mint másfél évezrede egyetlen egy világhatalom van, és ezt az egy világhatalmat tulajdonképpen nem nagyon ismerik fel a tömegek. Láttuk a dániai proféciában is, hogy három világhatalmat mondott, ugye három fém, három vadállat, utána jön a negyedik fém, negyedik vadállat, és utána több már nincsen. Rómának a világhatalma, ha csak az egyházi Rómáét nézem, mert ugye a Biblia többször összefogja az egyházi Rómát, meg a császári Rómát, úgy már vagy 2200 éves világhatalomról lenne szó, így csak egy 1500 éves világhatalomról van szó, és hogy ezt az emberek nem így tudatosítják, és ezt az emberek nem látják. Sőt, erről itt ennyit kell magyarázkodni, sőt, erről külön előadásokat kell tartani. Hát mit is mond erről Pál apostol? Itt van egy harmadik kijelentés. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Ez is egy érdekes kijelentés, ezt is felírtam itt görögül a táblára, a mysterion tész anomias. Ugyanaz az anomia, mint fönt az antropos tész anomias, tehát a törvényszegés misztériuma. Törvényszegés misztériuma. Kedves hallgatók, ennél a kijelentésnél fel kell idéznünk, és fel is írtam ide a táblára, a János első levelének a negyedik fejezetéből az első három verset. Ehhez a Biblia vershez a legközelebb ez áll, és ha a két bibliai szakaszt elolvassuk, akkor rögtön valami nagyon mély dolgot meg fogunk érteni. Az első János levelében a negyedik fejezet első három versét olvasom. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Ha valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön. De most e világban van már. Hát erről egy külön előadást lehetne tartani. Röviden kell, hogy összefoglaljam. Pár perc alatt kell, hogy összefoglaljam. Mit érint itt meg Pál apostol? Pál apostol itt a következő dolgot mondja. És megint talán hadd folyamodjam ehhez az egyszerű sémánkhoz. Pál apostol itt egy olyan mély dologba enged bepillantást, ami valóban a Bibliának az egyik legfélelmetesebb bevilágítása a sötétség mélységeibe. Ugye Jézus Krisztus eljött erre a világra, és az életét adta az emberért, meghalt az emberért, de az ő halála, az ő kereszt halála az nem vereség volt, hanem győzelem volt. Jézus soha nem követett el bűnt. Jézus megnyitotta minden ember örök életéhez, üdvözüléséhez az utat. Jézus soha nem sikerült legyőzni a gonosznak. Ugye ez világos mindannyiunk előtt, Jézus tiszta, fedhetetlen életet élt, pedig emberi testben jött el. Emberi édesanyától, és emberi természettel élt, született és élt. Mégis Jézust nem sikerült a gonosznak egyszer sem, egyetlen egyszer sem, egy kis csipetnyi szeretetlenségre sem csábítania. Jézus nem engedett. Jézus a mennybe ment, és Sátánnál rögtön kész volt a terv. Jézus nem tudta legyőzni Sátán. Mi az, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne? Sátán egy hatalmas eszmét léptetett életbe. Nem tudtam legyőzni az emberiség megváltóját, a megváltás beteljesedett. Most én arra fogok törni, hogy akik őt szeretnék követni, azokat akarom legyőzni. Jézus győzött, és ez már megmásíthatatlan. Ő rajta nem tudok győzelmet kivívni. De Jézus követőin szeretnék győzelmet kivívni. És Sátán ehhez a tervéhez az összes szellemi erejét összpontosította. És a hatalmas gondolata ez volt, Jézus követőit úgy lehet legyőzni, ha Jézusról és az Isten törvényeiről való bibliai tanításokat megmásítja és megfertőzi. Jézus követői ellen úgy lehet fölvenni a küzdelmet, hogy például azt tanítja, hogy Jézus a ti mesteretek könnyen győzött, Mert hiszen ő neki előnyösebb volt a helyzete, ő Isten fia volt. Ti nem győzhettek, hát ti csak önzők tudtok lenni, ti csak az emberek fiai vagytok. Sátán ezért azt kezdi hirdetni, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus, amire itt utal János apostol, vagyis Jézus nem vette magára az emberi természetet az összes gyengeségével együtt. Jézus könnyen győzött, de ti nem győzhettek. Nektek ott van az a lehetetlen rossz örökségetek, a természetetek. Az első nagy tanítás már Pál apostol korában kezdett befészkelődni a kereszténységbe. Igen, Jézus győzött. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk, őrá nézzünk fel, de hát mi nem tudunk olyan életet élni, mint Krisztus élt. És a másik törvényszegés titkos bűne, ez egy titkosan, először csak bizonyos emberek kezdték hirdetni, utána már tanítások lettek, utána már egyházi kijelentések lettek. Ugye a bűnnek egyik jelképe a kovász a Bibliában, kicsiből indított ki, ezért mondja, hogy misztérion, tehát ez egy titok, ez egy titokzatosan kifejlődő folyamat volt, amihez Sátán a maga kicsiben kiindulő tanításaihoz megtalálta már a történelemben a később a gépezetet is, a szervezetet, az intézményt, amely vallotta ezeket a tanításokat, dogmává tette, ugye a szent hagyományával, tanítóhivatalával, és az embereket így igyekezett letéríteni a Krisztus követéséről. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Nem tudta legyőzni Sátán Jézust, de a követői legyőzésében hatalmas eredményeket ért el, és ezzel már a következő előadásoknak adjuk át a stafétabotot, mert erről fog majd beszélni Jelenések könyve, hogy a kereszténység miért siklott ki egy több évszázados, sőt, csak nem egy másfél évezredes holtvágányra. A kereszténység miért hozott a világba annyi sok csúfságot, annyi sok gonoszságot, annyi sok vizet prédikálást és bort ivást? Mert a törvényszegés titkos bűne, mint egy rejtett kovász átjárta a kereszténységet. És ez egy olyan mesteri kovász volt, hogy még utólag is nagyon kevés ember ismerte fel, és ezzel fog foglalkozni majd Pál apostol ezután, hogy kik ismerhették fel, és ma is kik ismerik fel, és akik nem ismerik fel, azok miért vannak abban a nehéz helyzetben, abban a drámai helyzetben, hogy ők is a gonosz csalásainak az áldozatává válnak. Mert itt ráutal a 9. versben, és ez a következő mozzanat, hogy a törvényszegés titkos bűne mögött kiáll. Hogy a törvényszegés titkos bűne mögött, ugye elmondja a végső sorsát ennek a hatalomnak, tehát Jézus második eljövetele fogja csak megsemmisíteni ezt a hatalmat. Ez 1500 éves hatalom, és ma is virul, de ezután alkalmazza a következő kijelentést, hogy akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész történelmi gépezet, Róma, a hatalmas római gépezet, emögött ott áll az, aki a háttérből mozgatja az emberi történelem gonosz szálait, tulajdonképpen az emberek is áldozatává váltak ennek, és azt mi nem tudjuk egészen pontosan, hogy ebben ki mennyire felelős, hiszen a Bibliának egyik alapvető tanítása, hogy minden egyházban lehetnek igaz emberek, a római egyház is tele van, tele lehet igaz emberekkel, igaz keresztényekkel, akik nem látják át ezt a csalást, ezt a hazugságot. Senki olyan kijelentést nem tehet, hogy azért, mert a Biblia ennyire leleplezi ezt az egész Isten ellenes gépezetet, hogy ebben az egyházban ne lennének igaz emberek, sőt, Jelenések 18. fejezetéből azt látjuk, hogy Istennek egész népei vannak a római katolikus egyházban. Egész óriási tömegek várnak Jézus szabadítására. Akik készségesek az Isten szavának a meghallására, de ez az egész sátáni hazugság, hogy úgy mondjam, leplet borít a szemükre. Két kifejezést használ itt az apostol, akinek eljövetele a Sátán erejével van, a hazugságnak minden jeleivel, csodáival. És a gonoszságnak. Két kifejezés, hazugság és gonoszság. Jó erre odafigyelni, Pál ugyanerről beszél például a római levél első fejezetében is, meg más leveleiben is, Tulajdonképpen hogy lehet nekünk felfedeznünk itt a Földön azokat a dolgokat, amelyek rossz dolgok? Ugye úgy lehet felfedeznünk, hogy nyilván nem azokat a rossz dolgokat kell nekünk megismernünk, mert hogyha megismerek én egy rossz dolgot, attól még nem biztos, hogy én látni fogom, hogy mitől rossz. Úgy lehet a rossz dolgokat leleplezni, hogyha először nagyon erősen meggyőződünk arról, hogy mi az, hogy igazság. Nagyon erőteljesen látjuk azt, hogy ki az Isten és mit mond az Isten. Ami nem az Isten szavával egyező, az hazugság. Erre ment ez a hatalom is, hogy az Isten szavát kezdte itt-ott megváltoztatgatni, keverni kezdte más emberi szavakkal és tanításokkal, de hogyha valaki nagyon ismeri az Isten szavát, akkor rögtön lelepleződik előtt, hogy nem, ez hazugság. Sátánnak az egyik jelzője a János Evangélium a 8. fejezet 44. versében, és ezt maga Jézus mondja Sátánról, hogy ő hazug és a hazugság atya. Tehát Sátán, hogy a műveit elérje, először nyilvánvalóan hazudnia kell, ha valaki beveszi a hazugságot, utána abból már nyílt út vezet a gonoszságok elkövetéséig. De Sátánnak először az embert értelmileg kell megnyernie, eszmeileg kell megnyernie. És természetesen Sátán hazugságai nem úgy jelennek meg az emberi világban, hogy oda van melléjük téve a kijelentés, hogy vigyázzat, ezek hazugságok, hanem ezek a hazugságok nagyon szépen vannak előadva, nagyon szépen vannak becsomagolva, az igazság látszatát keltik. Na hát, hogyan tudjuk mi azt leleplezni, hogy mi az, hogy csak igazság látszata, és mi az, hogy rossz? Hát úgy, hogy megismerjük az Isten szavát, komolyan vesszük az Isten szavát, gondolkodva a vérünké válik az Isten szava, és hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor fokról fokra látjuk, hogy hát ezt nem az Isten mondja, ezt az Isten nem így mondja, ez az Isten szavában nem így állt, akkor ez hazugság. Igen, a Biblia szerint ennek a félelmetes hatalomnak és szellemnek van ellenszere. És az ellenszere az, ugye ez az utolsó kérdésünk, hogy kik vesznek el akkor a történelemben? Azok vesznek el, mondja Pál apostol, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Ez egy megjegyezni érdemes félmondat a vázlat proféciából. Azok és csak azok az emberek vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Még hozzáteszi ezt Pál apostol, hogy félre ne értse senki se, hogy azért bocsátotta Isten rájuk a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztathassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Tehát az az ember, aki föladja a lelkében az igazság utáni vágyat, ennyit kell csak az embernek tenni. Ez a pici, minimális dolog, ami rajtunk múlik embereken. Hogy a lelkünkben az igazság utáni vágyat soha ne adjuk fel. Ha feladjuk az igazság megtalálása utáni vágyat, akkor a hazugságoknak a martalékaivá leszünk. Ha a hazugságok martalékaivá leszünk, akkor az életünkben megjelennek a hazug cselekedetek, a gonoszságok, gyönyörködünk az igazságtalanságban. Milyen megdöbbentő kijelentés. Ez már a megkeményedés. Ugye? Tehát figyeljük meg, hogy a vázlat profécia azt is világosan közli, hogy igen, Sátán mesteri csapdát állít fel, mesteri művet hoz létre a történetben. Először csak egy eszme, utána már egy tanítás rendszer, utána már egy hatalom, utána már egy egyház. Beborítja az egész földet Sátának ez az óriási törekvése. Mégis van ellene védőszer, és a védelem az, hogy az ember ne adja fel az igazság utáni vágyat. Az ember ne elégedjék meg a féligazságokkal, ne elégedjék meg azzal, amit mondanak tekintélyek, és mondanak nem tudom én milyen nagy emberek és milyen egyházi méltóságok. Az ember Istenéhez forduljon, és ha az ember az Istenéhez fordul, akinek van kinyilatkoztatása, és ott az igazságot megtalálja, akkor le fog képeződni előtte a hazugság. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen, emberek, gondolkozzunk. Mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy a mostani vers megszólal, akinek a szerzője igazán nem volt a Biblia tanításaiban meggyökerezve, de gondolkodó ember volt. Így is mondhatnám nagyon egyszerűen, emberek, vigyázzunk, nehogy a meg nem gondolt gondolat pusztítson közöttünk, mint egy patkány. Döbbenetes ennek a versnek az eleje, ős patkány terjeszt kórt mi köztünk, a meg nem gondolt gondolat. Ez az emberi életnek a rákfenéje. Ha az ember föladja az igazság utáni vágyat, ha az ember nem keresi az igazságot, ha az ember nem gondolkozik, nem teszi fel a kérdéseket, akkor az óhatatlan, hogy valami közízlésnek, tömeghangulatnak, politikai vagy egyházi eszmének a sodrába kerül. Ez ellen csak az ad védelmet, ha az ember személyes gondolkozásra tanul. És ezt a gondolkozást, az értelemnek ezt a keresését mindig ébren tartja. A költő tehát 20. századi magyar költő egyik legeslegutolsó verse, megrendítő vers, szinte egy ilyen sikoly, egy vészkiáltás, hogy emberek, gondolkozzunk. Szükség van erre? 1500 éve egy hatalom nyomja rá a bélyegét az emberi világra, és ezt a hatalmat olyan kevesen ismerik fel, holott ennek a hatalomnak a téveszméjtől át van járva, át van szőve az élet. Jelenések könyve mind a négy vázlat proféciájában ezekre fog ráutalni. A következő négy előadáson majd belemegyünk ezeknek a részleteibe. Most azonban a vetítés előtt az utolsó vers.
1: József Attila, ős patkány terjeszt kort. Ős patkány terjeszt kort mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részek, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajukat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyó nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Rógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarak. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg, űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelkiismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan bonít. Ó csillagok ti, rozsdás, durva vastőrökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy jé sivár. Bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, s minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain.
0: Nézzük meg most, amiről beszéltem, és amiről szól a második Tesszalonikai levél vázlatproféciája, a vetítés során bizonyos történelmi és művészeti feldolgozások kerülnek sorra. Az előző vázlatprofécia Máté 24. fejezetében található vázlatproféciáról is néhány kép. Jézus ezt akkor mondta el, amikor a jeruzsálemi templomból kiment, és visszatekintettek a hatalmas épület együttesre, amelynek most már csak valóban romjait, illetve újjáépített részeit láthatjuk. Következőképpen még közelebb megyünk a sirató falhoz, ahol ma is ott állnak az emberek, és várva a messiást és különböző vágyakat megfogalmazva, ott hagyják a kövek között a kívánságaikat. Ezek a hatalmas nagy épületek törtek le, váltak rommá, tényleg kőkövön nem maradt, és Jézus ezt kötötte össze a Jeruzsálem pusztulását, 70-ben való pusztulását a világ végével. Következő képünkön láthatjuk, hogy ilyen óriási nagy városfalak váltak a lángok martalékaivá, később építették őket újjá, és ma az Omár mecset, tehát egy muzulmán szentély áll ott. Jézus, aki körülbelül ilyen szögből láthatott rá a hatalmas templom együttesre, ez ma egy jeruzsálemi szállodának az udvarán látható makett. Baloldalt van maga a szentély a tornácokkal, az udvarokkal és a csarnokokkal, és jobb oldalt ugye a vár, a templom mögötti vár, és körbe-körbe helyezkednek el a Jeruzsálem különböző városrészei. Egy másik szögből rálátva az olajfák hegyéről, tehát ahonnan Jézus a tanítványaival együtt lelátott erre a templomra, körülbelül így nézhetett ki, ilyen látvány nyújtatott. Jézus nagy apokaliptikus beszéde volt, tehát a múltkori előadásunknak a tárgya, ezt nagyon részletesen, talán a legrészletesebben írásban ezt sikerült megírni. Akit ez érdekel, még egyszer felhívom a figyelmét, hogy itt az első padnál ezt nagyon részletesen, a leghosszabban sikerült kifejteni. Menjünk azonban most át Pál vázlat proféciájára. Az egyik legelső Pál ábrázolása a 3. századból, egy római katakombából. Pál, mint tanító, akit általában karddal szoktak ábrázolni, hiszen a kétélű éles kard jelképét két levelében is használta, a zsidókhoz írt és az efézusbeliekhez írt levélben. A 6.-5. századból való ez a mozaik az élesen gondolkozó és a bibliai tanításokat mindig maradéktalanul érvényre juttató Pálról, ravennai mozaik Pál apostol. Rembrandt is, amikor ábrázolja a gondolkozó Pált, ahogy írja a leveleit, háttérben ott van egy kard a drapéria előtt, mert a kard az elválaszthatatlan jelkép Páltól. Ő ezt a vázlatproféciáját is azért tudta ilyen nagyon egyszerűen és ilyen tömören megfogalmazni, mert összegző elme volt, aki a Bibliának a tanításait összegezte és rendszerbe foglalta. Itt is látjuk a dánieli és a jézusi kijelentéseknek az összegzését. Feketén, fehéren, tényleg, mint a két élő éles kard úgy választja szét a történelem eseményeit is. Ha valaki elmegy Egerbe, az egri székesegyház előtt láthatja ezt a Pál szobrot. Itt is a jobb kezében ezért van egy hatalmas kard, tehát nem valami hadvezérről, vagy nem valami bajvívóról van itt szó, hanem a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse mondja, hogy az Istennek beszéde hasonló az éles kétélű kardhoz, mely lehat a szívnek és velőknek megosztásáig, megítéli a lélek és a szív indulatait. Mi volt az a törvény, amire hivatkozott Pál, a törvény taposóval összefüggésben, aki a törvénytelenség embere, a bűn embere? A zsidó nép kivonulásának az útvonalát láthatjuk Egyiptomból, és a déli részen ott van a Sínai vagy Hóreb hegye. Nézzük meg ezt az útvonalat pár kockával. Ilyen vidéken vonult a nép, 3 hónap alatt ért el ezt a helyszínt, amit a következő képen láthatunk, hogy beértek egy hatalmas nagy völgybe, amely körül ölelte ezt a hatalmas hegyláncolatot, amit a Sínai vagy Hóreb hegynek nevezhetünk, és ott távolban balra már a tenger volt, tehát a déli irányba megyünk. Hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt van a Mózes hegye, a térképünk mutatja a kivonulás útvonalát nyugati irányból, tehát északról dél felé, és a déli ponton ott van a Mózes hegy. Ezt láthatjuk a következő képen, a Mózes hegy, ahogy megközelítjük ezt a völgyet, balra fent hatalmas hegyként a Jebel el Katerina, a jobb oldali mellett a bal oldali a Jebel el Musa vagy Mózes hegye. Több mint 2000 méter magas hegyek ezek. Ennek a Mózes hegynek és Katalin hegynek a lábánál van a Szent Katalin kolostor, amelyben Tischendorf evangélikus kutató a múlt században megtalálta a Codex Sinaiticust. A következő képen láthatjuk, hogy fölmegyünk erre a hegyre, ilyen kilátás nyílik félútról. Ezen a hegyen adta át Isten a törvényt, itt ment fel ezeken a sziklákon Mózes. Itt ért fel a hegynek a tetejére, amelyen ma egy keresztény kápolna és egy muzulmán szent hely áll, és ez az a hatalmas, masszív hegy a tengerpart felüli völgy síkságról lefényképezve, ahol Isten Mózesnek átadta a 10 parancsolatot, a törvényt, ami egy örök erkölcsi törvény. Addig is létezett ez az erkölcsi törvény, de hogy a középkori ábrázolások jelzik, hogy Isten ezt a saját ujjával írta a kőtáblákra. 11. és ez egy 13. századi ábrázolás, mozaik, fönt látjuk az Isten kezét, az Isten ujját. Ugye Isten lényét akkor még nem merték így megmintázni, mint a későbbi festők, csak az égből, a felhő közül kinyúló kéz, ahogy majd Mózesnek átadja a 10 parancsolatot, ahogy Rembrandt olajfestményén láthatjuk, hogy Mózes a feje fölé emelve hozza a két kőtáblát. A szájhagyomány útján addig is létezett törvény most írásos megfogalmazást nyert. Az Isten örök erkölcsi törvénye a 10 parancsolat, és nyilván itt Pál a törvény taposóval arra a hatalomra utal, amelyet a Dániel könyve 7. fejezetében már láthattunk, a kis szarv, amely a feneva 10 szarva közül 3-at kiszakít, és az Isten választottja jelen támad, és közben a támadása közben, itt megyünk egy olasz illusztrátor képez, jobb oldalt, látjuk a 10 parancsolat két kőtábláját, a második parancsolatot rögtön ki is szakítja belőle. A többi parancsolatot ugye át kell, hogy számozza, és a 4. parancsolat lesz a 3., de megváltoztatva, és a 10. parancsolat kettéosztva. Ennek a történelmi hatalomnak a műve tehát az, hogy az Isten tiszteletre méltó dolgokat megváltoztatja, sőt, az időt is felborítja. Tehát véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, tehát a kereszténység, a Bibliában található kereszténység nyugalomnapját, a szombatnapot a pogányságban megünnepelt Mitrász napjára helyezi át. Így lesz a hét első napjából ünnep a 4. században, hiszen ezt 321-ben Nagy Konstantin rendeli el, és ez a pogány császár rendelete mind a mai napig érvényben van. Róma, Szent Péter Bazilika, Péter a tiarával. Rómában ment végbe mindez, és ennek a részletes kinyilatkoztatása található abban a Jelenések könyvében, amelyre most 4 előadás erejéig rá fogunk térni. Hans Memling csodálatos táblaképe a 15. század végéről, előtérben János apostol, és háttérben pedig először a lovas látomások, ugye a pecsét feltörésekor, balra fent a nagy szivárványban majd a trombita szólátomás, és jobbra egészen háttérben az emberi történelem végső akkordjai látszanak, ahogy majd elemezzük is ezt a képet. Itt jelenik meg az a parázna asszony, amelyről nagyon sok feldolgozás született, a törvény taposó, vagy a veszedelem fia, másik jelképe szerint a parázna asszony, az Angéi Falikárpit a középkori Franciaországból, Jelenések könyve 17. fejezeteit kinagyítva is mutatnám, aki felékesíti magát, kívülről nagyon szép ez az egyház, hiszen bíborral, skarláttal teljes aranypohár van a kezében, és a föld népeit elhiteti. A reformátorok korában azonban azonosítják ezt a parázna asszonyt, hogy Calvin is azonosította a 2 Tesszalonika 2-t, Lukasz Cranach metszetén is azt látjuk, hogy a fenevadon ülő parázna asszony fejére nem véletlenül ábrázolják ott a tiarát. Tehát ez a 16. században, noha csodálják még az emberek, balra látjuk a királyokat, egyszerű embereket is, hogy csodálják, és a szép serleget nyújtja, a bódító italt, ugye lerészegíti a földnek a lakosait, de lényegileg aztán a Luther Bibliában 1532-ből való ez az újabb Lukasz Cranach metszet, szinte hasonló megszólalással, csak nagyobb talán a tömeg, itt is ott van a tiara a parázna asszonynak a fején. Ugye a tiara mind a három világrészt, az eget, a földet és a vizeket jelképezi. Nagy Konstantin császár idejében ment végbe ez a nagy hitehagyás, ami elindít egy folyamatot a kereszténység történetében, amit persze később próbálnak idealizálni, hogy Nagy Konstantin ugye megtért, ugye megkeresztelkedett. Itt éppen egy középkor végi reneszánsz ábrázolás, hogy a pápa megkereszteli Nagy Konstantint, ugye baloldalt látjuk tiarával a fején a pápát, és egy tégelyből önt a fél mezítelenre vetkőztetett császárnak a fejére. Hát ez egy kegyes hazugság, mert Nagy Konstantin tudomásunk szerint az életében nem lett keresztény, állítólag csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, és azt is, annak is egy ariánus, tehát Krisztus istenségét tagadó változatát. Ez az a hatalom, amelyet csak Krisztus megjelenése fog legyőzni a történelemben. Róma ellen senki, de senki sikerrel nem veheti fel a küzdelmet, csak az egyes emberek, akik a hatásától hazugság, mert Nagy Konstantin tudomásunk szerint az életében nem lett keresztény, állítólag csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, és azt is, annak is egy ariánus, tehát Krisztus istenségét tagadó változatát. Ez az a hatalom, amelyet csak Krisztus megjelenése fog legyőzni a történelemben. Róma ellen senki, de senki sikerrel nem veheti fel a küzdelmet, csak az egyes emberek, akik a hatásától menekülnek. De a történelemben Róma áll a történelem

szereplőként Michelangelónak az utolsó ítélet, hogy Jézus érkezik, csak Jézus megjelenése, csak Jézus feltűnése lesz az esemény, amely véget vet a fenevad, vagy paráznasszony, vagy törvénytaposó hatalmának. Csak ezek az utolsó mozzanatok itt Rubensnek a végső nagy kavalkádja, hogy Jézus megjelenik a mennyből, és az élő gonoszak megsemmisülnek, és Jézus magával viszi az élő igazakat a mennybe. És nem véletlen a Júdásra való utalás sem. Michelangelo híres freskója, az utolsó vacsora, Júdás ott ül, ahogy szembenézünk baloldalt Jézustól, talán nézzük meg kinagyítva is, a legkeményebb tekintet, most itt jobb oldal, tehát a legjobboldalibb részen van János apostol, mellette Péternek az ősz haja és szakállas feje látszik, és tőle balra van ez a fekete haj, és ez a keményen konokul a jobb kezében az árulás, a bérét szorítgató Júdás. Nagyon érdekes, hogy miért hasonlítja itt a római egyházat a veszedelem fiához, mert mint minden emberi gonoszságnak ennek a hátterében is a pénz áll, amely egyház itt a földön hatalmat akar, az óhatatlanul pénzre vágyik, hiszen a hatalmat ezen a világon a pénzzel, a befolyással lehet elnyerni. Júdás kezében is ott van a 30 ezüst, itt jön át a csapatokkal a Kédronnak a völgyén, és jön ide a Getsemáné kertjébe, ahol Jézus éppen a tanítványaival tölti az utolsó perceit, és itt következik be Júdás árulása. Hans Riemenschneider középkori fafaragásán is ott látjuk, hogy bevezeti a katonákat Júdás, itt pont középütt van előttünk Júdás, a bal kezében szorítgatja a pénzt. Nagyon sokszor így Júdást nyers közvetlenséggel, pénzzel együtt ábrázolták, de ez a proféciának az alapja is, amely egyház hatalmat kíván, az nyilván pénzre vágyik. Giottónak a híres Júdás csókja, amelyhez érdemes közelebb mennünk a fő jelenethez, tehát Jézus és Júdás találkozásához, bizánci stílusú, kicsi statikus arcokat mutató, és még nem a jellemábrázolás korából való mű ez, tehát 14. században vagyunk, de azért rendkívül világosan kifejezi Jézusnak a tisztaságát, az átható, tiszta, őszinte tekintetét, és Júdásnak azt az alattomos, számító, a maga igazságát érvényesíteni akaró tekintetét. Két tekintet feszül itt egymással szembe, és az árulás bérét Júdás ott szorítgatja magánál, mint Van Dyck-nak az olajfestményén is a 17. században. Ez is érdemes közelebb mennünk. Júdás, aki egészen közel megy Jézushoz, akinek azonban a nyugalmát, a békességét nem tudja megszakítani a lehetetlen és borzalmas jellel, a csók jelével sem. Jézus még itt is barátomnak nevezi, és még itt is azt mondja neki, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. De a pénz nagyobb kifejezés kap Rembrandt fiatalkori olajfestményén. Júdás visszaviszi a pénzt, látszatra megbánja a bűnét, de világosan mutatja Rembrandt, hogy ez nem az igazi megbánás. Ugye baloldalt ott vannak az írástudók, a főpapok, ott előtérben középütt szinte megvilágítja a fény azt a 30 ezüst pénzt, és jobb oldalt látjuk Júdásnak a görcsbe ránduló alakját, ahogy összekulcsolja a kezeit és odahajtja a fejét, de érezzük, hogy nem az igazi megbánás. Az igazi megbánás után Júdás magára talált volna, hiszen Jézus maga is mondta, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is. Júdás azonban itt már a lélek elleni bűn állapotában volt, ő már itt igazi megbánás nem tudott gyakorolni, csak egy bűnfelismerés volt ő benne, az összekulcsolt kéz és az a kemény nyak, arc és váll mind azt jelzi, hogy Júdás nem tudott igazán szembefordulni a bűnével, ezért is ment el és akasztotta fel magát. A veszedelemnek fia elnevezés különben ennyit jelent, hogy bár sok ember nem látja ennek a hatalomnak a miben létét, de egy percig sem kétséges, hogy az Isten szemében épp úgy veszedelemnek fia, mint hogy Júdás is az volt Jézus szemében.

van a hatalmas jelentősége, hogy Júdás alakja jelképpé válik, és egy egyház, egy eltorzulás hatalmas szimbólumává növekszik, amely egyház szintén a hatalmon, a befolyáson és a megbánás hiányán alapul, hiszen egyetlen egy történelmi gonoszságát mind a mai napig visszavonni, megbánni nem tudta, és nem is fogja tudni, ahogy Júdás sem tehette már ezt a lélek elleni bűn állapotában. Ez volt tehát ez a félelmetes és rövidségében is megrendítő vázlatprofécia, de ezt fogja nagyon részletesen kibontani majd a János apostolnak adott jelenések és annak a négy vázlatproféciája, amelynek a tárgyalásába két hét múlva fogunk bele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Sok szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is, külön-külön már köszöntettelek benneteket. Feleségem, gyermekeim most nem tudtak eljönni. Gergő fiunk betegeskedik, és vele otthon maradt kedvesem. A nagylányom meg otthon maradt a miskolci gyülekezetben nagymamával, úgyhogy én most csak egyedül jöttem, és hoztam az üdvözletüket. De majd talán a következő alkalommal együtt jön a család. Föl is vetettem, János Csult hívtam tegnap, hogy ha gondoljátok, akkor majd amikor a családdal együtt tudok jönni, majd akkor szolgálnák, de szívesen eljövök most is. Úgyhogy azt a választ hozta, hogy inkább jöjjek most is. Úgyhogy így vagyok most köztetek. Első alkalommal vagyok így, hogy az igéről is szóljak nektek. Bár én nem vagyok lelkész, de talán a Szentírás segítségül hívva együtt sok erősítő és felemelő dolgot találunk a Szentírásból. Megengeditek, hogy az akkómat levegyem? Nagyon meleg van itt a két radiátor között.

Egy olyan történetet szeretnék veletek átgondolni a Szentírásból, ami ismert mindannyiótok számára, az Emmauszi tanítványok történetét. Gondolom, többször elolvastátok már, egy szívet, lelket melengető történet, de úgy gondoltam, hogy talán érdemes volna ezt újra átgondolni, ezt a történetet. Mivel ez egy hosszabb történet, arra nincsen mód és lehetőség, hogy sorra menve minden tanulságot kiemeljünk, ezért csak egy pár dolgot szeretnék belőle kiemelni. De talán az volna a legjobb, hogyha először elolvasnánk együtt a Szentírásból. Keressük meg Lukács evangéliumából a 24. fejezetet.

0: és a 24. fejezetből, mivel hogy ez egy aránylag hosszú történet, hát nem rövidítem le, 13-tól terjedő verseket olvasnám egészen a 35-ig terjedő versekig, bár a történet nem pontosan itt kezdődik, majd később egy kicsit erre vissza szeretnék még térni. De most az idő rövidsége véget azért olyan nagyon hosszú részt nem olvasok fel. Tehát a 24. fejezet 13-tól terjedő verseket olvasnám. És íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve Emmaus. És beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgettek, és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felel pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta neki, csak te vagy én vendég Jeruzsálemben, és nem tudod, hogy minémű dolgok lettek abban a napokban? Abban e napokban? És mondanékik, hát micsoda dolgok? Azok pedig mondták nekik, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták. Őt pedig nem látták. És ő mondta nekik, ó balgatagok és restszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől, és minden prófétáktól fogva magyaráztam nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mint a tovább menne. De kényszerítették őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteredett, és a nap lehanyatlott, bement azért, hogy velük maradjon. És történt, hogy mikor leült velük, kenyeret vett, megáldotta és megszegten adta nekik. És megnyilatkozták az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezett éj a mi szívünk mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et, és azokat, akik velük voltak, kik ezt mondták vala, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyért megszegéséről. Kicsit hosszabb igeszakaszt olvastam fel, de az egész történetnek ugye a súlyponti részét. Gondolom, hogy ismerős történet, ez ismeritek a Szentírásból. Érdekes, hogy amikor az Emmauszi tanítványok csüggetten, fáradtan mentek Jeruzsálemből, ne felejtsük el, hogy ugye Jézust keresztre feszítették pénteken délután, aztán jött a szombatnap, a nyugalomnap, jött a vasárnap, és ez vasárnap délután, kora esti órákban történik. Mikor támad fel az Úr? Vasárnap reggel. Tehát ők akkor mentek már ilyen szomorúan, csüggetten haza beszélgetni, amikor már Jézus élt. És miközben ők mentek, azt olvassuk Jézus élete című könyvben, így Ellen White, hogy ez a kis falu, meg így is itt, hogy 60 futamatnyira volt, ez egy 11-2-3 kilométer. Ez egy hosszabb séta. Pár órás gyalogút. És miközben ők mentek haza, azt olvassuk, hogy Jézus egyszerűen oda ment hozzájuk, és velük együtt ment, és beszélgettek. e fölött, a tény fölött nagyon sokszor én magam is tovább szaladtam. Hát ez egy egyszerű, teljesen egyszerű kép. De gondoljuk el csak azt, hogy mi sokszor milyen Jézussal való, vagy Istennel való találkozásra vágyunk. Emlékszünk arra a versre, hogy Adi vers ez, hogy csendesen és halkan átölelt az Isten. Tehát, hogy mi arra várunk sokszor, hogy ő bemutatkozik nekünk. Emlékezzünk rá, az Ószövetségben talán Illés is arra vágyott, hogy majd valahogy az ő nagysága, az ő hatalma, az ő valami nagy dolog történik, nem? Hát Isten nagy, hát ő most már bemutatja. És itt azt tartjuk, egyszerűen oda ment, és elkezdett velük beszélgetni. Az Isten megtehette volna azt, hogy az ő dicsőségében jelenik meg nekik. Már akkor, hogy föltámadt. Megtehette volna Jézus azt. Nem ezt tette. Egyszerűen, egy egyszerű kép egyébként, a Krisztussal járás az egy bibliai fogalom. Ha olvasátok a Szentírás, érdemes így, ezzel a, hogy is mondjam, gondolattal is felvért, szóval így keresni az igéket, hogy mikor beszél a Biblia, és hogyan a Krisztussal járásról. Ez nagyon egyszerű kép, borzasztóan egyszerű, együtt járni Krisztussal. Az Isten nagyon sokszor bennünket is megkeres, velünk jár, de mi sokszor azt várjuk, hogy valami nagy dolog fog velünk történni. Az Isten valami nagy csodával, valami nagy jelenéssel jelenik meg nekünk. Itt ezt a képet látjuk, nagyon egyszerű, oda ment hozzájuk, és elkezdett velük beszélgetni. És miről kezdtek el beszélgetni? De nem azt látjuk, hogy Jézus kezdte volna a kezdeményezést, nem azt látjuk, hogy Jézus mondta volna, hogy hát én vagyok az a Jézus, akiről ti szomorkodtok, hanem hallja, hogy ők miről beszélgetnek egymás között, és kérdez. Jellemző ez Istenre, hogy ő kérdez. Az Isten nagyon sokszor teszi ezt. Nem tudom, hogy ti személyes életetekben tapasztaltatok-e már ilyet. A Bibliában sok helyen látunk ilyet. A Bibliában nagy kérdések vannak. Ugye Ádámnak is fölteszi ezt a kérdést, hogy Ádám, hol vagy? Gondolkoztat. Illésnek megkérdezi, mit csinálsz itt, Illés? Itt is föltesz egy kérdést nekik, hogy miért vagytok szomorú ábrázattal? Mit beszélgettek itt? Nem, mintha nem hallotta volna egyébként, hogy miről beszél. Miért teszi fel ezt a kérdést? Hát értetlen volt Jézus, és nem tudta, hogy miről. Nem, az Isten kérdéseiben mindig benne van az, hogy ő szeretne bennünket gondolkoztatni. Szeretne bennünket végigvinni bizonyos gondolatmeneten. És itt is azt látjuk, hogy micsoda szavak ezek, miért vagytok szomorúak? Tette már föl nekünk ezt a kérdést Isten? Jártok, keltek, nevezzük, járunk, kelünk, beszélgetünk szomszéddal. Mi újság van, szomszéd, hogy vagy? Há, már megint emelték a tejárát, a benzinárát is már megint emelték. Tele vagyunk szomorúsággal. Egy hívő, egy keresztény ember arcán a szomorúsága helyes? Vagy ez ami igazán bizonyságot tesz az embereknek Jézusról? Ugye mi is nagyon sokszor ilyenek vagyunk, és nekünk is szól a kérdés. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Ugye akkor ez speciális helyzet volt, majd később erre nyilván erről beszélgetünk még, de a mi életünk is, hát valamilyen szinten milyen kis speciális sokszor, nem? Mindannyian testre szabott élethelyzetekben. Mi a saját magunk dolgaival, nyavajáival vagyunk elfoglalva, és talán észre sem vesszük, hogy Jézus ott áll mellettünk. Talán észre sem vesszük azt, hogy nincs olyan messze Isten, mint ahogy gondoljuk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy mi olyan állapotban vagyunk, a szomorúságunkban, hogy az Isten nagyon messze van. Az Isten arról biztosított bennünket, hogy ő az, aki megkeres minket, hogy mondja a Szentírás, hogy ott hagyta a 99-et, és eljött hozzánk egyhez megkeresni bennünket. És miután megtalált bennünket, és úgy látta, hogy szomorú ábrázattal vagyunk, akkor ő kérdez. Ő nem azt akarja, hogy mi szomorú ábrázatúak legyünk. De mi sokszor másképp várnánk a megoldást. Mi sokszor úgy várnánk a megoldást, mint ahogy az Emmauszi tanítványok is várták volna a megoldást. Az Isten nem így gondolja. Azt olvassuk a történet folytatásaként, hogy az ő szemeik visszatartóztattak. Hogy ne ismerjék meg Jézust. De először olvastam meg másodszor ezt a részt, gyerekfejjel sem értettem igazán, hogy miért volt ez így. Hát Istent ilyennek ismerjük, aki azt szeretné, hogy mi ne ismerjük meg őt. Ilyen Istent ismertek a Szentírásból. Aki azt szeretné, hogy mi ne lássunk tisztán. Hát ő azt szeretné, nem, hogy mi tisztán lássunk, hogy helyesen és jól lássuk a dolgokat. Akkor miért olvasuk azt itt az igében, hogy az ő szemeik visszatartóztattak, hogy ne ismerjék őt? Igen, sok jó dolgot mondtak, igen. Ezek mind benne vannak. De végül is Ellen White Jézus élete című könyvében találtam meg erre igazán a választ, ahol azt írja, hogy az, hogy visszatartóztattak a szemeik, ez nem csak azt, hogy a mi nyelvünkben ez úgy jön vissza, mintha ők erről nem tehettek volna. Szóval Isten volt az, aki bekente a szemüket valamivel, és ők nem láttak. De az egész történetet, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy hát igen, és azért ők tehettek arról, hogy nem ismerték föl Jézust. Ellen White azt írja, hogy annyira el voltak csüggedve, és annyira lehajtották a fejüket, és el voltak szomorodva, hogy nem is igazán nézték meg azt az embert, akivel elkezdtek beszélgetni. Aztán később azt írja Ellen White, hogy sírtak. Hát könnyes volt a szemük. Tehát őknek az a szomorúság, ez nem csak ilyen kis szomorúság, hanem tényleg ők komolyan nagyon el voltak csüggedve is. Szóval szokták is mondani, van egy mondás, persze teljesen más értelem, hogy nem lát a pipától. Szóval az ő lelki állapotuk volt a gátja annak, hogy ők nem ismerték föl Jézust. Tehát fizikailag sem látták meg. Igen, ilyen hatással lehet a mi lelki állapotunk a mi fizikai létünkre. Hogy aztán ez Isten felhasználta, az egy következő kérdés. Nem Isten akarta azt, hogy ők ne ismerjék meg őt rögtön. Vagyis nem rögtön, hát mikor? A történetet, hogyha olvassuk, akkor ez egy jó pár alkalom lett volna, hogy fölismerhették volna. Sőt, azt írja Ellen White, hogy többször úgy keresztül is villant rajtuk, hogy ez az ember úgy beszél, mint maga Krisztus is beszélt. És nem esett le nekik. Kérdezem tőletek, hogy veletek nem szokott megtörténni hasonló? Hogy ott van Isten velünk, és mi sokszor úgy gondoljuk, hogy elhagyottak vagyunk. A szemünk, minthogyha vissza lenne tartóztatva, mintha nem ismernénk fel azt, hogy mi nekünk nem kell csügget, nem tudom, a depresszióra hajlamos embereknek ez különösen veszélyes. Hogy nem lát túl a felhőn. Csak azt látja, ami előtte van. Érdekes az, hogy hogyan viszonyul ilyenkor az Isten az emberhez. Mit tett itt Jézus? Azt olvassuk, szintén nem akarom mindig idézni, mert sok idő eltelne, hogyha olvasnám Ellen White-tól a Jézus élete című könyvéből, de azt olvassuk, hogy Jézus megértette őket. Ezt nehéz ezt így, hogy is mondjam el, végig gondolni, hogy létezik az, hogy Jézus, aki tudta, hogy ő kicsoda. Tudta azt, hogy ő neki mi a feladata, miért ment oda hozzájuk. És mégis megértette azt, hogy ők vajon miért nem ismerik őt föl? Úgy írja Ellen White valahogy, hogy azokat a zavaros dolgokat, amik ő bennük, hogy kavarogtak. Ezeket megértette, és nem szitta le őket rögtön. Hogyan viszonyul hozzánk az Isten? Azt olvassuk, hogy nem olyan Istenünk van, aki... Tehát, bocsánat, olyan Istenünk van, nekünk fordítva van, aki képes megindulni a mi gyarlóságainkon. Szóval, hogy ő valahogy belehelyezkedik a mi... Van erre csúnya szó, hogy empátia. Szóval, hogy együtt érez. És próbálta ő is, Jézus is ezt tette, hogy ő együtt érzett velük, nem pedig rögtön azzal kezdte, hogy nem láttok a szemetektől. Jézus megrendült, együtt érzett velük, és innen próbálta őket kivezetni. De olyan érdekes, hogy Jézus megtette volna egy pillanat alatt, hogy őt felismerjék. Nem tette. Elindult egy olyan úton, ami mindannyiunk számára egy út. Mi volt az első, amit Jézus tett, és ugye az elsőt már említettem, hogy kérdezett. És miután ő kérdezett, és elmondták ők a maguk bánatukat, hogy mi történt, utána, az igaz, hogy utána megfeddi őket, hogy balgatagok és rest szívűek, de nem azért szidja meg őket, hogy engem nem ismertetek föl. Egyébként közvetve ez is benne van. Hanem azért, mert rest szívűek vagytok és balgatagok, hogy elhiggyétek mindazokat, amiket az Ószövetségben olvastatok. Kérdezném tőletek, hogy kik nem hittek az Emmauszi tanítványok? Ugye igen, az ószövetségi iratoknak nem hittek. Na de most egy kicsit boncoljuk ezt a kérdést. Jézus szólt arról, hogy ő meg fog halni? Szólt arról, hogy ő fel fog támadni? Egyrészt is nem hittek magának Jézusnak. Aztán, amikor vasárnap hajnalba, és itt a történet azért érdekes, azért mondtam nektek, hogy ez hamarabb kezdődik ám, mert vasárnap hajnal, mert így kezdődik, figyeljétek csak, a 13. vers, itt ími azok közül ketten. Mi az a azok közül? Hát egy kis tanítványi csapat együtt volt. Vasárnap együtt voltak. Ezek közül egy páran, nevezzük nevén, az asszonyok, bocsánat, nem jut eszembe a hölgyeknek a neve, mindegy, Mária, Jakabnak az anyukája, azt hiszem, és még egy harmadik hölgyet is megemlít a Szentírás. Hát három asszony kiment a sírhoz, és hozták a hírt, hogy Jézus feltámadt. Tehát először is nem hittek Jézusnak, nem hittek Máriának és az asszonyoknak. Asszony nép, biztos delíriumosak voltak valamit. Igen, ám, de utána odaszaladt a sírhoz. Ki szaladt oda a sírhoz? Péter és János. János evangélium írja ezt szépen, hogy odaszaladtak mind a ketten, de mert János fiatalabb volt, gyorsabban tudott szaladni a sírhoz, de tiszteletből megvárta Pétert, aki az idősebb volt, és megvárta, amíg Péter belépett a sírba, megnézte János is, meggyőződött róla. Tudjuk az evangéliumból, hogy miután ők beléptek a sírba, és látták az keszkenőket, tehát a ruhákat összehajtva, akkor biztos volt, hogy nem lopták el Jézus, mert először az volt, hogy ellopták. Na, tehát ez Jézusra jellemző volt, a rend, a precizitás, a tisztaság, szóval hogy szépen össze, tehát azt írja az ige, hogy nem tudom, Péterre vagy Jánosra, és hitt. Tehát ő rögtön hitt. Mihelyest ezt látta, ő rögtön hitt. Ő tudta, hogy ez Jézus feltámadt. Ugye nekik már könnyebb dolgok volt, mert aztán ők már hallották az asszonyoktól. Tehát aztán visszamentek Péter, János, az asszonyok, visszamentek a többiekhez, és mi történik ott? Elmondják a többieknek, és azt mondták, hogy hurrá, feltámadott az Úr. Ez történik? Mit azt mondja, hogy... De az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hittek nekik. Ez a két tanítvány is ott volt ezen az alkalmon. És az ő szavuknak, és ők is átélték ezt, hogy ezeket mind hallották. Tehát nem hittek, de várj, bocsánat, még egyet ki is felejtettem. Még egy mennyei jelenés is volt. Megjelennek az angyalok. Mit mondanak az angyalok? Hát mit keresitek itt az halottak között az élőt? Hát ő föltámadt.
1: Előre megmondtam.
0: Igen. Mennyi minden bizonság volt előttük? Nagyon sok. Nem hittek. Mégis, amikor Jézus idejére ehhez a ponthoz, akkor azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nem hittetek ennek, nem hittetek annak, nem hittetek. Hány embernek nem hittek? Soknak. A mai törvénykezés is, hogy van a tanúskodás? Hány embernek kell tanúsítani ugyanazt? Kettő embernek kell egybehangzóan ugyanazt mondani ahhoz, hogy valami igaz legyen, megálljon. Hát ezt nem a római jogban talált lett kitalálva, hanem ez egy bibliai alapelv. Ez Mózes törvényeiben így volt. Hát nem tudom, hányszor két ember volt itt, akik bizonyságot tettek, tehát nekik hinniék kellett volna. Mindezek ellenére nem láttak. És érdekes, hogy a legjobban azt emeli ki Jézus, hogy restszívűek vagytok elhinni, ami az Ószövetségben, az írásban megirattak felőlem. Nem azt, hogy nem hittetek Péternek, nem hittetek az asszonyoknak, nem hittetek a nekem, pedig hányszor elmondtam nektek, hanem az írásoknak. Tehát Jézus a szemüknek a felnyitogatását ott kezdi, az alapoknál kezdi, az írásoknál. És elkezdte, ugye, a Mózes vagytok elhinni, ami az Ószövetségben, az írásban megirattak felőlem. Nem azt, hogy nem hittetek Péternek, nem hittetek az asszonyoknak, nem hittetek a nekem, pedig hányszor elmondtam nektek, hanem az írásoknak. Tehát Jézus a szemüknek a felnyitogatását ott kezdi, az alapoknál kezdi, az írásoknál. És elkezdte, ugye, a Mózestől kezdve, a Ószövetségen keresztül,

meghalni is fel kellett támadni. Megmondom őszintén, én azt az előadást, amit ott Jézus ott, most elnézést, előadást nevezzük így, mondott, én szívesen meghallgatnám. Hát Jézus nyilván az élete során is sok-sok olyan beszédet tartott, amin szívesen ott lennék, de hogy ő ezt hogyan az Ószövetségből. Tehát itt most Jézus nem használt semmit az ő erejéből, az ő hatalmából, semmit. Őt most teljesen az igéből vezette le, hogy ő neki meg kellett halni, és hogy ő neki fel kellett támadni. Az Isten azt szeretné, hogyha ez számunkra is, ez ugyanilyen valós dolog lenne, ami hitünknek az alapja, az a Szentírás kell, hogy legyen. Fontos az, hogy mi tapasztalatot szerezzünk az Istennel. Nagyon fontos. De a mi tapasztalataink megcsalhatnak bennünket. A Szentírás kell, hogy az alapja legyen, és annyira, hogy itt az Ószövetségre hívja fel a figyelmet. Az Ószövetség az nagyon sokszor, főképp az utóbbi időben úgy háttérbe került. Most nem a mi közösségünkre gondolok, hanem hogy egyáltalán a kereszténységben. Az Ószövetség az egy olyan, Bibliának egy olyan része, ami ott van sok lelki tanúságokkal, de azt mondhatnám, hogy fehér folt. Nem véletlen, hogy a eleink is a nagy advent mozgalomban nem értették a szentélytanát először, mert hát nem ismerték a szentélyt, nem ismerték az ószövetségi ünnepköröket, szolgálatokat, mert ezek nem voltak ismertek. Jézus fontosnak tartotta ezt, és ez nekünk is elénk tárja, hogy mi is tartsuk ezt nagyon fontosnak. Aztán eljutunk odáig, hogy az időnk szalad, hogy Jézus úgy tesz, mintha menne tovább. Neki valamilyen dolga van, és megy tovább. És a tanítványok pedig valahogy elkezdik érezni, hogy ez az ember, ugye még embernek hiszik, ez az ember valami reménységet adott nekik. Először a keresztre feszítés óta, mióta ilyen letargiában voltak, először kezdtek érezni valami reményt, valami örömet, és ez ragaszkodtak. El nem akarták engedni. Mondták, hogy más már este van. Hova mennél tovább? Nem engedünk, gyere velünk. Jézus egy először szabadkozik, hogy nem, nekem mennem kell, de azt írja a Bibliánk, hogy szinte erőszakolták. Szóval, hogy marad. Nem, erősen, gyere velünk. Ilyennek ismerjük a mi Istenünket? Így kéreti magát? Ti ilyennek ismeritek az Istent? Annyit kell neki mondani, hogy gyere már! Ugye a hamis bíró és az özvegyasszony példátában is ez van, nem? Hogy annyiszor megy rá, hogy na jó, ha már egyszer, most már ilyen sokszor idejöttél, akkor megszabadítanak téged. Ismeritek a példázatot? Vajon miért tette ezt Jézus? Hát, hogyha az ő szándéka, én gondolom, hogy az volt az Isten szándéka, vagy Jézus szándéka, hogy felismertesse magát. Hát akkor miért akar tovább menni? Az Isten azt szeretné, hogy mi, hogy mondjam, hogy mi annyira ragaszkodjunk ő hozzá, hogy fogjuk őt szaván. Csináltatok már ilyet? Hogy szaván fogtátok az Istent? Hogy valamit ő mondott, de úgy nézett ki, mintha hát abból nem lesz semmi. De azt mondtátok, hogy nem, én ragaszkodok ehhez. Az Isten nem kéreti magát, hanem ő egy nagyobb tapasztalatban és áldásban szerette volna őket részesíteni, és

azt várta, hogy azt fejezzék ki, hogy ők ragaszkodnak hozzá. Ezt tőlünk is várja, és örül ennek. Gondolkoztam rajta, hogy van más példa a Szentírásban erre nézve? Igen, találtam. Hát emlékezzünk csak Jákob történetére. Igen. Jákob azt mondta, hogy nem engedlek el, erezzen engem, mert most már feljött a hajnal. Nem engedlek. Nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Mondhatta volna, hogy de hát már hányszor megáldottalak. Hát emlékezz rá, apád megáldott egyszer, mert rátette a kezét a fejedre, és megáldott. Aztán, amikor Bételben voltunk, ott is megáldottalak. Aztán, amikor a nagybátyádnál voltál, ott is megáldottalak, nem is egyszer. Álomban megjelent neki többször az Isten. Azt elmondta, hogy megsokasítalak, nagy néppé leszel, te benned állatnak meg a föld minden nemzetségei. Hát mit akarsz még? Nem. Nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Kinek van erre szüksége? Az Istennek? Nekünk. Az Emmauszi tanítványoknak volt erre szükségük. Nekünk van arra szükségünk, hogy annyira ragaszkodjunk az Istenhez, ezt ki is fejezzük. Erős kötést szerezzünk, azt mondja a Szentírás.

Szoktátok ti kényszeríteni az Istent? Valamit megígért nekünk, konkrétan, olvassunk a Bibliából egy ígéretet. És azt mondjuk, hogy nem eresztelek el addig, amíg meg nem áldasz, most nem ezekkel a szavakkal. Pedig azt mondja az Isten, fogjátok szaván őt. Én úgy érzem, hogy ezzel nagyon hiával vagyunk. Én magam legalábbis. Nem tudom, hogy ezt a ti hogyan élitek meg. Olvassátok az írásban az ígéreteket, amit az Isten adott nekünk. Sok ígéretet fogtok találni, de ezek az ígéretek nekünk szólnak. És amikor múlnak el az idők, a napok, az évek, és nem teljesedtek be az ígéretek, akkor nem azért nem teljesedtek be ezek az ígéretek, mert Isten nem akarja nekünk ezeket adni. Nem azért, mert Isten kéreti magát, váratja magát. Nekünk van szükségünk arra, hogy őt szaván fogjuk. Oszi bácsi mesélt egy történetet, ez vele történt, hogy pécsi gyülekezetben ő ott szolgált, és egyszer jött egy az ottani gyülekezetben egy férfival beszélgetett, és már nem tudom a keresztnevét, nevezük Józsinak, már elfelejtettem, hogy kedves Józsikám, hát mi van veled? Fogysz, mész össze. Mi van veled? Hát tudod, Oszkár, van nekem egy csúnya rossz természetem. És elhatároztam, hogy addig nem eszek, míg az Isten ebből ki nem vezet. Erős elhatározás. Addig nem eszek, amíg ebből a... Gondoljátok, hogy meghalt ez az ember? Nem. És akkor azt látjuk, hogy bemennek, történet folytatásaként bemennek, megkínálják vacsorával, Jézus megtöri a kenyeret, és egyszer csak leesik a tantusz nekik. Hogy hát ő Jézus. Mi történik akkor? Oda rohannak, megölelik egymást. Jaj, de jó, Jézus, mit meséld már el, mit? Ez történik? Jézus eltűnik. Hát ez, nem tudom, olvastatok már görög drámákat? Ez ilyen görög drámával illő jelenet, nem? Amikor már úgy néz ki, hogy valami megoldás jönne, akkor tragikumba megy az egész. Így élték meg? Hát nem így élték ők meg. Ők úgy élték meg, hogy azt írja Ellen White, hogy Bibliában annyit olvasunk, hogy abban az órában. Tehát abban az órában, amikor ők ez történt velük, fogták magukat és visszamentek. Azt írja Ellen White, hogy az ételt ott hagyták az asztalukon. Szerintetek éhesek voltak? Biztos. Fáradtak voltak? Hát a 10 pár kilométer gyaloglás nem olyan nagy dolog, de próbáltatok már 10 pár kilométer gyaloglás után leülni vacsorához? Ott hagyták az ételt az asztalon, azonnal visszaszaladtak a tanítványokhoz. Jézus eltűnt, vagyis a szemük elől eltűnt. De aztán... Mikor ők mentek visszafelé, akkor láthatatlanul ott volt velük. Úgy írja Ellen White, hogy már sötét volt, és botorkár, utat nem találták, ott letértek az útról. Nem tudom, hogy ti már voltatok-e így, hogy valami hirtelen, valami nagy öröméér, és az ember megy, nem foglalkozik vele, sáros lettem, véres a kezem, abszolút nem érdekel, másod, harmad, tizedrangú kérdés. És ők is így mentek árkon, bokron keresztül, mindenen keresztül rohantak vissza Jeruzsálembe, de ott volt mellettük Jézus, ugyanúgy, mint idefelé, csak ők nem látták. Visszaérkeznek a tanítványokhoz, és mit találnak? Összegyűlve vannak, és mondják, hogy feltámadt az Úr, tudjuk, mi is találkoztunk, hogy elmesélik egymásnak, és egyszer csak mi történik? Jézus ott van, megjelenik előttük. Mennyivel más volt az az út, amikor hazafelé mentek, és amikor visszafelé mentek? Én szerintem az volt a jobb, amikor hazafelé mentek, nem ott volt Jézus mellettük.
Sokszor úgy vagyunk vele, hogy jaj, de jó lenne Jézussal együtt lenni. Milyen jó lett volna, mi is egy lehetnénk a tanítványa Jézus korában. Ott élhettünk volna vele együtt, láthattuk volna a csodákat, amiket végezett, ettünk volna abból a kenyérből, amit megszaporított. Ugye milyen jó lenne? És itt ebben a történetben azt láthatjuk, hogy nem így van. Mert hogyha a hit nincs ott, akkor, mint a tanítványoknál is ez történt, akkor nem voltak boldogok. Itt pedig azt láthatjuk, mikor visszafelé mentek, és felismerték, hogy Jézus él, akkor már nagyon boldog volt. Mit mondtak? Egymásnak. Nem gerjedezett a mi szívünk. Ismeritek ezt a tapasztalatot? Ez egy nagyon szép szó. Használjuk ezt a hétköznapi életben, hogy gerjedezik a szív. Én nem tudom, gondolkoztam rajta, én nem nagyon használtam még ezt a kifejezést. Csoda, hogy talán megértjük a Bibliából. Nem gerjedezett a mi szívünk, amikor éltettek már ilyen tapasztalatot át? Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy éljünk át ilyen tapasztalatot. Mikor gerjedezett az ő szívük? Mit mondtak egymással? Mikor? Amikor beszélgettek és az igét. Az igét. Nyilván, amikor ők felismerték, hogy Jézus, az akkor is nagyon örültek. De az igének ilyen nem csak, hogy hatalma van, nem csak, hogy ereje van, hanem öröm van az ige olvasásában. Nekik is gerjedezett az ő szívük. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor az igét olvassuk, amikor Jézussal, nevezzük így, találkozunk, mert az ige az Isten szava, mikor vele találkozunk, akkor az örömforrás legyen, az gerjedezzen a mi szívünk is. Mi kellett ahhoz, hogy a tanítványok felismerjék azt, hogy ki Jézus? Mi kellett? Először is az igé által helyre kellett tenni az ő gondolkodásukat. Kellett hozzá az, hogy ők maguk akarják, hogy ne menj tovább, hanem gyere velünk. Mi történik akkor, ha ők ezt nem mondják? Jézus tovább megy. Nem ismerték. Esetleg két hét múlva találkoztak volna a tanítványokkal, és akkor elmondták volna, hogy múltkor egy ember odajött hozzánk, és gondoljátok csak végig, azért jó lesz, mondta. Mózes azt mondta, igaza van neki. Nem ez volt. Az a bizonyos, hogy is mondjam, nem tudok jár rá jó szót, nem extázis az, hanem eufória, vagy hogy fejeznek. Ez a nagy öröm, az a nagy boldogság nem jött volna el. Az Isten ezt szeretné, hogy ez mindannyiunk számára tapasztalat legyen, napi tapasztalat legyen. Ehhez az kell, hogy az igét olvassuk. Ehhez az kell, hogy szaván fogjuk az Istent a mi saját magunk helyzetére, életére lebontva, hogy Isten, nem engedem, hogy tovább menjél. Jézus, nem engedem, hogy én azt szeretném, hogy nekem megígérted azt, hogy mit tudom, én fájdalmamban már meghalt a nagymamám. Hogy te velem vagy, és te megerősítesz. Vagy kinek milyen élethelyzetben van. De hogy fogjuk szaván az Istent. Hát itt kellett az, hogy az ige, kellett az, hogy ők behívták, és kellett az, hogy Jézus megáldja a kenyeret. De már Ellen White azt írja, hogy előbb is ezen gondolkoztak. Tehát nem egy egyszeri, hirtelen felismerés volt ez, hanem ez olyan volt, olyan, úgy tudnám ezt jellemezni, mint amikor egy kádat töltenek fel vízzel. Egyszer csak kifolyik tetején. Vagy egy edényt. Szóval ez egy folyamat volt bennük, és amikor elértek odáig, hogy hát mi történt, hogy Jézus imádkozott? Hát ez nem valami nagy dolog történt. Gondoljátok, hogy azért, mert meglátták a kezén a sebeknek a helyeit? Szerintem nem. Biztos, hogy az is. Mert azt írja, hogy utána aztán rögtön megbizonyosodtak, mert rögtön nézték és látták a sebek helyét, és igen. De nem az volt, ami felismertette bennük, hanem akkor ért el azt odáig bennük, hogy a belső akadály elhárult. Nekünk is vannak ilyen belső akadályaink? Ilyen saját magunk által dédelgetett dolgok, amiket az Isten nem tol félre, nekünk kell félre tolni.
De ehhez az kell nekünk is. Ige kutatása, ragaszkodni Krisztushoz, és akkor Isten megteszi a maga részét. És ami az egészben nagyon fontos, az az, hogy csak ezután a folyamat végén lehet boldogság és öröm. És teljes kiteljesedés. Azt írja a Szentírás, hogy amikor az Úr Jézus másodszor visszajön, akkor a Jézus és a hívő közösség között olyan viszony lesz, mint a mennyasszony és a vőlegény között. Egy mennyasszony és egy vőlegénynek a találkozása az a nem tudunk a Földön más örömöt, ez a legnagyobb szinte. Szóval nem véletlen hasonlítja a Szentírás ehhez. Én ezt kívánom mindannyiótok számára, és mindannyiunk számára, hogy ezt az örömet éljük át. De ez számunkra ne csak ilyen egyszeri alkalom legyen. A tanítványok számára sem egyszeri alkalom volt. Miután ezt átélték, miután ők újra, tehát összejöttek, mi következett ezután? Az ők szívük, lelkük egy volt. Rövidesen, rövid idő alatt kiárat rájuk a Szentlélek. Ez még fokozódott. Olvassátok el Apostolok története című könyvben, Ellen White olyan szépen írja le, hogy amikor ők együtt voltak a felházban, és a Szentlélek kiárat rájuk, akkor még nagyobb szeretettel teltek be, egymás iránt is. Testvérek, nincs más út, nincs más mód. Mindannyiunknak ugyanolyan úton és módon kell Jézussal közösségben élni és lenni, mint ahogy a tanítványok tették, mint az Emmauszi tanítványok. Sajnos el kell mondani, hogy mi is sokszor úgy járjuk a mi útunkat, hogy Jézus ott van mellettünk, de mi nem látjuk őt. Miért nem látjuk őt? Azért nem látjuk őt, mert ami életünk tele van olyan, és ami gondolataink tele vannak olyan dolgokkal, amik meggátolnak bennünket abban, hogy Jézus lássuk. Jézus leszeretné ezeket bontani, de ezeket van egy törvényszerű módja, ahogy ezt megteheti. És ezért szeretné Jézus először a mi hitünket az ígére alapozni. Ezért szeretné újra és újra visszavinni a mi tekintetünket és a mi gondolatainkat. És hogyha az igét úgy olvassuk, mint Isten szavát, amiben teremtő erő van, ami tényleg olyan, mintha Jézus itt járna, kellene a Földön, és ő szólna hozzánk, akkor, és utána bennünk ez egy ilyen, hogy is mondjam, természetszerű dolog lesz, hogy majd kívánni fogjuk azt, hogy ne Istenünk személyesen, tapasztalati szinten is szeretnénk, hogy te velünk legyél. Tanítványok is ezt mondták. Gyere, ismerjétek ezt a képet. A Szentírás Laudícia levélben mondja azt? Bemegyek ahhoz is, vele vacsorálok? Igen. Ez Isten ezt szeretné. Gyere és legyünk együtt, vacsorázzunk együtt. És ezek után tud bennünket az Isten olyan örömben és békességben. Ugye abban is van öröm, amikor olvasok az igét, ugye? Van. Ugye ez a tanítványnak is gerjezett az ő szívük. De az igazi öröm az akkor volt, amikor Jézussal személyesen, már bocsánat, úgy találkoztak személyesen, hogy föl is ismerték, hogy ő Jézus. Tehát nekünk is az igazán öröm az az, amikor az Istennel személyes kapcsolatotól és személyes tapasztalatot érünk át. És ennél már csak egy nagyobb öröm van, és erre vágyik az Úr Jézus, és erre vágyik Isten, hogy színről színre lássuk egymást. Ezért mondta Jézus az imádságában, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Jézus nagyon vágyik erre, személyes találkozásra. A mi szívünkben is ez ilyen nagy vágyakozás? Várjátok ti is, hogy az Úr Jézussal való találkozást? Ezért vagyunk adventisták, ugye? Ha elhanyagoljuk az ige kutatását, a Jézussal való személyes kapcsolat keresését, nem lesz öröm. Akkor azt fogjuk mondani inkább, hogy esetek ránk hegyek.
Semmit nem fog érni az adventi hitünk, nem fog bennünket segíteni. Ezt kívánom mindannyiótok számára, és mindannyiunk számára, hogy ez élő tapasztalat legyen minden nap. Amen.

0: Miről szól a mi atyánk a legnagyobb kérések? Ez a sorozat zajlott most ez az utolsó alkalma. A legtöbb keresztény ember a mi atyánk ott imádkozza, és az a tapasztalat, hogy a legtöbben igazából nem is tudják, hogy mit imádkoznak, amikor a mi atyánkot imádkozzák. Különösen ugye, teljesen megszokásból, mint egy betanult verset, vagy hogyha sokszor egymás után elmondja, az ember már jobban kiüresedik az értelme. És erről szólt ez a pár alkalom, hogy igazából miért is mondta Jézus, hogy ti azért így imádkozzatok. Mert ugye mondták a tanítmányok, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Amikor látták, hogy Jézus mennyire komolyan veszi az imádságot, akkor ezzel a kéréssel fordultak hozzá, hogy tanítsa őket imádkozni. És Jézus ugye elmondott több mindent, és azt mondta, hogy ha imádkozni akartok a Jó Istenhez, akkor így imádkozzatok. Ugye nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok mindenkor, hanem azt mondta, hogy így, ilyen módon. És ugye igazából a mi atyánknál is a felépítését, tehát hogy megszólítás az miről szól, hogyan épül föl, mi a tartalma, mi a lényege annak, amikor az Istennel beszélgetünk, vagy hálát adunk, vagy kérünk tőle valamit. Tehát magyarul, hogy egyáltalán nem baj, sőt nagyon jó, hogyha a saját szavainkkal fordulunk a mennyei atyához. Jézus egy példát mondott, hogy ha imádkoztak, akkor körülbelül így, ahogy ez az imádság szól. És ugye az a gyakorlat is, hogy tömegesen, egyszerre, kórusban imádkozzak a templomban. Jézus mielőtt elkezdte volna ott a mi atyánkot, hogy így imádkozzatok, előtt azt mondta, hogy menj be a te belső szobádba. És aki a te atyád, aki titkon van, ő érti, hallja és válaszol az imádságodra. Ugye az első alkalommal szóltunk arról, hogy miért is így szólítja meg Jézus a mennyei atyát, és hát ezzel nem csodálkozunk, hogy Jézus atyának szólítja az ő mennyei atyát, de Jézus által nekünk is atyánk mindannyiunknak. És ezért, mivel hogy Jézus teljes közösséget vállalt velünk emberekkel, ugye azt mondja az ige, hogy nem szégyel minket testvéreinek nevezni Krisztus. És a mennyei atya nem csak neki, hanem mindannyiunknak mennyei atyán. Ismerjük-e azt, akit megszólítunk. És az első három kérés az igazából Istenre irányul, nem az emberekre. Az Istennek a szükségleteire, hogy így fogalmazzak, mert hogyha mi valóban szeretett kapcsolatban vagyunk az Istennel, akkor nem az lesz az első, hogy Uram, ezt add meg nekem, mert nekem erre van szükségem, hanem ugye miről szól a szeretet? A szeretet kapcsolat arról szól, hogy hogyan kedveskedhetnék a másiknak. Milyen szükséglete van a másiknak, mert engem az jobban érdekel, mint a saját szükségletem. És itt is ugye nem úgy kezdjük az imádságot, mennyei atyám, add meg nekem ezt és azt és amazt, hanem ha szeretem az Istent, akkor ugye rá gondolok először, és az imádság ezt tükrözi, hogy szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Az Efézusi levélben írja az Pál apostol az 5. fejezetben, hogy ha valóban világosság fiai vagytok, akkor azt mondja, úgy járjatok, mint ahogy világosság fiaihoz illik, meggondolván, hogy mi kedves az Úrnak. Tehát azt mondja, aki valóban szereti az Istent, és valóban szeretett kapcsolatban vele, akkor az azzal fog törődni, hogy hogyan tudna kedveskedni az Úrnak. A mi atyánk ezt tükrözi. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön a te országod. Ez tükrözi, hogy én valóban szeretem az Istent, és valóban nem akarom őt megszomorítani, hanem nagyon is szívemben viselem, hogy őt most megszomorítom esetleg, vagy pedig örömet tudok neki okozni. Aztán ezután jönnek a saját szükségletek, ugye azért a mindennapi kenyér, amit, ahogy hallottuk, nyilván fizikai kenyér is elsősorban, de ugyanúgy lelki kenyér is, mert nem csak kenyérrel él az ember, ahogy Jézus mondta, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Ahogy a testünknek fizikailag táplálékra van szükségünk, a mi lelkünknek ugyanúgy táplálékra van szükségünk, és Isten mind a kettőről gondoskodik. Az is, hogy az ember eszik és iszik, az Istennek ajándéka, írja a Prédikátor könyvében. Az igen. Bocsáss meg a mi vétkeinket, ugye lelki szükséglet, a legnagyobb teher, amit cipelünk, terhet, ugye a mi bűneinknek a súlya, lelkiismeret fordulásunk, és a keresztáldozat, amely mindnek nyomán Isten megbocsátja valóban minden bűnünket. És ugye a felhívás, hogy amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és annyira fontos ez a kitétel, hogy Jézus visszatért, az imádság végén visszatért, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Üdvösség kérdés, üdvösségünk feltételeikkel is szabja meg mi tulajdonképpen a Szentírás. Ha mi valóban elvettük a kegyelmet az Istentől, akkor meg tudunk bocsátani mindenkinek. És ha meg tudunk bocsátani mindenkinek, akkor helyünk van az Isten országában. Ha nem értettük el az Isten kegyelmét, és nem vettük el az Istentől a bűnbocsánatot, akkor nem tudunk megbocsátani embertársainknak. És nincs helyünk az Isten országában. Ennyire egyértelművé teszi, nem csak itt, hanem egyéb más helyeken is a Biblia. És ezt a bocsánatot, ezt Istentől lehet tanulni. Azt mondja az egyik példázatában Jézus, hogy 10 000 talentumot engedett el nekünk a Jóisten, azáltal, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk. És bárki emberfia bármilyen nagy vétket követel ellenünk, az azt mondja, ehhez képest csak 100 dénár. És ne a 100 dénára koncentráljunk, hogy minket ki hogyan bántott meg, hanem a 10 000 talentumra, amit nekünk elengedett az Isten Krisztusban. Ugye erről szólt az előző alkalom. És hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten gonoszsággal nem kísért embereket. Ő maga nem kísértető, és gonoszsággal senkit nem kísért. Ha próba helyzeteket ad az Úr, vagy megenged, azt nem azért teszik, nem azzal a céllal, hogy elessünk, hogy elbukjunk, hanem azért, hogy megerősödjünk jellemben, lelki értelemben. Szabadíts meg a gonosztól, ugye nem elsősorban sátántól, nem elsősorban a szomszédtól, nem elsősorban a munkatársamtól, nem a házastársamtól, akik azt mondja, a legnagyobb gonosz, ha ő nem lenne, akkor nekem békességem lenne. A Biblia azt mondja, a legnagyobb gonosz itt van bennünk, ami önző énünk. És ha őszinték vagyunk, akkor mindig ideig vagyunk, hogy a legnagyobb problémám nekem önmagam. És azt mondja, bennem lévő gonosztól szabadítsál meg, és segíts, hogy én magam ne idézek elő fölösleges nehézségeket, próbahelyzeteket, kísértéseket az életemben. Ugye erről szól a kérdés legfőképpen. És röviden átismételtem ugye az előző pár alkalmat. És ez a záró gondolata a mi atyánknak, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. És erre gondolkodnánk, hogy vajon miért így zárja le akkor Jézus ezt az imádságot. Hogyha a minta imád, ugye így imádkozzatok ilyen módon. Ezen gondolkodnánk a mai alkalommal, hogy milyen ereje, hatalma van a mi Teremtő Istenünknek. Aztán azon is gondolkodnánk, hogy akinek ilyen ereje és hatalma van, majd felolvasok ezzel kapcsolatban egy pár igét, az hogyan használja fel ezt a hatalmat? Hogyan uralkodik? Miben nyilvánul meg az Isten uralkodása? Mire mutat nekünk példát Isten az ő uralkodásával? Nagyon fontos. És hogy tényleg pontosan mit is jelent az ő országa, jöjjön a te országod, tiéd az ország. Miről szól az Isten országa? Próbálj egy kicsit körüljárni. Ebben az országban milyen hatalommal uralkodik az Isten, és hogy mi az Isten dicsősége, mit jelent. Tehát, hogy tényleg miért így zárja Jézus ezt az imádságot. Akkor nézzük az első kérdést, hogy milyen ereje, milyen hatalma van a mi Istenünknek. Lehet válaszolni röviden. Mit gondolunk arról, hogy milyen hatalma van az Istennek? mit gondolunk erről, mit hallottunk erről, mit olvastunk erről esetleg. Kinek van igazából nagy hatalma?
1: Ha a Bibliát olvasom és nézem a történeteket, akkor hát úgyis minden fölött van hatalma. Tehát a természet fölött, ha nézem a Jézus emberi átkelést, vagy a Jordán üzénvaló átkelést, amikor a tenger ketté választotta, de hogyha azt hiszem, hogy Krisztus győzött a kereszten, akkor tehát maga a gonosz fölött is van hatalma. Tehát uralkodik a gonosz fölött is.
0: Szeretnék egy pár igeverset elolvasni, tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatban milyen hatalma van az Istennek? Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Először a zsidókhoz írt levélnek a legelejét szeretném elolvasni, ahogy kezdődik a zsidókhoz írt levél. Az első három verse így szól, hogy miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk az ő fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesek jobbjára a magasságban. Azt mondja itt az ige, hogy az Isten fia, az Isten valóságának a képmása, az ő dicsőségének a visszatükröződése. Azt mondja, hogy a fiú ugyanolyan valóságos hatalommal rendelkezik, mint az ő, mint az atya. Mondjad, Bence!
2: Most sem mondtam, hogy...
0: Igen?
2: Hogyha Isten égen, nem tett volna ilyen csodákat.
0: Igen? Ha Isten nem tett volna ilyen csodákat, akkor...
2: Akkor...
0: Nem ismertük volna meg őt annyira? Aha. Tehát a csodái is mutatják, hogy ő milyen hatalmas, ugye? Milyen nagy ereje van. Azok a hatalmas csodák. Aha, jó, köszönjük. Azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten fia örökölt mindent az atyától. Az hatalmát is, erejét, dicsőségét. És azt mondja, hogy a közvetlenül teremtő Isten, az a fiú Isten volt. Azt mondja, itt van. Aki által Isten, azt mondja, hogy aki által a világot is teremtette, az Atya Jézus által teremtette a világot. Azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy legyen világosság, az Isten fia volt. És azt is mondja, hogy nem csak megteremtette, hanem azt mondja, hogy hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Az Isten fiáról, Jézusról mondja, és azt mondja, hogy az Atya hatalmának a visszatükröződése. Megteremtette a világot, és azt mondja, folyamatosan fenntartja hatalmas szavával a világot. Ez olyan, hogy megfogalmazni meg tudjuk, de szerintem elképzelni nem nagyon tudjuk, hogy ez mekkora hatalmat jelent. Ugye János evangéliuma legelej is megerősíti ezt a kijelentést, amit szintén idézek az első pár versét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Szóval Isten volt az ige, és minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hogy ki az ige, ugye be is azonosítja a 14. vers, azt mondja, az ige testté lett, és lakozott közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Teremtő Isten, ugye a fiú Isten, aki visszatükrözi az Atya hatalmát, képmását. Azt mondja a 39. Zsoltár, hogy Isten szólt és meglett, parancsolt és előállt. Mekkora hatalom kell ehhez? Legyen világosság, és lett világosság. Ugye hatalmas szavával teremt, és hatalmas szavával fenntartja mindenséget. Mondja, több helyen mondja a Szentírás, én a mindenható Isten vagyok. Van-e valami lehetetlen nékem? A mindenható az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mindenható. Amit a gazdag ifjú kapcsán mondott a tanítványoknak Jézus, amikor megkérdezik, hogy kicsoda üdvözülhet, hát az embernek lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Az Isten mindenható Isten, és azt mondja Jézus, hogy Istennél minden lehetséges. Neki semmi lehetetlen nincsen. Tehát, hogy milyen az Isten hatalma, azért a Biblia ad egy pár támpontot, leírást. Jézus egyszer egy emberből démonokat űzött ki, ugye a gadarénos, megszállott ember. És azt mondja, hogy légiónyi, sok száz démon, bukott angyal vett lakozást egy emberben. És Jézus egyetlen szavára kimentek belőle. Engedtek. A bukott angyalok, az Istennek, az angyalai engednek az ő szavának. Vagy ugye tényleg lecsendesíti a vihart, csendesedj el, és azt mondja, a háborgó tenger elcsit túl, a vihar megszűnik, és a tanítványok is, kicsoda ez, hogy még a viharnak is parancsol. Ahogy igen, hallottuk, ketté választja a vörös tengert, de Jézus is ugye kenyeret szaporít, halottat támaszt. Sok-sok példa van a Bibliában arra nézve, hogy milyen hatalma van a mi Istenünknek. De a második kérdésünk úgy szól, hogy ha ekkora hatalma van az Istennek, tehát mindenható, nála neki semmi nem lehetetlen, bármit megtehet, akkor hogyan él ezzel a hatalommal, hogyan uralkodik? Hogyan mutat példát nekünk arra, hogy mi hogyan éljünk a mi hatalmunkon, és hogyan uralkodjunk? Mert erre hívott föl minket az Isten, uralkodjunk. A Biblia legelején ott van, már az első emberpárnak hát adta ezt a lehetőséget, sőt szinte parancsba adta. Mózes első könyve elején a teremtés után olvassuk, hogy teremtsünk, mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, a barmokon, az egész földön. Azt mondja, teremtette hát Isten az embert az ő képére, és azt mondja, hogy megáldotta őket Isten, és mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az égmadarain, a földön csúszómászó mindenféle állaton. Uralkodjatok. Éljetek jól azzal a hatalommal, amit én rátok ruházom, ugye, így is lehetne fogalmazni. Éljetek jól azzal a hatalommal, amit én rátok ruházok. Milyen világban élünk itt a Földön? Mi vesz minket körül? Mit szemlélhetünk általában? Az emberek miről tesznek bizonságot? A legtöbb ember, akivel találkozunk, azt mondja, hogy ó, micsoda hatalmas a mi Urunk, a mi Istenünk, micsoda erős kézzel uralkodik, mennyire szemmel látható az ő jelenléte és hatalma és dicsősége, ezt mondják általában az emberek, hogy miről szól a mi világunk. Lehet válaszolni egyébként, tehát szeretem a párbeszédes formát. Esetleg pont az ellenkezőjéről, nem? Tehát mi, az emberek azt mondják, hogy lépten nyomon szörnyűségekbe ütközünk, kicsiben, tragédiák sokasága, kicsiben és nagyban, egyéni szinten, családi szinten, elég országos méretekben, elég világméretekben, és az emberek általában azt mondják, hogy hát hol van hát az Isten? Ha Isten létezik, akkor miért engedi meg, hogy ez és ez és ez és ez történjen? Nem ezt mondják általában az emberek? Na most akkor tehetetlen Isten, vagy nincs hatalma, nincs ereje, vagy hol van akkor az a hatalom és erő, amit az előző felsoroltam az igék alapján. Tehát, hogy hogyan gyakorolja Isten az ő hatalmát, hogyan uralkodik, hogyan mutat nekünk példát arra, hogy mi hogyan uralkodjunk. Igen, Erika?
3: Én gondolom, hogy
1: Tehát a hatalmát nem erőlteti az én életemben. Tehát nem kényelmesen van jelen az életemben. A hatalmát csak annyira tudja az életemnek kifejteni, vagy érvényesíti, amennyire én engedem, amennyire én hiszek benne, amennyire én bízok benne. Tehát tudna nagyobb csodákat tenni az életemben, nagyobb bizalmat benne.
0: Elpusztíthatná-e Isten a gonoszt? Mennyiből tartana?
1: Van jelen az életemben. A hatalmát csak annyira tudja az életemnek kifejteni, vagy érvényesíti, amennyire én engedem, amennyire én hiszek benne, amennyire én bízok benne. Tehát tudna nagyobb csodákat tenni az életemben, nagyobb bizalmat benne.
0: Elpusztíthatná-e Isten a gonoszt? Mennyiből tartana Istennek az, hogy sátán

0: egy szó. Szerintem igazság kéne, elég lenne egy gondolat. Lehet, hogy most már tényleg bezárom. Egyrészt innen csak a meleg jön. Most már elkezdtek zajlani. Nem tudom, hogy mindenki. Tehát, hogy Sátán egy pillanat alatt elpusztít, megszüntethetne minden gonoszt és minden nyomorúságot ezen a földön. Behajtásra. A kérdés, hogy miért nem teszi? Jelentkezel, Bence? Mondjál. De hangosabban mondjad, de nem hallom. Ablakért. Jó, rendben. Teremtmény és teremtő között lehet-e szó fizikai küzdelemről? Ugye olvassuk a Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy viaskodás volt a mennyben Isten és angyalai és Sátán és az ő angyalai között. Ez azt jelenti, hogy valóban ütötték, vágták egymást, jobb egyenes, bal egyenes, golyószóró, tankok. Fizikai küzdelem lehet teremtő és teremtmény között? Miért nem lehet? Az egy jó kérdés, ez egy külön kérdés, visszatérhetünk majd rá. Mert Istennek egy gondolatába kerül, azt mondja, lelkét, lehelését visszavonná, abban a pillanatban megszűnik az élet, ahonnan visszavonja az ő lelkét, lehelését. Hát most fizikailag lehet küzdeni Istennel? Hogy hogyan használja hatalmát az Isten, és mire ad nekünk példát, ezzel kapcsolatban is felolvasnék egy igeverset a Római Levél 12. fejezetéből, ahol így szól az ige, a Római Levél 12. fejezetéből a 19. verstől olvasom, vagyis először a 17. versnek az elejét azt mondja, hogy senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. És így folytatja, magatokért bosszút ne álljatok. Azt mondja, hogy ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjúzik, az ellenséged adj neki inni. Mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Isten ezt azért mondja, mert ő így uralkodik. Nem azt mondja, hogy ma van egy ilyen közmondás, hogy amilyen a mosdó, olyan a törölköző. Ha Isten így uralkodna, akkor régen nem menne élet a Földön. Ha mi bűneink szerint cselekedne velünk. Ha gonoszságainkra, Isten is gonoszsággal felelne. Ugyanilyen módszereket használna, mint mi. Nem lenne már élet, réges rég. Azt mondja, hogy a gonoszt jó, ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg. Istennek ez az uralkodásának a lényege. A gonoszt minket, embereket, mindannyiunkat jóval akar meggyőzni. Azáltal, hogy megbocsát, azáltal, hogy szeret minket, azáltal, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, azáltal, hogy ő megalázza magát, ahogy a Biblia mondja. Igen, mondja csak.
1: Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez meddig gyakorolható a gonosszal szemben, mert nekem személyes esetem volt, nem minden kettő, és még rosszabb volt utána a helyzet. Tehát nem ugye úgy volna, hanem a lázadásnak a szelleme. És tulajdonképpen én nem is azt láttam már, hogy én ellenem lázadt, hanem már tulajdonképpen a szellemi üzenet ellen lázadt, ugye, amit kapott belőle, meg kapott. És teljesen a végén azt mondta, hogy ő Isten szó szerint ez az illető, így mondott neked, és amikor én meglátok, már csak nehogy halljam,

0: valamit kell hallani, ki kerül messze.
1: Tehát akkor az a kérdés, hogy mikor jön el az az idő, amikor ezt a parancsot, vagy útmutatást fel lehet függeszteni, hogy a gonoszt jóval győzd meg?
0: Tehát lehet, hogy szünet elhetni kell, vagy valami. Uh-huh. Vagy Isten tudja azt a pillanatot, amikor az ő szívének az állapotát, amikor őt is el lehet kapni, uh-huh. amikor maga alatt, amikor már ő is felkiált.
1: Mit tudnánk válaszolni el a kérdésre? Megszűnik-e? Mikor szűnik meg? Mikor lehet felfüggeszteni ezt az isteni útmutatást, hogy a gonoszt ne győzzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg? Mikor fogy el a isteni türelem és szeretet? Meddig terjed?
2: Isten hosszú türő.
1: Hosszú türő.
2: És addig vár, még meg nem tudja a másikat szólítani. És azért nem cselekszik most sem, mert vár mindannyiunkra, hogy szabad akaratunkból mondjuk neki igen.
1: És mikor fogy el az Isten türelme?
2: Sosem.
0: Hát végül is már testvérünk mondja, hogy nem azt mondja az írás, ha megnézem szóval, hogy örökké tűrő,
1: hanem hosszan tűrő.
0: Az örökké és a hosszú között van különbség. Tehát végül is, mivel ennek a teremtett világot is vége lesz egyszer, tehát ez így ebben a formában, ahogy most van, a minden együtt, meg a gonoszsággal együtt, meg minden, nem állhat meg, mert akkor nem az Isten országa jönne, mert most nem mondhatjuk azt, hogy most élünk, az Isten országában élünk.
1: Igen. István, te neked mi a gondolatod?
3: Én azt mondtam figyelni, hogy Jézus olyan helyzetben mit csinál. Tehát ha a tagott feszültség volt egy ilyen, akkor elment volna egyik jóra. De hát meg azt mondja, hogy hány szó kell megbocsánat, elégszer nagyon sokszor, tehát megbocsátani, megbocsánat, de ha feszültség volt, akkor elment volna. Legfeljebb újra visszamegy, amikor mindent látja, hogy újra van lehetőség.
1: Igen. Hogy mikor fogy el ez a türelem, a szeretet himnuszában választ találunk 1 Korintus 13. Azt mondja, a szeretet soha el nem fogy. Ott az agapíról beszél, az Isten szeretetéről. Az emberi szeretet az semmi. Az mint a harmat, ugye reggeli harmat, rásüt a nap egyből elmúlik. De az Isten szeretet, az agapé, ugye ismerjük ezt a görög szótalan, azt mondja, az soha el nem fogy. Én ezt mondanám, az egy másik dolog, hogy a szeretet, mivel hogy mindig a másik javát keresi, ezért időnként elhallgat, időnként félrevonul, időnként más módszereket alkalmaz, de soha nem a gonoszság eszközeit. Tehát ez az isteni útmutatás, egy parancs, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg, ez szerintem ez soha nem függesztődik föl.
0: Igen, és hogyha az ember az, aki újjászületett ember, ugye isteni természet részességé válik, igaz? Feltételezni kell, hogy így van. Feltételezhetjük, hogy így van.
1: Ezt a Biblia azt mondja, hogy így van, így van.
0: Erről van szó. Ezért szól a Szkriptúra, tényleg, mert az Isten igény van. Ha valóban az isteni természet részesévé váltam, akkor ez a szeretet nálam se szabad, hogy elfogy.
1: Az enyém igen, az isteni nem fogy el. Ha én átadom magam az Úrnak, akkor a bennem lakozó Krisztusnak a türelme és szeretete nem fog elfogyni soha, mert Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. De ha én kiesek a Krisztusból, hitáltal nem maradok benne, abban a pillanatban el fog fogyni a türelmem és a szeretetem más emberekkel szemben. Én ezt látom a gyakorlatban is, meg az igében is alátámasztva. Zakariás könyvben olvassuk, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek Ura. Itt is azt mondja, Istennek sokféle neve előfordul a Bibliában, ez az egyik, azt mondja, seregek. Az is, hogy mindenható, az is egyfajta neve, az is, hogy többször előfordul sokszor, hogy seregek Ura. Azt mondja, az összes teremtett lénynek az Ura, az angyaloknak az Ura. Ugye csak, vagy ne engedd oda, vagy vedd már le ezt a három széket is. Nem bírtad el, semmi baj, Manóka, csak nehéz a szék, és nem bírtad el, semmi baj nincsen. Nem szabad volna neki ugrani. nem baj maradt. Tehát, hogy seregeknek ura, a leges legnagyobb hadvezér, a legerősebb, mindenható Isten, és azt mondja, de nem erővel és nem ezzel a fizikai hatalommal uralkodik az Isten, hanem azt mondja, az ő lelkével, a szelídség lelkével. Mi jelképezi a Bibliában az Isten lelkét? Jézusan, mi nyugodott meg Jézusan? Azt mondja, galambnak ébében, a szelídség lelke, értelemnek és bölcsességnek a lelke. Azt mondja, az ő lelkével, a szelítség lelkével uralkodik mennyen és földön, nem pedig erővel és hatalommal. Nem használja az ő hatalmát arra, hogy bármit rá erőszakoljon a teremtményeire. Hogyan mutat nekünk Jézus példát erre, hogyan gyakorolja ezt a hatalmat? Hogyan uralkodik Isten? Ugye ez a kérdés. 113. Zsoltárban olvasok ezt a gondolatot, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szép mennyen és földön. Isten önmagát megalázva uralkodik minden teremtményen. Mi az, hogy önmagát megalázva? Nem arra figyel, hogy neki mi a jó, hanem arra figyel, hogy kit hogyan szolgálhat. Önmagát háttérbe szorítva, és lehet mondani, önmagát háttérbe szorítva uralkodik mennyen és földön. Isten így használja az ő hatalmát. Ismét egy igét olvasnék a Pál apostoltól a Filippi beli levél második fejezetéből. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ha megfigyeljük a Bibliában az, hogy hasznát, az dőlt betűvel van írva, az mit is jelent, ugye tudjuk. Ha a Bibliában valami dőlt betűvel van írva, az azt jelenti, hogy az eredeti szövegben nincsen benne, az a kiadónak a betoldása, hogy szerinte így érthetőbb a mondat, szerintem nem kell oda. Tehát olvasom úgy, hogy az eredeti szól, ne nézze ki önmagát, hanem mindenki a másikat nézze. Ugye ez az eredeti gondolat. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl emberekhez hasonló lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Azt mondja, hogy nézzétek meg a példát, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan gyakorolja hatalmát. Önmagát megalázva uralkodik minden teremtményén. Azt mondja, nem önmagát nézi, hanem a másikat. És erre nekünk is azt mondja, hogy ne nézze ki önmagát, hanem tekintsen a másikra. Jaj, hogy nekem mire van szükségem, azt mondja, hogy arra tekints, hogy a másiknak mire van szüksége. Mert az az indulat, az a gondolkodásmód, az a lelkület legyen bennetek, amely Krisztusban van, az meg Krisztusban szemlélhetitek az Istennek a dicsőségét, hatalmát, és azt mondja, hogy ő Istennel egyenlő. Ja. Kezdetben volt az ige, az Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. Jézus isteni személy, az Isten fia isteni személy. De azt mondja, hogy ő ezt nem tartotta olyan dolognak, amiről ne mondhatott volna le mi értünk, a mi érdekünkben. Mivel látta, hogy mi milyen nyomorult helyzetbe kerültünk, azt mondja, lemondott az Isten mi hatalmáról. Ez olyan dolog, amiről lehet gondolkodni, és lehet benne mélyülni, de a végre jutni nem lehet szerintem. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen Istennek lenni, mert nem voltunk azok soha. Nem is leszünk. De azt mondja, hogy ez az Isten letesz minden hatalmat, minden csodatévő erejét, hatalmát, és azt mondja, hogy emberré válik. Felveszi az embernek a természetét, felveszi az embernek az önző természetét. És azt mondja, hogy de nem elég, hanem azt mondja, hogy mindvégig, és ebben az emberi természetben mindvégig engedelmes marad. Mert mindjárt olvasok egy pár igét, hogy ez mit jelentett neki, hogy engedelmességben tudja maradni. És azt mondja, ráadásul azért, mert ezt tette, nem megkoronáztatod, hogy jaj, de kedves, hogy így ezt tetted, hanem azt mondja, hogy a legocsmányabb halállal kellett meghalnia. Ez volt a jutalma. A legnagyobb gonosztevőnek szánt halál, a kereszt halál. Tehát azt mondja, hogy erre tekintsünk, és próbáljunk így élni a ránk ruházott hatalommal, mint ahogy Krisztus élt ezzel, mint ahogy Isten bemutatja nekünk. A zsidókhoz írt levél a második fejezetéből idézek egy pár gondolatot. Jézusról mondja, azt mondja, hogy Jézus mindenestől fogva hasonló lett az atyafiakhoz, tehát az emberekhez, hogy könyörülő legyen és hű főpap. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Jézus megkísérthető volt, és szenvedett, mikor megkísértetett. De azt is mondja ez ugyanitt a negyedik fejezetben, hogy Jézus, mint főpap, azt mondja, nem olyan főpapunk van, ugye Jézusról beszél, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságunkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de nem követte el a bűnt. Az ötödik fejezetben ezt olvasom róla. Jézus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás, könyvhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézus győzött minden bűn felett, de nem az isteni hatalma erejével tette ezt. Mert ő megkísérthetetlen lett volna, vagy mint Istenről leperegtek volna a kísértések, azt mondja, nem ő emberré lett. De azt mondja, és az mindig győzött, de a minden győzelme hatalmas küzdelembe került, erről szól az ige. A leglátványosabb a Getsemáné kert, ahol a küzdelme abban, azt mondja, külső jel, azt mondja, hogy vért izzadt bele a küzdelemben. De a Biblia azt mondja, nem csak ekkor küzdött ő, hanem azt mondja, testének napjaiban, több mint 30 éven keresztül. Miért nem vehette volna magához az isteni hatalmát? Miért muszáj volt neki ennyire szenvedni? A Biblia azt mondja, hogy bármikor visszavehette volna az isteni hatalmát, bármikor. És Sátán végig ezzel kísértette. Hát, ha Isten fia vagy, ugye 40, éve, 40 napja nem eszik, nem előtt. Oda megy Sátán, ha Isten fia vagy, változtassd a köveket kenyérni. Hát miért nem lakszó? Hát vedd magadhoz isteni hatalmadat is. Jézus megtehette volna? A Biblia azt mondja, hogy megtehette volna. De akkor nem lehetne példaképünk, mert mi ezt nem tudjuk megtenni.
0: De volt, amikor ezt az isteni hatalmát fel is vette, a kenyérszaporítástól
1: nem kezdve. Visszatérünk rá, szerintem nem vette magához soha az isteni hatalmát. Azt mondja, az apostolok cselekedetében olvasok, hogy jelek és csodák által, amelyeket ő általa cselekedett az Isten. Jézus nem a saját isteni hatalmát vette soha igénybe, hanem az Atya Isten adta neki az ő hatalmát, amit minden embernek ugyanúgy szeretne adni. Tehát Jézus soha nem a saját isteni hatalmával jött, a Biblia szerint legalábbis. De ez a megfogalmazás, hogy jelek és csodák által ugye munkálkodott, amelyeket Isten, tehát az Atya cselekedett Jézus által. Tehát itt van a kulcsa ennek, hogy amikor mégis gyógyított, csodát tett, halottat támasztott, azt mondja, az Atya adta neki az ő erejét. De amit mi is igénybe vehetünk, és nagyon sokszor erre bibliai példák is vannak, hogy az ember igénybe vesz. A názareti Jézus nevében mondom, kelj fel is jár, a templom küszöbén. Hát Péter a saját erejével, isteni erejével tette? Dehogy. Ugyanúgy, ahogy Jézus, az Isten adta neki az ő isteni erejét. Tehát nekem ez a válaszom erre, hogy Jézus nem vette magához soha az isteni erejét és hatalmát. És a végig ezzel kísértette Sátán, a kereszten is. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, majd hiszünk benned. Leszállhatott volna? A Biblia azt mondja, hogy magához vehette volna az isteni hatalmat, és leszállhatott volna. Vagy amikor elfogják a Getsemánéban, ugye, Péter még nem érti a lényeget, előkapja a kardját, na akkor küzdjünk hatalommal, erővel és hatalommal. És levágja ott egy szolgának a fülét, és Jézus azt mondja, hogy állj, tedd el a te kardot. Azt mondja, hogy nem gondolod, hogy én ide hívhatnék most 12 sereg angyalnál többet? De azt akkor mi módon teljesednének az írások? Akkor hogyan lehetnék a ti példaképetek? hogyha én magamhoz venném az isteni hatalmat, és gyorsan itt teremne 12 sereganyja, persze, hogy levernék az embereket. De azt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek Ura. Tehát sok-sok példa van erre a Bibliában. Ezzel kísérti a sátán, hát mi van, hát vedd meg az isteni hatalmat. És Jézus azt mondta, hogy nem. Én megtagadom önmagamat, én megküzdöm ezt hitben, és inkább feláldozom magam, mint hogy erővel és hatalommal érjem el a célomat. Erre látunk a Bibliában nagyon-nagyon sok példát. Tehát Isten uralkodása summázva erről szól igazából, hogy önmagát megalázva, önmagát háttérbe szorítva szolgálja minden teremtményét. Igen, tessék. Persze.
0: A végső küzdelem miatt. Isten a sátánt jóval fog megvédni, és jóval változik sátán.
1: Nem gondolnám. Az isteni türelem, azt mondom, hogy nem fogy el. Ha a szeretet soha el nem fogy, akkor ez így kell, hogy igaz legyen. A szeretet tehetetlenné válik sok-sok esetben. Ahogy a fáraó megkeményedett. Mi keményítette meg a fáraó szívét? Az isteni szeretet, az isteni megkeresés. Nem utálta meg az Isten a fáraót. Nem gyűlölte meg, én úgy gondolom. Nem fogyott el a türelme iránta, hanem egyszerűen megkeményed. Az isteni szeretet újból és újból meglátogatása nyomán mindig ellene döntött a fáraó, hogy megkeményedett az szívet. Tehetetlenné vált az isteni kegyelem, és mivel, hogy ha az isteni kegyelem már tehetetlen, tehát az ilyen emberek ön- és közveszélyessé válnak, mint az özönvíz idején. És aki ön- és közveszélyessé válik, akkor a szeretet abban van, hogy ennek a valakinek el kell venni az életét.
0: Tudnék, amiért én ezt kérdezem, hogy Isten meg fogja tudni a sátánt valahogy jóval győzni, azért kérdeztem, mert ugye a nagy küzdelemben is le van írva, nem mindenki ismeri, de hát egyébként a jelen is a nagy része ott van benne. És ott van az, hogy minden tér már meg fog előtte hagyni. Ami azt jelenti, hogy minden tér, az ellenség térde is, az örök ellenség, a sátán, maga a sátánnak is térdet kell hagyni előtte.
1: Igen. Csak nem mindegy, hogy milyen, tehát mi indít engem arra, hogy térdet hajtsak előtte. Mint ahogy írja, hogy amikor majd megjelenik az ég felhőiben, azt mondja, hogy minden nem, tehát sír a föld minden nemzetsége, azt mondja a Biblia. Amikor Jézus megjelenik a maga dicsőségében az ég felhőiben, sír a föld minden nemzetsége. Csak itt van, hogy ez is, hogy térdet hajt előtte mindenki. Na de nem mindenki ugyanazért fog sírni. Van, aki az örömében sír, hogy itt valami az Istenünk, akit mi vártunk, és örömkönnyek vannak rajta, vagy a rémületnek a könnyei, hogy barlangokba rejtőznek meg a sziklák, hogy rejtselen annak a hatalmára, hogy mindenki sír. De nem ugyanazért sír mindenki. Itt is mindenki térdet hajt, de van, aki az önkéntes hódolat miatt, van, aki pedig a kényszeres, tehát el kell, hogy ismerjed. Azt mondja, nem örömmel, nem felszabadultan, hanem muszájból. És bocsánat, hogy miben van a szeret? Én hallottam egy példát, ami szerintem nagyon szemléletes, hogy hogyan fogy el az Isten szeretete, vagy hogyan nem fogy el, vagy miben van a szeretet. Hogyha kinézünk az ablakon, rengeteg gyerek van, ugye elég hangosan zsibajulnak is, meg szülők, sok ember. És itt most megjelenne egy kaukázusi juhászkutya, ugye tudjuk, az egyik legnagyobb termetű, vérbeforgó szemekkel, csorgó nyállal egy veszett kutya megjelenne. És itt marcangolna egymás után mindenkit. Mikor a szeretet az mit diktálna? Ha azt mondanám, hogy jaj, ne bántsátok már szegény kutyát, hát ő is hadd éljen, hát meg kell neki bocsátani, hát ugyan már, hát ebben lenne a szeretet, vagy abban, hogy azonnal fogok egy pisztolyt és fejbe lőm azt a kutyát. Melyikben van a szeretet? Ez az utóbbi. És a Biblia ugyanezt mondja, amikor egy ember, egy teremtmény ilyenné válik, hogy ön és közveszélyes, az özönvíz előtti emberekről mit ír? Szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ezt én így fordítom le, ezek az emberek ön- és közveszélyessé váltak. Azt mondja, hogy annyira visszaéltek az élet kegyelmével, nem jól éltek vele, azt mondja, hogy már csak önmaguknak is csak rosszat, és mindenkinek már csak rosszat tettek. A szeretet akkor abban van, hogy akkor te se kínulj tovább, meg ne kínozzál másokat, ezért elveszem az életedet. Nem fogy el a szeretet, csak tehetetlenné válik. És a szeretet ilyenkor abban van, hogy megvonom tőle az élet lehetőségét. A Biblia ezt mondja az Isten szeretetéről. Soha el nem fogy. De amikor tehetetlenné válik, és egy teremtmény olyan állapotba jut, hogy ön is közveszélyes, az isteni szeretet abban van, hogy akkor visszaveszi, akkor ne éljél tovább. Mondja Erika. Most
2: sokkal jobb az eszembe, hogy végül is szemben lehet az amikor ilyen...
1: Az a kutya nem érzi jól magát, amikor már ott harapgál mindenkit és veszett állapot. A kutya nem érzi jól magát, és senki nem érzi jól magát, akit megharapott, az már csak rossz, abban már csak rossz származik.
2: Tehát ezek az emberek, tehát végül is szenvednek.
1: Igen.
2: És az Istennek a szenvedésre.
1: Vett véget, igen, az ő megsemmisítésükkel.
2: Igen, mert ők ők nem jóságot kapnak helyette, hanem tehát nyilván viszont látják őket is. Hogy az éles szenvedéssel kiáll. Ez végül is egy kegyelem már az Isten részéről, hogy nem hagyja tovább szenvedni őket.
1: És ugye a kérdés úgy hangzott, hogy hogyan mutat nekünk példát Isten az uralkodásra. Hiszen a Biblia legelén ott, hogy azért teremtettelek titeket ide a földre, hogy uralkodjatok minden általam teremtett dolgon, növényeken, állatokon, minden uralkodjatok. És az ember sajnos nem úgy uralkodik, ahogy Isten erre példát mutat, önmagát háttérbe szorítva, szolgálva körülötte lévőket, hanem az ember azt mondja, hogy nekem legyen jó, én érezzem jól magam itt és most. És ezért került a föld ilyen állapotba, amilyen állapotban van.
0: Igen.
1: Jézus azt mondja, hogy aki engem követni akar, az tagadja meg magát.
0: Az egocentrikus embernek a...
1: Az vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem.
0: Az, tehát ő maga az ember akar Isten központjává válni. Volt el a római birodalom is példa, az uralkodók között is, nem? Isten
1: Jézus
0: emelte magát
1: tovább. Jézus azt mondta, hogy jár, kövess engem. Gyere utánam, csináld azt, amit én cselek. János 13-ban van, hogy példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Sok-sok felhívás van. Azért tekintsetek rám, mert az Isten így uralkodik, így használja az ő lehetőségét, hatalmit, ahogy én. Aki engem látott, az látta az atyát. Az atya ugyanígy szólt volna, ugyanígy cselekedett volna, ha ő lett volna itt a helyemben. Szemléljétek az Istennek a hatalmát, erejét, és uralkodjatok úgy, ahogy az Isten uralkodik. Ez egy nagyon-nagyon komoly felhívás a Bibliában. Ugyan a Máté evangélium a 6. fejezetében, ugye a Máté 6 elején van a mi atyánk, és hogyan ér véget a fejezet, hogyan uralkodik az Isten. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetének a végét is szeretném felolvasni. Bocsánat, a 7., nem a 6., a 7. fejezete, rosszul írtam ki, igen. Mégiscsak a 6, igen, bocsánat. Tehát János 6.39-től olvasom, azt mondja, hogy ne álljatok ellene a gonosznak. Furcsán kezdődik ugye a tanács. Jézus hagyta magát ütni, verni, leköpni. Arcába verjenek, tövis koszot húznak a fejébe, és hogy megfeszítsék. Azt mondja, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felül, fordíts fel a másik orszárat is. Aki törvénykezni akar veled, elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Azt mondja, hogy halljátok, hogy megmondatott régen, azt mondja, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Ez nem isteni mondás egyébként, de volt ilyen mondás. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak, kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Azt mondja, mert Isten ilyen. aki felhozza az ő napját mind gonoszokra, mind jókra, esőt ad mind igaznak, mind hamisnak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? A vámszedők nem ugyanígy cselekszenek-e? Azt mondja, legyetek ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ebben minden benne van, de itt részletezi előtte, hogy ez mit is jelent. Azért tanuljatok az Istenből, szemléljétek az Istent, és megtudjátok, hogy mikor éltek jól a rátok ruházott lehetőségekkel, hatalommal, erővel. Szemléljétek, hogy Isten, mert Istennél erősebb, hatalmasabb nincs. Ő tényleg a mindenható Isten, neki semmi lehetetlen nincs. És hogy él ezzel a lehetőségével? Önmagát megtagadja, önmagát megalázza, nem erővel, nem hatalommal, szeretettel, jóval próbálja meggyőzni még a gonoszt is. Mert tiéd az ország, azt mondja Jézus. A hatalom. Milyen az Isten országa, és az Isten országában mit jelent a hatalom? Nagyon sokan a történelem folyamán építették, és építik jelenleg is az Isten országát itt a Földön. Bocsánat, Szent István királyunk is építette az Isten országát. Erővel és hatalommal. Tűzzel és vassal. És sok mindennel. Én azt gondolom, hogy az a fajta Isten országa és hatalom, ami fizikai erőszakot használ és alkalmaz, és politikai rendszerben gondolkozik, és törvényeket hoz más emberek korlátozására, vagy éppen hitének, hite gyakorlásának tiltására, az nem az az ország, és nem az a hatalom, amire Jézus példát mutatott. Amikor Pilátus ugye hatalmát is féltve egy kicsit rákérdezett Jézusra, hogy király vagy te csak ugyan? Tehát valóban ellenlábasom lennél, mert itt én gyakorlom a hatalmat. Jézus mit mondott neki? Azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom e világból való lenne, az én katonai vitézkednének értem. Ugyanaz, mint amit a Péternek mondott, hogy nem gondolod, hogy ide hívhatnék most 12 serganyjalnál többet? De ez nem az Isten erejének a megnyilvánulása lenne, mert Isten nem erővel, nem hatalommal, szeretettel, meggyőzéssel, szent lelkével munkálkodik. Azt is mondta egy másik alkalommal, hogy Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Isten országa ti bennetek van. Azt mondja, Isten országa nem egy erőszak, hatalom, politikai rendszer, hanem Isten országa egy lelki valóság, ami az emberben ott belül valósulhat meg az Isten szent lelke által. Az Isten országa nem, Isten országában nincs fizikai kényszer, erődemonstráció. Az Isten országában szeretetteljes meggyőzés van. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. És hát ugye nyilván a Biblia azt is mondja, hogy Isten országa eljön majd szemmel láthatóan is, mikor jön el. Péter levelében olvashatjuk, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. De ez itt, most a történelem jelen keretei között soha nem fog megvalósulni. Az csak az új földön, amikor újjá teremt mindent. És a történelemben mondom, mindig is és jelenleg is igen nagy erőkkel buzgulkodnak azon, hogy megvalósítsák az Isten országát. Sajnos nem olyan hatalommal, nem olyan uralkodási módszerekkel, mint amire erre Isten példát adott Jézus által, és a bibliai igéken keresztül. És tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mi az Isten dicsősége? Tiéd az ország, a hatalom. Ugye most erről beszéltünk, úgy foglalnám össze, hogy az Isten országa az egy lelki hatalom, egy lelki valóság, a szeretetnek az életrendje, ami ott belül egy ember szívében születhet meg. Az Isten országa nem egy erőszak szervezet eszközeit használó valami. Mi az ő dicsősége?
0: Kérdést szeretnék
1: feltenni. Igen.
0: újjászületett ember. Az azt jelenti, hogy új lélekkel rendelkezik. A régi a testi
1: elmúlik.
0: Tehát a régi a testi elmúlik.
1: Hétfőn fakul.
0: A régi a testi elmúlik. És akkor test és vér nem örökelt Isten országát, ami azt jelenti, hogy az Isten országában olyan földi teremény, mint most vagyunk, abban a formában nem is létezik, fog létezni. Ez így van.
1: Test és vér nem örökölheti Isten országát, így van. Tehát
0: aki... Itt Isten azt érte alatt, hogy ez a mostani testünk nem örökli, vagy pedig ő fog adni újat.
1: Hát a Biblia elős egyértelműen beszél, hogy tehát egyrészt Nikodémusnak elég egyértelműen jelenti ki, hogy aki újonnan nem születik, aki lélektől nem születik, nem mehet be az Isten országába. Ugye ez egyértelmű kijelentés. Másrészt meg az 1 Korintus 15-ben le van írva, hogy szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözzék, és ugye érzéki, tehát megromlott emberi természet helyett, ugye isteni, azt mondja, hogy hogy is mondja, hogy mennyei testet kapjon. Tehát test, tehát fizikai valóság, de azt mondja, mégis minőségileg más, mint ez a miénk. Én úgy gondolom, hogy Jézus, amikor feltámadt, ő olyan testben támadt föl, mint amiben a Isten országában vannak.
0: De tapintható, és
1: de tapintható volt, így van, evett.
0: Nem olyan, hogy fogokoztat, akkor ápegye kezem rajta, vagy egy ilyen...
1: Hát azt viszont olvassuk, hogy egyszer csak megjelent a bezárt ajtó
0: keresztül.
1: Tehát,
0: az, de ez őre vonatkozott, nem az...
1: Ezt nem tudom, én azt tudom, hogy mi Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Az előbb olvastam, a Biblia legelején van, Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez az én számomra azt jelenti, hogy
0: Ádám
1: az ember
0: bűnösekig bírt ezzel a természettel,
1: az ember,
0: keresztül ment volna egy
1: ajtón? Az ember pszichoszomatikus lény, azt szokták mondani. Tehát magyarul nem csak fizikai felépítésünk van, és nem csak lelkületünk van, belső gondolkodásunk, hanem a kettő együtt. És én ezt gondolom, hogy Isten képére és hasonlatossága ezt is jelenti. Hogy Isten személy, egy valaki, akinek én úgy gondolom van fizikai megnyilvánulása is, mint ahogy a feltámadott és Isten országában lakó embereknek is lesz fizikai kiterjedése, megnyilvánulása. Én így gondolom. De minőségileg más, mint amivel most rendelkezünk. Én eddigi tudásomat így raktam össze. Tehát, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön. Tehát ott tartottunk, hogy beszéltünk az Isten hatalmáról, erejéről, hogyan használja, mire mutatott példát. Mi az Isten dicsősége? Milyen az Isten dicsősége? Ezt is említi, most tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mi az Isten dicsősége?
2: Az ő
1: országa,
2: az ő jelen.
1: Az ő... Igen, tehát az Isten dicsősége igazából nem más, mint az ő erkölcsi lénye, az ő jelleme. Ugye a klasszikus példa erre a Mózes könyv, a Mózes második könyvében a 33. 34. fejezet, csak szóban említem, ahol Mózesnek az a kérés, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a magyar fordításban nem igazán jön ki, de az eredetiben meg lehet nézni, hogy Isten nem ugyanazzal a szóval válaszol, mint amit Mózes kért. Tehát Mózes azt mondta, hogy mutasd meg nekem a te kábódodat. Kábód. Kábód azt jelenti Héberben, hogy hatalom, nagyság. Szóval mutasd meg nekem a lényednek az igazi nagyságát. Ugye ez volt Mózesnek a kérdés, hogy miben áll a te igazi hatalmad? Mutasd meg nekem a dicsőséged. Ez volt ez a kábód. Isten úgy válasz, hogy megmutatom neked az én kóltóbomat. Ez két szó. Kóltób. Azt jelenti minden jóság. Tehát azt mondta, Mózes kérdés, hogy mutasd meg nekem a dicsőséget. Miben áll a te nagyságod, a te hatalmadnak a lényege miben áll. És Isten azt mondta, hogy megmutatom neked minden jóságomat. És ugye miről beszél? Arról beszél, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes. Azt mondja, hogy el is olvasom ezt a Bibliából. Azt mondja, meg akarod ismered Isten igazi nagyságát, dicsőségét? Azt mondja, nevén kiáltotta az Urat, az Úr elvonult előtte, és kiáltott az Úr irgalmas, kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Irgalmas marad ezer iziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. A bűnös szó dőlbetűvel van, ki kell hagyni egyébként. Miben mutatkozik meg az Isten igazi nagysága? Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Mindenkinek megbocsát mindent, de nem hagyja büntetlenül. Ez miről szól? Mindenkinek megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Ez a mondat miről szól?
0: Hát akkor mégiscsak
1: lesz. Miről szól ez a mondat? Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Így szemlélhető az Isten igazi nagysága. Miről szól ez a mondat? Azt mondja, Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Én úgy gondolom, ez a mondat a keresztről szól, a Golgotáról. Isten a bűnt megbünteti, de nem a bűnösökön, hanem önmagán. Aztán bűn büntetlenül nem maradhat. De nekünk megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt nem hagyja büntetlenül.
0: Én meg úgy hittem, aztán, hogy akkor hát csak végül is, amit elkövetek, azért kapok az orromban.
1: Jézus ugyanúgy ezzel azonosítja, amikor élete utolsó hetében felmegy Jeruzsálembe, ott van a templomban, és jönnek, hogy a görögök látni akarnak téged, gyere már ki, mert a görögök nem mentek be a templomban a részébe. És amikor azt meghallja Jézus, mit mond? Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Mert hogyha a gabona mag el nem hal, akkor csak egy maga marad, ha pedig meg elhal, akkor ugye itt miről beszél Jézus? Azt mondja, na, eljött az idő, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Itt az ideje a kereszt áldozatnak, hogy bemutassam az Isten igazi lényét és jóságát. Ugyanaz, mint amit Mózesnek bemutatott. Mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Megmutatom minden jóságomat. Én olyan Isten vagyok, hogy mindenkinek megbocsátok mindent, de a bűnt nem hagyom büntetlenül. Mert magamra veszem, és meghalok azért, hogy ti élhessetek. Én ebben van az én dicsőségem, itt van az én minden jóságom.
0: Tehát a mi büntetésünket a fiú is vette el, a kereszten.
1: Én úgy gondolom, hogy nem élhetnénk, akik itt vagyunk, nem élhetnénk, ha az Isten nem halt volna meg a mi bűneinkért a kereszten. Mert nekünk megbocsátott mindez idáig hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyta büntetlenül, mert a kereszten Jézus ezeket lefizette. Itt van az Isten dicsősége, itt van az Isten jelleme. Itt az Isten minden jósága.
2: Tehát Istennek vannak törvényei, igen, hogy szparancsolat, de nem csak szparancsolat van, hanem olyan természeti törvények, amelyek azonban fognak az én egyébként ígéretet, de mondjuk a táplálkozást találni, és én tudom, hogy mi a végén az. És ha én végtek a végén törvényei ellen, annak a következményeknek aztán nem például a sokat kezdem,
1: igen, ez teljesen igaz, de úgy gondolom, hogy ez már egy másik kategória. Tehát a Biblia arról is beszél, hogy Isten, mint jó szülő, neveli az ő gyermekeit. Neveli. A nevelés az miről szól? A nevelés arról szól, hogy én nem csak simogatom, puszilgatom, becézgetem Bencét is, hanem ha arra van szükség, akkor bizony használatban van a pakanál. Én nem büntetem őt, mert nem haragszom rá, én nevelem. Azért mondom, hogy ez más kategória, mint a büntetés. A büntetés az más kategória, és megint más a nevelés. A fenyítés, azt mondja, ha megbüntetném, azt mondja, Isten bűnei szerint cselekedne velünk, azt mondja, hogy meg kéne ölnie, abban a pillanatban megölnék, meg kell, hogy ő jöjjön. De a fenyítés, a nevelés az más, és ahogy a zsidókhoz itt levél mondja, hogy hát amit a szülő, a mi testi apáink is fenyítettek, és becsültük őket, mert tudjuk, hogy azért fenyített, mert jót akart nekem. És hogy Isten mennyivel inkább az Isten azt mondja, és a fenyítés jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik által gyakoroltatnak. Tehát én ezt ebbe a kategóriába sorolnám, hogy igen, a bűneinknek vannak következményei, mert minden következményt nem veszel, de azt mondja, nem kell meghalnunk egyenlőre a bűneinkért. Itt van a kereszt áldozatnak jelentősége. Az egy másik, hogy ha minden bűnünket következmények nélkül hagyná, akkor soha nem tanulnánk és nem vonnánk le semmiből a tanulságot, és egyre rosszabbak és rosszabbak lennénk. De ezért engedben mindig következmény. Igen, hogyha telefalom magam este kolbásszal, hurkával, valamivel, akkor égni fog a gyomrom, nem fog tudni aludni, meg mit tenni lehet a soha, azt mondja, hogy ennek, ez helytelen, ez bűn, ennek következménye van. Tehát ez egy másik kategória, nevelés. Mert Isten, mint jó szülő, neveli is a gyereket. Én így látom legalábbis. És persze, hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk, mert a törvényszegésnek vannak következménye, mindig vannak következményei. De az, hogy élhetünk, az egy más kategória. Jelenlegi életünk, azt mondja, az Isten ingyen kegyelmi ajándéka. Én semmit nem tettem azért, hogy én élhessek. Én semmit nem tettem. Isten ingyen adja nekem. Az egy másik dolog, hogyha nem becsülöm meg ezt az életet, visszaélek vele, olyanná válok, mint az özönvizelőti emberek, azt mondja, akkor visszaveszi tőlem örökre az élet lehetőségét. Az ő szeretete tehetetlenné válik. Nem becsülöm meg, nem tanulom meg azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, azt mondja, hogy is mondja, szentül is igazán éljünk egy jelen való világban. Tehát azt mondja, hogy jó esetben tanít minket az Isten szeretete, kegyelme, jelleme, Krisztus példája. Jó esetben. Ha nem tanít, akkor azt mondja, hogy az élet kegyelmét előbb-utóbb vissza kell, hogy vegye tőlünk, és megsemmisülünk. De ha tanulunk tőle, szemléljük az ő jóságát, azt mondja, akkor az isteni képmást, a krisztusi képmást ő maga munkálja bennünk. Summa summarum, visszatérve a mi atyánkhoz, amikor esetleg imádkozzuk a mi atyánkot, akkor gondoljunk mindezekre a bibliai ígékre, gondolatokra, amiket itt most felhoztunk. Ne csak egy forma ima legyen a mi atyánk, én azt kívánom, hanem tényleg gondoljuk végig mindazt, ami tartalommal a Szentírás megtölti ezt a pár mondatot. És Jézus valóban megint csak megismétlen, nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok így szó szerint, és egymás után 20-szor, meg minden nap, ez teljesen kiüresedik, és semmit nem fog jelenteni nekünk. Én azt mondom, hogy időnként igenis, hogy lehet imádkozni, de azt mondja, hogy szépen lassan végig gondolva azt, hogy mit imád, mit jelent az, hogy mi atyánk. Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te nemed. Az, hogy jöjjön el a te országod, az, hogy legyen meg a te akaratod. Mit jelent a mi mindennapi kenyerünk. Mit jelent a bűnbocsánat. Mit jelent az, hogy Isten nem visz minket kísértésbe, de megszabadít minket a bennünk lévő gonosztól, mert Istennek van hatalma, ereje, országa, az ő dicsősége abban van, hogy bennünk kimunkálja a krisztusi jellemet. Mindannyiunkban kimunkálhatja az isteni hatalmat, az Isten országát, az Isten jellemét. És ehhez sokkal nagyobb erő és hatalom kell, mint egy vihart lecsendesíteni, egy Vöröstenger ketté választani. Mert a vihar nem áll ellent, a Vöröstenger nem áll ellent. A világosság nem ellen. Azt mondja, hogy csendesedj el. Azt mondja, annak nincs önálló akarat, hogy azt mondja, hogy én mást akarok. Az embernek sajnos van. Velünk emberekkel, Istennek sokkal nehezebb dolga van. Ha használ a fizikai erőszakot, akkor könnyen menne, de Isten nem használ. Ő a meggyőzés erejével munkálkodik, és mi a legtöbbször ellenállunk. Velünk nagyon-nagyon nehéz dolga van Istennek. De ha nem állunk ellen, az ő lelkének hatalma és ereje, kimunkálja bennünk az Isten országát. És azt kívánom, hogy ez tényleg valósulhasson is meg, akár a mi atyánk imádság segítségével is, amikor tényleg végig gondoljuk, hogy mi mindent jelenthet ez a pár sor.
4: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Józsefnek az élettörténete szorosan összekapcsolódik majd az egyiptomi birodalomnak a történetével, úgyhogy ennek a kettőnek a viszonyáról is szó lesz majd a mai estén. Jákob az ő csalása után el kellett, hogy hagyja a szülői házat, Izsákot és az ő édesanyját, és hosszú éveket, évtizedeket töltött egy idegen országban, Mezopotámiában, az ő tágabb családi környezetében. Megházasodott, gyerekei lettek, és aztán egy isteni parancsnak engedelmeskedve elindult, hogy hazatérjen Kánaán földjére, és visszatérjen az ígéret földjére, arra a földre, amit az ígéret szerint, még Ábrahámnak adott ígéret szerint Ábrahám leszármazottai fognak örökölni. Jákobnak mindig az élete középpontjában volt az az áldás, amit Ábrahámtól örökölt, bár magát ugye az első szülöttséget is ezt az áldást csalással szerezte meg. És amikor visszafele haladt, hazafele ugye Mezopotámiából északról, akkor megállt a Jabbok folyónál, mert hírét vette, hogy az ő testvére jön vele szemben nagy hadsereggel, és itt egy iszonyatos lelki és fizikai küzdelem után, a Jabbok réve után kibékül az ő testvérével, Ézsauval, és aztán Genezis könyveiben azt olvashatjuk, hogy Jákob áttelepszik, tehát visszatelepszik Kánaán földjére, és Sikem környékén telepedik le az ő családjával. A Biblia úgy írja, hogy Sikem környékén házat épített magának és a barmainak, ugye rengeteg jószággal érkezett Mezopotámiából, és itt Sikem környékén verték fel a sátorukat, és folytatták azt a félnomád életmódot, amit már az őseik is. Nem sokáig maradtak azonban Jákob és gyermekei Sikem környékén, talán csak emlékeztető mondanám, ugye, hogy Jákobnak 4 felesége volt, ugye egy testvérpár és a testvérpárnak a 2 szolgáló leánya, és 11 gyermeke. És nem sokáig maradtak Sikem környékén, ugyanis súlyos konfliktusba keveredtek az itt lakó népekkel, és tovább kellett vándorolniuk le délfelé. Egy darabig Bétel környékén laktak, aztán leköltöztek, visszaköltöztek egészen Hebronba. Ja, emlékeznek rá, még Ábrahám kezdett el itt élni, és itt kialakítani az ő félnomád életmódját. Aztán visszatért ide Hebronba Izsák, és ő is egy darabig itt élt ezen a területen. És egy nagyon rövid kis mozzanatként a Biblia megemlékezik róla, hogy Jákob a hosszú évtizedes vándorlása és küzdelme és csalódása és megcsaladtatása után, amikor hazatér Kánaán földjére, akkor a legutolsó állomásként a Biblia megemlíti, hogy hazatér Hebronba, ahol még találkozik az ő idős apjával, Izsákkal. Ezért el lehet képzelni ezt a találkozást, maga a Biblia nem tér ki erre részletesen, hogy milyen lehetett vajon viszont látni egymást apának és fiúnak, hogy annak az apának, akit megcsalt a fia, és annak a fiúnak, aki hosszú-hosszú küzdelmek után, hosszú-hosszú küzdelmes évtizedek után érkezett haza az övéi közé. Amikor tehették, és amikor olyan éghajlati viszonyok voltak, akkor többé-kevésbé letelepült életformát folytattak, valamilyen hajlékot építettek maguknak, és innen terelték ki az állatokat legelőkre, és általában a férfi emberek a legelőn is tartózkodtak az állatokkal együtt, és ugye maga a család, általában a családnak a női tagja, illetve a gyermekek voltak, akik inkább otthon maradtak. És hát ezt olvashatjuk ki valahol a Bibliában Jákobról és az ő családjáról is. Ugye van a 4 felesége, van a 11 gyermeke, hogy a gyermekek, mint az orgona sipok, és a fiúk, ugye 11 fiú gyermek van, van egy lánygyermek is a 11-en felül, és a fiúk azok kint vannak a legelőkön, és ott pásztorkodnak, ott élik a nomádoknak, a félnomádoknak a mindennapi életét. És a 11 gyermek közül ugye Jákob is elköveti azt a hibát, amit a szüleinél már az előző alkalommal említettük, hogy Jákob is kivételt tesz, vagy különbséget tesz a gyermekei között. Egy gyakorló szülőként bizonyára sokan vannak között, önök között ilyenek, bizonyára, hogy problémát jelenthet az, hogy ugye a gyerekek között van-e különbség, hiszen minden gyerek más, még hogyha ugyanazoktól a szülőktől származnak is. Hát még egy olyan családban, ahol végül is 4 feleségtől születnek ezek a gyermekek. És a Biblia megemlíti, hogy Jákobnak a legkisebbik, a 11. fia volt a kedvenc gyermeke, akit az ő kedvenc felesége Ráhel szült, hosszú évtizedekig vártak Józsefre, erre a gyermekre. Egyébként a józsefi név is jelentéssel bír, mint általában ugye a zsidó nevek, a héber nevek, akit Isten meggazdagít, meggyarapít, ezt jelenti Józsefnek a neve. Ugye már a szülei a névadáskor is szinte így előre szerették volna biztosítani az isteni áldásokat a gyermek számára. És talán azért is szerette
Jákob kifejezette Józsefet, mert a Biblia így emlékezik meg róla, hogy ő viszonylag idős korában született már. Egy idős korban született, nagyon sokáig a legkisebb gyermek volt József és a kedvenc feleségétől, és ezért volt, hogy Jákob, hogy kifejezze az ő különleges szeretetét József iránt, egy különleges ruhadarabot készített neki. Ugye talán emlékeznek erre a kis fotóra, ez már előkerült így az előadások folyamán. Ez egy egyiptomi sírábrázolás a 12. dinasztia középbirodalom idejéből, és ez az ábrázolás azt mutatja, hogy sémi eredetű emberek kérnek bebocsátást Egyiptom földjére. Ez egy nomosz kormányzónak, tehát egy kerületi kormányzónak a sírboltjából maradt fönt ez az ábrázolás, hogy ehhez a nomosz kormányzóhoz, ehhez a kerület kormányzóhoz jönnek az idegenek, a sémik, és kérnek egy bebocsátó engedélyt az egyiptomi birodalomba. Hoznak magukkal mindenféle élelmet, szerszámokat, de ami most számunkra a lényeg, az az öltözet, a viselet. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jákob Józsefnek egy cifra ruhát készített, és egyébként az eredeti héber szövegből nem csak az derül ki, hogy ez egy cifra ruha volt, hanem az is kiderül, hogy egy hosszú ujjas ruha volt. Na most, ha itt megnézik így a képi ábrázolásokat, hogy alapvetően szinte mindenkinek rövid ujjas ruhája van, hiszen a munkásoknak, illetve azoknak, akik a hétköznapi életben sok-sok tevékenységet folytattak, ugye muszáj volt, hogy egy kicsit szabadon maradjon a karja. És azt is meg lehet figyelni az ábrázolásokon, hogy minél előkelőbb volt valaki, annál nagyobb ruhafelület járt annak az illetőnek. Tehát ha valaki viszonylag szegényebb volt, akkor általában csak egy ilyen alsó ruha járt neki. Viszont ha valaki gazdagabb, előkelőbb volt, akkor egy teljes hossz ruházat volt az ő ruhatárában. Ugye általában nem sok ruhája volt egy-egy ókori embernek. Ugye nagyon nehezen állították elő, és ugye ezek általában lembánszomból vagy gyapjúból készültek. Ugye maga az előállítás is meglehetősen körülményes volt. Főleg akkor, hogyha valaki cifra ruhát vagy színes ruhát készítetett magának. Ugye ez többszöri festéssel meg, szóval elég nehéz volt az akkori viszonyok között ezt előállítani, viszont ugye az előkelőbbeknél láthatjuk, hogy hogyan is nézhetett ki ez a cifra szűr, vagy ez a cifra ruha. És az, hogy József egy ilyen cifra ruhát kapott, ami a testvéréjéktől elütött, illetve hogy ez a ruha hosszú ujjas volt, ami kifejezte, hogy Józsefet nem igazán vonták be a mindennapi, a hétköznapi munkákba, ez ugye egyenetlenséget szült a gyermekek között. És ez már egy nagyon jó gyakorlati tanács is, ahol megállhatunk már rögtön így az előadásunkban, hogy valamilyen erkölcsi vagy lelki tanúságot is levonjunk egy-egy alkalommal, hogy ugye arra tanít bennünket ez a kis egyszerű történet is, sőt már ugye az előző szülőknek a története is, hogy nem jó a gyermekek között, főleg nem ilyen látványosan különbséget tenni, mert az a gyermekek között mindenképpen vitát, irítséget szül. József esetében fokozta ezt még egy dolog, mégpedig az, hogy Józsefnek különleges álmai voltak. Kettőször is álmodott különlegeset, az egyik alkalommal azt álmodta, hogy kévéket látott, minden családtagjának volt egy-egy kévéje, és az ő kévéje előtt minden családtagjának a kévéje meghajolt. Aztán látott egy másik álmot is, látta a napot, a holdat és a csillagokat, és azt látta, hogy 11 csillag és a nap és a hold meghajolt ő előtte, illetve az őt szimbolizáló csillag előtt. És hát ezt is ugye ő fiatal gyermek lévén elmesélte a testvéreinek, hogy ő mit látott, meg az apjának is. És hát a Bibliából az derül ki, hogy ez is egyenletlenséget szült a gyermekek között. Ugye a fiúk egyre többször mondogatták egymás között, hogy hát ez a József, ez valamiért kivételezett helyzetben van, és irigykedtek rá, így jegyzi föl a genezisbeli történet. Míg az édesapja, Jákob pedig ezt írja róla a Biblia, hogy megjegyezte ezt a történetet, ezt a két álmot, és elraktározta úgy a szívében, mint ami talán Józsefnek a jövendő sorsára vonatkozhat. És aztán történt egy alkalommal, és hát hogy itt folytatódik József élete, mindössze 17 éves volt, tehát még fiatal ember, amikor az édesapja kiküldte a mezőre, és azt mondta, hogy menje, keressen meg az ő testvéreit, akik valahol itt legeltettek itt a kánáni pusztákon, keresse meg a testvéreit, és vigyen nekik valamiféle üzenetet, és aztán majd jöjjön haza tőlük, és mondja el azt a bizonyos hírt. És hát József el is indul a testvéreihez, és nem tudom, kinek mennyire lesz ismerős ez a történet, hogy ugye a testvérek már messziről látják, hogy közeledik József, az apa kedvence, és 11-en összetanakodnak, hogy hát itt az ideje, hogy valahogy eltávolítsuk Józsefet így az atyai szeretetnek ebből a nagyon belső köréből.
Egyébként is az a hír járt a Józsefről, hogy ő ugye mindig, mint aki hazajár a családhoz, a házhoz, az édesapjához, meg az édesanyjához, amíg élt, mert elég korán meghalt, aztán Ráhel. De hogy ez a fiú mindig visz haza mindenféle híreket a mezőről. És hát ugye így jegyzi fel a Biblia, hogy rossz híreket hozott haza az ő testvéreiről. Ugye József megint csak a maga fiatal és tiszta jellemével, ami végül is a Bibliából kibontakozik őróla, nyilvánvalóan elmondta azt, ami negatívumokat látott a testvéreinél, és ez is felkeltette a testvérei bosszúvágyát, illetve haragját. És amikor közeledik a fiú, megbeszéli a 11 testvér, hogy hát itt az ideje, hogy akkor Józsefet most megölik. És aztán egyikük, a legidősebb, Júda az, aki azt mondja a testvéreinek, hogy hát valami mást kéne kitalálni, nem kéne megölni. És még egy testvér van, aki felszólal József érdekében, ez pedig Ruben. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert a történet folyamán majd később még elő fognak kerülni. És hát mind Júda, mind Ruben a maga módja nem mondja ki a 11 előtt, hogy hát gyerekek, azért ezt nem így kéne tenni, nem szabad a testvérünkre annyira haragudnunk, hanem valahogy próbáljuk meg ezt elrendezni egymás között. Ezt egyikük sem mondja ki, de mind Ruben, mind Júda valamit próbálnak kitalálni az öcsük megmentése érdekében. És miközben ott tanakodnak, hogy mi legyen, egyszer csak feltűnik egy teve karaván. Elég sok pátriárkális történetben kerül elő a teve, mint állat, mint olyan állat, ami a pátriárkák tulajdonában volt. És a 20. századig a történettudomány úgy gondolta, és úgy bizonyította, vagy azt tartotta, hogy a tevét nem háziasították még a pátriárkális korban a közel-keleti vidékeken. Tehát teve volt, mint állat, nyilvánvalóan létezett, de nem használták a pátriárkális korban ezen a vidéken. És ezért nagyon sok olyan története a Bibliának, ami a pátriárkák története volt, és a tevével összekapcsolódott, mind-mind egy olyan szelete lett a Genezis könyvének, amire azt mondták, hogy később íródott, később toldották bele, hiszen kortévesztő, nem lehet még ebben az időszakban teve. Na most a 20. századi régészet bizonyította, hogy bizony a pátriárkális kor rétegeiből is jönnek elő tevecsontok, vagyis ebben az időszakban már egy háziasított, egy domestifikált állat volt a teve. A Biblia följegyzi, hogy izmaelita, vagy egy más ilyen azt mondja, hogy midianita kereskedők jelentek meg. Ugye ezek voltak azok a karavánok, amik keresztül mentek gyakorlatilag Kánaán földjén, és mentek Egyiptomba. Valahonnan jöttek a messzi, akár Mezopotámiából, akár valahol a sivatagból, akár délről, és többé-kevésbé áthaladtak Kánaán földjén. Kánaának ezért is volt rendkívül jó a geopolitikai adottsága, mert olyan helyen feküdt, hogy három világrészt kötött össze, ugye Afrikát, Európát és Ázsiát. És minden fontosabb kereskedelmi út, karavánút keresztül vezetett Kánaán földjén. Bibliából az derül ki, hogy ezek az árusok egészen bizonyosan Egyiptomba mentek, már csak azért is, nem csak azért, mert ugye József majd oda fog kerülni, hanem azért is, mert olyan árut vittek magukkal, ami kifejezetten Egyiptomnak volt a kereskedelmi terméke, ugyanis a balzsamozáshoz szükséges fűszereket vitték magukkal. Ugye az egyiptomiak a halottaikat bebalzsamozták, és ehhez különleges fűszerekre volt szükség. Máig sem tudják pontosan egyébként, hogy hogyan is mumifikálták az egyiptomi múmiákat. Vannak elképzelések, és vannak így másolatok, vagy próbáljuk reprodukálni, de magát az eredeti receptet nem igazán sikerült még összeállítani. Nos, ez a kereskedő csapat jelenik meg a színen, és a testvérek közül végül is Júda az, aki azt mondja a többieknek, hogy hát gyerekek, legalább a vére ne tapadjon ránk, már hogy a testvérünk vére ne tapadjon ránk, hát adjuk előt ezeknek a kereskedőknek. Csak lábjegyzetben jegyezném meg egyébként, hogy ugye mondtam, hogy egy helyen azt írja a Biblia ezekről a kereskedőkről, hogy midianiták voltak, egy másik helyen pedig azt írja, hogy izmaeliták voltak. Itt sokakban felmerülhet, hogy na most akkor hol van itt az igazság, vagy most akkor ellentmondás van, vagy most izmaeliták voltak, vagy midianiták voltak. Egy nagyon egyszerű dolog vezet bennünket a tisztázáshoz. Az izmaelita szó a korabeli Közel-Keleten egy gyűjtő fogalom volt. Nem annyira egy népet jelölt, illetve jelölt egy népet is, de a népnek a neve átment egyfajta foglalkozás megjelölésre, és ez pedig a kereskedelem volt. A midianita az pedig egy népnév volt. Tehát minden bizonnyal, hogy mind a két adat megfelelő. Ugye ez egyik esetben arra utal a bibliai szerző, hogy izmaeliták, tehát kereskedő népek voltak, akik jöttek a karavánnal. Egy másik helyen pedig konkrétan meghatározó, hogy mégpedig Midian földjéről valók voltak ezek a kereskedők. Egyébként nagyon olcsón adják el a testvérüket. 20 ezüst pénzért szabadulnak meg Józseftől, mint felesleges családtagtól.
Akkoriban egy felnőtt férfi ember, és hát ugye József azért már 17 évesen felnőttnek számított, egy felnőtt embernek a rabszolga kereskedelemben felhajtott ára olyan 30 ezüstpénz között mozgott. Tehát nem adták túl drágán az öcsüket, szerettek volna megszabadulni tőle. És ugye itt jön a testvéreknek egy közös bűne, ami összeköti a 11 testvért nagyon-nagyon sokáig. Ugyanis miután Józsefet elviszi ez a karaván, ők megegyeznek abban, hogy hát valahogy el kell számolni Józseffel otthon. Ugye leszették róla azt a bizonyos cifra köntöst, ami annyit szúrhatta a szemüket, bevérezik egy állat vérével, és hazaviszik Jákobnak, az édesapjuknak azzal, hogy hát Józsefet széttépte egy vadállat, csak megtalálták a cifra köntösét, nem ez a te fiadnak a cifra köntöse? És hát ugye Jákob ráismer nyilván a fia cifra köntösére, sírva fakad, és azért egy picit úgy mindig lelkileg is próbálom átélni én magam is, meg szeretném, ha önök is így végig gondolnák, hogy egy-egy bibliai szereplő a Biblia szerint miken ment keresztül, hogy ezért gondoljanak bele szegény Jákobnak az életébe, hogy ott van mögötte sok-sok küzdelmes évtized, egy elcserélt feleség, egy négyre szaporodott házasság, 12 gyerek, ugye megszületett már közben a legkisebb is Rákeltől, akit Benyáminnak hívnak, de ő még csak csecsemő, ő Józsefnek az egyetlen édestestvére, de Ráhel belehal a szülésbe. Elveszíti Ráhelt is, a kedvenc feleségét, és amikor ott van egy karon ülő pici babával Benyáminnal, akkor jön a hír, hogy gyakorlatilag József is meghalt. Eltűnt. Ja, Jákob rettenetesen sír, és igazán majd a történetnek a későbbi szakaszában derül ki, hogy hosszú évtizedek alatt sem felejti el a gyermekét, Józsefet, aki a legkedvesebb gyermeke volt. Most tehát láthatjuk, hogy megérkezik József Egyiptomnak a földjére, és itt kell egy kicsit bekapcsolódnunk az egyiptomi birodalom történetébe, hogy hol is tart Egyiptomnak a történelme ebben az időben, és vajon mennyire lehet összeegyeztetni a bibliai adatokat, a József történetéhez kapcsolódó bibliai adatokat a történelem, illetve a régészet eredményeivel. Ugye Egyiptom a Nílus mentén létrejött nagy birodalom, aminek a története nagyon-nagyon ősi, több ezer évre nyúlik vissza. Mi, amikor bekapcsolódunk, akkor Egyiptom már több fázisát, több virágkorát élte át. Gyakorlatilag az úgynevezett középbirodalomnak a hanyatló korszakába jutunk, ami a Krisztus előtti 18. század, tehát ugye az 1700-as évek Krisztus előtt. Alapvetően két nagy részre oszlik az egyiptomi birodalom, ez időnként egyesül, ez a két terület időnként szétválik. Az egyik az Felső Egyiptom, ami a nevével ellentétve ne lepődjenek meg, hogy itt lent, tehát délen mutogatom a térképen. És van egy Alsó Egyiptom, ami pedig hát ugye a ellenség megtévesztése véget itt található a delta környékén. De nagyon egyszerű a magyarázat, hogy miért van fordítva. Ugye a folyás irány határozta meg nyilvánvalóan abban az időben az égtájakat, illetve hát az, hogy mit tekintünk fent lévőnek és mit tekintünk lent lévőnek. Tehát Felső Egyiptom volt az egyik része az egyiptomi birodalomnak, amelynek a központja ebben az időben Théba volt, és nagyon sokáig Thébabeli királyok irányították a középbirodalmat. Az alsó egyiptomi területek, aminek ugye a központja volt a Nílus delta, pedig hát ebben az időszakban egy nagyon erős támadásnak voltak kitéve, mégpedig ez a támadás ez valahonnan északkeleti irányból érkezett a delta vidékre. Kik is voltak a támadók, és mi is történt ekkor az egyiptomi birodalomban? Egy időszámításunk előtt 3. századi egyiptomi történész Maneton jegyzi fel azt, hogy kik is voltak a támadók, és mi is történt az egyiptomi birodalomban. Ő eléggé drámaian fogalmaz, hogy egyszerűen hirtelen a pusztából villámcsapásszerűen egy idegen nép jött, lerohanták Egyiptomot, elfoglalták Egyiptomnak az északi területeit, és Maneton csak egyszerűen pásztor királyoknak vagy puszta fejedelmeinek nevezi őket. Innen is ered az elnevezésük, hogy hükszoszok, vagy hikszoszok, ugye szoktuk így is, meg úgy is ejteni az olvasatát. Ezek a hikszoszok, vagy hükszoszok voltak, akik letelepedtek tehát, főleg a delta vidéken. Nos, ezek az egyiptomi katonák sikertelenül vették fel a harcot a valahonnan észak-keletről a birodalomra zúduló pásztornépekkel szemben, akik nagyon erősek voltak, és olyannyira erőssé váltak, hogy gyakorlatilag bekebelezték az egész akkori egyiptomi birodalmat. Az uralmuk meglehetősen labilis volt. A mai történészek azt mondják, hogy Manetonnak ez a bizonyos leírása, hogy villámcsapásszerűen jöttek a hükszoszok valahonnan, innen észak-keletről, és lerohanták a birodalmat, és szinte egy csapásra elfoglalták egész Egyiptomot, ez így nem igaz. Sem történelmileg, sem régészetileg nem ezt igazolják az előkerült források.
hanem azt tudjuk megállapítani, hogy inkább egy folyamatos terjeszkedés volt jellemző ezekre a hükszoszokra. Letelepedtek északon, egészen itt a Nílus delta vidékén, létrehoztak egy várost, ami azért nincs rajta a térképen, mert a mai napig sem tudták pontosan azonosítani. Ez a város központ volt Avaris. Avaris vagy Coánnak is emlegeti a Biblia. És ebben a delta parti városban, a Nílus delta parti városban kiépítették az ő királyi székhelyüket, és fokozatosan elkezdtek terjeszkedni. És az uralmuk olyan irányban terjedt ki csak felső Egyiptomra, hogy egyfajta vazallus királyságban éltek a tébai királyok. Ugye Théba volt korábban a királyi hercegi sarjaknak a székhelye, és Théba volt a központja a korábbi középbirodalom időben egy jó darabig az egyiptomi birodalomnak. Innentől kezdve a tébaiak egy vazallus függésbe kerültek. Pásztor királyok, ugye ezt mondja, ezt jegyzi fel Maneton az idegenekről, a hükszoszokról. Itt egy időszámításunk előtti 2000 körülről származó ábrázolást láthatunk, megint csak egy sírboltból került ez elő. A Egyiptom akkori kancellárjának a sír kamrájában megint csak ilyen pici fából faragott és festett figurák kerülnek elő. Nem tudom, hogy felismerik-e, hogy miről szól a jelenet. Nem csak ilyen véletlenszerűen vannak egymás mellett ezek a figurák. Ugye a nyájnak a megszámlálása történik. A háttérben, ezen a pulpituson ül egy kicsit emelt széken a tulajdonosa ennek az egész nyájnak, aki előtt időről időre el kellett számolni a pásztoroknak a nyájjal, amit a gondozásukra bízott, és amikkel ők elvándoroltak egy darabig, ellátták őket. És ugye itt áll előtte az a pásztoroknak a feje, akinek évről évre el kellett számolni, le kellett adni a jelentést az állatállományról. Nos, egyiptomi földrajzi adottságok egyébként csak a Nílus deltában teszik igazán lehetővé az állattartást, és ezért is volt, hogy ezek a hükszoszok, ezek az idegen eredetű pásztornépek főleg a delta vidéken telepedtek le. Annyit tudunk róluk, hogy népesség etnikum szempontjából minden bizonnyal sémi eredetűek voltak. Tehát elütöttek az Egyiptomban élő népektől, sémi eredetűek voltak. Rokonságban, illetve rokon sémi törzsei Ábrahaméknak és Ábrahám leszármazottainak. Ez is egy fontos mozzanat lesz, azért emeltem ki már az elején. Ja, Egyiptomnak fáraója volt ebben az időben is, és gyakorlatilag a hükszoszok is fáraókként neveztették meg magukat. A manetoni dinasztiákban a 15.-16. dinasztia volt a hükszoszok uralma. Talán tudják, hogy ugye az egyiptomi birodalomnak a fáraói dinasztiákba, családonként dinasztiákba szoktuk sorolni, és sokszor ez is meghatározza, vagy ez segít a korhatározásban, hogy most melyik fáraót hova tehetjük. Tehát a 15.-16. dinasztia táján járunk. Egyiptomban egy olyan birodalmi forma alakult ki, ahol a király egy személyben volt az államnak a vezetője és a vallásnak a vezetője, és ugyanakkor isteni hatalommal is rendelkezett. Ugye voltak papok és voltak főpapok, de alapvetően a fáraó, tehát az egyiptomi király volt a vallásnak a legfőbb letéteményese, és általában Hórusz formájában, Sólyom formájában jelent meg. Ugye Hórusz egy isten volt, egy egyiptomi istenség volt, ő volt az Ozirisznek, a főistennek a fia, és általában a főistennek, Ozirisznek a fiaként testesült meg egy-egy fáraó is. Tehát nagyon sokszor, amikor egy sólyom ábrázolást látunk egyiptomi feliratokon vagy emlékeken, akkor az magát a fáraót is jelképezi egyben. Szóval mondtam, hogy ezek a hükszosz fáraók elkezdték fokozatosan kiterjeszteni az uralmukat dél felé, és a déli tartományok mint egy vazallus államként kerültek az alsó Egyiptommal kapcsolatba. És ezt a kis képet csak azért vetítem ki, mert van egy nagyon kis aranyos mozzanat, amit itt történészek följegyeznek, hogy Avarisból, tehát a Hükszosz királyság központjából nagyon sok levelet küldözgettek a tébai vazallus alárendelt fejedelmeknek, és az egyik ilyen levél például arról szólt, és végülis ez az ábrázolás is ehhez kapcsolódik, és ezek mind ilyen provokatív levelek voltak Théba felé, hogy a tébai királyok jobban ügyeljenek a vízilovaikra, akik a medencében csobognak, mert akkora hancúrozással vannak, és olyan visítozással, hogy azt még Avarisban is lehet hallani. Biztos érzékelik, hogy elég provokatív volt ez a kijelentés, hiszen egy kicsit visszaemlékeznek a térképre. Ugye a térképünk itt futott, itt volt valahol északon Avaris, Théba pedig itt van valahol lent. Tehát nyilvánvalóan ez egy provokatív kijelentés volt. Nagyon sokszor keresték meg a hükszosz fáraók ilyen lekezelő és ilyen direkt utasításokkal a tébai udvart. És aztán ezért is volt az, hogy az ő uralmuk nem is tartott sokáig,
Úgy időszámításunk előtt olyan 1750-es évektől egy kb. 200 évig terjedt a Hükszoszfáróknak az uralma, ez egy viszonylag rövid periódus, és aztán majd felszámolódik, és az új birodalom korszakába lépünk át az egyiptomi történelemben. József tehát egy ilyen országba, egy ilyen birodalomba érkezett meg, szintén sémi eredetű derabszolgaként. A Biblia szerint József egy főembernek a házához került, akiről érdekes módon a Biblia kihangsúlyozza, hogy egyiptomi származású volt, mint egy direktbe utal rá, hogy nem Hükszosz volt, tehát nem egy idegen eredetű vezető, hanem egy egyiptomi maradvány, akit nem távolítottak el a pozíciójából. Ő volt a testőröknek a kapitánya, Potifár. Ez egy rekonstrukciós rajz arról, hogy hogyan is nézhetett ki egy előkelő ember háza Egyiptomban. Láthatjuk, hogy ők is nagyon adtak a higiéniára, a lakáskultúrára. Van egy belső medence a belső udvarban, itt látható a férj és a feleség egymás mellett. A feleség kezében egy lótuszvirág, amit innen szakított a tó, vagy a medence vízéről nyíló lótuszokból. És ugyanez a lótusz motívum jelenik meg az oszlopfőknél is. Ugye a lótusz megint csak egy ilyen közkedvelt szimbólum és jelkép az egyiptomiaknál, ami megint csak a meghaló és újraéledő természetnek a jelképe. Nem tudom, hogy tudják-e, de a lótusz egy olyan virág, ami minden nap kinyílik, és ezért volt nagy becsben tartva egy vallási szimbólum szempontjából is. József tehát bekerül Potifárnak a házába, és Potifár házában rabszolgaként él, de József egy olyan ember, és végülis az egész bibliai történet erre tér ki vissza ismétlődően, hogy József egy olyan ember, aki minden élethelyzetben megtalálja és feltalálja magát. Rabszolgaként Potifár házában is becsületesen dolgozik, kedvessé válik Isten szemei előtt, ahogy mondja a Biblia, és ahogy dolgozik Potifár házában, Potifár egyre nagyobb felelősséget és egyre nagyobb feladatokat bíz rá, végül már a háznak a sáfára lesz, a háznak a gondnoka lesz. De József története sajnos még itt sem vesz egy egyenes fordulatot, ugye a sors még tartogat neki számos kanyart. Következő képünkre, hogyha megyünk, lehet valószínűleg megint ismerős mozzanat lesz. Ugye föltűnik a színen egy újabb szereplő, Potifárnak a felesége. Egy freskó, illetve falfestmény ábrázolást láthatunk megint csak egy sírkamrából, előkelő egyiptomi hölgyek és az öltöztető nőjük egy szolgalány. Ugye az egyiptomi hölgyek nagyon híresek voltak arról, hogy nagyon értettek a szépítkezéshez. Rengeteg olyan régészeti leletünk van, ami hát ezt mutatja, mindenféle kis tégelyek, különböző ilyen szemfestékporokkal, olyan ajakrúzsal, tehát ők is nagyon értettek már ahhoz, hogy hogyan kell mesterségesen szépé varázsolni az arcukat. És Potifárné ugye egy alkalommal szemet vet Józsefre, és mindenáron szeretné elcsábítani. És József, aki hát teljesen meglepődik ezen az ajánlaton, kimond egy tételmondatot, amit megint csak nagyon érdemes azt gondolom megjegyeznünk, vagy megemlítenünk. Ugye elképed szabályosan Potifárné ajánlatán, és azt mondja, hogy hát hogyan cselekedhetnék ilyen gonoszságot, és hogy hogyan tehetnék ilyet az Isten ellen. Ugye két dolog is megjelenik az ő válaszában, vagy tiltakozásában. Egyrészt megjelenik az, hogy hát hogyan tehetnék ilyet az én gazdám ellen, aki végül is rám bízta a háztartását, az ő féltett kincseit, és nyilván rám bízta a feleségét is. Másrészt pedig ott van József gondolatában mindvégig az, hogy hogyan tehetnék ilyet Isten ellen. Józsefnél ezt azért érdemes többször is megfigyelni, mert az ő életét végig kísérik a nagy magasságok és a nagy mélységek. Ugye kezdetben otthon volt a családjánál, elkerült rabszolgasorba Egyiptomba, egyre lefelébb halad az élete, de Potifár házában egy picit talán jobb körülmények közé kerül, de amikor visszautasítja Potifárné közeledését, ugye az asszony megrágalmazza Józsefet, hogy hát ugye megharagszik, ugye sértett női büszkeség, bevádolja Józsefet a férjénél, hogy hát igenis József el akarta erőszakosan őt csábítani, és Józsefet ezért börtönbe zárják. Ugye Józsefnek az életeit megint egy óriási mélyrepülést vesz, és azért úgy elgondolkozhatunk rajta, hogy József, aki végül is valahol birtokában volt az Ábrahám ígéretnek, mint Jákob gyermeke, és aki az egész élete azt mutatja, hogy milyen Isten hívő ember volt, vajon milyen lehetett neki ezeket a sorozatos, egyre nagyobb mélységeket átélni. A Biblia azt mondja, hogy József ekkor sem rendült meg a börtönben sem. Következő képünkre, ha megyünk, akkor itt egy egyiptomi hivatalnoknak a szobrát láthatjuk, hogy hogyan is képzelhetjük el. Ugye bekerül József a börtönbe, és az derül ki, hogy ott is kedvessé válik a rabtartó szemei előtt. Ez egy ismétlődő fordul a József életében. Ő mindig becsületesen az adott helyen, éppen ahová helyezte a sors, ő megpróbálja megtalálni, hogy mi a feladata.
És annyira kedvessé válik a rabtartó előtt, hogy átveszi Józsefet az előkelő raboknak a börtönébe, és az előkelő rabok körüli szolgálatra rendeli. És két hivatalnokkal is összetalálkozik József így a szolgálata során. Az egyike a fősütőmester, a másik a főpohárnok. Nem tudom, tudják-e, de Egyiptomban rengetegféle hivatalnok és rengetegféle titulus volt, gyártották a hivatalnokokat, mérhetetlenül nagy volt a bürokrácia. És többek között a fősütőmester és a főpohárnok is ugye a fáraónak az asztal körüli szolgálatára voltak rendelve. Mind a kettő vétett valamit, és mind a kettő ugye börtönbe került. Józsefnek a jellemére egy kicsi adalék, hogy miközben ő teszi a szolgálatát a rabok között, egy nap feltűnik neki, hogy valahogy ez a két fogoly most másképp viselkedik, mint máskor. És oda megy hozzájuk, és megszólítja őket, hogy ma valahogy olyan szomorú az arcotok. Történt veletek valami? Csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy majd melyik rabtartó figyeli ma, vagy figyelte bármikor is ennyire a fogjait, hogy esetleg ez feltűnik neki, hogy az arcotok ma mintha egy kicsit szomorúbb, vagy letörtebbek lennétek, mint korábban voltatok. És a két tisztartó elmeséli, hogy hát nekik is volt egy-egy álmuk. Ugye ez visszatér egyébként a józsefi történetben, hogy álmokat lát valaki. Ugye Egyiptomban egyébként is rendkívül gyakori volt, hogy álomfejtéssel próbálkoztak. Rengeteg ilyen álomfejtő jóskönyv is maradt fent, de mondjuk ezek az álmok mindig egy kicsit eltérnek, sőt nem is kicsit, mindig eltérnek ezektől az egyiptomi álmoktól. A két ember elmeséli, hogy miket is álmodott, és József megfejti nekik a választ. Az egyiknek megjósolja, hogy hamarosan szabadulni fog, a másiknak megjósolja, hogy hamarosan a fejét fogják venni. És amelyik kiszabadul, a főpohárnok, József oda megy hozzá, és egyetlen egyet kér tőle, azt kéri tőle, ha te kikerülsz, ahogy én most megjósoltam neked. Ez neked most hihetetlen, hiszen itt vagy a börtönben, és egy egyiptomi börtönben bensínylődni, hát nem egy nagy perspektíva volt, általában nem igazán kerültek onnan ki emberek, főleg nem élve. És mondja ennek a főpohárnoknak, hogy emlékezzél meg én rólam, hogyha kikerülsz. És kikerül a főpohárnok, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a történetet, mi történik. Ilyen emberek vagyunk, könnyen felejtünk, főleg azt, ami rossz az életünkben. Főpohárnok visszakerül az egyiptomi fáraó mellé a szolgálatba, és esze ágába sincs megemlékezni Józsefről, arról az egyszerű héber ifjúról, aki körülötte a szolgálatot teljesítette, holott beteljesedett az álomfejtés, ő kiszabadult, és beteljesedett a másik álomfejtés is, ugyanis a társát kivégezték. Mennyi idő telik el? Nem tudom, hogy felfigyeltek-e már a Bibliában erre a kis mozzanatra. Ugye József a börtönben van, és ne felejtsük el, hogy valahol birtokában van azoknak az álmoknak, amik őt gyerekkorában, ifjúkorában fűtötték. Hogy majd meghajol előtte a nap, a hold, meg a csillagok, meghajolnak előtte a kévék. Vajon milyen lehetett ezeknek az álmoknak a birtokában bensínylődni egy egyiptomi börtönben, azzal a tudattal, hogy az apám bizonyára azt hiszi, hogy meghaltam, a testvéreim eladtak, senki nincsen a világon, és itt vagyok egyedül a börtönben, és még itt is elfelejtkeztek rólam, pedig jót tettem. És József ennek ellenére végzi a szolgálatát, a hitében nem csügged, 2 év telik el. 2 év. Nem egy nap, nem 2 nap, 2 év. És József nem adja fel, hanem várja azt, hogy ezeket az álmokat ő megálmodta, ezeknek egyszer valamilyen formában vissza kell köszönni az életében. Eltelik 2 év, és egyszer csak hivatják Józsefet. A birodalomban is történt valami nagy csoda, vagy egy nagy furcsaság, álmot látott a fáraó. Ez önmagában egy szokványos dolog volt, hogy álomlátás történik Egyiptomban, itt viszont nagyon szokatlanná vált a helyzet, ugyanis senki nem tudta megfejteni az álmot. Egyiptom a Nílus országa. A Nílus adja és a Nílus adta számára a termékeny talajt. Ugye ez volt, amikor a Nílus áradt, akkor az áradása után a visszavonuló területen lehetett földet művelni. A Nílusból lehetett úgy vizet meríteni, az egyiptomiak rendkívül jól értettek hozzá, hogy öntöző csatornákat építettek ki, vagy emelő rendszerekkel vitték, szállították a vizet egyik helyről a másikra. A Nílus adta Egyiptom számára az életet, az életnek a lehetőségét, és a legfőbb termény, amit ebben az időben hát használtak, meg forgalmaztak, sőt ugye még a későbbi, még az egyiptomi birodalom ide, vagy a római birodalom idején is, az a gabona volt. És aztán mondja a fáraó, hogy látja a Nílust, és a Nílusból lát kijönni először 7 kövér, szép, nagy tehenet, aztán lát kijönni 7 sovány, nagyon-nagyon lerobbant tehenet, és ezek a sovány tehenek megeszik a kövér teheneket. És jön az összes bölcs, ugye összefutnak az egyiptomi jósok, bölcsök, az ismétlődő jelenet lesz majd Mózes korában, meg aztán majd Dávid korában, illetve Dániel korában, nem történik semmi. Nem tudják megfejteni a jóslatot.
És egyszer csak a főpohárnok előkeveredik a szolgálattevők közül, megindul a lelkiismerete, és eszébe jut és mondja a királynak, és itt azért látszik, hogy azért benne is volt egyfajta becsület, egyfajta bűnbánat. Oda megy a fáraó elé, és azt mondja neki, hogy hát volt egy ember, akiről én elfelejtkeztem, amikor börtönben voltam. Ez az ember meg tudta fejteni az én álmaimat, és hivassuk hát, ha most is tudna tenni valamit. És József az egyiptomi fáraó elé kerül, és hát itt kapcsolódnék vissza a történetnek ahhoz a mozzanatához, hogy Hükszosz korban vagyunk. A fáraó maga nem egyiptomi, hanem sémi eredetű, rokon nép azzal a néppel, amiből József is származik. Ezért nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen az, ami ezután történik. Ugyanis miután József megfejti az álmot, és azt mondja, hogy nagyon egyszerűen és nagyon bátran tesz megint csak bizonyságot az egyiptomi fáraó előtt, azt mondja neki, hogy van Isten, aki ezt az álmot adta, és ő meg is tudja ezt az álmot fejteni. Arról van szó, hogy lesz 7 gazdag esztendő, és aztán lesz 7 szűk esztendő. És ha a fáraó a 7 gazdag esztendő alatt nem gondoskodik arról, hogy legyenek raktárak, és legyen a felesleg összehalmozva, akkor bizony a 7 szűk esztendő alatt nagy-nagy veszély néz az országra. És amikor a fáraó mindezt végighallgatja, és ugye József nagyon gyakorlatias ember, rögtön gyakorlati tanácsot is ad, hogy ő azt ajánlja a fáraónak, hogy nevezzen ki egy embert, aki összefogja majd a gabona összeírást, és majd összegyűjtögeti a gabonát, és raktárokba elhalmozza, elraktározza. És itt jön az a bizonyos fordulat, amit említettem, hogy más történelmi periódusában Egyiptomnak nem képzelhető el egyáltalán, ami ezután történik. Ugyanis a fáraó egy hirtelen gesztussal átfordítja a rabszolga és hát börtönben élő Józsefnek az életét, ugyanis azt mondja neki, hogy ha már egyszer megfejtetted az álmot, és ha már egyszer ennyire nagyon gyakorlatias és jó tanácsot adtál nekem, akkor legyél te az az ember. És innentől kezdve te vagy az egyiptomi birodalom második embere. Most ez az a pont, ami más történelmi korban nem képzelhető el, hiszen egy egyiptomi ember, egy idegen eredetű sémi pásztorfiút, egy rabszolgát nem fog a birodalom második emberévé tenni, még akkor sem, hogyha álmot fejt meg. Viszont a Hükszoszokról tudjuk, hogy előszeretettel mellőzték az egyiptomi származású hivatalnokokat, hiszen nem bíztak meg bennük, és előszeretettel vették körül magukat sémi eredetű, idegen eredetű népekkel. Azt is tudjuk a birodalomnak ebben a periódusában, hogy nagyon sok sémi eredetű ember volt, aki beköltözött a birodalomba. Nagyon sokan letelepedtek ebben az időben, ezt is támogatták a Hükszosz fáraók. Olyan korban íródhatott mindenképpen a józsefi történet, a bibliai leírásnak a hitelességét szeretném ezzel egy kicsit igazolni. Egy olyan valaki írhatta le a történetet, aki nagyon jól ismerte az egyiptomi szokásokat ebben az időben. Ugyanis ahogy hivatalba iktatják Józsefet, az teljesen megfelel a korabeli hivatalnokká, hát képzésben vagy hivatalnokká iktatásban, ugyanis szép ruhákat kap József, kap egy pecsétgyűrűt, és kap egy új nevet is, ami egy egyiptomi név lesz, és ami hát magyarul annyit tesz, hogy az élőknek a táplálója. Az élők táplálója, ezzel is utal arra a fáraó, hogy mi lesz innentől kezdve Józsefnek a feladata, és József így került át az egyiptomi birodalomnak gyakorlatilag a vezető pozíciójába. Mi történik ezután? Ezután a jóslat szerint megkezdődik a 7 gazdag esztendő. A Nílus árad, termékeny talaj marad utána, és rengeteg gabona lesz az országban. Egy korabeli ábrázolás megint csak sírkamrából, ugye onnan maradt fönn a legtöbb régészeti emlék, ami Egyiptomhoz köthető, a sírfreskókból, a sírfalfestményekből. És itt láthatjuk még ugye az első mozzanatokat, amikor a gabonát kezdik összeírni, és a gabonát kezdik föltérképezni, hogy mennyi mennyiségű gabona van egy adott területen. És aztán pedig már a betakarított gabonát is a hivatalnokok ugye gondosan, számszerűen feljegyzik. Mondtam, hogy nagyon bürokratikus volt a hivatali időszak ebben az időben Egyiptomban. Ugye az egyiptomi írás rendkívül bonyolult volt, ugye a hieroglif írás, a képírás. A későbbi időkben már a hieroglifának egyfajta egyszerűsödése figyelhető meg a birodalmon belül. Kialakul egy egyszerűbb írás, amit hieratikusnak hívnak. De maga az írás rendkívül bonyolult marad még így is. Nagyon hosszú évek kellenek ahhoz, hogy valaki írnokként beletanuljon ebbe a mesterségbe. Ugye megvolt a 7 gazdag esztendő az egyiptomi birodalomban, és aztán a józsefi jóslat szerint lassan közeledünk a 7 esztendő lejártához.
Maradtak fönt gabonatárolók, persze jóval későbbi periódusból, és hát ugye nem Egyiptom földjéről, hanem Kánaán földjéről, de minden esetre ismert szokás volt Egyiptomban is, és más területeken is, ahol nagyon kiszámíthatatlan volt az időjárás, hogy a gabonát, a felesleget hosszú távon próbálták elraktározni. Nagyon sok kérdőjelet vett föl, hogy József vajon építette gabonatárolókat, mint ahogy azt a Biblia írja, hogy bizonyos gabonatároló városokba vitette el ezeket a gabonákat, és hogy pontosan hol lehetnek ezek, vagy mik lehetnek ezek, ezt nem tudjuk, és nem sikerült még a régészetnek pontosan bizonyítania. Az biztos, hogy Egyiptomban léteztek ilyen városok, főleg későbbi periódusból ismerünk ilyeneket, ahol ami kifejezetten raktárvárosok voltak. Például második Ramszesz fog majd építeni raktárvárosokat, Ramszeszt és Pitomot. Ugye ezek a gabonatárolók itt halmozták föl, tehát a felesleget, és József is ezt teszi a 7 év alatt, ugye ő az egész ura gyakorlatilag a gabona összeírásnak és a gabona felhasználásnak, és amennyi gabonát csak tud, annyit felhalmoz a raktárakban. Elkövetkezik azonban a 7 szűk esztendő. A Nílus vidéken nem volt ritka az, hogy szűk esztendők jártak. Fennmaradt egy hagyomány, vagy fennmaradt egy történet a 7 szűk esztendőről, nem ebből a korszakból, nem az egyiptomi birodalomnak ebből a korszakából, hanem egy korábbi periódusból. Egy késői irat ír arról, hogy bizony előfordult, hogy 7 évig a Nílus nem áradt meg, és ennek olyan súlyos következményei voltak, hogy iszonyú éhínség dúlt az országban, és hogy csak valamelyik nagy istennek a közbeavatkozása mentette meg az országot a teljes pusztulástól. Na most elkövetkezik a 7 szűk esztendő, és itt egy olyan kis ábrázolást láthatunk, ez már egy kicsit későbbi időperiódus, az 1500-as, 1400-as évekből, egy tébai sír feliratnak, egy sír kamrának a freskója, ahol sémi eredetű emberek közelítik meg a fáraót, és viszik nekik az ajándékaikat, ugye a mester termékeiket, és ezzel mutatják az ő hódolatukat, a tiszteletüket a fáraó felé. Most valahol így képzelhetjük el azt a jelenetet is, amikor József ugye már előkelő emberként a 7 szűk esztendő alatt élelmiszert adott azoknak az embereknek, akik erre rászorultak. Ugye bejött a józsefi gondoskodásnak és a józsefi gondviselésnek valahol a gyümölcse, ugyanis egyre többen járultak az egyiptomi fáraó, és hát így főleg ugye József felé, hogy könyörögjenek azért, hogy valami élelmet adjon nekik, és nyilván hoztak cserébe valami árut. Aztán utána leírja a Biblia, hogy aztán eladták már a saját földjeiket, sőt már saját magukat is, csak hogy valami élelemhez jussanak. És így kapcsolódik ismét össze a története az egyiptomi birodalomnak és Kánaán földjének. Ugyanis Kánaán földjéről elindítja Jákob az ő 11 fiából, ugye most már csak 10-et, a legkisebbiket Benyámint nem engedi, azt mondja, hogy az sehova nem mehet, de elengedi a másik 10-et, és azt mondja, hogy menjenek el az egyiptomi birodalomba, és hozzanak gabonát, hozzanak élelmet, mert Kánaánban is már óriási az éhség. És a fiúk el is jutnak, és megint talán ismerős lehet a történet, hogy ugye kivel találkoznak össze? Józseffel. Nem ismerik föl, hiszen sok-sok év eltelt, sok-sok évtized eltelt. Nem ismerik fel, főleg nem, ugye József teljesen előkelő öltözetben van, egyiptomi viseletben, egyiptomi lett a felesége, már vannak gyermekei, egy megállapodott egyiptomi tisztviselőnek tűnhetett, és ráadásul József, aki fölismeri a testvéreit, hát el is rejti magát a testvérei elől, mert szeretné kipuhatolni, hogy vajon változtak-e a testvérei ez alatt a sok-sok év alatt. Vajon van-e lelkiismeret furdalásuk? Ne felejtsük el, 10 testvér közös titka, amit rejtegetnek az apjuk elől, és egy közös lelkiismereti teher, amit hurcolnak magukkal már évtizedek óta, és József kíváncsi rá, hogy vajon mennyit változtak a testvérei. Vajon van-e még lelkiismeret furdalásuk amiatt, hogy ő így eltűnt a családból? És József, aki egyébként azt tudhatjuk meg a Bibliából, hogy ebben a magas pozícióban is, ugye talán emlékeznek, hogy elkezdtem rajzolni a józsefi élettörténetet, hogy ő elindul valahonnan egy egyszerű pásztorfiúként, elkerül rabszolgának, tehát egy picit javul az élete, aztán Potifárné miatt börtönbe kerül, de egyik napról a másikra fölkerül egy magas állami tisztségviselőbe. Nem tudom, hogy önöknek mi a tapasztalata a gyakorlati életben. Én azt látom a saját életemben, ha valaki nagyon lecsúszik hirtelen, vagy ha nagyon meggazdagszik hirtelen, nagyon kevés ember az, aki ezt jellemtorzulás nélkül kibírja. Aki nem úszik el a nagy gazdagságtól, és aki nem roppan össze a nagy szegénységtől. Nos, Józsefről az derül ki, hogy sem a nagy mélység, sem a nagy magasság nem mozdította ki a jelleméből, ő ugyanaz maradt, aki volt, ugyanaz a tisztán, becsületesen gondolkodó férfi. És szembesül a testvéreivel,
És megint csak a történetet leíró nagyon jól ismeri az egyiptomi szokásokat, ugyanis ő, mint egyiptomi tisztviselő, egy tolmáccsal kezd érintkezni a jövevényekkel, és rögtön egy kicsit támadóan lép fel a testvéreivel szemben, ugye próbálja őket egy kicsit aggodalomba hozni, meg egy feszült helyzetet teremteni. Ugyanis azt mondja a testvéreinek, hogy ti nem gabonáért jöttetek, hanem ti kémek vagytok. Na most ugye ez minden korszakban, minden birodalomban és minden rendszer alatt ez volt a lehető legrosszabb kategória, amit az ember kiharcolhatott magának, ugye a hazaárulás és a kémkedés. Ugye rögtön a 10 fiúba is úgy meghűlhetett a vér, hogy hát kémek, és elkezdenek kézzel lábbal magyarázkodni, hogy dehogy vagyunk kémek, van még egy nagy családunk, akit otthon hagytunk, ott van az apánk, ott van egy kis testvérünk, és mindent elmondanak, még azt is, amit ugye ilyenkor az ember elkezd mentegetőzni és magyarázkodni. És József végül is erre kíváncsi, hogy egyáltalán tényleg mi van az apjával, mi van a családjával. És ugye egy meglehetősen furcsa helyzetbe hozza a testvéreit, ugyanis azt mondja nekik, hogy na jó, most szabadon foglak benneteket. Ha igaz ez az egész történet, amit ti elmondtatok, akkor van még egy kis testvéretek otthon. Akkor én azt mondom nektek, hogy most adok nektek gabonát, vigyétek haza, de aztán hozzátok vissza a legkisebb testvéreteket. Hát ugye... Olyan 10 fiúban megállt hirtelen megint csak a levegő, mert ugye nagyon jól tudták azt, hogy az apjuk kedvence Benyámin. József halála óta gyakorlatilag csak Benyámin volt az, akihez igazán nagyon-nagyon tudott kötődni, és ha még Benyámin is eltűnik, vagy elveszik, hát az apjukkal nem is tudják, hogy mi lesz. És a fiúk elkezdenek maguk között beszélgetni, és ami érdekes, hogy mi az, amit fölhoznak maguk között, érdemes elolvasni majd Genezis könyvében ezt a fejezetet, mi az első, ami rögtön eszükbe jut. Ruben szólal meg, ugye az a Ruben, aki korábban menteni szerette volna ugye Józsefet, és ő nem akarta se azt, hogy eladják, se azt, hogy megöljék. Ugye Rubenből kifakadt, hogy látjátok, Józsefnek a vére itt jön vissza. Ugye Józsefet mi eladtuk, Józsefet mi megöltük, és a sors, az Isten valahogy visszafordítja ránk az életet, és valahol itt fog megbosszulódni az egész tett, amit elkövetünk. Nem kellett volna tenni azt a kegyetlenséget. És ugye József hallja ezt az egészet, és úgy megindul, de azért rejti, palástolja az érzelmeit. Elmennek a testvérek, ugye hazatérnek a szülői házba, és hazajön a 10 fiú, és már menet közben, útközben felfedeznek megint egy újabb furcsaságot, ugye egyre furcsább számukra ez az egyiptomi előkelőség, ugyanis a gabona zsákok között megtalálják azt a pénzt is, amit ők vittek, hogy majd kifizetik a gabona árát. Na most ezzel még inkább megütődnek, nem tudnak már mit kitalálni, hogy miért csinálja ezt velük ez az ember. És amikor hazaérnek, mindent elmesélnek Jákobnak. Jákob rögtön mondja, hogy Benyámin nem. Szóval lehet visszamenni, meg majd újabb gabonáért elindulni, de Benyámin egy lépés sem tesz a háztól. És itt láthatjuk, hogy mennyit változtak a testvérek. Ugye Benyámin már tényleg egy féltett tártya, egy dédelgetett kedvence az apjuknak, de a testvérekben ez most már nem irítséget vált ki, hanem a testvérek elkezdenek fogadkozni, hogy lesz, ami lesz, mi Benyámint visszahozzuk. Júda olyaddig megy, hogy azt mondja az apjának, hogy ha Benyáminnak valami baja lesz, akkor a saját fiaimat és a saját életemet is föláldozhatod. De Benyámint mindenképpen visszahozom. És másik testvérek is azt mondják, hogy Benyámin nélkül nem térünk vissza. És ugye Jákob egy idő után ugye fölérik azt a gabonát, amit hazahoztak. Egy idő után Jákobnak megint el kell küldeni a testvéreket gabonáért, de most már muszáj, hogy elengedje ugye Benyámint is. Elindulnak, és ugye Jákob a maga kis óvatos, kis ügyeskedő módján azért lelkére köt valamit a fiúknak. Az első azt mondja nekik, hogy mindenképpen adjátok vissza a pénzt. Az legyen az első. Ahogy beléptek az ajtón, a fáraónak adjátok vissza azt a pénzt, amit ő valamiért visszaadott, vagy a fáraó emberének. És ugye Benyámint mindenképpen hozzátok vissza, és ha lehet, még mindenféle ajándékokat is vigyetek magatokkal. Megtörténik a második találkozás is. Ugye József maga elé engedi a testvéreket, és ugye megérkezik Benyámin is a legkisebb, és József egy nagy lakomát szerez a testvéreinek. Ugye a testvéreket már is megint egy kicsit úgy meglepi, hiszen ők, amikor belépnek ennek a nagyon előkelő embernek a házába, ők igyekeznek megszabadulni a pénztől, rögtön már az ajtó küszöbét, ahogy átlépik, elkezdik mondogatni, hogy itt van ez a pénz, amit mi múltkor kifizettünk, de ti visszaadtatok, ezt itt letennénk az asztalra. Aztán utána érdekes, hogy külön asztalhoz le vannak ültetve, ugye ez is mutatja, hogy megint csak jól ismeri a szokásokat az, aki leírta ezt a történetet, ugyanis egyiptomi ember idegenekkel nem ehetett, egyiptomi tisztviselő meg még annyira sem. Ugye József leül egy kicsit úgy meglepi, hiszen ők, amikor belépnek ennek a nagyon előkelő embernek a házába,
Ők igyekeznek megszabadulni a pénztől, rögtön már az ajtó küszöbét, ahogy átlépik, elkezdik mondogatni, hogy itt van ez a pénz, amit mi múltkor kifizettünk, de ti visszaadtatok, ezt itt letennénk az asztalra. Aztán utána érdekes, hogy külön asztalhoz le vannak ültetve, ugye ez is mutatja, hogy megint csak jól ismeri a szokásokat az, aki leírta ezt a történetet, ugyanis egyiptomi ember idegenekkel nem ehetett, egyiptomi tisztviselő meg még annyira sem. Ugye József leül egy asztalhoz, leülnek az idegenek is egy asztalhoz.

És ugye megint csak egy tolmács az, aki közvetít közöttük. És érdekes dolog történik, a testvérek észreveszik, hogy pont rangidőként, tehát rangidős sorban vannak leültetve az asztalhoz. Ezen teljesen meglepődnek, mert az a valaki, aki leültette őket, valahogy tudja az életkorukat, és tudja azt, hogy ki hogyan született egymás után. Aztán még egy furcsaság. Benyáminnak ötször annyi étel jut, mint a többieknek. És ez nem arra utal ez az ötször, hogy Benyámin most hogy egye túl magát, hanem az ötös szám az egyiptomiaknál a teljességnek a száma volt, és egyfajta megtisztelt szám volt az ötös szám. Vagyis aki ezt az ötszörös ételadagot kapta, az egy nagyon megtisztelt személy volt. És elképzelhetjük Józsefet, hogy ugye figyeli a testvéreinek a reakcióját, hogy na, ugye cifraköntös nincs, de ötszörös adag van, vajon a testvérek mit csinálnak? Ugye az látszik, hogy a testvérek nem, ezt úgy nem reagálják le. Ezután ugye József tovább fokozza a helyzetet, elengedi gabonával hazafelé a testvéreit, azonban tesz egy nagy cselt, egy értékes kelyhet bele csempész Benyámin zsákjába. Ugye már mennek egy darabig haza a testvére, gondolom megkönnyebbült szívvel, hogy jaj, végre valahára kiszabadultunk ennek a furcsa embernek a házából, de alig mennek el egy darabig, távolodnak Avarisztól, a királyi székhelytől, utoléri őket a fáraóknak a katonái, és ugye elkezdik bogozgatni a zsákokat, hogy valaki ellopta a kelyhet. És a testvérek szabadkoznak, hogy dehogy lopta, hát ugyan miért lopta volna, és hát akinél megtaláljátok, az a bűnös, hát az persze természetesen. És ugye előkerül a Benyámin zsákjából a kehely, és nagyon érdekes megint a testvéreknek a reagálása. Mindegyik abban a pillanatban azt mondja, hogy na nem megyünk sehova, mert ugye mondják a katonák, hogy hát akkor Benyámin, gyerünk szépen vissza a királyi házba. A testvérek meg mondják, hogy nem, szóval Benyámin egyedül sehova nem, megyünk mindannyian, vagy vigyetek engem. Végül is mindez összes testvér visszamennek. Visszamennek ugye a fáraó ember ugye József felé, és József most nagyon kíváncsi ebben az esetben, hogy na most a testvérei mit tesznek. Benyámin egy nagyon szeretett fiú. Maga József is különbséget tett az összes gyermek közül. Most kíváncsi József, hogy vajon kiállnak-e a testvérei Benyámin mellett, vagy nem. És egy nagyon megható jelenet következik, ugyanis a testvérek elkezdenek rimánkodni Benyáminért. És végül is már odáig jutnak, hogy azt mondják, hogy ők itt maradnak, vagy bármelyikük itt marad, örökös rabszolgaságba, csak hogy Benyámin hagy mehessen haza. És aztán egyszer csak úgy Júdából kifakad, és azt mondja, elmeséli a fáraó főember előtt, hogy kiönti a szívét, és azt mondja, tudod, a mi apánk egy idős ember, aki elveszítette már az egyik fiát. És itt valahol kifolyik belőle az is, hogy igen, az is egy ő általuk elkövetett, egy igazán általuk elkövetett büntet volt, és ha most a Benyámin is meghalna, akkor a mi apánknak a szíve megszakadna. Ez az a pont, amit már nem bír tovább József sem, így látja most már, hogy a testvérei egészen mások lettek az évtizedek alatt, és valahol nagyon bánják, amit annak idén elkövetett ő velük, és ugye megismerteti magát, kiküldi az embereit, ugye nyilván nem akar a szolgái előtt elérzékenyedni, aztán magához öleli a testvéreit. Az a József, akit halottnak hittek, az lett az a József, aki előtt ők egyébként ugye meghajoltak, tehát valahol az az álom, amit József valamikor álmodott, az beteljesedett. És ugye rögtön bennük van az, hogy vajon József mit fog tenni ebben az esetben. József nem kezdi már innentől kezdve a testvéreit elszámoltatni, hogy most hogy is volt ez, miért adtatok el, mennyi pénzért adtatok el, mit mondtatok az apámnak. József ezt már nem teszi, magához ölelje a testvéreit, és amikor azok elkezdenek rimánkodni az életükért, hogy nehogy megölje őket József, hogy valami történjen velük, akkor József egyet mond, és ez is egy nagyon klasszikus bibliai mondat, ami visszatér, visszacseng a Biblia többi történetén keresztül, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de azt az Isten jóra akarta fordítani. A Bibliának ez egy olyan tételmondata, ami sokszor-sokszor visszatér, ami szerint, hogyha valaki az Isten útján jár, akkor bármi is történik vele, akár a börtönben van, akár a király második embere vagy első embere, minden az Isten akarata szerint van vele. A római levélben Pál apostol ezt így fogalmazza meg nagyon szépen, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És József valahol ezt az igazságot mondta ki a testvéreinek, hogy miért haragudnék. Ennek meg kellett történnie valahol. Az Isten ezt látta előre, hogy ez így lesz. És pont azért vezetett el engem ide, hogy nektek segítsek, és az otthon maradottakon segítsek. Mert ugye József innentől kezdve azt mondja a testvéreinek, hogy ne maradjatok Kánán földjén, mert majd most fog igazán még csak fokozódni a szűk esztendő, még nem telt le a 7 szűk esztendőknek az éve. Költözzetek át ide mellém az egyiptomi birodalomba, és innentől kezdve jó lesz dolgotok, egy termékeny földre foglak vezetni benneteket. És maga a fáraó is engedélyt ad erre, és megint csak visszacsatolnék, hogy csak a Hükszosz korban képzelhető el ilyesmi,

egy óriási nagy sémi áttelepedés Egyiptomnak a legtermékenyebb vidékére, ugye a delta vidékre történik meg ez az áttelepülés. A delta vidéken rengeteg ásatást folytattak már, és eddig nem nagyon került elő bizonyítéka annak, hogy sémi eredetű népek éltek volna a pátriárkális korban a delta vidéken. Nos, itt van egy olyan ábrázolás Telled Debaában, ahol szembesülhettek a régészek azzal, hogy valóban sémi közösség, egy sémi kis templomot, egy szentélyt is találtak, és találtak házakat, egy települést, ahol minden bizonnyal a kerámiák alapján és az eszköztárgyak alapján sémi eredetű bevándorló népek éltek a Hükszosz fáraók idején. Ezzel most nem azt akarom mondani, remélem senki nem érti félre, hogy most itt laktak innentől kezdve Jákob meg a családja, de a régészet annyit ki tud mutatni minden esetre, hogy sémi eredetű népek, akikről tudjuk, hogy a Hükszosz korban nagy mennyiségben vándoroltak be Gósen földjére, a delta vidékre, hiszen ott tudtak legeltetni, nomád pásztorkodni, és ott volt igazán termékeny a föld, valóban nagy számban fordultak elő, tehát megvannak a nyomaik Gósen földjén. És hát ugye a józsefi élettörténet, vagy hát Jákobnak az élettörténete is ugye azzal zárul, hogy Jákob fölkerekedik az egész családjával. És ugye ez is milyen hír lehetett Jákob számára, hogy hazamennek a fiúk, és mondják Jákobnak, hogy József is él a te fiad, és hogy költözzünk át, ő lett Egyiptomnak a legelső embere. Ugye Jákob kimondhatatlanul boldog, és keblére ölelheti ugye még mind az egyik fiát, ugye mind Józsefet, a Rákeltől született fiát, mind pedig Benyámin. És egy nagyon-nagyon hányattatott és nagyon-nagyon küzdelmes ember öltők után egy viszonylag néhány nyugodtabb évtized következik az ő életében, amit Egyiptom földjén tölt el. És amikor az ő halálos ágyán fekszik, megáldja a 12 fiát, és a 12 fia egyébként ugye mind a 12 lesz, akik majd ugye annak idején beköltöznek ide Kánán földjéről, és akiktől a 12 zsidó törzs is származik. Ugye így kapcsolódik már össze a zsidó történetek, vagy a zsidóknak, mint népnek a története a pátriárkák korával. Hogy ez a 12 fiú lesz aztán az, akitől leszármazik az Izraelnek a 12 törzse, és Izraelnek maga az egész népe. És nagyon szép Jákobnak az áldása, hogy végigmegy ezen a 12 gyermeken, és valahol egy kicsit proféciaszerűen mindegyikről megjósolja, hogy mi fog vele történni, milyen hányattatásai lesznek. Megjósolja ugye azt is, hogy Júdától fog származni majd a fejedelmi pálca, ugye onnan fog majd származni a Messiás. És aztán Jákob, amikor meghal, József nagy pompával eltemetteti, bebalzsamoztatja egyébként, egyiptomi szokás szerint temetteti el, bebalzsamoztatja a testét, és Jákobnak van egy kívánsága. Ugye Jákob volt az a pátriárka, akinek valahol az egész életének a középpontjában állt az első szülöttség és az áldás kérdése, és az ígéret földje, amit ugye még Ábrahámnak adott Isten ígéretként. És amikor lehunja a szemét, akkor egyet köt az ő fia lelkére, és ugyanúgy megesketi, mint annak idén Ábrahám az ő szolgáját, amikor Izsáknak feleséget hozott, hogy így a tomporára, a hasára fekteti a fiai kezét, hogy őt hazaviszik Kánaán földjére, és ott fogják eltemetni, ahol a szülei vannak. Ugye ott volt Hebron, és Hebron mellett Makpela, amit még annak idén Ábrahám vásárolt Sárának, az ő meghalt feleségének, ahová aztán a fiai eltemették őt is, ahová aztán Izsák is el lett temetve, meg Rebeka is, és ahová Jákob is a hagyomány szerint el lett temetve. És aztán József, aki amikor hát meghal végül is az édesapja, valahol ő veszi át a családfői szerepet, bár tulajdonképpen majdnem a legkisebb gyermek, de rangjánál és hát az átélt dolgoknál fogva mégis ő számít igazán az ígéret örökösének. József az, aki hát a családfőként megint a testvéreivel elbeszélget, és a testvérek még mindig nagyon rettegnek Józseftől, és fölhozzák neki megint ezt a kényes kérdést, hogy de ugye József már biztos, hogy nem fogsz ellenünk támadni, és biztos, hogy semmi nyoma nincs a te szívedben a haragnak. És József megint csak megismétli azt, hogy nem. Szóval ez az Isten akarata szerint történt, ami történt. Ne féljetek attól, hogy bármikor is bosszút állnék rajtatok. Az én szívemben nincsen harag, ennek így kellett lennie. És hát ezért József története valahol az igazi megbocsátásnak a története, mert József úgy tudott rendezni egy hosszú évtizedek óta fennállt konfliktust a testvéreivel, hogy valahol a gyökere sem maradt annak a rossz érzésnek sem a testvéreivel szemben. Ez az a bocsánat, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka a mai emberi világunkban, mert mi emberek általában úgy szoktunk megbocsátani, valahol így szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye, de nem felejtem el azt, hogy ez meg ez, és ha legközelebb történik valami, akkor az ember már egész listát tud előhúzni, amit pedig már korábban elméletben megbocsátott, hogy azért volt egy ilyen akció is, meg egy ilyen különbözésünk is, egy ilyen konfliktusunk is.
Biblia arra tanít, hogy igazán Isten által lehetséges egy igazi megbocsátás, ha az ember valahogy így tud hozzáállni az életéhez, ahogy József is hozzáállt, hogy akár fönt vagyok, akár lent vagyok, emberek akárhogy támadnak, nélkülöznek, vagy fölemelnek, vagy dicsőítenek, egy biztos, hogy nekem van egy Istenem, és az én életem azon az úton kell, hogy végighaladjon, és valahol nem emberi tényezőktől függ az én életem. És aztán József is ugye, elég hosszú kort megélve elhalálozott, az ő testét is bebalzsamozták, és aztán az ő kérése is az volt a leszármazottai felé, hogyha majd egyszer, valaha, valamikor, arra a bizonyos földre, arra az ígéret földjére, amit még valaha Ábrahám kapott, visszatérnek, akkor mind az ő testét, mind a Jákob testét vigyék el. És mit akartok ezzel kifejezni, mind Jákob is, mind József is? Azt, hogy ők hittek az Ábrahám ígéretben. Hittek abban, hogy bár látszólag semmi teljesedése nincsen annak, hogy ők valaha erre a földre vissza fognak térni, amit az Isten ígéretként adott meg nekik, a jövőben, a jövőre vonatkozó ígéretként, de mégis azt mondták, és ezt a hitet adták át az utódaiknak is, hogy egyszer vissza fogunk térni arra a földre, és ha visszatértek, akkor vigyetek bennünket is, a mi holttestünket is vigyétek magatokkal, mert mi bízunk az Istennek abban az ígéretében, hogy nekünk az lesz majd az igazi hazánk. És tulajdonképpen eddig tart a pátriárkáknak a története, Ábrahám, Izsák, Jákob és József története. Ugye van egy ígéret, ami öröklődik apáról fiúra, és ez az ígéret a pátriárkák korának gyakorlatilag 200 év alatt nem teljesedik be, sőt több száz év alatt nem teljesedik be. A következő alkalommal már átlépnénk egy másik korszakba, mégpedig abba a korszakba, hogy hogyan is éltek aztán később ezek a sémi leszármazottak itt a Gósen földjén, mi lett velük, és mi kényszerítette őket arra, vagy mi volt az oka annak, hogy ők aztán innen egyszer eltávoztak, de már megnövekedett népként, hiszen Gósen földje erre volt egy jó lehetőség a számukra, hogy nagy néppé váljanak, és aztán nagy népként hogyan váltak örököseivé annak az ígéretnek, amit sok-sok száz évvel korábban még Ábrahámtól örököltek.

A Római Levél 8. fejezetének az 5. versétől kezdődő szakaszt fogjuk tanulmányozni. A gondolatmenetben ott tartunk, hogy az előző fejezetnek a gondolatait úgy lehet összefoglalni, hogy Pál apostol rámutatott arra a 7. fejezetben, hogy a bűnt emberileg legyőzni azért lehetetlenség, mert a testünkbe törvényként van beleírva a bűn. Ez azt jelenti, hogy a mi emberi természetünk önző, az Isten ellen lázad, és az isteni késztetések ellen természetes ellenállással fog kitörni. És mivel a mi teremtettségünknél fogva testben éljük az életünket, mivel az emberi személyiség nem választható külön a testtől, hiszen az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy alkotott egy csodálatos testet, és az élet leheletét adta, és így ebben a testben nyilatkozik meg az élő személyiség, ami a testbe törvényként van beírva, azt az ember maga nem tudja felülírni. Bármennyire az elme törvényévé válik az Isten törvénye, bármennyire elhatározza az ember az engedelmességet az Istennek, a testbe írt bűntörvénye miatt nem képes arra, hogy legyőzze ezt a törvényszerűséget, ezt a kényszert. A maga erejéből ezért az ember nem tud győzni az önzés törvénye felett, nem tud az Istennek engedelmeskedni. Ez egy törvényszerűség, ami miatt ki kell mondani, hogy nincsen önmegváltás, és itt hadd fogalmazzam meg azt is, hogy és emiatt, a törvényszerűség miatt, tudnék, hogy mi testben élünk, és a személyiségünk a testünkhez kötve van, ezért kell vigyáznunk a testünkre is. Mert a küzdelemet megnehezíthetjük, vagy valamennyire megkönnyíthetjük, hogyha ezt figyelembe vesszük, ezt a törvényszerűséget. De akármennyire jó karban tartjuk a testünket, akármennyire vigyázunk a testi egészségünkre, és akármennyire tudatos és komoly az elhatározásunk, hogy már pedig mi engedelmeskedni akarunk az Istennek, mindannak, amiről megértettük, hogy jó, újra és újra kőkeményen szembesülnünk kell azzal, hogy a bűn nem az akarat szintjén uralkodik rajtunk, hanem mélyebben az ösztönök szintjén van jelen az életünkben, ami testünkbe van beleírva törvényként. Erre megoldást az Isten azzal hozott, hogy a bűn testbeírt törvényével szembe állít egy hatalmat, egy megelevenítő hatalmat, ez pedig az Isten lelkének a hatalma. A Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg a bűn törvényétől, hogyha az Isten lelke ugyanolyan folyamatosan van jelen az életünkben, ahogyan a bűn törvénye van jelen az életünkben, akkor az az élet nyilatkozhat meg az életünkben, ami Krisztus életében nyilatkozott meg. Jézus testélételének, Jézus földi életének ez a jelentősége, hogy nem csak egy teoretikus megoldást hozott az Isten számunkra, nem csak eszmeileg gondolhatjuk át, és erről fog szólni a ma esti szakaszunk, hogy valóban tökéletes megoldást készített az Isten az ember számára a bűn problémájára, hanem egy gyakorlati példa áll előttünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy kövessetek engem. Krisztus emberként született meg, Máriától származott, Dávid magvából lett test szerint, ahogyan fogalmaz a Római Levél bevezetése, testé lett, hogy röviden fogalmazunk, és ezért az ő élete példa arra, hogy hogyan lehet a testbe törvényként beírt bűnt legyőzni az Isten lelkének az ereje által, folyamatos jelenléte által. Aki Krisztus életpéldáját követi abban, ahogyan a bűnnel szemben következetesen felvette a harcot, ahogyan Jézus nem a maga erejére támaszkodott, hanem az Atyától merített erőt, hanem az Atya erejére támaszkodott, aki ezt következetesen követi, mint példát követi Jézus életét, és nem mondja azt, hogy na de hát ő az Isten fia volt, hanem megérti, hogy emberré lett, és megérti, hogy ugyanezt a segítséget, amit Jézus megkapott a földi életében, ugyanazt a hatalmat az Isten kész az embernek adni, annak az életében megvalósul ez, hogy a törvény igazsága beteljesüljön. És most Pál apostol nem más tesz, miután elvezetett a megoldásig az előző alkalommal, hiszen erre van szüksége az embernek.
Az emberi életnek a nyomorúsága az engedetlenség, a mi életünk problémáinak a gyökere az Istentől való elszakadásunk, az engedetlenségünk, és itt a megoldást olvashattuk el, a törvény igazsága beteljesül azok életében, akik nem test szerint, hanem lélek szerint járnak. Az apostol most pedig részletezni fogja, hogy a gyakorlatban mit jelent. Tehát, hogy így mondjam, a mai alkalommal a megoldást részletezi számunkra az apostol, hogy a bűn törvényével szemben, a test erőtlenségével szemben milyen gyakorlati segítséget kínál az Isten az ő szent lelke által, az ő lelke által. Az 5. verstől a 27. versig tart ez a ma esti szakaszunk. Én most is egyben először felolvasnám, és utána majd 7 pontban fogjuk megvizsgálni, 7 segítséget, 7 pontban foglalhatjuk össze azt a segítséget, amit itt részletez az apostol. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, akkor éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Sőt, maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért is reményli azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez tehát a ma esti szakasz, amit szeretnénk végig gondolni. És akkor én azzal kezdeném, hogy az első probléma, amit a 7. fejezetben megértettünk, amikor azt mondja Pál, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Ez tehát a ma esti szakasz, amit szeretnénk végig gondolni. És akkor én azzal kezdeném, hogy az első probléma, amit a hetedik fejezetben megértettünk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert tudjuk, hogy a

hogy Isten szíve szerint való király. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy kiről lehet szó, Dávid példáját említeném. Hogyan jött be ennek az Isten szíve szerint való királynak az életébe a bűn? Hogyan hatolt be az ő életébe? Egy nagyon-nagyon pici dolgon csúszott el az élete. Sok csatában részt vett, sok küzdelmet folytatott, főleg önmagával. De az egyik napon úgy gondolta, hogy most már egy kicsit pihennie kell, és visszavonul. Fölkelt délben, és meglátta Betsabét, és vétkezett. Ezután pedig egy hihetetlenül gyors folyamat játszódott le az életében, ami roham léptekben a mély pontig vetette őt vissza. Először elcsábította Betsabét, majd Orhul meggyilkoltatta a férjét, Uriást, hogy az övé lehessen Betsabé, és beleélhessen. Mit mondhatunk erre? Mélységbe került? Nagy mélységbe. Van-e ebből a hihetetlenül nagy mélységből kiút? Hogyan talált kiutat innen az Isten, és hogyan talált kiutat innen Dávid? Dávid a bűne után együtt élt már Betsabéval, eltelt egy hét, és nem történt semmi, egy hónap, és még mindig nem történt feddés. Egy év után megjelent nála Nátán próféta, és elmondott egy történetet egy kis bárányról, akit nagyon szeretett az ő szegény gazdája, a keblén aludt, és szeretettel vette körül, olyan volt, mint a saját lánya számára. De a gazdag ember, akinek sok báránya, sok juha volt, megirigyelte tőle, és amikor látta, hogy egy vendég érkezik hozzá, akkor azt vette el, azt ölte meg, főzte meg, és azzal kínálta meg a vendégét, ami a szegény egyetlen báránykája volt. Dávid ekkor, mikor ezt a történetet hallotta, felcsattant, hogy négy annyit adjon helyébe, aki ilyet cselekedett. És ekkor így olvassuk a Pátriárkák és Próféták című könyvben, hogy Nátán próféta az égre mutatott, és azt mondta, te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki elvetted annak az egyetlen egyét, és te neked kell majd négy annyit adnod helyébe. Itt látunk, hogy mikor felismerte Dávid az ő bűnösségét, megrendült az ő bűnösségén, akkor mit cselekedett? Az 51. Zsoltárban olvassuk el Dávidnak a bűnbánati Zsoltárát. Mit cselekedett ez az ember, amikor azt tapasztalta, hogy ő az, aki az Isten ellen egy súlyos bűnt követett el? Először olvassuk el az 51. Zsoltárnak az első 6 versét, és figyeljük meg, hogy mit cselekedett Dávid a bűne tudatára ébredve. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Jól láthatjuk ebből az ige szakaszból, hogy Dávid egyáltalán nem mentegette a bűnét. Nem is mutogatott Betsabéra, hogy ő tehet róla, mint ahogy a Biblia elején olvassuk, hogy volt, aki a társára mutatott, hogy ő az, aki miatt én is ettem arról a fáról. Nem mentegette, nem hárította a bűnt, hanem a maga teljes mélységében látta azt, és teljes szívéből bánta a bűnét. Így olvassuk az 5. versben, ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Teljes mélységében látta a bűnt, és szembefordult vele. Figyeljük meg azt is, hogy mégis, mikor fölismerte a bűnt,

0: nem maradt egy önmarcangolásban. Milyen hajlamos arra az ember, hogyha megtapasztalja a maga életébe, hogy valami bűnt követett el, akkor önmagát bántja, gyötri, marcangolja és tépi. Ehelyett Dávid mit cselekedett? Kereste a kiutat. A Zsoltárnak egy másik részéből, a 9. versből a 15. verséig így olvasom föl azt az ige szakaszt, ahol már a kiútkeresésről olvashatunk. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mos meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallos örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Ebből a kicsit hosszabb ige szakaszból szeretnék kiemelni 3 fontos dolgot, ami a kiútra mutat, hogyha bűnbe is esünk, hogyha el is bukunk, akkor milyen kiút vezet ebből. Legelőször a 9. verset figyeljük meg. Így hangzik itt a Zsoltár. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Talán itt meg is állnék. Mi is az az izsóp, amivel megtisztíthat az Isten? Az elmúlt alkalommal Víg Ágnes említette azt, hogy izsópot mártottak vérbe, és azzal kenték meg az ajtó félfát, amikor az öldöklő angyal jött, és elpusztította azokat, ahol nem volt megkenve az ajtófélfa, vagyis ahol ezt a hitbeli cselekedetet nem követték el, hogy megölték a páskabárányt, és megkenték fel az ajtófélfát, és bíztak az Isten segítségében, hogy majd ő megtartja őket. Ugyanakkor az izsóp volt az, amit abba a vérbe is bele kellett mártani a templom szertartásuk szerint, ami a megölt bárány vére volt, és a kárpit felé kellett hinteni vele, ami jelképezte azt, hogy áthárítják a bűnt a kárpit mögött levő fríd ládára, amiben a 10 parancsolat volt, tehát hogy az Isten maga veszi magára a bűnt, ezt jelképezte. Itt tehát, amikor arról olvasunk, hogy Dávid kéri, hogy tisztíts meg engem izsóppal, azt kéri, hogy a bűnét hárítsa át az Isten, vegye magára, és őtőle pedig adja meg ezt a tisztulást. Mennyire nagy ez a tisztulás, figyeljük meg, azt mondja, hogy mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Micsoda fehérség az, ami még a hónál is fehérebb. De erről szól a Zsoltár, hogy teljes tisztulást tud adni az Isten az ő szabadítása által. Ez tehát a megtérés, és ez a megtérés újra és újra előfordul az ember életébe, újra és újra az Istenhez tér. A másik fontos része ennek az ige szakasznak, hogy még valami olyasmit kér az Istentől, ami egészen különleges a 12. versben. Ezt mondja, tiszta szívet teremts bennem. Az Istennek a teremtő hatalmát hívja segítségül. Nem kevesebbre van szükség a bűntől szabadításnál, mint a teremtő hatalomra, ami az Istené. És a második kérés, a kérés második része pedig így hangzik, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mi lehet ez az erős lélek, ami megújul az emberben? Vagy mi az a 13. versben, ahogy szintén említi, hogy ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, itt már be is azonosítottuk. Tehát az erős lélek maga a szent lélek. A szent lélek segítségével lehetséges a bűnből való teljes. Bankó Zsuzsának a Boldogság törvénye, vagy Bibliai etika című könyvéből egy rövid részletet szeretnék felolvasni, miben is áll a Szentléleknek a munkája, amikor az embert a megszentelődés folyamatában a bűnéből tisztogatja. A 169. oldalról olvasnék egy rövid részletet. Az, hogy miképpen öldökölhetjük meg a test cselekedeteit a lélek által, az ige így világítja meg előttünk. Isten munkája bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó kedvéből. Itt tehát idézi a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének 13. versét, tehát Isten az, aki munkája bennünk az akarást is, és a véghez vitelt is. Ezután elmondja ez a szakasz az, hogy hogyan történik ez a munkálás, és azt mondja, hogy a Szentlélek először mindig az akarást munkálja bennünk, ami azt jelenti, hogy világosságot és késztető ösztönzéseket ad nekünk a jó melletti döntéshez. Tehát erről olvastam, hogy a Szentlélek teszi azt, hogy világosságot ad, rámutat a bűnre, amit itt Nátán próféta cselekedett a Szentlélek által, hogy rámutat a bűnre, és nem áll meg itt, hogy rámutat a bűnre, hanem ő még ösztönzést is ad, hogy szabadulni akarjunk ettől a bűntől. Ez tehát az, amikor munkálja az akarást és a véghez vitelt. De egy nagyon érdekes részre hívja fel még itt ez a könyv a figyelmet. Ezt mondja, az első lépés után a Szentlélek nem munkálkodik magasabb szinten bennünk, addig, amíg be nem várja személyes döntésünket. Nagyon érdekes ez, hogy a Szentlélek úgy munkálkodik, hogy mindig megvárja, hogy mit válaszolunk az ő segítségére. És csak akkor lép tovább, hogyha mi igennel válaszolunk, hogy igényeljük azt, hogy ő segítsen. És hogyha mi nem igényeljük, akkor ő tapintatosan visszahúzódik. Viszont hogyha mi megragadjuk az ő segítségét, ha megragadjuk azt a mentőkötelet, és igényeljük a szabadítást, akkor ő tovább munkálkodik egészen addig, míg a bűn útja helyett, ami olyan, mint egy kanyon az ember életében, egy bejáratott út, míg azt eltörli, és bejáratott útként a jellembe írja az Isten törvényét. És az lesz már a megszokott út, és a hamis út, az pedig eltöröltetik. Még ilyenkor is van kisiklás, amikor rossz útra térünk, de erről szólt a Dávid Zsoltár, hogy akkor mi a teendő, hogy az Istenhez menjünk, és kérjük az ő szabadítását teljes őszinteséggel. A harmadik rész, amit szeretnék kiemelni ebből a Zsoltárból, az 51. Zsoltárból, ez pedig a 15. versben így olvasható. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Úgy találom, hogy a Zsoltárnak ez egy csúcsa. Eddig kérte azt, hogy tisztítsa meg őt, vagyis a megtérés folyamatát indítsa el az életében, a bűnnel szembefordítást. Ezután kéri, hogy teremtsen benne új szívet, újítsa meg az Istennel való kapcsolatát, a Szentlélek segítsége által, és ezután pedig még tovább lép, kéri azt, hogy az engedelmességet is adja meg az ő életében a Szentlélek segítségével, de nem áll meg még itt sem. A folyamat csak akkor teljes, ha eljut erre a csúcsra is, amit a 15. versben olvastam, hogy másoknak is szeretné ezt a bizonyságot elmondani, ahogyan ő megszabadult, annak a bizonyságát. Dávid egy király volt, és ha egy király vétkezik, ha egy király bűnt követel, akkor természetes, hogy az alattvalói figyelik az ő életét, és az ő bűnét is látják. Elég csak egy amerikai esetre gondolnunk, ami a közeljövőben történt. Hogyha ilyesmit tapasztalnak az emberek, akkor úgy gondolják, ha a király megteheti, megtehetem én is. De Dávid éppen mert ismeri az emberi természetet, hogy vagy életillata életre, vagy halálillata halálra az, ahogyan cselekszik, ezért Zsoltárban örökítette meg azt, ami az ő bűnbánati Zsoltára. És ezeket a Zsoltárokat nem is felolvasták, hanem elénekelték az Isten tiszteletek alkalmával is, de nem csak itt, hanem elénekelték a Zsoltárokat akkor is, amikor egybe gyülekeztek a főurak, és Zsoltárokat énekelve dicsőítették az Istent. Elég csak arra gondolnunk, hogy Jézus, amikor az olajfák hegyére ment, és onnan elindult a küzdelme után, ő is zsoltárokat énekelt, és azzal bátorította a körülötte levőket. De a zsoltárnak, az éneknek más szerepe is van, ahogyan olvastuk itt, tehát bizonyságtevő ereje van, tanítja a bűnösöket arra, hogy hogyan lehet szabadulni a bűnből. És azt hiszem, hogy nekünk is egy nagyon szép tanítást adott itt a 51. zsoltár által Dávid a kiútra, hogy hogyan lehet megszabadulni a vétek a bűnkovászától. A megszentelődés folyamatára utal tehát ez a 7 napig tartó ünnepségsorozat, és ez alatt a 7 nap alatt tűzáldozatot kellett bemutatni, ahogyan ezt az alapigénkben, Mózes 3. könyvében olvastuk. A 7 a teljesség száma a Szentírásban mindenkor, ami az egész élet folyamatnak a jelképe, tehát egy hosszantartó, kitartó küzdelmet kíván. A tűzáldozat bemutatásának is jelentősége volt, ahogyan olvastuk, hogy tűzáldozattal kellett 7 napon át az Isten elé menni, a tűznek is jelképes értelme van a Szentírásban, a tűz a megtisztítás, a megtisztulásnak a jelképe. A 7. napon pedig munkaszüneti napot tartottak, így mondanánk mi fogalomtárunk szerint. Az első és 7. nap munkaszüneti nap volt, közben pedig fél ünnepnek számított a közbeeső néhány nap, amikor az asszonyok főzhettek, de egyébként semmiféle munkát nem lehetett végezni, kenyérkereső munkát, de a főzés az megengedett volt. Viszont a 7. napon, ezen a munkaszüneti napon ismét összegyülekeztek, ez Nisán 21-ére esett, és ekkor egy nagy öröm ünnep zárta le ezt a zarándok ünnepet. Jelképezte ez azt, hogy a 7. napra virradóra keltek át a vörös tengeren, és akkor történt meg a teljes szabadulás, látták, hogy az üldözőiket elnyelik a habok, ők pedig kiszabadultak Mózes vezetésével az ellenség kezeiből, az üldöző egyiptomi fáraó kezéből. Tehát egy szabadulás ünnep jelképe is volt, a teljes szabadulásé, ami megnyitotta az életüket Kánaán felé, a szabadulás országa felé. De jelképezi ez, ahogyan most már beazonosítottuk a hívő életnek is a beteljesedését. Mózes 2. könyvének 15. versében, 15. fejezetében olvashatjuk azt a dicsőítő éneket, amit ekkor énekelt a nép, Miriam és Mózes vezetésével, dobokkal kísérve, és ugyanez, mint egy párhuzamosa, elhangzik Jelenések könyve 15. fejezetében is. Tehát a Biblia elején és a Biblia végén ugyanez a zsoltár, ez a himnikus ének ismétlődik meg. Itt Jelenések könyve 15. fejezetében azt olvassuk, hogy egy üvegtenger partján áll egy nagy sokaság, és ott az üvegtenger partján éneklik Mózesnek az énekét, a szabadulás zsoltárát. Ez az üvegtenger úgy néz ki, mintha tűz lángjai csapnának fel belőle, mintha tűzzel elegyített lenne. És hogyha már tudjuk, hogy minek a jelképe a tűz, hogy az a próbák, a küzdelmek, a nehézségek jelképe, a megtisztulás, megtisztítás jelképe, akkor tudjuk, hogy kik lehetnek azok, akik a tópartján állnak. Ők azok, akik győztek az életükben a kovász, a bűn felett, akik megszabadultak a bűntől az Isten segítségével. Ők azok, akik a bárány jegyeseivé lettek a keresztségben, és ők a bárány menyasszonya. A 7. nap az első zarándok ünnepnek a záró alkalma volt, ami a hívő élet diadalára mutat. és előre mutat a bárány menyegzőire is, aminek egy másik nagyon szép dicsérő éneke található Jelenések könyve 19. fejezetében. Ez is a címe ennek a rövid szakasznak, hogy a bárány menyegzője. Lapozzunk tehát befejezésül Jelenések könyve 19. fejezetéhez, és nézzük meg, vessünk egy pillantást arra, hogy milyen is ez a bárány menyegzője. Kik vannak jelen a bárány menyegzőjén? Elnézést. Jelenések könyve 19. fejezetében a 6-tól, a 6. verstől a 9-ig terjedő verseket olvasnám fel. És hallám, mint nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondvám. Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcs, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőinek vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. János tehát a látnok látja azt a dicsőítő tábort, akik a bárány menyegzőjére hivatalosak. És kéri is tőle Isten, hogy pontosan jegyezzen le mindent, amit látott és hallott, mert ezek az Istennek igaz beszédei. Kik vannak jelen ezen az ünnepen? Kik vannak ott ezen a menyegzőn? Arról olvasunk, hogy itt van a bárány. A bárány Jézus Krisztus. De itt vannak az angyalok is nagy sokasággal, és dicsőítik az Istent. Rajtuk kívül azonban még valaki itt van. Ő pedig a vőlegénynek a menyasszonya. Ki lehet ez a menyasszony? A menyasszony, az asszony a bibliai jelkép világában a hívő embereknek a jelképe. Azok, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Nagyon érdekesek ezek a jelképek, mert bemutatja azt, hogy a bárány már réges-régen elkészült a menyegzőre, de valaki még váratja magát. Valaki még készülődik. Milyen igaz ez a világi életünkben is, hogy ki az, akit a leghosszabb ideig kell öltöztetgetni, cicomázni, készíteni, hogy elkészüljön a menyegzőre. Hát a menyasszony az, akit legkésőbb tudnak csak bevezetni, mert olyan hosszú ideig tart még a haját, a ruháját, elkészítik. Vannak olyan helyek, ahol heteken át készülődik egy menyasszony, míg teljesen elkészül és teljes pompájában be tud vonulni egy menyegzőre. Itt is a Biblia ezt a jelképet használja. A vőlegény, a bárány már készen van, azonban a menyasszony még fokozatosan készülődik. Így olvasom a 7. versben azonban, hogy megtörténik végre, és dicsőítő énekként hangzik fel, hogy a bárány menyegzőn a feleség is elkészítette magát. Milyen ruhába öltözött fel a menyasszony? Nagyon érdekes ez a jelkép, hogy a menyasszony nem tudott volna felöltözni, ha nem kapott volna ruhát. Így olvasom a 8. versben, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Talán itt meg is állnék. Arról olvasunk tehát, hogy szükség, hogy adassék számára a ruha. Ő magától nem tudta volna felvenni ezt a ruhát. Minek a jelképe a fehér ruha, a megtisztított ruha? Ez az igevers azonosítja be ezt is a 2. részében, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Fehér gyolcsot, tiszta ragyogó ruhát, igaz cselekedeteket Magától nem tud felvenni az ember, szükség, hogy adasson néki. És ezt teszi meg a bárány, felöltözteti, adja a fehér ruhát, megtisztítja, és olyan jellemruhába öltözteti az embert, amelyik méltó arra, hogy mennyasszonyként álljon ki benne. Azt olvastuk tehát, hogy minden készen van itt a menyegzőm, elkészült most már a bárány is, elkészült a mennyasszony is, és dicsőítő énekben örvendeznek az angyalseregek is. Ez az Isten igaz beszéde, hogy lesz teljes elkészülés, lesz teljes szabadulás, és szívemből kívánom, hogy mindannyian elkészüljünk, átéljük ezt, és a megszentelődés folyamata után győztesként állhassunk ott, a bárány mennyegzőjén fehér gyorsba öltözötten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat az ige hirdetésen, az Isten tiszteleten. És engedjétek meg, hogy tekintettel a holnapi keresztségre, ezért a mai alkalommal Ritához hadd szóljak egy kicsit személyesen. Természetesen mindannyiunkhoz szólnak ezek a gondolatok, de szeretném, Rita, megfogalmazni azt, amit én a kereszténységhez útravalóként neked megfogalmaznék. A római levélből szeretnék kiindulni ehhez, és a római levélnek ezt a két döntő gondolatát szeretném a szívedre helyezni, ami a gyakorlati kereszténységnek alapfeltétele, alapszempontja. A római levél 6. fejezetéből olvassuk el az igét. A római levél 6. fejezetéből a 4. verstől kezdődően így olvassuk. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mivel az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Nem szeretném ezt a hosszú igeszakaszt elemezni részleteiben, hiszen más szakaszokra is ki szeretnék még térni, de szeretném kiemelni belőle azt, ami a keresztény életnek az alapfeltétele és egyszerű törvényszerűsége. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Az egyik az, hogy Krisztussal együtt. Krisztussal együtt. A kereszténység lényegét nem lehet megélni önmagunkban. Ebben a szakaszban igen hangsúlyosan jelentkezik az, hogy eltemettettünk Krisztussal együtt. Meghaltunk Krisztussal együtt, megfeszítettünk Krisztussal együtt, és feltámadunk Krisztussal együtt. Odaszánjuk magunkat az új életre Krisztussal együtt. Véges végig ott van ez a gondolat, nem nélküle. Nem egyedül, nem magamban. Nem elég, hogy meglátom a nemes eszméket, meglátom a szép célt, meglátom, hogy milyenné kell válnom. Ez önmagában nagyon fontos. Jézus azt mondta, nálam nélkül semmit. Semmit nem cselekedhettek. Meghalni a bűnnek, valóban elszakadni az önzéstől nem tudunk magunkban. Lehetek bármilyen őszinte, lehetek bármennyire készenre, bármennyire gyönyörködhetek az igazságban. Ténylegesen meghalni az önzésnek akkor tudok, amikor Krisztus áldozata megérint engem azzal a személyességgel, hogy magamat látom meg Krisztusban a kereszten. Hogy nem csak Krisztus van ott, hanem én vagyok ott. Az ő életét kaptam meg, és azért élhetek, mert ő meghalt helyettem. Csak így lehet szakítani az önzéssel, és lehet eljutni oda, hogy valóban új életben járjon az ember. A Krisztussal együtt gondolat pedig a gyakorlati életünkben két döntő dolgot jelent. Az egyik az akarat kérdése, a másik a bizalom kérdése. Ez a szakasz ide fut ki, miután elmondja az apostol, hogy a keresztség képe ezt fejezi ki, hogy az ember nem élhet tovább a bűnben, mert eltemetésről szól a keresztség. A halál után, a Krisztussal együtt való meghalás után, a kereszt megértése, befogadása után
és új életet jelent Krisztussal együtt, hogy új életben járjon az Atya dicsősége által, ide fut ki a gondolatmenet, hogy tehát ne uralkodjon a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban, se ne szánjátok oda tagjaitokat hamisság fegyvereül az Istennek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereül az Istennek. Akkor, amikor az Isten irántunk való szeretete, Jézus Krisztus helyettünk történt áldozata igazán megérint bennünket, amikor meglátjuk mindazt, amit nyertünk Krisztus által, a helyettesítés által, akkor a szívben önként megjelenik ez a gondolat, tiéd vagyok, Uram. Tiéd vagyok, mit akarsz kezdeni az életemmel? Legyen meg a te akaratod az én életemben. Ahhoz, hogy gyakorlatban valósággal keresztényként élhessünk, ez mindenek előtt, vagy első lépésben inkább így fogalmazom meg, azt jelenti, hogy az akaratunkat alárendeljük az Isten akaratának. Azt jelenti, hogy nem engedünk a kívánságnak. Hogy bármilyen érzelmek, bármilyen gondolatok, bármilyen vágyak uralnak bennünket, nem engedjük meg, hogy más vezérelve legyen az életünknek, mint az a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, tőlem. Mi a jó, kedves és tökéletes akaratod? Mert megértettem, mert tudom, mert érzem, hogy szeretsz, és amit te akarsz, az a jó nekem. És a te akaratod legyen meg az én életemben ezért. Ez a bizalom születik meg az emberben akkor, amikor megérti az áldozatnak az indítékát, amikor megérti, hogy az Isten szeretete késztette arra, hogy megtegye, meghozza értünk az áldozatot. És oda akar elvezetni bennünket, hogy egészen egyszerűen az életünk mindennapjai során eljussunk oda, hogy az akaratunkat alárendeljük neki, odaszánjuk neki, hogy a lázadó makacs függetlenedésből eljussunk oda, hogy egy cél vezérli az életünket, ahogy Krisztus életét ez vezérelte. Akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Azért jöttem, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Ez az én eledelem. Ezért vagyok, ez az én életcélom. És tulajdonképpen gyakorlatban akkor tudunk keresztények lenni, akkor élhetjük meg valóságosan a hívő életet, hogyha ezt a döntést napról napra megharcoljuk. Naponként újra és újra, mindig azok között a körülmények között, mindig azokban az élethelyzetekben, amikben vagyunk, újra és újra meghozni azt a döntést, hogy méltó a Krisztus, hogy uralkodjon az életem felett. Bizalomra méltó, mert amit ő enged meg, az ő kezéből elfogadva javamra fordul. Bizalomra méltó, mert ő szerezte meg az életet számomra, ezért rábízom az utamat, és legyen meg az ő akarata. Legnehezebb napokban is megharcolni ezt és kimondani. Ez az, ami a kereszténység egyszerű útja az ember számára. Szeretnék itt egy részletet idézni a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, az odaszánás című fejezetnek az utolsó gondolatai ezek. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek forgságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat is. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Magadtól nem tudod Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Őrá összpontosul szereteted,
vele lesznek összhangban a gondolataid. Ugye nagyon fontos törvényszerűségeket mondott ki. Mi nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy magunk próbáljuk meg magunkat megváltoztatni. Nem tudjuk. És amikor ezzel szembesülünk, hogy nem tudjuk, akkor átesünk abba a másik végletbe, hogy elfelejtkezünk az akarat jelentőségéről a hitéletben. Egyszerre kell látnom azt, hogy nem tudom megváltoztatni magamat. Tisztában kell lennem, hogy mi van bennem, és látnom kell, hogy tehetetlen vagyok. És ugyanakkor látnom kell, hogy mégis a döntés, a választás hatalmát az Isten az én kezembe tette, és az erőt a döntés után fogja megadni. Mi várnánk, hogy legyen erőnk engedelmeskedni, az Isten pedig azt várja, hogy engedelmeskedjünk, és majd erőt fog adni a gyakorlathoz. Ez nagyon nagy különbség. Mi nem indulnánk el, mert hogy nem érezzük az erőt magunkban. Az Isten pedig azt mondja, hogy indulj el, lépj bele a Jordánba. És abban a pillanatban, amikor belelépsz, akkor szét fog nyílni. De nem előbb, csak akkor. Az Isten azt mondja, hogy előbb a lélek engedelmeskedjen. Előbb jussunk el arra a döntésre, ami a mi döntésünk, hogy inkább meghalok, mint a bűnt. Hogy a magam részéről nem engedek, akármilyen rosszul érzem magam, akármilyen küzdelembe kerül. Az én személyes állásfoglalásom, hogy legyen meg az Isten akarata az életemben, mert méltó rá. Mert lehetetlen dolog, hogy semmibe vegyem azt az áldozatot, amit értem hozott. A mindennapi küzdelmeinknek az egyik döntő része, hogy az akaratunkkal hogyan élünk. Ha megtanuljuk azt, hogy nem a mi feladatunk megváltoztatni magunkat, de feladatunk eldönteni, hogy kinek az uralma alá helyezzük az életünket, akkor így folytatódik, teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Előtte viszont kiemeli azt, hogy tegyünk különbséget a vágy és az akarat döntése között. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége, de ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reménységük és kívánságuk, hogy keresztényi legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat, nem választják a keresztényi válás útját. Különböztessük meg egymástól a jóra való vágyakozást, a jó szándékot és a döntést. Egyszer egy alkohol rehabilitációs táborban mondott egy alkoholbeteg egy verset, nem tudom elmondani, sajnos nem jegyeztem meg, de nagyon rövid volt. A lényege az volt, hogy vagy így volt, vagy fordítva, teljesen mindegy, érteni fogjátok a lényeget. Hangosan azt mondta, hogy igen, igen, igen. Nem, nem, nem. Lehet fordítva is ugyanaz az értelme. Nagyon sokszor előfordul, hogy szavak szintjén, külsőleg igent mondunk az Istennek, hangosan. De a személyes döntésünk még mindig a nem. Mert csak szavak szintjén mondunk igent. Nagyon sokszor szavak szintjén nemet mondunk a bűnnek hangosan. De a szívünk mélyén mégis engedünk. Nagyon jól ragadja meg Pál apostol a római levélben. Ott kezdődik az akaratról, az odaszánásról szóló szakasz. Ne uralkodjék tehát a bűnatti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Nem kell akarni a rosszat. Ettől még uralkodhat fölöttünk. Hogyha az akaratunkkal nem élünk jól. Hogyha vágy szintjén megreked az, hogy én szeretnék más ember lenni. Ez döntéseket igényel. Azt a döntést igényli, hogy amikor felismertem az önzést az életemben, akkor bármilyen fájdalommal jár, nemet mondok az önzésemnek. Bármennyire jó lesne igent mondani és engedni neki. Ha felismertem és lelepleződött a bűn, akkor az Isten azt kéri tőlünk, hogy dönts. És ennél a döntésnél nem hagy magunkra, hanem azzal segít, hogy azt kérdezi tőled, azt kérdezi tőlünk, szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? Én az életemet adtam érted. Szabad vagy.
hogyha úgy döntesz, velem járhatsz. Szeretsz engem annyira, hogy velem jársz. Szeretsz engem annyira, hogy megharcolod a hitnek harcát. Szeretsz annyira, hogy dönts, és eldöntsd, hogy az enyém leszel. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Hát ez az egyik gondolat, amit szeretnék a gyakorlatban a figyelmedbe ajánlani. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy naponként végig gondolni, különbséget tenni jó és rossz között, és döntéseket hozni. Döntést hozni, mint akik meghaltunk a bűnnek, és élünk az Istennek. Mint akik azt mondják, hogy méltó Krisztus arra, hogy uralkodjon az életem fölött. Méltó, hogy legyen meg az ő akarata. Méltó és az egyetlen igazán jó értelemben vett önző dolog az én részemről. Mert ha én valóban jót akarok magamnak, és megismertem az Istent, és megismertem az ő szeretetét, akkor a saját legfőbb érdekem, hogy legyen meg az ő akarata. Mert ő azt akarja, hogy szenté legyek, és azt akarja, hogy az üdvösségre alkalmassá legyek. Hogy ez küzdelmeken, próbákon, nehézségeken megy keresztül, ezt megmondta előre. Aki vele együtt szenved, az fog vele együtt győzni is. De az Isten jót akar, és az Isten mindenható Istenként kezében tartja az életünk szálait. Bármi történik, az az ő akaratából történik. Lehet, hogy ez most Isten káromlásnak tűnik, ha bizonyos élethelyzetekre gondolunk. De az igét így is össze lehet foglalni. Ami történik az életünkben, azt mind az Isten szín előtt elment. Arról mind tud az Isten, azt mind az Isten kezéből fogadhatom el. Ki tudom-e mondani teljes szívemmel, legyen meg a te akaratod. Testvérem, hogyha jövő héten úrvacsorát vesztek, akkor gondoljátok végig, hogy így éltek-e az akaratotokkal. Felhasználjátok-e az Isten szolgálatában a ti tudatos döntéseteket, együttműködtök-e vele? Méltó-e az Isten, hogy uralkodó legyen az életetekben? Vagy pedig megállt az életünkben a kereszténység ott, hogy jó lenne, vágynék rá, szeretném? Döntés. Ehhez képest egészen más dolog a döntés a vágyakhoz képest. Hogy egy kicsit a gyakorlatról is szóljak, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent a gyakorlatban az odaszánás, az akaratnak az odaszánása? Így írja a 61. oldalon, döntéseteket. Együttműködtök-e vele? Méltó-e az Isten, hogy uralkodó legyen az életetekben? Vagy pedig megállt az életünkben a kereszténység ott, hogy jó lenne, vágynék rá, szeretném? Döntés. Ehhez képest egészen más dolog a döntés a vágyakhoz képest. Hogy egy kicsit a gyakorlatról is szóljak, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent a gyakorlatban az odaszánás, az akaratnak az odaszánása? Így írja a 61. oldalon, szenteld oda magad Istennek reggelenként.

legelső dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban. Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Naponkénti feladatunk legyen ezt tenni. Minden reggel szenteld oda magad Istennek arra napra. Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd vagy feladd őket, amint gondviselése irányít majd. Így nap mint nap Isten kezébe helyezheted az életedet, ő pedig mind jobban és jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára. Hogy szoktátok érezni magatokat, testvéreim, akkor, amikor a terveitek dugába dőlnek? Hogy szoktátok érezni magatokat, amikor kéritek az Isten vezetését, az Isten akaratát, az Isten áldását, és egészen más történik, mint amire számítottatok, mint amit elgondoltatok? Hogyha gyakoroljuk, akkor visszaemlékezünk a reggeli imádságunkra, amelyikben az hangzott el, hogy leteszem a terveimet a lábadhoz, hogy ahogy a gondviselésed irányítja az életemet, az szerint feladjam, vagy megvalósítsam őket. És testvéreim, hogy mennyire lázadóak vagyunk, és mennyire nehéz, és mennyire központi kérdés, hogy valóság legyen az, hogy ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Azt abból is lemérhetjük, hogy micsoda érzelmi hullámok jönnek, milyen keserűség, vagy milyen lázadás tud bennünk kialakulni akkor, amikor meghiúsulnak a mi terveink. És mennyire komolyan kell újra és újra gyakorolnunk azt, hogy a te kezedben van, Istenem. Nem tudom, hogy lesz. Nem tudom, mint fog alakulni. De rád bízom, mert a te kezedből fogadom el ezt is. Ha viszont ezt tesszük, figyeljünk fel a befejező mondatra, ha így letesszük az életünket az Isten kezébe, ha az akkor jövő lázadásokkal szemben is megalázzuk magunkat, akkor azt mondja, hogy így letéve mind jobban át fog formálni bennünket Krisztus hasonlóságára. Ha így tesszük le a terveinket Krisztus kezébe, az Isten kezébe, akkor ő át fog formálni bennünket. Olyan események történnek, olyan tanítások jönnek, olyan ige szakaszokat szólaltat meg számunkra, amelyek mind-mind ezt a célt fogják szolgálni az életünkben. De ennek van egy előfeltétele a mi részünkről. Ez pedig az, hogy az Isten azt kéri, hogy döntsd el. Döntsd el, hogy bízol bennem, és ezért döntsd el, hogy rám bízod magad. És engeded, hogy én vezesselek, és nem tőlem függetlenül jársz. Ez az egyik dolog. Hogy a te életed mivé fog válni, az azon múlik, hogy a Bibliának ezt a nagyon egyszerű tanítását megérted-e. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Rád bíztam, a kezedbe tettem, előtted van az élet és a halál útja, válasz. És az Isten ennek megfelelően segítségünkre siet. A másik, amit szeretnék kiemelni és megfogalmazni, az az, hogy nagyon hamar el kell oda is jutni, és remélem, hogy már eljutottál ide, mert nem tesz jót az embernek, ha később fedezi fel, hogy ez kevés. Elengedhetetlen, kihagyhatatlan, de kevés. A római levélnek a 7. fejezete mutat rá arra, hogy miért kevés ez, miért kevés az emberi akarás, nem csak jó szándék, az abszolút, de hogy az akarás, a döntés, az odaszánás is miért kevés az ember számára. A római levél 7. fejezetéből először az 5. verset hadd emeljem ki, ahol azt mondja az apostol, mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Az itt szereplő kifejezés, dolgoztak kifejezés, energeitó a görögben. Talán mindannyian halljuk benne a szót, energia. Ebből származik az energia szó is. Az az energia, ami hajt, ami munkára késztet, ami serkent. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által nyertek energiát, hogy gyümölcsözzenek a halálra. Ez egy döbbenetes gondolat, nem? Az

0: Isten törvénye energiát szolgáltat a bűnnek, hogy a bűn gyümölcsözzön a halálra. Hát hogy van ez? Ez az, amit a 7. verstől kezdődően az apostol kifejt, ahol föl is teszi a kérdést, hogy mit mondjunk tehát, a törvény bűn? Hát hogyha a bűnt növeli, ha a bűnt erősíti, ha a bűnnek szolgáltat energiát, akkor a törvény bűn távol legyen. Szó sincs róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam, és úgy találtatott, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, hogy meglátszódjék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, eladva rabszolgaként a bűnnek. Mit mond itt az apostol? Azt mondja, hogy szó sincs arról, hogy a törvény egyenlő lenne a bűnnel. Szó sincs arról, hogy azért, mert a bűn energiát nyer, erőt nyer, munkát végez a törvény által, ettől a törvény rossz lenne. A törvény szent és igaz és jó. A törvény az élet törvénye, a törvény életre való. Nem a törvénnyel van gond. A törvény leleplezi a bűnt, a törvény megmutatja a bűnt. De akkor, amikor a bűnt megmutatja, akkor egy sajátos dolog történik. A törvény nem csak úgy leplezi le a bűnt és mutatja meg a bűnt, hogy kimondja, hogy mi az igaz és mi a helyes. Az Isten törvényére nekünk ezért is szükségünk van. Mert nagyon sokszor okoskodnánk. Nagyon sokszor megmagyaráznánk, hogy az a rossz, az a mi életünkben miért jó. Hogy miért vonatkozhat mindenki másra, de ránk miért nem. Ez megint az akarás kérdése. Hadd mondjam ki halkan. Ebben a kérdésben nem az ismeret a döntő. Ebben a kérdésben az akarás a döntő. Ha én lázadni akarok, akkor rengeteg gondolatot fogok találni, ami arra szolgál, hogy megmagyarázzam, hogy a rossz miért jó. Ha engedelmeskedni akarok, akkor kevés bizonyíték is elegendő arra, hogy én odaszánjam magamat az Istennek. A döntő kérdés nem az, hogy melyik hihető jobban, nem az, hogy melyik megalapozott jobban a tanításban, a döntő kérdés az, hogy én akarok-e engedelmeskedni, vagy pedig nem akarok. Ezt csak úgy halkan megjegyzésként hozzátettem. A törvényhez való viszonyunkból az akaratunk valódi állapota is kiderül, hogy hogyan viszonyulunk az Istenhez, és hogyan viszonyulunk az önzésünkhöz, a saját utunkhoz. Ez azonban csak az egyik része annak, ahogyan a törvény leleplezi a bűnt. Van egy másik része, amit így fogalmaz meg az apostol, hogy a bűn alkalmat talál a parancsolatban, és nem az emberben mindenféle kívánságot. Azt mondja, hogy alkalmat talál, és megcsal, és megöl a törvény által. Mert mi történik az ember életében ekkor? Gábor, kijönnél?
1: Előbb-utóbb ellene fog állni. És attól függően, hogy mennyire erős emberi természet, annál erősebbnek, és ugyanolyan erővel, amilyen erővel nyomom. A törvény készített. Én pedig ellen állok. Erősebben készített, és erősebben állok ellen. Ez a mi természetünk. Ezért.
0: Nem más történik, amikor az Isten törvénye megérint bennünket, mint az, hogy kapunk egy nagy késztetést. És a mi testünk nem reagál másként, mint ahogy a fizikai nyomásra reagáltunk. A hatás, ellenhatás. törvény ez. Amilyen erejű késztetést ad, olyan erejű lázadás történik az emberi természet oldaláról. Alkalmat talál ezért a törvény, a bűn a törvényben, megcsal, és utána még egy dolgot tesz. Utána pedig, mert bocsánat, pimaszul és gond nélkül a fejünkre olvassa. Késztetést kapunk az Istentől, erre ellenreakciót munkál bennünk a bűn. És amikor ez az ellenreakció, lázadás belevisz bennünket a bűnbe, akkor még a fejünkre is olvassa, és azt mondja, hogy a törvény halálos ítéletet mond ki rád. Sátán két dolgot szeretne ezzel elérni. Ha már nem tudja azt elérni, hogy a bűnt jónak tartjuk, hogy kellő ideológiát gyártunk magunknak ahhoz, hogy miért élünk benne. Ha ezt nem tudta elérni, akkor szeretné azt elérni, hogy gondoljuk azt, hogy lehetetlen dolog győzni. Nincs mit tenni, engednünk kell neki, mert ő az erősebb nálunk. Hogyha ezt eléri, akkor végül szeretné azt elérni, hogy végleg adjuk fel. Vagy aktívan vessünk véget az életünknek, vagy csak mondjunk le arról, hogy győzhetünk. És éljünk együtt azzal a gondolattal, hogy nem lehet győzni. Sátán ezt szeretné elérni, meg akar ölni. És ehhez fölhasználja még az Isten törvényét is, fölhasználja a jót is, és azzal arányos lázadást munkál a mi életünkben. És ez nem a törvény hibája. Ez nem a törvény hibája, hanem ahogy Pál apostol fogalmaz, ez annak köszönhető, hogy én testi vagyok a bűnnek eladott állapotban. Ezért van az, hogy amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Amikor Pál apostol végig gondolta mindezt az életében, amikor szembesült azzal, hogy ő tulajdonképpen a törvény igazi ismerete nélkül élt az életében egy darabig, és azért gondolta magáról azt, hogy ő igaz, és az Isten előtt elfogadott, mert nem volt tisztában a mércével. Aztán, amikor szembesül azzal, hogy mi a mérce, és megpróbál megfelelni neki, és megpróbálja megvalósítani, akkor szembesül azzal, hogy nemhogy nem tudja megvalósítani, hanem annál rosszabb lesz. Kedves testvéreim, nem egy embertől hallottam azt, hogy azt mondta, hogy amikor ő könnyebb volt neki, mielőtt megismerte volna az Istent, az Isten beszédét, és most, mintha rosszabb lenne. Nyugodtan elismerhetjük. Nem mintha, hanem valóban. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti, hogy a bűn törvény az ő tagjaiba felírva. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti azt, hogy az akarat fontos, de elengedhetetlen, de nem elégséges. Egészen addig, amíg az ember rá nem döbben arra, hogy Jézus szavait mennyire szó szerint kell vennem, velem együtt, nálam nélkül semmit. Egészen addig az ember rosszabb állapotba kerül, mert minél őszintébben meglátja a törvényt, minél őszintébben akarja a törvényt, a törvénynek való engedelmességet, nem az a probléma, hogy akarja, nem az a probléma, hogy a testembe a bűn törvényként be van írva, és az én akarásommal, odaszánásommal arányos lázadásra számíthatok az emberi természetem részéről. Kitör heves ellenreakcióval, és e fölött nekem nincs uralmam. Miért? Azt mondja az apostol, hogy azért, mert ez az én testemben van. Azért, mert ez az én testembe bele van írva, törvényként van beleírva. Mert ez minden egyes esetben így történik. Ezért mondta azt Jézus, hogy ami testtől született, test az. Hogy ez nem láthatja meg az Isten országát. Nem képes rá. Testvéreim, ti hisztek a lélek halhatatlanságában? Szoktatok próbálkozni azzal, hogy a magatok erejével megvalósítsatok valami jó dolgot? Akkor mégis hisztek a lélek halhatatlanságában. Tudnélik, ennek a problémának az a gyökere, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy nincsen testtől külön választható lélek. Ha elfogadjuk azt, hogy a mi személyiségünk, az élő lélek, az a test és az élet lehelete együttműködése, akkor az a tény, hogy a testembe a bűn törvényként van felírva, azt jelenti, hogy az én elmém törvénye képtelen legyőzni a testbe írt bűntörvényét. Erre egy eset lehet, ha van halhatatlan lélek, amely külön választható a testtől. Ekkor nem probléma, váljunk külön. Ez a test alkalmatlan, ez a test nem tud más tenni, 8. fejezetben is hadd idézzek gondolatokat. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A testnek gondolata halál. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Kísérletezhetünk. Mondhatunk ilyet, hogy egy kicsit jobban kell akarnom. Van olyan helyzet egyébként. Igen, amikor engedtem a bűnnek, akkor nem a Róma 7 helyzete van. Amikor nem szántam oda az akaratomat az Istennek, akkor nem a Róma 7-ről beszélünk, akkor a Róma 6-ról kell beszélnünk. De amikor őszinte vagyok az akarásban, amikor őszinte vagyok abban, hogy nem engedek a bűnnek, akkor ne gondoljam azt, hogy egy kis edzőtáborba vonulással majd jobban fog menni a kereszténység. Nem fog jobban menni. Mert a testtől nem lehet külön választani a lelket, testben meghatározott lények vagyunk, és a testünkben a bűn törvény. Mit jelent az, hogy törvény? A gravitáció törvénye mit jelent számunkra? Akárhányszor próbálom, nem akar fölfele repülni. 100-ból 100 esetben esik le. Ez a törvény. 100-ból 100 esetben nem enged az Isten törvényének, hanem lázad az Isten törvény ellen. Ez ezt jelenti. 24 órából 24 órán keresztül. Szüntelen. Ezért a kereszténységből nem lehet szabadságra menni. Munkahelyről igen. Kereszténységből nem. Mert 24 órából 24 órán keresztül van egy emberi természetem, amelyet én nem tudok legyőzni. Mert a testemben élek, testben meghatározott ember vagyok, és az értelmem kevés hozzá, hogy legyőzze a bűntörvényét, amely a tagjaimba van írva. Pál apostol, amikor ezt megértette, akkor így kiáltott fel, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem-e halálnak testéből. És nagyon érdekes, hogy itt a két test szó közül, amely előfordul a szövegben, és az egyik ugye a szárx szó, amelyik a megromlott emberi természetre is utal, nem ez állít. Arra számítanánk, hogy ez állít, hogy ebben a testben, ebben a megromlott természetben nem lehet. Pál apostol azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak a testéből, mint konstrukcióból. Ez az egész úgy, ahogyan van, alkalmatlan. És ezért megint hadd mondjak ki egy gondolatot, kereszténység pillanatról pillanatra folyamatos csoda. Mert az, hogy mégis ebben a testben élünk, és engedelmeskedünk, minden egyes engedelmesség isteni csoda a mi életünkben, az Isten hatalmának a megnyilvánulása. Mi a megoldás erre a problémára? És ez a második, amit szeretném a lelkedre kötni, meg a lelkünkre kötni. Az akaraton túl mire van szükségünk? Ha a testembe a bűn törvényként be van írva, és én nem tudok a testemtől függetlenülni, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Megoldás röviden így hangzik el. Mert a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A megoldás egyetlen egy dologban van, hogyha Jézus Krisztus jelen van folyamatosan az életünkben, hogyha az Isten lelke, mint életadó lélek jelen van. Nem csak egyszer-egyszer valami különleges örömteli alkalommal, amikor úgy nagyon közel érezzük magunkat az Istenhez, és nagyon érezzük az ő munkáját a szívünkben. A bűn felett teljes győzelmet az az ember arathat, aki az Isten lelkével olyan közösséget ápol, hogy 100-ból 100 esetben enged. 100-ból 100 esetben rátámaszkodik. Hogy a 24 órából 24 órán keresztül van jelen az ő életében. Kicsit képletesen fogalmazva, ha 24-ból 22-t jelen van, akkor 2 órán keresztül bűnözünk. Mert a testünkben a bűn törvény. És abban a pillanatban, amikor a Krisztusban való élet lelke nincsen bennünk, nincsen törvényszerűen jelen az életünkben, nincs más út, őszinték lehetünk az akarásban, jó indulatúak lehetünk, nem kell akarnunk a rosszat. De vétkezni fogunk, mert bennünk nincsen hatalom ezt legyőzni. Semmilyen ismeret, semmilyen tudás, semmi nem képes bennünk segíteni, rajtunk segíteni, csak az Isten csodája, csak az Isten hatalma. A Jézus élete című könyvből szeretnék egy gondolatot itt felolvasni. A 66. oldal a Jézus élete című könyvben. Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, amelyet megtart a lázadó világban. Szándéka az, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjen el. A mennyei közben járó által így birtokba vett lélek bevehetetlen Sátán ostromának. Hatalmas nagy dolog, nem? Ha Krisztus életadó jelenléte ott lehet, már pedig Krisztus ezt akarja mindannyiunk életében. Azért akarja, hogy a mi bűneinktől elhatárolódjunk, hogy ő jelen lehessen. Azért akarja megtisztítani az utat, hogy folyamatosan lakhasson a szívünkben. Az így birtokba vett lélek már bevehetetlen Sátán ostromának. Ám, ha csak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó 2 nagy hatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Nem kell. Csak el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt mennyei közvetítőnkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hitáltal Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Hogyha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak, önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kényekedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk. Az az ember, aki megáll ott, hogy elég az akarás számára a keresztény élethez, az az ember kiszolgáltatja magát, és védtelenné teszi magát. Tudnom kell az állapotomat, ismernem kell a valódi helyzetemet ahhoz, hogy úgy forduljak az Istenhez, mint aki tudja, hogy ha te nem jössz, Uram, akkor nekem semmi esélyem nincsen. Ha te nem tartasz meg, akkor én nem tudom megtartani magamat. Csak a Szentlélek segítsége elegendő a győzelemhez. Nagyon sokszor az a benyomásom, hogy mi feltaláltuk a Krisztus nélküli kereszténységet. Elfogadjuk Krisztustól a tanításokat, igent mondunk az igazságra, és nem éljük meg a vele való közösséget. Jézus pedig azt mondja, hogy nálam nélkül semmit, nélkülem nem megy. Az Isten lelke viszont segítséget jelent. Címszavakban felsorolom, hogy mit jelent számunkra az Isten lelke. Mi minden segítséget jelent az Isten lelke? Itt a szakaszban Pál apostol a római levélben arra mutat rá, hogy az Isten lelke késztet a jóra ugyanolyan erővel, ahogy a bűn késztet bennünket. Bennem folyamatosan ott van a lázadó természet. Valódi választásom csak akkor van, ha ugyanolyan késztetést kapok a jóra, és ez a kettő együtt egyszerre jelen van. Akkor választhatok. Egyébként előbb elkövetem, és esetleg utána rádöbbenek, hogy mit tettem. És amikor az ember választ, és ez már nem egy alapelvi választás, hanem mindig konkrét dolgokban úgy dönt, hogy engedelmeskedik, akkor a következő pillanatban csoda történik, és erőt kap. Mert azt mondja, hogy aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ha az a lélek lakik bennünk, ugyanaz a lélek, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, akkor ő megeleveníti a ti halandó testeteket. És jól lehet a test holt a bűn miatt, de a lélek élet az igazságért. És ezért nem tartozunk a testnek, hogy test szerint éljünk. Ezért nem kell azt mondanunk, hogy gyengék vagyunk, nincs mit tenni, vétkezni kell. Mert önmagában valóban gyengék vagyunk. De az Isten azt mondja, hogy én azért hoztam áldozatot. Azért hoztam áldozatot, hogy egészen hozzátok jöjjek, hogy veletek legyek, hogy karnyújtásnyi távolságra legyek, hogy aki akarja, nyújtsa ki a kezét, fogja meg a jobbomat, és kössön békét velem, és én fogom őt megerősíteni. Az Isten lelke, életadó hatalom feltámasztotta Krisztust a halálból, és ugyanez a csoda történik, amikor engedelmeskedünk. Én a saját életemben úgy tapasztaltam ezt, hogy volt olyan, amikor hazamentem, és szembesültem vele, hogy valamelyik gyerek hisztizik, és ott volt a késztetés bennem, hogy most türelmes legyek és határozott egyszerre. Volt, amikor az indulatnak utat engedtem, nem aláztam meg magam is. Körülbelül azt mondtam magamnak, hogy hagyj békén. Aztán kimondtam ezt szavakkal feleségemnek is, hogy hagyj békén. És a következő pillanatban vadállattá váltam. De akkor, amikor meghallva ezt a halk hangot, amelyik azt kérte, hogy légy nyugodt. Most légy nyugodt. Amikor megaláztam magam, és eltökéltem, hogy akarok engedelmeskedni. A következő pillanatban erőt adott az Isten ahhoz, hogy ténylegesen nyugodt legyek. Ez ilyen egyszerű. Nem kell ezt bonyolultabbá tenni. Az Isten késztetésekkel keres meg, és azt kéri, hogy szánd oda az akaratodat. És ha te döntesz, akkor ő ad erőt az engedelmességhez. De ha te tudod, hogy gyenge vagy, akkor azt kéri, hogy keress engem. Az Isten országában az a törvény, hogy kérj. Én adok, de kérj. Kérj bizalommal, innen tudom, hogy szükséged van rá. Innen tudom, hogy igénybe fogod venni. Az Isten mielőtt mi vele szövetséget kötünk, nagyon sok mindennel megajándékoz bennünket. Ad. Kérés nélkül. Ad bőséggel. De amikor mi megismerjük azt, hogy az Isten azt mondja, hogy én tiszteletben tartom a te akaratodat, és ezért kérjél, a bűn világában te nem tudod kifejezni a döntésedet azzal, hogy engedelmes vagy. Ez nem megy, ehhez én kellek. De kérni tudsz, és a kéréseddel kifejezed azt, hogy mit akarsz. Akkor az Isten joggal mondja nekem azt. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem kell. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem választod, hogy nem akarod. És ezért van az, testvéreim, hogy míg sok mindent kaptunk korábban, és elvárnánk az Istentől, hogy most ugyanúgy adjon. Ezért azt tapasztaljuk, hogy nem csak, hogy rosszabbak vagyunk, de gyengébbek is vagyunk. Mert az Isten azt mondja, hogy kérj, innen tudom, hogy akaratoddal működsz együtt velem. Milyen segítséget ígér az Isten lelke? Csak címszavakat fogok végigmondani. Bölcsesség lelke. Értelem lelke, tanácsnak lelke, hatalomnak lelke, az Úr ismeretének lelke, az Úr félelmének lelke. erőnek lelke, szeretetnek lelke, józanságnak lelke, kegyelemnek lelke, könyörgésnek lelke és ítéletnek lelke. Ha majd végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy mindent, amire szükségünk van. Mindennel megajándékozott minket, amire az istenfélő élethez szükségünk van. Felkínálja nekünk, és közösségben lehetünk vele. Röviden összegezve arra bátorítanálak, hogy azon kívül, hogy az akaratodat folyamatosan, tudatosan használod, tudatosan közeledj az Istenhez és kérdező lelkének a segítségét. Nélküle nem lehet más életet élni. Hogyha ő nincs jelen, akkor törvényszerűen vétkezünk. Ha ő jelen van, akkor az ő győzelme a mi győzelmünk. Az ő jelenléte valódi győzelmet jelent. Mert ahogy a Jézus Élete könyv 302. oldalán fogalmaz, Krisztus az ő lelkét isteni hatalommal teljesen küldi el. Maga az istenség, maga az Isten jön hozzánk, isteni hatalommal lehetünk közösségben, amikor az ő lelkét kínálja fel számunkra. Befejezésül egy utolsó gondolatként hadd fogalmazzam meg azt, hogy van valaki, aki nagyon jól érti a mi küzdelmünknek a titkát és lényegét. Van valaki, aki tartok tőle, hogy mindegyikünknél jobban érti a hitáltali megigazulás üzenetét. Érti azt az üzenetet, hogy a győzelem titka az Istennel való szeretett közösség. Ez a valaki Sátán. Ő mindegyikünknél jobban tudja, hogy ezen múlik a győzelem. És mit tesz? El akar távolítani az Isten közeléből. A te hitéleted, a te hitküzdelmed nem ezzel, vagy azzal, vagy amazzal a jellemhibáddal van. Az isteni gondviselés ígérte meg, hogy megigazít és megtisztít. A te küzdelmed egyetlen egy dologgal van. Elszakíthat-e bármi az Istentől, vagy sem? Elérheti-e bármi elvileg, vagy gyakorlatilag azt, hogy függetlenül él az Istentől? Mert ha ezt eléri, akkor győzött. Ha nem éri el, akkor te győztél. Ennyire egyszerűen is elmondhattam volna mindazt, amit a lelkedre akarok kötni. Az akarat és a segítséghívás. Ezért fontos. Krisztushoz vezető lépésekből az utolsó gondolatot olvasom. Amikor gondolataink a saját énünknél időznek, eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Éppen ezért Sátán erőfeszítései állandóan arra irányulnak, hogy elfordítsa figyelmünket a megváltóról, és így megakadályozza, hogy lelkünk egységbe és közösségbe forjon Krisztussal. Minduntalan arra törekszik, hogy a világ élvezetei, az élet gondjai, viszontagságai és szomorúságai, továbbá mások hibái, vagy éppen a saját hibáink és tökéletlenségeink, ezek bármelyike, vagy együttesen eltereljék gondolatainkat. Csak halkan hadd hívjam fel a figyelmet, csak 4 dolog az, amire oda kell figyelnünk, nem sok. A világ élvezetei, a világ gondjai, az élet gondjai, nehézségei, bajai, mások hibái, meg a magunk hibái. Ez a 4 az, amire nem szabad figyelni. Ez a 4, amit ha szemlélünk, akkor nyert ügye van Sátánnak. De ha mi tudjuk, hogy ezeken keresztül akar elszakítani Krisztustól, akkor odafigyelhetünk rá. Akkor odafigyelhetünk rá, hogy miközben látom a másik hibáját, ne ragadjak le és ne foglalkozzak vele addig, míg a lelkéletem mások szemetjéből nem épül fel. Hogyha odafigyelek rá, akkor tudhatom azt, hogy van egy határpont, ahol ha önmagamra tekintek és önmagammal foglalkozom, akkor elszakadok Krisztustól. Akkor tudhatom, hogy van az életnek olyan gondja, ami leterheli a szívemet, és annál inkább meg kell tanulnom bizalommal imádkozni. És akkor ellenőrzés alatt kell tartanom a vágyaimat, az élet kérkedése miatt, az élet örömei miatt. Így írja, ne hagyjuk félrevezettetni magunkat egy cselfogások által. Ismerjük fel, hogy melyikkel próbálkozik. Mosolyogjunk rajta egyet, és menjünk oda Krisztushoz. Ne érj el azt, hogy tőle elszakít. Sokan, akik pedig valóban lelkiismeretesek, és tényleg Istennek tetsző életet akarnak élni, túl sokat foglalkoznak a saját hibáikkal és gyengeségeikkel. Az ellenség azt reméli, hogy ezzel eltávolítja őket Krisztustól, és győzelmet arat felettük. Ne helyezzük az énünket a középpontba. Ne adjuk át magunkat az aggodalmaskodásnak és a szorongó félelemnek, még amiatt sem, hogy vajon üdvözülni fogunk-e. Mindez csak arra jó, hogy elfordítsa lelkünket attól a valakitől, aki az erőnk forrása. Bízzuk lelkünk megtartását Istenre. Bízzunk benne teljesen. Tűnjék el énetek ő benne. Nyugodjatok meg Istenben. Ő meg tudja őrizni azt, amit rábíztatok. Ha ő ráhagyatkoztok, diadalmas győzelemre segít benneteket azáltal, aki szeretett titeket. És mondhatnám, ha a római levél gondolatmenetét folytatjuk, Pál apostol ezután arra mutat rá, hogy az Isten pedig gondviselő Istenként tervet készített a te számodra. Egy tökéletes tervet, amelyben, hogyha te együttműködsz az akaratoddal, és szereted őt, ragaszkodsz hozzá, akkor célba fogsz érni. Nem azért, mert te jó hívő vagy, nem azért, mert te erős vagy, nem azért, mert ügyes vagy, hanem azért, mert ő tökéletes tervet készített. Mert ő a mindenható Isten tudja, hogy mikor, mit kell megengedjen az életünkben ahhoz, hogy ha mi is úgy akarjuk, akkor célba érjen az életünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a két egyszerű dolgot a gyakorlatban napról napra meg tud élni. Odaszánás és segítségül hívás, rátámaszkodás a Krisztusra. És kívánom ezt mindannyiunknak, hogy amikor úrvacsorára készülünk, akkor nem merüljön ki az úrvacsorára készülés abból, hogy milyen bűnöket követtünk el. Hanem jussunk el oda, hogy az úrvacsora nem a kereszt árnyéka, hanem a kereszt üdvözlő világosságában történjen. Ami azt jelenti, hogy Krisztus újra és újra azt arra kíván emlékeztetni, hogy általam élhettek, hogy én adom az erőt nektek az élethez. Segítsen az Isten így készülni az úrvacsorára is. Amen. Szerető mennyei atyánk, Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked Jézus Krisztus áldozatát. Köszönjük, hogy ezáltal az áldozat által nekünk életünk és reménységünk lehet. Köszönjük, hogy egészen hozzánk jöttél, lehajoltál hozzánk oda, ahol voltunk, ahol vagyunk. Köszönjük, Jézusunk, hogy magadra vetted a mi emberi természetünket, hogy neked is naponként kellett megharcolni a testbeírt bűntörvényével a harcot. És köszönjük, Jézusunk, azt is, hogy a keresztren odaadtad az életedet, mi helyettünk, mi érettünk. Köszönjük, Jézusunk, hogy ezzel a szeretetedet mutattad meg irántunk. Arra szeretnénk kérni, hogy segíts mindannyiunknak igazán megragadni, befogadni ezt a szeretetet, megérteni azt a mély vágyat a megmentésünkre, amely téged vezérel. És kérünk add, hogy a te lelked viszont szeretetet tudjon munkálni bennünk. Segíts, hogy igazi ragaszkodó szeretet legyen a mi életünkben. Olyan ragaszkodó szeretet, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mindennél fontosabb, hogy hozzád tartozzunk. Hogy mindennél fontosabb számunkra az, hogy veled közösségünk, valódi, élő közösségünk legyen. Köszönjük neked azt, hogy te ezért munkálkodsz az életünkben. És köszönjük, hogy te hű vagy és nem tagadod meg magad, hogy amikor mi elesünk, elgyöngülünk, te akkor is türelmesen fáradozol azért, hogy megszabadíts. Áldunk téged ezért. Szeretnénk a bizalmunkat kifejezni. Te irántad, aki üdvözíteni tudsz bennünket, aki meg tudsz tartani és meg tudsz tisztítani minket. És így szeretnénk kérni, hogy minden testvérünket, akik holnap kötnek veled szövetséget, te készíts fel, különösen kérünk, áld meg Ritát, áld meg az ő életútjukat, Urunk, a veled való közösségben. Segíts Istenünk, hogy évek múltán elmondhassák majd azt, hogy jobban szeretem ma a megváltómat, mint a keresztségemkor. Hogy ne visszatekintve arról elmélkedjenek, hogy az milyen jó időszak volt, hanem attól, Urunk, hogy növekedhessünk mindannyian a szeretetben, a hozzád való ragaszkodásban, az irántad való engedelmességben, akaratban. Jézus Krisztus nevében kérünk, segíts ebben, Urunk, és segíts, hogy megismerjük, hogy te hogyan szólsz hozzánk, megismerjük, hogy a te lelked hogyan közelít meg bennünket, hogyan figyelmeztetsz, hogyan késztetsz, és add, hogy el tudjunk oda is jutni, hogy megismerjük a te lelked erejét a mi életünkben, azt a hatalmas erőt, amely által megtarthatsz bennünket. Amen.

Kedves gyülekezete, sokszor beszélünk a megszentelődés kérdéséről, a lelki növekedés problémaköréről a Bibliában. Szeretnénk változni, fejlődni, alakulni, de ritkán ejtünk szót a hitáltali megigazolásnak a legünnepélyesebb, legszentebb pillanatáról, amikor Krisztus a szívünkbe költözik, amikor megvalósítja a megváltást. A megtérés, a bűntől szabadulás pillanata, az igazi gyógyulás pillanata. A Biblia ezt a tökéletesség pillanatának nevezi. A mai alkalommal erről a pillanatról szeretnék szólni. A Bibliának ez a középpontja, ez a fókuszpontja, ez a leghatalmasabb ajándéka. És ahogy tanulmányoztam ezt a témát, újra és újra az a gondolat vetődött fel bennem, hogy magam is meglepődtem, hogy mennyire nem ismerjük ezt a pillanatot, és mennyire nem élünk ennek az áldásaival. Kerestem a megfogalmazást, hogy hogyan lehetne ezt a pillanatot valahogy kinyitni, hogyan lehetne ezt megvilágítani, és találtam egy bizonyságtételt a sok-sok egyéb ige mellett. Először hagyj idézzem ezt fel. A Jézushoz vezető lépések című könyv 55. oldalán található három mondat, így szól. Ha átadjuk magunkat neki, elfogadva őt megváltónknak, akkor bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíttatunk ő érette. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadtatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. De még ennél is többet cselekszik értünk Krisztus. Megváltoztatja szívünket. A szívünkben lakozik hitáltal. Természetesen ennek az előfeltétele, hogy ez megvalósuljon,

bűnrendezés. Arra a bűnre nézve igaz a teljes szabadítás, amit megvallottunk, lerendeztünk, megbántunk, és Isten megbocsáthatott. Ha átadjuk magunkat neki, elfogadva őt megváltónknak, akkor bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíthatunk őte. Melyikőtök merné kimondani magáról azt, hogy igaz? Pedig mégis ezt mondja a Biblia, igaz. Az ember igazzá válik ekkor, amikor elfogadjuk őt megváltónknak. Isten szemében igazak vagyunk. Elhisszük mi ezt? Valaki azt mondja, te igaz vagy. Sok embernek ezt a kérdést feltettem, és mindenki tiltakozott. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére. Valaki azt mondaná neked, hogy Krisztus jelleme a tiéd. Elhisztek ezt? A testvéreim általában azt szokták mondani, hát majd még oda el kell jutnunk. Isten úgy tekint ránk, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. Nem tudom, halljuk ezt az ünnepélyes kijelentést, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna, mintha makulátlanul tiszták lennénk attól a bűntől. Olyan szavak ezek, amelyeket egyáltalán felfogunk. De még ennél is többet cselekszik, megváltoztatja a szívünket. Ugye a szív a jellem képe a Bibliában. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és szívünkben lakozik hitáltal. Melyikünk meri kimondani azt, hogy bennem Krisztus él? Hát gondoltam, hogy azért kell erről beszélnünk, hogy akkor kicsit nyissuk meg ezt a pillanatot, hogy ilyen horderejű kijelentések, ilyen hatalmas üzenet, hogy nem talál bennünk vízhangra. Hogy olyan furcsa távolságtartással nézzük ezt, és azt mondjuk, hogy hát ez biztos igaz, valaki másra nézve, na de hát rám nézve. Hát én hol vagyok ehhez képest? Pedig a Biblia azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor Isten megbocsátja a bűnünket, az ember tökéletes. Számtalan helyen a Bibliában újra és újra elmondja. Például Ezékiel könyve 16. fejezet 14. versében azt olvashatjuk, tökéletes voltál az ékességeim által, amelyeket reát tettem. Tökéletes voltál az ékességeim által, amelyeket reát tettem. Vagy a 18. Zsoltárnál nyissuk meg Bibliánkat, és nézzünk meg néhány igehelyet, amit olyan jól értett Dávid. Figyeljük meg, hogy a próféta egyben király mit mond, amikor az ellenségeinek kezéből megszabadult, de megszabadult a legnagyobb ellenségtől, a bűneitől, a félelmeitől, az aggodalmaitól, a rettegéseitől, a bűneitől. Újra és újra elmondja a Zsoltárban, például 24. vers. És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. Tehát nem valami tévedésről van szó. Azt mondja, tökéletes voltam. 26. vers. Az irgalmashoz irgalmas vagy, a tökéleteshez tökéletes vagy. De rögtön meg is magyarázza, hogy mit ért ezen, és hogyan tökéletes az ember. Nézzük a 31. verset. Bocsánat, a 33-at. Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Tehát az Istentől van ez, ez nem emberi produktum, nem lehet felfejlődni, nem lehet oda eljutni, majd olyan leszek, ilyen nincs. Ez Isten ajándéka. Tökéletes voltál az ékességeim által, amelyeket reát tettem. Az üdvnek ruháiba öltöztet bennünket Isten. Ézsaiás könyve 61. fejezet 10. verse, ahogy mondja. Ez a legszebb pillanat az életben. Ez a szentek szentje az ember életében. Ez a cél, az üdv, a győzelem, a szabadítás, a tisztaság pillanata. Ez a tökéletesség. Lehet tökéletes igyekezetről beszélni, meg odaszánásról, de a megváltásban rejlik Isten minden kincse. És ezt nekünk meg kell ragadnunk. Sokszor gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt a pillanatot kinyitni, hogyan lehetne ezt valahogy megvilágítani, szemléltetni, mert ezt úgy most elmondja az ember, de hát ez most mit jelent, vagy hogyan lehetne ezt megragadni, a személyessé tenni. És próbáltam ilyen hasonlatokat vizuális ember lévén találni, hogy
hogy hogyan lehetne ezt megragadni, és ahhoz hasonlítottam ezt a pillanatot, hogy mintha egy reflektor hirtelen felfénylene, mintha hogy minden kivilágosodna, és a nagy erős fényben minden olyan tisztán láthatóvá válna. Ilyen ez a pillanat. És a keresztény élet célja az, hogy ne egy pillanat maradjon ez, mert nagyon sok ember számára ez a pillanat a bukás pillanata is egyszerre. Vagy utána következik a bukás pillanata, mert mindezt nem hiszi el, nem fogadja be. És abban a pillanatban megvalósul, amit Jézus mondott, legyen neked a te hited szerint. Ha azt mondja valaki, jó lenne, ha bennem Krisztus élne, Krisztus azt mondja, legyen neked a te hited szerint, nem élek benned. Vagy a virág képe is eszembe jutott, hogy olyan ez a pillanat, mint egy virág, ami kinyílt, kinyílik, mennyire engedjük kinyílni, és vannak szirmai. Ezeket el lehet különíteni, valójában egységet alkot, de mégis úgy meg lehet fogalmazni, és arra gondoltam, hogy néhány ilyen virágszirmot nézzünk meg, hogy hogyan lakozik bennünk Krisztus, milyennek a megváltásnak a gyümölcse, milyen szirmai vannak, milyen fény vetül ránk ebben a csodálatos pillanatban, amikor helycsere történik, amikor beteljesül az ige, amit a korintusi második levél 5. fejezet 21. verse mondja, mert akit bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Figyeljétek meg, aki bűnt nem ismert, bűnné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, hogy mi, én, te, igazak legyünk. Hát van ennél hatalmasabb dolog? Hát az emberi élet legnagyobb kérdése a bűn kérdése. És a bűn kérdésére Isten ad megoldást. Ez olyan átható erejű, és olyan mindenre kiható, és olyan tökéletes, amilyen tökéletes a bűn rontása. Mert hogyha igaz az, hogy a bűn minden emberre elhatott, és ezen keresztül minden emberre a kárhozat, akkor ugyanilyen igaznak kell lenni fordítva, mondja a római levél 5. fejezete, minden emberre elhatott az életnek megigazolása. És ahogy hallottuk itt az adomány hálaadó Biblia szövegében, ha valamit Isten cselekszik, ahhoz nincs mit adni, és nincs mit elvenni. Az tökéletes. Testvéreim, a megváltás tökéletes. Nincs híja. Nem lehet valamit hozzátenni. Ez úgy, ahogy van, teljes. Nincs fél megoldás. Ezzel a pillanattal foglalkoznunk kell, mert igazából azt érzékelem magamon elsősorban, aztán persze látom körülöttem is, hogy nem értjük ezt. Nem tudjuk megragadni hittel. És így nem is a miénk. Az áldás. Nézzük tehát, nézzünk néhány ilyen szirmot. A legelső virágszirmot felidézem a római levél 8. fejezet 1. versében. Nincsen azért immár többé semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Vagyis nincs vád. Nincs önvád, nincs sátáni vád, nincs kárhoztatás. Az emberi élet egyik legnagyobb rákfenéje, hogy mindig valaki valamit ránk ró, valamiért kritizál, valamiért megvádol, és legfőképp sátán mondja, hogy nem alkalmas az életre, ezt és ezt a bűnt követte el, nincs joga az élethez, nincs joga a bűnbocsánathoz, mert ilyen és ilyen és ilyen és ilyen. És magunkról is, a méltánytalanságunk, az elkövetett bűneink újra és újra olyan alantassá tesznek a magunk szemében, és úgy érezzük, hogy megvetjük magunkat, hogy ilyen alantas féreg lény vagyok, hogy mindig csak vétkezem, és nincs vége ennek az egésznek. Nincsen azért immár többé semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs vád, megszűnik. Nincs ítélkezés. Kész, lezárult a dolog. Hatalmas ajándék. Hiába mondja sátán vádolva, hogy nem alkalmas az életre. Krisztus így válaszol, halálom által joga van az élethez. Megváltásom által megszabadítom. A hite által megigazítom. És ezáltal van életünk. Van új életünk. Nincs vád. Testvéreim, az emberi életnek egyik legszörnyűségesebb tapasztalata, és nagyon sok depresszió, lelki betegség ide vezethető vissza, hogy az emberek nem tudnak megnyugodni. Mindig magukat gyötrik, marcangolják, felrónak dolgokat, vagy másokat, mindig ítélkezünk mások felett. Azt mondja a Biblia, hogy ha mi ezt belátjuk, ha mi ezt a bűnünket megbánjuk, akkor szabadok leszünk a kárhoztatástól.
és levegőt kapunk, és biztosak lehetünk abban, hogy Krisztus megszabadított bennünket. Ilyen ajándék a miénk. Éljünk ezzel az ajándékkal. A következő ilyen mozdanat, amit szeretnék megemlíteni, mindezt hitáltal nyerjük el. Hitáltal lehet a miénk. Ha mi ezt nem hisszük el, nem a miénk. Nagyon sok embernél azért nem tapasztalható ez az öröm, ez a felszabadult lelkület, mert nem hiszik el. Nem hiszik el, hogy ez valóság. Mert nem érzik. Ezt nem érezni kell, ez egy hitbeli valóság. Pál apostol ezt világosan értette, a Filippi levél 3. fejezet 9. versében olvashatjuk a következőt. Tehát a Filippi levél 3. fejezet 9. versében, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal. Istentől való igazságom a hit alapján. Hitáltal és hit alapján. Aki ezt nem hiszi el, azért nem lehet ez az áldás. Abban nem lakozhat Krisztus, annak a jelleme nem változhat meg, hanem a hite szerint lesz minden. Meg kell ragadnunk a hit szemével ezeket a hatalmas ajándékokat. A hit olyan, mint egy kar. Önmagában különben a hitnek nincs semmi értéke, mert hihetünk bármiben. Hihetek egy kőben, ugye a kábakő tisztelet, hihetek egy emberben, egy popsztárban, hihetek egy nagy költőben, egy példamutató filozófusban, vagy teológusban, vagy akár a pápában is, még önmagamban is hihetek. Ez a hit önmagában nem sokat ér. A hit hegyeket is meg tud mozdítani. A Biblia szerint a hit nem más, mint a Krisztus megváltásába, ígéreteibe, szabába vetett hit. Ha mi ezt megragadjuk hittel, akkor a miénk. De ha nem, akkor nem a miénk. Tehát a hitet nagyon világosan kell értenünk. A hit az nem hitvallás, nem szavak cselekedete, nem szavak mondata, hanem teljes átadás. A hit az szerint való cselekvés. A hit az egész lénynek az átadása. Amikor valakitől megkérdezzük, hogy mi a te hited, akkor nem azt kérjük, hogy mi a te vallomásod, mi a te szó vagy fejhited, hanem azt kérdezzük, hogy mi a te életed lényege. Mire alapoztad a te felfogásodat? A hit az egy teljes emberi személyiséget igénylő átadás. El kell hinnünk ezt. Isten ezt kéri tőlünk. Nagyon sok ember csak szájjal közelít Istenhez, beteljesítve az igét. E nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, és irántam való félelmük vagy szeretetük betanított emberi parancsolat lőn. Olvashatjuk Ézsaiás könyve 29. fejezet 13. versében. Ezt mondom azért is, mert nagyon sok embertől hallottam, és különösen köreinkben is ez nagyon jellemző, hogy a hitvallomásokat mondunk el, hogy mi hisszük azt, hogy Krisztus eljövetele közel van, mi hisszük, hogy itt a végidő, mi hisszük a szombat igazságát, mi hisszük, stb. Miközben a végidőnek megfelelő bibliai üzenettől oly távol vagyunk, és attól a tisztítástól, amit Lévi fiain akar Isten elvégezni, és a testi-lelki tisztítás nagy üzenetét háttérbe helyezzük az életünkben. Korintusi 2. levél 7. fejezet 1. verse azt mondja, atyám fiai, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. A végidő ideje az engesztelési nap előképe szerint a böjtölés ideje, a robotamunkától való távolságtartás ideje, a teljes odaszánás ideje, azt jelenti, az ember egész lényét, minden porcikáját, ízét, velejét, gondolkodásának, testi, fizikai létének, mindenét megvizsgáltatja Isten igényének tükrében és a Szentlélek fényében. És azt kéri Istent, hogy Uram, minden bűnt hoz bennem felszínre. Minden tisztátalanságot, minden mértéktelenséget, mindazt, ami elválaszt tőled, mindaz, ami az üdvösségemet kockáztatja. Testvéreim, ez a Krisztus várás világa. És aki ezt kéri, gondoljátok, hogy Isten nem teszi meg? Kérdezzétek meg Istentől, kérjétek Istentől, majd meglátjátok, és tapasztalhatjátok. Én is tapasztaltam, évek óta kérem a jó Istentől, 20 évvel ezelőtti bűneimet, 25 évvel, 30 évvel ezelőtti elrendezetlen dolgaimat előhozza. Hogy mit vétettem gyerekkoromban édesanyám ellen, amit nem is tudatosult. Az ember összetöri, földre omlik.
De hát ez ajándék, nem? Mert megszabadulhatunk a bűntől, mert bevallhatom, hogy Uram, vétkeztem. És mi az ajándék? A megigazulás pillanata. Arra a bűnre nézve szabad vagyok. Hát van ennél nagyobb szabadság? De nem kell félnünk és rettegnünk, hogy kérjük, hogy végezze rajtunk Isten a tűz munkáját, a tisztítás munkáját. Ez nem könnyű. Ez nem örömteli sok esetben, amíg a padlón vagyunk, amíg sírunk. De utána, hát ez az ajándék, hát ez a felszabadulás, hogy van szabadulás. A következő szirom, amit szeretnék felvillantani, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. Figyeljetek, micsoda kifejezések, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. A múlt halott. A múlt halott. Sok ige van. Kettőt hagy idézek fel. Az egyik Mikiás könyve, 7. fejezet, 18-19. verse mondja. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. A múlt halott, a tenger mélységében van. Azt a bűnt, amit megbántunk, Isten háta mögé veti. Tenger mélységébe veti. Aki megtért egy bűnéből, többi nem hivatkozik a múltra. Többi nem mondja azt, hogy 2 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt is ezt tetted, akkor is ez volt, ilyen voltál, stb. Ilyen nincs. Ha valaki egyszer megbocsátott, akkor a múlt halott, testvéreim. Mert Isten így bánik a bűnnel. Elhisszük-e ezt? Mi mindig a múltra hivatkozunk, mi mindig felhánytorgatunk dolgokat, mi mindig ismételten előhozunk dolgokat. Az Isten nagyvonalú bennél. Ő nem ezt teszi. Olyan sokszor láthatjuk a Bibliában, amikor Jézus találkozik egy bűnös emberrel, előhozza neki a dolgait, a múlt dolgait, hogy felhánytorgatja. Soha nem látunk ilyet. Szeretettel gyengéden rátekint, a szívébe hatol az üzenete, és nem lerendezi. Hát éveti, ha megbánja az ember. A múlt halott. Abban a pillanatban, amikor mi előhozzuk a múltat, és a múltra hivatkozik, akkor az már nem a győzelem pillanata, hanem a ismételt bukás pillanata. Sok igehely van, amikor mi előhozzuk ismételten a múltat, és elkövetjük azt a bűnt, amit már előtte megbántuk, akkor viszont egy nagyon fontos törvényszerűség lép életbe az adorszolga példázatának megfelelően, illetve a nagy bibliai összefüggések tükrében, mégpedig az, hogy akkor annak a bűnnek, amit előtte megbántunk, lerendeztünk, de mivel ismét elkövettük, az összes múltját visszahoztuk magunkra. Ez hatalmas felelősség. Visszarántom magamra a szennyes ruhát, a múlt szennyes ruháját, és annak a terhe is rajtam van. Mert azt mondja Ezékiel könyve 18. fejezete 21. 23. verse közötti szakasz, ha a gonosztevő megtér minden gonoszságából, az ő gonoszságáról emlékezés többé nem lesz. De ha az igaz elhajol, az ő igazságáról többé emlékezés nem lesz. Ez nem játék, a Biblia szerint ez egy halálosan komoly dolog. Hogy viszonyulunk az igazsághoz és a bűnhöz? Hagyjuk-e, hogy Isten bennünk fenntartsa a megigazulás pillanatát, és ne csak egy pillanat legyen, hanem egy pillanatfüzér, mondjuk egy gyöngy szem helyett gyöngysor, egy folyamatosság, vagy pedig felemelkedés és bukás. Emelkedés és bukás. És ilyen sorozat. Mert ez nem ilyen folyamat, hanem vagy így emelkedik föl, egyre ritkább bukások és győzelmek árán, vagy pedig egyre több bukás, és egyre kevesebb győzelem és elveszés útján. Nagyon nagy a felelősségünk. Ne hivatkozzunk a múltra, higgyük el Istentől, Istennek, fogadjuk el tőle, hogy a múlt halott. Hogyha valakinek egyszer megbocsátottunk valamit, ó, a köreinkben hányszor hallom, 5 évvel ezelőtt is, 10 évvel ezelőtt is, meg 20 évvel ezelőtt is, meg nem tudom hány évvel ezelőtt is, vagy házaspároknál, vagy barátoknál, vagy gyülekezetben, hányszor hallani. Mindig a múlt felhánytorgatás, ez tragédia. Akkor annak a múltnak az összes hozadékát visszavettük magunkra, és meg is fizetjük az árát. De Krisztus azt szeretné, hogy ne így éljünk, legyünk szabadok a múltól. 4. szirom.
Krisztus nem csak megbocsátja a bűnt, meg is szabadít attól. A megtéréskor az önző ember önzetlenné válik. Az iszákos ember absztinensé, nem iszik többi alkoholt. Az indulatos ember szelíd lesz. Ez nem mese, ez valóság. Hát nem ismertetek ilyen példát? Nem láttak ilyen eseteket? Én ismerek. A megtéréskor az ember megváltozik. Nem csak megbocsátja a bűnt Krisztus, meg is változtat, meg is szabadít attól. Ha valamelyik bűnünk újra és újra felszínre kerül, akkor vagy nem bántuk meg, vagy nem rendeztük el, vagy nem tértünk meg belőle, így Isten nem is tudott belőle megszabadítani. De lehet olyan eset is, hogy visszaestünk, akkor minél gyorsabban újra meg kell bánnunk, és le kell rendeznünk komolyan. És ezért küzdenünk kell, ha kell bőlünk, és könyörögnünk kell. Hogy szabadok legyünk, mert Krisztus a megváltásban ezt is elrejtette. Sőt, még többet elrejtett a következő szírom, bűneink következményeit is felvállalja. Ó, mit érnénk azzal, hogyha a bűneinket megbocsátaná Isten, és megbocsátja, de az összes következményét nekünk kéne elszenvedni. Hát ezzel nem sokat érnénk. Ugye? Vannak esetek, amikor bizonyos fizikai törvényszegéseink következményeként, betegségek formájában, vagy más egyéb szenvedések formájában viseljük a következményt. De ne feledjük, a megváltás pillanata, a megtérés pillanata, egyben a gyógyulás pillanata is. Mert a 103. Zsoltár első verseiben olvashatjuk, ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, és ő az, aki meggyógyítja minden betegségedet. Testvéreim, hogyha valaki azt mondja, igen, lehet, de az én betegségem kivétel. Nem. Azt mondja a Biblia, minden betegségedet. Tehát Istenben ott van minden betegség gyógyulása. Hogy ez milyen formában jöhet felszínre az életünkben, az függ attól, hogy hol tartunk a tisztulás útján. És függ attól is, hogy ami különben mindannyiunk számára teljesen nyilvánvaló, hogy a elváltoztatott testben ez valóság lesz. De ki milyen mértékben ragadja meg Isten ígéreteit, szeretetét, olyan mértékben tudja nekiadni Isten a gyógyulást. A gyógyulásnak az ajándékát, folyamatát, lépcsőfokait, ha úgy tetszik. Vagy vannak esetek, amikor például Pál apostolnál tudjuk azt, hogy bizonyos betegség megtartása lelki előmenetelt szolgált. De a mi népünk, a mi világunk az Énok és az Illés előképeként kell, hogy álljon, hiszen mi az elváltozásra készülünk, és jól tudjuk, hogy Illés az elváltozás előtt egész lényében amennyire alkalmassá vált. A következő nagy ajándéka Istennek, hogy a múltra, jelenre és a jövőre nézve is minden problémánkra, minden bűnünkre megoldást kínál. Gondolhatunk József történetére, aki, amikor átélte azt a sok szörnyű szenvedést a testvéreitől, a rabszolgaságon keresztül, Isten hogy szőtte össze a múltnak az összes bonyolult fonadékát, és fordította jóra, így tudja a mi bűneinknek is, törvényszegéseinknek is az útját, szövevényes, számba vehetetlen, kanyargós, kacskaringóit kibogozni, helyreigazítani, és az egészet rendbe tenni. Istenben még a rossz is jóra fordul, és át tudja alakítani ezt áldássá. A következő nagy ajándéka Istennek az, hogy megváltoztatja a szívünket, azaz a jellemünket. Azt olvashatjuk Ezékiel könyve 36. fejezetében, a 26. 27. versben, adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. A szív a Bibliában a jellemnek a képe. A jellemünk a megszokott, berögzött cselekvéseinek a következménye. Amilyenek a cselekedeteink, olyan a jellemünk, tükrözi a jellemünket a cselekvésünk. És azt mondja az ige, hogy amikor részesülünk a megváltásban, akkor a szívünk, a jellemünk megváltozik. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére. Hatalmas ajándék ez. Krisztus jelleme az enyém. Bennem Krisztus él, mondja a Biblia.
amennyiben lerendeztem a bűnömet, amennyiben megszabadultam tőle. És még azt is teszi, hogy a kőszív helyett a hús szívet adja, és azt is megcselekszi, hogy a parancsolataimmal járjunk, azt megőrizzük és betöltsük. Vagyis a gondolatainkban, a szavainkban, a tetteinkben, az egész lényünkben Krisztus lakozik. Szócsere, szívcsere, képzeletcsere, akaratcsere, gondolatcsere, indítékcsere. Itt mondjak, az egész lény más emberré válik. Új teremtés, a Biblia azt mondja. Karcsi szokta a Szolnoknál Károly barátom mondani azt, hogy kétféle hit van, vagy evolucionista az ember, vagy teremtéspárti. A megigazulásban is így van. Isten teremt újat. Ehhez nem lehet felfejlődni, ide nem lehet eljutni, ide csak részt, ebbe csak, hogy is mondjam, a teremtés által juthatunk, hogy Isten a szívünket újjá teremti. Ezt tanítja a Biblia. Van egy újabb szirma is a megváltásnak, ékességekkel halmoz el bennünket Isten. Ezzel kapcsolatban most nem tudok részletesebben szólni, ezt a tanulmányt, amiből készültem, ezt le is írtam egy 10 oldalas tanulmányként, át lehet venni majd az Isten tisztelet végén, valahova kitesszük, és aki gondolja, fénymásolva átveheti. Ott kifejtettem, csak a lényegét szeretném elmondani, Ezékiel könyve 16. fejezetében egy nagyon részletes leírás van arról, hogy Isten, amikor megigazítja az embert, tetőtől talpig felöltözteti díszes ruhába, hímes ruhába, selyem ruhába, gyűrűt a kezére, orrába, szemére, nyakára, hátára, kezére, lábára, mindenhová, övére, derekára ékszereket helyez. Ami persze nem azt jelenti, hogy most így kéne járnunk, hanem azt fejezi ki, hogy tökéletes voltál az ékességeim által, amelyeket reáttettem. Ez jelképe, a megigazulás jelképe. Vagyis minden érzékünket, minden tagunkat felöltöztet ékességekkel Krisztus jellemébe. A világba való kimenetelünk és belső gondolkodásmódunk és mindenünk Krisztus ékességével feldíszítetten jelenik meg. Hihetetlen. Olvassátok majd el, akit érdekel. Hát Ezékiel könyve 16. fejezet első 14. versében található ez. A Biblia még tovább megy, és ezt a pillanatot a házassághoz hasonlítja. Így olvashatjuk Ezékiel könyve 16. fejezete 8. versében. És megesküdtem néked, s frigyre léptem veled, azt mondja az Úristen, és lettél az enyém. Esküvés, házasságkötés, egyesülés. Ilyen képekkel él. Épp most a szombatiskán beszélgettünk néhányan a férfi és a nő kapcsolatáról. Hogyan akarja Isten egyesíteni a nőt és a férfit, és ez hogyan jelképezi az ővel való egyesülés nagy kérdését. A Biblia erről is szól. Amikor az Isten és az ember egységet alkot, egy lesz a vérkeringésük, és abban a pillanatban, amikor az esküvés megtörténik, akkor Isten az ember szívébe költözik, és benne lakozik. A házasságkötés pillanatához hasonlítja. Megesküdtem néked, ezt mondja a Biblia, és ezzel azt fejezi ki, hogy Isten esküvést tesz ránk nézve, hogy minden körülmények között, minden nehézség ellenére, minden áron megvalósítja, hogy bennünket üdvözítsen. Egyetlen egy ellenpont lehet csak, ami saját szabad választásunk és döntésünk. De jogalapot kap az Isten ahhoz, vegyük Jónás példáját, hogy háborúságot támasztan a tengerem, hogyha ellentétes irányba megyünk el. Ezért mondja Ézsaiás könyve 5. fejezetében, hogy nincsen háborúm vagy harcom az én szőlőm ellen, de hogyha vétkezik, ha tövis és gaz támad benne, akkor ellene megyek. Vagyis jogalapot adunk Istennek ezáltal, hogyha mi a bűnös úton haladnánk, akkor ő lép közbe betegségekkel, nehézségekkel, problémákkal, küszködésekkel, hogy felvilágosítson bennünk, hogy megértesse bennünk, hogy rossz úton haladunk. Az egyé válás pillanata a szabadság pillanata. Ekkor szabadok vagyunk, ekkor tág tér nyílik előttünk, ekkor bemehetünk a kapun, az élet kapuján. Ez magaslati, hegyi levegő, érces tisztaságú, gyógyító erejű. A Szentlélek oly erővel és teljesen van jelen az emberi szívben, hogy a szabadság igazi távlatát teremti. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az örökkévalóság távlata vonzása úgy felerősödik, hogy az ember nem kívánna itt, e bűn által megromlott földön élni, hanem Istennel együtt lakozni a mennyben örökké.
A kiteljesedés a boldogság pillanata, amit nem ember teremt, nem mulandó emberi lelkesedés, emelkedettség, ami után leveltség szokott következni. Nem ez messze több annál, ez isteni tűz, a szeretetnek az a tüze, amely soha ki nem alszik, mert a forrása nem emberi töredékes, hanem isteni tökéletes és maradandó. Különben még ezt az egyesülés pillanatát is a Biblia három részre bontja, az egyik az eljegyzés, a másik a frigyre lépés, a harmadik pedig az egyéválás. Az eljegyzésben, ahogy mondja Hózsiás könyve olyan szépen a második fejezetben, hogy eljegyeztelek magamnak örökre igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal, hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat. Az eljegyzéskor a házasulandó felek a nagy egységre készülésnek az izgalmában, örömében élnek, és várakoznak arra, hogy majd hogy megtörténjen a nagy egyéválás. A frigyre lépéskor, ahogy mondja a Biblia, hogy a frigyre léptem veled, elérkezik a pillanat, amikor a vőlegény úgy állítja szembe magával a mennyasszonyát, mint aki nincs szeplő és sömörgözés, vagy valami afféle. Teljesen tiszta. Isten elérte ezt az ő hívével. És így közeledik hozzá. Ez a győzelem pillanata, ez a megváltás pillanata. És a Biblia még tovább megy, amikor azt mondja, hogy lettél enyém, akkor gondolhatunk arra, amit Pál apostol így mond az Efezusi levél 5. fejezetében, és lesznek ketten egy testé, felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Érdekes, hogy a férfi és a nő testi egyesülésén keresztül a Biblia azt mondja, hogy van ebben elrejtve egy hatalmas nagy isteni üzenet az ő és a híveivel való egységre nézve. Énekek éneke 5. fejezete szól erről, amikor azt olvashatjuk ott, hogy bemennek egymás kertjébe, és szedik annak drágalátos gyümölcsét. A szív és a test összeolvad, az elveszett éden visszatér, a különvalók összerendeződnek, új világ születik, Isten és ember egyé válik a szeretetben. Jézus ezt mondta János evangélium a 17. fejezetében, hogy minden egyé legyen Istenben. Az emberi lény egyesül az isteni szeretettel, új teremtéssé válik. Testvéreim, olyan ünnepélyes pillanat ez, hogy tényleg emberi szó nem méltó, hogy ezt valahogy kifejezze, de hát mégis a Biblia igéi szólnak erről. Újjá lesz minden. Itt a földön kezdődik, de az örökké valóságon keresztül tart. Itt indul, de véget nem ér, mert az Istenben gazdagodni, fejlődni, kimeríthetetlen utazás, kifogyhatatlan változatosság, kikutathatatlan gazdagodás. Az ember nagy kortyokkal iszik a szabadulás kútfejéből, és tudja, hogy ez az élet vize. Ez a Krisztus által felkínált forrás, az örök életre buzgó víz, a szomjúságot örökre megoltó életnedű. Ez az az ital, ami életet teremt, forrássá válik az emberben, és árad belőle ontva, sokszorozva másoknak az életet, a világosságot, a vizet, az élet vizét. Jogosan kiált hát fel énekek énekében a szerelmes, mely igen szép vagy, és mely kedves ószerelem a gyönyörűségek közt. Igen, de ez kétoldalú folyamat. Isten befogadhatja az embert, mert ő hatalmas, végtelen, örökkévaló, és mindenre képes. De az ember nem fogadhatja be egyszerre Isten. Ez egy örökké tartó folyamat. Ez egy állandó növekedés, ez egy folyamatos kiteljesedés. De a folyamat ekkor indul el. A megváltás pillanatában, testvéreim. Ez a megváltás pillanata magában hordja az örökké valóság pillanatát is. Ennek így kell lennie. Még akkor is, ha teljesen nem is tudjuk ezt felfogni. De Isten ebben a pillanatban, mint egy alagutat megnyit, mondhatnám, vagy mint egy reflektorfényt felvilágít, vagy valami hatalmas nagy kaput kinyit, hogy lássuk a vonzást. Hogy ne akarjunk itt élni, hogy ne ez a világ szabja meg, ami gyökereinket, hanem akarjunk máshol élni. Olyan isteni gyógyút ez, amelynek minden állomásánál újabb és újabb szépségek, gyönyörűséges virágok bomlanak ki az ember előtt, és minél többet fogad be, annál inkább lesz egészséges testileg, lelkileg, míg végül Isten a lelket, szíved, bűn és folt nélkülivé változtatja, a testet átlényegíti, ez az elváltozásra való készülés.
végül újjáteremti, az örök életre alkalmassá teszi. A megtérés pillanatában felragyog az örökké valóság, Isten így rendelte. Kifut a tekintet a végtelenbe, a véges emberi létből a végtelen isteni lét tengere fölé. Ekkor mélyet lélegezhet az ember, és az ámulattól visszatartja lélegzetét, mert derengeni kezd számára az, amit az ige mond. Szem nem látta, fül nem hallotta, és embernek szíve meg se gondolta azokat, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Krisztus ekkor boldog, ha mi részesei vagyunk ennek a pillanatnak. Hogyha az ő megváltása ránk nézve nem hiába való, hanem részesülünk ebből a megváltásból. Mennyi ajándék? És csak néhányat soroltam fel. Milyen csodálatos ajándékok, új jellem, új szív, a múltól szabadon, a kiteljesedés pillanatában. Az ember ilyenkor feltehetné magának a kérdést, jó, de kicsoda alkalmas erre? Hát a Biblia azt mondja, hogy senki. Erre nem lehet alkalmas senki. Ez Isten ajándéka. Ez ingyen kegyelemből van. Ezt csak el kell fogadni. Ennek egy feltétele van, az őszinte, töredelmes bűnrendezés. Hogy miért vagyunk ott, ahol vagyunk? Hogy miért jellemzi a mi köreinkben olyan keserű, buslokodó, nyomott magatartás? Hogy miért nem érezhető a megigazulás pillanatának friss, üdítő, örökkévalóság lelkületét sugárzó szele? Annak az okai nagyon egyszerűek. Nincs semmi titok mögötte. Vagy fel nem ismert bűnök vannak életünkben, vagy felismert és le nem rendezett bűnök, tehát arra nézve nem lehet igaz a megigazulás az életünkben. Vagyis hordozzuk mi magunk a terhét. Én mostanában készítek egy könyvet a 8 orvosról, és a helyes tartásról és a légzésről írtam egy fejezetet, és kíváncsiságképp kikerestem az összes igehelyet a Bibliában a nyakról, várról, hátról, derékról, légzésről, tartásról, megdöbbentem, hogy mennyi igehely van, rengeteg. És eszembe jutott, amit Hergélián az orvosainktól és a kezelőinktől hallottunk ott a mezőménesi szanatóriumban, hogy egy ember tartása, ülése, állása, járása, fejtartása elárulja, hogy ő maga hordozza a terheit, vagy Krisztus a teherhordozója. Aki összeroskadva, aki önmagán hordja a terheit, annak nem Krisztus a teherhordozója. A pusztában vándorló népnek mondja az Úr, kihúztam igátok szegeit, és egyenesen járattalak benneteket. Hány igehely van, hogy egyenesítsétek ki a térdeket, a remegő térdeket. A fejeteket emeljétek fel. Soroljam az igehelyeket. Nézzetek utána. A Biblia bennünket felszabadult látás és járás módra akar vezetni. Új életet akar nekünk adni. Éljünk ezzel a lehetőséggel, testvéreim. Kész. Nincs mit hozzátenni. Ezt nem lehet még tovább fűzni, ragozni. A megváltás ajándéka itt van készen. A hitünktől függ, az odaszánásunktól függ, a bűneink lerendezésétől függ, hogy milyen mértékben részesülhetünk belőle. De minden bűnt, amit lerendeztünk, arra nézve igaz ez a megváltás pillanata. Hát logika szerint most az következne, és a délutáni beszélgetésre majd szeretnék visszamenni, tehát hogyha mi most nem vagyunk itt, akkor a gyökerekhez kell lemenni. Akkor a bűnfelismerés, a bűnrendezés, az önismeret, az önmagunk látásmódjánál van egy probléma, amit érdemes megvizsgálnunk. Aki nem jut el addig a semmihez, amit mond Pál apostol, hogy noha én semmi vagyok, az nem részesülhet a mindenben. Egyszer el kell jutnunk odáig, hogy mindent semminek lássunk, ami emberi, hogy utána mindent befogadhassunk, ami isteni. A hit általi megigazulásnak ez az egyszerű tőmondata, hogy úgy mondjam, minél mélyebbre kell lejutnunk, hogy minél magasabbra tudjon Isten bennünket felemelni. A mi határpontunk a semmi és a padló és a nincsen bennem semmi igazság, mondja Pál apostol, hogy az én igazságom Krisztusi lehessen, hogy kimondhassuk mi is azt, hogy az egyik halott, a másik él. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.
és amely éltetett testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Milyen tökéletesen tudja, és milyen bátran kimondja, él bennem a Krisztus. Testvéreim, kimehitek ezt mondani? Kimehitek ezt mondani? Hogy él bennem a Krisztus. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Aki kimeri mondani, az boldog ember. Aki nem meri kimondani, nézzük magunkba. Miért nem merjük kimondani? Mi él még az énemből? Mi nem halott benne? Mit veszíthetünk? Csak az énünket veszíthetjük el. És akkor testvéreink, az arcunk, a fejünk az felegyenesedik, a tartásunk kiegyenesedik, a görnyedségeink elmúlnak, és az egyéb problémáink, ugye? Mert szabadok vagyunk. Lelkileg is, és fizikailag is. És Isten gyógyíthat bennünket. A gyógyulás folyamatában tisztíthat, alakíthat. Ez a Lévi fiainak munkája, ez az isteni tűznek a tisztító ereje, hogy makulátlanul tisztává égesse a salakot, és tényleg önmaga elébe állíthassa Isten az egyházat, mint aki nincs szeplő és sömörgés, vagy valami afféle. Szívem mélyéből kívánom, hogy ragadjuk meg ezt a pillanatot, éljünk ezzel az ajándékkal, testvéreim, ez az evangélium. Ez az evangélium örömhíre, és a miénk, a tiétek az enyém. Krisztus által legyen is mindannyiunké. Amen. Jó mennyei atyánk, ki tudná felülmúlni Jézus hatalmas munkáját, és a mennyei tanácskozásban eldöntött és megvalósított hatalmas nagy ajándékot, a megváltást. Ki tudná felülmúlni annak a fényét, amit Krisztus ragyogtat ránk. Ennél tökéletesebb megigazulás nincs. Ez önmagában teljes, maradéktalan, hiánytalan. Mennyei atyánk, ha magunkra nézünk, maradékokat látunk, hiányokat látunk, töredékeket, részeket, amelyek sötétek, kátrányosak, az énünkkel fertőzöttek. Istenünk, könyörögve kérünk, adj nékünk látást, hitet, hogy megragadjuk a megváltás ajándékát, hogy ne fél megoldásokban, ne csak töredékek teljesen. Kérünk Istenünk, mindannyiunk szívébe, lelkébe adj mély elhatározást, hogy eléd vigyük minden bűneinket, hogy kérjük tőled bátran, hogy minden testi-lelki nyavajánkra, minden bűnünkre, minden megkötözöttségünkre adj megoldást. Kérünk Istenünk, hozd felszínre azokat a bűnöket, amelyeket nem látunk, amelyek még fel nem ismert bűnök, vagy amelyeket már ismerünk és látunk, de nem rendeztünk el. És ott, mint a rákos daganat, terjed, emészt, pusztít, és befertőz mindent. Istenünk, szabadíts meg bennünket ezektől a gócpontoktól, és részesíts bennünket Krisztus napfényéből, tiszta vizéből, az élet folyójából, hogy elmehessünk abba a világba, ahol te lakozol, és orcád színe látásában átlényegülhetünk teljesen a te képmásodra. Köszönjük Istenünk, hogy a megváltás által már itt a földön is részesülhetünk ebből a pillanatból, és kérünk ad, hogy ne csak pillanat legyen ez, hanem folyamat. Életünkben egyre inkább valósággá váló tény, hogy te bennünk lakozol, és mi ezt felvállaljuk és tapasztaljuk, hogy eleven közösségben vagyunk veled. Istenünk, adj hitet, hogy ezt megragadjuk, hogy ne a távoli múltba toljuk ki, hanem a jelen valóságában bátran kimondhassuk. Uram, a miénk vagy, és én a tiéd. Jézusunk által ez lehetséges, az ő vére, az ő megváltása erre is kész. Köszönjük, hogy ez lehetséges, Istenünk, és megadtad a megváltónk által. Amen.

A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen prófétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a prófétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben kisincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak. Ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész prófétája volt, de a vidék prófétája. Nem volt Jeruzsálem, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék prófétájának, mert ha eltetszenek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, ha a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadáson egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást. Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus próféta könyve, hogy a prófétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tenger hullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert
rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mi korunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat,

meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikeás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikeás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberek emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy ország szerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikeás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikeás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikeás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikeás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, Példabeszédek könyvében, és itt Mikeás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban, hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és csalárd így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét, így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, csalárdok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító itala, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni, azt mondja, akik ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek.
Tehát pénz, hatalom. Ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai.

vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintélyt képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepett bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történelemnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikiás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk, akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen, de ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal esete létrejön, tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek, és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. A könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek,
és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat, medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mi korunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van, van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását, és van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani, és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedüllétbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel, és aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz, szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi, mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a harmadik pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk, mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a proféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a proféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadászhatja fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe az ellensége. Félelmetes világállapot.
amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás, minnyáján vér után olálkodnak, tehát egyik ember hasznot húzza a másikból, vér után olálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után olálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atyafiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldás gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez, aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a negyedik vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámbor fajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, majd Jeremiás ezt így mondja, ugye a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja a Jézus Máté Evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázúdulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság, ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté Evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé. A kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek, és az embereket ismertessék meg az Istennel, igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikás is, hogy ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtti zárba szádnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, hát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat érint, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikás, szinte úgy érezzük, hogy Mikás itt van és a mi korunkról beszél, de önöknek a 7. versét olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, de hát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három versor Mikeás könyvének egyik
legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, őnek is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak, az ókori görög világban lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel, és Mikás is bevallja, hogy igen, én is az életben itt csetleg, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok, hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is, én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a három verset, hogy Mikás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, mély, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a harmadik út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet, 8. versét jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. Három dolgot kíván az Isten, és három dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a harmadik úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járja te Isteneddel. Ebben a három mondatban, ebben a három tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk, és elkezdünk kiabálni, csapkodni, és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk.
Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért olyan jó azért hazug embernek lenni, és olyan belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17.17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17.17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert, amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté Evangélium a 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják, az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot, de kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek. Hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus. Hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot, neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom, hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetni való az emberi nem. Utálatos az emberiség, mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem nincsen. Ha most megszólalhatna egy marslakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki így belenézne itt a dolgokba, mint a Löszás híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani. Ha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van
minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel. Az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénéket, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérjukból hős, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az semmi ott a nagy tumultusban, vagy úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések ezek, mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tarthatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember. Nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckessen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre. Sőt, hát ő nem ateista. Főleg nem bolsevik. Még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos. Ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Ilyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem. Mondom, nincs. Tessék megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszti ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Kedves hallgatók! Erre kicsoda alkalmatos.
Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit Derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a negyedik pontunk. Mikás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsaiás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhiány az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Tehát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukat ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az 5. fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az 5. fejezet 7. versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka, a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye törőjük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a profétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet.
Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek, és az elveinkből jottányit nem engedőnek? Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka, aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő, kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom, köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A jó hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra, nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak el mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra. Ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van.
Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt. Ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia. 5. fejezet 1. versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya. Ostrommal támadt ellenünk. Pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házas pár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó. Azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra. Nem egy nagynevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért-hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehemben fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Na Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit? Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi proféta, körülbelül 200 jövendőlést mondtak a proféták Jézusról.
És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig. Megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hívatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikás. Még zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek? Mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre. Rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. 4 pillanatkép profécia. De van itt egy 5. pillanatkép profécia, és a 3. fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kőkövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelmet, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb, Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben.
és barkókba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti hős volt abban az időben, fölkelés szítottak, ezt a rómaiak leverték, 135-ben egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ezt az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Sion kezdte fölverni a gaz. És erdős hegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték. Most már gazt, erdős hegyet, kőhalmot nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a Szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvó pontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború. Ameddig ez a vidék áll a történelemben, itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy 2 lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, 3. verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívő nép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis prófétai papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívő nép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam.

0: igaz fölismerésekben és jó döntésekben gazdag új esztendőt. A sorozatunk most újra visszatér a Biblia magyar költészetben témakörhöz, és a mai alkalommal Kosztolányi Dezső lesz a témánk. Az eddigi előadásokban volt szó, akkor most Kosztolányi, aztán József Attila és a többiek, Pilinszky, Vörös Sándor, tehát megadott tematika szerint olyan félközelmúltbeli szerzőkről van szó, akiket úgy igazában nem nagyon ismer a nagyobb olvasóközönség, és az iskolai oktatásban sem jut rájuk annyi idő, amennyi kellene. Kosztolányi Dezső a mai témánk főszereplője, igazában a magyar nyelv egyik legnagyobb művésze. Ha meg kellene nevezni, hogy nyelvhasználat, stílus, verselés, a költői beszéd megújítása szempontjából kiket tarthatunk a magyar költészet legjobb alakjainak, akkor biztos, hogy a modern korban Arany Jánosra és Kosztolányi Dezsőre esnék a választás. Ezt majd szeretném meg is mutatni a mai előadás során. Az előadás első részében hadd vázoljam fel ezt a rövid életutat. Alig több mint 51 évet élt Kosztolányi, gyors halálát a cigarettának és a szivarozásnak köszönheti, a gégeráknak, ami Babicssal is végzett. Két pályatárs, Babics 1883-ban született, Kosztolányi 1885-ben, és nagyon gyorsan kellett távozniuk az élők sorából, mert egyszerűen ez az önpusztító életforma kioltotta az életüket. Kosztolányi 1936-ban, Babits 1941-ben halt meg, az egyik 51, a másik 58 éves korában. Kosztolányi a délvidék emberének az élményvilágát hozza, szabadkai születésű, az édesapja matematika-fizika szakos tanár, az ottani gimnáziumnak nem csak tanára, hanem egy idő után igazgatója. Ezért botrány, hogy a fia nem tudja elvégezni a gimnáziumot, mert olyan szemtelen és olyan kisiklásokat követel, hogy Szegeden kell neki érettségit szereznie, de a család, amely kényezteti, tejben vajba fürözti, aztán Abbáziába küldi, hogy jutalom utazásul. Mivel a család, ha nem is gazdag, de jómódú Bécsbe iratkozik be, mint ma is ugye a magyar gyerekek nagy része Bécsbe megy, nem Pécsre, Bécsbe megy tanulni, azt is ott hagyja, Budapesten beiratkozik a bölcsészetre, ott Babicssal, Juhász Gyulával a négyesi szemináriumokon köt barátságot, de azt se fejezi be. Hát mi lesz abból az emberből, aki nem akar tanulni? Újságíró. Mert ugye az újságírók azok mindent tudnak, azok mindenhez hozzászólnak. Már Platon azt mondta, hogy kellő alapozottság nélkül. Platon idejében az újságírókat szofistáknak nevezték 2400 évvel ezelőtt. Ezek jártak városról városra, településről településre, és okították az embereket. Hogy kell föllépni, hogy kell beadványt írni, hogy kell hivatalos dolgokon eljárni. Hát az újságírás nagy százada, a 19.-20. század fordulója. Kosztolányi igazán furcsa is újságíró. Ír a Népszavába is, de ír az életbe is. Az egyik kommunista lap, a másik katolikus lap. Nem csinál belőle problémát, 4-5 lapnak egy időben munkatársa. Mit tetszen gondolni, miért? Azért, hogy fölemelkedjen ezeken a hírlapi meg párt torzsalkodásokon, nem azért, pénzt szerezzen. Pénzt szépen szerez. 28 éves korában, 1913-ban már meg is nősülhet, és egy gyönyörű, szép pesti házat szed össze, persze Hatvani Lajos báró segítségével, különböző kölcsönügyletekkel, az első világháborús pénzügyi mahinációkkal, de minden esetre Kosztolányi befutott ember már a 10-es évek közepén, és a verseink kívül 1907-ben jelenik meg az első kötete, 4 fal között, majd 1910-ben a meghatározó kötete, a Szegény kisgyermek panaszai. A versek és a novellák után, meg az újságírói tárcák, cikkek után a 20-as évektől regényekkel is jelentkezik. Valóságos megújítója a magyar regényirodalomnak, amely Jókai és Mikszát után nem találja a helyét, ugye Mikszát 1910-ben meghal. Olyannyira sikeres a regényírói pályája, kezdi a rossz orvossal, nagyon jó kis regény, a Pacsirtában nagyon jó kis regény. 1922-ben megírja a Néró a Véres költőt, mert 2 éven belül németre is lefordítanak, és kiír hozzá előszót, mint Thomas Mann. Thomas Mann dicséri Kosztolányit. József Attila ír majd Thomas Mannhoz költemény, de Thomas Mann Kosztolányit nagyon kedvelte. Kosztolányi volt a Magyar Penklub elnöke, 5-6 nyelven folyékonyan beszélt, rendkívül jó föllépése volt, járta Európát. Európában az egyik legismertebb magyar közíró Kosztolányi volt. A Néró a Véres költő után, ami a Szabó Dezsővel való polémiájára tesz pontot, megjelenteti az igazán talán legnagyobb regényét, az Édesannát, majd az Aranysárkányt. Mindegyik nagy mű, és Kosztolányi annyira megerősödik, nincs is most már lekötelezve se a Nyugatnak, mint Babits, se más lapoknak. 1929-ben robbantja ki a magyar irodalom történet egyik leghevesebb vitáját Ady körül. Élesen neki megy Adinak, azt kívánja bizonyítani, hogy Ady középszerű költő, tulajdonképpen egy ilyen szembelgő, utóromantikus költő. Óriási felzúdulás, Babits védelmébe veszi Adit, nagy hírlapi csata kezdődik, de Kosztolányi állja a sarat, és mindenféle moralizáló, világmegváltó, akár baloldali, akár jobboldali művészettel szembeállva hirdeti a homo aesthetikus igazát, vagyis a világ jelenségein fölül emelkedő és a világ életébe bele nem szóló, csak azt fölülről szemlélő embernek az igazát. Ha valaki azt mondja 1929-ben, hogy Kosztolánynak már csak 7 éve van hátra az életből, tehát ezt senki nem tudta megmondani, de Kosztolánynak 7 éve volt hátra az életből. Megjelentett még egy nagyon nagy verskötetet, és az egész magyar költészetnek, talán hogyha azt kellene megmondani, hogy melyik magyar költő jelentette meg az elmúlt 200 évben a legnagyobb kötetet, mint verskötetet, amiben van 70-80 vers, hát ez 1935-36 fordulóján Kosztolányi a Számadás című kötetét. Döbbenetes nagy kötet, majd ebből hallgatjuk meg a legnagyobb verset Latinói Zoltán előadásában, ami a magyar költészet egyik legnagyobb darabja, a Hajnali részegség. Ezek a külső életút állomásai, felesége Harmos Ilona színésznő, akit életében nem, de Kosztolányi halála után nagyon meghurcolnak zsidó származása miatt. Egyetlen egy fiúk születik 1915-ben, Ádám, aki majdnem kibelezi a szüleit, túléli a II. Világháborút, a 70-es éveket, és nyugaton, általában nyugaton élt, néha jött vissza Magyarországra. Kosztolányit a II. Világháború után elhallgatják, nem szívesen beszélnek róla. A rendszerváltás után reneszánsza következik be. Szabadkán és a délvidéken nagyon nagy népszerűségnek örvend mind a mai napig. Már szobrot emeltek neki Szabadkán, meg is nagyobbították a szobrot. Magyarországon viszont Kosztolányi viszonylag az alig ismert költő közé tartozik. Ha azt nézem, hogy kit ismerünk mi belülről, és a világszemléletének és a költői tehetségének a mélyebb oldalairól. Ennyi a külső életrajz, most a belső életrajzra szeretnék rátérni, és én csak Kosztolányi költészetével foglalkozom, és a Bibliához való viszonyával. Egyébként minden egyes kötetében van bibliai verse, például az első kötetben, a 4 fal közöttben ott van a zsidók kivonulása, tehát egy ószövetségi téma, és a ballator, a ballatornak a dicsérete a jobblatorral szemben, az a bűn dicsérete az erénnyel szemben, igazi polgárpukkasztó, és hát egész más szempontú versek, mint amiket megszoktunk. Aztán a következő kötetben ott van az Ádám című verse, az első emberrel való szembesülése, de azt kell, hogy mondjam, hogy Kosztolányinál nem annyira a biblikus versek, mint az óhatatlanul a Bibliához közelítő látásmód jellemző a költészetére, annak ellenére, hogy ő ateistának mondja magát. Többször kijelenti, hogy ő nem hívő, és nem is tud hinni, és azt szeretném önöknek megmutatni, hogy aki programszerűen azt mondja, hogy nem tud hinni, mert az életben a hit nem igazán igazolható. És a mai világban a hit nem igazán számíthat sikerre, hogy az az ember, aki szinte dacosan ateista ember, az hogyan kerül egyre közelebb és egyre közelebb azokhoz a kérdésekhez, amelyeket a Biblia is felvet, és szakasztott ugyanúgy fogja megválaszolni ezeket a kérdéseket, szinte tudomásán kívül, mint azokat a Biblia. De nézzük a belső életutat. Koszlánynak az első kötete a négy fal között jelentős kötet, de mint első kötet, mint Babicsnál a Levelek írészkoszorújából, vagy a Juhász Gyula első kötete is nem igazán megszenvedett költeményeket tartalmaz, hanem egy ilyen, képzeljünk el egy ilyen magyar Rembo Verlaine Mallarmé összegyúrást, egy ilyen minden témát megverselni tudó, sokszor a szonett nyelvén beszélő, nagyon zárt világú költőt. Van ott is néhány jelentős vers, amit ajánlok a kedves olvasók, a hallgatóknak, például a Plátó olvasása közben, föltétlenül elolvasandó Kosztlányi vers, az élet nagy kérdéseit veti fel, nagyon szuggesztív formában ebben az első kötetben. Ahol Kosztolányi a saját hangjára talál, ez a második kötete. Ez 25 évesen jelenteti meg, 1910-ben, ez a Szegény kisgyermek panaszaiból. Miért? Érdekes maga a kötet is. A kötetben a versek úgy következnek egymás után, hogy nincs címük, az első sor eleje van kiugrasztva címként. És egymás után jönnek ezek a versek, beöltözik felnőttként a gyermekmezébe, és megpróbálja az egész életet a gyermek szempontja szerint láttatni. Ez egész élete végéig megmarad, a gyermekkornak egy ilyen himnikus dicséret, hogy az ember igazán ember a gyerekkorában volt. Van egy vers, ami arról szól, hogy olyan az emberi élet, mint a gyerekek játéka. A gyerekek nagy garral elkezdenek pakolni, rakodni, hozzákezdeni a játékhoz, azt egyszer csak váratlanul mindent összepakolnak, már vége is van. Na látjátok, ez az élet. Van eleje és vége, a közepe, mint a semmi. Döbbenetes vers, hogy az embernek van egy szép gyermekkora, amire mindig vissza lehet emlékezni, aztán van egy megszenvedett időskora, tulajdonképpen a felhűtlen boldogság és a fájdalom és a szenvedés ez, ami belenyomja a pecsétjét az ember emlékezetébe, de mi van a 20-tól 60 éves korig? Amikor az emberek dolgoznak, loholnak, családot alapítanak, az minthogyha semmi lenne, mert annyi sok kötelesség, feladat van, hogy az emberek már nem olyan élménytelien élik át az életet, mint gyerekkorukban, vagy éppen a halálhoz közel. Ebben mutatok például egy verset ebből a válfajból, bár gondolom, hogy sokan ismerik, mint aki a sínek közé esett, az édesanyjáról felidéző versei, de ennek az egész szegény kisgyermek panaszai utolsó darabját mutatnám be. Menj, kisgyerek, most vége ennek is. Menj, drága gyermek, édes kisfiam. Most nem magáról, nem a kisfiáról, most magáról beszél. Ő, mint felnőtt, megidézi a gyerekkorát, és most önmagához szól, felnőtt szól a hajdani önmagához. Menj, kisgyerek, most vége ennek is. Menj, drága gyermek, édes kisfiam. A te utad a végtelenbe visz, de én előttem már a semmi van, a semmiség. Érdekes ez a versnyelv, hogy ugye a gyerek előtt még az élet végtelen, a felnőtt előtt meg az élet sokszor a sok hiába való küzdelem és feladat terepe a semmi, de hozzáteszi a semmiség. Mert amiért a felnőtt ember él, amiről a világ beszél, sokszor csip-csup ügyek, semmiség, de ez a vers nyelve, hogy valamit kell, de én előttem már a semmi van, meg a semmiség. Ez a költői dikció, ez a beszédmodor, ez Kosztolányi hozza be a magyar költészetbe, hogy tűnődve és eszmélkedve írok tulajdonképpen a versére, írom a verset, de azt álljak meg, hogy is van, és valamit közbefűzök. Még egy néhány merész év, aztán a férfikor, s a sárga vénység. Menj, édesem, bocsáss meg a dalosnak, ki mostan a színpadra kényszerít, tehát ő a felnőtt Kosztlányi színpadra kényszeríteni a hajdani gyerekkorát. Menj, édesem, bocsáss meg a dalosnak, ki mostan a színpadra kényszerít, menj budapesti bús redakciókba, némán takart föl szóló sebeit. Némán takart föl szóló sebeit. Menj a New Yorkba, s kávéházi márvány ravatalán tanulj meg újra meghalni. Irigy szemek keresztüzé közé menj, hadd nézzék benned, mi az irodalmi. Menj és panaszkodj, hogy az vitt piacra, ki tégedet legjobban szeretett, és kirabolva tiszta kis koporsód, most kinyitotta halott szemedet, mondd árva vagy, és most lettél legárvább, picike koldus a föld kerekén, mezítlenül születtél, mesztelen mécs, menj, menj szegény. Itt is van egy bibliai motívum, mert melyik híres bibliai könyv első fejezetében olvassuk, hogy mezítelenül jöttem a világra, és mezítelenül távozom abból. Ugye jó könyve a szenvedésről szóló nagy bibliai könyv. Tehát lehet látni, hogy Kosztolányi ebben az első kötetében megteremt magának egy formát, hogy a gyermek egyszerűségével akarja láttatni ezt a bonyolult felnőtt világot. Ez egy rendkívül hatásos forma, mert tényleg a világunk nagyon bonyolult, el lehet benne veszni. Ha egy felnőtt kezd beszélni a világunkra, az előbb-utóbb unalmas lesz, mert elveszik a részletekben. De hogyha egy gyerek azt mondja, hogy borzalmas ez a világ, mit csinálnak itt az emberek? Miféle sok semmiségbe mennek bele? Meg mi az emberek célja? És egy gyermek egyszerű pátosszával mondja ezt el. Tehát itt Kosztolányi megtalálja azt a költői hanghordozást, amivel föl tudja kelteni a figyelmet, és egyben a felnőtt világot szinte megütközteti önmagát, hogy embereket elgondolkoztatok, hogy ti milyen világot építetek. El tudtok ezzel számolni a gyerekeknek? Ez érthetetlen ez a világ, ez értelmetlen ez a világ, amit ti csináltok. És mondom, ezzel Kosztolányi rendkívüli módon rátalál arra a hangra, ami szinte az elkövetkezendő 20-25 évben az ő hangjának a sajátja lesz. Kosztolányi nagyon nagy nyelvművész, és nagyon érti a míves formákat, de mint a felolvasott vers is mutatja, nagyon szereti a szabad verset. Semmi rím, semmi kötöttség, pongyol a mondatok, de mégis valami összeáll, valami, ami költészet, valami, ami megdöbbent bennünket, egy ilyen tragikus felhangú költészet, és 1910-től, aztán az első világháború után ez a hangnem válik egyre erősebbé a költészetében, és ahogy említettem, ez kitart az élete végéig, hogy a Számadás című kötetnek a legnagyobb versét idézzük, ugye ez a hajnali részegség tulajdonképpen a legeslegutolsó versig is hitat. Hogy ezt bizonyítsa, most előre szaladok, és mielőtt meghallgatnánk ezt a hatalmas verset, és az biztos, hogy ez Latinovics versmondásának egyik legnagyobb teljesítménye. Ezt a verset úgy, mint ő elmondta, senki más magyar színész nem mondta el. Nagyon érezni kell ezt a verset. Ez a vers a magyar életkép költészetnek egy nagyszerű darabja. Ez annyit jelent, hogy a költ egy életképből, egy nagyon egyszerű helyzetből indul ki. Este dolgozik, és nem tud lefeküdni. Szívja a cigarettákat, ivott kávét, nem tud lefeküdni. Föláll az íróasztala mellől, oda megy az ablakhoz, kitárja az ablakot, látja ott a budai várhegy oldalán az egyes házakat, a lakásokat, hogy az emberek alszanak, döbbenetes képek jönnek, mint a ketrecekbe aludnának az emberek, mint ilyen egyszerű képek, hogy bevillant ilyen képeket, mint hogyha az élet ilyen állati szintre süllyedt volna le, hogy az emberek csak alszanak, aztán szól a vekker úr, aztán robotolnak, aztán esznek, aztán isznak, aztán megint alszanak, és ez a borzalmas körforgás. És hogy ebbe úgy beleéli magát, egyszer csak föltekint az égre. És a nagy különbség, az össze-vissza zűrzavaros földi világ és a rendezett égi világ között. Tehát említettem már itt a hallgatóknak egyszer egy osztrák költőnőnek, Krisztina Busztának azt a háromsoros versét, ami ezt a feszültséget a legteljesebben fejezi ki. Könnyen megjegyezhető ez a három sor, azt mondja ez az ember birtoka, Krisztina Buszta az ember birtoka, azt mondja, mi maradt nekünk? Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok messze idegenül, talpunk alatt a vad gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Tehát az ember a csillagok meg a fű között járja itt a földi vándorútját, és mi maradt nekünk, ez a sok zűrzavar, ez a sok bántás, ez a sok rossz, amiből nem tudunk kikecmeregni, mi is bántunk bennünket is, megbántak a bűn, ott tenyészik az emberekben, nem tudnak tőle megszabadulni, tehát a csillagok nem tudnak rajtunk segíteni. Kosztolányi azonban éppen erre viszi a vers vonalát, akkor föltekint a csillagos égre, és ennek a gyönyörű látványát elkezdi pazar módon részletezni, mint egy az egyszerű látomást, az egyszerű életképet átviszi egy látványba, mint hogyha az égbe bál lenne, jönnek, mennek a tündérek, az angyalok, és fogadáson is a bálnak a gazdája, ugye maga az Isten, de nem mondja ki a versben sohasem, hogy Isten, és azt mondja, hogy ez olyan, mint az elsüllyedt gyerekkor. Na itt van a szegény kisgyermek panaszai 1910-ben, 35-ben és 25 évvel később is. De az elsüllyedt gyermekkor, és akkor elkezd gondolkozni, hogy hogy ezt most látja csak meg, 50 évesen látja meg, mivel ment el az élete, robotolással, munkával, szenvedéssel, hogy erről a csodáról, ami a létezés csodája. Itt is ütközteti, igazán, mint az egzisztencialistát ütköztetik, hogy van élet, meg van létezés. Mi élünk, de nem létezünk. Itt a földi élet az már egyre távolabb kerül az igazi létezéstől. Élünk, de nem létezünk. Kivéve, ha megszólal ez a telep, ez aztán jelzi, hogy létezünk. Kérném szépen, hogy mindenki kapcsolja ki, mert ha Latinovics közben megszólal a telefon, akkor... Kérnék szépen mindenkit, hogy hatástalanítson minden kézigránátot jó katonához, méltóan bár hölgyek a többség, de a kézigránátot nem szabad kioltva behozni egy terembe. Legyenek kedvesek ezt megtenni. Most is a legszebb helyeken vagyok megzavarva. Tehát elkezd aztán gondolkodni, és itt is kimondja, hogy nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem akkor az Úrnak. Micsoda játék? Az Úrnak dalol. Ez csak magyar költő tudja megcsinálni persze, mert a magyar nyelvben az Úrt, mint kék, égkék, meg az Úr, ugye az homonim, ugyanaz. Nem mondja ki, dalolni kezdtem akkor az Úrnak, annak, akiről nem tudja senki, hogy hol van. Annak itt nem lelek sem, most se holtan. Majd megkérdezzük, hogy miért nem leli Kosztolányi az Istent? Miért nem leli az Istent? És azt mondja, hogy bizony barátom a porban, hol lelkek és göröngyök köz botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Ez a vers végkicsengése. Persze csak részleteket villantottam fel. Hallgassunk bele most egy nagy Kosztolányi versbe, hogy utána visszamenjünk majd, és fölfejtsük az idáig vezető utat, és arra a rejtélyre keressünk választ, hogy miért nem találta meg Kosztolányi az Istent, és közben az életbeli kérdéseit hogy megválaszolta az Isten szerinti válaszokkal. Hallgassuk meg most akkor a verset.
1: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva, baktat, nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lámgyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, ámgyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak.

0: Csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradt így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj? S csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 év. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Hát ugye érezzük, ez igen nagy vers. Ha elkezdjük ugye a magyar költészetet, mondjuk a Kölcsei Vanitatum Vanitásától a Babits Esti kérdésén át a Tóth Árpád erejéig egy Reketyebokorhoz, vagy a Pirinszki Apokrif, tehát a magyar költészet, ugye a Vén cigány, az előszó, a világosságot. Ki is adtam ezekről a nagyversekről egy elemzést, mert mondhatnám, nem is túlozva, hogy egész Európa nem tud ennyit összetenni, mint ez az egy költészet, a magyar költészet, ezekből a nagyversekből, de ezek között is egészen nagy orom ez a hajnali részegség. Ezek után csöndbe kell maradni, vagy csak erről a versről beszélni, de én nem választhattam ezt, mert szeretném önök előtt bemutatni a kitűzött célomat, hogy Kosztolányi, aki ebben a versében is azt mondja, hogy nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Miért nincs az embernek semmiben sincs hite? Miért nem lehet az embernek szerinte semmiben sem hite? Korai versében ez egy korai versét idézem, gyűlölöm magamat, ez a vers címe. hogy gyűlölöm magam.

0: Mindig csak én, változva folyton, s mégis változatlan, tükörszobába járok, s száz alakban másolja halvány képemet a fény. Csak én, a végtelen egy én, ki a szírben szunnyadó szobormás, arcom kacag belőle hű, de oly más, ki az árnyék a falon, enyém, nem gyűlöli úgy a rab tömlöcét, hol örökös a végtelen sötét, s magába rogyva ordít társtalan, mint ahogy én utálom önmagam. A korai Kosztlányi költészettől fogva azt látjuk, hogy Kosztlányi az a költő, aki tényleg a 20. századi embert adja vissza, akinek állandóan minden gondolata csak maga körül forog. Az igazi egoista ember, az én. Mindent az én mérlegére tesz. És ez be is vallja. És ez az én, ahogy elkezd élni, hát mire törekszik ez az én? Élvezetekre, pénzre, sikerre. És mindez Kosztlánynak meg is adatott. Minden megadatott. Még a monarchia utolsó éveiben, de a világháború sem szekte szárnyát. Mondom, hogy a világháborúból ő, mint háztulajdonos, és mint egy ünnepelt költő, meg is írja a Boldog Szomorú dalban. Van már gyerekem, van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és van feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van épp elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, s benne a dió, mogyoró, mák terhétül öregből a kamra. Minden megvan az énnek, de néha megállok az ében, gyötrődve, halálba hanyatlón, mint lázbeteg ki föleszmél, álmát hüvelyezve halkan, hogy jaj, valaha mit is akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt a világban, és nem vagyok otthon az égben. Ugye döbbenetes nagy verseket ír erről, hogy az ember mennél inkább belemegy a földi létezés forgatagába, és minden vágyát ki tudja elégíteni, van pénze, siker, ugye már sokan előre köszönnek, és énekes ifjú fiának Valangéren, hogy Magyarországban úgy beszél, mint Salamon király a Prédikátor könyvében, hogy már minden az enyém, és akkor döbbenek rá, hogy minden hiába valóság. Mert valahogy az életnek, a létezésnek a központjához nem jutottam el. Nem tudom, hogy miért is élek. Mindenem megvan, és ezzel, hogy mindenem meglett, most veszítem el azt, hogy miért is élek. Miért is él az ember? Miért is él az ember? Kosztolánynak érdekes versei vannak el, hogy miért is él az ember. Van egy kicsit hosszú verse, ezt nem idézem, de mindenkitől kérem, hogy olvass el. Ez a vers cím, hogy verés. Verés. Arról szól a vers, hogy az ember itt a földi életben minden jót kíván magának úgy, hogy maga elgondolja és megkívánja, de sokszor verést kapunk a hozzánk közel állók részéről is. Családtagoktól, barátoktól, akik szeretnek bennünket. Óhatatlan verést. Azt mondja, hogy ha a gyerekemnek nagy a láza, az is verés, mert hát az én gyerekem hogy fog meggyógyulni. Ha a feleségemmel valami baj van, az is verés, mert az én szívemet aggasztja. És arra jut el ebben a versben, hogy tulajdonképpen nem a jólét vezeti az embert el az igazi céljához, az élet igazi céljához, hanem azok tudják meg, hogy miért is érdemes élni, akiket az élet megpróbáltatásai ösztökélnek valami egész más irányba, amibe ő akart haladni. És mi az életnek a legnagyobb megpróbáltatása? Az életnek a legnagyobb megpróbáltatása a fájdalom és a szenvedés. Amikor az ember elkezd gondolkozni az életen, hogy miért is él, általában az emberek akkor kezdenek el gondolkozni, amikor valami mély fájdalom hasítja őket, vagy valami mély szenvedésbe jut. És Kosztolányi ennek a fölismerésének szánja az élet egyik legnagyobb versét. A magyar költészetben ugyan nagyon sok vers van a szenvedésről. Tessenek csak gondolni, hogy Kölcsei elfolytódás című versére. Rövid vers, de nagyon nagy vers. Vagy például Babits Mihálynak a Pszichoanalízis Krisztiána című versére. Ez már hosszabb vers, és nagyon megrázó ez. Vagy I. és Gyulának a Doleo Ergo Sum, fájok, tehát vagyok című versére. Ez senki ki ne hagyja ki a magyar költészet nagy alkotásait. Tehát Kölcsei elfolytódás, Babics Pszichoanalízis Krisztiána, I és Doleo Ergo Sum. De amit erről a kérdésről Kosztolány ír a Vadkovácsban, a Kosztolánynak egyik legnagyobb verse a Vadkovács. Ugyanolyan nagy vers, mint a hajnali részegség, amit előtt tetszettek hallgatni, de az 8 perc, ez meg 1 perc. A Vadkovács a szenvedés sötét pörölyjel döngöl engem. Micsoda verset. A vad, mint egy mitológiai alak a szenvedés, itt mindenkit a szenvedés próbál meg ezen a világon, mindenkit elér a szenvedés, vagy ilyen, vagy olyan formában, de ezt mint egy kovács allegorikus alakjába, tetszettek talán már lenni kovács műhelyben, hogyha nem ott van üllő, meg nagy kalapács, meg tűz, meg keményé verik a vasat, tehát a vad kovács a szenvedés, sötét pörölyjel döngöl engem. Szikrázva visszanézek, mert kinek kedves a szenvedés? Ki akar itt szenvedni? Szikrázva visszanézek, már megint miért én? Meg miért engem ért? Szikrázva visszanézek, tessenek figyelni a gyors váltásra, s kormos dalát ő vélez engem. Előbb-utóbb be kell látni, hogy nincs értelme szikrázva visszanézni, ha nem én szenvedek a magam testi, lelki bajai miatt, akkor szenved körülöttem nagyon sok ember, az a szenvedés legalább ugyanakkor a szenvedés, mint hogyha én szenvednék, legalábbis egy rendes embernek. A vadkovács a szenvedés sötét pörölyjel döngöl engem. Szikrázva visszanézek, s kormos dalát ő vélez engem. Bejó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre ráalélni. Engedni szépen, mit se tenni. Csak fájni így, és várni, lenni. Döbbenetes versbeszéd. Ilyet se Petőfi, se Arany, se Adi, se Babics nem talált ki. Hogy egy látszólag jelentéktelen nyelvi elemmel, ez a főnévi igenév, de jó nekem, hogy nem kell élni. Ez mit jelent? Csak az üllőre ráalélni. Amikor az üllőre valaki ráalél, és akkor a kalapáccsal elkezdik verni, ez jobb, mint az élet. Tetszenek figyelni? Szenvedni jobb, mint élni. Mert az élet olyan nagy szenvedés. Ha valaki szenved, akkor a jobbik oldalát kapta meg az életnek. Ha valaki nem szenved, az életnek a rosszabbik oldala az élet, a szenvedéstelen élet. Ez kerekedik ki ezekből a sorokból. Még egyszer, bejó nekem, hogy nem kell élni. Mert hát ha beteg az ember, ha fáj, akkor egy kicsit könnyebben érezheti magát, nincsenek kötelezettségek, nem kell bemenni a munkahelyre, nincs teljesítőképes, nincs ez, nincs ez. Bejó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre ráalélni, és engedni szépen, mit se tenni, csak fájni, és várni, lenni. A rím az élni meg a lenni között feszül. Lenni még mindig jobb, mint élni. Mi a különbség az élet meg a lét között? Hogy a létet akkor ismerjük meg, amikor a szenvedések elkezdenek püfölni bennünket. És a megismert lét, a szenvedésteljes lét jobb, mint az élet. Ezért a harmadik versszak, verj Vadkovács, verj Vadkovács világfutóvá, érzéstelenné és meretté, tökéletessé és tudóvá, kemény, fájdalmas műremekké. Alig, ha van nagyobb vers, ilyen csontszikár, ilyen kevés szóval, semmi sallang, itt semmi mócsig nincs ezen a húson. Verj Vadkovács világfutóvá, mert a világ, hogy egy másik versében mondja Kosztolányi, nem embernek való. Embernek ellenséges földgolyó, ezt mondja az Intés az öregebbek tiszteletére című versében, ezt is tessen kell olvasni. Intés az öregebbek tiszteletére. A világot az ember a rossz, a bűn, bibliai nyelvén a sátán a sok gazság annyira eltorzította, hogy veri Vadkovács világfutóvá. A világot itt kell hagyni. Először lélekben. És utána, hogy itt hagyjuk a világot, ez nem szerencsétlenség. Veri Vadkovács világfutóvá. De most van ez a célhatározói szerkezetekkel, ez érdekes jelzőkkel. Azt mondja, hogy érzéstelenné és meretté. Tehát, mint a vas. Érzéstelenné és meretté. De ha valaki azt gondolná, hogy ez már a tárgyak szintjére valahogy oltsuk ki a tudatunkat, mert borzalmas ez az élet. Nem, azt mondja, tökéletessé és tudóvá. Mikor lesz tökéletes az ember, mikor lesz tudó az ember, amikor a szenvedésekben elkezd gondolkozni, és az igazi léttel szembesülni, és nem a hamis élet cifraságai között játszani a cirkuszt. Érzéstelenné és meretté, tökéletessé és tudóvá, kemény, fájdalmas, és még az utolsó szóra is tartott, műremekké. Ennél a szónál eszembe jut az, hogy Hamvas Béla azt írta a két világháború között, hogy az egész európai kultúrának az a nagy baja, hogy itt mindenki ír, mindenki nagy műveket akar létrehozni, zenemű, festészet, szobor, költemény, próza, hát itt elönt bennünket a sok mű. Mű őrület van, mondja Hamvas Béla, később ezt I. és Zsula így mondja, hogy az emberek előbb tanulnak meg írni, mint olvasni. Itt mindenki közölni akarja önmagát. Itt mindenki valami nagy dolgot akar, hogy én is itt vagyok, gyerekek, figyeljetek rám, én olyat mondok erről a világról, ezt mindenkinek köteles megtanulnia. És azt mondja Hamvas Béla, hogy az emberek elfelejtkeznek arról, hogy nem nagy művet kell létrehozni, hanem hagyni kell, hogy a mi életünk legyen mű, példamutató mű mások számára. Ezért mondja, hogy veri Vadkovács világfutóvá, érzéstelenné és meretté, tökéletessé és tudóvá, kemény, fájdalmas műremekké. Mert mikor lesz az ember igazi ember? Akkor, hogyha a fájdalmak és a szenvedések hatására nem a látszatvilággal szembesül, hanem a valóságos világgal, nem látszatéletet él, hanem a létezés valóságosan éli meg, vagyis mi a létezésnek az értelme? Azt mondja egyszer Kosztrány, a létezés értelme az igazság, a szeretet, és ami ezeknél több, a fájdalom. Én csak könnyeimen át tudom igazán látni a világot, különben vak koldus vagyok. Csak könnyeken át igazán adja ki a világ a magad kontúrjait. És hogyha ezt végigkövetjük, akkor fordulhatunk oda, amit mindenki kezébe adtam, aki később jött, majd elvehet innen az asztalról. Három kosztolányi verset adtam mindenki kezébe, hogy ne csak így hallgatni tessenek, hogy tessenek belenézni a versekbe. A három vers közül az első egy négy soros. Ez szemléletes képe annak, hogy Kosztolányi minek tartotta a munkát, a költészetet, mi köze volt ennek az életéhez. Kérdések munka közben, 1928-as a vers. Hányadik cigaretta az, amit szívok? Merre füstölög el életem vonatja? Hová robogok én a vak éjszakában? Mi békés vetést gyújt lángra szikrán? Egyik képből megy át a másikba. Ugye mindig ez az önemésztő dolog, mint a hajnali részességben, és az állandó dohányzás, izgatta a szívem 40 cigarettám. Végül is mondom, ennek köszönheti a korai halálát, és érdekes, hogy ez a két költő, a Babics is ugye ebbe hal bele, és Kosztolányi 5 évvel előbb hal meg, és Kosztolányi vigasztalhatatlan, elmegy ő Skandináviáig gyógyítani a betegségét, elmegy német orvosok, hogy nem tudják kigyógyítani, jönnek európai művészek, és sírnak a beteg ágyánál, mint a francia Duhamel, egész Európa szereti, de lehet látni, hogy ez az ember leépül, a leépülés közben egy szerencsétlen szerelem, egy ismeretlen hölgy iránt, amit a felesége joggal vesz zokon, és majdnem tönkre megy a házasság, az utolsó másfél-két év terméke ez, és a magyar irodalomnak, a magyar költészetnek az előbb hallott vershez hasonló nagy vers születik, körülbelül olyan, mint a József Attila ódája, ez a szeptemberi áhítat. Szeptemberi áhítat. Ez az utolsó életfellobbanás, kapaszkodni az életbe, de hát meg fogok halni, mert a gégerák végez velem. Kosztolányi és Babits eltávolodtak egymástól az életük során, de amikor Kosztolányitól megkérdezték, hogy volt-e valaki, aki meg tudta vigasztalni, akkor az élete végén azt mondta, hogy egy valaki tudott megvigasztalni. Babits. De mivel? Kérdezi a fel, mivel? Babits bemegy hozzá már a súlyos beteg Kosztolányihoz a szobájába, rövid idő után kijön tőle, és azt mondja, hogy csak ő tud, hát mivel ilyen rövid idő alatt? Azt mondja, egy mondattal tudott meg. Előre készítem önöket, ez az egy mondat is négy szóból fog állni. Ez valóban az egyik legcsodálatosabb mondat, amit haldoklónak mondtak. Tudni kell a mondat, azért nem idézem még, mert tudni kell, hogy Babits és Kosztolányi tényleg olyan ikerpárosok voltak az egyetemi évük alatt, hogy Kosztolányi Babitsot Michelnek nevezt. Ugye francia műveltségűek voltak, latin-magyar szakosok, de franciás műveltség, francia nyelvet is tanultak. Mondom, mind a kettő 5-6 nyelvet beszélt, fordított, stb. És Babitsot Michelnek nevezte, franciul Mihály. Babits pedig Kosztolányi Dezső, franciául Did. Dide így van leírva, de Didnek kell kimondani. A mondatban majd meg fog szólalni ez a szó is, amit 20-30 évvel ezelőtt használt a pályatársa, hogy Did. És az előtte levő három szó pedig a második Korintusi levél 4. fejezete, anélkül, hogy ez Babits tudta volna. Ott mondja ki a Biblia, hogy minden ti értetek van. Mert a szenvedés is abban nyeri el az értelmét, hogy ki mennyire gondolkozik, ki mennyire hagyja magát vezetni, az élet valódi célja az igazság, a szeretet felé, amelybe a fájdalom és a szenvedés tudja igazán bevezetni az embereket. Tehát a mondat így hangzott, amikor Babits vigasztalta Kosztolányit, mindez valamire való dit. Mindez valamire való. A te szenvedésed, a te leépülésed, a te 51 éves korodban bekövetkező halálod, hogy ezt te átélted, mindez valamire való dit. De ezt Kosztolányi is tudta, hogy ez valahogy valaki ezt engedi meg az életében. Említenék erre önöknek két verset. Nagyon érdekes, szabad vers mind a kettő, de figyeljék meg, milyen érdekes versek. Az egyiknek ez a címe, Csomagold be mind. Csomagold be mind. Csomagold be mind, ami volt, ami régen volt, ami édes, mind csomagold be, ami több, mint játék, szerelem, több, mint élet is, a kincseim csomagold be. Régi szavam, az aranyt, kevélyen csengő rímeim, melyekkel magasan röpültem a többi fölött, s ékes igéim, mind-mind csomagold be batyuba, abba, amit hoztam, s hagyd az úton másnak, hogy hősi igazul járjak egyedül, egyszerű ember az egyszerű földön, s mesztelenül legyek, amint megszülettem, mesztelenül legyek, amint meghalok. Megint már a Jób könyvére a másodszor utalás. Nyugtalanok az én reggeleim, és éjjel hatalmas hang kiabál újra belőlem. Ruhátlan és hústalan zúg el a lelkem, nem illik hozzá az ifjúi parádé. Úgy se soká tart már számomra a földi vándorlás, 10 évig vagy 20 évig, aztán elromlik a test, mely zárja hüvelyében lelkemet, és egészen lélek leszek. Agyhát vetkőzni most erőt, éreznie kedves időre magamat s a világot, te nagy igazság, szeretet, s még nagyobb igazság, fájdalom. Te adja szemeimre könnyet, mert könny nélkül én csak nem látó, vak vagyok. Döbbenetes vers, szabad vers, tehát itt nincsenek rímek, de nem csak az a vers, amelyben rímek és versszakok vannak. Másik vers, ami még megdöbbentőbb, hogy Kosztolányi mi mindenre rájön a szenvedés közben, hogy csak könnyeken átlátjuk igazán a világot. A másik vers címe, vágy eltévedni. Én már unom azt, hogy azért szeressenek, mert én vagyok. Már az én vágya, más az én vágya. Eltévedni éjszaka a sivatagban, mint a mesében. Menni a sűrű sötétben, egy kis fénnyel után, benyitni egy házba, hol lámpa világ ég, s vígan lakomáznak, várni, amíg kínálnak, letelepedni rakott asztalukhoz, étlen és szomjan, mint csak mint kósza vándor, ismeretlen senki, valaki, kinek a saruja csupa por, azután vigyázni, hogy nézi a gazda lassan evő szájam, gyorsan ivó torkom kortyait, s kezem, mozgó kezem árnyát, s megzendülő arcomat, oly jó szeretettel gyönyörködve bennem, mint egy kutyában. Bár csak úgy szeretnének engem, mint egy kutyát. Bár csak az emberek ne azért fogadnának el, mert én valaki vagyok, mert nekem ilyen műveim vannak, meg ilyen teljesítményeim. Bár csak, hogyha eltévednék valahol, és egy házba befogadnak, és látnak, hogy hogy eszem, iszom, mint egy hosszú sivatagi vándorlás után, a gazda úgy nézne rám, olyan szeretettel, olyan élnélküli, ítéletnélküli bensőségességgel, mint hogy a kutyáját elfogadja. Na tehát ezen a világon az embereket nem fogadják el úgy, mint a kutyát. Az embereket kutyaszámba se veszik. Nem? Vagy ez csak a szegény kisgyermek panaszai? És itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy milyen érdemes az irodalomtörténetírás, most jön a második vers, mert ha csak ebből a szövegkörnyezetből kivenném ezt az ordítás az erdőben 1929-ben írott versét, ezt soha semmilyen kötetében nem vette bele Kosztolányi, de rátaláltak a hátrahagyott művei között, de az irodalomtörténet az folyamatokat is lát, és látja azt, hogy egy költő mivel küszködik, mi az a belső mozgás, amit viszi, őt a hitetlent, őt, aki nem tudja Isten létét elfogadni, de az életbe beleütközik azokba a dolgokba, amelyek óhatatlanul Isten szerinti felismerésre vezetik. Ordítás az erdőben. Uram, irgalmaz, add nekem kegyed. Elmúlt megint egy év a régi csendben, de most fölordítok egyszerre 40. Eszembe jut minden, hová megyek? Hová viszel? Tám pihenek egyet? E kőre itt? Hagy kissé megpihennem. Vagy mint a vásogt gyermek bőgni? Nem, nem, nem akarom. De hogy? De mit tegyek? Én mentem eddig nem gondolva merre, belé fogózva atyai kezedbe, de most velőm és vérem összefagy. Amint vezetsz itte homályos erdőm, én nem látlak, én alkotóm, teremtőm, én rombolóm, félek veled, ki vagy? Ha ezt csak úgy magába olvassuk ezt a verset, azt mondjuk, na hát íme egy tipikus, mondjuk egy gyermekkorában, Kosztolányék családja katolikus család volt, tehát templomba járó család, utána elveszíti a hitét, újságírók között nem sok embert láttam, aki ott nyerte volna a hitét, tehát az újságírók között, művészek között, bohém élet, éjszaka járunk a színházba, megírjuk a színikritikát, kocsmázunk, bordéba megyünk. Hát ez volt Adinak, Kosztolányinak, ebből csak mondjuk Babics maradt ki, mert Babicsnak volt egy emberi tartása, de ezek úsztak az árral, és pénz volt, hír volt. És akkor azt mondja itt Kosztolányi, hogy én eddig mentem eddig nem gondolva merre, beléfogózva atyai kezedbe, hát egy kis csúsztatás, sehol ilyen nem volt az életben. Mikor látja az ember az Istent idegennek? Mikor nem tudja elfogadni az Isten létezését? Amikor az önző embernek elvárásai vannak, és Isten ezt nem elégíti ki? Amikor az önző ember azt mondja, hogy az Isten engem segítsen, az Isten engem gyámolítson, szívok 40 cigarettát, de maradjak 100 évig életben, leiszom magamat, ugye Adi is a legjobban az asztal alatt érezte magát, ez Fülep Lajos leírja a visszaemlékezésében, Kosztolányi ebben nagyon adipártoló volt, ezért is ment neki nagyon Adinak, mert általában azok mennek neki a másiknak, akik ugyanazt csinálják, mint a más. De ez a Kosztolányi, aki látszólag azt mondja, hogy egy ismeretlen úr, egy azúr, de mégis dalolok az azúrnak, miben dalol az azúrnak? Hogy az élet lényeg, hogy előbb olvastam, az igazság, a szeretet, és ami még nagyobb igazság, a fájdalom. Mert a fájdalom, a szenvedés vezet el az igazi igazsághoz, az igazi szeretethez, tehát a megszenvedett igazsághoz és szeretethez, és ezért kell befejezésül a harmadik verset, ez is önök előtt van, vita tárgyává tenni, mert az az ember, aki érzi azt, hogy elrontotta az életét, hogy nem így kellett volna, én ezt ugyanígy nem mondja ki, de látja már, hogy az önzés meg a szeretet egyékényen nem fér el. Az én életem önző élet volt, és most bepillantásom nyílik, hogy igazság, szeretet, fájdalom, még nagyobb igazság. Itt jön Kosztolányi Késhelyi költészetének ez a különös artikulációja, könyörgés, az ima. Könyörgés az itt maradókhoz. Érdemes már a címen egy kicsit elgondolkozni, mi az, hogy könyörgés az itt maradókhoz. Akik itt maradnak. Én elmegyek. Melyik bibliai könyv mondja azt, hogy hát jobb innen elmenni. Sőt, jobb lenne még ide se születni. Mert olyan borzalmaknak van kitéve az ember, mert az ember, ha nem keresi Isten, sokkal több kárt okozhat magának, mint valamennyi ellensége okozhat neki. Ez Prédikátor könyve 4. fejezet. Könyörgés az itt maradókhoz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valomban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Mit tudok mondani az életemre? Elhibázott élet, rossz élet, de gyenge voltam. És talán ti is gyengék vagytok, de ne ítéljetek. Nézzétek el, hogy ilyen voltam, de egy voltam közületek. Ugye Kosztolányi Késhelyi nagy versei között ott van a halotti beszéd, amiben szinte céllá teszi azt, hogy minden ember egy, minden ember kisszerű, minden ember kicsi, minden ember gyenge, mindenki a nulla pontról indul, és mindig oda tér vissza, hogyha többet képzel magáról, mint ami, és mi koldusok és nullák vagyunk, tehát ha többet képzelünk, újra vissza kell térnünk a nulla pontról, hogy valóban láthassuk magunkat. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Érdekes játszadozás. Egy Kosztolányi az egész költészetében játszik, hogy hallgatták ezt a nagy verset, tele volt játékkal, rímjátékkal, csillogással, játékkal, kis humorokkal. Mit jelent az, hogy ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom és ne az érdemet? Persze, ne a külső teljesítményt nézzétek, de azt, hogy én jót akartam, de hát te mindenki jót akar. Hát mindenki jót akarva tesz rosszat, nem? Az egész világ elmondhatja majd, hogy én csak jót akartam, és itt kijön ez az űrzavar, amit életnek nevezünk. Mi vérzik és fáj most mellem meget, azon lehet akkor megmérnetek. Tehát ki tudja akkor már meget, ki tudja, hogy valakiben mi volt a mellem meget, a szívében, ki tudja, hát élő állapotban nem tudjuk, nemhogy még a halála után. Figyeljük meg, itt is egy kicsit játszik, hogy kötelesség a megbocsátás, mert mi emberek annyira lehetetlenek vagyunk, és annyira tehetetlenek, hogy ne ítéljetek emberek. Persze, behallatszik ide a Máté 7, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, de egy különös játék van. Önváddal és mérgekkel olykoron, vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt olmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Érdekes, amilyen formát választ ez a vershez. Miféle versforma ez, amiben elkezd beszélni? Ilyennel még eddig nem találkoztunk. Ez a versforma, ez a tiszta rímek, tehát A-A-A-A. Nem páros rím, sem nem kereszt rím, minden térdemet, érdemet, meget, megmérnetek. Olykoron, toron, ostoron, monostoron. 10 szótag. De mint a régi prédikátoroknak, a reformáció utáni református prédikátoroknak a versei a 16.-17. században, ő a katolikus Kosztolányi beöltözik ebbe, mint amit Adi természetesen használt, hogy iszonyú dolgok mostan történülnek, stb. Ugye a Krónikás ének 1918-ból című versére gondolok. Tehát ez egy olyan kabát, amiben nehéz játszani, de azért játszik, még itt is játszik. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem. Bár senki úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. Egy hatalmas rátapintás, hogy az élet tele van azzal, hogy másoknak bajt okozunk, meg nekünk is bajt okoznak. Sértünk és sértődünk. Bántunk és bántódunk. de mi itt a kulcs? És itt kimondja, hogy itt a kulcs, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, tehát itt van belül a nagy probléma. Nem a karba, meg a térbe van a nagy probléma, a fejbe van a nagy probléma. Önkéntelenül arra jön rá, ami a Bibliának és főleg Jézus tanításának a középpontja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem jutok el a mennyek országa. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Térjetek meg. A megtérés, a gondolkozás megváltozása. Mert ha az ember nem változik meg a gondolkozásba, csak lázad szelleme van. Lázad az Isten ellen, lázad a másik ember ellen, lázad a világ ellen, lázad önmaga ellen is, mert nem tudja hova tenni az életét. Tehát nagyon rátapint. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázad. Csak olyan egyszerűen, ilyen nagyon hétköznapi beszédfordulattal a legsúlyosabb dolog odavett, mint lázad szellemem, az sarkantyúzott szűnes szüntelen. Igen, hát aki nem tér meg, aki nem tér meg Isten szavához, aki nem fogadja el azt, amit az Isten mond, mert az Isten hitet nem lehet magunkra erőltetni, az Isten hit nem egy vallásoskodás, az Isten hit annyit jelent, hogy elfogadom azt, amit az Isten mond. Ha először nem fogadom is el, de legalább elolvasom, szembesülök vele, esetleg küzdök vele, de amikor látom már, hogy az Isten igazabb dolgokat mond, mint az én lázadt szellemem, és ezt elfogadom, és hagyom, hogy az Isten megváltoztasson, akkor ér az ember az igazi céljához az életben. De a negyedik sor egy elég kétséges sor, és ezért vagyok én bűnös, büntelen. De hogy lehet egyszer az ember bűnös is, meg büntelen is? Játék. Ki akar térni? Azért nem akar úgy szembesülni, hát nem is tud persze, de azért rájön az alapvető dolgokra. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz, attól sírom, nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bíró. Mi az, ami újra és újra visszatér? Emberek, irgalmazzatok. Az ember irgalomra, kegyelemre szorult lény. Megint egy olyan gondolat, amit Kosztolányi a fájdalom és a szenvedés nélkül soha nem mondott volna ki. Az ember irgalomra szoruló lény. Nincsenek érdemek. Az ember a nulla, de inkább a mínusz szinteken tanyázik, és ha az ember azt akarja, hogy valami legyen, akkor fogadja el az irgalmat. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz, aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes a vigasz. Persze kisiklik erre, kisiklik arra. Szeretné a bizonyosságot, de el is hárítja. Szeretne valahol megnyugodni, de azt mondja, csak a kétes a vigasz számára. Szóval vergődés ez. Kosztolányi a 20. század ateista emberének a vergődését írja le. Azt a vergődést azonban mennél jobban vergődik, annál inkább Isten prédájává válik. És ennél nagyobb magyar versbefejezést nem ismerek. Mert Kosztolányi azért is nagy költőnk, tetszettek látni a Batkovács is, hogy mit csinál például a főnévi igenevekből, vagy a célhatározóból, vagy a melléknevek, hogy sötét, meg kormos, meg meretté, meg... Tehát egész más versbeszéd ez, mint az addigi magyar költészet, és hát európai költészet is csinálja. De Kosztolányi az a költőnk, aki általában a verseit, mint ahogy a hallott versből is láttuk, föl tudja vinni, hát ebben segítette az újságíróskodás, az újságírónak is úgy kell megírni a dolgét, hogy állandóan odafigyeljenek és elolvassák, és a végén föl tudja valamivel vinni, amíg kizenge. Ezt például Arany János nem tudta megcsinálni. Arany János a legtöbb versét elrontotta a rossz befejezésekkel. József Attila is elrontotta a rossz befejezésekkel. Aki verset befejezni tudott, egyébként regényt is, meg prózát is, jól ez Kosztolányi volt. Ha egy szerzőt kell a magyar irodalomból föl említenem, hogy aki a legjobban tudott írni, tessenek meggondolni, amikor Kosztolányi meghal, I. és Gyula 11 kötetben gyűjti össze az írásait. Az ember nem élt, hanem írt. 11 kötet. Most a Kosztolányi összkiadáson 20-valahány vaskos, 30 vaskos kötetből áll. Hát csak ami hírlapi cikket írt, még most is kerülnek elő dolgok, és ha mondjuk az ember fáradt, és én jót akarok olvasni, mindig gondolkodás nélkül Kosztolányit veszem elő, mert tisztán ír, világosan ír, célatra törően nincs. A magyar prózaírók közül csak Gárdonyi tudja ezt megcsinálni, vagy Ottlik Géza, mint Kosztolányi. Világos, tiszta, áttetsző célatörés, még van is mondani valója. Nem akármi. De a verseiben, hogy egy ilyen versbefejezés, ami most jön, a kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőken oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Hát ilyet nem tudott magyar költő leírni. Mi az, hogy kancsal emlék szépítsen tovább? Mármint, hogy engemet. Hogy úgy emlékezzetek rám, hogy egy kicsit ne rosszul emlékezzetek rá. Bocsássatok meg, ilyen voltam, gyarló voltam, rossz voltam, borzalmas voltam. De bocsássa, kancsal emléke, egy különleges jelzője Kosztolányi nagyon sokszor használt ezt a kancsal. Tehát a kancsal az, ami ugye, ami, igen, azt látja, amit nem akar. Tehát a kancsal emlék szépítsen tovább. Ha már most nem tudtok megbocsátani, de hogyha meghalok, akkor már arra való tekintett, hogy itt élt ez a tébolyodott, ez az agyalágyult. Hát, de azért legalább arra figyelmezteted benneteket, hogy túl nagyra ne tartsátok magatokat, emberek. Azért vissza az agarakkal. Túl nagyra ne tartsátok magatokat. Nagyon szánalmas létezők vagyunk. Jobb lenne léteznünk, mint élnünk. Az életet telezsúfoltuk minden semmiséggel és haszontalansággal, mint a Erich Frommnak, a híres pszichológusnak a híres tétele köszönne vissza, hogy az emberek birtokolni akarnak, ahelyett, hogy léteznének. Hát Kosztolányi is egy kicsit ezt mondja, hogy itt mindenki birtokolni akar, meg nagy akar lenni, meg hírnevet, meg sikert, meg élet, minden. Nem lenne jobb egy kicsit leülni és tűnődni és létezni? A kancsal emlék szépítsen tovább, és most jön ez a csodálatos, tessék megfigyelni, ez az összetett hasonlat, mint hold, mely felhőkön oson át, el tetszik képzelni a képet, ugye? Sötét van, felhők vannak, és a hold hol kibújik, hol nem, ugye? Látunk már ilyet, a felhőkön oson át, és széthordva megbocsátó mosolyát, ez is egy gyönyörű kép, hogy a sötétben, ugye ahol bevilágít, valami keveset bevilágít, és most jön a nagy csattanó, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Tehát széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Pocsolya. Ezt is tetszenek megegyezni, hogy ezek vagyunk mi. Kosztolányi egyszer megírta, hogy mit tart a legszebb magyar versnek. Azt mondja, azt, amit a nagyanyám mondott el egyszer. Igen? Mi volt ez? Nagyanyja nagybánya körül, tehát Erdély északi részén nevelkedett föl, és a következőt mondta. Csontkürttel harsognak, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak. Ez a legszebb magyar vers. Mit jelent az, hogy csontkürttel harsognak? Csontkürttel harsognak. Ez micsoda? Nagyvárosi emberek tetszenek. Reggel kukorékolnak a kakasok. Nem? Csontkürttel harsog. Reggel kukorékolnak a kakasok. Hát az hogy néznek ki, hogy azt mondja, reggel kukorékolnak a kakasok. Hát jól kinézek mi, hogy ez egy vers. Nem. Csontkürttel harsognak. Falusi embernek ez a költészete. Csontkürttel harsog. Aranydeszkák hasadnak, ez mit jelent? Fel kell a nap, és a égi asztalosok már eresztik ide az aranyló sugarak. Ezt már tudjuk. Na, de ahhoz nem kell kommentár, hogy földi férgek mozognak, ez mit jelent? Kell ehhez ugye rögtön mondjuk, hogy emberek, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Ugye milyen finom, a tiszta költészet, nem azt mondja, hogy rongyalakok vagyunk. Nem sokat érünk. Annyit érünk őben, mint egy pocsolya. Pocsolyát valamire sokra tartjuk. Annyit érünk, mint a féreg. Biblia hol használja legtöbbször a féreg kifejezést? De én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja, s a nép utálata. De én féreg vagyok, nem férfiú. Mert ha valaki eljött erre a világra, és egyé lett a pocsolyával, fölvette a férgeknek a ruháját, a férgek bűneit is magára vette, akkor ő is féreg lett. Ez a 22. Zsoltár Krisztus előtt 1000 évvel Dávid jövendőlése, hogy ki lesz az emberiség megváltója. De én féreg vagyok, nem férfiú. Féreg vagyok, nem férfiú. Az emberek csúfja és a nép utálat. Így jut el Kosztolányi olyan gondolatokhoz, anélkül, hogy kimondaná Istent, kimondaná Jézus Krisztust, nagy az ereje a kegyelemnek. Még aki Istennel szembeszegül, azt mondja, hogy hitetlen, azt mondja, hogy Isten nincs meg, nem is akarok tudomást, ha lenne is, akkor se akarok tudomást tenni róla, de hogy éli az életet, egy kicsit is gondolkodik, és a fájdalom és a szenvedés szinte mindenkinek fölpattintja a szemét, akkor az ember elkezd úgy gondolkodni, ahogy talán nem is gondolta volna. És valami egészen gyönyörű, hogy fölviszi ezt a verset, a kancsal emlékszépítsen tovább. Mint hold, mely a felhőkön osonát, széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden. Egyszerre elegáns, egyszerre könnyed, egyszerre súlyos, egyszerre mély, egyszerre egy egyszerű hasonlat, de már szinte a metaforáig kinyíló mélységű képzettársítás, mert azért ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Nem egy prózai szöveg, nem? Ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Tehát ez Kosztolányi, akit a mai este én ezzel tudtam önöknek bemutatni, ami verseket mindenképpen elolvasandónak tartok, és amit le is szoktam diktálni. És közben is már erről ugye beszéltem. Azért, amit nem említettem, tehát amit talán nem említettem, azt is hadd mondjam. Ádám című vers, rendkívül egyszerű versek, Ádám. Szerelem című vers, döbbenetes, hát a szerelem tárgykörére nem is tudtam külön kitérni. Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Ugye a halotti beszéd, maga a számadás, a kötetet egy számadás című szonetciklus nyitja meg, 6 szonet jön egymás után, ennek is az a cím, hogy számadás. Ne tessenek elfelejteni, hogy Kosztolányi abban a nyugatos író nemzedékben, amelynek tagja volt, mindenkit elbűvölt. Babics, aki nagyon nagy harcban állt vele. Ha valaki el akarja olvasni, hogy Babics mennyire aggódott Kosztolányiért, az olvass el Babicsnak a Kosztolányi halálára írt Kosztolányi című tanulmányát. Babicssal élete végig feleselt Kosztolányi, főleg az Esti Kornél novellákban és az Esti Kornél éneket című versben, amit szintén ajánlok. Azt mondja Kosztolányi, Babics miért gondolkozta annyira mélyen a búvár, ami lemegy a mélybe, mit hoz föl a mélyből a búvár? Iszapot, sarat. Babics válaszol, nem is tudtam, hogy a búvárok azért mennek le a mélybe, hogy iszapot, sarat hoznak, mert szerintem igaz, Gyöngyöt. Tehát ilyen hírlapi csatáik voltak egymással, és ó, mi sekély a mélység, s mi mély a sekélység, mondja Kosztolányi Babicsnak, hogy te olyan mély, hát az egy sekély dolog, hát gondolkodtok, meg küzdötök, meg hit, meg van, hát túl vagyok én már ezen, de a sekélység, az érzelmek, a sok változatosság, abban van a mélység. Babics azt mondja, hogy nem, én aggódtam azért, hogy Kosztolányit elragadja az újságírós lendület, meg az egész fiatalkorban egy kicsit félresiklott irányvonal, de amikor jött Kosztolányi életében a boldog szomorúdal, amikor jönnek ezek a halálversek, ezek a fájdalomversek, akkor láttuk őt igazán, akkor született meg az igazi Kosztolány, amikor meghalt. Ez Babics megírta. Ez nagyon igaz, nagyon megrendülten olvasok. Kosztlányhoz nagyon közel volt Karinti. Tulajdonképpen Kosztlány is egy ilyen szóbűvész, ugye? Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Jó, meg vagyunk kifizetve, ugye? Tehát ez Karinti, ugye állandóan a szavakkal bűvészkék, közben egy tréfa, humor, minden. Kosztlány nagyon sokat átvett ebből, azért a költészet az egy nyelvi játék, egy nyelvi zsenialitás is. Füst Milán, akivel együtt járta a körutat, és ott a villamos sínek között rímes játékokat játszottak, vagy Tóth Árpád, akivel leültek egy kávéházba, és megírták a verseknek a rímeit, és ahhoz kellett megírni a verset, és hasonlók. Tehát Kosztlányi mindenki között otthon volt, és aféle jópofa gyerek volt, de az igazi Kosztolányi akkor született meg, és ezt a versei tanúsítják a legmélyebben, amikor ő a rettenetes testi szenvedések hatására elveszítette a hangját, lesoványodott, amikor már csak kórházak lakója lett, és amikor ő ezekkel a kérdésekkel szembesült, hogy az élet, igazság, szeretet és a még nagyobb igazság, a fájdalom visz el ahhoz az igazsághoz és szeretethez, amiről ő ugyan tudni nem akart, de mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége volt. Ezért megrázó a Kosztolányi sors, ezért megrázó a Kosztolányi költészet. Én azt elhiszem, hogy Kosztolányit olvasni az egyszerre gyönyör, mert olyan pazara stílusa, és egyszer egy mély fájdalom. De hát minden költőnk és művészünk más nyújt az elmúlt évszázadok folyamán, ezt nyújtja Kosztolány. Kinek van kérdés? Azt
1: mondja, mennyit
0: hogy igen.
1: Én nem gondolom, hogy szakelmeti még minden embernek valahol az a lágya a lélekben.
0: Igen.
1: És azért azt gondolom, hogy azt nem tudhatjuk, hogy Isten hogy érekedik, mert sok minden tudhatunk, de azért az én dolom, hogy azt én azt gondolom, hogy ismereteik és felelődőjek.
0: Igen. Na ez egy érdekes dolog. Először is Kosztolányi világszemléletileg a korai megnyilatkozásai, ugye említettem a Plátó olvasása közben, platonista volt. Tehát a test és lélek éles ellentétét vallotta. Ő nem abból indult ki, amiből a Biblia, hogy test és lélek az így fonódik össze, mert ebből indult volna ki, akkor 40 cigarettát nem szívott volna el. Mert azt látta volna, hogy a teste, lelke erre rámegy. A teste is, meg a lelke is ráment erre. Na most nagyon érdekes versei vannak, a más versekben például ilyeneket mond, hogy az ember mikor lesz ember? Akkor lesz ember, amikor lelkileg közli magát a másik ember, és a másik ember fogadja be, és gyúrja őt ebből a lelki megnyilvánulásból össze, úgy, mint Isten gyúrta az első emberpát. Tehát, hogy lélektől lélekig. Ez ugyan Tóth Árpád vers, de Kosztlány is ezt vallja, hogy az embernek a lényege, az a belső valami, az a belső tartalom, ami megközelíti a másik embert, és ha a másik ember elfogad engem, tulajdonképpen azzal járul hozzá, azzal teremt meg engem, mert különben egy partra vetett hal vagyok. Nagyon érdekes verseket ír ebből a tárgykörből is. A lélek halhatatlanságát azt ő nem feszíti tovább, mert ő ilyen, tehát ő nem egy módszeres gondolkodó, nem egy Babics, vagy nem egy Arany János. Ő nagyon sokszor ötleteken úszik, mint Karinti. Nagyon sokszor benyomásokon, érzéseken. Barta János, a Debreceni Egyetem professzora foglalkozott sokat Kosztolányival, és azt mondja, hogy Kosztolányi az a magyar költő, akinek a maga biopszichikai volta a legközvetlenebb érzékelés. Amit a biológikum, amit az ösztönöm, a vágyam, amit közvetlenül érzek, ez vagyok én. Na most ez ugyan nagy tévedés, mert mi nem csak azok vagyunk, amit az ösztönünk súg nekünk, meg a vágyunk, meg az érzéseink, hiszen ott van egy világ, ami ezt kontrollálhatja, ott van a hit, amely ezt legyőzheti a rosszat és felemelheti a jót, de Kosztolányi, mint aféle újságíró, mert megint ugye az újságírók nagyon kedvezni akarnak azért az embereknek, az újságírók mindig kiszolgálni akarják az embereket, így vezetik félre az embereket, kiszolgálják az embereket, És Kosztolány is valamilyen, hogy ő a költészetet azért sokszor egy ilyen csillogásnak, egy ilyen színpadi előadásnak tartja. Az egész irodalmat egy ilyen, ugye volt egy vers, amit fölidéztem, azt mondja, hogy na fiam, hát most mutasd meg, hogy mi az irodalmi, mert ő azt mondja, hogy az embereket gyönyörködtetni kell, mert az emberek nem az igazságra kíváncsiak, az emberek nem jók akarnak lenni, de a szépre, arra mindenki odafigyel. Valami jól, hatásosan van megfogalmazva. Például egy nagy versekosztánynak ezt is tessenek elolvasni, Ének Virág Benedekről. Virág Benedeket 18. századi tisztes, de hát nagyon közepes magyar költő és műfordító volt Virág Benedek. A Tabánban lakott, szerzetes volt egyébként, szerzetes rendbe tartozott. És Kosztolányi ír egy csodálatos verset, hogy jaj, de jó lenne most a 18. században élni, elmenni Virág Benedekhez, mert ki a költő, ott mondja ki ebben a Ének Virág Benedek, hogy ki a költő, azt mondja, aki görcsös szókat gyalulva, gyúlt szemekkel, tág pupillával nézte az eget. Föltesznek fogni? Görcsös szókat gyalulva, gyúlt szemekkel, tág pupillával nézte az eget. Félelmetes nagy sor, nem? Mert a költő, ez egy szóasztalos a költő. Ha szó nincs a helyén, az nem költő. Görcsös szókat gyalulva gyúlt szemekkel, és hát a lázban ég, ugye Shakespeare is mondja, a költészet ez egy lázas állapot, hogy a költő szeme a földről az égre, égről a földre villan. Tág pupillával, és nézte az eget, tehát mindig az égre kell nézni, mert az a bemérési pont, nem a pocsolya. A pocsolyát is ezüstössé a hold tudja varázsolni. A pocsolya az pocsolya. A hold, meg a nap, meg az ég az a bemérési pont. Tehát Kosztolányi ebből a szempontból a költészetet felhasználja, mint egy kvázi megváltás. De aztán erről leszokik, mert ez a Vadkovács már azzal fejeződik, hogy egy engem kemény, fájdalmas műremekké. Tehát Babits ebben későbbikben marad, egész a Jónás könyvéig mondjuk, 38-ig, de Kosztolányi érzi, hogy a költészet az tulajdonképpen az is egy semmi. Mert ugye a szavak összekötnek bennünket, de kiket kötnek össze? Az egyszerű embereket, az érző embereket, a szenvedő embereket, a gondolkodó embereket. Ugye itt a halotti beszéd a legtipikusabb Kosztolányi vers, abban ereszkedik el arra a színvonal, hogy mindannyian egyek vagyunk. Most az, hogy valaki tudós, vagy művész, vagy egyszerű utcaseprő, ez az intés az öregebbek tiszteletére is megszólal, hogy tiszteljük az időseket, akár utcaseprők legyenek, akár miniszterek, mondja. Tehát minden ember egy, minden ember, az, hogy ilyen különbség van ember és ember között, ez csak látszat, ez csak a földi mérték szerint különbség. Az ég szempontjából, Isten szempontjából, hogy mondta Luther, koldusok vagyunk mindannyian. És ez igaz, tehát Kosztolányi is ezen a szinten van. Nagyon sok fénytörése van ennek a költészetnek, tehát ezt tudom mondani erről a lélek kérdésről, hogy ő az emberben a lelket, hogy mit tudunk adni a másiknak, és a másik ezt elfogadja, beépíti az életébe, akkor van ember és ember között normális kapcsolat. Tetszettek figyelni, hogy Latinovics mennyire jól mondta, hogy azt mondja, elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Micsoda verskezdés ez? De elmondanám. Ha nem unnád. Négy csak, hol kezdjem, hol magyarázzam? Te ismered a házam? Ugye ezek az átkötések, ez a festelen, mint hogyha Pesten találkozna tényleg egy utcaseprővel, vagy egy csatornatisztítóval, aztán ezen a szinten. Ez már Petőfi bevezeti a magyar költészetbe, hogy itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem? Szeretem. Ez az egyszerű, ez a festelen, ez a szinten bratyizó, hogy a költészet az nem az a nagy, hogy mondjam, ünnepélyes, nagy elokvencia, ékes szólás, hanem beszéljünk egymással lélektől lélekig, mert köztünk a roppant jeges űr lakik. De beszéljünk, hogy ne legyen köztünk a roppant jeges űr, mondjuk el a tapasztalatainkat, mondjuk el a felismeréseinket. Ilyen szempontból is Kosztolányi a magyar költészet versnyelvének nagy megújítója. Ezért mondta Vörös Sándor, hogy három ember előtt hajtom meg a fejemet, Adi, Babits és Kosztolányi előtt. Kosztolányi József Attilát is a hón alá fogta, József Attila is mesterének mondta, úgyhogy ezért a következő előadás Irány József Attila, tehát a Biblia is József Attila lesz. Más kérdés? Tessék! Hát az más féreg. Petőfinél ott csak egy hasonlat, hogy egy féreg, ami a gyökeret elrágja, vagy a virágot elrágja. Petőfi az emberről nem egészen úgy beszél, mint féregről, hiszen Petőfi azt akarná, hogy az ember féregből, mondja, azt mondja, hogy akkor féreg az ember, amikor a szolgaság jármát eltűri a nyakán. Hogy az ember akkor lesz ember, amikor szabadon gondolkodik, dönt, és nem hagyja, hogy állandóan irányítgassák, meg mindig föntről mondják meg neki, hogy mi a jó. Tehát Petőfinek egész más az alapállása, de hát a reformkornak más a helyzete, mint mondjuk 100 évvel később a Horthy rendszernek a helyzete. Egyébként Kosztolányinak van egy súlyos fekete foltja az életében, hogy a fehér terror idején féreg az ember, amikor a szolgaság jármát eltűri a nyakán. Hogy az ember akkor lesz ember, amikor szabadon gondolkodik, dönt, és nem hagyja, hogy állandóan irányítgassák, meg mindig föntről mondják meg neki, hogy mi a jó. Tehát Petőfinek egész más az alapállása, de hát a reformkornak más a helyzete, mint mondjuk 100 évvel később a Horthy rendszernek a helyzete. Egyébként Kosztolányinak van egy súlyos fekete foltja az életében, hogy a fehér terror idején beáll egy uszító lapba, és uszító

Itt számtalan dolog, mindenki a saját életéből hozhatná példákat. Ha Isten valamire kér minket, akkor azért kér, mert ahhoz nyilván megadta az erőt, nyilván előttünk megy, azért kér, hogy a neve megdicsőjön, és azért, hogy emberek még hozzá csatlakozzanak, illetve hát, hogy őt megismerjék, vele kapcsolatba kerüljenek, és örök életre jussanak. Ne mondjunk nemet Istennek. Viszont amikor Isten nem küld, akkor meg ne menjünk, mert abból nem lesz semmi áldás. Saját kárunk. És hát itt ugye sokan meghaltak, nehogy a végső lelki kárunk legyen abból, hogyha úgy indulunk, hogy Isten nélkül. Tehát ne dolgozzunk keresztbe és ellentétesen a jó Istennel. Ne. Isten sohasem parancsolta azt Izraelnek sem, hogy ők fegyverrel és hadakozással vegyék birtokba Kánánt. Ellen White azt írja, hogy a Kánán birtokba vételét az ő parancsainak való engedelmesség által akarta Isten elérni. És mi is így juthatunk el a mennyei Kánaánba, parancsai iránti engedelmesség. Mondhatnánk úgy is, hogy iránta való hűség és szeretet, a neki való tisztelet. Mindez az egész miért fontos, és miért mondtam el most már zárásként, vagy miért gondoltam, hogy erről szólok ma délelőtt? Egyrészt ugye azért, mert Pál apostol itt felhívja a figyelmünket arra is, hogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, meglássa, hogy el ne essék, tehát mindannyiunkat érhetnek ilyen kísértések. Mindannyiunkat megtámadhat az ördög ilyetén módon is. És hát másrészt pedig a zsidókhoz írt levélnek a harmadik fejezetében azt írja az apostol, hogy felteszi a kérdést, hogy kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugodalmába, és megadja a választ is, az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Hitetlenség és engedetlenség, ez a két dolog, amire kihegyezi az apostol a zsidókhoz írt levélben mindezeknek az összefoglalását. De ha hitben, illetve hogyha a legutolsó részét, és most már ezt olvasom, megfigyeljük ennek a történetnek, illetve ennek a szakasznak, akkor én úgy gondolom, hogy mindenre választ kapunk. Ugyanis a 13. vers így hangzik, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Miért volt Izrael életében ez a megpróbáltató 40 év? Miért volt Jézus Krisztus életében az a 40 nap? Ha Isten hűséges, miért engedte meg? Egyetlen válasz van rá, mégpedig az, hogy azért, mert így akarta felkészíteni, előkészíteni Izraelt a Kánaánba való bevonulásra. Így akarta őket alkalmassá tenni arra, hogy az ő gyermekei legyenek, egyrészt, hogy győzzenek lelki értelemben is azon népek felett, akiket kiűznek Kánaánból. Másrészt pedig, hogy bizonyságok legyenek a környező népeknek, mire odaérnek, bizonyságai legyenek Istennek, hogy ők más emberek, mint a többiek. Jézusnál pedig ugye azt mondhatjuk, hogy az a 40 nap az arra adatott, illetve azért vitte a lélek pusztába Jézust, hogy még egy utolsó időszakában teljességgel felkészüljön a szolgálatára. Tehát a mi életünkben miért van ez a 40 év vagy 40 nap? Miért vannak próbák, nehézségek? Hogy Isten alkalmassá tenjen bennünket az örök életre. Hogy mindennel szembesüljünk, ami olyan kísértés számunkra, ami meg tud ragadni a lelkünkben. Ami nem pattan le rólunk. Isten mindent kipróbál, hogy lássuk meg, hogy mi az, ami még hatással van ránk. Mi az, ami még elgondolkodhat, vagy esetleg elejthet bennünket, de nem azért, hogy elejtsen bennünket, mert megadja a kimenekedést is, és nem kísért feljebb, mint elszenvedhetnénk, illetve nem engedi meg a próbát, nagyobb próbát, mint sem el tudnánk viselni. De hogy magunk előtt is, magunknak is, saját lelkünkbe is tisztázzuk azt, hogy igen, ez még probléma nekem, igen, ezért még imádkoznom kell. Tehát, hogy felkészüljünk. És másrészt azért, hogy felkészüljünk a szolgálatra is,
mert az emberek szolgálata az bizony

Nagyon sokszor jár ilyen is hasonló dolgokkal, hiszen a világban embereknek igyekszünk szolgálni, embereknek igyekszünk bemutatni a Jóistent, akik viselkedhetnek szeretettel, de ellenségesen is, és akaratukon kívül is az ördög eszközeivé válhatnak. Tehát ez a két dolog, a szolgálatra való felkészülés és az örök életre való felkészítés. Ezért engedi meg Isten. Gyorsan két idézetet hadd mondjak itt zárásként. A Pátriák és Proféták című könyv 301. oldaláról. Az Úr megengedte, hogy nehézségek közé kerüljenek, hogy táplálékuk lecsökkenjen. Ugye írja Izraelről, de miért? Hogy szívük hozzáforduljon. Ha ínségükben hozzá kiáltanak, szeretetének és gondviselésének kézzel fogható jeleit nyújtja számukra. Ne felejtsük el ezt sem, amikor ilyen próbák érnek minket. Isten azért engedi, hogy kézzel fogható jelei legyenek az ő szeretetének, jóságának, jelenlétének, amik nem csak bennünket bátorítanak és töltenek el örömmel, hanem a környezetünket is. Hiszen ez nekik is bizonyság, hogy Isten van. Isten élő Isten, hogyha csodát tesz. És hogyha mi így járunk, akkor nem fogunk úgy élni, mint ahogy Izrael élt, hogy el kellett hullani a pusztában, hanem elérkezünk Kánaánba, mennyei Kánaánba. Akit érdekel, majd még utána esetleg mondok egy-két idézetet, most már lezárom, látom, elhadt az időnk. Egyetlen gondolattal szeretném zárni, hogyha mi ezeket figyelembe és tekintetbe vesszük, akkor egymáshoz is sokkal irgalmasabbak, szeretetteljesebbek és megértőbbek leszünk. Mert fogjuk tudni azt, hogy a másiknak is vannak nehézségei. Fogjuk tudni azt, hogy milyen, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, hogy milyen nehéz lehet esetleg egy-egy dologban megállni. Viszont ha Istent kérjük, ha hozzáfordulunk, akkor nem fog annyira nehéznek tűnni. Nyilván minden küzdelem erőfeszítésbe kerül, és erőfeszítés és kitartás nélkül nincsen győzelem. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy maradjon meg bennünk az a gondolat, hogy hű az Isten, aki azért hívott el bennünket, aki azért kezdte el bennünk a munkát, hogy azt Jézus Krisztus napjára be is fejezze. Azért hozott ki minket a szolgálatházából, hogy az örök életre elvezessen, és nem azért, hogy itt elpusztuljunk ez alatt a 40 év alatt, amíg ez a vándorutunk tart. Én kívánom, hogy mindig előre tekintsünk, mindig a cél lebegjen a szemünk előtt, hogy Isten erre felkészíteni akar bennünket most, és a szolgálatra alkalmassá tenni. Ő segítsen abban, hogy ez mindenkor szemünk előtt legyen az ő lelke által. Ámen. Gondviselő mennyei jó atyánk, köszönjük neked teljes szívünkből azt, hogy itt lehetünk előtted, mert ez azt jelenti, hogy te mindannyiunkat megszólítottál, mindannyiunk életében csodát tettél, hogy mindannyiunk meghallhattuk a te hívásodat, és hogy amikor hozzád közeledtünk, és a te magadhoz hívásodra, amikor vonzottál bennünket, akkor átöleltél, és tényleg megújítottad az életünket. Köszönjük, mennyi atyánk, azt is, hogy azóta is napról napra gondoskodsz. És nem is elsősorban a fizikai életünkre gondolunk, bár ezért is teljes szívünkből hálásak vagyunk, és köszönünk neked mindent, hanem arra, hogy lelki értelemben előttünk van minden, előttünk van a mennyei manna, a mennyei örök életre buzgó víz. Mindenből kérhetünk és vehetünk tőled, és aki kérte tőled, azt semmiféleképpen nem vetett ki, és nem utasítod vissza. Mennyi atyánk, szeretnénk neked még megvallani azt, hogy mégis sokszor megbántottunk téged azzal, hogy úgy éreztük, hogy valamilyen nehézségben vagyunk, sőt, bizonyos kísértésekben nem álltunk meg a helyünket, nem hűségesen mutattunk be téged, mint akik mindennek felett győzedelmeskednek. Mennyi atyánk, szeretnénk kérni erőt te tőled, szeretnénk kérni bátorságot, örömet, az, hogy szüntelen szent lelked által Jézus Krisztus lakozzék szívünkben,
hogy a világnak, hogy embertársainknak hűségesen mutassunk be téged, hogy érdekeljen bennünket minden embertársunk sorsa, és hogy ha az ellenség támad bármilyen kísértéssel is, akkor ne elcsüggedjünk, elkeseredjünk, megijedjünk, félelembe essünk, hanem tudjuk azt, hogy ezt azért engeded meg, hogy még inkább a szolgálatra és az örök életre felkészíts, és tisztává tegyél bennünket minden bűntől. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy ilyen csodálatos terveid vannak velünk. Köszönjük, hogy ebben angyalok és maga az Úr Jézus veszi ki a részét ebben a munkában, a mi életünkben. És köszönjük, hogy most is mellettünk voltál és meghallgattad imánkat. Legyen ezért hála néked, jó Atyánk. És legyen hála megváltó Úrunkért, Jézusért. Amen.

Ma délelőtti alkalommal egy bibliaverset szeretnék felolvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből. Szeretném kérni, hogy keressétek ki velem együtt ezt a verset. Máté evangélium a 7. fejezetében a 13. vers első részét szeretném felolvasni. Rövid néhány szóból Jézus egy rövid kis mondattal nagyon-nagyon sok mindent akart elmondani számunkra. Máté evangélium a 7. fejezetének 13. versének első sora így hangzik. Menjetek be a szoros kapun. Nagyon tömör megfogalmazás, egyértelmű, tiszta beszéd, menjetek be a szoros kapun. És miközben az ember ugye elkezd ezen gondolkodni, hogy hát talán számomra ez nem is kérdés, én már rég bementem ezen a szoros kapun, én már járok ezen a szoros, keskeny ösvényen, tehát talán számomra ez már nem kérdés, nekem ez a mondat már nem mondhat igazán újat. Szeretnék néhány gondolatot ehhez hozzáfűzni bevezetésként, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus miért is mondta ezt igazán hangsúlyozva. Jézus Krisztus már másfél éve a Földön szolgált, és nagyon várták azt, hogy azon kívül, hogy az élet minden területén eligazítást adott felnőtt küzdő embereknek, szerették volna, hogyha összefoglalja az ő tanításait. Az ő tanításainak az összefoglalása a hegyi beszéd. Máté evangélium a 5., 6., 7. fejezetében található összefüggően, hogy mi az ő életének, tanításának a summája. És el is szeretném tenni kérdésnek, hogy mikor olvastuk utoljára úgy egészében a hegyi beszédet el. Egy-egy kis részletet úgy idézgetünk belőle, úgy foglalkozunk vele, úgy egészében, hogy Jézus mi mindent akar a lelkünkre kötni, és mi mindenre hívja fel a figyelmet. Kérek mindenkit arra, hogy olvassuk el a 3 fejezetet egészében. Hogy éljük át azt, hogy mit is jelent a keskeny úton való járás, nem csak egy-egy kis részletében, szeletében, hanem egészében. És miközben erről beszél, súlyos, nagyon-nagyon komoly területeket érint, ítélkezés, boldogságkérdés, képmutatás kérdése, az, hogy megtanuljunk igazán kérni, nem csak adni, hanem kérni. Keresztény embernél is egy nagyon-nagyon nehézségbe kerülő dolog az életben, hogy nem szeretünk kérni. Én nem kérek senkitől. Szívesen adok, az jól esik adni, de én nem kérek senki, én nem szorulok senkire. Nehogy azt tűnjön, hogy én valakire rászorulok, valaki segítségére. Jézus erre tanítja ugye a hallgatóságot, és kimondja azt a nagyon-nagyon nagy gondolatot is közvetlenül ezelőtt a vers előtt, hogy amit akartok, hogy az emberetek veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek. Ezek után váratlanul azt mondja a hallgatóságnak, hogy menjetek be a szoros kapun. Ezt nagyon sokféle éllel lehet elmondani, ezt a kifejezést. Lehet nagyon-nagyon figyelmeztető, kritikus hangvétele, hogy menjetek be a szoros kapun. Lehet felszólítással, hogy be kell menni azon a szoros kapon. Lehet kérlelve is mondani, hogy menjetek be a szoros kapon. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy mindegyik része benne található ebben a felszólításban. A kérés, a bátorítás, a felszólítás. Azért is, mert újra és újra át kell gondolnunk, hogy valóban szoros kapon és keskeny ösvényen járunk-e. Jézus Krisztus egymás mellé helyezi az életben választható kétféle utat, ahogy a 13. verse rápillantunk, mindannyian ismerjük ezt a hasonlatot Jézustól, az egyik út, az egyik élet, amire születtünk, amilyen a természetünk, amilyen a gondolkodásunk, az tágas kapura, széles útra született, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak azok, akik járnak. Erre születtünk, ez a természetes nekünk. Ha pillanatra nem figyelünk, akkor automatikusan ezt választjuk. Ez a részünk. Azt mondja ezzel szemben Jézus, hogy van egy másik lehetőség és választás, amit választani kell az embernek. Figyelnie kell rá, kérni az Istentől. Ez a szoros kapu és a keskeny út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem csak az a nagy különbség itt az életben lévő választásainkban, hogy egy keskeny és széles lehetőség közül kell választanunk, hanem Jézus egy másik összehasonlítást is végez a kettő között, mégpedig azt, hogy az egyiken sokan járnak, a másikat kevesen találják meg.
egyetlen kis részletet Jézus nem említ. Az, hogy kevesen járnak-e azon. Azt mondja, hogy kevesen találják meg. És mondhatjuk ennek a befejezett mondatnak a vége felé, kétféleképpen folytathatnánk, hogy akik megtalálják, nem biztos, hogy járnak rajta. De ha igazán megtalálják, ha szívük, lelkükkel megismerik, ha megértik, hogy az Isten milyen szeretettel nyúlt az emberhez, hogy mindent érte adott, mit lehetett volna ezen kívül még az embernek adni, hogyha a tulajdon fiának nem kedvezett, akkor nem kérdés, hogy az ember a keskeny úton jár. De ha megtalálja, akkor sem biztos, hogy jár rajta. Ezért kell nekünk újra és újra átgondolnunk azt, amit Jézus itt felszólításként mond, hogy menjetek be a szoros kapon. Menjetek be és lépjetek rá arra az ösvényen, és azon az ösvényen végig kell menni, mert a végén találkozunk. És ezen az ösvényen én végig szeretnélek vezetni. Miben is áll a mi felelősségünk? Úgy gondolom, hogy a két út nagyon élesen különbözik egymástól. Az a baj, hogyha nem látjuk, hogy nagyon éles különbség van a kettő között. Hogyha úgy gondoljuk, hogy hát egy parányi részletem múlik csak az, hogy én igazán Isten kereső, igazságot kereső ember legyek, akkor nagyon-nagyon tévedünk. Nagyon nagy különbség van a két megoldás között. Az ember minél többet foglalkozik, annál inkább jön rá arra, hogy mennyi becsapás, mennyi csalás, mennyi megtévesztés. Próbálja a két utat nagyon közel helyezni egymás mellé. Ég és föld az Isten gondolatai és az Isten útjai az emberi élethez képest. Mi a mi választásunk és a mi felelősségünk? Választani. Felelősséggel, gondos megvizsgálással, az Istent kérve, jól választani. Az Isten munkál bennünk mindent, akarást, véghez vitelt. Ő munkálja bennünk a teljes folyamatot, de a mi döntésünk és választásunk mindig, hogy a tisztába, keskenyebbig utat járhassuk. Ha ez a választás és döntés nem történik meg, az Isten nem tud bennünket vezetni. Ennek a nagyon komoly eltökér döntésnek meg kell születni az életünkben nap mint nap, percről percre. A keskeny ösvényen járni folyamatos figyelmet igényel, hogy az ember, mondhatnánk azt, hogy egy pillanat alatt átléphet a széles útra. Pillanatok alatt a természetünk elvihet a másik irányba. Egyszer régen hallottam egy példát erre, ami nagyon találó, hogy a kutató keresztény ember úgy gondolja, hogy jó úton jár, amikor bizonyos időszakokban úgy érzi, hogy most egészen biztosan az Isten vezet, mert most helyesen igazságban élek, és hogyha pillanatokra is érzékelem azt, de biztos lehetek benne, hogy akkor az Isten vezet engem is. És a példának az volt a lényege, hogy az ilyen ember abban a pillanatban valóban megérzékeli az Isten jelenlétét, és valóban az Isten útjára jár, útjára lépett, csak az ilyen ember az cikcakban közlekedik, és amikor keresztbe megy azon az úton, akkor érzékeli egy pillanatra. De nem egyenesen halad, hanem keresztbe. És ez a rengeteg hurok, amit az ember az életében megtesz, és azt mondhatjuk, hogy mi így próbáljuk járni ezt az utat, nem lehet célba érkezni ezzel a módszerrel, ezzel a rengeteg hurokkal az ember élete, energiája, lelkivilága megviselődik, tönkre megy. Nagyon sok rossz döntés születik ezekben a hurkokban, ahogyan az ember keresztbe megy sokszor az Isten útján. Kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell vennünk az életünknek, a lelkivilágunknak azt a részét, hogy nem elég az embernek az Istent, az igazságot elfogadni, folyamatosan dönteni és választani kell. A gondolatainkban, a lelkiismeretünkben, az érzéseinkben, az akaratunkban, minden területen. Naponként, ugye halál révén állunk, vagy percenként, hogyha Pál apostolt akarnánk idézni. Mi történik akkor, hogyha az ember nem veszi egészen komolyan ezt a döntést? Ha úgy gondolja, hogy ő automatikusan, ő természetes módon a jó felé törekszik és arra igyekszik, akkor történik meg az életünkben az, hogy látszat alakul ki. Akkor látszatra élünk. Ha nem tudatos célok és tervek alapján, nem az Isten akaratának a keresése, megismerése alapján, nem azért, hogy az életünket valóban jobbá és nemesebbé tegyük, hanem megpróbálunk automatikus keresztények lenni, szokás szerint, vagy rutin szerint, akkor az ember életében látszat alakul ki. Durvában úgy szoktuk megfogalmazni, hogy képmutatás. Nem mindig képmutató az ember.
mert az önző természetével megvan verve születésétől kezdve, nem biztos, hogy szándékosan képmutató. Lehet, hogy nincs ereje. Lehet, hogy nem is tudja elmondani, hogy nincs ereje. De a látszat az egy nagyon komoly veszély, nagyon komoly ismertetőjele a betegségnek, hogy az ember megismer valami tisztát, és mégsem követi, megismer valami nemeset, és még sincs ereje igazán annak a közelébe jutni, mégsem kérje az Istent erre. Erre szeretnék felolvasni Pascaltól, a sokat idézett Pascaltól egy rövid gondolatot, az 583-as töredéket, ahol a következő képpen nevezi az ilyen hozzáállást, és ez már nagyon komoly veszélyünk lehet időről időre. Az ilyen hozzáállást és az ilyen gondolkodást, kérlek ne ijedjetek meg tőle, ahogyan kezdődik a definíció meghatározása, azt mondja, a gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel, egyébként azonban elpártolnak tőle. Hogyan kezdi? A gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel. Az ember ugye a lelkében megijed. Nem kaptam magam sokszor ezen, hogy amennyiben állok az igazság mellé, amennyiben az érdekeimmel megegyezik, egyébként viszont elpártolok tőle. Tulajdonképpen a gonoszok akkor nem azok, akik az életben élik az életüket, és mindenféle hitvány értéktelen, tönkretevő, lezülesztő dolgot kitalálnak, gyakorolnak és terjesztenek. Nem ezek a gonoszok? Bibliai értelemben nem. Világi értelemben valószínűleg. Bibliai értelemben mindaz, aki ismeri, felfogta, tudná értékelni, talán erőtelennek érzi magát, és nem fordul az Istenhez, de nem cselekszi, de nem marad ezen az úton meg, az az ember az mind ide tartozik. Látszatból él. Ezt a látszatot talán senki sem ismeri az életében és a lelki világában, csak ő maga és a mindenható Istene. Kedves gyülekezet, hány olyan dolog van az életünkben, amit talán jobban ismerünk annál, hogy megvalósítsuk, de mégis látszatból élünk. Úgy gondoljuk, hogy még egy kicsikét lehet halogatni, még egy kicsit lehet odébb ódázni, nem kell ezzel foglalkozni, ismerjük igazán az igazságot, de nem foglalkozunk annyira vele. És az embert valóban nem gonosszá, de valóban ebbe az irányba is elterelheti. Mondhatnánk egy másik kifejezést a látszat mellett, hogy érdek. Ahogy mondja Pascal, az érdekeik, amennyire a szempontjainknak megfelel, addig követik. Ameddig tetszik, ameddig jól esik, ameddig igazán helyesnek érzékelem és látom, amikortól kezdve élesen szemben áll velem, amikortól kezdve megfed vagy megítél, attól kezdve elhagyom, nem foglalkozok vele. Jézus ezért mondta, menjetek be a szoros kapunál. Mi mindennel kell eközben megküzdenünk, mennyi igazsággal kell megküzdenünk, megbarátkoznunk, mennyi bűnnel és gonoszsággal, mennyi ilyen látszat dologgal kell az ember életében, ilyen buborékokkal, ilyen életünkben ott lévő helytelenségekkel, amiket észre se vettünk eddig, de visszatartanak bennünket azon, hogy valóban bemenjünk azon a szoros kapon, és végigjárjuk azt az utat. Igazán megérthetjük ebből a szempontból a gazdag ifjú történetét is. Egy fiatalember, egy felnőtt, tudatos emberről van szó, aki a szíve szerint sok mindent megpróbált megtenni. Azt mondja, hogy mit nem teszek meg a törvényből, mondjad, mester, hogy mire van még szükségem, mit kell még igazán megtennem. Ez az ember nem volt képmutató, nem volt csaló, nem volt farizeus ebben az értelemben. És akkor Jézus elmondja neki azt, hogy valamilyen függésed van az értékeitől, szívesen segítesz, szolgálatkész vagy, betartod a törvényeket. Én azt mondom, hogy nem tudsz teljesen elszakadni a vagyonaitól, az értékeitől, add el. Szenteld magad teljesen az Istennek, az igazságnak. Kedves gyülekezet, az Isten mond nekünk valami mást. Nem azt mondja, hogy szeressük, védelmezzük, éljünk az árnyékában valaminek, hanem azt mondja, hogy szentelje az ember magát neki teljesen.
foglalkozzon, kutasson, ne mondjon le olyan, róla olyan hamar, ne tegye hamar olyan hamar félre, hogy hát ez nekem még nem fontos, nem lényeges, még nem tartok én itt, nincs erre még nekem szükségem. És amikor mindezt a gazdag ifjú átgondolta, akkor megszomorodva elment. A jó szándékkal, az Isten kereséssel, az Isten szeretettel nem volt akkora problémája, mint amikor ez az érdekeivel ütközött. Amikor át kellett, hogy valamit gondoljon, hogy el tudnék szakadni mindentől, hogyha szükség van rá. És amikor Jézus ezzel szembeállította, akkor nem tudott elszakadni. És mondja is Jézus, miután a tanítványok elképedve nézik az esetet, hogy hát ilyen embert is elutasít, aki sokkal jobb volt talán nálunk, és azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, hogysem egy olyan embernek, akinek van gazdagsága, vagy olyan ember, aki egy vélt gazdagságához ragaszkodik, és képtelen a saját gondolatairól, a saját életéről teljességében lemondani, hogy sokkal boldogabbat nyerjen ezért. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz nekünk ez a keskeny ösvét? Még ha megszerettük, megismertük, miért olyan nehéz az embernek igazán ezt járni, ha egyáltalán nehéz? De hát ha nem lenne nehéz, akkor semmi problémánk nem lenne, akkor tulajdonképpen elmondhatnánk, hogy rövid időn belül megszentelt embereknek kellene az Istent hitben követnie, és mégiscsak valami nehézség van. Miért nehéz? Jézus élete nem volt nehéz, kellemetlen, fárasztó. Egy boldog életet élt 3,5 évig. Követendő életet. Miért nehéz? Én úgy gondolom, hogy azért, mert nem szeretjük az életben a szűk dolgokat. Kivéve a divat. Az nagyon szereti. Régen még a divat is egészségesebb volt, mert bő volt minden. Az ing is bő volt, minden egy olyan szép, kényelmes volt. Ugye az életben nem szeretjük a szűk dolgokat, nem szeretjük a szűkre szabott dolgokat, a mozgásban, fizikailag, lelkileg is, ami nagyon-nagyon szűk, attól az ösztönösen a természetünk irtózik. A keskeny, szűk dolgokkal, tehernek, leszabályozásnak érezzük. Ezt komolyan kell vennünk, hogy a természetünk irtózik születésétől fogva a szűk dolgoktól. Nem azt nézi, hogy jó vagy rossz, hanem azt nézi, hogy keskeny és szűk. Kedves testvérek és kedves vendégeink, ezzel szemben ugye nem nehéz összehasonlítanunk azt, hogy egy tágas kapu és egy széles út mennyire kényelmesebb. Egy olyan lehetőségek világa, amiben élünk, ami idézőjelben mindent kínál, mindent lehet, mindent megpróbálhatunk, vállalkozhatunk szabadon, minden lehetőségünkre áll. Ez hasonló ahhoz, mint amikor Jézust halmatszor megkísértette az ördög, és azt mondta, hogy mindezt neked adom. Neki adta volna? Azt mondja, mindezt neked adom, mindez a tiéd. Amikor ráválaszolunk, hogy igen, szeretném, köszönöm, elfogadom, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Sátán azt mondja, hogy nem adom azért, ingyen. Most közlöm a feltételeket, hogy mi mindent kérek érte cserébe. Kérem az idődet, kérem a gondolataidat, kérem a tervezésedet, az energiádat, mindent kérek. És az ember akkor érzékeli meg, hogy a tágas kapu és a széles út, azok valóban összetartoznak, egy teljesen más irányt képviselnek, megtévesztőek, jónak látszanak. Szeretnék a gondolatok a Krisztus hegyi beszédéről könyvből idézni ennek a résznek a magyarázatához tartozó részből egy kis szakaszt. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség, minden világiassággal, haszonleséssel, büszkeséggel, bestelenséggel, erkölcsi züllöttséggel egyetemben. Ez már talán nem annyira jellemző ránk. De most, ami jön, ott szabad tere van minden nemű véleménynek és tanításnak, bő alkalmak kínálkoznak mindenki számára, hogy saját hajlamait kövesse, és hogy azt cselekedje, amit önszeretete diktál neki. Keresni sem kell a kárhozat útját. A kapu tágas, az út széles, minden megerőltetés nélkül haladhatunk tovább a halál ösvényen.
Ugye ez is egy fontos szempont az ember életében, hogy minden megerőltetés, különösen megerőltetésekben ne kerüljön valami. És hogy örülünk neki, amikor ez nem fárasztó és nem jár megerőltetéssel. Egy szakaszt kihagyva szeretnénk még egy részletet felolvasni. Aki Krisztusnak akar szolgálni, nem követheti a világ felfogásait, nem állhat vele azonos állásponton. A mennybe vezető út sokkal keskenyebb, mintsem, hogy rang és gazdagság kiszélesíthetnék. Keskenyebb, mint hogy a becsvágy, vagy a saját én tekintjű központnak mindez elférne rajta. Sokkal meredekebb és szirtesebb, sem, hogy azok, akik a kényelmet szeretik, megmászhassák. Munka, türelem, önmegtagadás, erény, szegénység volt Krisztus osztályrésze, és nekünk is meg kell tanulnunk, és tulajdonunká kell válnunk, tulajdonságainká kell válni ezeknek az erényeknek, ha el akarjuk érni valaha Isten országát. Milyen érdekes, hogyha elgondolkodunk azon, hogy Jézus azzal, hogy menjetek be a szoros kapon, ezzel tulajdonképpen arra akarta felhívni a figyelmünket, hogy nem egyszer kell az életben választanunk a szoros kaput, hanem folyamatosan kell az embernek. Ahogy itt olvastuk, rengeteg tanítás, rengeteg vélemény, lehetőség, alkalom kínálkozik, hát nem ilyen az élet. És az ember úgy örül, hogy annyi féléből választhat. Ne örüljünk ennek a választéknak. A választék azért bővült, mert véghetetlenül sok veszélyforrás jelentkezett az életben, és nagyon-nagyon imádkozni kell az embernek és az Istent keresnie, hogy valóban meg tudja találni az egyre bővülő skálán azt az egy dolgot, ami igaz. Egy munkanélküli ismerősöm mondta azt, hogy úgy örül, hogy talált végre talált egy munkát, és mondom neki, hogy és milyen az a munkahely. Azt mondja, hogy olyan munkahely, hogy örülni kell ennek is, egyfolytában kell dolgoznom, de hát azért ezt is meg kell becsülni. Mondom, én még egy kicsit várnék. Nem azért, mert én könnyen beszélek. Mondom, eddig rengeteg időd volt, most meg semmi időd nem lesz. Biztos, hogy ez a megoldás? Ugye sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát kizárásos alapon ezt el kell vállalnunk, ez egy lehetőség, ezzel élnünk kell. Más nem adódik. Nincs. Nincs más. Nagyon vigyázzunk arra, hogy nekünk nem el kell vállalnunk valamit, vagy mindenképp valami mellett kell döntenünk nekünk. Imádkozzunk el azért, hogy az Isten akaratát tudjuk megcselekedni. Ha egy lehetőség van, nem biztos, hogy az Isten akarata. Jó várni és megadással lenni az Isten útjáig és szabadításáig. Azt mondja a Szentírás példabeszédek könyvében, hogy ez a széles út, amin járunk, és amiben annyi alkalom és lehetőség kínálkozik, és azért el kell, hogy mondjuk azt, hogy időről időre ezek a kínálkozó alkalmak, lehetőségek úgy ki is kapcsolnak bennünket az életből, meg a közösségből, úgy eltűnünk. Hát most sajnos nem volt semmire időm. Most nagyon lefoglalt az élet. Azt mondja Salamon, hogy a hitetlenek útja kemény. Kemény. A döntéseink után, az életünk utána nagyon keményé válik. Nincs időnk semmire, mert az a döntés és az a választás szabályoz bennünket és irányít. Ha már eldöntöttük, utána már az visz bennünket tovább, abba az irányba, amiben az irányítva van. Milyen drámai dolog átgondolnunk mindezek alapján, hogy valóban mit is jelent bemenni a szoros kapon, és mit jelent keskeny ösvényen járni. Szeretnék egy verset kikeresni Timóteusi első levél 6. fejezetéből. Egy picit érzékeltetni az, hogy Timóteusi első levél 6. fejezetében mindazt, amit a gyerekekkel is megtanultunk, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Utána Pál apostol beszél, hogy a felnőtt életben mennyi minden jár a döntéssel, a választással, mennyi minden jár a széles és keskeny, igaz és igaztalan, de nagyobb lehetőségekkel bíró életben. Azt mondja a 6. fejezet 9. és 10. versében, akik pedig meg akarnak gazdagodni, nekünk ilyen nincs tervünkben, de szeretnénk nyugodtan élni, azok kísértésbe, törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme,
mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal. Mennyi mindennel jár egy rossz választás és döntés? Kérlek benneteket, hogy soroljuk fel a két vers alapján. Különféle kísértések, különféle tőrök, csapdák, ugye az állatoknál, madaraknál használják ezeket, a tőröket, amikor hogy belelépnek, rögtön eltörik ugye a lábukat, és nem tudnak sehova menni. Esztelen és káros kívánságok, ebből végtelen sok van, de mind praktikusnak és logikusnak tűnik, miért ne cseréljük le, miért ne váltsunk, miért ne legyen újabb a lakásunkban, az életünkben. És mit mond a 10. vers végén? Sok fájdalommal átszegezik magukat. Ez az élet. Széles ösvény, tágas kapuk, és azt mondja utána Pál apostol, hogy te Istennek embere ezeket került. Attól, hogy az ember ezeket kerülni akarja, attól még nem biztos, hogy keskeny ösvényen jár, csak akkor, hogyha követi az igazságot, az Istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Mennyire komolyan el kell gondolkodnunk tehát ezen a jézusi bátorításon, hogy menjetek be a szoros kapon. Sosem kérdés az, hogy a keskeny ösvényen nehéz járni és lehet-e járni. A kérdés az, hogy amikor az ember dönteni és választania kell, akkor a keskeny kapun akar-e bemenni. Vagy olyan széleset választ, amin kényelmesebben, a sok szempontjával, kívánságával, sok-sok elképzelésével be tud férni. Mondhatnánk azt, hogy az önzés nagyobb ruhadarabjai jobban beférnek. De az önzetlen tiszta élet a sok jó ember kis helyen is elfér. Az igaz ez a közmondás. Nem minden közmondásunk igaz, de ebben a tekintetben a ma délelőtti mondani valónkhoz feltétlenül igaz, hogy nem férnek be a nagy darabok, nem férnek be a nagy elképzelések, nem tudunk egyszerűen, igazán, nagy vonalúan is élni, az életnek is megfelelni, és az Isten nagyon-nagyon tiszta elképzeléseinek, amivel át tud bennünket alakítani. Kedves gyülekezet, azt mondja el Pál apostol is, hogy veszedelem és halál. Sehol nem hirdetik az életben az, hogy ha az ember nem jól dönt, akkor veszedelem és halál vár rá. Nem érzékeljük azonnal a lelki világunkban, hogyha nem jól döntünk, veszedelem és halál. Csak a végén látszódik mindig egy döntésnek és egy útnak. Sokan járnak rajta. Ez szokott lenni éppen az utolsó indokunk, ha megengeditek, hagyd mondjam el, hogy amikor valamit döntünk, akkor mi szokott erre, vagy a választásunknál szempont lenni? Hát sokan csinálják ezt. Nem ijesztő, hogy pont a Bibliát idézzük, hogy sokan járnak ezen. Sok embernek nem probléma. Biztos nem lehet ez rossz. Sokan járnak rajta. Megismerhettük azt is a Szentírásból, hogy a keskeny úton és a keskeny szoros kapun nem lehet csak harcolva járni. Mondhatjuk azt, hogy eddig arra is rádöbbentünk, hogy nem szeretjük a keskeny szűk dolgokat, harcolni még kevésbé szeretünk. Az életben az érdekeinkért, a szempontjainkért szeretünk harcolni, de egy önzetlen tiszta életért, egy önzetlen tiszta élet bemutatásáért, képviseléséért nem szeretünk harcolni. Felesleges harcokat szeretnénk mindenképp leépíteni és elkerülni az életünkben, harcolva keskeny ösvényen járni. Egy olyan ösvény, végis ez élik ahhoz. Ha elképzeltek egy hegyoldalban egy keskeny ösvényt, hát ott az ember olyan kényelmesen, olyan nagyon kanyarogva nem járkálhat. Ott figyelni kell. Ha nem figyel egy igazán keskeny ösvényen, akkor megcsúszik, kibicsaklik a lába, és kezdheti újra a hegy aljából az utat. Mennyire igaz az, hogy az embernek küzdve és harcolva kell járni. Nagyon szép példája ennek a bózsvai táborunkban, a nagyon gyönyörűen lankásan induló, rendes betonúton induló, mondjátok ki, a cseh sziklák mellett, vagy mi is annak a neve ott, a szemlőhegyi szamócás utunk, ugye? Mindenki örömmel jön, kicsit megkérdezik, hogy nem lesz-e meredek az elején, hát nem tudok szebbet mondani arra, vagy szépíteni a helyzetet, meredek lesz. De hát nem is ez a lényeg. Utána milyen szépen bemegyünk az erdőbe, árnyékos, és lesz ott szeder, évszaknak megfelelően, és hónapnak megfelelően, málna, sok mindent lehet ott mezgerélni is,
Azt nem szoktam mondani, hogy utána egészen keskeny, be is növi a végét, ott fa, meg cserje, meg sok minden. Ezt végképp nem szoktam mondani, hogy az útnak nincs folytatása. És a végéről vissza kell fordulnunk, vagy leereszkedünk ott az erdőn keresztül, amit nem szeret vállalni a csapat rendszerint. Kedves gyülekezet, harcolni keskeny úton, de tisztaságban és igazságért. A gazdag ifjú megszomorodva ment el. Pál apostol azt tanácsolja nekünk, hogy le kell rontanunk minden okoskodást az életünkben, fogjuk el ejteni minden gondolatot. Meg kell vizsgálni az embernek az akaratát, a döntéseit, hogy jól dönte az életben. Nem elég az embernek vágyni arra, hogy ő szeretne az Istennel találkozni, és szeretne az életében a hibáiból megtisztulni, és egy igazán szeretetre való tiszta életet élni az Isten törvényei, az Isten kegyelme alapján. Ezt nem elég erre vágyni. Az az ember, aki erre csak vágyik, az nem a keskenyösvényen jár, az nem harcol. Az nem tudja igazán, hogy mit mindent vállalhat ezért. És utolsó pontban lezárásként hagy mondjam el nektek, hogy miért tűnik igazán keskenynek és szorosnak sokszor ez az út. Miért gondolja meg egy keresztény ember is sokszor, vagy egy istenfélő ember, vagy hagy fogalmazok itt a fiatalok nevében is, hogy egy fiatal miért gondolkodik olyan sokszor rajta, hogy biztos, hogy kell ez nekem? Mi mindennel jár egy ilyen kutató és az élet fonákjait és igazságát mélyebben megvizsgáló élet. Az ember rájön arra elsőként, hogy sokkal komolyabban kell venni a kísértéseket az életében. Hogy nem játék az, ami jelentkezik a belső lelki világában. Akár belülről, akár kívülről érkezik, azok nem komolytalan dolgok. Ez nem játék ez az élet. Nem a saját életemet ronthatom el, nem a családomét, nem a gyerekeimét, nem a barátaimét, hanem teljesen zátonyra futhatok, teljesen eltévedhetek ebben az életben. Ebből a szempontból az egész élet, tehát ha most nézzük, kész dráma, hogy az emberiség mennyire táncol ugye a szakadék fölött, és mennyire játszik a kísértésekkel. Sőt, maga előtt, folyamatosan maga előtt tartja a kísértéseket, az embernek nem lehet nyugalma már sehol sem, egy buszmegállótól kezdve semmilyen helyen nincs nyugalma, reklámoktól és mindentől a kísértésekre berendezkedtünk. Erős az ember, nem kell félnie tőle, nem baj, ha körülveszi. Az a lényeg, hogy uralkodjon rajta. A Biblia azt mondja, hogy kerüljük, ne menjünk a közelébe, ne érintsük, ne foglalkozzunk, ne gondolkozzunk vele, és ha nincs erőnk, akkor forduljunk az Istenhez. Emiatt is nagyon keskeny és szoros ez az út. Egy lelkiismeretesebb ember komolyabban veszi már a kísértéseket. Második szempont, a környezetünk véleménye és ellenségeskedése. Nagyon-nagyon súlyos szempont. Az az ember, aki többszörösen meggondol valamit, az lassú, megfontoltabb, nem ugrik bele mindenbe, nem próbál ki mindent, és azután mondja azt, hogy kijöhetek belőle bármikor, ha nekem úgy tetszik, vagy nincs kedvem igazán hozzá. A környezetünk ellenségeskedése vagy véleménye is sokszor megtorpant bennünket ebben, hogy nem fognak befogadni, nem fognak értékelni, nem fognak szeretni. És az elsőre ez így is van. Így rövid ideig így van. De a becsületes, szorgalmas, lelkiismeretes embert, fiatalt, azt mindig értékelik. Hogyha nincsen benne minden rosszban, vagy nincs benne a rossz döntésekben, az biztos, hogy nem jelent egy jó pontot ebben az életben. Ha nem vagyunk benne az életben. De később értékelik, hogy milyen érdekes, hogy ki tudta kerülni. Milyen érdekes, hogy valamilyen oknál fogva. Nem tudjuk mi, milyen oknál fogva. De ő megérezte. Tehát a környezetünk véleményére is nagyon sokszor adunk az ellenségeskedésre, a szembefordulásra. Döntő? Lehet döntő az ember életében? És a harmadik szempont, amit szeretnék elmondani, az, hogy az az ember, aki a saját életében mindezt komolyan veszi, az megpróbál a másik életében is segíteni. Az nem azzal a gondolkodásmóddal él ebben az életben, hogy nem tartozik rám, nem foglalkozom vele, az ő dolga, ő fog szenvedni, ő fog kínlódni, megérdemli. Ő okozta magának. Keresztény ember ilyet nem mondhat és nem érezhet. Akinek lelke van, költő is azt mondja,
az nem gondolkodhat, nem érezhet így. Megtanul küzdeni és a másikért igazán együtt szenvedni, együtt törülni vele. Nem tudom, megfigyeltétek az életben, szeretném a mai istentiszteletünket ezzel lezárni. A mai világunkban nem is az a fő probléma, hogy olyan kevés az igazságot kereső ember, vagy annyira nem látszik ez. Nem az a probléma, hogy annyi minden kísértés, mert annyi minden vesz bennünket körül ebben az életben, amiben nehéz dönteni. Egyre kevesebb az olyan ember, aki együtt tud örülni, vagy együtt tud szenvedni velünk. Magyarul együtt tud érezni. Akkor is, ha nem ért velünk egyet. Azt mondja a Biblia, hogy együtt örülni és együtt szenvedni. Együtt érezni. Nem csak azzal, aki velünk egyetért vagy ránk hallgat. Azzal is, aki nem. Az Isten mit tesz velünk folyamatosan? A vele egyet nem értő, és a vele nem mindig azonosan döntő emberrel mindig együtt érez. Hogy tudjon neki segíteni, hogy be tudjon lépni az életében, amikor végre elbizonytalanodik, vagy végre igazi kapaszkodót keres. Menjetek be a szoros kapon. Ezt mondja Jézus. És úgy gondolom, hogy most, hogy egy egész délelőtt gondolkodtunk rajta, igazán megérthetjük, hogy ez a felszólítás, ez a bátorítás, ez nekünk szól. Mi vagyunk, vagy mi lehetünk azok a gonoszok, akik megértünk valamit, megértjük az igazságot, megértjük a tisztaságot, a szépséget, és nem biztos, hogy járunk rajta. Nem biztos, hogy komolyan vesszük. Nem biztos, hogy a másik életében is küzdünk érte, nem biztos, hogy a környezetünkkel szemben és a kísértésekben is teljesen komolyan vesszük. Szeretném egy idézettel lezárni a mai délelőttünket. A gondolatok, a hegyi beszéd könyvet szeretném ismét felnyitni, és a következőket mondja itt a szerző. Aki elhatározza, hogy ebbe a lelki országba belép, az azt tapasztalja, hogy egy zabolátlan természetnek minden hatalma és szenvedélye a sötétség birodalmának hatalmától támogatva irányul ellene. Haszonlesés és büszkeség minden ellen lázongani fog. Bűnös szokásaink és az uralom utáni vágyakozásunk önmagunktól legyőzni nem tudjuk, nem tudunk azon hatalmas ellenség karjaiból kiszabadulni, ami bennünket rabszolgaságában tart. Egyedül Isten adhat nekünk győzelmet. Azt akarja, hogy önmagunk, akaratunk és szokásaink felett uralkodni tudjunk. De beleegyezésünk és részvételünk nélkül nem tud rajtunk dolgozni. Isten lelke az emberi képességek és erők által cselekszik. Akaraterünknek együtt kell működni Isten erejével. Amikor Jézus Krisztus kimondta azt a mondatot, hogy menjetek be a szoros kapon, akkor azt ezzel tudnánk kiegészíteni, hogy menjetek be utánam ezen a szoros kapon, és menjetek be velem ezen a szoros kapon. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten adjon ebben a megtapasztalást, adjon bölcsességet, hogy mi minden akadályoz meg bennünket, hogy igazán járjuk ezt a keskeny ösvényt. Mi minden okozhat az életünkben látszatot, vagy érdeket. Mi minden okozhat bennünk félrevezetést, megtévesztést, amiatt az ember nem életre, halálra vágyakozik ezen végigjárni, és ezt megharcolni, ezt a nemes harcot. Adja jó Isten, hogy a mi életünkben ennek a nemes harcnak, ennek a keskeny ösvénynek egy Istennel, Jézus Krisztussal való személyes, megtisztult találkozás legyen az eredménye. Amen. Mindenható örök Istenünk, köszönjük neked ezt a délelőttöt, hogy találkozhatunk a Szentíráson, Jézus Krisztus szaván keresztül veled. Hogy te nem csak kérsz bennünket arra, hogy menjünk be, válasszuk ezt a szoros kaput és ezt a keskeny ösvényt, hanem te végig szeretnél vezetni bennünket ezen. Te sokkal jobban ismered és tudod mindazt a gyengeséget, ami bennünk van és amivel küzdünk, illetve még nem is küzdünk igazán. Te ismered azt a sok-sok esztelen, káros kívánságot, felesleges, értelmetlen dolgokat. Annyi mindennel telve van az életünk, és sokszor úgy érezzük az életet figyelve, hogy ezek szükségesek és nélkülözhetetlenek. Köszönjük Istenünk, hogy te ezen mindezen átvilágítasz, és megmutatod, hogy egyszerű, tiszta lélekkel,
tiszta élettel az emberek között élni, igazságban menteni, segíteni, a gondolkodásban tisztítani, mennyivel kevesebb mindenre van szükségünk. Köszönjük Istenünk, hogy ugyanakkor ezt a mérhetetlen nagy harcot és küzdést, amit az életben folytatunk, az életért, a megélhetésért, hogy mindezt ezzel is próbálod egyszerűsíteni. Hogy a szoros kapu és ez a keskeny ösvény igazán az életünkben biztonságos lehessen, hogy örömmel járjuk, hogy ne legyenek kényelmetlenek számunkra a szűkebb lehetőségek, hiszen azok biztonságosak, azok boldogítóak. És járhatunk bármilyen széles, járhatunk bármilyen megnyugtató utat, választhatunk bárhogyan is, de az nagyon kemény és kegyetlenné tud válni az életünkben. Szeretnénk Istenünk teljesen a szívünket, lelkünket megnyitni előtted, hogy segítsél bennünket jó döntésekhez. Add, hogy ezeket a döntéseket ne is halogassuk, ne is tudjuk elherdálni az életünkben, mert nem biztos, hogy visszajönnek még. Köszönjük Istenünk, hogy te egy türelmes Isten vagy, aki nem elnézed a mi életünket, a mi hibáinkat, hanem szeretnél bennünket újra és újra ebbe a kapuba beállítani, és megismertetni, megszeretetni a te gondoskodásodat, a te törvényeid, igazságaid, tisztaságát, amelyek mindig biztonságban vezetnek, soha nem lesznek kemények és kegyetlenek. Jézusért kérünk, hallgassál meg. Amen.

0: Kedves testvérek, az elmúlt hónapok vívódásai és töprengései nyomán találtam meg néhány igét, és néhány gondolatot szeretnék megosztani ezzel kapcsolatban veletek. Először Ézsaiás proféta könyvének a 42. fejezetéből a 18. verstől a 25. versig olvasom az Isten igéjét. Ó, ti süketek, halljátok, és ti vakok lássatok! Kicsoda vak, hanem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitva vannak, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagyjá teszi és dicsőségessé. De a nép kiraboltatott és eltapottatott, bilincsbe verve, tömlőzve minnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek, és nincs számukra, nincs szabadító. Ragadományá lettek, és nincsen, ki mondaná, add vissza. Ki veszi ezt közületek fülébe, aki figyelne és hallgatna ezután? Ki adta ragadományú Jákobot és Izraelt prédálóknak? Ha vagy nem-e az Úré, Úre, aki ellen vétkezének, és nem akartak járni útjain, és nem hallgattak az ő törvényére. Ezért ontotta ki rá busulásának haragját és a had erejét. Körülötte lángolt az, de ő nem értett, és égett benne, de nem tért eszére. Kedves testvéreim, természetesen ez egy aktuális történelmi helyzetben elhangzott profécia és ábrázolás, de vajon aktuális-e a számunkra, a mi közösségünk, népünk számára a felolvasott ige szakasz? Legalább valamilyen vonatkozásban aktuális-e? Ha csak az advent népnek a laodiceai üzenetére gondolok, és végig gondolnám, mindjárt eszembe jutna az, hogy bizony az Isten népe a jelen helyzetében vak. Maga Jézus mondja ezt. És elég beteg ahhoz, hogy süket is legyen. Nagy világosságot, Istentől kapott világosságot kapott nép vagyunk, olyanok, akik nem engedelmeskedtünk maradéktanul a nekünk nyújtott világosságnak. Nem jártunk ennek a világosságnak a fényében. Ezért ez nekünk is szól. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Füleid nyitva vannak, de nem hallasz. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy egyre nagyobb kihívást jelent a számomra a gyülekezeteinkben igét hirdetni szombatról szombatra, amikor úgy érzékelem, és bizonyára nem vagyok magammal egyedül, hogy egyre süketebb fülekre találok, és bizonyára ennek oka van. Sokkal szívesebben hirdetem az igét azoknak, akik még nem hallották. Sokkal nagyobb örömem van benne. Az Úr nemes szőlőveszőként ültetett el minket az ő kertjébe, gondozott, munkálkodott értünk. Ám ez úgy tűnik, hogy ez az ültetvény inkább vadszőlőt termett mostanában. Mi az oka annak, hogy a nép kiraboltatott, eltapottatott, bilincsbe verve, börtönbe vannak mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek, és nincs szabadító? Erre a 24. vers adja meg a választ. Ki adta a ragadományú Jákobot és Izraelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr-e, aki ellen vétkeztek, és nem akartak járni útjain, és nem hallgattak az ő törvényére? Itt hangsúlyos az, hogy nem akartak járni az útjain. Ennek következtében vajon nem arról van szó, hogy az advent népnek nyújtott világosság, amelyet megkaptunk, de nem azt szerint értünk, ennek ellenkező sötétségébe fordult át a mi életünkben, amiről White testvérnő is ír. Az életünkben és az egymás iránti viszonyulásainkban nem ez érhető tetten? Szólj valamit a vak és süket szolgának, mondaná nekem az Úr. De előbb az én füleimet nyisd meg, Uram, hogy én halljam vágyakozó szívvel a te igédet, és adj nekem engedelmes szívet, hogy engedni tudjak neked. Akkor tudok szólni majd a te népedhez, addig nem. Ahhoz a néphez, akit a véred árán váltottál meg, a saját tulajdonoddá. Kedves testvérek, nehogy beteljesedjen rajtunk Ézsaiás üvendőlés, amit Jézus Máté evangéliumában idéz, 13. fejezetben.
1: így olvasom. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, mert megkövéredett a népnek szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
0: Ebben az idézetben a vaksághoz és a süketséghez még a megkövéredett szív is hozzá társul. Mert nem akarnak érteni szívükkel, ahogyan az ige írja, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezt írja az írás, hogy valósággal behunják a szemüket, hogy ne lássanak. Az Úr akar gyógyítani, vajon mi akarjuk-e a gyógyulást? Ismerjük a világból, hogyha csak felülünk egy buszra vagy közlekedési járműre, bármire, láthatjuk, hogy a fiataloknak a fülében ott van a füldugó, hallgatják a zenét, vagy a taba kezükben, és azt nézik. Nem lehet kommunikálni velük, kapcsolatba kerülni velük. Mi az, amitől mi bedugtuk a fülünket és a szemünket, hogy az Isten igéje nem hat el a szívünkig, és nem viszott végbe valódi változást? A sebek gyógyulását, vagy inkább ezekre a sebekre akarjuk építeni tovább az Isten művét. Mit akarunk? Miért vak és süket ez a szolga, a mi népünk, holott nagy világosságot kapott? Hát az Isten igéje iránti engedetlensége miatt, többek között. Mert miközben a nagy igazságokat hirdetjük, és figyelmeztetni akarjuk a világot, sajnos a gyakorlati kereszténység számos pontján elbuktunk. A megbocsátás, a kiengesztelődés, a belátásra jutás hiánya, a hitben történő Istenre hagyatkozásnak a hiánya, az elengedés terén, az elengedni nem tudás terén, az egymás be nem fogadása miatt, egymásnak a minősítése miatt, és még sorolhatnám. Pedig a proféciák teljesedését kell hirdetni, az idők jeleit vizsgálva, attól semmiben el nem térni az igazságtól. De ezeket sem elhagyni. Az egyiket hirdetni, képviselni, de a másikot sem elhagyni. Miért vak és süket az én szolgám, kérdezi az Úr. Hát felmerült bennem az elmúlt időszakban néhány dolog. Lehet, hogy éveken át az igazságot némelyek, vagy többen nem megfelelő módon képviselték. Vagy az igazság, vagy annak a képviseleti módja váltott ki ellenállást bennük. Kiben ez, kiben az? Ha az utóbbi, akkor azt kell válaszolnom, hogy megvan a felelőssége az Isten színe előtt, annak az igehirdetőnek, prédikátornak, vagy bárkinek, aki bort iszik és vizet prédikál. Azonban ez nem ment fel minket az alól, hogy ne engedelmeskedjünk az Isten igéjének. Jézus még a korabeli vallási vezetőknek is, vezetőkkel kapcsolatban is azt mondotta, hogy ők Mózes székében ülnek, ezért amit mondanak nektek, megtegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek. Mert tudják ugyan, mondják ugyan, de nem teszik. Tehát ez nem lehet kifogás. Mi okozhat még vakságot és a szív elnehezedését, mi okozza? Természetesen sok minden lehet. Egy kényelmesebb életre való hajlás, a világ szellemével való kiegyezés is okozhat ilyen vakságot. De én most egy ennél nehezebben leleplezhető esetre utalnék. Föntartom a tévedésnek a lehetőségét. A magam részére. Mi lehet ez a nehezen leplező, leleplezhető dolog? A saját ige magyarázatunkhoz, meggyőződésünkhöz való merev és konok ragaszkodás. Ez mindegyik közül a legveszedelmesebb, mert lehet, hogy amit állítok, az megáll a Biblia néhány igéjén és néhány bizonyságtételén, de nem áll meg a Biblia egészén és annak szellemiségén. Nem biztos, hogy megáll. Ez azért a legveszélyesebb és a legnehezebben tetten érhető, mert a hitbeli meggyőződésünknek az Isten igéje és a bizonyságtételek az alapja. Márpedig a legnemesebb cél az Isten beszédéhez és intéseihez ragaszkodni, és arról semmiképpen le nem mondani. Mi történik akkor, amikor konokul ragaszkodunk éveken át saját iga magyarázatunkhoz, értelmezésünkhöz, anélkül, hogy ugyanolyan alapossággal megvizsgálnánk ugyancsak az ige összefüggéseinek a fényében a másik állítását, amelyik szintén a Bibliából való. Mi történik, hogyha ezzel nem állunk szóba, és továbbra is konokul ragaszkodunk a saját álláspontunkhoz? Hát az lesz, hogy kialakul, hogy járhatnak-e ketten egymással, hogyha nem egyeznek meg. Már 2 évvel ezelőtt választottam erre egy vidéki igehirdetésemben, hogy járhatnak-e ketten együtt egymással. Én ezt a választottam. Természetesen járhatnak, ha meg tudnak egyezni. Ha meg tudnak egyezni a szombat konferenciák szellemében. Ha nem tudnak megegyezni, akkor nem járhatnak együtt. Mi lehet a megoldás? Én 2 síkon látom a megoldást. Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek. Az egyik egyéni, a másik pedig közösségi megoldás. A kezdem a közösségivel. Egyrészt Ellen White által javasolt szombatkonferenciák szellemére, lelkületére és gyakorlatára lenne szükségünk. És ezeket minél előbb el kellene kezdeni. Nem olyan rég a prédikátori értekezleten Hites Gábor felolvasta az erre vonatkozó részt, hogy hogyan kutatták a szombatkonferenciákon az igét, és ebből szeretnék nektek valamit megosztani. Ezt írja Ellen White. A leglelkismeretesebben törekedtünk rá, hogy ne csűrjük el a Szentírást, hogy akármelyikünk egyéni véleményének feleljen meg. Nézeteltéréseinket a lehető legjelentéktelenebbé igyekeztünk csökkenteni azáltal, hogyha nem egyezett felülük a vélemény, akkor nem időztünk a kisebb jelentőségű pontokon. Hanem minden egyesünk terhe az volt, hogy a testvérek között olyan állapotokat hozzunk létre, melyek megfelelnének a Krisztus imájának, hogy tanítványai egyek legyenek, amint ő is egy az atyával. Néha egy vagy két testvér csökönyösen szembeszegült az elénytárt nézettel, a szív természetes bűnös indulatainak adva kifejezést. Mikor ilyen szellem ütötte fel a fejét, akkor fölfüggesztettük kutatásunkat, elnapoltuk az ülést, hogy mindenkinek lehetősége nyíljon imában fordulni Istenhez, és a másokkal való megbeszélés nélkül kutatni a vitatott pontot, a menny világosságáért könyörögve. Az utolsó mondat második felét újra felolvasom. A másokkal való megbeszélés nélkül kutatni a vitatott pontot, a menny világosságáért könyörögve. A barátság kifejezésével váltunk el, hogy a lehető leghamarabb újra tovább kutatásra jöjjünk össze. Olykor Isten hatalma száll ránk észrevehető módon, és mikor világos fény jelentette ki az igazság pontjait, akkor mindnyáján együtt sírtunk, együtt örvendeztünk. A szeretet tüze égett bennünk, Jézus és a szeretet egymás iránt. Sok leckét kell még megtanulnunk, és sok, nagyon sok mindent elfelejtenünk. Testvéreim, azt gondolom, hogy a megoldás közösségi szinten itt van a kezünkben. Itt van ez a bizonyságtétel. Rajtunk múlik, hogy elkezdünk-e e szerint szombatkonferenciák szellemében rendezni a dolgainkat. Ezen kívül, és mindenek előtt nem a Bibliából vagy a bizonyságtételekből kell nekünk engedni, hanem az értem meghalt és föltámadt, az értem megfeszített Krisztust kellene újra megtalálni. Egyénileg is, és mint közösség is megtalálni. Mert ha megújulna a vele való kapcsolatunk, akkor a korábbi igehelyek, amiket ismerünk a Bibliából, egészen új fényt kapnának, új értelmet. Lángolna tőle a szívünk, mint ahogy az Emmauszi tanítványoknak lángolt, amikor Krisztussal találkoztak. Nem lángolt a szívünk, amikor idézte nekünk az írásokat, kérdezték. Új fényt, új lehetőséget kapnánk, amelyben az igazság szeretet mellé, a szeretete mellé a másként gondolkodó testvér befogadása is oda kell, hogy férjen. Közösségi szinten sok tényező rombolja az életünket. És most csak 3-at nevesítenék. Nem szeretek erre időt fordítani, de ezt annyira fontosnak tartottam ezt a 3 dolgot elmondani, hogy ez alapján végig tudunk gondolni sok mindent, hogy kénytelen vagyok, mégis úgy döntöttem, hogy elmondom. Az egyik ezeknek a jellegzetessége, nem mondom meg, hogy honnan való, nem én találtam ki. Egy magyar bölcstől való. Ha valakit nagyon-nagyon érdekel, majd utólag elmondom. Ezek közül az egyik, ha megjelenik, a másik kettő biztosan, hogy ott van rejtőzködő módon. Vagy kettő jelenik meg, és a harmadik rejtőzködő módon. És mikor kifejtette a rejtőzködő módon levő dolog is a hatását, romboló hatását, csak akkor lepleződik le. Mi ez a három tényező? Az erőszak, a kizsákmányolás és a hazugság. Ez minden Isten nélküli közösség vagy társadalom életében jelen van. És sajnos a Krisztus nélküli állapotunkban a véleményem szerint a mi sorainkban is megjelent. Vagy legalábbis én úgy érzékelem. A közösség megmentése érdekében senkinek nincs joga az egyes vagy minden testvért érintő erőszakhoz folyamodni. Az erőszak hitvány eszköz, és egy hitvány eszköz nem szentesíti a célt. Vegyünk most példát az Ószövetségből, két országrésznek a példáját, Asa király uralkodásának az idején, amikor Júdában Asa király volt a király. Az történt, hogy Izrael királya, Baása, elkezdte építeni Ráma városát azért, hogy az izraeliták az északi országrészből ne menjenek föl Jeruzsálembe, ne menjenek át Jeruzsálembe a kultusznak, a jeruzsálemi kultusznak a vonzás körébe, ne rendezhessék a bűneiket, ne legyen az Istennel való kapcsolatuk a törvény szerint. Az izraelita királyok, korábbi királyok Roboámtól, Nebát fiától kezdve felállítottak két bálványt, ugye, az egyiket Bételben, a másikot pedig Dánban. Szintén azért, hogy a nép ne menjen fel Jeruzsálembe. És mi történt? Az történt, hogy Asa királya azért, hogy lehetőséget teremtsen a hittestvéreinek, hogy továbbra is tudjanak menni Jeruzsálembe, szövetséget kötött a Szíria királyával, Benhadáddal, hogy támadja hátba Izraelt. És akkor természetesen az lett a következménye, hogy mivel hátba támadta Izraelt, Izrael abba hagyta a város építését, és hát védekezni kényszerült. Megoldotta a keleti kérdést a júdeai király, Asa, hiszen továbbra is a hittestvérek jöhettek Jeruzsálembe. Milyen nemes cél, nem? Nemes cél. Szeretném felolvasni ezt a részletet röviden, Bibliából, és arra vonatkozóan is, hogy mi lett ennek a következménye. A krónikák második könyvének 16. fejezetéből az első 5 verset. Asa király uralkodásának 36. esztendejében feljött Baása, az Izrael királya Júda ellen, és megépítette Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához, Júda királyához. De Asa az úrnak és a királynak tárházából hozta ki az ezüstöt, aranyat is, küldte az Benhadádnak, a szíriabeli királynak, aki lakott Damaszkuszban mondván, szövetség van köztem és te közötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldök néked ezüstöt és aranyat, menj el, bonts fel a szövetségedet Baásával, az Izrael királyával, hogy távozzék el tőlem. És engedvén Benhadád, Asa királynak, elküldött az ő seregének vezéreit Izrael városai ellen, és bevették Iont, Dánt, Abelmáimot és Naftali minden kincses városát. Amit mikor meghallott Baása, abba hagyta Ráma építését, és megszüntette munkáját. Milyen nemes célnak látszik az északi ország résznek lehetőséget teremteni, hogy átjöjjenek a testvérek Jeruzsálembe, arra a helyre, ahol egyedül az Istennek a jelenléte biztosítva volt, a Szent Templomnál. És milyen eszközt választott hozzá Asa király? Egy nemtelen eszközt választott. Figyeljük meg, hogy hogyan reagálta le ezt a proféta. Hanáni proféta megfette a királyt, hogy ez nem Isten akarata szerint való. Krónikák második könyvének a 16. fejezetéből a 9.-10. verset olvasom, mert az Úrnak szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Mondja a proféta, bolondul cselekedtél ebben, azért mostantól kezdve háborúk lesznek ellened. Akkor megharagudott Asa a profétára, és vetette őt a tömlőcházba, mert igen megharagudott, e szó ért rá. És ugyanakkor Asa a nép közül is sokakat megnyomorított. Gondoljuk el, felolvasott igevers alapján látható. Asa korábban egy reform király volt. Sok tekintetben Isten szavára hallgatott. A bálványokat lerombolta, reformintézkedéseket hajtott végre. És ez a király a prófétai feddésnek ellenállt, és ennek következtében elsötétedett. Annyira elsötétedett, hogy magát a prófétát bevetette a börtönbe, és a nép közül is sokakat megnyomorított. Sőt, az elsötétedés, az Isten beszédének való ellenállás odáig vezetett, hogy saját magára nézve is elsötétedett. Hiszen életének az utolsó részében inkább kereste az orvosokat, mint az Istent. Egy olyan Izraelben, ahol az Isten szava élőn elhangzott a prófétától. Jó cél elérése érdekében nem nyúlhatunk olyan módszerekhez és eszközökhöz, amit az Isten igéje nem fogad el. Mi még a tanulság ebből a történetből? Aki a prófétai feddésre megkeményedik, egyszer majd váratlanul össze fog omlani, törni. Példabeszédek könyve 29. fejezete első verse így mondja: aki a feddésre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Asa erőszakhoz folyamodott. Most három tényezőről szóltam. Az erőszak, a kizsákmányolás és a hazugság. Erőszakhoz folyamodott, és megjelent a kizsákmányolás is. Nem csak a templom aranya és ezüstje úszott el, hanem a prófétát is börtönbe vetette, illetve a nép közül is sokakat megnyomorított. De hol van itt a hazugság? A Biblia nem írja tételesen, hogy Asa konkrétan valamit hazudott volna. Lehet, hogy tényleg nem történt ilyen. De tegyük fel, hogy Asának a szívében hatalomvágy volt, amit nem tudhatunk. És ezt jó célnak tüntette fel. Azt a hadjáratot, vagy azt az eszközt, amit a testvérei érdekében tesz, tulajdonképpen azért is tehette, hogy a két országrész egyesüljön, és Dávid maradéka alatt uralkodjon továbbra is a király a két országrész fölött. Ha volt, tehát nem tudjuk, pontosan nem írja a Biblia, hogy ez lett volna Asának a szívében. Tehát kimondunk egy nem egy célt, hogy a két országrész egy legyen, vagy esetleg ne legyen egy, vagy bármi mást, és ott van egy ki nem mondott, de a szívben rejtőző másik cél is. Vagy ott lehet, nem tudhatjuk, a hatalomvágy, a féltékenység, a megbocsátani nem tudás, nem akarás, vagy egyszerűen a kényelmes és széles úton való járáshoz való ragaszkodás. Lehet, hogy tételesen a Biblia nem írja, hogy Asa az északi ország részre is ki akarta terjeszteni az uralmát. De Roboám például, az előző uralkodó, vagy két uralkodóval följebb a felmenők között, és Salamonnak a fia viszont ki akarta terjeszteni. És ez a szándék fönnmaradhatott. Példánk szemléltetésére mégis alkalmas. Az Úr színe előtt kérlek titeket szeretettel, hogy a közösség egyik részesen gyakoroljon erőszakot a másik fölött. És ne is manipuláljon egyetlen személy sem egy szentnek tartott cél vagy igazság érdekében, mert egymást is, magunkat is, az Isten művét is hiteltelenné tesszük, és az Isten nevére hozunk gyalázatot. Ha naponta elimádkozzuk a mi atyánkot, akkor ott van közte az a kérés, hogy szenteltessék meg a te nevet. A magatartásunkkal úgy éljünk, hogy megszentelődjön az atya neve, és ne gyalázatot hozzunk az Isten nevére. Ahol az erőszak megjelenik, ott valakik úgy fogják érezni, hogy valamit el akarnak venni tőlük, vagy már elvettek. Ezt hívják kizsákmányolásnak. És a kizsákmányolásnak is többféle formája lehet. És mivel az erőszakot meg kell magyarázni, hogy ne látszódjon adnak, vagy el kell hallgatni, hogy ne tudódjék ki, ezt hívjuk hazugságnak. Azt mondja Jézus, aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hogy nyilvánvaló legyen, hogy a tetteit Istenbe vitte végbe, és nem a háttérben munkálkodik. Bárkiről is legyen szó. Én nem szeretnék itt senkire kifejezetten utalni. Amikor az Isten igéit hallgassuk, akkor úgy hallgassuk, hogy saját magunkra nézve hallgassuk, ne a másikra nézve. Mi a szükségszerű következmény annak, hogyha az Isten népének soraiban hosszú időn keresztül konok ellenállás mutatkozik meg? Jeremiás könyvének a 6. fejezetének a 16. versétől ezt olvasom.
1: Így szól az Úr. Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felül, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg ti nemzetek is, tudd meg te gyülekezet azt, ami következik rátok. Halld meg, ó föld, íme én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Amennyire én, mint kívülről nem olyan rég érkezett ebben a közösségben, ennek a válságnak a kibontakozását látom, fontosnak tartom azt, hogy a nagy advent igazságaink és a hármas angyali üzenet tiszta biblikus hirdetése mellé, és nem helyett, a személyes és közösségi hitéletünkben helyet kapjon a gyakorlati kereszténység is. Nem a tízvázlat profécia helyett, nem a hármas angyali üzenet helyett, hanem azok mellé is, azzal együtt. Helyet kapjon a gyakorlati kereszténység is. A hitben történő járásnak, a megbocsátásnak, az egymás tiszteletének, egészen addig, hogy engedelmeskedni tudjunk Jézusnak, a főparancsának, amit az utolsó vacsorán mondott. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Vajon én az életemet tudnám-e adni érted? Vagy te valamelyikünkért? Előbb az igazság szeretetét akarjuk újra befogadni az életünkben, ahogyan az Krisztusban van. És ebből magától következnie kell annak a szeretetnek, amely Krisztusban van. És hogy az is a miénk legyen. Teljesen, és ezt csak Krisztustól kaphatjuk meg. El kell döntenünk a Biblia alapján azt is, hogy csak az igazság egyéni vagy szervezeti képviseletére hív minket az Isten, vagy közösségre is hív. Egyúttal, egymással. Ezt el kell dönteni. Közösségbe akar-e vonni minket egymással és ő vele? Ha közösségre hív minket az Úr, akkor meg kell tanulnunk egymással közösséget vállalni. Egymást befogadni, anélkül, hogy a hamissággal vagy a bűnnel közösséget vállalnánk. Ott van Jézusnak a példája, a kánai mennyegzőn úgy vett részt, hogy bort nem ivott, és erjedetlen szőlőlévé változtatta a vizet, és közösséget a tivarnyázással nem vállalt. Szent volt az ő jelenléte, vagy amikor Lévi a vámos összehívta a barátait, Krisztus ott volt és kifejtette az áldásos működését. Az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Az igazságból nem engedni, de a szeretetben növekedni, ahogy kerékgyártó János testvérem is elmondta. Az elvekből nem engedni, de a szeretetben növekedni. Önmagunknak meghalni, önmagunkról elfeledkezni, másoknak szolgálni. Szükségem van nekem is erre, nem csak nektek mondom testvéreim, ez rám is vonatkozik. Végül pedig, ha a hit testvérem a hitében megtévedt, még ha meg is tévedt, benne Krisztust látni. Azt a Krisztust, aki az életét adta oda. Érte? Vajon az utolsó ítéleten hogy fogunk ott állni az Isten színe előtt? Ha lesznek testvérek, akikért nem küzdöttünk és elvesznek. Hogy fogjuk akkor érezni magunkat? A Biblia ismeret iránymutatása nyomán a hitéletünk gyakorlatának is be kellene indulnia, ahhoz, hogy az Isten dicsősége és jelleme meglátszódjék rajtunk. Nem a bibliai proféciák látása helyett, hanem azokkal együtt. Azt gondolom, hogy a válságunknak van egy ilyen vonatkozása is. Van egy olyan vonatkozása, hogy nem csak arról szól, hogy egyházi vagy egyesületi lét, hogy állammal és egyházzal való összefonódás, vagy pedig nem összefonódás. Ezek kardinális kérdések. Ezek elsőrendű kérdések, hogy ökumenizmus igen vagy nem. De a válságunknak van egy olyan dimenziója is, egy olyan szegmense az én meglátásom szerint, amely arról szól, hogy kudarcot vallottunk a keresztény, gyakorlati keresztény életünkben. Minden prédikátor érzés tudja, hogy magának neki kell előjárni jó példával a megszentelődés útján. Előre haladni, a krisztusi közösségé válás útján ahhoz, hogy a gyülekezetet emelni tudja és segíteni a testvéreket.
0: Most felolvasok még 7 dolgot, hogy mi az, amit utál az Úrnak a lelke. Példabeszédek könyvének 6. fejezetéből is lassan a végére jártam. Tizenhatodik verstől. 6 dolgot gyűlöl az Úr lelke, és 7 dolgot utál az ő, 7 dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. Külön lehetne szólni a kevés szemekről, a hazug szájról, de én most az utolsóra szeretném a hangsúlyt fektetni, aki háborúságot szerez az atyafiak között. Az ilyenre az Isten nem adhatja áldását. A kérdés viszont az, hogy hol a határ. Az igazság Istentől való helyes képviselete és a háborúság keltés között. Hol a határ? Nem olyan könnyű ezt megtalálni. Azt gondolom, hogy sok múlik azon, hogy milyen lelkülettel és milyen céllal védelmezünk, vagy képviselünk egy-egy bibliai igazságot. Ehhez a képviselethez milyen eszközöket, módszereket alkalmazunk. Mert korábban már kifejtettem, hogy a jó cél nem szentesít mindenféle eszközt. Az Isten nem adhatja áldását jó cél érdekében használt nemtelen eszközökre. Ha ilyen előfordult a részünkről, bárki részéről, kérjünk bocsánatot az Istentől, a közösségtől, annak módja szerint, ahogy a Biblia ezt leírja, rendezzük a dolgainkat az Isten színe előtt, hogy az Úrnak az áldása rajtunk megjelenjen, az ő dicsősége és a munkánknak eredménye legyen. Befejezésre felolvasok még 2 igét, és ezzel zárom. Jeremiás könyvéből 6. fejezet 8. versét. Térj eszedre, ó Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged, lakhatatlan földi. 10. vers. Kinek szóljak és kiket kérjek, hogy hallják? Ime az ő fülük körülmetéleten is nem figyelhetnek, ime az Úr szava utálatossággá lett előttük, nem gyönyörködnek abba. És a 16. versnek az első fele. Így szól az Úr, álljatok az utakra és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felül, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Édes jó atyánk, köszönjük neked, Szent Fiad Jézus Krisztust, hogy adtad áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük neked, Szent Igédet, amely irányt mutat, és a bizonyságtételeket. Kérünk szépen, küldd el Szent Lelkedet, hogy azt a te szellemedben, a te lelkületeddel tudjuk tanulmányozni, magunkévá tenni. Formáját minket, Szent Fiad Jézushoz hasonlóvá. Formálj minket olyan közösségi, amelynek az arculatán fölragyog a te jellemed, hogy akiknek hirdetjük az evangéliumot a szavainkkal, az életünkkel, a cselekedeteinkkel, vagy akik közénk jönnek, fölkiálthassanak, hogy mi a te néped vagyunk, és a te megváltott tulajdonod vagyunk, és vágyakozzanak hozzánk tartozni. Vágyakozzanak arra, hogy a te országodba eljussanak. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem azt nézed, hogy mennyi gyarlóságunk, bűnünk van, és hova süllyedtünk, hanem te meg akarsz minket menteni, mert te kegyelmes, jó vagy, jó atyánk vagy. És munkálod Jézus Krisztussal, Szent Fiaddal együtt a mi üdvösségünket. Köszönjük, hogy eddig nem mondtál le rólunk. Add, hogy mi sem mondjunk le egymásról. Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Környezetemben több haláleset is történt, mint tudjátok, már akik ismernek, ugye beszélgettünk erről, és én is rácsodálkoztam, hogy milyen hirtelen elmúlik az ember, akit úgy ismertünk, aztán meg egyik nap volt, másik nap pedig nincs. És a Róma beliekezéteiben azt mondja a Pál apostol, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök életem Úrunk Krisztus Jézusban. És tudjátok, az úrvacsora is azért minket arra emlékeztet, hogy az Isten minket kiváltott ez alól. Sőt, azt is mondhatnám, hogy az úrvacsora most egy olyan kegyelmajándék, hogy mi élhetünk azzal, hogy ne legyünk a halál fogságában. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy akik élnek, azok is halottak. A bűn zsoldja a halál. És hogyha az Istennek nem van ez a kegyelmajándéka, ha mi nem gyakorolhatnánk az úrvacsorát, ha az Istennek nem volna a bűnbocsátó hatalma, akkor lehetünk nagyon makkegészségesek is, meg élhetünk 200 évig is, akkor is meghalunk. És én is úgy tudjátok, egy családban, tudjátok, akik ismernek, hogy anyukám is nagyon beteg, és amíg az embert úgy meg nem közelíti úgy a halálnak a szele, vagy valakinek a hozzátartozónak az elvesztése, kicsit olyan könnyen veszi. Hát mások meghalnak, mások betegek, én meg nem. Nem foglalkozik az ember, tehát nem áll vele úgy szóba, hiába naponta tapasztalja, vagy látja a környezetében, és nem töprengel azon, hogy hát bizony az ember tényleg megöregszik, és meghal, fiatalon is meghalnak az emberek. És ugye mi sokat tanultuk a Bibliából arról, hogy a halál az milyen rettenetes. Hogy mennyire el tudja az embert ragadni, hogy mindentől elragad. De azt is tudjuk már észre, hogy az ember azért hal meg, mert a bűn zsoldja a halál. De érdekes ez, hogy ezt is meg tudjuk szokni, és nem mindig gondolunk mélyen bele abba, hogy azért micsoda rettenetes dolog a halál, és másik oldal pedig milyen mulandó az ember. Nem? Nem tudom, ismertek a Bibliában olyan igéket, ahol kifejezi az embernek a mulandóságát, hogy milyen az ember. Hogy úgy élünk a Földön itt, ugye most szomatiskális beszélgetünk, hogy az emberiség az teszi, amit tesz, mert megszokjuk a rosszat, megszokjuk a nehézséget, a katasztrófákat, a szörnyű csapásokat, aztán hát nem nálunk történt, akkor minket az nem nagyon izgat, pedig borzasztó dolog lehet azok számára, akik áttélik. És azt mondja, itt pár igét kigyűjtöttem, hogy a micsoda végig is az ember. Mik vagyunk mi ezen a Földön? Ugye az ember sokszor nagyon nagyra tartja magát. A Zsoltárok 141. Zsoltárok 4. versében azt mondja Dávid az emberről, hogy olyan az ember, mint a lehellet. Napjai, mint a tovatűnő árnyék. Ugye mi a lehellet? Hát, semmi. Nem, semmi. Azt mondja, egy lehellet az ember. A napjai meg tovább tűnnek, mint az árnyék. Hát tudjátok, az árnyék hogy tűnik el? Észre se vesszük. Ugye? Ilyen az ember. Vagy azt mondja Jakob apostol, hogy akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Azt mondja, pára az. Ugye most felsütött a nap, nézzétek reggel a pára, hogy tűnik el a pára? Észre sem vesszük. Felsütött a nap, eltűnt a pára. Na, ilyen az embernek az élete. Olyan gyorsan elillan, mint az árnyék, eltűnik, mint a pára. Ugye Péter apostol mondja az első fejezetben, első levél első fejezetben, mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a mezővirága, megszárad a fű, és a virága elhull. Hogy ilyen gyorsan elmúlik az ember. Ma virágzik, holnap elszárad, aztán kemencébe veti. Ugye? Hogy a Jóisten nagyon sokszor figyelmeztet az embert arra, hogy az élet az mulandó. Ne úgy éljük a napjainkat, mint hogyha mi hozzánk nem közelítene. Mint ha minden nappal nem jutnál közelebb a sírhoz. Mint hogyha mi tényleg örökké élhetnénk. Vagy még egy igét olvasok ezzel kapcsolatosan. Azt mondja a Zsoltárokban, 78. Zsoltár 39. versében maga Dávid, hogy azért tudta ő, hogy testők és olyanok, mint az ellebbenő szél. Ugye milyen szép költői kifejezés, nem, mint az ellebbenő szél. Csak úgy elfújta az embert. Csak úgy volt, megfoghatatlan, már nincs. Körülbelül ennyi az ember élete. Szóval hihetetlen, hogy micsoda az ember. Micsoda az ember élet. Ugye milliárd, vagy milliók halnak meg. Ma is biztos sokan meg fognak halni. Milliók betegek. És mégis nekem az a tapasztalatom talán, az ember csak tényleg akkor rendül meg ennek hallatlan, amikor esetleg mondjuk vele történik.
vagy ő átérzi ennek a rettenetes voltát. Mint hogy Magdékos itt van közöttünk a testvérünk, hogy ő kicsi biztos jobban megérezte, hogy mit jelent a sír közelébe kerülni. Mint akik mondjuk nekem még soha nem volt ilyen problémám. Pedig a Szentírás nagyon sokat beszél elő, és azt hiszem, hogy érdemes mindenkinek eltöprengni arra, hogy nem azon, hogy hát most meghalunk, és akkor mi lesz, hogy most mindig ezen töprengünk, és ezen gondolkozunk, de ezzel a dologgal számolnunk kell. És az embernek komolyan kell venni azt, amit Pál apostol mond, mert a bűn zsoldja a halál. Azt komolyabban kellene vennünk. Láttátok, hogy micsoda az ember, hogy milyen, azt mondja Ézsaiás, az ember olyan, mint a moly. Népek, mint a csöpp a vederben, mint egy porszem. Hogyan mondja az Isten? Mert por vagy te. Por vagyunk. És akkor micsoda az Isten? Vagy kicsoda az Isten ellen, ennek ellentételezéseként? Kiírtam pár igét, amely kifejezi az Istennek a hatalmát, az Istennek a bölcsességét, az Istennek azt a roppant erejét, az a roppant mi voltát, amit szintén sokszor olyan természetesnek veszünk. Azt gondoljuk, hogy azért süt a nap, mert fent van az égen. Nem azért, mert az Isten felhozza a napját ránk. Ugye? Hogy minden olyan természetesnek tűnik, pedig semmi nem természetes, amit magunk körül látunk. Olvasok egy kicsit hosszabb igáját a Zsoltárok 18. fejezetéből, ahogy lefestett az Istennek a hatalmát. Szóval megindult, mármint az Isten, megrendült a föld, és a hegyek fundamentumai, vagy alapjai inogtak, és megindultak, mert haragja gyúlt. Füst szállt fel az orrából és szájából emésztő tűz, izzó szén, vagy parázs gerjedt belőle. Lehajtotta az eket, és leszállt, és homály volt lábai alatt. Kíróban haladt és repült, és a szerek szárnyain suhant. A sötétséget tette rejtek helyévé, sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből felhőn jégeső tört át, és eleven szín. És dörgött az Úr a mennyekben, és a magasságot zengett, és jégeső húrt, és eleven szín. És kibocsátta nyilait, és elszélesztő azokat, villámokat szólt, és megháborította azokat. És meglátszottak a vizek medrei, és megmutatkoztak a világ alapjai, a te feddésed túl, a te orrodnak leheletetnek fogásától. Ugye ez egy pillanatkép proféció, és biztos ismeritek, hogy ez akkor valósult, amikor az Isten, az Atya maga lejött Krisztus keresztül, amikor Krisztus haldoklott. Azt mondja, a sötétséget tette rejtek helyévé. Azt mondja, megindult és megrendült a föld. Azt mondja, hegyek alapjai is meginoktak. Magának az Istennek a megjelenésétől, hogy csak lejött ide a földre, vagy megnyilvánul, vagy csak pillant, azt mondja, az egész világ meg tud rendülni. Azt mondja, a vizek meglátszottak az alapjaikig. Mi fel nem fogjuk az Istennek a hatalmát. Mondjuk észre nem is lehet emberi értelemmel fölfogni, de azért jó-e rajta elgondolkozni, hogy milyen Istenünk van nekünk, akinek a megrendül a föld a pillantásától, vagy a haragjától. Azt mondja, meglátszottak a vizek medrei, megmutatkoztak a világ alapjai. Hogyha az Isten megjelenik egy ilyen világban, mint a miénk, ahol a bűn, az önzés, a halál, az Úr, minden reszkető előtte. Úgyhogy azt mondja, hogy haragja gyúrt, az nem azt jelenti, hogy az Isten haraggal jött, hanem a bűnnel szemben volt haragja, és ezért meg minden. Egy olyan világban, ahol nincsen önzés, nincsen bűn, ott, ha az Isten megjelenik, ott nem félnek, ott örülnek. Ugye ez természetes. De ez a föld, ez ilyen. Vagy olvasok még egy ige helyet Habakuk prófétától, azt mondja, hogy Isten a témán felüljön, és a Szent Párán hegyéről dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak merőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Megáll, és méregeti a földet. Pillant, és megrendít a népeket. Az örökkévaló hegyek szétpollanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalóak. Ugye el tudjátok kérdezni, milyen lehet, amikor az Isten, ugye ezt a Habakuk a történet végére, mondjuk a Krisztus, vagy az Atya valóban megjelenik, vagy a Krisztus valóban meg fog jelenni, azt mondja, megáll, és méregeti a földet. Az eredet úgy van, hogy széttekint, és azt mondja, hogy és megrendíti a népeket. Amikor csak az Istennek a jelenléte nyilvánvalóvá válik, amikor csak pillant, azt mondja, megrendül minden. Ugye sokszor elnézést mindenkitől, de sokszor nagyon tiszteltem viselkedünk az Úr házában is, nem? Azt mondja, az egész föld megrendült tőle. Az egész hegyek meginognak, ha ő megjelenik. Szóval az Istennek valami hihetetlen magával, lényéből olyan hatalom, olyan igazság, olyan tekintély árad, hogy semmi nem maradhat előtte közömbös. És azt mondja, hogy mi meg mi vagyunk?
hogy ellebben őszél, meg pára. Mégis valahol ez a, minket ez alázatra késztet, hogy az Istenhez mi úgy viszonyulunk, hogy nekünk olyan Istenünk van. És tovább halad, gondoljatok be, hogy az az Isten, aki ilyen hatalommal bír, aki csak ha néz is, meginognak a föld alapjai. Minden megremeg. Az az Isten aztán mi véletté érettünk? Olvasok szintén egy igelyet. Azt mondja, ugye Ézsaiásnál olvashatjuk, meg a Zsoltárok könyve és Jézus Krisztusnak a halálára, hogy de én féreg vagyok, és nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat bigyeztik, fejüket csóváljak. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. De milyen különös ellentét, nem? Mert ha mondjuk, mi ránk mondják ezt, hogy én mondom, hogy féreg vagyok, nem férfi, hát emberek vagyunk, bűnös emberek, az Isten ezt nyilván mondhatja. De az az Isten, akinek tekintetétől megrendül a föld, az az Isten, aki csak szól, akinek van hatalma napot megállítani az égen. Az az Isten lejön a földre, és akkor tudjátok, ez a 53-ban, amikor Krisztus keresztre feszítették, és hogy ott vannak ezek a gondolatok, amik Krisztusnak a lelkében, a szívében megfordultak, akkor úgy érezte, hogy de én féreg vagyok, és nem férfiú. Nem hihetetlen dolog ez? Valami megdöbbent, hogy az Isten oda süllyed le. Ugye mit jelent az, hogy én féreg vagyok? De tudjátok, a féreg az undorító, nem? Meg visszataszító. Az ember nem szívesen fog meg semmilyen férget. És azt mondja, hogy gyaláznak és megvetnek az emberek. Azok az emberek vetették meg az Istent, akikért ő eljött. Azok az emberek, akiknek csak egy pára van az orrukban, csak egy lehellet. Azok az emberek, akik olyanok, mint a virág, ma vannak, holnap meg nincsenek. Azok az emberek gyalázták. Vagyis hát mi? Szóval hihetetlen a Bibliában az ellentét az Isten és az ember között, de aztán az Isten tekinti a lénye, és ahol az Isten leereszkedik. Ez valami megfoghatatlan számunkra. Így tovább így olvasom, hogy az Úrra bízta meg magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Azt mondja, Jézus Krisztus, ne légy távol tőlem, mert közel van a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Hatalmas vikák vettek körül, bekerítettek a bársáni bívajok. Föltártottak rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolyta, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a víjas, megolvadt bensőmben. Szóval valami rettenetes dolog az, hogy az Isten, aki emlékeztünk, hogy Krisztus volt a Gecsemani kertben, és csak szólt, hogy én vagyok, és azok a katonák holtan estek össze, most az Isten azt mondja, hogy a kificamodtak a csontjaim, azt mondja, a bensőim szétfolytak, hogy ugye fizikailag is egy iszonyatos kín volt a kereszten, aki olvasta, hogy mit jelent a keresztelfeszítés fizikailag, de lelkileg is azt mondja, a bensőm szétfolyt, megolvadt, hogy az ember lelkileg is teljesen összetörik, és teljesen kétségbe tud esni. És aki ezt mondta, az maga az Isten volt. Az Isten, aki csak szólt és parancsolt és meglett. Az Isten, aki a szép virágot is alkotta. Szóval ez nekem mindig van csoda, hogy az Isten hogy tud olyan mélyre ereszkedni érettünk. Mit lát bennünk, mi bennünk, akik csak pára vagyunk, miért szeret minket annyira az Isten? Miért akar minket a halálból kiemelni? Miért süllyed ilyen mélyre? Miért hagyja, hogy gyalázzák az emberek, hogy ő tényleg féreg legyen az emberek szemében? Az az Isten, aki csak megáll, és méregeti a földet, és megrendül tőle a föld. Nem szoktatok ezen eltöprengeni, hogy micsoda különös dolog ez, micsoda Istennek néha érthetetlen a szeretete, nem? Hogy olvashatjuk még a 69. Zsoltárból is, ahogy kifejezi Jézus Krisztus a belső lelki fájdalmait és a fizikai fájdalmait. Szóval a torkom kiszáradt, mint a cserép. Egy pillanat. Nyelvem az ínyem ezt tapadt, a halál porába fektettél. Mély sárba estem bele, hol meg nem állhatok. Feneketen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Ugye itt szintén azt fizik Jézus Krisztus, hogy a torka kiszáradt, mint a cserép, ez ugye fizikailag is igaz volt, de lelkileg is, hogy teljesen úgy érezte, hogy, hogy lelkileg is meghal. Hogy azt mondja, a feneketlen áradat elborít, hogy mély sárba estem be, hogy el fogja vinni a bűnnek, az önzésnek, az az árja, amit ráterheltek, hogy hordozza a kereszten. És tudjuk azt, hogy nem elég, hogy hordozta a bűnöknek a terhét lelkileg, hanem még a
körülöttő nép is, akik azt mondja, föltettek rám a szájukat, és úgy gúnolták és csúfolták, és a sátán is mindent elkövetett, hogy a lelkében valami megfogadjon, valami bűn, valamilyen harag, valamilyen ellenállás, hogy nemet mondjon ennek az áldozatnak, és visszautasítja, és azt mondja, hogy feneketlen örömmel jutottam, és az áradat elborít engem. Szóval lelkileg hogyan éltem meg Krisztus azt, hogy azokért, akik eljöttek, azok teszik most vele. És lelkileg teljesen az úgy érezte, hogy el fog bukni, hogy ő ezt nem bírja tovább, hogy vége van. Ugye a zsoltárok szemléltetek Krisztusnak azt a belső küzdelmét, amit a evangéliumban nem olvashatunk annyira. De itt nagyon jól kifejezik. Nem éreztetek mi úgy, hogy néha tényleg azt szokták mondani, hogy magyar nyelvű, és hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, ugye? Azt szoktuk, nem azt jelenti, hogy nem tudok úszni, és akkor elmegyek a hullámba. Hogy az ember úgy érzi, hogy a körülmények, a nehézségek teljesen elborítják, és nem tud megállni. És vége van. Hogy tovább olvasom, még így olvasjuk, hogy ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg a gyűlölőimtől és a feneketlen vizektől, hogy el ne borítson a vizek árja, s el ne nyeljen az örvény, és a verennek szája be ne záruljon felettem. Ugye szinte Jézus Krisztusnak egy olyan mély szenvedés, amikor úgy érezte, hogy most már még a verennek szája is bezárul felette, hogy vége van, hogy ő kép nem fog tudni megállni, hogy ő elnyeli az önzés, megöli a bűn, és el fogja veszíteni az atyát, és örökre el fog pusztulni. Szóval egy hihetetlen mély lelki szenvedés, amit Krisztus lefestett, és hogy emlékeztetlek benneteket ismét arra, az az Isten, aki a pillantással méregeti a földet. Az az Isten, aki csak szólt és meglett. Az az Isten, aki formálta Ádámot és Évát. Az az Isten, aki fenntartja napot az égen. Az az Isten szenvedett a kereszten. Az az Isten mondta azt, hogy én féreg vagyok, és nem férfi. A gyalázat megtörte a szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába, vigasztalokra, de nem találtam. Sőt, ételemben méreget adnak, és szomjúságokban ecettel itatnak engem. Micsoda egy viszonyulás Krisztus halála az. Mondjuk engem mindig megdöbbentett az, hogy hát az emberekben nincsen írgalom. Nem szánták Krisztust a kereszten, hogy senki nem volt, aki vigasztalta volna. Ugye mi olyanok vagyunk, ha látjunk szenvedőt, akkor az ember próbál valamit segíteni a másiknak, hogy ne szenvedjen. Hát még ott nyilván, hogy a rettenetes volt a keresztelfeszítés, maga a keresztelfeszítés. És micsoda kemény tud lenni az emberi szív, hogy nem szánta a teremtőjét, és azt mondja, nem találtam vigasztalókra. Sőt, azt mondja, még egyszer telítatnak engem. Vizet kért, Jézus amúgy szomjazott. És tudjátok, nem vizet adtak neki. És nem tudta meginni. Szóval borzasztó az annak az Istennek, aki teremtette a vizek forrását amúgy. Az az Isten, aki teremtette azt a fát is, amelyet éppen odaszegezték. Szóval hihetetlen ez, és mégis az Isten megtette ezt értünk, az az Isten, aki az egész világ egyetlenek az Ura. Aki a milliárd csillagot kormányozza nap, mint nap. És ezt a szakadékot Krisztus áthidalta érettünk. Azokért az emberekért, akik csak pára, meg szél, meg egy fuvallat. És milyen egyszerűvé tette Jézus Krisztus számunkra az örök életnek a, mondhatnám, a receptjét. Ugye mondtam az elején, hogy az ember látja azt, hogy emberek meghalnak körülött, és tudjuk, hogy mindenki meghal. Szóval most az évek azok telnek, senki nem fiatalodik. Szoktam mondani, hogy hát, ha mi szüleink meghalnak, utána mi következünk a sorban, mert mindenki a sorban áll. A gyerekek általában eltemetik a szüleiket, jobb esetben, rosszabb esetben a szülők a gyerekeiket, ugye? És micsoda öröm az, hogy az Isten megalázkodott, lejött értünk az, hogy ne a halál fogságban maradjon az ember, hogy éljünk. Olyan egyszerűen fejezek ki zsoltárok, ezt az igét csak most olvastam, azért idézem nektek, nekem is, hogy rácsodálkoztam. A Zsoltárok 37. fejezeté 20. versében azt mondja Dávid, hogy gerüld a rosszat és jó cselekedjél, és megmaradsz örökké. Egyszerű? Gerüld a rosszat, jó cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ugye az emberek annyira kutatják az örök élet titkát, meg hogy kéne az életet meghosszabbítani, mert mindenféle gyógymódokat kitalálnak. Az Istennél ennyi a recept. Igaz, hogy ez kellett Krisztus keresztje. Hogy ez a fajta igazság megvalósuljon. Hogy valóban tudni tudjunk, vagy élni tudjunk. Ugye Jézus áldozat által kaphatjuk mi ezt az orvosságot meg.
Ugye én is látom a kórházban, az orvosok anyukám, és mindennel próbálkoznak, felének ilyen gyógyszert, olyan gyógyszert, ezt adnak, azt adnak, amazt adnak, végig próbálgatnak mindent, aztán vagy sikerül, vagy nem. A Jézus Krisztus orvossága az valódi orvosság. Az életet ad mindenki számára. Az biztos recept. És az Isten mindenkinek felé, és az ingyenes vény. Ugye nem kell érte fizetnünk. Ezért Krisztus fizette a legtöbbet érettünk. A kórházban az orvosok anyukám, és mindennel próbálkoznak, felének ilyen gyógyszert, olyan gyógyszert, ezt adnak, azt adnak, amazt adnak, végig próbálgatnak mindent, aztán vagy sikerül, vagy nem. A Jézus Krisztus orvossága az valódi orvosság. Az életet ad mindenki számára. Az biztos recept. És az Isten mindenkinek felé, és az ingyenes vény. Ugye nem kell érte fizetnünk. Ezért Krisztus fizette a legtöbbet érettünk. Krisztus volt az, aki reményt adott az embernek. Reményt adott nekünk, hogy ha bárki

ha bárki hozzátod, vagy esetleg mi magunk, hogy nem kell a sír fogságában szenvednünk. Épp munkatársam hozza nekem a Kelet-Magyarországot, és ott olvasgattam, és néztem, nem tudom miért, de néztem a halálázási rovatot, és akkor tudjátok, vannak ilyen versikék, ott mindig ilyen kis érzelmes versikék, ugye az emberek próbálják a fájdalmukat valahogy kifejezni az elhunyt szeretteik ilyen, és akkor az egyik kislány írt egy verset, az apukája meghalt, hogy a verset, nem tudom, de a lényeg az volt, hogy nincsen remény, hogy hová lettél, hogy nem találja, hogy most akkor mi lesz. Ugye kifejezte a bizonytalanságát, hogy meghalt, de jó. És akkor most mi van? Hol van? Nem tud semmit. Szóval rettenetes, amikor ott emberek úgy élik meg a családjuk elvesztését, hogy nincsen remény, vége van. Semmiféle biztos dolog nincsen. És micsoda öröm az, amikor az Isten megkeres minket, és megismertet elünk, hogy de van remény. Hogy az Istennél nem veszlik el semmi. És ezt a reményt Jézus Krisztus adta nekünk. Nem tudom, emlékeztek, azt mondja, a Ézsaiás könyv van benne, igen, 64. fejezetben, hogy Krisztus, mikor eljött, mit is mondott, hogy ő miért jött hozzánk? Így olvasom. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtölt szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Itt elmondja azt, hogy azért jött, hogy akik foglyok, ugye egyrészt a halál fogjai, másrészt a bűnnek a fogjai, de aki a bűnnek a fogja, az a halálnak is a fogja. És azt mondja, azért, hogy a foglyokat megszabadítsa. Nézzétek tovább, hogy mondja, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, megvigasztaljak minden gyászolót. Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet, a hamu helyett örömnek énekét, a gyász helyett dicsőségnek palástját, a csüggett lélek helyett, hogy igazság fájának neveztessenek az Úr plántainak az ő dicsőségére. Mit is mond? Hogy a hamu helyett örömnek énekét. Ugye a hamut tudjátok a Ószövetségben, hogy ha valaki gyászott, akkor a hamut szólt magára, és ez is a gyásznak a jele volt. Krisztus nem csak azért jött el, hogy az embert megváltsa a haláltól, megváltsa a bűneitől, hanem hogy vigaszt tudjon adni, hogy örömet tudjon adni. Ugye milyen szépen mondja, hogy dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett, hogy ne csüggedjen el az ember, igazság fájnak neveztessenek. Szóval az Isten szeretne minket megvigasztalni, azt mondja, megvigasztaljak minden gyászolót. Azért gondoltok bele, a világban hány ember ma is gyászol, de úgy, hogy semmi reménye nincs. Ha valamiben bízik, valamiben kapaszkodik, ki tudja, hogy a lelke kiment, vagy hol van, de ez, tudjátok, ez a bizonytalanság. Az Istennél van a bizonyosság, Krisztusnál van a bizonyosság. És akik ezt elfogadják, az Isten meg tudja őket vigasztalni, és meg tudja segíteni. Ugye befejezésül, ugye mit is olvastunk, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet. Az Úr vacsora mindig ezt fejezi ki. Krisztus halt meg érettünk. Az ő életében is valóra vált az, hogy a bűn fizetsége a halál. Igaz, hogy a bűn nem követett el, csak vállalta helyettünk. Minden halál eset az a bűn következménye. És az Úr vacsorát az Isten azért adta nekünk, hogy adjon nekünk reményt. Gondoljatok bele, hogy mikor mi elkövetünk bűnt, mi épp úgy a halál fogjai vagyunk. Az Úr vacsorát az Isten azért rendelte el, hogy ismét életet támaszon bennünk, hogy éljünk. Hogy igaz életet tudjunk élni, hogy valóban mi az örök életbe menjünk át ebből a halandó életből. Mert bármennyire élünk is sajnos, tudjuk, hogy a mi számunkra is igaz az, hogy a bűn fizetsége a halál. És nekünk nagyon-nagyon a lelkünkbe értékelni kell az, hogy most itt lehetünk, hogy részesülhetünk Krisztus halálra emlékeztető jegyekből, hogy az Isten le akarja mosni a mi bűneinket, ma akar minket menteni az örök élet számára, de nem csak minket, hanem mindenkit, akit rajtunk keresztül elérhet. Ugye erre is ritkán szoktunk gondolni, hogy egy kicsit az ember azért ebbe is egoista, hogy hát én igyekszem az Istenekben megbocsát, és akkor én örök élet jutok. De az Isten minket nem csak azért hívotta, hogy minket örök életre vigyen, hanem rajtunk keresztül elérjen mindenkit, akinek még nincsen reménye, akik nem ismerik Krisztusnak az áldozatát, akik nem tudják, hogy csak egy lehelletek, hogy csak egy párák. Akik azt gondolják, hogy sose halunk meg, ugye? Van egy ilyen óta is, hogy sose halunk meg. Bezik bizony meghalnak.

mi a mi részünk, mondja Pál apostol, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Hogyha mi elfogadjuk Krisztusnak a halálát és áldozatát, és azt mondja, vele együtt mi megfeszítettünk a bűnnek, azt mondja, hogy ne szolgáljunk többet a bűnnek. Miért van az úrvacsora? Hogy ne szolgáljunk többet a bűnnek. Ha én azt mondom, hogy én vele együtt meghaltam, és vele együtt föltámadok, akkor úgy kellene, hogy ne szolgáljunk, ne a bűn szolgáljuk ki, ami a halál, ami az elmúlás, ami a semmi, ami azt, hogy Isten az por. Por vagy te is, porrá leszel. Semmi nem marad belőled. Én kívánom, kedves testvérek, hogy ezzel a lelkülettel, ezekkel a gondolatokkal, ezzel a szívvel és érzéssel közeledjünk mindig az úrvacsorához, hogy minket az Isten a halálból mentett meg. És az Isten azért mentett minket a halálból, hogy mi is másokat mentsünk meg a halálból. És ne vegyük könnyen a bűnt, mert olvashattuk, az Istennek hihetetlen árat kellett érte fizetnie. Annak az Istennek, akinek tekintetétől megrendül a föld, aki azt mondta, hogy viszont én féreg vagyok, és nem férfiú. Kívánom, hogy ez a lelkület és ez a Isten iránti hála hasrát ezt az alkalmat is, és valóban a további életünk valahol ezt a hálát fejezek az Isten felé, és hogy mi ezt komolyan vettük, és értékeljük az Istennek ezt a nagy kegyelmét és irgalmát. Amen.

Szeretettel köszöntök ismét mindenkit a Biblia és Jobb című előadás sorozatunk már negyedik alkalmával, vagy nem is, az ötödik alkalmával, igen, helyesbitek. A múlt alkalommal a tulajdonjog kérdéseit tárgyaltuk át, és bizonyos értelemben ez sem áll távol a tulajdonjogtól, hiszen ma az öröklés jog és a Biblia kapcsolatával fogunk foglalkozni. A maga az öröklés jog szinte egyidős az emberiséggel, és gyakorlatilag a hétköznapi életünkben is tetten érhető módon mindenféle formájával találkozunk. Ugye elsősorban azt le kell rögtön az elején szögeznünk, hogy maga az öröklés jog az a maga kodifikált formájában elsősorban ugye a római jogban jelenik meg. A maga legteljesebb mértékében, olyannyira, hogy magától a civil jogtól, vagy a 12 táblás törvényektől kezdődően egészen a Justinianusi kódexig nagyon részletes szabályozásokkal találkozunk. Ja, maga az egyetemes jogutódlásnak a kérdését is a római jog kezdi el tárgyalni, amiről tudjuk, hogy gyakorlatilag három iránya van, az úgynevezett végrendeleti öröklés, ez se ismeretlen, gondolom sokak előtt. A másik a törvény szerinti öröklés, és van a harmadik fajtája, amely szintén a modern jogrendszerekben is megjelenik, ez a végrendeleten kívüli, vagy annak ellenére történő öröklés. Ugye maga a végrendelet alapján történő öröklést, amit ugye a római jog a successio testamentariának nevez, az valójában kizárja a törvényes öröklést melletti alkalmazást. Ugye gyakorlatilag a végrendeleti öröklés elsődleges a törvény rendelkezéséhez képest, így érvényes végrendelet a törvényes öröklést elvileg és általában kizárta, hiszen ez utóbbi csak végrendelet hiány érvényesült. Ugye maga a végrendelet ellenére történő öröklés, ez a bizonyos successio contra tabulas, ez annyiban volt atipikus, hogy a gyermek, vagy a szülő, vagy bármely jogosult megtámadhatta a végrendeletet, amely még az őt megillető köteles résztől is megfosztotta. Ez volt az úgynevezett debita porció. Tehát meg lehetett támadni a köteles rész okán a végrendeletet, és így érvényesíthette a jogosult, az örökös a jogait. Látjuk tehát, hogy maga az öröklés jog, az hamar beérkezik az emberi gondolkodásba. Ugye azzal, hogy az ókorban sem csak házastársakra vagy utódokra vonatkozott, hanem ugye ismerték már az ági öröklés szabályait, a testvérekre, a rokonokra is kiterjedt. De az sem véletlen, hogy bizonyos öröklési jogi szabályok megegyeznek a mózesi törvényekben megtalálható öröklési jogi szabályokkal. Mindenek előtt azért különítsünk el egy három fajta öröklési jogi rendszert. Az egyiket, ami történelmünkből is jól ismerik, ez az úgynevezett szeniorátus, amely egy olyan öröklési rend, amely szerint a patriarchális nagycsaládban a legidősebb, ugye vezetésre alkalmas férfiú az örökös. Hát ez rendszerint az elhunyt bátyja vagy öccse, és ilyen értelemben a magyar történelemben is találkozunk ezzel, rögtön az elején az államalapítás küszöbén, hiszen Géza fejedelemnek a bár nem bizonyított módon ugye Koppány volt az öccse, és ilyen módon igényt tartott a szeniorátus elvén arra, hogy ő legyen a fejedelem. A ismert ezen kívül a levirátus intézménye, amely ugye a levír szóból ered, amely ugye a férj bátyját jelöli, ennek a rövidítés összeolvasztása, és ez lényegében sógorházasságot jelent. Ez ismert ugye a mózesi törvényekben is némileg. A mózesi törvényekben ugyanis találkozunk azzal, hogy a gyermektelen özvegyet az elhalt férfi vérének
feleségül kell vennie. Hogy mennyire alapul a Szentíráson az, hogy ezzel találkozunk a honfoglalási népeknél is, hogy itt nem kell különösebb kapcsolatokat keresnünk. Ez valahol a természeti törvényeknél is, vagy a természeti törvényekben szerint élő népeknél is szokás volt. Valamiben kellett, hogy gyökeredzen. Egy bizonyos, hogy a magyar történelemben ez okozza az első igazán komoly konfliktust, hiszen az előbb említett Koppány feleségül akarta venni. Nyugodtan gyertek közelebb, mert kiabálni nem nagyon van értelme. Közelebb lehet jönni, és akkor jobban hallani. Nincs hangosítás. És ebből következően ugye Saloltot akarta feleségül venni, aki megözvegyült ugye Géza fejedelem halála után, és ez a konfliktus is ismert a magyar történelemből. A leggyakoribb öröklési rend azonban a primogentúra. A primogentúra az, amelyben a szülők tulajdonjogát, birtokait, vagyonát, rangját az első szülött örökli. Ezzel találkozunk, ezzel a primogentális rendszer találkozunk a mózesi törvényekben is. Úgy is mondhatnánk, hogy még biblikus is talán a primogentúra intézménye, de vizsgáljuk meg azonban, hogy miért jelenik meg. És egyáltalán a Biblia etikai, vagy ha úgy tetszik, inkább erkölcsi megközelítésében helye van-e az első szülöttségnek, mint kiemelt jogi helyzetnek az öröklés rendjében. De mindenek előtt ezzel a kijelentéssel találkozunk Mózes első könyvében, amely így összegzi az első szülöttséget. Ugye ez Jákob, ahogy tetszik, végrendeleti hagyatéka ugye a fiainak, ami egyben profécia is rájuk nézve. És Rubenrel az első szülöttre ugye ezt mondja Jákob: első a méltóságban, első a hatalomban. Ebben összegzi ugye a Szentírás az első szülöttség jogát. Azonban a mózesi törvényekben, amely ugye az emberi együttélés objektív kategóriájaként jeleníti meg magát az első szülöttséget, van egy különös célja is ennek. Ez pedig, hogy elejét vegye a versengésnek. Így olvassuk ugyanis Mózes 5. könyvében, 21. fejezetben: ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek neki fiakat, mind a szeretet, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az első szülött, azon a napon, amelyen az ő fiait örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti első szülötté a szeretetnek fiát a gyűlöltnek fia felett, aki első szülött, hanem az első szülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adván neki mindenből, amilyen van, mert az ő erejének zsengéje, ő övé az első szülöttség joga. Ebből a kontextusból rögtön kitetszik, hogy Istennek mi volt a szándéka ezzel. Az alapvető szándéka az volt, hogy ne az emberi gondolkodástól tegye függővé az örökségnek a jogát. Ne az legyen az elsődleges, hogy mi mit gondolunk a fiaink felől, hanem az legyen az elsődleges, hogy elejét vegye a később a viszálykodásnak, elejét vegye a testvérháborúnak, elejét vegye mindannak, ami egy patriarchális családon belül valamilyen ütközésnek a forrása lehet. Tele van a történelem egyébként ilyenekkel. Tele van az utódlásért, az örökösödésért folyó harc eseményeivel, ahol az eszközökben nem válogattak az utódok. Isten azért szögezi ezt le a mózesi törvényekben, hogy a zsidó nép között ne legyen ilyen széthúzás.
legyen világos előttetek, hogy bármilyen módon is történt ez, és még ha gyűlölöd is azt a gyermeket, ha gyűlölöd a feleségedet, ugye, itt a több nejűségre is utal, akkor is legyen az első szülötté minden. Rögtön felvetődhet természetesen a kérdés, hogy visszamenőleg ez hogyan lehetett érvényes. Ugye tudjuk, hogy Ábrahámnak az első szülöttje nem Izsák volt. Mégis Isten ott egy gátat szabott ennek a primogenátusnak. Magyarázatot is adott rá azzal, hogy miért küldte el Izmáelt, aki azért nem volt olyan kicsi fiú, amikor távoznia kellett a szülői háztól. De minden esetre az a jellemzés, amit adott, az a maga tömörségében és világosságában ma is érvényes az egész arab népre. Ugye az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene, és az ő atya fia ellenében veri fel sátorát. Micsoda összefoglalása ez ennek a történelmi szerepnek, amit ma is ugye betölt az arab világ. Hogy egymás között is állandó széthúzás van. Nem tudnak megbékélni egymással. Az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene. És ki ellen veli fel? Ki az ő fő ellensége? Ki ellen veli fel az ő sátorát? Az ő atya fia ellen. Az ő testvére Izsák ellen. Tehát Isten ad felmentést ez alól, de látjuk, hogy a mózesi törvényekben, amelyeknek megvan a maga erkölcsi alapja is természetesen, azért alapvetően az együttélés szabályainak a rögzítését hivatott szolgálni. Nézzük meg azonban abból a szempontból, hogy a Biblia hogyan tárja elénk a maga erkölcsiségében az örökség jogát. És itt már egy egészen másfajta szemlélettel találkozunk. Rögtön talán Jézus boldog mondásaival kezdeném, amelynek az elején találkozunk egy nagyon különös kijelentéssel. Így szól ugyanis a hegyi beszédben Jézus Krisztus. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Hát hol van itt az első szülöttség? Azt mondja, hogy boldogok a szelídek. És ők kapják meg örökségül mindazt, és itt a földre való utalás, az egyrészt visszautalás is, és másrészt erőre utalás is. Visszautalás Ábrahámra. Hiszen Ábrahámmal mi történt? Isten egy ígéretet adott neki. Egy olyan ígéretet, hogy egy olyan földre vezeti, amit majd neki ad, örökségül, amelyet nem szolgált meg. És visszautalás még inkább Ádámra. Hiszen mit kapott meg Ádám? A teremtéskor. Az egész földet megkapta. Igaz, hogy ez az átadásnak voltak feltételei. Hiszen Isten nem a földre helyezte az egész föld de helyezte Ádám uralma alá, hanem az Édent. Ami ugye kertet jelent. És bizonyos értelemben bemutatta neki, hogy hogyan kell majd munkálni az egész földet. És ahogyan a kicsiben hű leszel, majd nagyra bízlak ezután. Ahogyan ugye találkozunk ezzel a jézusi kijelentésekkel, a talentumokról szóló példabeszédben is, melyet zárja Jézus Krisztus a nagy apokaliptikus beszédét. Azt tudjuk, hogy az Édenben való hűség az nem lett Ádám osztály része. De mégis Jézus Krisztus örökséget ígér
És itt visszautal a 37. Zsoltára, amely így szól, hogy a szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát, mintha ugyanarról beszélne a 37. Zsoltár. De milyen szelídségről van szó? Kinek a szelídségét kell nekünk követnünk? És egyáltalán miért van erre szükség? Hogyan lehet így jogot formálni az örökségre? Jézus Krisztus a Máté Evangélium 14. fejezetében így mondja. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találnak a ti lelkeitek. Hát mit kell nekünk megtanulnunk Jézus Krisztustól elsősorban ebben a felhívásban? Az ő szelídségét és az ő alázatosságát. Hogy engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. De mégis azt a szelídséget is el kell sajátítanunk, ahogy a kedvesség ömledezett ajkairól. Milyen, hogyan képzeljük magunk elé Jézus Krisztus jellemét? Amikor széllyel járt jót tévén. Mi az, ami megragadta elsősorban az embereket, amikor találkoztak vele? Elkezdték figyelni, amit mond. Ahhoz, hogy valakire fölfigyeljünk, hogy az ő mondani valóját meghallgassuk. Mi kelti fel elsősorban a mi figyelmünket? A megjelenése. Hogy lép fel valaki? És az ő szelídségének lelkével, ahogy ő megközelítette az embereket, amelyre szinte minden példabeszéde utal, az ellenállhatatlan volt. Ezzel a szelídséggel tudta magát kedvessé tenni mások előtt. És magánál, az utolsó ítéletnél, ugye a Máté Evangélium 25. fejezetében, a jók és kecskék példázatában így olvashatjuk. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ez a különös kijelentés, hogy atyám áldottai, és hogy már szinte előre elhatározott volt, hogy tiétek lesz az az örökség, valamiben azonban kell, hogy gyökeredzen. Hiszen annyira egyértelmű ez a szétválasztás, ugye, jók és kecskék példázatában. Nem csak azért, mert a juh különbözik a kecskétől, hanem azért is, mert ugye az egyik fehér volt, hanem a másik fekete. Tehát Isten előtt nagyon világos ez a szétválasztás. Ő, aki ismeri a szívek titkait, aki a vesék vizsgálója. Számára ez nem kérdés, hogy hogyan válassza szét azokat, akik szelídek és alázatos szívűek. Azoktól, akik nem azok. És Ézsaiás könyve 57. fejezetében ezt a gondolatmenetet, amellyel találkozunk a hegyi beszédben, itt támasztja alá a proféta. Aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyeimet. Ez a látszólag egyszerű kijelentés azonban nagyon mély értelmet takar. Először is ugye itt a hásás szó szerepel. Hát nem az emuna szóval, nem a hitre utal ez a bizalom, hanem arra utal annak a másodlagos kijelentésére, hogy védelmet, oltalmat keresni. Így is mondhatnánk, hogy aki Istennél keres védelmet és oltalmat, az örökségül bírja a földet. A Joel könyvében találkozunk ezzel a kijelentéssel, hogy mindenki, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül. Megmentetik. Az Isten, mint oltalom, az Isten, mint menedék,
az Istenhez való odafordulás, ahogy a 16. Zsoltárban is találkozunk vele, hogy Dávid föl is fohászkodik, hogy jobb kezem felől, az Úr jobb kezem felől van, szüntelen, meg nem rendülök. Ez az Istenbe kapaszkodás. Itt találhatjuk meg az erkölcsi alapját annak, hogy miért beszél a Biblia örökségről. Milyen alapon kezdi el megítélni magát az öröklési jogviszonyt. Ennek tisztázásához azonban rögtön le kell szögeznünk, hogy az elsőszülöttség jogát az Isten fenntartja meg itt is. De ki az elsőszülött? Így olvassuk a zsidókhoz írt levél első fejezetében. Mikor behozza az ő elsőszülöttjét a világba, így szól. És imádják őt az Istennek minden angyalai. Kiről van itt szó? Vagy a példabeszédek könyvének 8. fejezetében. Akiről itt szó volt az előbb, önmagáról így nyilatkozik. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Mikor még semmi mélységek nem voltak, születtem. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak, minek előtte hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Tehát amikor semmi nem volt, ő már megszületett. Ő volt az első szülött. Mert csak egyetlen ilyen személyt ismer a Szentírást, akit isteni személyként is ismerünk, és az atya-fiú kapcsolatban látjuk őt, Jézus Krisztust. Önmagát elsőszülöttként mutatja be. Ám ha csak a fiúnak van joga örökölni, akkor kié lehet még a fiúság? Hogyan lehet szert tenni arra, amit ugye a boldogság mondásában találkozunk, hogy mi is megörökölhetjük, ha szelídek vagyunk, amit Isten számunkra készített. Hósás könyvében ugyanis ezzel a kijelentéssel találkozunk rögtön az első fejezetben. Ez mondatik nékik. Élő Istennek fiai. A János evangélium első fejezetében pedig szintén így ezzel találkozunk. Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Találkozunk a fiúság gondolatával. És ez nem Krisztusra vonatkozik. Akikről itt beszél a Szentírás, azt Pál apostol a római levélben a következőképpen részletezi, mint egy magyarázatot adva erre a fiúságra. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek. Örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg.
mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ez a kicsit hosszú, és első hallásra terjengősnek tűnő bibliai vers teljes részletességgel tisztázza, hogy hogyan válhatunk mi örökössé. Hogyan lesz az ember örököse mindannak, ami nem testből és vérből származik rá. Hogy hogyan kaphat jogot az örökségre. Ugyanis a végén így fejezi be ezt a gondolatmenetet Pál apostol, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Ugye itt az apolitrószint szerepel, amely elsődleges értelmében egy váltságdíj megfizetését jelenti. Egy váltságdíj megfizetését, amelyet az ember nem tud megfizetni. Egy rabszolgaságot, egy szolgaságot, amelyre egyébként utal is a János evangéliumban, 8. fejezetében Jézus világosan kifejti ennek a lényegét. Azt abból önmagát nem tudja megszabadítani senki. Jézus Krisztus adta magát váltságul, és ezért a váltságért nyertük el mi a fiúságot, mondja Pál apostol. Így lettünk Isten gyermekei. Így lettünk örökösei is. És ebben az értelemben lettünk társörökösei Krisztusnak. És itt van valójában a Krisztusra való utalás, mert a Galata levélben ezt így fejezi be ezt a gondolatmenetet Pál apostol. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. A fiúság elnyeréséhez tehát valami szükséges. Egyrészt az Isten oldaláról, a bűnért való adósság megfizetésére. Másrészt szükség van egy fágyakozásra is. Szükség van valamire az ember oldaláról is. Azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus Jézusban való hit által leszünk Isten fiai. De mi ez a hit? Erre az első János levélben így olvassuk a magyarázatot. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindenki, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Isten szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ebből a csodálatos és talán kicsit költői gondolatmenetből is az derül ki számunkra, hogy visszakapcsolja az apostol a fiúságot magához. Magához, az Istentől való születéshez. Olyan születéshez, amelynek a feltételrendszerét azt Isten nem számon kéri, hanem elkezdi munkálni bennünk. A világ legyőzése az nem egy olyan küzdelem, amit ma gyakorta hallunk a politikában. Küzdünk más nemzetek ellen, megküzdünk
mindenféle belső ellenség ellen, már országon belül ellenség ellen. A küzdelem, az igazán nagy küzdelem, az két fronton zajlik. Ahogy Pál apostol mondja, nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró fejedelmei ellen. És van egy másik nagy küzdelem, amely mélyen belül zajlik. Az önző énünk elleni küzdelem. Azon természetünk ellen, amely bűnre hajló emberi természet. A hitnek, az odaszánásnak ezért különleges területe, hogy megragadjuk számunkra mindazt, ami ebben a küzdelemben bennünket az Isten segítségével győzelemre vihet. Mi az, amit Isten elénk tár módszertanként mégis? Mi az az odaszánás? A második korintusi levélben azt olvassuk, hogy ti az élő Istennek temploma vagytok. Mint az Isten mondta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők az én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalanat ne illessetek. És én magamhoz fogadlak benneteket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá. Azt mondja a mindenható Úr. Milyen mozzanatokat látunk itt? Először is a templom megjelenítése, amelyet Isten nem a bűnös emberi természettel azonosít, hanem azzal, amely az ő szent lelkének az otthona lehet. Erre szán bennünket az Isten. És annak okáért, hogy lakozhasson bennünk, hogy közöttünk járjon, meg kell tenni két dolgot. Az egyiket azt mondja, hogy menjetek ki közülük. Tehát ki közül kell kimenni. Ez egy utalása az eklészia szóra, ami az egyház jelentése a Bibliában, ugye ezt többnyire ennek fordítják. Az eklészia, ugye a kihívottak. De honnan hív ki bennünket az Isten? Ugye könnyű választ adni erre, hogy a világból. A világból hív ki bennünket. De Jézus Krisztus mit mondotta? Nagy főpapi imájában? Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Tehát miről van itt szó akkor? Honnan kell kimenni? Miféle gondolkodást kell ott hagyni? Mi az, amivel az eklészia létrejön, a kihívott a közössége? Mi a fenyegetőbb az emberre nézve? A legfenyegetőbb állapot, ha gazdag vagyok, meggazdagodtam. Semmire sincs szükségem. Ez nem pusztán önelégültség, hanem egy olyan állapotnak az elfogadása, hogy én jó helyen vagyok. Én helyesen gondolkodom. Nekem nincs szükségem az Istenre. És ma a világ népességének, amely már 7 milliárd fölött van, több mint az 5/6-a valamilyen vallási felekezetbe tartozik. Hát ha mind jó helyen van, mert ugye mindegyik jó helyen van, akkor milyen üzenet ez az Isten beszédnek, hogy menjetek ki közülük. Hagyjátok ott. Ugye Jézus Krisztus maga is mondja, hogy az ő eljövetelére, hogy milyen népet szán ő a végidőkre. Lesz egy nyáj és egy pásztor.
kihívja őket különféle aklokból. De nem azt mondja, hogy legyen egy akol, majd én csinálok egy aklot, és mindenki menjen abba az akolba. Nem. Egy nyáj lesz, és egy pásztor. Tehát a fiúság, az örökségnek van egy feltétele. Ne ragaszkodjunk ahhoz a szemlélethez, ahhoz a vallási elfogultsághoz, amelybe vagy beleszülettünk, vagy elhitetés által eljutottunk. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mondja Pál apostol. Tegyük mérlegre a gondolkodásunkat. A következő, amit pedig kér, az Krisztus jellem tulajdonságainak a felöltése. Az örökségnek ugyanis van egy további feltétele. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, mondja János apostol az első János levélben. Hogy Isten fiainak neveztetünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Hogy mondja itt az apostol? Nyilvánvaló lesz számunkra, hogy hasonlókká leszünk ő hozzá. Itt a homoios szó szerepel, amely nem egyszerűen hasonlóságot jelent, hanem egyenlőséget, azonosságot, teljes közösségre jutást. Úgy is mondhatnánk, hogy nekünk úgy kell viselkednünk, úgy kell megszólalnunk, úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt. Mindenben hasonlóvá válni hozzá. Isten olyan szeretetet adott az Atya, mondja az apostol, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ő előre elnevez bennünket annak, és aztán olyanná tesz, hogy azzá is váljunk. A múlt alkalommal a tulajdonított igazság és a részesített igazság kapcsán erről ejtettünk szót. Isten előre elkészíti bennünk a cselekedeteket, hogy abban járjunk. Ahogy idéztem is a múlt alkalommal a Római Levél 8. fejezetéből, mert akiket eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Ugyanaz a szó. Ugye eleve elrendelte, hogy proórioszent. Előre gondoskodott róla. Előre gondoskodott Isten, hogy olyan cselekedetekben járjunk, amelyekkel a mi jellemünk Krisztus jellemévé válhat. Az ő fia ábrázatához, ugye eikón, az ő mintájához. Az ő mintájának, amit elénk élt, olyan mintaként szolgált, amivel nekünk azonosulnunk kell. Ne szégyeljük hát ezt, mondja Pál apostol. Ne szégyeljük, hogy Krisztushoz akarunk hasonlóvá válni. Mert ez a feltétele annak, hogy örökösei legyünk. Mindannak, amit ő készít. Így fejezi be ezt a gondolatot János apostol. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, az Istentől született. Ha ez önmagában állna ez a kijelentés, nem sokat tudnánk vele kezdeni. Hát mindenki szeret, mindenki szeret valakit. Hát nincs olyan ember, aki ne szeretne valakit, ugye? Pál apostol is elmondja, hogy hát mindenki alkalmas a jóra. Hát nincs olyan ember, aki ne tenne jót azzal, akit szeret. De az Isten az ő hozzánk való szeretetét abban mutatta meg,
hogy Jézus Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még bűnösök voltunk. Az Isten úgy szeretett bennünket, az ő szeretetét abban mutatta ki, ami számunkra hihetetlen. Szeretni azt, akit az értelmünkkel gyűlölni kellene. Hát az Isten hogyan lehetséges az, hogy az Isten úgy szeret bennünket, hogy tudja, hogy mi megöljük őt. Hogy felfeszítjük őt. És ő erre csak annyit mond, hogy nem tudják, mit cselekszem. Csodálatos a mélysége ennek az apostoli kijelentésnek, de ha nem látjuk, hogy az Isten szeretete és a mi szeretetünk között micsoda hatalmas űrt átunk, akkor nem fogunk az Isten ismeretére jutni. Krisztus örökös társai abból a szempontból lehetünk, hogyha mi a jellemünknek a mintáját benne látjuk. Az ő jellemek mintája lesz számunkra minta. Ahogy az is döbbenetes, hogy talán már ezzel lehetett is volna kezdeni az előadást, hogy örökölni ugye akkor lehet, hogyha valaki meghal. Ja, valójában az öröklés erről szól. Valaki elhalálozik. És mi marad utána? Aki már találkozott ezzel, szeretteit eltemette, ahogy ugye Kosztolányi sóhajt föl a Hajnali Részegség című versében, hogy 50, jaj, 50 éve szívem visszadöbben, halottaim itt, ott, egyre többen. Amikor elér az ember ebbe a korba, hogy eltemeti szüleit, vagy még szörnyűbb, gyermekeit, testvéreit. Mi marad utána? Amikor ezzel a kisszerűséggel találkozunk, akkor gondoljunk abba is bele, hogy amikor az örökséget számba vesszük, akkor többnyire nincs is kedvünk ahhoz a vagyonhoz, ha igazán szerettünk valakit. Nem akarjuk átvenni ezt az örökséget, mert minden csak a fájdalomra emlékeztet bennünket. És ebből is számunkra világossá válhat, hogy ahhoz, hogy mi örökös társak legyünk Krisztusban, valakinek meg kellett halni. És Krisztus meghalt. Így mondja ezt a második Zsoltár, amely Jézus első szülöttségét nem csak úgy jeleníti meg, hiszen tudjuk, hogy Jézus első szülöttsége nem csak abból fakad, hogy ő az atya első szülöttje. Volt egy másfajta első szülöttség is. Az atya első szülöttségét kijelentette, ugye a második Zsoltár szerint így a Szentírás. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. A Jelenések könyve 3. fejezetében ezzel így találkozunk. Azt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Igen ám, de ahogy ő a kezdet az első szülött, ugye a Kolosszai Levél első fejezetében
van egy másik fajta elsőszülöttség. Így mondja Pál apostol. A kezdett elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Vagy a Jelenések könyv első fejezetében. A Jézus Krisztusról, aki a hűtanú bizonyság, a halottak közül az első szület. Ő a zsenge. A zsengekéve ünnep, ami kiábrázolta a mózesi ceremóniás ünnepeknél. Krisztus feltámadása, keresztáldozata és feltámadása egy második fajta első szülöttséget is bemutat nekünk. Jézus valójában itt szerez nekünk jogot arra, hogy társörökösök legyünk. Nem azzal, hogy Isten kinevez bennünket az ő fiainak. Nem azzal, hogy bennünket elhív a vele való együttmunkálkodásra. Nem ezáltal. Azáltal, hogy Krisztus megfizette az áldozatot, magára vette mindazt, amit mi elkövettünk, és miután mindezt megtette, még meg is igazít bennünket. Még az ő jellemében elkezd bennünket formálni, hogy olyanná váljunk, mint ő. Az a kérdés természetesen, hogy ha Jézus első szülöttsége így is igaz, akkor nekünk már nem kell meghalni. Mi úgy leszünk társörökösök, hogy Isten megnevez bennünket. A Biblia egy olyan öröklési jogot tár elénk, hogy nem kell ezért tennünk szinte semmit. De nem. Nem így van. Ugyanis nekünk is meg kell halnunk. De nem abban az értelemben kell, ahogyan a halállal találkozunk nap mint nap. A Biblia ezt úgy tárja elénk, hogy meg kell halnunk a bűnnek. Szembe kell fordulnunk vele. Így írja ezt a János Evangélium 3. fejezetében. Ismert ez a Nikodémussal való találkozás, amiben Jézus Krisztus a maga szelídségével, tudjuk magát a történetet, hogy késő éjszaka érkezik oda Nikodémus, nem egészen udvarias dolog, hogy a késő éjszaka beállítani valakihez. Úgy is mondhatnánk, hogy az éj leple alatt, hogy senki ne lássa, hogy azért mégiscsak kíváncsi erre a tanítóra, és a viselkedése se túl megnyerő. Jézus azonban csodálatos tanítást ad neki. Szépen vezeti őt arra, amikor már szembe is tudja fordítani a saját gondolkodásával. Amit végül is így fejez be. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Jézus ebben látszólag hosszú gondolatmenetben bemutatja Nikodémusnak az újjászületést. Bemutatja azt, hogy hogyan kell meghalnunk nekünk a bűnnek. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Jézus ebben látszólag hosszú gondolatmenetben bemutatja
Nikodémus

és jelent lelket, és jelenti magát a szent lelket is. Hasonlóan a héber ruach szóhoz. És ezt az újjászületést, amely egyébként az eredeti görögben felülről való születésnek kell értelmeznünk, hogy mint egy újjászületett emberként mutat be Jézus Krisztus, bemutatja ennek Nikodémusnak, hogy hogyan munkálja ki ezt az Isten bennünk. És hogy ennélkül nem beszélhetünk semmilyen fajta örökségről, semmilyen fajta találkozásról az Istennel. Ahogy Pál apostol ezt összefoglalja a második korintusi levélben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És így folytatja a Galata levélben, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És az Efezusi levélbe tovább folytatja ezt a gondolatot. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Annak okáért mondja, serkenj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyogott néked a Krisztus. A Kolosszei levélben így foglalja ezt össze. És ti ő benne vagytok beteljesedve, eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztottok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenítetett együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. Ez az egymáshoz kapcsolódó pálapostoli idézetek, amelyek szinte folyományai vagy folytatásai egymásnak, bár különféle levelekben találhatók. Világosan tárják elénk, hogy mit jelent a bűnnek való meghalás. Mit jelent a keresség, amely nem egy külső megnyilvánulása a megtisztulásnak, hanem egy belső átalakulásnak a kezdete. Mit jelent az, hogy az óember meghalt, és egy új ember született, aki már nem szolgaságban, a bűn szolgaságában él. Mert csak a szolga nem maradhat örökké a házban, ahogy mondta Jézus János Evangélium 8. fejezetében. Csak a fiú maradhat a házban. Mert ő az örökös. És ezt az életet adja nekünk Krisztus. Ez egy teljes átformálódás. Ez nem egy etikai hozzáállás kérdése. Új teremtésről beszél az apostol. Egy új teremtésről. Micsoda nagy dolognak gondoljuk a világ megteremtését, a föld keletkezését. Micsoda nagy dolognak gondolunk egy élet születését. Mindenki oda gyűlik, gratulál és örül és éjjelzik. Hát szinte a semmiből, egy kis zigótából egy ember született. Holott a leghatalmasabb csoda, ami megtörténhet egy emberrel, hogy megváltozik a természet. Hogy már nem azt akarja tenni, ami, ahogy Pál apostol mondja, amit mögöttem vannak, hogy kárnak látom. Az eredeti görögben ennél sokkal csúnyabb, egy pejoratív szó szerepel. Úgy is mondhatnánk, hogy fekália. Kárnak ítélem. És amit meg

ami pedig előtte van, azt életcélnak. Hogy Isten ezt a csodát végre tudja hajtani az emberben. Hogy egy emberből például Mózes, aki egy indulatos ember volt, embert is el tudjuk. És hogy mutatja be a Szentírás nekünk? Nem volt nála békességesebb emberföldön. Micsoda jellemváltozás ez? Egy hirtelen haragú emberből, aki a maga igazságát még akár tetlegességgel is érvényesíti. És megváltozik. És nem volt nála békességesebb ember. Ezt a jellemváltozást látjuk a Biblia összes elénk tárt és a szentségként is bemutatott élet példájában. És akkor érthetjük meg, hogy azok, akik például az első vértanú István hogyan tudta kimondani ugyanazokat a szavakat, mint Krisztus. Nem tudják, mit cselekszenek. Uram, bocsásd meg nekik. Mert ez a szeretet volt benne azok iránt, akik megkövezték őt. Krisztus jelleme élt benne. Nem eszébe jutott a Krisztus szavai, hanem az ő jellem tulajdonságai voltak benne. És hatalmas szeretettel fordult azok iránt, akik őt megölték. És ez az, amit Péter apostol így foglal össze, akiről tudjuk, hogy hasonlóan szangvinikus alkat volt Mózeshez. Áldott az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő irgalmassága szerint újonnan szült minket, élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Ez az az örökség, amelyet a Szentírás bemutat nekünk. Ez, amire mi nem tudunk vágyni önmagunktól. Nem is tudjuk, hogy mit örökülünk önmagunktól. Akkor kezdjük el megismerni ezt, hogyha Jézus jellem tulajdonságai kezdenek el bennünk ilyen. És gondoljuk csak azt el, hogy Jézus Krisztus, aki tudta, hogy milyen a menny, hiszen isteni természete szerint pontosan tudta, hogy honnan jött. És mégis itt maradt. Nem az ő első szülöttsége okán távozott ebből a világból, hogy most már itt hagyom ezt a szörnyű bűnt, ami itt van. Hanem ő azt az első szülöttséget szerezte meg az ő halálával, amely bennünket is nem csak, hogy jog szerint tesz alkalmassá, hogy a mennyek országában örökös társak legyünk, nem csak jog szerint, hanem természet szerint is. Ezért mondja aztán Péter apostol ennek a gondolatmenetnek a folytatásaként, hogy újonnan születtetek Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Itt is megismétli, hogy újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból. Istennek igéje által. És hogy ez a gondolatmenethez hozzáfűzi még Péter apostol, ezt ne tekintsük csak egy költői fordulatnak. Ugyanis, amit számunkra talán a legfontosabb, és talán amit a legkevésbé veszünk fontosan, ma, mint egy 6 milliárdan a Föld vallásos lakosai közül,
az az, hogy újonnan születtetek mi által? Isten igéje által. Jézus Krisztus nem véletlen mondja, hogyha nem eszitek az én testemet, nem isszátok az én véremet, nem lesz élet bennetek. Az ő igéje nélkül, amelynek mindennapi táplálékunk lenne, nem lesz élet bennünk. Az újjászületésnek itt az áloga. A Szentírással élni kell. Ez az, ami bennünket alkalmas, itt tud bennünk Isten munkálkodni. Mert az Isten igére ne úgy gondoljunk, mint szavak halmazára. Az Isten igére csak úgy gondolhatunk, ahogy kezdődik a János evangélium. Hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és minden általa lett. És nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Isten igéje teremtő, és bennünket is át tud formálni, azzal, hogy vele élünk. Ha Krisztus önmagát azonosítja az ő beszédével, ha az ő beszéd által teremt, akkor mennyivel inkább képes újjáteremteni? És ha ezt a csodát meg tudta tenni Isten, hogy bennünket életre hívott az ő beszéd által, akkor mennyivel inkább kell hinnünk abban a csodában, hogy újjá is tud bennünket teremteni. Pascal föl is teszi a kérdést, a nagy matematikus. Mi könnyebb valamit a semmiből megteremteni, ami nem volt, vagy valamit újjá teremteni, ami egyszer már volt. Ő ezt az újjáteremtésre értette. De mi tudjuk, hogy a mi újjáteremtésünk a Krisztus jellem tulajdonságaiban való újjáteremtést jelenti. Ezért kell az, hogy együtt munkálkodnunk az Istennel, nem áll többől, mint a mi önző énünk feladásából. Ez a hatalmas küzdelem. Ez a nagy küzdelem. Erre mondja Jézus Krisztus a Jelenések könyve 21. fejezetében, a Biblia végén, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ez az a győzelem, ami fiúvá tesz bennünket, ami örökös társá tesz bennünket, ami lényegében a Biblia erkölcsi öröklés jogának az alapja. Így gondoljunk tehát az Isten erkölcsi rendjére, és a példabeszédek 21. fejezetével zárom a mai előadást, amely össze is kapcsolja ebben az értelemben az eddigi előadásoknak a summázatát is, azt a fajta elhívást, amire Isten a mi együtt munkálkodásunkat szánja. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. Ez a mi örökségünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és rövid szünet után esetleg majd kérdésekkel folytathatjuk.

Folytatjuk tovább a római levélnek a tanulmányozását, és folytatjuk tovább ezzel együtt az evangélium megismerését, hiszen most már a harmadik alkalommal már nem a bűnnek a jelenlétéről és a kárhoztatásáról beszélünk, hanem arról, hogy milyen megoldást hozott az Isten a bűn problémájára. Ugye az első lépésben arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus áldozata, mint helyettes elfedező áldozat, az, ami lehetővé teszi az ember számára az életet, ez az alapja az életnek, hiszen ezen az alapon az Isten elveszi az embernek a bűneit, és igazságot tulajdonít az embernek. Erről volt szó az előző alkalommal, a tulajdonítás gondolatáról, hogy az Isten azt ígéri az embernek, hogy Krisztus áldozata nyomán ajándékba kaphatja az ember az igazságot, méghozzá olyan módon, hogy az Isten nem tulajdonítja az embernek a bűneit, hanem Krisztus igaz életét tulajdonítja az embernek, azaz nem rója fel az embernek a bűnterhét, a bűneit, hanem a javára írja Krisztus igazságát, és így gyakorlatilag úgy áll az ember az Isten szín előtt, mintha soha nem vétkezett volna. Azt nyerheti el ezt, aki Ábrahámhoz hasonlóan ragadja meg ezt az ígéretet az Istentől, aki Ábrahámhoz hasonlóan megharcolja a hitért, a harcot, küzd a hitért, küzd azért, hogy bízni tudjon az Isten ígéretében, aki keresztül megy azon, hogy reménytelen körülmények között is belekapaszkodjon az Isten ígéretébe, és kitart ebben a magatartásában egészen addig, míg teljessé válik a hite, míg teljes bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, olyan bizalmat, amely elvezeti az embert odáig, hogy rábízza magát az Istenre minden körülmények között, és engedelmeskedjen neki. A mai alkalommal pedig az 5. fejezetben arról lesz szó, hogy aki ezt megteszi, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, a kegyelemnek az ígéretébe, a bűnrendezés lehetőségének az ígéretébe, aki megharcolja ezt, ahogyan Ábrahám küzdött a hitért, az mit kap ajándékba? Ennek az embernek milyen ígéretek szólalnak meg, milyen ajándékot nyer el az az ember, aki belekapaszkodik hittel az Isten ígéretébe, és megragadja azt. Tehát ez a mai előadásunknak a címe, Krisztus áldozatának a gyümölcseiről. Mi az eredménye a Krisztus áldozata nyomán hitáltal elnyerhető igazságnak, és hogyan hat ki Krisztus áldozata az egész emberiségre, minden ember életére? Az 5. fejezetet én elolvasnám bevezetésül. Figyeljük meg, hogy két nagy részre lehet osztanunk. Az 5. fejezetnek az első 11 verse alkot egy egységet. Ezt is két részre oszthatjuk. Az első 5 vers szól a legalapvetőbb áldásokról, ajándékokról. Utána a 6-tól 11. vers szól arról, hogy mi az Isten szeretetét, amire válaszol az ember hittel. Az Isten szeretetét Krisztus áldozatában láthatjuk meg, és Krisztus áldozata megerősíti az ember bizalmát, hogy bízzon az Isten kegyelmében, és teljesen rá tudja bízni magát. És ezután az 5. fejezet 12-től 21. verse már egy egységet alkot, ahol Ádám életét és Krisztus életét állítja egymással szembe az apostol, és nagyon röviden így lehetne megfogalmaznunk ennek a szakasznak az értelmét, hogy amit Ádámban elvesztett az ember és az emberiség, amit Ádám bűne miatt elvesztett az emberiség, azt Krisztus engedelmessége által visszanyertük, sőt, annál többet nyertünk Krisztus által, mint amit Ádámban elvesztettünk. Figyeljük meg tehát akkor ezeket a szakaszokat, mielőtt versről versre átgondolnánk. Megigazolván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki.
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez tehát a mai esténknek a témája, és akkor, amint említettem, három részre oszthatjuk, abból az első két rész azért egymáshoz tartozik gondolatilag, az 5. fejezet első 11 verse, és először is annak az első 5 versét nézzük versről versre. Ez az egész fejezet áldásokról szól, és különösképpen az első 11 vers, de az első kérdés, amit fel kell vetnünk, hogy mikor nyerheti el egy ember ezeket az áldásokat. Így fogalmaz, megigazulván azért hitáltal. Így is fordíthatnánk ezt a kifejezést, hogy miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, vagy miután megigazítattunk hitáltal. A görög szöveg kifejezi azt, hogy az ember nem maga teszi magát igazzá. Az ember nem maga teszi igazzá magát, hanem az Isten igazítja meg az embert, de mielőtt a békesség létrejönne az ember életében, azelőtt ennek a változásnak be kell következnie. Hit által igazzá kell lenni az embernek, hit által igazzá kell nyilvánítatnia, meg kell igazulnia az Isten kegyelme által, Jézus Krisztus áldozata által. Vagyis az az ember nyeri el ezeket az áldásokat, aki az Isten ígéretét bizalommal ragadja meg, aki Jézus Krisztus áldozatára válaszol, és ez a válasz nem más, mint a hit. Az ember válasza az Isten szeretetére, az az Isten iránti bizalom, az a hit. Ez az, amivel az ember válaszolni tud a kegyelemre, amellyel az Isten lehajolt hozzá, arra a tényre, hogy nem véget vetett az ember életének az Isten, hanem félretette az ember bűneit, és kegyelem időt biztosított mindannyiunk számára. Amikor egy ember eljut erre a válaszadásra, amikor egy ember eljut oda, hogy az Isten az áldozat nyomán, Krisztus áldozata nyomán bizalomra méltóvá tud válni az ember szemében, akkor történik ez a változás, és akkor jönnek azok az áldások, amelyekről az apostol ebben a fejezetben szól. Tehát annak az életében születnek meg ezek az áldások, aki válaszolt
akinek a szívében megszületett a válasz az Isten iránta való szeretetére. Ez a válasz pedig nem más, mint az, hogy bizalmat tanúsít az Isten iránt, mint hogy megragadja bizalommal az Isten szavát, és magára vonatkoztatja Krisztus áldozatát. Mi történik ennek az embernek az életében, aki rábízta az igazságot az Istenre, rábízta a megigazítást az Istenre, és ezért az Isten levehette róla a bűnterhét, és Krisztus igazságát neki tulajdoníthatta. Ugye ezt jelenti az, hogy megigazulván hit által, igazzá nyilvánítatva hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az első kézzel fogható, mondhatnám így is, hogy nagyon látványos eredménye annak, hogy egy ember feladja az önigazolásnak az útját, és elfogadja, hogy az Isten igazítja őt meg, hogy az Isten kegyelméből fog élni, az első nagyon látványos eredménye a békesség. Az emberi életnek alapvető nyomora, hogy hiányzik a békesség az életünkből. Tele van békétlenséggel, tele van feszültséggel, tele van gyötrelemmel az emberi élet, és ez valahol törvényszerűség. Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk az 59. fejezetben, a 20. és 21. versben a Bibliának ezt az összefüggését, ezt a törvényszerűségét, megállapítását. Ézsaiás könyve 57. fejezetének 20-21. verse. A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárthány ki. Nincs békesség, szól Isten a hitetlennek. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Tehát az emberi életben az ember próbálja megtalálni a békességet, és ideig, óráig találhat békességet, de olyan békességet, ami tartós, az csak az igazság útján találja meg az ember. Így mondja szintén Ézsaiás könyve, hogy lesz az igazság műve békesség. Ezzel szemben pedig, ha az ember az önigazolásnak az útját választja, hogyha az ember az Istennel szembeni lázadás útját választja, ez törvényszerűen magában hordozza a feszültséget, a nyugtalanságot, az állandó küszködést és küzdelmet. Amikor azonban egy ember feladja ezt a küzdelmet, amikor egy ember végre elfogadja az Istent, elfogadja az Isten szeretetét, és nem lázad tovább az Isten ellen, hiszen a válasz ezt jelenti. A szeretettel való válasz a szeretetre ezt jelenti. Akkor békesség költözik az ember életében. Nincsen tovább háborgás, nincsen tovább az a feszültség, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. Az embernek nem kell magát igazolnia tovább. Nem kell magát védenie, nem kell félnie attól, hogy vajon hogyan tekintenek rá, és vajon mi lesz a sorsa, hiszen az életét arra bízta, aki az élet szerzője, aki az élet teremtője, akinek hatalma van, ha kell a halálból is visszahozni az embert. Az az ember, aki ezt áttéli, az az ember, aki ezt valóságként áttéli, hogy ő átadta az életének a terhét, a saját életéért való aggódást letette az Isten kezébe. Az az ember egyrészt feladta a lázadást, feladta a keserűséget az Istennel szemben, másrészt feladta azt, hogy azért kelljen állandóan küzdenie, hogy önmagát megvédje, hogy önmagáról gondoskodjon, és ráér szeretni, hogy így fogalmazzak. Ráér arra, hogy emberekhez szeretettel viszonyuljon. Különben csak halkan hadd jegyezzem meg, hogy milyen szomorú gondolat ez, hogy az ember az, aki az Istennel szemben fellázadt, az ember az, aki az Isten törvényét semmibe veszi és áthágja, és mégis az ember az, aki neheztel az Istenre, és aki keserűséget ápol az Istennel szemben, és aki vádolja az Istent. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon kell illusztrálnom. Az emberi szívek tele vannak az Istennel szembeni lázadással. Nagyon sokszor hangzik el az a gondolat, hogyha az Isten volna, hogyan engedhetné ezt meg. Nagyon sokszor lehet találkozni azzal a ténnyel, hogy emberek az Istent vádolják a nyomorúság és a baj miatt, és rajta kérik számon. Pedig a Biblia szerint a bajnak mi vagyunk az okozói. Nem az Isten volt az, aki bűnre kárhoztatott bennünket, hanem mi választottuk a bűnnek az útját. Ez egy nagyon sajátos, paradox helyzet az, amiben vagyunk, hogy a megsértett fél békéltet, és a sértő fél nem hajlandó engesztelődni.
De ha valakinek az életében ez megváltozik, akkor rengeteg energiája felszabadul, mert elfogadta a helyét az életben. Elfogadta, hogy ő teremtmény, és az Isten teremtő. Elfogadta azt, hogy ő tartozik engedelmességgel, és az Istennek jogos elvárásai vannak az emberrel szemben, hiszen az ő keze alkotásai vagyunk. Aki tehát válaszolt az Isten kegyelmére, annak az életét ez a békesség át fogja itatni. És ez a békesség, ennek a békességnek a megléte vagy hiánya, az egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy az ember megvizsgálja, hogy hol is tart. Ha van békességünk, ha van bennünk békesség az Istennel szemben, és elfogadjuk őt, és bízni tudunk benne, és elfogadjuk, hogy nem mi igazítjuk meg magunkat, hanem tőle van a mi igazságunk, és ő fog megszabadítani bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy mi valóban elfogadtuk a megváltás ajándékát. Elfogadtuk az ajándékot Krisztustól. Ha viszont az ember élete tele van feszültséggel, ha az ember perben áll a környezetével, ha az ember perben áll saját magával, ha az ember perben áll a teremtőjével, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy valami hiányzik az életéből. És nem csak annyi a baj, hogy a saját életét nem tudja elfogadni, nem csak annyi a baj, hogy a környezetét állandóan vádolja, állandóan másban keresi a hibát, de ennek a bajnak a gyökere ott található, hogy az Istennel áll haragban, az Istennel áll perben, az Istennel fordult szembe az ember. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az ember hitáltal tudja megragadni az igazság ajándékát, de a békesség nem egyszerűen a hitnek az eredménye. Természetesen köze van a hithez, hiszen az ember csak bizalommal tudja elfogadni az Isten kegyelmét. De a békesség az az Isten ajándéka. A békesség, ami megszületik az ember szívében, az az Isten munkájának az eredménye, annak az eredménye, hogy Krisztus áldozatot hozott értünk, és így az Isten a kegyelmével fordulhat felénk, és mi ezzel a kegyelemmel álltunk szóba, és ezt fogadtuk el. Olvastam egy könyvben egy mondatot, ami nagyon pontosan fogalmazza meg azt a mozzanatot, amikor ez a változás létre tud jönni egy ember életében. Lehet, hogy az előző alkalommal is idéztem ezt a mondatot. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor Ellen White-nak a Jézus élete című könyvében a 135. oldalon találhatja meg ezt a mondatot, amely így hangzik, hogy az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Ebben a mondatban benne van az a két tényező, amire szükségünk van. Az egyik a bizalom, a másik pedig az Isten tekintélyének az elfogadása. Annak az elfogadása, hogy nem mi ülünk a trónon, nem mi vagyunk az Istenek, hanem az Isten fölöttünk álló lény, és mi teremtményei vagyunk. Amikor egy ember eljut ide, hogy bizalmat tud szavazni az Istennek, és alá tudja rendelni magát az Isten akaratának, rá tud hagyatkozni az Isten akaratára, akkor az Istentől áldás jön, és ennek az áldásnak az első jele, az első megnyilatkozása a békesség. Egy olyan békesség, amit az ember addig nem tapasztalt, amit addig nem élt át. Felszabadul az ember, megbékélhet az ember. Mondhatnám így is, hogy a helyre jutás, a hazaérkezésnek a békessége, a lázadásból való visszatérésnek a békessége. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, se ne féljen a ti szívetek. Ugyanerre a gondolatra utal Máté Evangélium a 11. fejezetének a 28-tól 30. versei, ahol Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és én nyugalmat adok ti nektek. Az Isten ezt a nyugalmat és ezt a békességet kínálja fel, és hadd mondjam ki azt, hogy ez a békesség, ha megszületik egy ember életében, akkor ez a békesség, ez azt jelenti, hogy az Istennel való közösségében született meg a békesség, vagyis az Isten iránti magatartásában, az Istenhez való viszonyában nyoma nem lesz az elvárásnak,
A nyoma nem lesz a neheztelésnek, a számonkérésnek, a perlekedésnek, hanem a bizalomnak és a hálának lesz. Bizalom és hála lesz az ember szívében. De ez a békesség, ez nem áll meg itt. Ha valakinek az életében ez a békesség megszületett, akkor annak az embernek a környezetéhez való viszonya is meg fog változni. Mert ha az Istennel a békesség megszületett, az Isten iránti békesség megszületett az ember szívében, akkor ez a békesség felülhalad minden nehézséget, nagyobb minden nyugtalanító tényezőnél, ami a környezet részéről jön, a vádolásoktól, ami a környezettől jöhet. Hiszen az Istenben keresem az igazságot, és nem emberek előtt akarom megigazítani magamat. Ezért az emberekhez való viszonya is megváltozik ennek az embernek. Hogyha egy ember életében azt látjuk, hogy békétlen, akkor nem biztos, hogy az emberi kapcsolatait kell gyógyítani. Akkor valószínűleg először az Istenhez való viszonyában kell segítséget nyújtanunk. Mert ha az Istennel való békességet megtalálja, akkor az emberekkel való békesség ennek eredményeként fog megszületni az életében. És van még egy terület, ez a terület pedig az embernek a saját magához való viszonya. Olvastam Simon Andrásnál egy nagyon találó mondatot, most nem hoztam ide be magammal, kint van a kocsiban, a Szeretet közelben című könyvében írja, az embernek a legnagyobb teljesítménye, vagy a legnagyobb dolog az életben, amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Igen, ez a békesség, ez az ember saját maga iránti viszonyában is meg fog jelentkezni. Nem azt jelenti, hogy önelégült lesz, nem azt jelenti, hogy büszke lesz és magabiztos lesz, és büszke lesz a hitére, hanem azt jelenti, hogy elfogadja, hogy ő kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek által. És ezért a belenyugvás kényelme nélkül tud szembenézni a hibáival, és most már szembe tud nézni a hibáival, és nem próbálja eltakarni maga előtt, mert nem önigazoló, hanem az Istentől várja az igazságot. Az embernek tehát el kell oda jutni, hogy teljes bizalommal ragadja meg az Isten által felkínált megoldást, hogy ezt teljes hittel ragadja meg, és nem a maga jó cselekedeteiben bízik, nem a maga igazságában bízik, és hadd tegyem hozzá, ami már egy ennél egy kicsit finomabb csalás, nem is a maga hitében bízik, hogy ő jó hívő, hanem az Isten kegyelmében. Amikor egy ember ide eljut, akkor békességet kap. Akkor a békesség alapvető jellemzője lesz az életének. És abban folytatja tovább az apostol, hogy Jézus Krisztus által mi nem csak békességet nyerünk, hanem ennek a békességnek közvetlen következménye az, hogy menetelünk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Krisztusban szabad bejárást nyertünk az Isten kegyelmi trónszékéhez. Krisztusban megjelenhetünk az Isten előtt, de nem is akárhogyan. Ugye az előző fejezet is utalt már erre, hogy a tulajdonítás azt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít az embernek, a bizalomra válaszként, és bűnt nem tulajdonít az embernek, vagyis úgy megy az ember az Isten szín elé. Ez az Isten elé való menetel Krisztus által azt jelenti, hogy az Isten szín előtt egy olyan ember jelenik meg, akire ha rátekint az Isten, akkor egy olyan embert lát, aki soha nem vétkezett. Aki mindig igazságot cselekedett, és ezért ennek az embernek, aki így ment oda hozzá, nem kell attól félnie, vagy azon aggódnia, hogy vajon az Isten meghallgatja a könyörgésemet. Nekünk menetelünk van az Istenhez, Jézus Krisztus által. Bemenetelünk van az Isten színe elé, Jézus Krisztus által. Nem önmagunkban jelenünk meg ott, mi csak Krisztusban jelenhetünk meg ott, mert egyedül Krisztus igazsága az, ami megáll az Isten előtt, de Krisztus igazsága által menetelünk van a kegyelem trónszékéhez. Ha ezt az igazságot mi elfogadjuk, akkor mi oda mehetünk az Isten színe elé, mint szeretett gyermekek, és azzal a bizalommal kérhetünk az Istentől segítséget, amilyen bizalommal egy szüleivel békességben levő gyermek kérhet segítséget. Hiszen erről van szó. Megbékéltünk az Istennel, az ő fia halála által, Jézus Krisztus által, és mi békességesen mehetünk az Isten szín elé. Nem kell azon gyötrődni, nem kell azon aggódni,
hogy az Isten vajon hogyan tekint ránk. Tudhatjuk ezt. Szeretettel és azzal a vágyakozással, hogy minden jóval betöltse a mi életünket, amire szükségünk van. Az Isten így tekint ránk. Erről tudhatunk. Ebben bizonyosak lehetünk, mert Krisztusról azt mondja az ige, hogy így szólt hozzá az Atya, íme az szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És amikor mi oda megyünk, Krisztusban megyünk oda. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten örömmel hallgatja meg az embernek a kéréseit. Az embernek tehát nem azon kell küszködnie, hogy vajon meghallgatja az Isten, hanem azon, hogy bizalommal kérni tudjon. Azon, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A görög ige kifejezi azt, hogy ezt az lehetőséget az ember elnyerte, és az Isten ezt a lehetőséget nem vonja meg az embertől. Fölkínálja az embernek ezt a lehetőséget, és az ember élhet vele, és az Isten nem vonja vissza a lehetőséget. Az Isten nem változik meg, ő továbbra is a szeretet Istene. Az ember bizalommal mehet ő elé, ahogyan a szeretett gyermek mehet a szülei elé, amilyen bizalommal a gyermek kérni tud a szüleitől, olyan bizalommal kérhet az ember az Istentől. Mert hogy elnyertük a kegyelmet, amelyben állunk. Ez is hasonló igealak, egy befejezett igealak. Amikor egy ember elfogadja és hisz benne, akkor kegyelmet nyert, és ezt a tényt, hogy valaki elnyerte a kegyelmet az életben, ezt a tényt ezt nem lehet megsemmisíteni csak úgy. Ez nem ilyen, hogy jön és megy. Nem. Ez ha megszületett, ha ez a viszony megszületett egy ember életében, ha hittel válaszolt az Isten szeretetére, akkor ez azt jelenti, hogy elnyerte a kegyelmet, bármilyen körülmények között, bármilyen élethelyzetbe került, mehet az Istenhez, anélkül, hogy azon aggódna, hogy vajon az Isten meg fogja hallgatni őt. Mi tudjuk, hogy megvannak a kéréseink az Istennél, mondja János apostol. Mi tudjuk, hogy nála megvannak. Bizalommal kérhetek, lehet, hogy nem fog most teljesedni, de bizalommal kérhetek. Tudhatom, ha hittel válaszolt az Isten szeretetére, akkor ez azt jelenti, hogy elnyerte a kegyelmet, bármilyen körülmények között, bármilyen élethelyzetbe került, mehet az Istenhez, anélkül, hogy azon aggódna, hogy vajon az Isten meg fogja hallgatni őt. Mi tudjuk, hogy megvannak a kéréseink az Istennél, mondja János apostol. Mi tudjuk, hogy nála megvannak. Bizalommal kérhetek, lehet, hogy nem fog most teljesedni, de bizalommal kérhetek. Tudhatom azt, hogy az Isten jót akar nekem. És a kegyelemben állunk,

maradunk, amelyet elnyertünk, ahhoz ragaszkodhatunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez a harmadik dolog, amire az apostol rámutat. Az Isten dicsőségének a reménységében dicsekedhetünk. Mit is jelent ez a dicsekvés? Mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten dicsőségének a reménységét nyeri el az ember? Mózes második könyvében, a 33. fejezetben, a 18.-19. versben választ kaphatunk arra, hogy mi is az, amit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten dicsősége. Ugye ez így eléggé nehezen megragadható gondolat, hogy ez most valami fény, vagy valami fényesség, vagy mit jelent ez az Isten dicsősége. Mózes ezen a helyen, amit idéztem, az Istentől a következőt kéri. Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a válasz sajnos a Károli fordításból nem jön ki. Az Isten a következőt válaszolja neki. Meglásd, megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon. Mózes azt kéri, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, az Isten pedig erre válaszként azt mondja, hogy én megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon, hogy az én minden jóságom te előtted elvonuljon, és kiáltom előtted az Úr nevét, és én valóban könyörülök azon, akin könyörülök, és megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Az Isten dicsősége tehát nem egy megfoghatatlan dolog a mi számunkra. Az Isten igazi dicsősége, az Isten nagysága az az ő jósága. Nem ezt tartja az Isten fontosnak az ember számára kiemelni. Nem a maga teremtő hatalmát, amellyel semmiből tud teremteni az ő szavával. Nem azt állította Mózes elé, hogy ő bármit megtehet, és ezt senki nem kérheti tőle számon. Hanem azt állította Mózes elé, hogy az ő számára, az ő lényéből az ember számára a legnagyobb üzenet, a legfontosabb üzenet, hogy kicsoda az Isten. Az Isten pedig jó. Az Isten pedig a szeretet, ahogy János apostol fogalmaz. Dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmét, aki bizalommal fogadja a megváltásnak az üzenetét, aki él azzal a lehetőséggel, hogy a kegyelem királyi székéhez menjen bizalommal, és ott alkalmas időben való segítséget fog találni, ahogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse mondja. Aki ezzel él, az egy ígérettel találkozik, amikor az Istenhez megy. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy én minden áldást megadok neked ehhez a földi élethez. Ennél nagyobbat mond, ennél többet mond. Azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyet felületek gondolok, hogy nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata az, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. És az Isten azt mondja, hogy én nem egyszerűen megáldani akarom a ti életeteket, én ennél többet akarok tenni. Én azt akarom, hogy a ti életetekből a bűnnek a gyökere kitisztuljon, hogy az én szeretetem lakozzon bennetek, hogy az én jóságomat elnyerjétek, és így az örök életre alkalmassá váljatok. Ez az a dicsekvés, amit az apostol megfogalmaz, hogy mi nem csak az Istenhez mehetünk és kérhetünk tőle, de az Isten azt ígéri, hogy miközben mi hozzámegyünk, miközben mi gyönyörködünk ő benne, és rábízzuk a kéréseinket, aközben az Isten át fogja alakítani a mi életünket, és nem kell megmaradni annak az önző, szeretetlen embernek, akik jelen pillanatban vagyunk, hanem megváltozhatunk, és valóban más emberekké válhatunk a kegyelem nyomán. Én úgy gondolom, hogyha valakit bántanak a bűnei, hogyha valakit bánt az, hogy sokszor okoz fájdalmat a környezetének, a családtagjainak, a hozzá egyébként közel álló embereknek, akkor ez egy csodálatos ígéret. Akkor ez egy csodálatos ígéret, hogy az Istennel való kapcsolat eredményeképpen az Isten dicsősége fog megláttatni mi rajtunk, az Isten jósága, az Isten jóságos lénye fog meglátszani a mi életünkben, hogy Krisztus jelleméhez hasonló jellemű emberekké válhatunk. Hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy igen, így kellene élnünk, hanem az Isten azt ígéri, hogy így élhetünk ezen a földön. Hogy olyanokká válhatunk, amilyen Jézus Krisztus volt, amilyennek Jézus Krisztus életét láthatjuk az evangéliumokban. Ez egy hatalmas nagy ígéret. Folytatja tovább az apostol, és azt mondja,
nem csak

eddig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Hogyha valaki elnyeri ezt az ígéretet, hogy megváltozhat az élete, hasonlóvá válhat az Istenhez a szeretetben, a felelősséghordozásban, a türelemben, az önuralomban, akkor dicsérni fogja az Istent. Akkor hálás lesz ezért, és megragadja ezt az ígéretet. De azt mondja, hogy ez nem csak ekkor van meg, amikor az Isten megígéri ezt. Nem csak ekkor tud dicsekedni vele. Ezt a nem csak pedig, hanem ezt így is lehetne fordítani, hogy sőt, dicsekedünk a háborúságokban is. Ez egy olyan ígéret, ez egy olyan reménység, ami nem csak akkor lehet meg az ember szívében, amikor éppen per pillanat nem bántott meg senkit. Ugye akkor könnyű elhinni, hogy tényleg mi jóvá tudunk válni, jókká tudunk válni, hogy mi tényleg meg tudunk tanulni szeretni. De amikor nehézség vesz körül bennünket, amikor háborúságba kerül az életünk, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy elveszítjük ezt a reménységet. Itt pedig Pál apostol másról beszél. Tehát nagyon sokszor lehet ez a tapasztalatunk, hogy mi valahol szeretnénk más emberekké válni, szeretnénk megragadni ezt a reménységet, hogy meg lehet változni. És ebben tudunk is reménykedni egészen addig, amíg csúfos kudarcot nem vallunk. De amikor eljönnek a nehézségek, eljönnek a megpróbáltatások, akkor nehéz ebben reménykedni. Mi az oka annak, hogy Pál apostol itt mégis azt mondja, hogy sőt, a háborúságokban is dicsekszünk. Hogy ott is megmarad a hálás dicsőítés, a hálás öröm az Isten iránt. Azt mondja, mi tudunk valamit. Sőt, dicsekedünk a háborúságokban is, mert tudunk valamit, méghozzá azt tudjuk, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. És innentől fordítást pontosítanám. A háborúság szó azt jelenti, hogy külső és belső nyomorúság. Tehát lehet, hogy kívülről jönnek a problémák, lehet, hogy kívülről jön a nehézség, de lehet, hogy belül van az a nehézség. Lehet, hogy saját emberi természetemmel, az önző emberi természetemmel kell küzdeni. De azt mondja Pál apostol, hogy mi tudunk valamit. Tudván azt, mert mi tudjuk azt, hogy a háborúság arra ösztönzi az embert, arra készteti az embert, hogy álhatatos maradjon. A békességes tűrés szó helyén az álhatatosság kifejezés van, és azt mondja a folytatásban, az álhatatosság pedig próbatételt, ez a károli fordítás, a görög szövegben szó szerint azt szerepel, az álhatatosság pedig kipróbáltságot nemz. A kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt mondja az apostol, hogy azért marad meg a reménységünk, azért tudjuk dicsőíteni az Istent az ígéretért, mert mi tudjuk azt, hogy az életben a megpróbáltatások és a nehézségek arra szolgálnak, hogy megtanuljunk bízni az Istenben. Mi tudjuk azt, hogy a hitet gyakorolni akkor lehet, amikor bajban van egy ember. A hitnek az a sajátossága, hogy bizalmat kifejezni pont a reménytelenség között lehet az Isten iránt, és nem akkor, amikor erre nincsen szüksége az embernek. Ezért, mivel az Isten az ő saját lelkét töltötte ki az ember szívébe, a fiúság lelke töltetik ki annak az embernek a szívébe, aki elfogadja az Istent, elfogadja az ő segítségét, és ez a Szentlélek, ez az Isten iránti szeretetet hozza, az Isten iránti szeretetet munkálja ki az ember életében. Ezért mi történik az emberrel, amikor nehézségbe jut? Bekerül egy nehézségbe, ami maga a próba. Ami maga a próbára teszi az embert, hogy most hogyan fog dönteni. Az Isten szeretete mellett dönt, vagy pedig a saját útját választja, és azon jár tovább. Az Isten iránti szeretet arra indít, hogy én az Istennek szavazzak bizalmat, és bízzam rá a megoldást, annak a problémának a megoldását, a szabadítást. Arra ösztönöz az Isten iránti szeretet, hogy én legyek álhatatos abban a próbában, legyek kitartó és hűséges az Isten mellett. Az álhatatos szó a görögben a hipomonei kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy alatta maradni a tehernek. Tehát amikor egy ember belekerül egy válságba, akár kívülről jön valami nehézség, valami előáll egy élethelyzet, akár pedig belül jön valami kívánság, ami az Isten akaratával ellenkezik, jön valami olyan belső érzés, amely megfosztja őt az Isten jelenlététől,
amely elszakítaná őt az Istentől. Ebben az élethelyzetben, amikor az ember erre rádöbben, akkor az Isten iránti szeretet arra ösztönzi az embert, hogy tanúsítson bizalmat az Isten iránt. Hogy ne meneküljön el az elől a nehézség elől, ne válassza a könnyebb megoldást, ne válassza az emberileg egyszerűbb és könnyebb utat, hanem vállalja azt a nehézséget, ami egyszerűen abból a tényből fakad, hogy ő az Istentől várja a megoldást, és nem keres emberi megoldást. Ugye mennyire nem magától értetődő ez? Tehát az ember, amikor nehézségbe jut, akkor az a természetes, hogy elkezd kapkodni, és elkezd megoldást keresni, és azon jár az agya, hogy hogyan tudná azt a helyzetet minél hamarabb elfelejteni. Hogyan tudna onnan kimenekülni. Az Isten pedig azt mondja, hogy az ember ne meneküljön ki abból a helyzetből, hanem maradjon alatta a tehernek, és mondja azt, hogy én tőled várom a megoldást, Istenem. Bízza rá az Úrra a megoldást. Ez nem feltétlenül jelent majd tétlenséget. De mindenképpen ott kezdődik, hogy az ember nem a saját elképzelését valósítja meg automatikusan, nem emberi megoldásokhoz folyamodik, hanem először elfogadja azt a nehézséget az Isten kezéből, és megharcolja azt, hogy bízzon az Istenben, és rábízza a megoldást. És miközben rábízza a megoldást, aközben majd az Istennel való kapcsolatban nyilvánvalóvá válik, a kötelesség és a lelkiismeret meg fogja számára mutatni azt, hogy most ebben a helyzetben ne tegyen semmit, mert nem ő neki kell megoldani ezt a helyzetet, vagy mit tegyen, és azt hogyan tegye meg. Ez a különbség a hitben járás és az emberi vallásosság között. Úgy lehetne talán így szemléltetni, hogy az emberi vallásosság azt mondja, hogy Istenem, én eldöntöttem, hogy ezt fogom tenni, kérlek, áldjál meg. És elindul. És utána visszanézés azt mondja, hogy de hát Uram, hát hol vagy? Hát én kértelek, hogy áldjál meg. Ez a magatartás pedig azt jelenti, hogy az ember belejut egy nehézségbe, és az ember bizalommal megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, te látod az én helyzetemet. Te tudsz megoldást adni. Nekem lehet, hogy vannak elképzeléseim is a megoldásra, de én nem szeretném, hogy az én akaratom legyen meg. Én azt szeretném, hogy a te akaratod legyen meg, a te szabadításod legyen meg. Én kész vagyok vállalni a nehézséget. A te kezedbe teszem ezt a helyzetet. Hozzál megoldást, kérlek számomra. És ekkor az Isten mutat valami megoldást. Tehát a nehézség, a megpróbáltatás, az különlegesen jó alkalom a hit gyakorlására. Mondhatnám, hogy az egyetlen alkalom, amikor a hitet lehet gyakorolni. Ezért ez maga a próba, annak a próbája, hogy az ember ebben a helyzetben bizalmat fog tanúsítani, vagy bizalmatlanságot fog tanúsítani. Az emberi megoldás akkor abban a pillanatban kézenfekvő és könnyű. Ezért az Isten arra indít, az Isten iránti szeretet arra indítja az embert, hogy most tűrjön. Most maradjon alatta a tehernek. Most ne az emberi megoldást válassza. Ne aggódja ki magát a gondviselés tenyeréből. Ne ugorjon ki az Isten kezéből, hanem maradjon ott veszteg, és várjon az Isten szabadítására, és bízza rá a szabadítást az Istenre. Hogyha az ember alatta marad a tehernek, ha az ember elfogadja az Isten kezéből azt a helyzetet, akkor kipróbáltá lesz. Akkor ennek meg lesz a jó eredménye, az Isten még soha nem hagyta cserben azt az embert, aki rábízta a megoldást. Aki azt mondta, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi, de én az Istenhez hűséges leszek, ahogyan megismertem őt, én ragaszkodok hozzá, és tőle várom a megoldást. Azt az embert, aki ezt a magatartást választja, aki ezt az utat választja, azt az embert az Isten nem hagyja cserben.

Hát szeretettel köszöntünk mindenkit a második részének az eladásunkon. A mai eladásunk címe a mi mindennapi kenyerünket, ugye? Az első eladáson volt a három kérést vizsgáltuk meg. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved és jöjjön a te országod címmel. És a bevezetést, a megszólítást, hogy hogyan szólítsuk meg az Istent. Most a negyedik kérést szeretnénk megbeszélni, ami arról szól, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ugye ez egy eléggé húsba vágó kérdés, lehet így mondani, és nagyon sok embert foglalkoztat. Talán az előző három kérdés nem is annyira tiszta, mert nem tudja az ember mindnek a fogalmát, de ez, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, azt hiszem, ez mindenkiben visszhangzik. És a mindennapi kenyér, mint olyan eléggé a történelemben sokat foglalkoztat a dolog volt, mert nagyon sok ember várja mindig a mindennapi kenyeret, hogy itt nem csak a kenyérről magáról van szó, hanem maga a megélhetésről van szó. És hát azt látjuk, hogy nagyon sok embernek, hát az emberiségnek a nagy részének ez mondhatnám mindennapos gond a mai napig is. Ez a mindennapi kenyérgond nem volt megoldva, és aztán most nincs megoldva. Ugye miért ezzel a kéréssel folytatódik az imádság? Ugye szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, és a mi mindennapi kenyerünket ad meg. Ugye ez hogy kapcsolódik az előző háromhoz? Ugye nagyon egyszerűen az előző három kérés az főleg lelki dolgokat taglalt, hogy az ember hogyan mutassa be az Istent, hogy az Isten akarata hogyan válik valóra ezen a földön, de nyilván mi fizikai lények is vagyunk, és kenyérre is szükségünk van. Az Isten ezt jól tudja. Ugye hát szokták mondani, hogy most lelki dolgokkal lehet táplálkozni, meg kell is, de fizikai dolgokra is szükséges, az Isten ezt jól tudja, és ő szeretné azt is megadni nekünk, de ezt is szeretné a kérnénk tőle. Mielőtt rátérnék arra, hogy pontosan mit is tartom ez az a kérés, és tényleg az ember hogyan tárja ezt az Isten elé, és mit is takar ez a mindennapi kenyér, utána néztem az interneten, hogy végül is a mai világban hogy is van meg ez a kenyér az emberiségnek, és hogyan nem. Hát mit mondjak, elég megdöbbentő adatok vannak. Ilyeneket írtam ki, hogy például mai a világban, amikor az ENSZ szerintem kitűzte, hogy 2000-re megszüntetik a Földön az éhséget, hát ahhoz képest ma 1 milliárd ember éhezik. Ugye vagyunk mennyi? 7 milliárdan, és abból 1 milliárd ember naponta éhezik. Aki, nem tudom, éhezett már valaki életében? Mondjuk nem evett 4 napig. Hát nem azért, mert beteg volt, hanem mert nem volt mit enni. Hát volt, tehát cukros kenyeret, de hogyha nem lett volna semmi. Ugye mi ebben az országban, Magyarországon nem is tudjuk pontosan, hogy a legtöbb nem ismer az éhezést. Hát ne is ismerem, mondjuk nem kívánom senkinek, de aki már esetleg volt olyan helyzetben, én voltam olyan helyzetben, hogy nem tudtam menni, mert akartam, de mindig közbe jött valam, aztán úgy kezdtem érezni, mit jelent éhezni, amikor az ember már ugye megkíván mindent. Ugye először csak álmodik az ember, hogy milyen jó, ha lenne ezt megenném, aztán jó lenne már a kenyér is, csak lenne valami. Ugye az ember kezdi lefeladni, de már mindegy, mint csak valamit egyen. 1 milliárd ember éhezik, és ebből 200 millió gyerek. Az valami rettenetes. 200 millió gyerek éhezik. Hát akinek van gyereke, és ha nem tudna neki adni, és látna, hogy ott a kezébe sír a gyerek enni, az valami iszonyatos szívfájdító lett. És 200 millió gyerek ma is éhezik, nincs mit enni. És amellett a Földön annyi élelmiszert termenek, hogy 10 milliárd embernek elég lenne. Ugye most vagyunk 7 milliárd, amíg 3 milliárd embert jó tudnánk lakatni. Ugye 1 milliárd ember éhezik, akkor a harmad elég lenne annak, amit megtermelünk, hogy megszűnjön az éhség. Magyarországon azt mondják, hogy 100 000 ember éhezik. Ugye az azt jelenti, hogy nincs meg mindig az az ételmennyiség, vagy olyan minőség, amit kellene megadni az embereknek. Évente mit gondolunk, hány millió ember hal éhen? 55 millió ember hal éhen. Azon 5, majdnem 6 magyarországnyi lakosság, akik éhen halnak egy évbe. Amikor 10 milliárd emberre való élelmiszer termel az emberiség. És mégis egy évben 55 millió ember hal éhen. Az valami hihetetlen szám. Naponta 150 ezer ember pusztul el éhen. Ugye naponta 150 ezer ember. Akkor ebből 96 ezer gyerek.
Ugye ma is meghalt, ugye mi nem is tudjuk, meghalt 96 ezer gyerek. Akkor ilyen adatok vannak még, hogy Európában és Észak-Amerikában egy ember évente, mint egy... Ja igen, ez egy másik oldala. Még egy ilyen érdekes lebontásba adják meg, hogy minden órában 4000 ember hal meg, percenként 66, másodperceként egy ember palánta élete vész oda, mert nincs mit ennie. Ugye, mire befejezem a előadást, mennyit is olvastunk? Hogy egy órában 4000 ember hal meg. Egy, mire azt befejezzük, 4000 ember most megint meghal ilyen. Csak mi azt ugye nem tudjuk, mert itt élünk. És amellett ennek ellenére figyeljük meg, hogy az emberiség mégis hogyan foglalkozik az élelmiszerre, vagy hogyan viszonyul hozzá. Szóval Európában és Észak-Amerikában egy ember évente mintegy 115 kg élelmiszert pazarol el. Egy évben több mint egy más élelmiszert csak elpazarolnak, ugye az a kukába kerül. A szerényebb régió, mint Dél-Ázsiában vagy Afrikában 11 kilót. Ugye a fejlett országokban 115-öt, ahol meg nincs mindenki 11-et, ami azt jelenti, hogy a százszorosát pazarolják el a fejlett országokban az emberek. Azt mondja, a FAO szakértői szerint az élelmiszer fajtájától függően a veszteség 27% között van, és összességében meghaladja az évi 1 milliárd tonnát. Az Európai Unióban évente 70 millió tonna élelem végzi a szemétben. 70 millió tonna szemét, vagy étel, gondoljuk már bele. Azt mondja, a világon keletkező élelmiszerfeleslegnek már a fele is elegendő lenne az összes éhező ellátásához. Magyarországon fejenként 40 kg élelmiszer dobunk ki, évente 500 ezer tonnát, ez körülbelül 200 milliárd forint. Ugye az érdekes adat, mert ugye Magyarországon, mint a magyar nép általában nagyon szeret panaszkodni és sírni, hogy nincs mit enni, és hogy ugye teljesen lehetetlen. Amellett azért kidobálnak az emberek 200 milliárd forint értékű élelmiszert a kukába. De ez igaz is, mert ugye aki kicsit szétnéz a környezetünkben, mindenki tudja, hogy mennyi ételt kidobálnak az emberek. Hát most is mentem hazafelé, egy ilyen kifli volt a kuka mellé dobva. Ugye. Vagy sokszor látom a munkahelyemen, hogy a gyerekek visszahozzák a, még az almát is. Vagy a narancsot. Vagy játszanak az ételre, dobálják egymásra zsemlével. Meg mit tudom. Ugye csak azért mondom, itt Nyíregyházán, hogy ez nem, mit tudom én, Győr, vagy nem Amerika, ahol jól élnek, úgymond, hogy valahogy az ételnek semmi becsülete nincs. Ugye, amellett az emberek panaszkodnak és zugolódnak és sírnak, hogy kevés a fizetés, miből fogunk megélni, mit adja a gyereknek enni, ugye ezt mondják az emberek. Közben meg azt látjuk, hogy valahol az ételnek a megbecsülése az teljesen kiveszett ebből a társadalomban. Ugye amikor mi voltunk gyerekek, ez így nem volt. Anyukám még arra is megtanított, hogy találunk az utcán egy darab kenyeret, vegyük fel, másnál jó lesz a moslékba. Hát nem is dabálták el a gyerekek az élelmiszert. Örültünk, ha kaptunk valamit. Mi felszedtük az almát, ha leesett a szekérről, a porból. Most eldobálják az almát. Úgyhogy hihetetlen, hogy a jólét az ide vezet, hogy sajnos tönkreteszi a gyerekeket, és semmi megbecsülés nincs az életnek, vagyis az ételnek. Ugye azért mondtam ezt, soroltam fel, mert sok emberben felmerül az a kérdés, amikor hall ilyen rémisztő számokat, meg látjuk ugye a televízióban ezeket az éhező gyerekeket csontig soványodva, alig bírnak levegőt venni, felpuffadt hassa, hogy na akkor hol az Isten? Miért hagyja ezt az Isten? Hát most akkor erre gondolom, az Isten ezt hagyja? Rengeteg élelmiszert szállítottak, még te mai nap is szállítanak a fejlődő osza, hogy az éhező gyerekeknek, de elvész a korrupció zsákut szájában, a fegyveres konfliktusokban, ugye ott is állandóan ölik egymást az emberek, mindig polgárháborúk dúlnak. A Föld még ebben az áldatlan állapotban is annyi sok ugye, természeti katasztrófa van, meg annyi rengeteg árvizek, és ennek ellenére mégis megterem annyi élelmiszert, hogy elég volna 10 milliárd embernek. És ennek ellenére az éhezők száma meg csak nő. Azt is olvastam múlva, hogy bejött ez a gazdasági válság, az éhezők száma hirtelen megugrott 70 millióval. Hirtelen. De nem látjuk azt, hogy az élelmiszerrel takarékosabban bánnának. Valami hihetetlen pazarlás van, és ugye mégis az emberek, amikor látják azt, hogy gond van, akkor azt mondják, az Isten, milyen Isten az, ami hagyja, hogy emberek éjjel halnak. Az Isten nem ránk bízta, hogy segítsünk a másikon. Ugye a másik ok, hogy egyik az, hogy kapzsiság, az emberek kapzsiak és mohók is pazarlóan élnek, akiknek megvan.
Másik ok az éhezésnek, hogy én nem tudom, de ilyen statisztika ugye nincsen az interneten, hogy vajon hányan kérik a mindennapi kenyeret. Hányan kértek fel úgy Magyarországon, hogy az Istentől kérték, hogy adja meg a mindennapi kenyeret. Ugye, hogyha az Isten tartsa fenn az életünket, hogy adjon, amire szükségünk van. Ugye nem tudom, erre nincsen statisztika, de valószínűleg szomorú statisztikánk jönnek, hogy ez. Ugye még azok az emberek is, akik úgymond hívőnek tartják magukat, ott sincs azt hiszem az az imádkozó lelkület, hogy ők komolyan kérik azt, hogy az Isten ma is adja meg azt, ami a betörő falatot és fenntartsa az életüket. Ugye azt onnan is mondjuk lehet következtetni, hogy láthatjuk azt, hogy az emberek ugye mitől várják, hogy az életük jobbra forduljon? Hát változzanak a körülmények, a politikában a hatalmasok hozzanak olyan törvényeket, adjanak állást, adjanak több fizetést, rendezzék az én életemet a hatalmasok, és akkor gondolom, hogy nekem jobb lesz. De ki kér az Istentől? Olyan szépen mondja a Zsoltárosban, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. Ugye mindig a nagyoktól várjuk a megoldást. Az a dolgát, miért nem ad nekem állást, miért nem emeli fel a nyugdíjat, miért nem ad nekem több fizetést. Ugye állandóan az emberek ezt mondják. De ki fordul az Istenhez? Ugye sajnos Magyarországon is hiába keresztény országban élünk. Mégis mit mondjak, hát az egyházon is az emberek a politikusoktól várják, hogy adjon több pénzt. Mindig adjanak több pénzt. Ugye? Hát a hívő ember az Istentől, vagy az a fő emberekben bízik. Vagy emberekben reménykedik, hogy majd neki jobb lesz az élet, vagy az életszínvonala. Miért is kell kérnünk? Ugye mondtam, hogy hát ki kéri. De miért is kell nekünk kérnünk? Hát az Isten nem tudja, hogy nekünk erre szükségünk van. Nekünk ez tényleg... engem hívnak, de nem ezen fel. Nekünk ezt tényleg kérni kell? De Isten nem tudja, hogy... Szervusz Isten! Isten nem tudja, miért van szükségünk? Azért mi, akinek van gyereke, és ugye nekem is van, azért jó esik a szülőnek, ha a gyerek ugye nem belemászik, mert elnézést sokszor a hűtőszekrénybe, vagy csak úgy fogja, amit úgy meg kell, és elvesz, hanem kéri. Hogy mondjuk nálunk a nagyok is mai napig megkérdezik, hogy anya, abból lehetünk, vagy mit tehetünk? Ugye megkérdezik. Miért? Nem ehet? Hát ehet, nem? Az Isten épp is szeretné, hogy mi is kérünk tőle, mint a gyermek kér a szülei, az atyát. Ugye a imádságok úgy is kezdődik, hogy mi atyánk. Hát az atyánk szeretné, ha kérünk tőle. És nem azért kérünk, mint az Isten amúgy nem adna. Ugye ilyen dolgokat írtam le, hogy azért kell kérnünk az Istentől, mert egyrészt kifejezzük az irántoló bizalmunkat, hogy mi tőle várjuk. Nem fő emberektől, meg emberektől. Bízunk benne, mikor kérjük, hogy meg is adja. Az furcsa lenne, hogy kérnek a gyerek az anyát, és azt mondja az apját, hogy nem adok. Nem adok. Éhezzél. Ugye? Hát az Isten az ad nekünk, ha kérünk tőle. Ugye a bizalommal kérjük. Vagy pedig kérjünk tőle, mert szeretnénk, hogyha az Isten is minket megtanítani jó szívűségre, takarékoskodásra. Hát ha az Isten ad nekem valamit, és én mondjuk Isten ezzel engem hálára indít, akkor ha az Istennek hálás vagyok, akkor az ember, aki az Istennek hálás, az nem úgy gondolkozik, hogy ő másnak is adni akar. Vagy legyünk olyan önzőek, hogy csak mondjuk magunknak kérjünk. Az, hogy ugye a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ugye a nékünk az többes számban van. Azért nem úgy működik, hogy hát nekem az Isten adja meg, hát kérje mindenki magának, nem? Nem. Az Isten azt szeretné, hogy mi úgy kérjük, hogy mindenkire gondoljunk, és ha az Isten ad nekünk, legyünk érte hálásak, adjunk másoknak is, vagy itt nem csak a konkrét a kenyeren szól, amit az Isten nekünk ad, anyagi javakat, abban adjunk másoknak is, Isten minket jó szívűségre szeretne nevelni. Hálára szeretne nevelni. Takarékosságra. Mert az Istentől kaptunk valamit, azt mondja, becsüljük meg. Ne szórjuk szét, ne pazaroljuk el. Mondjuk az Isten számon is kéri tőlünk, hogy én adtam neked, te hogyan bántál vele. Hogyan bántál a felhasznált javakkal. Akkor még szeretnék ehhez kapcsolatban egy igét felolvasni a Filippi levél 4. fejezet 6. versében. Szóval semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Ugye itt azt fejezik ki, hogy egyrészt, hogy háladással tárjuk fel a kívánságot, hogy mindig az embernek hála legyen az Istenért, hogy ő ma is megadta, mert ugye, hogy hogyan kell kérni, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Nem erre a hónapra, meg erre a hétre, hanem azt mondja, hogy ma. Hogy holnap mi lesz, azt nem tudhatjuk. Azt mondja, Jézus, elég mindennapnak a maga baja, a mával foglalkozunk. A holnap nincs a hatalmunkban. Ha kérünk valamit, az Isten adja meg nekünk ma. Azt mondja, ezt hálásak legyünk érte. És azt mondja, aki bőven vett, bőven is arat. Ha az Isten ad nekünk, és kaptunk bőven, és mi azt adjuk, azt mondja, hogy bőven is aratunk. Hogy így folytatja, hogy a jó kedve az adakozó szerete az Isten. Hogy az ember örömmel ad, mert ő is kapott. És tudja, hogy az Istentől kapta. Ami az Istennél elfogy, vagy nála szükélybe lenne, hogy ő nem tudná eleget adni. Hogy az egész emberiségnek is adná eleget, ad eleget. Csak az emberek nem úgy élnek vele. Azt mondja, még befejezésről a Korintusi Levél 9. fejezetében Pál apostol, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk háladás szerez az Istennek. Azt mondja, hogy meggazdagodjunk a teljes jó szívűségre. De milyen csodás az Istentől, ha mi kérünk, Isten közben arra nevel minket, hogy mi hálásak legyünk, jó szívűek legyünk, kérjünk másoknak is. Ugye voltam már olyan helyzetben, hogy nem tudtam a másiknak mit adni, de egyet tudtam érte imádkozni, Isten segítsen neki. Mert nekünk nincs mindig hatalom, hogy segítsünk, mert nekünk mondjuk nincs tele a zsebünk pénzzel. Ugye? Nem tudunk abban a helyzetben az embernek odani 5 milliót, hogy mondjuk ne vigyék el a házát. Mert nem tudunk. De egyet kérhetünk, hogy az Isten segítse meg. Azzal a lelkülettel. Ugye észrevenni a másnak a baját, hogy imádkozni, és segít, hogy az Isten segítse meg. Azért gondoljunk bele, hogy ha a hívő emberek észrevennék, hogy a másiknak mire van szüksége. És ők őszintén imádkoznának. Lenne ilyen nyomor Magyarországon? Hogy az embereket kihasználják és kizsákmányolják? Ugye akkor nem azt látunk, hogy az egyik ember keres naponta 1 milliót, a másik meg mit tudom én 1000 forintot. Észre, hogy a másiknak is szüksége van. Ugye még egy nagyon fontos dolog, az Isten meg akar minket tanítani, hogy elégedettek legyünk. Ugye az Isten nem ad nekünk ilyen terültelű asztalkámat. Az Isten nem azt mondja, hogy hát ha kértek, akkor én bőségbe öntöm. Emlékszünk, mikor az 5000 embert Krisztus jól tartotta, és ugye a kenyeret meg a halat megszaporított, ugye volt, azt hiszem, 5 kenyér meg 2 hal, és azt mondja, hogy összeszedtek utána még 12 kosára. Jézus Krisztus miért nem adott még gyümölcsöt hozzá, meg különböző, mit tudom én, dolgokat? Miért csak kenyér volt, meg hal? Milyen egyszerű étel? Lehetett volna hatalmába? Azt mondja, hogy nem. Isten mindig egyszerű ételt ad, és azt adja, amire éppen szükség van, és nem többet. És azt mondja, megtanít minket, hogy elégedettek legyünk. Pál apostol úgy mondja a Filippiek levélben, hogy megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. És tovább folytatja, tudok megaláztatni, és tudok bővölködni. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok. A jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szükölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt a Pál apostol azt mondja, hogy megtanulta. Nem egyből rájött. Nekünk is sokszor meg kell tanulnunk, hogy megelégedettek legyünk. Azt mondja, volt úgy, hogy éheztem is, volt úgy, hogy bővölködtem is. Akkor se panaszkodtam, amikor éheztem, és akkor se voltam hálát, amikor bővölködtem. Nem magamnak töltöttem, most milyen jól megy a sorom. Mindig hálás volt, és nem volt elégedetlen. Elfogadta az Istentől, amikor nem volt mit tenni, hogy az Isten akarata, az Isten majd megadja. Sokan mondták már nekem életem folyamán, hogy ismer a Bibliát, hogy hát azért mi imádkozom, hogy hiszen azért a boltban nem adnak semmit. Ugye? Ugye azt hallottuk már ezt a járasztó, de azért a boltban nem adnak, az nem lehet fizetni. Elnézést. Dolgozni kell, meg pénz kell. Imádkozhatsz te. Ugye ezt így odavogják kicsit ilyen nyersen, vagy kicsit ironikusan. Hát persze az ő szemszögből érthető, mert ők azt tapasztalták, hogy ha van valami, ha dolgoznak. És hogyha mégis elértek valamit, azt maguknak tanítják, nem az Istennek.
Viszont aki megismerte az Istent, megismer az Istennek a szeretetet, az Istennek a kegyelmét, és meg is tudjuk azt, hogy minden az Isten hatalmában van. Az is, hogy azt mondja a példabeszélkében, azt mondja, hogy az is, hogy eszünk is, iszunk, és hogy jól van dolgunk. Ez is az Istennek az ajándéka. Az emberek azt gondolják, hogy az ő ügyességük, az ő erejük, az ő képességük, az ő helyzetük, az ő nem tudom miük, az, ami segít nekik, és akkor ők meg tudnak élni. Hát a gyengék imádkoznak, mert ők gyengék. Mert ők nem erősek, nem okosak, hát ők inkább imádkozok, majd az Isten segít nekik. Ez nem így van. Pontosan az erősek fegyver az ima, mert bíznak, hogy az Isten megsegít őket. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, tévedés ne essék. Ugye az Isten felszólt minket a 4. parancsolatban, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De ők mindig tudják, hogy az erőt, a képességet, a munkát, hogy azt is, hogy például hogy esik az eső májusban, ugye milyen nagy ajándék, nem? Hát most én hiába vetettem, mert megültettem a paradicsomot, meg a paprikát, tehát nem esik az eső. Ugye az emberek már rögtön kétségbe estek, mikor még nem volt az esős idő, ugye május, mikor volt áprilisban, hogy már szárad ki a föld, szárad a gabona, drága lesz a kenyér, mi lesz velünk? Ugye? Aztán, amikor meg esik az Isten megáldja a földet, és bőven terem, akkor büszkék, hogy na most mennyit tudtunk betakarítani, milyen ügyes voltam én. Elfelejtik, hogy kinek tartoznának hálával. Ugye? Akkor az ember az ügyes, ha meg nem esik, akkor meg az Isten hibás, miért nem bocsátás őt a földre, meg egyáltalán. Szóval sajnos az emberek így gondolkodnak. A Bibliában most nem tudtam minden példát felhozni, de ha aki olvassa, csak mondjuk abból a szemszől, az Isten hányszor segített csak az éhezőkön. Ugye más nem mondjuk, amikor vonult az Isten népe a pusztában. Ugye, és ott túl sok minden nem tudtak volna enni. Ugye ilyen két és fél milliós tömeg. Hát ma is egy komoly katonai műveletlen nagy embert ellátni, ugye? Pedig van konzerv, meg tartós élelmiszer, meg zacskós, meg minden. És az Isten vezette a népet, és volt mit enniük. Volt mit inniük. Ott a pusztában. Az Úr gondoskodott róluk. Adott nekik ugye mannát. A kősziklából vizet fakasztott. Vigyázott rájuk. Nem éheztek. Hogy olvashatunk ilyen egyszerű történeteket a Bibliában, amikor a Királyok könyve, a második királykönyv olvasható a 17. fejezetben, amikor Illést is hollók táplálták, amikor ugye Akháb király üldözte és elmenekült a pusztába, és az is hollókat küldött az Isten, hogy táplálják, és a patak vizét itta. És ugye Illés ott lakott, és találkozott egy özvegyasszony, aki tudtak, hogy a Serepta özvegyasszony, így van a Bibliában, és nagy éhség volt a földön, és hát neki se volt mit enni. És az Isten hogyan segítette meg? Azt mondja, adott neki, még nem esett az eső, olajat és lisztet, semmi mást. De azt mondja, addig, míg az éhség tartott, volt egy edénye, kettő, egyik olajot, másik liszt, és azt mondta neki Illés, hogy ki nem fogy a liszt, és ki nem fogy az olaj, míg tart az éhség. És nem fogyott ki. Mondja, ez csoda volt. De az Isten képes csodákat tenni. Egy egyszerű özvegyasszony, és az Isten mégis így megsegítette. Vagy amikor éhség volt, és amikor Elizeus próféta munkálkodott, akkor neki se volt nagyon mit tenni a prófétáknak sem. És egyszer vitt nekik egy ember, nem írja a nevét, egy ember 20 árpa kenyeret. Az árpa kenyéről tudni, hogy az a szegények kenyere volt amúgy. És azt mondja az egyik tanítvány, hogy uram, hát mi ez ennyi embernek, mert voltak 100-an. Azt mondja, add oda, meglátod, még marad is. És hogy tudjuk, hogy régen milyen volt a kenyér, az nem ilyen 2 kilós, vagy 1 kilós, ilyen kerek lapos kenyereket ettek, ami valószínűleg egy kenyere talán egy embernek elég lett volna, és volt 20. Azt mondja, adtak, odaadta a 100-nak, és még maradt is. Jó szövetség, ismerős, hogy biztos ugyanezt tett, amikor megszabadott a kenyeret, hogy ő is 2 kenyeret, meg 5 halat, és 2 halat, meg 5 kenyeret szétosztott, ott is árpa kenyér volt, és aztán mennyit gyűjtöttek össze utána? Ugye 12 tele kosárra. De nem a moslékba. Ugye? Nem hogy most, hogy kiosztják nálunk is az ebéd, és összeszedünk a malasznak egy csomó moslékot, mert a gyerekek elhaigálják, vagy nem kell, vagy nem eszik meg. Azért gyűjtötték össze, mert az Isten mutatta, hogy nála nincsen felesleg, hogy elpazarolom és elhaigálom. Hogy olvashatjuk még, amikor
József idején, amikor ugye még vissza, mielőtt kivonultak Egyiptomból Mózessel, Ábrám idejében, amikor Józsefet is eladták, és hogy akkor is éhség volt a földön, és hogy ott nem csoda történt, hát mondtad nem csoda, ugye Józsefet az Isten elvitte Egyiptomba azért, mert látta erről, hogy 7 esztendei éhség lesz a földön. És Jákob meg a családja úgy menekült meg, hogy Józsefet eladták ugye rabszolgának, az Isten ott ugye magas polcra helyezte, és aztán később József gondoskodott a családjáról. Mert elmentek, és Egyiptomba vásároltak gabonát. Ugye József értelmesen megszervezte azt, hogy amikor bőségben termett, akkor nem pazaroltak, meg eladták, mint Magyarországon szokták, mert Magyarországon a bőségen terem gabona, akkor azt mondták, hogy eladják ezek a gabonakereskedők külföldre jó pénzért, amikor nincs, azt mondják, venni kell külföldre drágán. Ilyet nem csinált, hanem begyűjtötte, beraktározta a gabonaházakba, és amikor jött az 7 szükesztendő, akkor szépen adta, akinek kellett. Ugye tanulhatnánk tőle a mai miniszterek, a gazdászok, hogy hogyan kell, amikor nehéz idő van, amikor jó lét van. Ugye szoktam mondani, hogy Magyarországon 2 baj van általában a gazdászok, vagy a gazdálkodóknak, hogy amikor sok terem, amikor kevés. Ez a 2 probléma. Már a sok, akkor olcsó, ott rohad a fa alatt az alma, meg a gyümölcs, mert a kutyának nem kell elnézést, ugye? Elnézést, amikor uborkát elmert a húgom, és a trágyára haigálták, mert nem kellett senkinek. Viszont amikor nem termett, ugye emlékszünk, amikor lefagyott a megy 3 éve, volt akkor micsoda drága lett a gyümölcs rögtön. Mintha nem tudnánk elraktározni. Hát régen is el tudták. Akkor meg akkor felviszik az árat az égben. Na, ez a 2 probléma általában az embereknek, a sok terem, meg a kevés. Olyan szépen mondja Dávid a Zsoltár rokkönyve 37. fejezet 25. versében, hogy gyermek voltam, megismélhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Ugye Dávid olyan 70 éves koráig élt, azt mondja, hogy gyermek voltam, gyermekkoromban se láttam, megöregettem, egész életem, és nem láttam azt, hogy aki az Istent félte, aki az Istentől remélte az élete fenntartását, hogy az kenyérkéregető lett volna, hogy kordosbotra jutott volna. Ez érdekes megállapítás, nem? Nem azt mondja Dávid, hogy dúskálta jogba és gazdagon élt, ugye, mert van ilyen tanítás, nem mondom még közösségben, hogy azért vagy szegény, mert nem bízol az Istenben. Jézus gazdag volt? Nem mondhatnánk, akkor ő sem bízott az Istenben. Ugye, milyen furcsa lenne. Ha bíznál, az Isten téged megáldana. De azért nem áld meg, mert te nem bízol, meg hitetlen vagy. Vagy nem adsz elég adományt nekünk, mert te biztos irigy vagy. Ugye sajnos ilyen pszichikai ráhatások van, de ez butaság, hogy ilyen nincsen. Bibliában van gazdag ember is, ugye Ábrám gazdag ember volt, vagy Jób, az Isten megáldotta, de volt szegény ember is, ugye, mint Ámos prófét, szegény pásztor volt, ugye annak idején. Vagy Jézus Krisztus, vagy a tanítványa, egyszerű halászemberek voltak. Nem vetette fel őket a pénz, és mégis Krisztus kiválasztott őket, és hű emberek voltak. Mégis van valamilyen feltétel annak, hogy az Isten meghallgassa a kérésünket? Mert lehet, hogy valaki már elnézést így próbálkozott az, hogy imádkozott az Istenhez, és azt mondja, nem hallgatta meg. Vagy hát nem teljesítette. Mégis küszködik az életben. Mégsem simultak el az anyagi gondjai. Mégis sok problémába ütközik. Állandóan egyik bajból esik a másikba. Hol anyagi problémája van, hol betegség jött, hol emberi problémák vannak. Az egész létét állandóan veszély fenyeget, ugye aggodalmaskodik. Akkor most az Isten nem hallgatja meg azt, vagy az Isten valami feltételt szab ennek, hogy ő most meghallgasson valakit, és tényleg segítsen neki? Mit gondolunk? Létezik ilyen feltétel? Felolvasok hozzá egy igét. Nem is egy igét szeretném a Bibliából felolvasni, mert ez egy kicsit hosszabb rész. Csak azért, mert ez nagyon jó szemléltet az, hogy Krisztus maga mondta, mert minden korban az emberek emiatt aggodalmaskodtak. Minden korban, hát ugye megvolt a létbizonytalanság, háborúk, éhség, járványok, ugye sok, minden kornak megvolt a maga baja. De azt hiszem, hogy amit Jézus Krisztus mondott, az minden korra igaz. Itt a Máté evangélium 6. fejezete 25. versét olvasom.
Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti értetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Ahogy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megneveleti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező lilőmeit, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salomon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit igyunk, vagy mit tegyünk, vagy mibe öltözködjünk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja ti mennyatjátok, hogy mit, mindezekre szükségetek van. És akkor most jön az, hogy Krisztus szabott egy feltétet, hogy mindezekre szükségetek, de hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ugye Krisztus sok mindent elmond. Szóval ne aggodalmaskodjatok. Hát az Isten tudja. Hát látjátok, Isten eltartja a madarakat is. Azt mondja, hogy nem többek vagytok ti. Ugye a mezők lőmánál az Isten nem jobban gondoskodik rólatok. Azt mondja, az Isten nem figyel rátok. Nem tudja, hogy mit kell nektek adni. Azt mondja, hanem keressétek először az Istennek az országát és az igazságot. Azt mondja, és akkor mindez megadatik néktek. Jézus Krisztus egy hatalmas alapelvet akar nekünk mondani. Mi emberek úgy gondolkozunk, hogy ez kell megszereznem, erre meg erre van mindig szükségem, na majd, hogyha mindez meg lesz, akkor nyugodtan esetleg még, talán még egy kicsit ráérek az Istent is keresni, már elnézést. Akkor majd ráérek, elmegyek, mit tudom én, olvasom a Bibliát. Ugye sokan azt mondják, na majd, ha nyugdíjas leszek, akkor már ráérek, ugye, akkor nincs semmi ról, mert nem kell hajtanom, hogy fenntartsam az életemet, na akkor előveszem már a Bibliát, mert kicsit már arra nézek, már az Isten is mit mond, vagy akkor jobban eljárok templomba, vagy mit tudom én, az emberek sokszor így arra jelzik. Nem érkezek ilyesmivel foglalkozni, hát nekem dolgoznom kell. Hát most ki Isten keresne, ugyan már. És sajnos ugye megfordul. Krisztus mit mondta, azt mondja, fordítsuk meg az egészet. Az hogy is mondta, ha nem keressétek, mikor? Először. Ha keressük először az Isten országát, azt mondja, akkor mindezek megadatnak néktek. De Isten külön még más is mond ezzel. Azt is mondja ezzel, hogy nem a ti dolgotok, hogy fenntartsátok magatokat. Az az enyém. Az bízzátok rám. Azt mondja, hogy az aggodalmaskodással meg tudjátok növelni a termetetekre egy arasszal is. Azt mondja, hogy ez épp olyan lehetetlen, hogyha én mindig aggodalmaskodok, mi az a több lesz nekem? Most én elpanaszolom, hogy nekem ez sincs, meg az sincs, meg ama sincs. Miért? Megoldottam vele a problémát? Hát miért ilyen beteg a magyar nemzet? Hát ha aggodalmaskodás össze tudnánk gyűjteni, akkor itt tenger lenne. Meg a panaszkodást, ugye? És megoldotta a problémákat? Vagy több lett vele a kenyér? Vagy van állásom? Ha én elpanaszolom mindenkinek, hogy nekem milyen, mennyi bajom van, az jó? Azzal megoldottam valamit? Szóval Krisztus, hogy nem tudjátok, hogy ezt rám kéne bíznotok? Tudjátok, hogy ki kérdezi ezt mindig? Ugye itt azt mondja a pogányok, de tudjuk a Biblia a pogányok, az mit jelent, hogy más népek, azt mondja a hitetlenek, akik nem is bíznak bennem. Azok kérdezik ezt mindig. Most akkor Magyarország, ugye szoktam mondani, hogy most pogányország vagy keresztény? Hát ha ezt szerint nézzük, akkor kevés keresztény él ebbe az országban. Mert ezt a pogányok kérdezik, hogy mit tegyünk, mit igyunk, és mi öltözködjünk. Körülbelül ez az általános kérdések mindig megvannak. Azt mondja, Krisztus nem. Ez a feltétele. Hogyha mi ezt komolyan vesszük, akkor az Isten maga gondoskodik rólunk. Azért, mert ő megígérte, és az Isten nem csapja be az embert. Olyan szép mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Azt mondja, hogy avagy ki az az ember közületek, aki az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki. Jézus azt mondja, hogy hát ha ti emberek vagytok, és hogyha a gyerekek kérnek tőletek kenyeret, ti mást adnátok neki? Azt mondja, úgy folytatja, hogy és a halat kér vajon kigyújtád néki? Ha azért ti a gonosz létetekre tudtok a ti fiatoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyegyetetek jókat azoknak, akik kérik tőle? Hát azt mondja, hogy ti gonosz létetekre mégis igyekeztek a legjobbat adni a gyerekeiteknek. Azt mondja, mennyivel inkább az Isten,
ad nektek jót, ha kéritek tőle. De hozzáteszte, ha kéritek tőle. Szóval az Isten ezt a feltételt szabta. Ugye sok ember mondja, hogy ismerek én is olyat a munkatársaim közül, hogy hát Jánoskám, imádkozom én, de látod mégis. Ugye? Van, aki hajlik, hogy imádkozik. Azt mondja az írás, hogy kéritek, de csak azért kéritek, így mi a Biblia, hogy a gerjed elmétekre költsétek, vagyis a kívánságétokra. Sokszor az Isten azért nem adja, amit kérünk, mert tudja az Isten előre, hogy ha én megadnám nektek, azzal csak visszaélnétek. Akkor jól élünk, az Isten el van megint felejtve. Mert ugye, mikor tanul meg az ember imádkozni? Ugye múltkor beszéltük ezt, mikor bajban van. És jó, ki jön a bajból? Ugye milyen gyorsan elfért az ember, hogy az Isten megadta, megsegítette, aztán el van felejtve az Isten. Ha megint bajban, akkor megint előveszem. Az Isten azt szeretné, hogy ugye, ha mind, azért mondtam, hogy akik bíznak az Istenben, azok úgy bíznak, hogy mára is kérik. Minden nap, mert tudják, hogy minden nap az Isten annak utalva, és az Istentől várják az életük fenntartását. Akik nem bíznak, azokat a nehézség arítja, hogy most kérjük, de holnap már nem kérjük, mert most megállok én magam is, mert most már nem kell nekem az Isten, meggazdagodtam. Ugye van egy ilyen szép jellemzés a Bibliában, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, most már semmire nem szükségem. Jelenések könyvében. Most már semmire, most már az Isten se sincs szükségem, csak addig kellett, míg én szegény voltam. Ugye mit jelent az, hogy keressük először az Isten országát? Mi az Isten ország? Ugye a munka erre volt szó, hogy az Isten országáról. Keressük először az ő igazságát. Hol lehet azt megtalálni? Ugye talán az Isten úgy beleültette az emberbe a vágyat, hogy keressen valami jobbat, valami igazabbat, valami szebbet. Hát mi csupán fizikai lények vagyunk amúgy. Mi nem elsősorban inkább lelki lények vagyunk. Bár megjegyzem, hogy, hogy is a Biblia úgy mondja, hogy testiek. Ez egy ilyen jelképes kifejezés, hogy ha testiek, hogy csak az embernek a kívánsága, az önző természet, ami az előtérben van, a többi nem számít. Amit megkíván, amit meglát, ami kell neki, azok külső dolgok. Amit meg tudok enni, amit meg tudok venni, azt mondják, az az enyém. Ugye néztem, van egy ilyen dokumentumfilm, internet az egyszerűen, hogy magyar retro. És akkor mondja, ilyen 1970 valányba adják, és mondja, hogy a magyar ember mindenütt teszik. És akkor megy a kamera, és kérdezik a kedves utazót a vonaton, hogy ön miért teszik? Az a miénk, amit megeszünk. Ez volt rá a válasz. Ez egy klasszikus, ez még 70 valány volt mondani. Még nevettem rajta. Az a miénk, amit megeszünk. Ezt szokták ma is mondani különben. Ugye? Hát az Isten az ilyen embernek megadná, akkor mi lenne? Hát az, hogy a világ jobbik fele túlsúlyos. A világ másik fele meg teljesen ilyen hal. Kb. Ez lesz belőle. Visszaélnek vele az emberek. Mit is kell nekünk keresni elsősorban? Először. Az Isten országát. De mi az Isten országa? Az Isten országa az lelki ország. Azt mondja Krisztus, Isten országa ti bennetek van. Nekünk a lelki táplálékot kell elsősorban keresnünk. A fizikait azt megadja az Isten. Amire szükségünk van, és tudja, mennyire van szükségünk. Na de hogy, ugye mondtam, hogy ki kéri a fizikait. Na de ki kéri a lelkit? Hát a fizika is sokan szokták kérni szavaikban, de ki kéri a lelkit? Ugye a mai világban sajnos azt látjuk, hogy amilyen a kenyérnek a minősége, amilyen kenyeret gyártanak, ugye, a fehér kenyér, ami üres, tartalmatlan, hát valószínűleg, vagy hogy mondjam, körülbelül olyan üres, tartalmatlan semmi az a lelki dolog, amit az emberek ráöntenek. Az a rengeteg visszataszító és üres, semmit mondó filmek vagy irodalom, ugyanúgy az embernek a lelkét táplálna valami értelmes dolog, ami szellemileg, lelkileg erősítené, vagy bátorítaná, vagy fenntartaná, az elnézés, hogy azt szokták mondani, hogy csúnya, hogy olyan moslékot öntenek az emberekre. Nincs benne semmi. És ugye aki ezt úgymond megcsömöllik, az keres valami jobbat, keres valami igazabbat, valami szebbet, ami az ember lelkére, nekünk szükségünk van arra, hogy mi lelki táplálékot tegyünk.
annyira szükségünk van, hogy lelki táplálékünk nem is lehet élni. Ugye, amikor Jézus Krisztus megkísértette a sátán, akkor mit mondott neki? Ugye azt mondta Krisztusnak 40 nap éhezés után, hogy változtassa a köveket kenyerekké. És akkor Jézus mit válaszolt? Hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nem azt mondta, hogy nem kenyérrel, hogy nem csak kenyérrel az ember, hanem Isten minden igéjével, amely ő szájából származik. És azt mondta, hogy él. Nem csak kenyérrel él, hanem azzal is él, ha az Isten igével táplálkozik. Szüksége van ehhez az élethez. Sajnos a mai világban, hogy hát látjuk, hogy az emberek mivel táplálkoznak. Mit adnak az embereknek úgymond lelki táplálék gyanánt? Sajnos az egyházokban is azt tapasztalom, hogy vagy érzelmes, üles frázisokat, vagy szólamokat mondanak, vagy politizálnak, lehet választani. Vagy megy a külső ünnepség, a forma, a ceremónia, meg a szórakoztatás. De jó, kell érezni magunkat, tehát szórakoztassuk. Megy a zene, különböző színjátszás van, nagyokat mondanak a hívőknek, hatalmas felvonulások vannak, mindenféle, a lélek pedig nem kapja meg a táplálékot. És az emberek hazamennek üresen, és folytatják az életüket, ott, ahol abba hagyták. És várják a következő adagot, mint a morfiót, hogy megint elmenjünk, és megint szórakozunk. És sajnos már Isten tisztelet gyanánt az embereket szórakoztatják. Nem azt adják, ami kell az emberek, nem azt a kenyeret adják. Olyan szépen kér az Isten az embert, az Ézsaiás 55 másodikban, szinte kérlel is írva, hogy azt mondja, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ugye miért adunk pénzt azért, ami nem kenyér? Hát szoktam mondani azt, hogy ha az emberek amennyi pénzt, csak elnézést, ugye a hölgyet, csak cicomára költenek, hogy így fogalmazzak, ugye abban minden benne van a cicomába, ha annyit törődnénk a lelkünkkel, mint a külsőnkkel, ez maga lenne a mennyország. Ugye? És arra érdekes, hogy nem sonálják a pénzt, meg az időt sem. De arról van szó, hogy olvassanak valami értelmeset, de nincs nekem arra időm. Ugye, nincs idő. De utána járnak, pénzt azért keresnek, hogy elköltsék semmire. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? Ami meg nem elégíthet. Azt mondja, hallgassatok rám. Hogy egyetek, ugye. Jót egyetek, gyönyörködjék a lelketek. Nem tudom, mikor tapasztaltunk utoljára azt, hogy az embernek belsőleg gyönyörködött valamiben. Ugye nem csak a szemébe. Ugyan jó volt, olyan örömtöltött, hogy végre valami értelmes, szép, igaz, tiszta dolgot láttam, vagy hallottam, vagy tapasztaltam. Ugye sose felejtem el, hogy csak egyetlen igaz dolgot mondjak. Amikor voltunk egyszer a strandon, majd régebben volt, és akkor csak azt láttam, hogy két idős ember megy, egy néni, meg egy bácsi, és semmi különleges nem volt, csak azt, hogy fogták egymás kezét. Nagyon szép volt. Ha idősek voltak, vagy 80 évesek. Hogy kifejezték, még akkor is fogták egymásnak a szeretetüket. Ez egy szép dolog, és visszaadta a másik emberre is. Csak egyszerű dolgot mondjak, ugye. Vagy amikor megnyilvánul valami jó a másik ember, van a másik ember, hogy olyan ritkán tapasztaljuk, nem, hogy olyan jó lelkűen viszonyultak hozzánk, hogy hivatalban nem elküldtek. Nem? Az orvos visszaköszönt. Mit tudom én, ugye, ami nem kerül pénzbe, ugye, amit úgy lehetne adni. Vagy olyan értelmes filmet adnak, ami úgy tényleg azt mondja, az épített, ez jó volt megnézni. Ebből én tanultam, ez úgy megnyugtatott, kicsit elcsendesített, ez úgy megerősített lelkileg. Azért úgy kicsit bátrabb, jó a másik ember, van a másik ember, ugye, olyan ritkán tapasztaljuk, nem, hogy olyan jó lelkűen viszonyultak hozzánk, hogy hivatalban nem elküldtek. Nem? Az orvos visszaköszönt. Mit tudom én? Ugye, ami nem kerül pénzbe. Ugye, amit úgy lehetne adni. Vagy olyan értelmes filmet adnak, ami úgy tényleg azt mondja, az épített. Ez jó volt megnézni. Ebből én tanultam. Ez úgy megnyugtatott, kicsit elcsendesített. Ez úgy megerősített lelkileg. Azért úgy kicsit bátrabb lettem. Nem, az embert nem eltyűgesztette, vagy nem

tanul semmit. Amikor az ember úgy tényleg úgy együtt érez azzal, látja. Sajnos ezek egyre ritkábbak. Az emberek lelkileg halottá válnak ebben a világban. Élnek és nem élnek. Ugye Jézus idejében is azt mondta Jézus Krisztus, hogy ők élnek, de halottak. Az az élő, aki a lelki kenyérrel táplálkozik, abban élet van. Aki nem táplálkozik, az meg halott. Bárja. Mi az az élet kenyere? Mi az a kenyér? Ugye ki tudja, hogy a kenyér az minek a jelképe a Bibliában? Ugye van a fizikai kenyér, de a kenyér az egy jelképes kifejezés a Bibliában. Ugye a kenyér az jelenti az Istennek az igéjét, de ki az Istennek az igéje? Az maga Jézus Krisztus. Szeretném ezt a részt felolvasni a János Evangélium 6. fejezetéből, hogy ezt hogyan fejezte ki maga Jézus Krisztus. Ugye a zsidók azt mondták, arra hivatkoztak, hogy nekünk az Isten mannát adott a pusztában. Nem is az Isten, bocsánat, Mózes. Mózes mannát adott. Azt Jézus, hogy nem Mózes adta nektek, hanem egy az Isten. Azt mondja, Isten nem azt a kenyert fog nektek, hanem azt mondja, azt a kenyert, ami tényleg kenyér, amit azt mondja, az Isten ad majd az embereknek. És így mondta nekik, én vagyok az életnek kenyere. Azt mondja, ti atyátok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Azt mondja, hiába kaptátok a mannát, mégis meghaltatok. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kikiegyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Köszönöm. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Különben érdekes, Jézus húzott egy párhuzamot. Azt mondja, a manna is a mennyből hullott, de azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely szintén a mennyből száll alá. Mert a manna, ami ott hullott, mindig azt fejeztek a zsidóknak, azt kell tudna látni, hogy az a kenyér, az kenyér, de mindig Krisztusra mutat. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből hullott alá, szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. Azt mondja, az atyátok a mannát tették a pusztában, de meghaltak. De aki eszik ebből a kenyérből, azt mondja, az él örökké. És ez a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Ugye sokan ezt is félreértik. Azt gondolják, hogy ha ugye különböző egyházokban különböző képpen van úrvacsora, ugye van a katolikusoknál ostya van, a görög katolikusoknál aztán kis kocka kenyér és borral együtt adják, reformátusan is úszom, ott is kenyér van, máshol nem tudom, hogy van, de általában kenyeret adnak, vagy kovásztalan kenyeret, és ugye azt gondolják sajnos a hívők sokszor tudatlanul, hogy hát ha én elfogadom azt az ostyát, vagy azt a kenyeret, akkor az van, mint valami ennek valami varázsszer, vagy nem tudom micsoda, az tényleg Krisztus teste, és akkor én most élek. Így tanítják. Mert azt ugye a pap átváltoztatta a Krisztus testévé. Hát ugye a teremtő majd, ugye a teremtmény teremti a teremtőt, ugye ez egy nagyon furcsa dolog lenne. Mi is az az élő kenyér? Ha ki eszi Krisztus testét, mi a Krisztus teste? Azt mondja Jézus Krisztus, a lélek az, amely megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, az lélek és élet. A beszédek, amelyet azt mondja, az a kenyér. Miért mondja, hogy enni kell az ő testét? Mert Krisztus a testre töltött ige. Ő azonosult azzal, amit mondott. Ő nem úgy volt, mint emberek, hogy más mondunk és más cselekszünk. Ő amit beszélt, ő ugyanaz volt. Na, nem várt külön. Ugye mi emberek sokszor ezt mondjuk, aztán azt cselekesszük. Nem vagyunk azonosok a szavainkkal sokszor. Vagy nem minden esetben. Jézus Krisztus tökéletesen azonosult azzal. Az ő beszéde, sőt azt mondta, hogy az az én beszéde nem is az enyém, hanem az atyámé. János Evangélium így kezdődik, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Krisztus volt maga az ige, és ha az Isten beszédével táplálkozunk, akkor lelkileg táplálkozunk. Az Krisztus, maga Krisztus, azonosult azzal, az ő beszéde. Különben egyszerűen, ha valakinek én olvasom a könyvét, ugye valahol azonosulok a gondolataival, nem? És akkor az. Ha én olvasom az Isten beszédét, azonosulok azzal, aki azt mondja Istennel. Az. Persze elfogadom természetesen. És akkor az hat rám, az engem megelégít. Krisztus ilyen módon költözik Krisztus belé. Azért mondja Krisztus, hogy én ő bennük. Hogyan lehet mi bennünk? Ha az ő beszédével táplálkozunk. Ha az Isten igéjét napon olvassuk. Ugye, mert mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És az ember mindennapi

0: el az Isten igéjével. A János 17. fejezet 3. versében azt mondja Jézus Krisztus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye az pedig az örök élet, hogy megismerjük Krisztust, megismerjük az ő beszédét, az az örök élet feltétele. Az Isten nem csak fizikailag akar minket, ugye fizikailag meddig életünk ezen a földön? Hát túl sokáig nem. Ugye? Ki meddig? De ha az Isten igéjével táplálkozunk, akkor meddig élhetünk? Azt mondja, örökké. Az az örök élet feltétele. Ha az Isten beszédét befogadjuk, akkor az ember örökké él. Azt mondja Krisztus, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak. Örök élete. Nem azt mondja, hogy lesz, azt mondja, hogy van. Örök élete van annak. És miért van neki örök élete? Mert az Isten igéje megváltoztatja az embert. Az Isten beszéde az élő és ható. Az Isten igéjét, ha olvassuk, megváltoztatja a gondolkodásunkat, szembe tudunk menni a saját természetünkkel, átalakítja az egész embert, és maga az ember megváltozik. Mert testi lényből, mondhatnám önző emberből, az Isten igéje egy önzetlen embert formál. Miért kell meghalni minden embernek? Mert a bűn fizetsége a halál. Mikor lehet örök életet élni? Az ember önzetlen lényé válik, és az Isten eredetileg is erre teremtette. Csak hát tudjuk, bejött a bűn. És csak az Isten igéjével tudom legyőzni az önzésemet. Ha én naponta nem táplálkozom Isten igéjével, én magamról is tudom, akkor rögtön a természetem erősödik. És akkor az jönnek a kívánságok, hogy mi kéne nekem, meg miért ilyen rossz nekem, meg stb. Ugye az ember mondja magáit. Ha az Isten igéjével az ember táplálkozik, az Isten felülemel az embert ezen a világon. Megmutatja, hogy az élet több. Ugye, ahogy is mondta a Mártin, olvashattuk, hogy a test az több, mint ez az élet. De Isten nem azért teretted minket, hogy már elnézést együnk, kinyük, aztán halljunk meg. Az több. Ez a test azért több, mert az Isten itt szeretne velünk lakozni, hogyha befogadjuk az ő beszédét. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a szőlővessző. Ugye, ahogy összenő a szőlővessző, a szőlőtőke, olyan szoros kapcsolatot szeretne velünk ápolni. És ugye a szőlőtőkéből jön a nedv a szőlővesszőbe, úgy terem gyümölcsöt, ugye? Ez egy szoros kép, hogy Krisztus ilyen szép képet használ. Akik az Isten igéjét olvassák, azok olyanok lesznek, mint a szőlővessző, és a tőke fogja őket táplálni, az Istennek a beszéde. Dávid és a Zsoltárokban nagyon sok igét olvashatunk, ahogy kifejezte Dávid, hogy az Isten igéje számára mennyire fontos, és mennyire neki az élet. Azt mondja Dávid a Zsoltárok 17. fejezetében, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak ösvényeire. Azt az emberek, egy kicsit érdekes kifejezés, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam. Azt mondjuk, az emberek gonosz cselekedtek, ugye az erőszakosnak ösvény, azt mondja, hogy az emberek, az erőszakosok járják a maguk útját. Az önzemberek mennek a maguk fejé, azt mondja, de a te ajkadnak az igéjével én tudtam vigyázni, hogy nehogy én is rátévedjek. Az Isten beszédé megőrzi az embert. Azt mondja, a te igéd olyan, mint a lábamnak a szövétnek a világossága. Az ember látja, hogy ebben az életben mi a helyes. Azt mondja az Jézus Krisztus, hogy szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Hát a mai világban sok igazság van. Már nem úgy értve, sok igazság van. Mindenki fújja maga igazságát, ugye? Mindenkinek igaza van. Mindenki másik hazudik, de nekem igazam van. Körülbelül ez az alapállás. Egy igazság van ezen a földön, kedves hallgatók, az Isten igéje, mert a te igéd igazság. Az ember amúgy mindenestől fogva hazug. Csak az Isten igazsága tudja az embert igazzá tenni, az ő igéje tudja megváltoztatni. Minden ember hazug. Senki se született igaznak. De aki befogadja az Isten beszédét, azt az Isten igazzá tudja tenni, meg tudja változtatni. Még egy befejező gondolat. Azt gondolnánk, ugye, hogy az Isten igéje van erőtelen most, nem? Ki hallgatja ezt? Kinek kell az Isten beszéde? Hát most, ugye most is ennyien ülünk itt. Hányan kíváncsiak arról, hogy kérjék az Isten, csak hogy a mindennapi kenyeret adja meg? Szeretnék, ha meglenne, de hát ki fordul az Istenhez? Ki keres az Isten igéjét? Néha az emberek úgy vannak az Isten igéje, hogy ez a régi dolog. az egy szenteskedő dolog, vallásoskodó, időseknek való, meg a fanatikusoknak. Ugye? Az emberek nagy tömegben most nem keresik az Istennek az igéjét. De van egy szép prófécia a Bibliában, mert azt mondja, hogy fogják. Ez az Ámos könyv a 8. fejezet 11. versében van. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Szóval talán nekünk, akik itt vagyunk, most hihetetlen, hogy az Isten egyszer támaszt egy olyan éhséget a földön, amikor az emberek ezt fogják keresni, éhezni fogják az Isten beszédét. Hogy hallgassák az Isten beszédét. Amikor az emberek nagy tömegben felfognak, és keresik az Isten beszédét. És tudjuk, hogy mi fogja ezt kiváltani? Miért fogja kiváltani, hogy az emberek fogják keresni? Egyrészt kiváltja azt, hogy az emberek lehetetlen helyzetbe fognak kerülni. Maga az emberiség is, meg az egyes ember is. Már most is látjuk, hogy vannak lehetetlen helyzetek. Épp tennap voltam egy kis falu, és ott egy bácsi mondta nekem, hogy mennyi problémája van. Hogy volt, sorolta, hogy a felesége beteg, hogy neki is akarja, szóval nyugdíjasok is, tényleg volt neki problémája. És azt találtam neki mondani, hogy az Isten lehetetlen helyzeteket idéz elő, hogy az embert tehetetlenít tegye, hogy az Istennek lehetséges legyen rajta segíteni. Mert az ember csak akkor lehet segíteni, az ember először tehetetlen lesz, mert addig mi akarunk mindig valamit tenni. Szóval az Isten néha lehetetlen helyzet hozza az embert, hogy az Isten tudjon érte tenni valamit. És az emberiség olyan helyzetbe kerül, amikor a lehetetlen helyzetekbe kerül, mert most is mondja, sok ilyen, akkor az ember két utat választhat. Vagy keres az Isten országát és igazságát először, vagy más megoldást keres, hogy a régen rossz, ugye. Vagy sír, zokog, vagy nem tudom, mit fog csinálni. Vagy öngyilkos, azt meg tönkre mennek az emberek, ugye, ki mit választ. Vagy csal, lop, hazudik. Lehet válogatni, ugye? És azt mondja, ez fogja az embereket arrintani, másrészt az Isten szeretné, azt mondja, most is van az Istennek egy népe a földön, és az Isten azt szeretné, hogy az a nép megnyilvánuljon. Az Isten kifogja, úgy, hogy a Szentlélek kiárasztja az Isten az ő szent lelkét, és az a maga, amit most ugye az a nép vet, mert veti azt a magot, az egyszer be fog érni. Ugye most olyan jól látni, hogy tavasszal mi is elvetettük a föld magot, és akkor olyan hihetetlen volt, hogy nem látszik semmi. Ki fog az kelni? Na, picike mag. És olyan hihetetlen, hogy ki kell. Lehet, hogy megszoktuk, de nekem ugye, hogy itt élek, már régen vetettem, olyan furcsa, hogy elvetettük a magot, és kikért. És akkor láttam, hogy ott van. A retekből már lettünk is. És olyan picike egy mag. És a történet még így lesz, az Isten most is gondoskodik arra, hogy vessék a magot, és akik befogadják azt a magot, a mag pedig szintén az Isten igéje, az majd egyszer szárba fog szökkenni, és nagyon sok ember akkor azt mondja, keresni fogja. Szeretnék az Isten igét igazán hallgatni. Ráadásul ugye az emberiség nagy része kezd megcsömölni ettől a világtól. Annyi a visszataszító, undorító dolog, az igaztalan dolog, annyi az emberekben a tényleg a megcsömölés, hogy kiábránduló elnézést, a világban belefáradnak ebbe az életbe, és keresnek valami jobbat. És az Isten, amikor látja ezt az emberekbe, azt mondja, éhséget támasztok bennük az Isten beszéde órán. Gondolj bele, egyedül tiszta beszéd, csak az Isten beszéde. Ugye? Az Isten beszéde tiszta. De az emberek beszéde milyen? Hát a zavaros, egyszerűen már követhetetlen. Ugye? És mikor hallják a tiszta beszédet, és keresik, és olvassák az Isten tiszta beszédét, az megelégíti a szomjas lelkeket. És az Isten akkor fogja lezárni ezt a történet, és akkor fogja jönni. És azért kérje ezt tőlünk, hogy kérjük minden nap ezt a kenyeret. Ugye kérjük a fizikai megtartásunkat minden napra, de először kérjük a lelki kenyeret. Még egy apró történet, emlékszünk, hogy Jézus Krisztus beszélgetett a szamaritánus nővel. Ugye mentek Szamáriába, egy ellenséges falu volt, ahol nem szerették a zsidókat, mint most is sok helyütt, és akkor ott volt egy másik nemzetbeli nő, egy szamaritánus, ugye félig zsidók voltak, meg félig nem zsidók, és nem szerették a zsidókat, meg szemben voltak egymással, és elkezdett Jézus beszélni ezzel a hölgyel. Közben a tanítványok elmentek a faluba, hogy vesznek valami ennivalót, valami ugye. Ilyes volt, és ahol visszamentek, akkor látták, hogy Jézus beszél ezzel a hölgyel, és akkor mondták neki, hogy uram, hát ugye hozták a kenyeret, azt mondja Jézus, hogy van már nékem eledelem, amit ő adott. Hiába, ugye még vizet kér, úgy szólt a hölgyet, hogy adj innom. A hölgy elfelelkezett neki inni is adni. Jézus nem is ivott, nem is evett, és mégis azt mondta, van nekem eledelem, amit én adhatok. És az a eledel volt az Isten igéje, amit annak a másik embernek ő átadott. És az neki olyan örömet okozott, hogy se inni, se enni nem is akart. El is felékezett róla. Szóval először ezt kérjük, mert az megelégíti belőle a lelket. Kérjük, mondom, a kenyeret is, másodikat. De én azt kérem mindenkinek, hogy mi is éhezzük és szomjuk az Isten beszédét. Ebben a gonosz világban csak az Isten igéje tart, meg semmi más. Mehetünk a főemberekhez, meg bízhatunk emberekben, meg szíthatjuk a politikust, meg mehetünk a totozóba is, ugye, ott van mellettem. Bízhatunk sok mindenben, meg nem tudom miben, de én azt hiszem, hogy Isten pont azért engedi meg ezeket a nehéz helyzeteket itt, nem csak nekünk, hanem a világon nagyon sok embernek, hogy keressék az Isten országát. Ahhoz, hogy sajnos ebben az életben annyira sokan szenvednek, azt meg az Isten számon kér azoktól, akik megtették volna, hogy segítsenek, de nem tették meg. Hát az Isten odaadta az embereknek, mondom most is a javakat, és nem segítenek az embereken. Én azt kívánom, hogy mi éhezzük az Isten igazságát, szomjúzzuk, és keressük először az országos igazságát. Köszönöm a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Barátság. Sokat beszél példabeszédek könyve barátságról, számos igehely van. A barátság nagy téma az egész Bibliában, de példabeszédek könyvében is. Hangsúlyos téma, különösképpen még az Új Szövetségben Jézus Krisztusnak a kijelentése is hangsúlyossá teszi, amikor azt mondta, hogy nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem barátaimnak mondalak titeket. És utána elmondja, hogy milyen az igazi barát. Ugyanígy az Ószövetségben is olvashatunk kimagasló személyiségekről, például Ábrahámról. Az Új Szövetség azt mondja, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Aztán Mózesről azt olvashatjuk, hogy úgy beszélt az Úr Mózessel színről színre, amint az ember a barátjával szokott beszélni. Tehát ezek a kijelentések nagyon elgondolkodhatóak, hogy nagy súlyú és nagy jelentőségű a barátság, és példabeszédek könyvében számos igehely van, ami ezt aláhúzza. Vajon mi is a barátság? Miért van szüksége az embernek barátra? Vagy egyáltalán szükség van? Ilyen is egy kérdés. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy igen, mindannyiunknak szükség van rá. Szeretnénk, hogy legyen barátunk, igaz barátunk. Talán azért, mert a legelső és legelemibb emberi igény az, hogy nem jó az embernek egyedül. Szeretne valakire számítani. Szeretné valakivel megosztani a gondolatait. Nem mindenkinek van házastársa, vagy nem mindig adatik meg, hogy az embernek a családi körben oldja meg a problémáit, vagy beszélje meg a dolgait. Szüksége van az embernek barátra is, és a barátságnak is vannak törvényei, buktatói, van igaz barát, és van hamis barát. Hogyan lehet megkülönböztetni? Óriási téma. József Attila olyan szépen fejezi ki abban a klasszikus versorában, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Mint kiderül a Bibliából, a barátságnak a célja az, hogy az emberek jellemben növekedjenek, hogy jobb emberekké váljanak, hogy segítsék egymás fejlődését. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha problémát vagy nehézséget látnak a másik emberben, akkor a szeretettel fedjék meg. Vannak példabeszédek könyvében nagyon jellegzetes kifejezések, amelyek arról szólnak, hogy a barátságos embernek a feddései azok áldások. A 27. fejezet 6. verse azt mondja, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tehát mi sokszor pont fordítva érezzük, ugye? Hogyha valaki bennünket dicsér, vagy hogyha valaki elismeri a képességeinket, vagy a teljesítményünket, akkor úgy érezzük, hát igen, hát ez milyen jó ember, hát milyen kedves. A dicséretben és a hízelkedésben, mint majd látjuk az igékből, nagy veszély rejlik, mert az ember könnyen elcsúszhat. Jó, magam is láttam olyan embereket, akik sok dicséretet kaptak, és elismerést, és rendkívül mértékben hízeleg az énnek, a személyiségnek, és ami persze nem jelenti azt, hogy nem kell elismerés, sőt, nagyon is kell, de hogy hol a határ, hogy mennyire dicsérjünk, és mennyire ismerjünk el másikat, értékeit, és mennyire szeretettel igazítsuk útba, ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Mert ha egyik vagy másik irányban eltévedünk, pont azon a helyes kis középmértéktől, akkor hát bizony nagyon eltorzulhat az ember. Én láttam olyan embert, egy festőt, Tatabányán még diákkoromban, aki már 71 néhány éves volt, és ilyen befőttes üvegszemüveggel, távcsővel nézte a csendéletet, amit festettünk ott a rajszakörben, és hát mit mondjuk, a képei eléggé jelentéktelnek voltak. És oda jött közénk, ott volt a tanárunk, a mesterünk, és hát ott mutatott sok képet, fényképet, stb. 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, és hát úgy vártam a mestertől, hogy megmondja neki, hogy hát vannak azért itt problémák a színkezelésben, a forma, a kompozíció, szóval stb. Hát láttuk, hát én még 17 évesen is láttam, vagy 18 évesen is láttam, és nem mondta neki, hanem úgy olyan semmit mondó furcsa kifejezésekkel úgy elodázta a vélemény nyilvánítást,
és olyan kifejezéseket használt, amik persze igazak önmagukban, hogy hát látom, sokat dolgozik, sok munkája van, ugye, érdekesek ezek a képek, stb. Stb. De valahogy nem mondta meg azt, amit meg kellett volna mondani, és akkor a szegény ember azt mondta a végén ott, hogy hát én nem kérek mást ettől a várostól, csak hogy egy kihajtó terembe helyezzék el a képeimet, és cserébe nekem csak egy lakást adjanak, mert itt vagyok, életem vége felé, már 70 éves elmúltam, és nincs semmi, és nem tudok hol lakni. Hát egyszerűen megérteni ezt a tragédiát, és amikor elment, megkérdezte a tanárunkat, de a tanár úr, ne haragudjon, hát nem értem, miért nem mondta meg neki? Azt mondja, miért én mondjam meg neki? Szóval miért én mondjam meg neki? 72 éves, és nem mondta meg neki senki, hogy amit csinál, az a nullával egyenértékű körülbelül. Tehát mondom, ha senki nem mondja meg neki, akkor az ember beleöregszik abba a tudatba, hogy ő milyen nagy művész, és közben pedig az egész mű pedig nem sokat ér. Tehát emlékszem rá én is, amikor első könyvemet írtam, azt hittem, hogy megírtam. És elmentem a lektorokhoz, költőkhöz, két költő lektoráta, akik hát értenek a beszédhez és az íráshoz. És hát azt hittem, hogy hát majd egy délután alatt átfutjuk a könyvet, aztán kijavítjuk a hibákat. Első mondat. Hát ez a mondat nem jó. Na miért? Hát nem jó a felépítése. Elmondták, hogy milyennek kellene lenni. Tényleg jobb volt, ahogy ők mondták. Második mondat. Hát ez se jó. Mit akartál mondani? Hát mondom ezt, de hát akkor ezt nem így kell mondani. Két hétig mondatról mondatra végignéztük azt a könyvet. Egyrészt először nagyon szégyenkeztem, mert azt hittem, hogy tudok írni, meg olvasni, hát felnőtt emberként. És akkor ők ráébresztettek, hogy hát bizony nem tudok sem írni, sem olvasni. És először nagyon szégyeltem magam, és úgy éreztem, hogy valami végtelen nagy sértés történt rajtam. Aztán mentem hazafelé a vonaton, az első ilyen nagy stressz élmény után gondolkodtam, és azt mondtam magamban, jobb, hogy ők mondják az a mondat, vagy rosszabb? És azt mondtam, hogy jobb. Ha pedig jobb, akkor nekik van igazuk. Ők értenek ehhez, és attól kezdve már úgy mentem másnap, hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg mit csináltam rosszul. Miért fogalmaztam rosszul? És ezt azért mondom ezeket a példákat el, hogy ebből tanulhattam. A szegény ember, akinek nem mondták meg, nem tanulhatott. Tehát tényleg áldás az, ha bennünket a barátunk megfed, az embertársunk. Az embertárs is lehet barátunk, és megmondjuk azt, hogy ha valami probléma van, például a régi író Cicero, aki a barátságról írt tényleg halhatatlan sorokat, ő például azt írja, hogy ez a férfi, ugye a férfi barátjáról szól, nem hízeleg, hanem bírál, sohasem hazudik, nem gyanakvó, és nem is képmutató. Az igazi barát az nem hízeleg, hanem tud bírálni, tud fedni, és megismerteti azt, ami a másikban hiány vagy gyengeség, de pont azért, mert barát és mert szereti. Ezért az illető nem úgy fogja fel és fogadja el tőle, mint aki valami rosszat akar tenni, vagy valami nem tudom milyen módon le akarja őt járatni. A barátodnak négy szem közt jelensd meg, ha valami probléma van veled. És ne hirdesd ki azt, hogyha ő valamit rosszul csinál, mert hát nem méltó. Leszögezi a Biblia azt az alapállítást Salamon, ugyan nem példabeszédek könyvében, Prédikátor könyvében, hogy a harmadik fejezetben, hogy sokkal jobb dolga van a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Ez arra az igényre hívja fel a figyelmünket, hogy jó, ha van barátunk, de ahhoz, hogy barátunk legyen, és embertársunk legyen, ahhoz barátságosoknak is kell lennünk. És a barátságra nyitottnak kell lennünk, mert sok ember azért nem köt barátságot, mert a barátság elkötelezettséggel jár. A barátság figyelemmel jár, mert a barátságot is ápolni kell. De jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felemeli. És ez óriási vigasz. Jó magam is, amikor az életben kerültem olyan helyzetekbe, hogy tényleg az ember padlóra került, és úgy érezte, hogy és ha nem álltak volna mellettem barátok, vagy nem mehettem volna valakihez, nem tudtam volna felállni. Vagy épp emlékszem, épp feleségem említette az elmúlt napokban, hogy voltam munkahelyén egy kedves kollégája, aki amikor súlyos családi válságba került, és tényleg a depresszió legmélyebb pontjára, és úgy érezte, hogy vége az életének, akkor a barátok
elmentek hozzá, és mondta, hogy gyere ma este, elmegyünk ide. Gyere ma este, ott lesz egy összejövetel, megyünk. És fogták és vitték. És ő van öntudatlanul szinte csak ment, azt se tudta, hogy pontosan most mi történik körülötte, de hát a barátai vitték, és ez mentette meg. Ez mentette meg a nehéz helyzetből, mert figyeltek rá, mert fontos volt az ő lénye, és számíthatott rájuk, még úgyis, ha nem is kérte. Az embert a barátjától részvét illeti meg, mondja Jobb könyve, még ha elhagyja is a mindenható félelmét. Ott is, amikor Jobbot nagy csapás érte, addig jó barátok voltak a barátai, ameddig leültek vele együttérzően, szeretettel, átélték a problémáját, és nem akartak okoskodni és megmondani, hogy miért van rajtad ez a csapás, hanem együtt éreztek vele, eddig jó barátok voltak. De utána, amikor aztán megszólaltak, akkor még nagyobb gyötrelmet okoztak Jobbnak, mint előtte, mert elkezdték vádolni, és oknyomozó okoskodásaikkal kitalálgatni, hogy vajon miért van rajta a csapás, ami persze nem volt igaz. Nagyon nehéz megmondani, hogy egy embert miért ér utol egy betegség, ki miért él át valami súlyos családi tragédiát, ki miért veszíti el valamelyik szerettét. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell az ítélkezéssel, mert az ember nagyon okos tud lenni, de közben akkora sebeket ejt a másikon, hogy alig tud felállni utána. Tehát jó, ha valaki van mellettünk, és hogyha elesünk, akkor valaki felemeljen bennünket. A barátságnak a céljáról és összekötő erejéről ír Cicero nagyon találóan, amikor azt mondja, a természet az erények segítő társául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának. Tehát barátok csak azok lehetnek, akiket nemes célok kötnek össze, akik valamilyen erény érdekében, valami értékes, jobbító dolog érdekében szövetkeznek, akik viszont nem, azok cimborák, ahogy mondja, azok csak haverok, azok csak bűntársak, ha úgy tetszik, vagy hectársak, de nem barátok, az a cimboraság. Példabeszédek könyve is beszél erről, azt mondja a 27. fejezet 17. versében, miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Nagyon szemléletes, találó kép ez, de ez is egy fontos dolog, hogy vajon meddig kell élesíteni. Tehát megtalálni azt a mértéket, hogy mennyire és hogyan mondjuk meg a másiknak az értékét, ismerjük el és fejezzük ki iránta a szeretetünket, és mennyire vagyunk őszinték hozzá, hogyha valami nincs rendben. Az igazi barát az megfontolja a barátjának a gondolatát, és egy másik példabeszédek könyve ige is eszembe jut, amikor azt mondja, hogy ritkán tedd lábadat a te fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Ez is érdekes. Hogy milyen gyakran találkozzanak a barátok. Sülve, főve együtt legyenek? Vagy van valami határ? Általános tapasztalat az, amit észrevettem magamon is régen, aztán másokon pedig még inkább, és azt vettem észre, hogy az erősebb személyiség általában rányomja a bélyegét a gyengébb személyiségre. És a gyengébb személyiség elváltozik. Az a veszély fenyegeti az embert, hogy a személyisége feloldódik a másikban, és ez helytelen. Minden művésznél láthatjuk, hogy az lesz művész, aki a mesternek a ruháját, ami nem illik rá, magára tudja szabni. Mi ennek a lényege? Az, hogy egy jó mester a művészi iskolában, én is tanítottam sok ilyen iskolában, és láttam, hogy mikor jó egy tanár, akár képzőművész, zeneművész, vagy táncművész, akkor jó egy tanár, ha megfigyeli, hogy az a másik mire való, mire jó a teste, az alkata, a képessége, és úgy tudja támogatni, és úgy tudja tanítani az illetőt, hogy bár nem tud más tanítani, mint amit ő tud, tehát az öltönyét rá kell, hogy adja. De ha csak lötyög rajta, ugye akkor jönnek azok a epigonok, ugye, akik csak lemásolják a mesternek a képeit, de érezzük, hogy nincs benne eredetiség. Tehát a jó mester arra vezeti a tanítványát, hogy rátaláljon arra a nyelvre,
És amikor a diákjaimmal rajzoltatni szoktam az első órákon, mindig megnézem, én nem tanítok, nem mondok nekik semmit, csak rajzoljanak le egy témát. És közben kiderül, hogy kinek milyen az alkata, a személyisége, stb. És milyen stílusa van, hogy áll egy kérdéshez, egy képhez, egy formához, eldől. Ezért a jó barátra is igaz ez. Ezek olyan egyetemes törvények, mind művészetre, mind emberi világra nézve, hogy rátalálni, hogy mire való az illető, hogy mi az ő képessége, miben kell őt fejleszteni, vagy mi a gyengéje, hol kell erősíteni. Például Albert Schweitzer, amikor felismerte a maga gyengéit, mert rásegítették, akkor például tudta, hogy neki a matematika nem megy. Nem volt jó matematikus. Akkor elhatározta, hogy neki a matematikát kell erősíteni, és a legjobb matekos lett. Utána, mert meg akarta tanulni a hiányát, mert valaki felhívta rá a figyelmét. Tehát az egyik veszély az, hogy a barátunkhoz ne menjünk túl gyakran, és ne legyünk túl sokat vele, mert nem egészséges. Az ember különálló egyéniség, és ha nem tud a saját lábán megállni, jaj annak, aki csak a barát lába állít meg. Természetesen veszedelemben, vészhelyzetben, bajban más a helyzet, akkor lehet segíteni gyakrabban is. De ritkán tedd a te lábadat a felebarátodnak házába, hogy benne teljesedjék veled, és meg ne gyűlöljön téged. Terhes lehet az ember számára, mert mindennek van mértéke és aránya, és megtalálni azt a mértéket, hogy milyen gyakran és milyen ritkán. Például észrevettem, hogy a hölgyeknél általában inkább a gyakoriság jellemző. Most ne értsenek félre, egy bizonyos határokon belül, mert a hölgyek gyakrabban szeretnek találkozni a barátságnál, a férfiak ritkábban. A férfi barátság olyan, mint ahogy olvassuk az egyik idézetnél, mint a jéghegy csúcsa. Tucholsky-től olvasom, aki azt mondja, hogy az igazi férfi barátság olyan, mint a jéghegy, csak az utolsó tizede látszik ki a vízből, a többi alulúszik, nem látni. Hát kicsit hasonlít ez a József Attilai mondáshoz, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Tehát én is magamon is felfedeztem, hogy férfiakkal lehet úgy barátságban lenni, hogy mondjuk eltelik egy hónap, két hónap, fél év, egy év, két év, és nem is találkoztunk, és amikor találkozunk, akkor nem azt mondjuk egymásnak, hogy miért nem kerestél meg, hát milyen hűtlen barát vagy, hát nem szigyeled magad, nem is akarok többé látni, hanem hát örülünk, hogy találkoztunk, és nem a felróvás jegyében, hanem az öröm jegyében, és szinte ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. A hölgyeknek, hogy vajon hogyan működik ez egy női barátságnál, mert érdekes, hogy ez is egy külön nagy téma, hogy a nemhez hogy kötődik. Egyszer voltunk egy ifjúsági táborban, és egy nagyon értékes beszélgetésünk volt, egy jó 5-6 órás beszélgetés arról, hogy lehet-e férfi és nő egymásnak barátai. Nem ismerem felvetni a kérdést. Egészen más a helyzet például addig, ameddig nincs házasságban az illető. Teljesen kijött. Amíg nincs házasságban, addig valahogy más a helyzet. Vagy nincs kapcsolata. Amikor már házasságban vannak, vagy idősebbek, hát akkor kicsit olyan furcsa lett a dolog, mert hogyha mondjuk ugye eléggé furcsa nézni ki, hogy mondjuk egy házas ember férfi, egy házasságban élő hölgyel rendszeresen találkozgat, ugye, és megbeszélik a dolgaikat. Ugye érezzük, hogy valamit veszélybe kerülhet. Tehát csak a kérdést felvetem, ez is egy nagy kérdés, hogy vajon lehet-e férfi és nő egymásnak barátai, vagy mennyiben indokolt az, ami sok-sok népnél, vallásnál előfordul, hogy valahogy a férfiakat és a nőket egymástól elválasztják. Mondjuk egyik pacsorba ültek a hölgyek, még régebben is gyerekkoromra emlékszem, amikor Isten tiszteletre jártam, akkor külön pacsorba volt, sőt, még a gyerekeket is külön választották. Gyerekek első pacsorban, hölgyek, férfiak. És vannak olyan helyek, ahol mai napig is így van ez, sőt, ilyen gimnáziumban jártam, ahol csak fiúk tanultak. Hát persze volt ennek is hátránya, nem mondom, nem is kevés. Vajon mi az egészséges, vajon mi a normális? Ennyire mesterségesen szét kell választani a nemeket, vagy pedig valamitől félt bennünket, talán a természetünk? Ezek is olyan kérdések, amelyeket egyébként nyitva hagyok, de érdemes rajta elgondolkodni, hogy veszélyhelyzetek lehetnek ebben. Minden esetre örök kérdés az és vészhelyzet, és például voltunk egy ilyen szanatóriumban is, hogy mondjuk női beteget csak női masszőr masszírozhatott. Férfi beteget csak férfi.
Tudom, hogy ez a világban ez nevetséges, de azért elgondolkodható. De kedves hölgyek, például mondjuk egy nőgyógyászhoz úgy menni, hogy mondjuk nő lenne az illető, vagy férfi, nem tudom, biztosan érzik, hogy micsoda különbség. Ezek olyan elemi emberi igények, amelyek annyira elcsúsztak, hogy nehéz ezeket tényleg úgy normális keretek között tartani, és a mai világban pedig aztán már végképp minden összekeveredődött, de nem biztos, hogy javára történt ez. Aztán, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat, a 27. fejezet 19. versen mondja, van erre egy magyar közmondás is, nem tudom, valakinek beugrik-e esetleg ez a közmondás, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Ha megismerjük a barátot, valakinek a barátját, akkor milyen képünk lehet arról, akit még nem ismerünk? Madar a tolláról, ember barátjáról. Egyszer hozzám is eljött egy férfi, sosem láttam, és hát volt egy kedves barátom az ország túlsó felén, Ödönnek hívták, és akkor azt mondta, hogy az Ödön küldött, itt ez a levél, és a levélben az Attila, ő a barátom, fogad szeretettel. Ha az Ödön barátja vagy, akkor az én barátom is vagy, mert tudtam, hogy az Ödön milyen ember, és hát akivel ő barátkozik, az nekem megtiszteltet, és hogyha ilyen emberrel behívhatom, és együtt lehetünk, és segíthetek rajta. Tehát ez is csak egy olyan kis törvény, amit megemlít, hogy érdemes rajta elgondolkodni. Aztán veszélyei is vannak a barátságnak, számos esetben látom gyerekeknél, hát persze ez is nagy kérdés, hogy mikor lehet az embernek barátja. A diákkori barátság és a jellem érettségéről kapcsolatban Cicero azt írja, hogy az igazi barátságot az erény teremti meg, ennek fényében ismerik meg egymást a barátok, és általában akkor, amikor jellemük már kialakult. A gyereknek még nem alakult ki a jelleme? Hát persze erre azt mondják ők is, hogy barátom, persze ugye tudjuk jó, hogy az még nem biztos, hogy azt jelenti, de az igazi barátság akkor alakult, amikor a jellemük már kialakult. Mert honnan tudná az ember, hogy ki hozzá illő segítő társ, ha nem, hogyha tudja, hogy ő ki. Mert hogyha például mondjuk egy gyerek, fiatal egyik nem szeret diszkóba járni, a másik még mindig diszkóba járni. Az egyik nem dohányzik, a másik dohányzik. Az egyik közönségesen beszél, a másik meg szeliden, megfontoltan szeretne beszélni. Hát érezzük, ugye nem illenek össze? Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeznek, mondja a Biblia. Hát valahol a határt meg kell vonni, és a józanész azt mondja, hogy olyanok legyenek együtt, akiket valami értékes dolog köt össze. És a hamis célokkal kapcsolatban olvashatjuk Példabeszédek könyvében, hogy a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Iskolában látom gyerekeknél, az egyik gyereknek van több zsebpénze. Lehívja a többieket a szünetbe egy kólára. Mennek, mint a raj. Ugye? Vagy egy szendvicsre. Szendvics. Hatalmas lefizetés. Nyüzsögnek körülötte. Elfogy a pénze. Nincs zsebpénz, mert általában azok, pont azoknál a gyereknél szoktam látni, akikben valami hiány van, akik vágyakoznak szeretete, mert nem tudják a maguk kis jelleméből vagy a lényükből megteremteni azt a vonzerőt, ezért elővezik a pénzt és gyertek, meghívlak benneteket. A tékozó fiúnak a barátai is elmentek vele, amikor volt pénz, amikor nem volt, akkor a disznó vájúnál sem adtak neki enni, mert annyira szegényé vált. Tehát a Biblia kimondja ezt az igazságot, érdemes figyelnünk rá, a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Sokan hízelegnek nem a nemes lelkű embernek, hanem az előkelő embernek, és minden barát az adakozójé, olvashatjuk a 19. fejezet 6. versében, és tovább a 19. fejezet 7. versében. A szegényt minden atya fia gyűlöli, még a barátai is eltávolodnak tőle, unszolja őket, de ők eltűnnek. Tehát egy nagy veszély van, ha valaki gazdag, és nagyon sokan csapódnak hozzá, vagy jobb módú, vagy több pénze lesz, akkor nagyon figyelje, hogy vajon ki az igazi barát. Mert rendkívül önző az ember, és nagyon könnyen valami érdek. Ugye nem véletlenül a nagy nevek, a nagyon gazdagok, vonzerők azokra, akiknek névtelenek, és akik szegények, mert ezáltal akarnak ők többnek látszani, mint amik. Tehát ezt az erkölcsi törvényt fekteti le itt ez a bizonyos ige. Aztán a sikerrel kapcsolatban is nagyon fontos Cicerónak a barátságról írt írásában ezt olvasom.
Úgy beszélhettem Scipióval, barátjával, mindenről, mint önmagammal. Minden sikeremnek örült, én is az övének. És ha nehéz helyzetbe kerültünk, inkább aggódtunk társunk életéért, mint saját sorsunkért. Valahányszor Scipióra pillantottam, mindig saját vonásaimat láttam az ő arcán, mert tükrözik egymást. Mindig egymás mellett álltunk jóban, rosszban, békében és csatatéren, s már azért is mindig helyesen akartunk cselekedni, mert barátunk előtt szégyeltük volna gyengeségünket. Tehát van egy jó hatása a barátságnak, hogy egy erkölcsi minőséget mutat fel, és szégyenkezés jelenik meg bennünk, ha valami nemtelen dolgot szeretnénk tenni, mert a barátunk előtt szégyeljük. Ez is egy pozitív dolog. És azt mondja, hogy a minden sikeremnek örült, én is az övének. Hát ez se könnyű dolog. A tékozló fiú bátyja jut eszembe, amikor meghallja, hogy visszajött a testvére, épségben, egészségben nyerte őt vissza, be sem ment a házba. Megsértődött. Most megint jön majd a vagyonér, amit már egyszer megkapott? Hát én itthon voltam. Magyarul nem tud örülni annak, hogy a testvére megtért és megjobbult. Mert önző nem tud örülni, idézőjelben véve, az ő sikerének, az ő megtérésének. Az ember sajnos ilyen. Hányszor láttuk iskolában és láthatjuk munkahelyeken, hogyha valaki sikeres, ha valaki valamit jól csinál, esetleg egy ideig még elismerik, de utána megjelenik a féltékenység, megjelenik a másiknak keresztbe tenni, ugye? Hogy miért olyan jól megy neki minden, és aztán már keresnek valami problémát is, hogy esetleg még alá is tegyenek a másiknak. Tehát az igazi barátra nem ez jellemző, nem tud örülni a másik sikerének. Keresztelő Jánossal kapcsolatban egy nagyon szép igehely van János evangéliuma elején, amikor Jézus elkezd keresztelni, magyarul azt a munkát és azt a tevékenységet, amit addig János végzett, elkezdi Jézus is gyakorolni a tanítványain keresztül, és a tanítványok sokassága elmegy Jézushoz. És akkor meglátják ezt a farizeusok, és oda mennek keresztelő Jánoshoz, és azt mondják neki, hogy hát íme ő is keresztel. És mindenki őt követi. Ugye ebben az volt, hát téged nem követnek. Itt maradsz majd egyedül. És akkor azt mondta, hogy ti vagytok a tanúim, megmondtam néktek. Én csak követ vagyok. Én csak az ő küldötte. Aki előtte járok, de neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Az én örömem immár betelt, én vagyok a vőlegény barátja. Barátja. Tehát ő elvégezte a küldetését, és nem azt mondta, hogy hát engem most már háttérbe helyeznek, én már sértett helyzetbe kerültem, én már nem vagyok jó semmire, én már stb. Elvégeztem a feladatomat, és engem kisemmiznek, szóba se került ilyesmi nála. Örült. Mindenki a maga szerepére és a maga helyére kerüljön, és például ezért nagyon fontos, nagy bibliai törvényt vetít elénk, és hányan élnek ezzel a mai napságig vissza, hogy emberek magukhoz kötnek embereket Krisztus nevében. Keresztelő János mit tett? Azt mondja, íme a bárány, akiről beszélem, őt kövessétek. Tehát jó néhány olyan helyzetet, embert ismerek, és nagy tévésztároknál is megfigyelhet, hogy tömegeket vonzanak a nagy személyiségükkel. Vagy a kiható, mondhatnám szinte karizmatikus egyéniségükkel. És magukhoz kötnek embereket. A Biblia pedig azt mondja, hogy ez helytelen. Amikor valakiben felébredt az Isten szeretet, felébredt a jó iránti vágy, akkor azt a bibliai törvényt kövesse, hogy jaj annak, aki emberbe bízik. Lehet embereket szeretni, tisztelni, de ha többet gondolunk róluk, mint ami az ember, minden ember potenciálisan minden bűnre alkalmas, mert a természetünk ilyen a Biblia szerint. Tetőtől talpig nincsen bennünk épség. Ne emberekre nézzünk. Szeressük az embereket, tiszteljük a másikat az értékéért, a kedvességéért, de ugyanúgy vannak benne hibák is. És ne gondoljuk azt egy emberről, hogy ő rá kell tekinteni. Lehet bizonyos dolgokban példaként ránézni egy emberre, hiszen mindenkiben van érték, és mindenkiben van valami olyan plusz, ami a másikban nincs meg, de alapjában véve azt az elvet kell követni, főképp a keresztény személyeknek, embereknek, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom.
És az, aki észreveszi, hogy nagyon kötődik hozzá valaki, akkor erre tanítania kell, és szépen háttérbe kell vonulnia, hogy Krisztushoz menjen az illető. A Krisztus és az ember személyes kapcsolatát senki nem pótolhatja, és nem is szabad, hogy pótolja, mert abban a pillanatban, hogyha közé lép egy ember, akkor Krisztus és az ember között egy másik ember van, és ez helytelen. A Biblia legelső parancsolata azt mondja, a 10 parancsolat első parancsolata, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez olyan jelentőségi törvény, hogy voltunk egy házassággondozó héten például nyáron, ahol fiatal házaspárokkal és idősekkel is együtt voltunk, akik 1 éve házasak és akik 36 éve, és ott nagyon sok mindent megtudtunk, látva a 15 házaspár problémáit, és például az egyik fiatal asszony azt mondta, hogy az én férjem Isten helyébe lépett az én szívemben. Azt mondja, ráébredtem ezen a héten, hogy nem az Isten az első, hanem a férjem. És rájöttem, hogy ez helytelen. Vissza kell kerülnie Istennek az első helyre, mert ha nem, az rossz. Az olyan, el is mondta, féltettem, remektem, mi lesz vele, úgy tekintettem rá, mint egy Istenre, és mindent tőle vártam, és ha nem úgy tett, akkor meg kétségbe estem, stb. Hát ember ő is. De Istenben nem lehet csalódni, majd itt rátérünk arra, hogy az igazi barátnál milyen jellemvonások vannak. Tehát ez is nagyon fontos. Aztán még egy érdekes törvényszerűséget hagy említsek meg, mielőtt így az igékre rátérnék. Az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Pedig előbb azt mondtam, hogy külön személyiség, és egyiknek lehet erőteljesebb, a másiknak gyengébb a szegénysége. Azt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Követik azt a bibliai elvet, amit Jézus így mondott, Istenben nincs se férfi, se nő, se gazdag, se szegény, se szolga, se görög, se rabszolga, se szabad. Mindenki egyenlő. Egy igazi erkölcsi mértéken mérve az emberek egymástól nem különböznek. Egyenlőek vagyunk. Mindannyiunkban az emberi természet működik. Kiben milyen mértékben? Annál önzőbb. Kiben pedig mennél inkább működhet az isteni természet, amit Istentől lehet nyerni alázattal, bűnvallomással, tiszta szív kérésével, a Szentlélek igénylésével, oly mértékben jobb. De nem magától, hanem Istentől. És ezt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Bár a sors egyiket talán felemeli, a másikat pedig lesújtja. Ahogy a derékfiú megbecsüli egyszerű szüleit, úgy becsüli a jó barát is társát, bár ő gazdag, az meg elszegényedett. Ilyenkor mindig a gazdag ügyessége, tapintata oldja meg a feladatot. Úgy segíti a szegényt, hogy az örömmel fogadja a segítséget. Olyan szívességet kér tőle, amit a szegény barát könnyen tud teljesíteni. Kereseti lehetőséget biztosít számára, és nem sérti meg könyöradománnyal. A szegény, az alacsonyabb rendű barát sohasem irigykedik, amiért barátja megelőzi akár tehetségével, akár szerencséjével. Nem kér segítséget, nem is panaszkodik, mert nem látja lényegesnek a különbséget kettejük helyzetek között. Az igazi barátságot az erény tartja fent, folytatja. Tehát nem könnyű feladat, amikor a barát nehéz helyzetbe kerül, és mondjuk anyagilag segíteni kellene, hogy nehogy úgy gondolja, hogy esetleg most megsértjük könyöradománnyal. Ha a másik nehéz helyzetbe kerül, hogyan tudja segíteni úgy, hogy közben ne lépje át az érzékeny, erkölcsi határokat. Például eszembe jut Jonatán és Dávid, akiknek a barátsága talán az egyik legszebb barátság a Bibliában, emberi barátságok közül, és azt olvashatjuk erről, hogy az Úrban szövetséget kötöttek egymással. És megerősítették kezüket az Úrban. Vagyis olyan szövetséget kötöttek a barátság jegyében, hogy az élet-halál árán egymást segítik, és amikor a gyilkos dühhel Saul Jonatán apja ráadásul üldözte Dávidot, Jonatán akkor is elment Dávidhoz, és biztosította őt arról, hogy segíti őt. És nem véletlenül, amikor Jonatán meghalt, Dávid olyan keserves sírásra fakadt, és az írdalát olvashatjuk Sámuel első könyvében, hogy azt mondta, hogy olyan szeretetet ismert meg Jonatántól, amit semmi más emberi szeretetnél nem tapasztalt, az igazi baráti szeretetet, az önfeláldozó szeretetet. Tehát tapintat, figyelmesség kell. Itt Cicero azt írja, hogy olyan helyzetet kell teremteni, amiben úgy segíthet, hogy nem szégyenéti meg. És a szeretet meg tudja oldani ezt a problémát. Mint mondtam, a rosszban is együtt ér az igazi barát. A próba kideríti azt, hogy
egy nehéz helyzet, hogy vajon igazi barát a másik, kit kell kiválasztani? Olyan szilárd, megbízható és áhatatos férfiút, ugye, vagy nőt, akinek jellemét hosszabb ideig figyeltük, de nem csak figyeljük, próbára is tesszük. Egyesekről már akkor kiderül, hogy megbízhatatlanok, amikor kisebb kölcsön nem adják meg. Másokat nagyobb összegek lepleznek le. Sokan ígérgetéssel, hiú remények keltésével tartják azokat, akiket barátjuknak tekintenek. Mások irigységükkel árulják el magukat, akit bajért minden próbatétel nélkül megtudja, kiben bízhat, mert bizonytalan helyzetben tűnik ki a biztos barát. Tehát ez is egy fontos új szempont, hogy a próbában nehézségben dől el, amikor a másiktól valami áldozatot várnunk kell, amikor segítségére van szükségünk, hogy vajon odaáll-e mellénk, vagy hányszor láttam olyat, hogy valakit bántottak, mondjuk egy kollektívában, jogtalanul, vagy egy értekezleten, vagy egy gyűlésen, felállították, megszégyenítették, és ott volt a barátja, aki tudta, hogy az a vád nem igaz, mert nem is úgy történt, csak ki kellene érte állni. Nem teljesítette be azt a példabeszédek könyvében található igét a 31. fejezetben, hogy nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma és aki adatot veszedelemre. A kiállás. Én is átéltem jó néhányszor itt az életben. Fiatalkoromban, felnőtt koromban is. Hogy elhatároztunk valamit, mondjuk egy kollektíva, és amikor eldöntöttük, mert erkölcsileg az volt helyes, jött egy olyan helyzet, amiben viszont fenyegetettségbe kerültünk, és akkor például volt emlékszem főiskolás koromban, amikor eldöntöttünk valamit, hogy egy bizonyos dologban kiállunk a tanszékvezető előtt, és el is határoztuk, hogy ketten képviseletében a többieknek bemegyünk hozzá, és elmondjuk a problémát, és az egész szak egyet értett vele, mert ők is látták a problémát. És akkor eljött az ideje, akkor felszólt, hát azért mégiscsak annál a tanárnál kell vizsgáznunk, mi lesz velünk, azért mégiscsak el kéne végezni ezt a főiskolát, ne húzzuk ki a gyufát. És mondták, ugye, de azt mondta, hát megegyeztünk ebben, hát változott valami? Nem változott. Akkor most miért nem tudunk kiállni? De hát, ne mondd, hogy a mi képviseletünkbe, ha akartok, ti menjetek be. Bementünk, elmondtuk a tanszékvezetőnek a problémát, és hát tényleg nekünk is annál a személynél, akivel kapcsolatban volt egy probléma, hát kellett vizsgáznunk, de mivel érzékeltük, és úgy orról ránk, ezért azt kértük a tanszékvezetőtől, látjuk ezt a helyzetet, és mi most ezáltal ilyen helyzetbe kerültünk, a tanszékvezetői felügyeletet kérünk a vizsgára. Ő pedig beült a vizsgánkra, és ötösre levizsgáztunk. Én úgy gondolom, mindenre van megoldás, hogyha az ember szeretne kiállni valakiért, és nem pedig miután, másik negatív példa, miután megtörtént esetleg a megszégyenítés, utána a szünetbe oda mennek a másikhoz, és elmondják, hogy hát, neked volt igazad, és ez szégyentelen dolog, hogy bántak veled, és nem volt igaza. De ne hallják, hogy ezt mondtam. Nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma, és aki adatot veszedelemre. Sok mindent lehetne még elmondani, például az ige, amit úgy elméletileg elmondtam, de íme itt van a 25. fejezet 9. versében a titoktartással kapcsolatban. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. No, hát néhány ilyen szemezgetésszerűen nézzük meg az igéket. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik. De van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ez a 18. fejezet, 24. verse. Igen, az egyik írótól, költőtől olvastam, hogy az élőlények világában csak az ember képes arra, hogy nem vér szerinti kapcsolatot kössön, hanem lélek szerintit, szív szerintit. Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Hány embernél láthatjuk azt, hogy a szülei, vagy a testvérei nem olyan jó segítők, mint egy barát. A gazdagság szaporítja a sok barátot, mert sok barátja, akinek sok van, a széttöretik. Ugye mondhatnánk, szétemésztik. Ez is egy törvény. Igazi mély barátság az nem lehet sok emberre. Egy, kettő. Az is nagy ajándék, ha van ilyen. Sokan hízelegnek az előkelőnek, és minden barát az adakozója, ugye ez a hízelgés. 20. fejezet 19. verse, megjelenti a titkot, aki rágalmazó.
Tehát, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Az embernek ezt észre kell venni. Egy nagyon szép ige. Egyik legszebb ige a Példabeszédek könyvében, a 22. fejezet 11. verse. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Tehát kiszerezhet nagyon magas rendű barátot, aki szereti a szívnek tisztaságát. Aki életében a jellemépítés a legfontosabb. Aki arra törekszik, hogy jobb ember legyen, aki belátja a maga gyengeségét, aki alázatos. Az alázatosság jár a bölcsesség előtt. A bolondság előtt pedig a kevésség. Én emlékszem rá, amikor mentünk egyszer Finországba egy osztállyal, pontosabban zenészekkel, és hát egyik finn iskolában láttunk az egyik tanteremre egy feliratot, hogy mi vagyunk a legjobbak. És akkor mondta az igazgató nekem, látod? Látod? Azért jók, mert ezt írják, így gondolkodnak. Ők milyen céltudatosak és milyen nagyra törők, csak az juthat előre, aki mi vagyunk a legjobbak. Ugye, ma is van a világon egy nemzet. Tehát, hogy mi vagyunk a legjobbak. Mi vagyunk a világ Dávidja. Amerika. Nem nagy titkot árulok el. Mi mentjük meg a világot. Vallásilag, erkölcsileg, politikailag, gazdaságilag. Nézzük meg, hol tart erkölcsileg Amerika. Ha valamiben a mélypontot akarjuk szemlélni, akkor nézzük meg az amerikai világot, hova jutott. Ez a sors vár a többi népre is, és ránk is, ha követjük. Hát persze követjük. Tragédia. Tragédia. De annak barátja a király. Ez most azért nagyon fontos, igen, mert a király ugye egy népben a legmagasabb rendű ember, de a Biblia a király szó alatt Istent is érti. Az Isten a király, az uraknak ura. És Isten a barátja annak az embernek, aki erre törekszik. És így igaz, hogy Ábrahám barátja volt Isten, és Mózes barátja volt Isten, és lehetünk mi is Isten barátai, hogyha mi a szívnek a tisztaságát keressük. Ne tarts barátságot a haragossal és a dühösködővel, ne menj, 22. fejezet 24. verse, hogy el ne tanuld az ő útjait, és tört ne keresd tennel magadnak. Hát ugye bölcs tanács. Aki mindig dühösködik, aki mindig felháborodik, aki mindig tele van panasszal, aki mindig dühösködik, és mindig valami indulat feszül benne, mérjük fel, ne keressünk magunknak tört, mert ha másra így tud haragudni, majd ha velünk lesz baja, hát ránk is így fog haragudni. Hova vezet az? Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Sok ember játszik ezt a játékot. Én is nemrég átéltem egy ilyen helyzetet. Nagyon fájdalmas. Mert van egy ige, ami azt mondja, a 13. fejezet 12. verse, a halogatott reménység beteggé teszi a szíved, de a megadott kívánság életnek fája. Persze most nem arról van szó, hogy mondjuk egy kiprit adjál, vagy ilyesmit, ugye, hanem valamit, amivel a másik tud segíteni rajtunk. Lehet fizikailag, vagy lelkileg. Ne tartsuk vissza. És ezt jegyezzük meg, hogy az igazi barát az megadja a barátjának azt, amire szüksége van, lelkileg és fizikailag. Példabeszédek 15.2.25. Útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de az Istentelenek útja eltéveíti őket. Az igazi barát az az igazság irányába mutat utat. A hamis barát, az istentelen pedig azt mondja, hogy miért menjen ő jó irányba? Egy kicsit azért tegyünk bele egy kanyart az útjába. Hogy az igazi barát az megadja a barátjának azt, amire szüksége van, lelkileg és fizikailag. Példabeszédek 15.2.25. Útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de az Istentelenek útja eltéveíti őket. Az igazi barát az az igazság irányába mutat utat. A hamis barát, az istentelen pedig azt mondja, hogy miért menjen ő jó irányba? Egy kicsit azért tegyünk bele egy kanyart az útjába. Nehogy esetleg elérjen oda, hova én már elértem.

hajlamosak vagyunk a másiknak rosszat tenni. És nem arra vagyunk hajlamosak, hogy jót tegyünk. De ezt is lehet tudni, és erre is törekedhetünk. Egy csodálatos ige, 17. fejezet, 9. vers, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Hogyha egyszer megbocsátottunk, ha egyszer lerendeztünk valamit. És ezt mindig újra előhozzuk, hogy egy házasságot is tökéletesen tönkretehet. Meg mindannyian tapasztalhatja, hogy házasok vagyunk. Micsoda kísértés. Múltkor ugyanazt csinálod, mint múltkor. 5 éve is. 10 éve is. 20 éve. Nem is van. Tudom pontosan. És akkor, de hát már egyszer már bocsánatot kértem. Ugye? De akkor is. Olyan könnyen oda mondja az ember. Elfedezi a vétket, aki is keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságokat. Kedves hallgatók, ez egy vas törvény. Azt mondja a Biblia, hogy Istennek a legjobb emlékezete ezen a világon, ezt talán nem kell bizonyítani. Mikiás könyve 7. fejezetének az utolsó verse mégis azt mondja, a tenger mélységébe veti vétkeinket. És amilyen messze van a távol-kelet a napnyugattól, olyan messze veti a mi vétkeinket, ha mi megbánjuk. Mert nagyvonalú az Isten. Nem azért, mert nem jó a memóriája, nem hozza elő, hanem mert ő így döntött. Mert irgalmas. Ha pedig az Isten ilyen, akkor miért legyünk mi mások? Hát innen kell példát vennünk. Ez a mérték a barátnál is. Ne hozzuk ismételten elő. Nem azt jelenti, hogy nem emlékezünk rá. Igen, emlékezünk, fáj is, ha rá gondolunk. De ne hozzuk elő. Ha egyszer a másik bocsánatot kért, vagy magunkban megbocsátottunk, ne hozzuk elő. Figyeljük csak, mit mond. Elszakasztja egymástól. Ha házastársak így élnek, elszakadnak egymástól. Először lelkileg, aztán fizikailag. Vagy nem szakadnak el fizikailag, csak egymás számára pokollá válnak. Ahogy mondja Sartre, a másik ember a pokol. Ez tragédia. Tehát, hogyha mi szeretnénk békében élni, szeretetben, akkor ne hozzuk elő a múlt dolgait. Ne hozzuk elő állandóan, gyötörjük a másikat. Ez mondja példabeszédekében, mint a szüntelen csepegés, az az asszony ember, aki mindig morog. Jobb lakni a tetőnek ormán vagy a pusztában, mint azzal az asszonyra, aki mindig morog és... Most nem csak az asszonyról van szó, szóval a férfinál ugyanez a helyzet. Aki nem tud felülemelkedni, aki mindig előhozza ezeket a szörnyűséges dolgokat, igen. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. Azt már mondtam, ugye, hogy a titoktartás az igazi barátságra jellemző. Nem könnyű, mert olyan könnyen mondanánk, híresztelnénk fűnek, fának, akár pozitív, akár negatív dolgot. Az embernek, hogy meg tudja tartani a száját, tudni kell a mértéket. Kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Példabeszédek 26-17, kicsit kapcsolódik az előzővel, hogy ami ügyed van egy emberrel, azt végezd el vele. Ami a te ügyed ő vele, azt végezd el vele négy szem közt. A titkát ne jelentsd meg, intézd el, de ha meglátod, hogy az embereknek van valami bajuk, van problémájuk, például látunk az utcán mondjuk egy veszekedést, és bele akarunk avatkozni. Mi majd eldöntjük. Vagy Jézus is oda ment egyszer egy ember, és megkérdezte, hogy ez is ez a bajom a másikkal, tégy igazságot. És Jézus azt mondja, ki tett engem ítélő bíróvá? Ő így cselekedett, kóbor ebet ragadt föl, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Ez nem az én ügyem. Magyarul, aki fülön ragad egy kóbor kutyát az utcán, az mire számíthat? Hogy a kutya oda kap és megharapja a kezét. Így ehhez hasonlítható az az ember, aki olyan dologba avatkozik bele, amihez nincs köze. Nagyon kell vigyáznunk, hogy embertársaink ügyeibe, főképp családi, személyes, lelki ügyeikbe úgy avatkozzunk bele, hogy mi nagyon bátran mondunk valamit, hanem inkább bölcsen vonuljunk háttérbe.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a szép finom tavasz idő ellenére úgy döntött, hogy ma meghallgatja a mai előadásunk anyagát. A mai előadásunk szorosan kapcsolódik az elmúlt előadáshoz, de még mielőtt ráhangolódnánk, illetve ehhez adandó segítségként, hallgassunk meg egy szólót az Erdész Gábor karmesterünktől, klarinéttal.

Köszönjük szépen! A zeneszám hűen tükrözi a mai témánkat, ugyanis ma egy küzdelmes témánk lesz, de egy nagyon szép történet. Nem tudom, hogy a hallgatóság közül mennyien ismerik Jákob történetét. Tegye fel a kezét, aki akár csak kivonatosan, de hallott róla. Akkor elkezdeném az elején, megpróbálom részletesen a történetet, majd a későbbiekben kérem, amikor szólok, hogy amikor konkrétan az igéből olvasok, akkor mindenki kezébe adjunk Bibliát, jó, mert úgy érdemes olvasni otthon. Nem gond, aki nem tudja, ő neki majd. Tehát onnan kezdjük a történetet, hogy Jákob Izsáknak volt az unokája, ugye múltkor vettük Izsák történetét, egyébként Mózes első könyve, mondom, hogy hányadik fejezetétől kezdődik az egész történet, elég hosszú fejezeteken át szól csak Jákob életéről. A 27. 26. fejezet is már. Ábrahám, ahogy múltkor vettük, egy nagyon picit visszatekintek, Ábrahám Mezopotámia területéről jött ki. Az Isten azért választotta ki, és azért hívta el erről a földről, mert a bábeli zűrzavar után, a nyelvek összezavarása után a bűn annyira megsokasodott ezen a földön, hogy az igaz Isten ismeret szinte kiveszett. Mezopotámiában, amit lehetett, amíg ott élt Ábrahám családjával, addig tudtak ott ténykedni, munkálkodni, de amikor úgy látta a Jóisten, hogy ezen a területen már többet ilyen formán nem tud tenni, akkor hívta el Ábrahámot egy egészen új és különleges területre, Kánaán földjére, amit megígért neki, illetve az utódjainak, és erről szólt, és megígérte neki, hogy belőle fog származni a megígért messiás. Nagy nemzetté teszi, ahogy tanultuk, és sokat kellett várni a megígért utódra is, és ennek az Ábrahámnak az unokája volt Jákob. Izsák ugye a megígért gyermek, Izsák a megígért gyermek későn született Ábrahámnak, de a különös a történetben az, hogy Izsák gyermeke, Jákob és Ézsau is későn született meg. Ugyanazt a hitpróbát kellett kiállnia Izsáknak, Ábrahám fiának, amit neki annak idején. Azzal a különbséggel, hogy Izsák tanult apjának a példájából, nem ment bele több nejűségben, hűséges maradt Rebekához, a feleségéhez, és 20 évet vártak arra, hogy a megígért utód megszülessen. A védőnő is van közöttünk, tudom, ezért érdekes a történet, amit olvashatunk már a 25. fejezetben, hogy amikor megtörtént ez a gyermekáldás, különös gonddal bírt az édesanyja, ugyanis nem szokványos terhessége volt, és ezt ő is érezte. Ugye gondolom, akkor is az asszonyok összevetették a tapasztalataikat, megbeszélték egymással, de ő érezte, hogy valami nincs rendben, és megkérdezte az Isten. De egyébként az életben érdemes is ezt tenni, nem csak akkor, amikor állapotos az asszony, hanem ha úgy érzi, hogy valami gondja van az életben, kiadhatna legmegfelelőbb tanácsot, legmegnyugtatóbb választ, mint az, aki ismeri minden dolgunkat, és aki teremtett minket. Így megkérdezte a jó Istent Rebeka, és adott is neki választ. Azt mondta, hogy azért érez furcsaságot, különös nehézséget a terhessége alatt, mert ikrei lesznek. Megmondta jó előre, pedig nem volt ultrahangkészülék, nem voltak modern dolgok, de megadta a választ, és egy proféciát is adott, mivel Isten kiválasztott emberei voltak, méghozzá azt a proféciát, hogy a kor szokásához hűen az első szülött gyermek, az első szülött fiúgyermek egy különös felelősséggel és kiváltsággal élhet minden családban, de ebben a családban az ikerpárok közül mégis a kisebbik fog uralkodni a nagyobbon, a nagyobbik pedig szolgálni neki. Ez azért volt különös, mert akkor az ókori világban, ezen a területen azt jelentette az első szülöttség, hogy az a fiú, aki először születik meg, dupla részt kapott az örökségből az apja halála után. Ez volt az úgymond kellemesebb, meg kézzelfogható része a dolgoknak. De a másik, ami körülményesebb, lelkibb és nehezebb volt, az az, hogy ő volt a család papja. Ő vitte tovább a család vallásos életét, illetve ő gondoskodott erről a vagyonról, és nem költhette önző módon magára, hanem a család ügyes-bajos dolgaira, gondviselés, szociális dolgokra, mindenfélére, arra kellett neki ez a pénz, nem egyébre, és nem önző célokból.
A gyermek születésnél is különös dolog történt, mert érdemes elolvasni, mondom, de az idő rövidsége és a téma hosszúsága miatt nem tudok mindent elmondani. Csak annyit, hogy amikor megszülettek a gyermekek, az első gyermek volt Ézsau. A neve azt jelenti, hogy szőrös, durva, nyers. A jelleme is ilyen volt, egyébként később kirajzolódik. A fiatalabb gyermek Jákob, a Jákob név pedig azt jelenti, hogy más helyébe tolakodó, csaló, ügyeskedő. Ő rá is jellemző volt ez a név, erről szól a mai témánk, hogy hogy lett ebből a csaló gyermekből Isten igaz harcosa. És már a születésükkor is kitűnt a jellemük, már a csecsemőknél is megállapították, hogy különleges módon jött a világra, de egy csecsemőnek nincs fogása, önálló döntése, akarata, még tudatlan, de mégis úgy jött a világra ez a Jákob, hogy megfogta az ikertestvérének a sarkát, és hozzásegítette a testvére, hogy ő könnyebben megszülessen. Ez is különös dolog volt a történetben. A továbbiakban próbálom elmondani magát a történelmi részét a dolgoknak. Ha valamit kihagynék, vagy lerövidítenék, és még érdekelni a hallgatóságot, akkor a végén nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, úgyhogy érdemes a kérdéseket gyűjteni. A továbbiakban azt láthatjuk, hogy amikor ez a két fiú növekedett, akkor ugye a jellemük különbsége miatt megoszlás volt a családban. Ézsau a nevéhez hűen jellemében is tükrözte azt az életvitelt, amiről a neve szólt, vad természetű volt, inkább szerette a vadászatot. A mai világban is vannak vadász emberek, láthatjuk róluk is, hogy általában milyen életvitellel mennek. Különös más lélekkel bírnak, tisztelet a kivételnek, de aki ilyenbe szereti bele élni az élvezeteit, valamilyen szinten eltér a többiektől. És Ézsaúnak az volt még a különleges tulajdonsága és negatív tulajdonsága, hogy a mának szeretett élni. Csupán a mai nap élvezeteinek, és semmit nem gondolt a jövőre, lelki beállítottsága szinte nem volt. Az örökséget szerette volna elnyerni, de csak a kellemesebb, hasznosabb részével, amit az előbb is említettem, viszont a kötelezettségek azok terhelték a lelkét. Tehát ő nem vágyott erre az elsőszülöttségi áldásra, ami őt illette volna jog szerint meg. A Jákobra volt jellemző az, hogy úgymond mostani szemmel nézve normális életvitelt élt. Szelíd, szerény ember volt, annak ellenére, hogy ügyeskedő és csaló. Ugye nem mindenki látványosan ügyeskedő az életben, ezt is tudhatjuk. Nem mindig az az ügyeskedő, akin látni, hogy ügyeskedő. Nem mindig az a talpra esettebb, aki a szájával hősködik az életben is. Így volt Jákobbal is. Kívülről nézve egy normális életvitelt élt, és jó természet, jó Ézsauhoz viszonyítva jobb természetű, lelkibb ember volt. A különbség még köztük az, amit Ézsaunál elmondtam, hogy ő nem vágyott a lelki papságra, nem vágyott a kötelezettségekre, viszont Jákob tudta az édesanyjától, hogy mit üzent a Jóisten. És azt szeretném kiemelni itt ennél a történet résznél, hogy amikor tudjuk, hogy mit mond az Isten, és szívünket, lelkünket azt szerint szeretnénk forgatni, egy nagyon-nagyon különleges dolgot mutat meg itt az Isten, ami nem férhet bele mindebbe a jó indulatba, jó akaratba sem, ami nagyon sokszor konfliktust okoz családon belül, közösségen belül, hitéletben is, méghozzá türelmetlenség. Jákob egész életét, eddigi életét a most felhangzó történetig ebben a tudatban élte, hogy az Isten mondott valamit, különleges módon ő lesz annak a megvalósítója, amire szíve lelke vágyott, szerette az Istent, szolgálni akarta az Istent, de nem volt meg benne a türelem. És amikor egy ízben hazajött a testvére, talán erről mindannyian hallottunk, ezt is röviden vázolnám, amikor hazajött a testvére, fáradtan vadászatból, kimerülten és éhesen, és ő meg főzött, és éppen lencsefőzelék volt, ugye Ézsau meglátta, rögtön kért belőle, és mint a jó asszonyokhoz hűen, Jákob rögtön ért az alkalommal, nem a férjét, hanem a testvérét vette meg egy tál lencsért, méghozzá azt mondta, hogy adok neked az ételből, de csak és kizárólag akkor, hogyha nekem adod most azonnal az első szülöttségemet. Mert kinek jutna eszébe, első szülöttségedet, kinek jutna eszébe a mai világban, hogy rögtön
éljen egy ilyen alkalommal, ha nem akkor, amikor folyton ezzel jár az embernek az esze. Ézsau pedig, hogy megkönnyebbüljön és könnyítsen a pillanatnyi éhségén, azonnal belement a dologba. Tehát abban a világban még ilyen szinten élt a szavak hatalma. Akkor nem kellett adásvételi szerződést írni, nem voltak jogi konfliktusok ilyenből, hanem az adott szó volt. Ezt majd a későbbiekben is láthatjuk. Igaz, hogy Ézsau nem egészen így gondolta, de így történt. Teltek múltak a napok, a hónapok, és Izsák mindeközben, Ábrahámnak a fia mindeközben megöregedett. Ez a család azért volt nehéz helyzetben, ezt írja róla a Szentírás, mert mindannak ellenére, hogy egynejű volt Izsák élete, hogy kiegyensúlyozott életet éltek, és nagyon szerette a feleségét, hiszen egy ízben írja, hogy idegen területen arra lett figyelmes egy pogány király, hogy kifejezte a felesége iránt a szeretetét szavakkal, tekintettel, öleléssel, amit nem ítél el a Szentírás. De mégis a két fiú miatt konfliktus volt állandóan a családban, és elmondanám, hogy miért. Azért volt konfliktus, mert Izsák, tudva a proféciákat, a szívén viselve az Isten ügyét és továbbvitelét, az ő beszédének, az ismeretének a továbbvitelét, mégis Ézsauhoz húzott inkább a szívében. Mert talán látta benne azt, ami benne nincs meg, talán merészebbnek gondolta, talán bátrabbnak, de inkább vakmerőség volt Ézsauban, amit láthatott, de Ézsau volt neki a kedves. Rebeka pedig megfontolt asszony volt, talán a történetből itt úgy tűnhet ki, hogy hívőbb asszony volt ebben az esetben, és a szívében forgatta, mint annak idején Mária is, amit Jézusról hallott majdan, mi fog vele következni, a szívében forgatta ezeket az igéket, hogy igen, a kisebbik lesz az első szülöttségi joggal bíró, de hogy fog ez végbe menni? Tehát itt van egy család, ahol szeretik az Istent, ahol keresik az Istent, de négy ember különböző negatív jellem tulajdonságának az összegzéseként egy óriási hiba kerül a gépezetbe, Isten művében, mégpedig az, hogy az édesanyja látta az édesapa kemény szívűségét. Ez is nagy gondot okoz egy családon belül, a mai világban is, általában a férfiak, ezt írja az ige is, hogy kemény szívűek. Nem mutatják ki az érzelmeiket, nem fejezik ki kellőképpen, de Izsák nem a felesége iránt volt kemény szívű, hanem az Isten műve iránt. És ez legalább olyan fájó egy feleségnek, meg egy közösségnek, egy kis családi közösségnek, mint az, hogyha nem mutatják ki a szeretetet. Tehát nem volt fogékony ebben az időszakában már Istenre, és ő markánsan tartotta ahhoz magát, hogy ő igenis Ézsaut fogja kiemelni, és jog szerint neki fogja adni, mert neki kedves ez a fiúgyermek. Rebeka, ő pedig ugye látta, hogy tudta, hogy mit mond az Isten, de tele volt aggodalommal. A másik nyomósok, ami az Isten ellen felütheti a fejét, az az aggodalom. Bármilyen ügyben. Lehet az Isten szerinti dolgokban, lehet az hétköznapi dolgokban, de ha az aggodalmat megengedjük odáig fejlődni, ahogy Rebeka is megengedte, megint nem az Isten művéért teszünk, hanem ellene. Tehát ott volt Izsák, ott volt Rebeka, a szülők, ott volt szemmel láthatóan Ézsau, aki a háta közepére, úgymond mai szóval nem kívánta ezt az egészet, csak az érdekei diktáltak. És ott volt Jákob, aki tiszta szívű volt, főn sóvárgott ezután az egész után, de türelmetlen volt. És ez a négy összetevő, az édesapa kemény szívűsége, az édesanyja ebből adódó aggodalma, az egyik fiú léhasága és a másik fiú türelmetlensége, ez egy családon belül olyan óriási és hosszú távú, 20 évre előrevetített gondot okozott, és az Isten művében is, amit ott és akkor senki nem tudott felmérni. Ezt azért emeltem ki, mert ahogy az előbb is elmondtam, mind a négy dolog önmagában is rendkívül veszélyes a mindennapi életben. Akkor is, ha ismerjük az Istent, de akkor meg még inkább, amikor nem ismerjük az Istent, mert nem tudjuk, hogy miért adódnak a dolgaink, a negatív dolgaink, és legtöbbször magunk idézzük elő magunknak és másoknak is. Tehát egy családon belül is, ha valaki elkezd türelmetlenkedni, a másik elkezd aggodalmaskodni,
a harmadik elkezd közömbössé válni, és ez összeadódik, és forog, és egy közösségen belül is megy, és az Isten ebben a történetben megmutatja nekünk, hogy bármennyire volt előre terve Jákobbal, bármennyire ezt a vonalat választotta ki az ő igaz ismeretének a továbbvitelére, de az Isten művébe nem fér bele a csalás. Az történt ugyanis, hogy Rebeka meghallotta, hogy Izsák titokban magához fogja hivatni Ézsau nevű fiát, és gyorsan megköti vele ezt a szerződést, úgymond áldást fog adni rá. Egy édesapánál ez óriási dolog volt halála előtt, és ez ugyanolyan volt, mint az adott szó, tehát ezt elvenni nem lehetett. De Rebeka különös módon meghallotta, oda ment Jákob nevű fiához, és fellángoltatta benne a türelmetlenséget, meg egy jónak tűnő tervet hozott az életükbe, hogy ezt meg kell akadályozni. A történetből az világlik ki, hogy amit nem hitben teszünk meg, amit nem hitben és nyugalomban viszünk véghez, abból nagy gondok származhatnak. Rávette Jákobot, nem kellett sok rávevés, az elején még működött a lelkiismerete, elmondta az édesanyjának, hogy de ha észre fogja venni, azt elfelejtettem mondani, hogy Izsáknak meghomályosodott a szeme, így mondja a Szentírás, tehát biztos, hogy valamilyen hájó volt már a szemén, alig látott, tehát könnyű volt a becsapás ilyen téren, de azt mondta Jákob az édesanyjának, hogy de mi történik, hogyha észreveszi, hát akkor nagyon nagy csalásnak fog ez számítani. De kérdem én az itt jelenlévőktől, hogyha nem derül ki a dolog, akkor nem csalás. Az Isten szemében az is csalás, amit mások észrevesznek, meg az is, amit nem. Tehát nem lehet az Isten művében így mérlegelni, hogy mikor csalás a dolog, és mikor nem. Ha nem is nyilvánvaló mások számára az Isten szemében a csalás minden körülmények között csalás, és rászette a fiát, készített a bátyja helyett gyorsan egy ételt, egy vadételt, a szőrösségre is előre készültek, hogy nehogy megtapogassa, bevonták állatszőrrel a kezét, hogy ne legyen feltűnő, szép ruhát, Ézsautól való illatos ruhát adott a fiára, és bement az apjához, és többszöri rákérdezésre, az édesapja kicsit gyanút fogott, többszöri rákérdezésre egyre mélyebben belement a hazugságba. Innen láthatjuk, hogy a bűn fogalma a Bibliában itt is jól ki van élezve. Hogy amikor az elején nem mond az ember ellent a bűnnek, és nem vértezi fel magát arra, hogy nem igaz az a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt. És bármilyen áron is, de én kivárom az Isten jelenlétét, az Isten közreműködését, akkor is, ha a 24. órában nem látok megoldást a dologra, és még mindig nem sikerült az, amit a szívem vágyik, vagy szívem szeretne, de akkor sem megyek bele csalásba. Ha az ember itt ezen a ponton nem állít féket a vágyainak, az érzelmeinek, az indulatainak, a jó cél érdekében is óhatatlanul még mélyebbre megy, és még inkább megtagadja az Istent ezzel a cselekedetével. Így történt itt is, becsapták az apát, elmondta az áldást. Az áldás arról szólt, hogy minden, amit az Isten ígért, minden jó, minden hasznos, minden, ami a jövőre vonatkozó, azt ez a fiú fogja örökölni. A messiás tőle fog származni, a család lelki papja ő lesz, ő viszi tovább azt a vonalat, amit Ábrahámnak megígért az Isten. És amikor eltávozott Jákob a sátorból, megjött Ézsau, megdöbbent az édesapa is, megdöbbent a fiú is, keservesen sírt Ézsau, és könyörgött az apjának, hogy őt is áldja meg, de Izsák ekkor jött rá, hogy balgán és bután gondolkodott, és az Istennek van igaza, még ha így történt is, még ha csalással történt is, de nem szabadott volna neki se Isten ellen mennie. Csak hogy Ézsau olyan dühös lett, hogy a megígért, egy tálencsér megígért elsőszülöttségi jogát figyelmen kívül hagyva, azzal fenyegetőzött, azzal vagdalózott az egész család környékén, hogyha meghal az édesapa, megöli a testvérét. A harag és a felgerjedés olyan formáját öltötte, ami lehetetlenné tette ennek a négy embernek azt, hogy együtt éljen, és azért egy újabb tanácsot adott az édesanyja szeretett fiának, mondta, hogy nem szeretné mind a kettőjüket elveszíteni, és tegye azt, hogy elmegy messze északra, Mezopotámia azon területére, ahonnan ő is származik, Hárán városába. Menjen oda, keressen magának közülük való hívő feleséget,
és majd amikor lecsitul, Ézsaúnak a haragja majd hazahivatja. Az édesapának, Izsáknak is elmondták, hogy ez így lenne jó, és így célszerű, ő is beletörődött, ő is áldását adta a fiára, és elbocsátotta Jákobot, Izsák. A történet ezen részén egy picit megállok, mert kisemmizve, méltatlanságát érezve, bűntudattal terhelve kelt útra Jákob, ez az ember, akiről aztán később az egész izraelita nép a nevét kapta. Az az ember, aki belement a csalásba, a jó cél érdekébe is, eljátszotta azt a lehetőséget látszólag, hogy ő valaha is igaz szívvel az Isten művében betöltse a szerepét. Azért most képzeljük el, az életben mindenkinek vannak olyan dolgai, amikor tudja, hogy miatta történt valami rossz, hosszú távú következményei vannak, és úgy tűnik, hogy az egész család boldogsága oda van. Milyen bűntudat ilyenkor az embernek, milyen nyomasztó, nem csak abban a pillanatban, hanem később is. Nem lehet valamit helyrehozni, nincs rá megoldás, az élet sarkában kifordulva egész máshogy kell, hogy folytatódjon, nem beszélve arról, hogy semmilyen nem volt, senkilyen nem volt, egy szál bottal indult útnak, több száz kilométeres útra, és teljesen kiszolgáltatottan is, és lelki nyomorban. Ugye manapság sokat mondják, hogy depressziósok az emberek, pedig sok részt önmaguknak köszönhetnek, és lehetne ez másképp is, de hogy nem volt könnyű helyzete Jákobnak, ez majd a későbbiekben kitűnik. Ebben a kisemmizett, lelkileg meggyötört, teljesen lehetetlennek látszó helyzetben, hogy az a cél, amiért én eddig éltem, azok a távlatok, amiért végig dobogott a szívem, az a biztos tudat, hiszen az Isten is megmondta, hogy nekem helyem van a művében, és valamit tennem kell, teljesen szertefoszlott. Egyébként ajánlom olvasásra, hogy Mózes életében ugyanígy történtek a dolgok, mert Mózes sem vett figyelembe egy aprónak tűnő dolgot az életébe, ő pedig indulatos volt. És igazságot akart osztogatni a maga módján, annak ellenére, hogy ismerte, hogy ő lesz valamilyen formában szabadító Izrael népe között, de neki meg egy másik jellem tulajdonsága volt, rendkívül indulatos volt, és rögtön igazságot akart minden téren szolgáltatni, ezért megölt egy egyiptomi embert, emberileg jogosan. Ugyanígy tett vele az Isten, ugyanígy viszonyult hozzá, sok-sok évtizedre kivonult a forgalomból, úgymond, és Mózes teljesen abban a tudatban élt, mint Jákob itt, hogy neki helye, szerepe az Isten művében már nincs, és nem lehet. És azért állunk meg ennél a mozzanatnál, mert annyira el van torzulva ma is a kereszténység, és nem megyek messzire, nem mondok más istenhitet. Nem mondok több istenhitet, nem mondok keleti filozófiát, nem mondok mást, de torz fogalmai vannak annak az embernek az Istenről, és hiányos képe, aki nem tud és nem ismer róla a Szentírás alapján. Mert az Isten szemében a bűn mindig és minden körülmény között bűnnek számít. Aztán, hogy bánik a bűnössel, az is ismeretlen a most élő tömegek számára, mert az elkövetkezendő eseményekből azt láthatjuk meg, és ezt szeretném kikerekíteni majdan, hogy meglássuk, hogy az Isten hogyan bánik egy bűnös emberrel, mennyire másképp viszonyul hozzá, mint ahogy mi viszonyulunk hozzá mindennapi életben, mennyire nem zárulnak be a kapuk akkor, hogyha az ember is akarja, mennyire nem kilátástalan a helyzete annak az embernek, aki egy egész életet elrontott egyetlen mozdulattal is, vagy több egymásra rakódott dologgal is, ha az Istent keresi továbbra is. Itt történt Jákobval egy különös eset, egy különös álmot kapott, de ezt nem most szeretném elmondani, hanem majd a későbbiekben. Végül Jákob odaér a rokonaihoz Háránba, ő is talál magának megfelelő feleséget, elmondja, hogy honnan jött, elmondja, hogy kinek a gyermeke, bele is szeret a neki megfelelő leányba, aki, ahogy tudjuk az írásból, az Isten mindig gondoskodik hozzánk illő megfelelő társról, aki igazi segítőtársunk egy egész életen keresztül, ha kivárjuk türelmesen ezt is.
ő kivárta türelmesen, ugyanis abban egyezett meg Lábánnal, a rokonával, hogy 7 évig fog szolgálni az egyik lányáért, Ráhelél, aki értelmes tekintetű, kedves volt, egymáshoz illő pár voltak, és 7 évig hűségesen szolgálta Lábánt, az édesapját, mert az akkori szokás szerint így volt törvényben, hogy kipróbáltatik az is, hogy mennyire veszi komolyan a fiú a lánykérést, kipróbáltatik az is, hogy hogy állja meg a helyét egy családba, hogy tud majd aztán gondoskodni. Ez sem volt butaság a régi világban. Nem fejjel mentek a falnak a fiatalok, hanem megalapozott élet kellett, bizonyíték kellett, hogy álljon mögöttük, hogy komolyan gondolják, hogy érettek a dologra. És így alakult ki, és Lábánnak sem jött rosszul, mert Lábán is csaló volt, és egy észér ember volt, és ügyeskedő volt ő is, de az elején még úgy tűnt, hogy tisztességes az ő szándéka, és mivel akkor még nem volt neki fiú gyermeke, jól jött neki, hogy így adoptálta is magához Jákobot. Sok ókori törvény mellettük szólt ezügyben, azt is később, ha valakit érdekel, szívesen elmondom. És úgy is történt, hogy 7 évig szolgált a jövendő feleségéért, és úgy tűnt, az írás szerint így írja, úgy tűnt neki, mintha egy pillanat lett volna, mert örömmel és szeretettel tette. Ez a 7 év úgy elszaladt az életében. Csak hogy Jákob keresztül ment itt egy olyan dolgon, amit ha jól megfigyelünk a saját életünkben, nem is megyek messze mások életébe, mert nem az a dolgunk, hogy másokat figyeljünk, ha ismerjük az írásokat, hanem aki őszinte ember és az Isten felé közeledik, megláthatja a saját életében, hogy általában azok a hibák, azok a csúfságok, jellemtulajdonságok, elrontott dolgok, amikkel ő megkeserítette mások életét, és itt jelen esetben csorbát szenvedett az Isten műve is, azok valahol visszaütnek az életben, és megkapja ő is, hogy felismerje még jobban, hogy milyen tisztességtelen dolog őnek is ezt másokkal tenni. Az történt ugyanis, hogy a nászé szakájukon, hogy a zsidóknál szokás volt lefátyolozott volt a mennyasszony, nem láthatták az arcát egészen addig, amíg bementek együtt lenni, és reggel vette észre Jákob, hogy nem azt a lányát adta hozzá feleségül Lábán, akit megígért. Most képzeljük el az esetet, amikor 7 évig tisztességesen dolgozok valamiért, valakiért, és egy újabb elrontott élethelyzet, ami már nem miattam van, de hogy lehet ezt elviselni? Hogy lehet ezen úrrá lenni? Hogy lehet itt gyakorolni olyat, amivel gyakoroltatja az Isten az embert, a türelmet, a kapkodásmentességet? Hogy lehet itt józanul gondolkodni? Tökéletes megoldás nem adódott a helyzetre, mert hát őt már feleségül vette, tisztességtelen lett volna innentől fogva elbocsátania, viszont nem szerette. És szerette továbbra is Ráhelt, és azt az ötletet adta az apósa, hogy ő neki adja azt is, végül is azért csapta be, mert hát ugye idősebb volt a Lea, és hogy néz ki már, hogy a fiatalt adja előbb hozzá, hozzáadja őt is, szolgáljon neki még 7 évig. Így vitte bele Jákobot a több nejűségbe a saját apósa, és belement, mert Ráhelt szerette, hogy ebből milyen vége láthatatlan viaskodás ment végbe a családon belül, hogy viaskodtak a gyermek születésére egymással a nők, hogy még a szolgálókat is bevonták ebbe, így született Jákobnak 12 fia, megvan, hogy melyik sorrendben, mikor az első feleségtől aztán meddőnek tűnt a szeretett feleség, és ezért tőle a legeslegvégén született 2 fia, József és Benyámin, és József lesz a legközelebbi előadásunk főszereplője. És így élt Jákob, így élte le az itteni életét, tehát újabb 7 évig szolgált a kedves feleségért, 14 év ment el így. A 14 év után, amikor sorra születtek a gyerekek, akkor újabb éveket szolgált azért az apósának, hogy odaadja a jussát, hogy elmehessen tőle, nagyon feszítette már ez a helyzet. Biztos, hogy ismerjük azt a lehetetlen helyzetet, amikor már nem bírjuk elviselni, ami körülöttünk történik. Mi szeretnénk, mi türelemmel akarjuk viselni, de már egyszerűen tarthatatlan. És Jákob is így élte az életét, hogy annyira rámenőssé vált az apósa.
annyira kihasználta az após, annyira kisemmizte nem csak őt, hanem az egész családját, nem akarta odaadni az örökséget sem, nem akart semmiben javukra lenni. 10-szer megváltoztatta a bérét Jákobnak, onnantól fogva, hogy megegyeztek. Szóval nagyon csúnyán kihasználta és becsapta, és Jákobot nagyon feszítette az a kérdés, hogy haza kellene mennie. Eltelt 20 év. Egyetlen egy rossz döntése miatt, egyetlen rossz jellem tulajdonsága miatt, de nem mert hazamenni, mert otthon félt Ézsautól, itt meg már nem tudott maradni. És mit tesz egy ember, ha már tarthatatlan a helyzet, nem csak egy anyuka, amikor várandós, és nem tudja, hogy miért van dupla fájdalma, hanem az is, akinek tarthatatlan a helyzet, hát ha igaz szívvel kéri az Istent, és kérdi az Istent, akkor az Isten megadja a választ, és azt mondta neki a Jóisten, hogy térjél haza. Menj haza, és veled leszek. És Jákob fogta a családját, titokban elment Lábántól. Itt van egy kis történet még, hogy ment utána Lábán, mennyire nem akarta őket elengedni, de aztán mégis megegyeztek egymással. És a két feleségével, azoknak a két szolgálójával, 11 fiával, mert később született meg Benjamin, útra kelt hatalmas nyájával, mert nagyon gazdaggá vált végül, a részét megkapta Lábántól, illetve elhozta, és elment haza, elindult haza, de a szívében kétségek voltak. Mert az ember, amikor tudja, hogy ő rontott el mindent, hiába rakta le az Isten elé, hiába vajúdik rajt évek, évtizedek óta, de van egy megoldatlan, iszonyú nagy gond az életemben, hogy tudom, hogy én vagyok a bűnös. Mit kezd egy ember ezzel a tudattal? Hogy lehet ezen a földön élni? Jobb lenne talán, ha nem ismerném az Isten akaratát. Felvetődhet bárkiben. Jobb azzal a tudattal élni, hogy nem tudom, hogy mi az Isten akarata, akkor talán nyugodtabb vagyok, vagy nem bántanak a dolgok, vagy nem furdal a lelkiismeret. Hogy lehet ezen a világon meggyökerezni abban a tudatban, hogy az Isten megismertette magát mindannyiunkkal? Egyre jobban szeretné, ha megismernénk. Ebben még munkát is ad nekünk, és közben mi elrontunk egy csomó dolgot. Hogy lehet ezt helyrehozni? Ki tudja ezt helyrehozni? Mit kell ehhez tenni az embernek? Mit nem kell tennie? Ezek a kérdések, kételyek voltak Jákobban is végig, és eljött egy olyan pont, egy olyan helyzet a vándorlásuk során, ugye itt nem órákról volt szó, amíg hazaértek, itt nem volt autópálya, repülőtéren se lehetett le és felszállni, nem volt se tömegközlekedési eszköz, se legmodernebb autók. Itt egy jókora kis család volt, kolóniával, állatállománnyal, voltak fiatalok, idősek köztük, és lassan tudtak haladni. A történethez hozzátartozik, amit még elfelejtettem mondani, hogy mennyire tragikus volt a kimenetele ennek az elhibázott lépésnek. Soha többé nem látta az édesanyját, mert meghalt időközben. Tehát nem tudunk belegondolni eléggé abban, hogy mennyire óvatosnak kell lenni a vágyainkkal, még a jó vágyainkkal is, az érzelmeinkkel, az aggodalmainkkal, a kemény szívűségeinkkel, ha mi igazán boldogok akarunk lenni, és másoknak is boldogságot szeretnénk adni. Ideért Jákob a családjához, Penielhez, a Jordán nevű folyó, Jabok nevű kis elágazásához, kis folyójához, és itt már nem bírta elviselni a közelséget. Megindult a szíve, hogy látta a tájat, ahol felnőtt, de megindult a félelme, az aggodalma és a továbbiakban is. És ezt a részt szeretném, ha felolvasnánk közösen. Ezt a részt szeretném egy kicsit jobban átvenni a kedves hallgatókkal, és ezért kérném, hogy akiknek nincs Bibliájuk, legyünk kedvesek, adjunk nekik. És nyissuk meg, és keressük meg. Én mindenkinek azt szoktam mondani mindig, és elmondom most is, hogy az igaz Isten ismeretre nem lehet 2 perc alatt szert tenni. Az igaz Isten ismeret egy életműve, egy egész életnek a műve, de ahhoz, hogy ne lehessen minket becsapni, ahhoz, hogy ne,
És ezért kérném, hogy akiknek nincs Bibliájuk, legyünk kedvesek, adjunk nekik. És nyissuk meg, és keressük meg. Én mindenkinek azt szoktam mondani mindig, és elmondom most is, hogy az igaz Isten ismeretre nem lehet 2 perc alatt szert tenni. Az igaz Isten ismeret egy életműve, egy egész életnek a műve, de ahhoz, hogy ne lehessen minket becsapni, ahhoz, hogy ne legyenek fals fogalmaink, és

nem értettem belőle. Nem értettem belőle semmi, de akkor is boldog voltam, hogy végre van egy ó és új szövetségem együtt, és sok-sok időbe telt nekem is, amíg össze tudtam rakni a mozaikokat, sok-sok küzdelembe, amíg megértettem, sok-sok tapasztalat, ami visszacsengett az ige lapjairól, és ezért bátorítanék mindenkit, hogy igenis olvassák a Szentírást, és tanulmányozzák, akkor is, ha nehéznek tűnik, de mindig mindenkinek van egy-egy olyan mozzanat, egy-egy olyan mondat, ami világos, érthető, egyértelmű. Azon kell mindig elindulni. Mózes első könyve, 32. fejezeténél vagyunk, nálam a 39. oldal. Ugye az Ószövetség, az Új Szövetség is mind az első oldalról van számozva, de az Ószövetség 39. lapján vagyunk. Jákob a természetéhez hűen, mivel félt, mivel tele volt bűntudattal, és megoldhatatlan kérdések tömege vette körül a szívét, mint ahogy van egy vers ismeretlen szerzőtől, az a címe, hogy nem ejt hibát, és abban van, hogy mikor a szívem megoldhatatlan kérdések tömegének ad helyet. És itt Jákob ugyanígy volt, nem tudott mit tenni. Vissza nem fordulhatott, előre nem mert menni. Hát mit talált ki? Hogy ő meggyőzi a testvérét, hogy ő jó szándékkal jön, kisakkozta logikusan, hogy fog tudni rá hatni, és azt tette, hogy követeket küldött maga előtt Ézsauhoz, a harmadik versben olvashatjuk a 32. fejezettől, követeket küldött maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, és parancsolt azoknak mondván, így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád Jákob, Lábánnál tartózkodtam és időztem mind ekkorig, vannak pedig nekem ökreim, szamaraim, juhaim, szolgáim, szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt. Ugye kihangzik a ráhatás. Uramnak szólítom, biztos a szívében azért így is gondolta, én szolgának mondom magamat, hogy tudja, hogy engem nem érdekel a vagyon. Az sem érdekel, amit ugye most már magához ragadhatott Ézsau, és úgy gondolta, hogy én már nem részesedek benne. Közöm nincs hozzá, nem érdekem, különben is gazdaggá lettem, tehát lássa meg, hogy milyenek. És majd én megmondom neki, hogy miért alakult így, de hogy én jó szándékkal jövök. És a 6. versben olvashatjuk, ahogy megjöttek ezek a követek, megtértek Jákobhoz, és azt mondták, elmentünk a te atyád fiához, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Ez azt jelentette, és nagyon jól tudta Jákob, hogy 400 felfegyverzett férfi van vele, és mi történik az életben akkor, amikor minden józan logikánk, eddig bejövő tanácsunk, minden értelem ellenére semmi, de semmi jele annak, hogy ami eltökéltségünk, ami szándékunk hathatna egy másik emberre. És képzeljük el, hogy még jobban félt Jákob. Amit ő még akkor nem látott, és nem tudott elképzelni, de mindannyiunk tanácsára van a Szentírás szerint, egyik ember a másik ember gondolatvilágát nem tudja megváltoztatni. Képtelen megváltoztatni. A legjobb szándékkal sem fogja tudni megváltoztatni, erre egyedül és kizárólag Istennek van hatalma. Istennek van abba rendkívül nagy munkája, hogy minden ember gondolatvilágát megváltoztassa, hiszen ez a megtérés, ez a megváltozás, a gondolkodás módbeli megváltozás lényege. Ezt egyedül Isten tudja elérni egy másik embernél. Mi tehetünk rá kísérleteket, de csak szabályszerű küzdelem árán, amiről a Szentírás ír, hogy milyen módon. És még akkor is vigyázni kell magunkra, hogy mi magunk közben meg ne kísértessünk. Nem jött be Jákobnak, amit szeretett volna. Azt írja a 7. vers, igen, megijedt Jákob. Néha a Szentírás röviden ír dolgokról, de amikor a Szentírás külön kifejezi, hogy igen, megijedt Jákob, akkor vegyük komolyan, hogy nagyon megijedt Jákob. Az eddigi félelmei még csak tornyosultak. És féltében a népet, amely vele volt, juhokat, barmokat, tevéket két seregre osztotta. Tehát hogy gondolkodott tovább? Hát valamit tennem kell. Újból neki iramodok a dolgoknak, és mondta, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, akkor még a hátra maradt sereg megszabadul.

0: Sakkozunk, ugye, az életben is sakkozunk a ráhatással, a következményekkel. Majd csak valami lesz, de minél kevesebb legyen a veszteség. És azt mondta Jákob, és akkor nézzük meg, hogy imádkozott. Ó, én atyámnak, Ábrahámnak Istene, és én atyámnak, Izsáknak Istene, Jehova, ki azt mondtad nekem, térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, és jól teszek veled. Isten, te mondtad, hogy jöjjek haza. Én megkérdeztelek. Te meg azt mondtad, hogy jöjjek haza, most hova tegyem az egészet? Nem segítesz, nem látok megoldást. Mit csináljak, Istenem? Kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az atyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondtad, hogy jól tévén, jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövénye, amely meg nem számláltathatik sokassága miatt. Istenem, te valamit ígértél nekem. Engem te megerősítettél valaha. Akkor, amikor egy pálcával menekültem egymagam, és teljesen kiszolgáltatott és kétségbeesett állapotba voltam, te megbocsátottál nekem. Te nem úgy viszonyultál hozzám, mint az emberek. És nem is úgy viszonyultál hozzám, mint ahogy én viszonyulnék valaki az, aki vétkezik, és bántásomra van, hogy vétkezik. Akár azért, mert aggódok érte, akár azért, mert már lehetetlennek érzem a helyzetet. Te megígérted nekem, hogy velem leszel. És azt mondtad, hogy jól teszel velem, és azt is megígérted, hogy belőlem fog származni a megváltó, a szabadító. Hova tegyem most, Istenem, ezt az ügyet? Mit szabadítson meg? Miért szabadítsa meg? Szabadítsa meg őt Ézsautól, ugye? Azt kéri. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle. Normális kérés ez? Igen. Hát ha fél az ember, kérheti az Istent, hogy szabadítsa meg. Csak az Istennek egy különleges szabadítási módja van. És ezt szeretném, hogyha mai napon jól megértenénk. Amikor mi helyzetekből akarunk szabadulni, megteszi az Isten. Nagyon sokszor megteszi az Isten. De ha mi igazán komolyan gondoljuk, hogy az Istennel szeretnénk együtt járni, és tőle kérjük a segítséget, előbb mástól szabadít meg minket az Isten. És ezt tette Jákobbal is. Még mindig nem történt semmi. Kellett ez az imádság, de kevés volt. Egy embernek, aki be akarta tölteni a szolgálatát Isten művében, kevés volt ez az imádság már, hogy szabadítsa meg Ézsautól. Ott hált azon az éjjelen, választott abból, ami kezénél volt, ajándékot Ézsaunak, az ő bátyjának, 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét és azok fiait, 40 tehenet, 10 tulkot, 20 nőstény szamarat, 10 szamár vemhet. Mennyi energiája mehetett el ebbe, hogy ezt mind kiválogassa és előre küldje szintén. Még mindig emberileg akart. Szabadíts meg engem, Istenem, ebből, de én is teszek valamit, hogy azért biztos legyen a dolog. És az az ember, aki a türelmetlenségből kellett, hogy szabaduljon, nem tehetett már így. Ha tett, azon nem volt még az Isten áldása. Szolgái kezébe adta minden nyáját külön-külön, és mondta az ő szolgáinak, menjetek el én előttem, és hagyjatok között a nyáj és nyáj között, és parancsolta az elsőnek, ha az én bátyám Ézsau előtalál, és megkérdez téged, mondván, ki embere vagy, hová mégy, és kié ezek előtted, akkor mondjad neki, hogy a te szolgádé Jákobé, ajándék az, amelyet küld az én uramnak Ézsaunak, és íme ő maga is jön utánunk. Ugyanazt parancsolta a másiknak, a harmadik menetnek, és mindazoknak, akik a nyájak után mentek, mondván, mind ilyen szóval szóljatok Ézsaunak, mikor vele találkoztok. Ezt is mondjátok, íme Jákob a te szolgád utánunk jő, mert úgy gondolkodott, hogy megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és majd azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személyem előtte. Mennyire volt ebbe bent az, hogy igazából bízott és hitt az Istennek ez az ember. Hát ugye mindenki egyöntetően mondja, hogy semennyire. Ugye milyen könnyű megállapítani másról, hogy nincs hite. Ezt így állapíthatjuk meg röviden. Hiába a sok tudomány, hiába a leszármazottság, hiába a jó szív, a jó szándék, hiába, hogy én nem vagyok olyan durva, mint a másik, mint Ézsau. Mert azért ez is mehetett az elején benne, hogy miért nekem kell ezt elszenvednem, amikor látványosan neki van nehezebb természete. Hiába, ha nincs hit, és a hitről, hogy mit mond az Isten, mit mond az igaz hitről az Isten, ezt most fogjuk megtudni. Hát kedves jelenlévők, ez a történet nem csak nekünk szól, akik itt vagyunk. Ezt a történetet meg kellene ismerni a mai keresztény világnak. Amikor az emberek azt hiszik a hitről, hogy hiszem az Istent, mert hallottam róla, meg tudok némely történetet, arról az Isten azt mondja, hogy ez nem hit. Az ördögök is hiszik, hogy vagyok, és rettegnek. Ez édeskevés a hithez. Ezt az Isten nem hitnek nevezi. Ez becsapás. Ezen a szinten megállni végleges elveszést jelent. És azért vagyok itt három felkiáltó jele önök előtt, mert ez a mai világnak az egyik legnagyobb becsapása. Hitről beszélni egy hitetlen világ közepette, azoknak a felelőssége, akik megmutathatnák a Szentírásból, hogy mit mond az Isten a hitről, és nem teszik. Azoknak a felelőssége, akik hatalmon vannak, és taníthatnák a népet arról, hogy ne emberekre tekintsetek, hanem az Istenre, ismerjétek meg az Istent, és nem teszik. Hitről beszélni egy olyan világban, ahol mindenki a babonaság után megy, a csapból is az ezotéria folyik, a keleti világ teljesen beözönlött, és az összes, nem tudok rá jobb szót mondani, az összekavarodott, logikátlan elméleteivel előzönli a világot, hitről beszélni, és ez alatt nyomatni, ez bűn. Hogy mit mond az Isten a hitről, ez most fog kivilágosodni. Egy olyan ember életében, akit megtanított az igaz hitre az Isten, és megtaníthat mindannyiunkat, akik megismerhetjük őt, keressük őt, és szeretjük őt. Előment tehát az ajándék a 21. verstől, ő pedig azon az éjjelen a seregnél hált. Felkelt pedig ő azon éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját, 11 gyermekét, és átment a Jabbok végén. Ugye, amit az előbb mutattam. Átment. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, azután átköltöztetett mindenét, valamie volt, Jákob pedig egyedül maradt. Kedves hallgatók, amikor az ember életében eljön egy fordulópont, amikor már nincs emberi segítség, amikor már mindent megtettem, és még sincs változás, akár a másik emberben, akár a helyzetemben, akár a bűneimmel szemben, akár a nyomasztó körülményeimmel szemben nincs megoldás. Egyedül akarok lenni az Istennel. A hitküzdelem ott kezdődik, hogy egyedül akarok lenni az Istennel. Nem másra akarok hallgatni, nem a magam véleményét akarom továbbhajtani, nem azt akarom, amit az életben megtapasztaltam, és hát hiába, mert nem jön be. Sarokba vagyunk bizonyos helyzetekben szorítva, nincs más megoldás. Egyedül akarok lenni az Istennel. Tudni akarom, hogy ki az Isten. Tőle akarom tudni, hogy ki az Isten. És egyedül maradt Jákob. És hogy milyen különös dolog történik, amikor egyedül marad egy ember, és az Istennel akar lenni, ne ijedjünk meg a következendőktől. Nem volt nyugalma Jákobnak. Amikor az ember az Istent keresi, nyugalomra vágyik. Teljes nyugalomra vágyik. Jó és teljesen természetes igénye az embernek. De ezt a nyugalmat csak egy bizonyos folyamat után kaphatja meg. Ha jól megfigyeljük, amikor az Isten felé közeledünk, általában nem nyugalmunk lesz. Vagy történik egy baleset, vagy történik egy betegség, vagy történik egy olyan dolog, ami eltántorítana minket teljesen attól, amiben szeretnénk megkapaszkodni. De én azt tudom mondani, hogy ha mi a hitküzdelmünket végig akarjuk vívni, ne álljunk meg. Akkor se, ha úgy tűnik, hogy nincs mozgásterünk. Akkor se, ha úgy látjuk, hogy nem értjük a dolgokat. Ne álljunk meg a hit útján, mert a megállás az visszafejlődés és halál. Az Isten innen minket csak kifele szeretne vezetni, és nem véletlenül engedi meg az életünkben azt, amit Jákobnak megengedett. Az Isten azon munkálkodik, hogy tökéletessé tegyen minket. Nagy türelme, nagy ideje, hatalmas munkája van ebben. És Jákobnál is ezt tette. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott vele egy férfi egész hajnal feljöveteléig. Hát el tudjuk képzelni, hogy ott van Jákob, aki mindenét előre vitte, vagyonát, családját, a reményeivel, a hitével, kezdetleges hitével ott maradt egyedül. És hát, ugye milyen fogalmai vannak az embernek, majd én most jókat gondolkodok, majd engem megszáll a lélek. Ugye itt is szeretném elmondani, hogy az a vallás, amelyik azt hirdeti, hogy a lélek nagy örömmel és minden küzdelem nélkül megszáll minket, és örvendetes, happy keresztények leszünk, ez szintén hamis vallás. Tessék átgondolni ezt a helyzetet, a Biblia ilyenről soha nem ír. Ahhoz, hogy az ember nyugalmat, békességet és örömöt lejjen az életben, nem így fogja hamis módon megkapni a Szent Lelket, mert itt a Szent Lélek megkapásáról van szó. Az Isten ígéri az embernek a segítőt, a vigasztalót, de olyan áron, amiben az embernek is részt kell vennie, és általában előtte egy küzdelem zajlik le, ilyen küzdelem, mint itt Jákobnál. Küzdött vele egy férfi a teljes sötétségben. Ezen a részen sziklás vidék volt, kiszolgáltatott volt, rablók is voltak a mai világban is, a régi világban is, nem volt ott sem rendészet, pláne egy ilyen helyen, és küzdött vele egy férfi, akiről fogalma nem volt, hogy ki az, és tusakodott egész reggelig. Nem elég a bajom, nem elég a félelmem, nem elég a bűntudatom, nem elég, hogy nem tudok hatni a testvéremre, pedig jó szándékkal jöttem, most még itt van egy fizikai dolog is, amit nem tudok hova tenni, de amíg lehet, küzdök. És azért egy küzdelem, nekem legalábbis gyengenőnek fél órás küzdelem is nagy küzdelem lenne, de egy meglett férfinak az egész éjszakai küzdelem is kimerítő. És milyen különös dolog történik, most olvashatjuk el. Amikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, mármint az idegen, látta, hogy nem adja fel ezt a küzdelmet, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. Nem adtam fel, küzdöttem fizikailag, és az a valaki csak annyit tesz, hogy ráteszi a kezét ide, az ujját, és szinte lebénulok. Ki lehet ez a valaki? Hogy kerül ez a valaki ide? Hogy kerül a képbe ez, hogy még fizikailag is tönkre megyek? Ha ez az ember, vagy ez az idegen ennyi erővel megtette, megtehette volna az elején is. Sőt, ez a valaki, ha akarná, megsemmisíthetne engem teljesen. Itt játszott velem, úgy csinált, mintha én lennék előnyben, mintha lehetne nekem méltó küzdelmem hozzá képest. Ki ez a valaki? Azt mondja a 26. verstől, amikor rájött, hogy ez a valaki nem egy ember. Még ez az illető mondja neki, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Azt mondta, hogy most már eleget küzdöttünk, láthatod, hogy én vagyok előfölényben, most már rájöhettél, hogy ki vagyok, Istentől jövött küldött vagyok, Istentől jött küldött vagyok. Megsemmisíthetnélek téged egy pillanat alatt, de nem azért jöttem. De most már feljött a hajnal, engedj el engem. És nézzük meg, hogy mit mondott Jákob ennek az idegennek. Nem bocsátalak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Kedves jelenlévők, itt szeretném beidézni azt, hogy Jákob mire föl tudta ezt mondani ennek az idegennek, mi volt az, amire ő visszaemlékezhetett, És itt szeretném elmondani, hogy akkor, amikor ő egy bottal kiszolgáltatottan, teljesen letörten, kilátástalanul menekült egy idegen földre, akkor egy álmot látott. Így írja a Szentírás a 28. fejezetben, hasonló kiszolgáltatott helyzetben volt, egyedül volt, sötét volt, félelmekkel telve. A 28. fejezet 12. versében azt mondja, íme egy lajtorja volt a földön felállítva, 33. oldal. Íme egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri, és íme az Istennek angyalai fel és alá jártak azon. És íme az Úr állt azon, és szólt, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lesz, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned, és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova mész, és visszahozlak erre a földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Kedves hallgatók, Jákob itt egy olyan dolgot láthatott álmában, ami, ahogy a Szentírás mondja, tanulságul szolgálhat mindannyiunknak. Egy létrát látott abban a helyzetében, amikor ő rontotta el az életét, és az Isten nem elhagyta, hanem megerősítette. Megmutatta azt az egyedüli utat, amire nézve neki van esélye a proféciák beteljesedésére, van esélye az örök életre, és nem emberi segítség van körülötte, hanem bepillantást engedett nyerni a mennyei világba. Azt mondta itt el Jákobnak az Isten, hogy Jákob, igaz, hogy bűn minden, amit bűnnek mondok az én világomban. Igaz, hogy nem kerülhet be az örök életbe sem csaló, sem aggodalmas, sem parázna, sem semmi, amiről én azt mondom, hogy bűn. De én szeretlek benneteket, embereket. Én menteni akarok. Én megváltó vagyok. Én messiás vagyok, felkent szabadító. És egyetlen egy dolgot, de azt nagyon jól meggondoltunk előre, mi hárman. Én az Atya, a Fiam, Jézus Krisztus és a Szentlélek, hogy hogyan fogunk benneteket, embereket megmenteni. Benneteket, bűnös embereket, akik arra nem lennétek méltók, hogy tovább éljetek, és van, aki folyton vádol bennetek, és a lelkiismeretetek szavát még csak az ő lehúzó, lesújtó, vádaskodó dolgaival még csak tetőzi. Az ő hangja is hallható folyton. Igaz, hogy megmutatom a bűnt, amitől el kell határolnod magad. Ami fájdalom nélkül nem megy, fáj a szíved, lelked, és úgy érzed, hogy ég az egész tested és a csontod, mert borzadály, mert egyszer az életben legalább egyszer megérzed, hogy a bűn hova jut el. De én azért fogok megszületni erre a világra, hogy megmentselek, Jákob. És ennek egyedüli módja az, hogy tettem valami kapcsot az ember és az Isten én közém. És ez Jézus Krisztus. Ez a létre Jézus Krisztust ábrázolta, az angyalok serege most is, a mai napig is minden ember körül ott van, hogy segítse, hogy bátorítsa, hogy felemelje. Ott van az Isten lelke, hogy a bűntől eltántorítsa, vagy ahogy a gyógyászatban is mondják, nem a gyógyítás a legnagyobb dolog, hanem a megelőzés, hogy megelőzze az életünkben. És ezt megérthette ott Jákob. És amikor ő ezt megértette, hogy ki ez a Jézus Krisztus, és még azt mondja az Isten, hogy belőlem fog származni, mekkora ígéret ez, azok után, hogy elrontottam egy életet, mit tud velem még az Isten kezdeni? Hol van innentől fogva a boldogság, amire úgy vágytam? És az Isten belekombinálta. Igaz, hogy 20 évig nem tudott látszólag semmit kezdeni Jákobbal. Mi mit mondanánk egy másik emberre, aki nem változik 20 évig? Leírnánk, nem? Leírnánk. Az Isten pedig tudja, hogy tudok még ezen az emberen változtatni, és nem adom fel. És amikor én hitben járok, és az Istent keresem, és engem így megerősít, ő előtte még előtte állt Krisztus születése, mi már tudhatunk róla. Mi már olvashatunk róla, hogy hogy járkált az emberek között. Mit szólt, mit tett, hogy viselte a menny pecsétjét magán, hogy az látványos volt, nem misztikus dolog Jézus ismerete, kedves jelenlévők. Jézus ismerete nem misztikus dolog, itt van ebben a könyvben leírva. Értelmet és bölcsességet nyer az az ember, aki keresi az Istent. Néha igaz, háttérbe szorulnak azok így tudom fogalmazni, selejtes ismeretek, amik ránk ragadhattak, vagy éppen alapkőül lehettek annak, hogy majd aztán jól megismerjük. De az evangéliumokat olvasni, megérteni, azokat megszívlelni, magunkévá tenni, ez hozzásegít minket egy olyan Krisztus ismerethez, ami elengedhetetlen az örök élet szempontjából. Ezt ismerte meg fel ott Jákob, ebben nyugodott meg ott, amikor menekült. Erre tudta azt mondani, hogy ugye így fordítja a Biblia, hogy milyen rettenetes ez a hely, ez igazából az eredeti szerint azt jelenti, hogy milyen nagy, fenséges ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja. Hogy ilyen az Isten, hogy nem elveti az embert, nem lemond róla, tud még belevinni munkát, türelmet, így ismeri az ember lényét, így ismeri az egész életét, így tud még rajt segíteni, hogy jöjjön egy olyan pont az életében, amikor megfordulhat, és már nem azért könyörög. Figyeljük csak, mert térjünk vissza a történethez. Nem azért könyörög, hogy szabadíts meg engem Ézsautól. Nem azért könyörök, hogy legyenek mások a körülményeim, hanem elkezdődik az igaz hit. Nem bocsátalak el téged, mondja a 26. versben, míg meg nem áldasz engem. Én úgy ismertelek meg téged, mint aki az áldás osztó Isten vagy. Leküzdöm azt, hogy sajnáljam magam, mert az önsajnálat is egy borzalmas bűn. Az az ember, aki csak abban rostokol, hogy milyen rossz vagyok, mert mennyi rosszat tettem, az nem fog előre haladni. Kevés és kóros és káros idáig eljutni. Kell, de ezen át kell lépni. Nem az önsajnálatban van a hit. Nem abban van, hogy félúton vagyok, és most már volt tapasztalatom akkor Istennel, majd csak elevizkélek valahogy. A hit az egy fejlődési folyamat, és erről nem tud ez a világ. A hit azt jelenti, hogy amikor ott vagyok a megismert igazságokkal, csak a megismert igazságok, a felismert igazságok, a rábólintott dolgok, amit elismertem az Istenből, és ott vagyok az élethelyzetben, egy szál magam. Tudok-e önmagamnak ellent mondani, és azt mondani, hogy nem tudom, hogy csinálod, Istenem. Tele vagyok még indulattal, emberi természettel, borzalom az én számomra is, fogalmam nincs, kétségekkel, kétségbeeséssel, kérdésekkel. Nem tudom, hogy teszed meg, de én azt ismertem meg belőled, hogy te áldás osztó Isten vagy. És nem a kétségeimre akarok hallgatni, nem a fals gondolatmenetemre, ami már sokszor belevitt a rosszba, és még nehezebb helyzetbe vitt, hanem én nem bocsátalak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Megrendül-e az ember az Istenben, vagy kitart? Türelmessé válik ebben a folyamatban, és századszor is ki tudja ezt mondani? Vagy azt mondja, hogy nem valósítható meg az életben, amit az Isten mond. Azért vagyunk kiváltságos helyzetben, kedves hallgatók, mindannyian, akik itt ülünk, mert az Isten nagyon sokat munkálkodott azon, hogy hallhassunk róla. Az egész világ egy olyan válságban van, nem kell, hogy messze menjek. Itt volt az elmúlt hetek történése. Az emberek nem tudják, hogy mi jön rájuk. Nem tudják, hogy ki az Isten. Nem tudják, hogy van az Istennek hatásköre, türelmi ideje, de van egy ítélete is. Fogalmuk nincs róla, hogy miért születtek erre a világra, hogy miért élhetnének, és legfőképpen arról nincs fogalmuk, hogy ez a világ ilyen formában véges világ, és az Isten egy örök életet készített nekünk. Ez a világ nem tudja, mit kezdjen a bűneivel. Ennek a világnak nincs ismerete, igaz Isten ismerete, és akik itt vagyunk, mi tudhatunk az Istenről. Ne álljunk meg ebben a folyamatban. Ez a világ azt diktálja, deréktől lefelé és fölfelé, hogy ebben a világban nem lehet igaz Isten félő és bűngyűlölő módon élni. Ez a világ különcnek tartja azokat, akik követik az Istent és megállnak a hitben. De a kérdés a mi számunkra az, hogy mindvégig kitartunk-e a megismert, felismert igazságokban, és hajlandóak vagyunk-e önmagunkkal szemben is küzdeni, és megküzdeni ezt, amit Jákob itt megküzdött. Hajlandóak vagyunk-e odáig jutni, hogy nem más emberek hibásak az én életemért. Nem a másik tehet róla akkor sem, ha közvetlen, közvetett formában tett valamit ellenem. Nekem van szükségem gyökeres változásra. Ez a világ nem ismeri ezt a fajta számítási módját az Istennek. Nem ismeri a megváltót. De körülöttünk élőknek van még rá esélye. Ez a világ nem tudja, hogy nem csak a cunami jön Japánra, hanem fogalmuk sincs róla, hogy ránk is nem sokára hasonló nehézségek jönnek. Ez a világ nem tudja, hogy ugyan özönvíz többé nem lesz, de tűzözön által az Isten elpusztítja ezt a világot, mert nem mehet tovább ez a sok gonoszság, mert önmagát pusztítja ki az emberiség. Ez a világ arra vár és sóvárok, hogy azok, akik őt ismerik, még jobban megismerjék, megküzdjék a hitharcukat, és úgy éljenek ebben az életben, hogy ők is, mint ahogy Jézus, a menny pecsétjét hordozhassák magukon. Ez a világ olyan emberekre vár, akik szeretik egymást, akik nem egymásra mutogatnak a bűnök miatt, akik nem indulatba jönnek azért, hogy a másik mit tett, és nem újjal mutogatnak, és nem küzdik meg a hitharcukat, hogy nem a másiknak kell változni, hanem nekem. Nem a másiknak kell a bűnnek ellenállni, hanem nekem, ha én ezt jól látom. Ez a világ ilyen emberekre vár, és ilyen közösségre. És azt mondta neki ez az angyal, mi a te neved? Tudta, hogy mi a neve? Tudta. És ő azt mondta, Jákob, csaló vagyok, Uram. Nem tudok mit kezdeni ezzel a csalásommal, de én el nem engedlek, amíg meg nem áldasz engem. Azt mondta neki, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Azt mondja a Jelenések könyvében az Isten, hogy azok, akik elnyerik az örök életet, az Istentől egy új nevet fognak kapni. Ez a név arra fog utalni, hogy miből szabadultak. Ezt csak ők ismerik, és az Isten. Nem vagy többé csaló. Erre várt az egész menny, ezért dolgoztak azok az angyalok, akiket láthattál a létrán, ezért lehetett ez a létra, hogyha akarsz, szabadulhatsz. Küzdöttél Istennel és magaddal, és győztél. Ez a hit, kedves jelenlévők. Ez az Isten hit. Hogy amikor nem menne, mikor mindenki azt mondja, hogy a kutyából nem lehet szalonna, mikor századszor is belefutok a dolgaimba, az Isten azt mondja, hogy győzhetsz. Győzhetsz, és boldog ember lehetsz, és még munkát is adok neked. Innentől fogva tudta az Isten felhasználni ezt az embert. 20 év eltelt a rostokolásban, de az Isten kivárta. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek most a te nevedet. Ő pedig azt mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Hogy hívták ezt az angyalt, aki küzdött Jákobban? Tudjuk-e, hogy Jézus Krisztus élt a mennyben, mielőtt megszületett a világra? Tudjuk-e, hogy megjelent az Ószövetség embereinek? Nem soknak, de megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban. Megjelent többeknek a proféták közül, és megjelent Jákobnak, és ő segítette hozzá a küzdelemhez. Ugyan miért kérded az én nevemet, mikor meg tudlak áldani, és ebből úgy is rájössz? Nevezte azért Jákob annak a helynek a nevét, Pénielnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. A menny, az Isten és az ítélő könyv, ami mindannyiunkról iratik, nem úgy ír rólunk, ahogy mi gondoljuk magunkról. A bűneinkről sem úgy ír, ahogy mi kicsinek tartjuk, de a hitküzdelmeinkről sem úgy ír. A menny nem úgy nevez minket, mint ahogy mi neveznénk magunkat. A menny úgy nevez minket, amit a hitküzdelmeinkben kitartóan, álhatatosan megküzdünk. És ezek vagyunk mi. És ez, amire az Isten a pecsétjét adhatja. Ezek az övéi. Itt dől el, hogy végérvényesen mivel azonosulunk. Aki meg szeretné ismerni az Istent és az igaz hitet, az olvassa tovább a Szentírást. Ószövetséggel, új szövetséggel egyben, hogy kitisztázódjon előtte, hogy mit mond az Isten önmagáról, rólunk, az ítéletről, a megváltásról, mert ha hiszünk ebben, és kitartóan megmaradunk emellett, ez lesz az igazi lényünk. És egy igazi hitharc milyenné teszi az embert? Ezt a mai témánk lezárásaként mondanám el, hogy ahogy közeledett Jákob, megnyugodva, békességre lelve, és nem félve a körülményektől, ahogy közeledett Jákob sántán, hétszer meghajtva magát Ézsau előtt, ez az Isten meg tudta változtatni Ézsaunak a kemény haragos szívét. És ez az Isten munkája. Ott volt előtte, látták a katonái, hogy hogy megindul, mert egy ilyen embert nem lehet gyűlölni, aki tényleg jó szándékkal jön, hiszen az Isten nem csak értünk küzd, hanem ugyanakkor elküldi az ő követeit, seregeit, lelkét a másik ember puhítására, és azon van, hogy a kapcsolatok rendbe jöjjenek. Az Isten ezen munkálkodik. És hogy egy hitküzdelem milyen pozitív változásokat hoz egy ember életében, azt ott láthatjuk, hogy amikor egymás nyakába borultak sírva, és ahelyett, hogy támadására, megölésére hívta volna a katonáit Ézsau, a nyakába borult a testvérének, és együtt sírtak, és a katonák is megindultak, és azt mondta Ézsau Jákobnak, hogy van nekem elég jövedelmem, elég jószágom, legyen a tiéd, ami a tiéd, én nem vágyom erre. Eszem ágában nincs már nekem erre vágyni, és azt mondta Jákob, ne úgy kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten arca lenne. Amikor megküzdjük a hitküzdelmeinket, akkor akit ellenségnek gondolunk az életben, testvérré válik. A szószoros értelmében úgy nézhetünk másokra, mintha az Isten arcát látnánk. A megküzdött hitharcok nemesebb jellemmé formálják az embert, és akire haragudna szíve szerint, sem tud haragudni. Akitől félne, sem tud félni. Akiben nem látna reményt, az sem látja reménytelennek, mert úgy néz rá, mintha az Isten orcáját látná. És én azt kívánom a jelenlévőknek, hogy mindannyian jussunk el ide.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

részletes sorozatban helye kell, hogy legyen olyan ünnepeknek is, amelyek nem magából a Bibliából következnek, mégis a kereszténység legszélesebb köreiben ismert és gyakorlott ünnepek, és itt az ember egy elvi kérdést, hogy most ezek az ünnepek hogy fejlődtek ki, hogyha a Biblia nem beszél róluk, és egy gyakorlati kérdés elé is kerül, hogy mi legyen a viszonyulása egy a bibliai hiten nevelődő kereszténynek ezekhez az ünnepekhez. Bizonyára ezekről az ünnepekről egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert nagyon sok van belőlük. De egyetlen egy előadásba próbáljuk itt beletömöríteni mindazokat az ünnepeket, amelyek nem a Bibliából származnak, mégis a kereszténység történelmében úgy honosodtak meg, mint keresztény ünnepek. És ezért egy előadáson belül megpróbáljuk ezeket felvázolni, felrajzolni, hogy hogyan alakultak ki ezek az ünnepek, és milyen szokás, hagyományvilág, és milyen hitbeli tartozékok övezik ezeket az ünnepeket. Nagyon röviden szeretnék visszatekinteni az eddigi témáinkra. Ugye azt láttuk, hogy a Biblia összesen 6-7 ünnepről beszélt az Ószövetség idejében. Ezek az ünnepek előkép ünnepek voltak, tehát beteljesedtek, mint keresztény ünnepek. És ezért egy előadáson belül megpróbáljuk ezeket felvázolni, felrajzolni, hogy hogyan alakultak ki ezek az ünnepek, és milyen szokás, hagyományvilág, és milyen hitbeli tartozékok övezik ezeket az ünnepeket. Nagyon röviden szeretnék visszatekinteni az eddigi témáinkra. Ugye azt láttuk, hogy a Biblia összesen 6-7 ünnepről beszélt az Ószövetség idejében. Ezek az ünnepek előkép ünnepek voltak, tehát beteljesedtek Jézus első eljövetelével. A tavaszi ünnepek

arról is szó volt a sorozatunkban, hogy Jézus Krisztus az ószövetségi ünnepek helyébe új ünnepeket is állított. Például ilyen az úrvacsora ünnepe, ami a páska ünnep helyébe állt be. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy a páska ünnepnek, vagy hát ahogy most mondjuk a húsvét ünnepnek, csak addig volt értelme és jelentősége, ameddig el nem jött a megváltó, és oda nem áldozta az életét az emberiségért. Ezért amikor a Pál apostol például azzal találkozott, hogy a korakeresztény gyülekezetekben újra akarták ünnepelni a húsvétot, a legszigorú feddő kijelentésekkel találkozunk, és ezeket fel is írtam a táblára. Érdemes ezt a két levelet megjegyezni, amelyekkel Pál apostol azok ellen, a gyülekezetek ellen szólt, akik újra ünnepelni akarták a húsvétot. Hogyan is alakult ki persze ez a szokás? Nagyon kézenfekvő módon, úgyhogy bizonyos zsidó tanítók felkeresték a keresztény gyülekezeteket, és mintegy a keresztények lelkére akartak beszélni, hogy továbbra is ünnepeljék az évszázadokon, sőt, hát ugye a páska az 1500 éve már ünnep volt, évezredeken keresztül ünnepelt ünnepeket. Ha fellapozzuk a Galata levél 4. fejezetét, szeretném felolvasni ezt a pár verset, a Galata 4. fejezet 9-től a 11-ig tartó verseit, hogy Pál apostol például, hogy hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, azért hadd dramatizáljam egy kicsit a helyzetet. Amikor Jézus eljött és megszüntette a húsvét ünneplést, és aki megtért Jézus halálára és keresztényé lett, az megértette, hogy a húsvétnak vége. Na de hát azért mégiscsak egy 1500 éven át megkonosodott ünnep volt, tehát azért a kora keresztény hívő embereket nagyon könnyen billenthették ki a helyzetükből ezek a zsidó tévtanítók. Mégis Pál apostol olyan nagyon magától értetődően és erőteljesen szól azokhoz a keresztényekhez, akik visszatértek a húsvétnak és más ünnepeknek a tartására. Tehát a Galata levél 4. fejezetében a 9. verstől ezt mondja. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, melyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket meg az esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek? Hát tulajdonképpen Pál apostol nagyon határozottan azt mondja, hogy az eddigi ünnepek, amelyeket Isten a zsidó népnek adott, érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést, erőtelen és gyarló elemek. Erőtelen és gyarló elemek. Tehát az ünnepeknek csak addig volt értelmük, ameddig Jézus el nem jött. De miután Jézus eljött és beteljesítette az ünnepeknek az előrejelzéseit, azután ezek erőtelen és gyarló elemek. A másik érdekes kijelentés, hogy hiába fáradoztam értetek. Tehát a kereszténység, a gondolkodás, az értelem, az Isten parancsolatai felfogásának a vallása volt a kezdet-kezdetén. Az, hogy ma nem így szokjuk meg a kereszténységet, és nem ilyen kereszténységet látunk, az több évezred eltorzulásának a következménye, hogy a kereszténység ismét egy ilyen szokásra, hagyományra, egy ilyen népegyházra épülő vallás lett. Nem így indult el a kereszténység, és az igazi kereszténység nem is ez. Ugyanezt mondja a Kolossi levél 2. fejezet 16. és 17. versében is Pál apostol, meg a jellegzetes kifejezés, hogy ezek csak árnyképei voltak a jövendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát az ünnepek árnyképek, de a valóság a Krisztusé. Tehát Pál apostol nyilvánvalóan hirdeti a leveleiben, hogy húsvétot ünnepelni értelmetlenség. Pünkösdöt ünnepelni értelmetlenség. Mindegyik beteljesedett. A húsvét beteljesedett akkor, amikor Jézus önmagát adta áldozatul. A pünkös beteljesedett akkor, amikor Jézus feltámadása után 51 nappal kiáradt a Szentlélek. Tehát ezek a tavaszi ünnepek, beteljesedett ünnepek, ezeket ünnepelni értelmetlenség. Erőtelen és gyarló elemek, és hiába fáradoztam értetek, hogyha ennyit sem értetek meg. Azt látjuk a Biblia áttanulmányozása után, hogy az első 4 században, tehát a kereszténység történelmének első 4 századában nem is hoztak végleges döntést emellett, hogy ünnepelni kelljen ezeket az ünnepeket. Ezt azért hangsúlyozom, mert már a 2. századtól vannak nyomok arra nézve, hogy ismét bizonyos ünnepeket vissza

ugye a keresztény gyülekezetek életében bizonyos ünnepeket újra meg akarnak honosítani. Miből következik ez? Egyrészt következik továbbra is a zsidó szokásokból, hogy a zsidóságnak az a része, amely nem fogadta el a kereszténységet, továbbra is ünnepelte a páskát, továbbra is ünnepelte a pünkösdöt. A zsidók diaszporában éltek, és a diaszpora zsidósága hazajárt Jeruzsálembe, tehát ez egy össznemzeti ünnepek voltak, ugye a húsvét és a pünkösd. Tehát egyrészt mondjuk a zsidóság felül is egy nyomás gyakorlása figyelhető meg a keresztény gyülekezetekre. Másrészt, ahogy a kereszténység terjed és a mediterrán egyre újabb részeit hódítja meg, ugye a pogány népeknek is bizonyos ünnepeik voltak, minden pogány népnek voltak ünnepeik, és ezek az ünnepek általában asztrális ünnepek voltak, tehát a csillagok járásával, főleg a téli és a tavaszi és nyári napi egyenlőséggel kapcsolatos ünnepek voltak, a természetnek a kizsendülése, tavaszi ünnepek különösképpen megülték ezeket. Tehát ahogy a kereszténység terjed, nem csak a zsidóság részéről éri egy bizonyos eszmei támadás, hanem a pogány vallások részéről is egy bizonyos ráhatást figyelhetünk meg, de az első 400-ban ilyesmivel nem találkozunk, hogy keresztény gyülekezetek ezeket a régi ünnepeket visszahozták, vagy véglegesítették volna. A nagy változás a 4. század, itt is, mint az egész egyház történetben egyébként. Jó, hogyha megjegyezzük, hogy ez a 4. század Nagy Konstantin százada hozta meg a legtöbb változást, és máig ható változást a kereszténység történelmében. 321, tehát ugye ez az első fontos dátum, amit meg kell jegyeznünk, ez Nagy Konstantin császárnak a vasárnap rendelete, amikor az addigi elterjedt keresztény szombatünnepést a Mitrász kultuszból, tehát egy perzsa napisten kultuszából való vasárnap ünnepléssel helyettesíti, cseréli fel. Tehát 321 a vasárnap rendeletnek a megszületése. 325-ben van az első egyetemes zsinata a kereszténységnek, ez a nicei vagy nikaiai zsinat, amely például a húsvét vitára is pontot tesz, hogy mi volt ez a húsvét vita, majd mindjárt belemegyünk ebbe is, tehát ez 325. És a karácsony ünneplésre nézve a legelső dokumentumaink 352 környékéről való, természetesen ne a mai formájába vett karácsony ünneplés gondoljuk el, hanem akkor még csak a dátumnak, az időpontnak a leszögezése történik meg, az a téli napi egyenlőség idejére, tehát amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, ez december 25-e, amely minden pogány népnél a hatalmas ünnepség sorozatokkal járt együtt, főleg a rómaiaknál, akik 7 napig ünnepelték, ezek voltak a szaturnália ünnepek. Tehát a 4. században a vasárnap bevezetésével, a húsvétnak a véglegesítésével és a szaturnália ünnepeket átkeresztelő karácsony bevezetésével lényegileg a hatalmi kereszténység létrehozza azt a 3 alapvető ünnepet, amely az elkövetkezendő évszázadokban fog majd részletezést nyerni. Az elkövetkezendő évszázadok itt azonban annyit jelentenek, hogy 1000 év alatt alakul ki a ma ismert ünnepkör, amely hát a középkori egyház által szentesített ünnepeknek a sorozata. Tehát 1000 év kell még ezután is ahhoz, hogy az ünnepkör teljessé váljék. Melyek voltak ezek az ünnepek, amelyeket a hatalmi kereszténység behoz a 4. századba, és miért van olyan nagy szükség az ünnepekre? 2 hét múlva majd ezzel is foglalkozunk, de 2 hét múlva a témánk csak az lesz, hogy a mai világban miért jutnak majd előtérbe az ünnepek, miért lesz egyre nagyobb kérdés az ünnep kérdés, vagy az ünnepés kérdése. A mai alkalommal csak a régmúltra nézve szeretném ezt a kérdést megválaszolni. Egy olyan egyház, egy olyan vallás, amely nagy tömegbázisra számít, amely tömegbázisban mindenki ott van, tehát nem megtért emberekből áll önmagában, hanem a társadalom legszélesebb rétegei ott vannak. Nagyon nagy kérdés az ünnep kérdés, mert az ünnepekkel lehet az embereket megnyerni, az ünnepekkel lehet az embereket kiszolgálni, az ünnepekkel lehet az emberek számára olyan ideológiát adni, és olyan látványosságokat is, majd fogok erről is a mai estén beszélni, hogy milyen látványosságok kapcsolódtak az ünnepekhez. Sajnos a mi emberi természetünknek egy eléggé el nem ítélhető tulajdonsága, hogy a szemünknek jobban hiszünk, mint a fülünknek, és a fülünknek jobban hiszünk, mint az értelmünknek. Ez sajnos a bűnesetnek a romlása, hogy
hogy az ember a szemének, a látszatoknak sokkal jobban hisz, mint amit hall, és amit hall, annak is jobban hisz, mint amit végig gondolhat. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek a bűn az önzés következtében, hogy nagyon lehet hatni az emberre külső látszatokkal. Ugye a mai világban is sajnos látjuk ezt a mérhetetlen sok reklámot, látjuk a színeknek, a fotóknak, a moziknak, a televíziónak ezt a tömegszuggeráló hatását. Hát ez a régi korban is megvolt, csak nem ilyen technikai színvonalon. De nem véletlen, hogy ezekkel az ünnepekkel kapcsolatban fejlődik ki majd a pantomim, amely az ókori világból átjön a keresztény világba. Kifejlődik az ókori színháznak a középkori mása, a misztérium dráma, különösképp a húsvét és a pünkösdi ünnepkörben többnapos előadások, színjátékok vannak, és mindazok a látványosságok, amelyek nagy néptömegeknek a lebilincselésére, a gondolkodásának a megrögzítésére és befolyásolására felhasználhatók. Tehát ezeknek az ünnepeknek a hatalom kezében mindig óriási jelentőségük van, és a középkorban, amikor az egyház és az állami hatalom összefonódik, hatalmas nagy jelentőségre jutnak ezek az ünnepek. Mielőtt belemennék ezeknek a középkori ünnepeknek a kialakulásába, néhány könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Régen én nagyon részletesen foglalkoztam ünnepkutatással, ez a heortológia nevezetű tudomány. Hát például kiadtam Katona Lajosnak a Folklór kalendárium című könyvét, ha valaki megtudja, századfordulón élt néprajztudós, irodalomtörténész volt, aki a keresztény ünnepeknek a pogány gyökereit például nagyon szépen megírta a Folklór kalendárium című gyűjteményében. Ennek a könyvnek egy része ez. Katona Lajosnak egyik kései folytatója Bálint Sándor, akinek a Szent István társulatnál először a Karácsony Húsvét Pünkös című könyv jelent meg. Bálint Sándor szegedi néprajzkutató volt. Ő nem annyira eszmeileg, mint Katona írta meg a keresztény ünnepeknek a történetét, hanem a népszokások felől. Ha valakit érdekel az, hogy a húsvéthoz, vagy pünkösd vasárnaphoz, pünkösd hétköz, vagy úrnapjához, stb. Milyen népszokások kapcsolódnak, akkor ezt a könyvet ajánlom figyelmébe, megdöbbentő könyv, hogy mennyi sok pogány, Istentől távol álló szokás kért helyet magának, de ez nem meglepő, mert hiszen egy kicsi megmaradt az Ószövetségből, még egy nagyobb része a pogányvallásokból, és egy kis keresztény tartom, tehát ezek ilyen szinkratista ünnepek voltak. A Karácsony Húsvét Pünkösd után két kötetet is publikált Bálint Sándor, az ünnepi kalendárium. Az ünnepi kalendáriumban az év minden napjára való ünnepeket részletezte, hiszen a középkori kereszténység tulajdonképpen az év minden napjára valamilyen apropót kitalált. Tehát amikor lejárt a karácsony ünnepkör, aztán jött a vízkereszt, a farsang, aztán a nagybőjt, aztán a húsvéti ünnepkör, aztán a pünkösdi ünnepkör, aztán a Mária ünnepek, tulajdonképpen az év minden napjára nem is egy, nem is kettő, hanem sokszor fél tucat szent vértanú ünnepét helyezte, tehát tulajdonképpen az egész 366 napos évnek minden napja valamilyen szempontból kivételesnek számított. Ő végig megy minden napon, és a minden napra vonatkozó szokásokat ismerteti. Szunyog Szavérnak a misszáléját is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, én ezt egy papi hagyatékból szereztem meg. Egy katolikus papnak ma minden nap a kezében van ez a misszálé, latin és magyar szöveggel. Ha fellapozom a mai napot, április 13-a van, Szent Hermegild vértanú ünnepe. Itt ismerteti, hogy ki volt ez a vértanú, elmondja, hogy mit kell akkor könyörögni, mit kell elmondani, holnap Szent Justin vértan ünnep lesz. Tehát egy katolikus pap, ha reggel föl kell, ezt veszi a kezébe a misszálét, és ebből néz utána, hogy most az egyházi év melyik ünnepénél is járunk. Az egyházi év egyébként az advent várás, tehát a karácsonytól visszaszámított negyedik vasárnapnál kezdődött, tehát ez volt az advent első vasárnapja. Az egyházi év lényegileg november végétől, vagy december elejétől indult, attól függ persze, hogy hogy jött ki az a vasárnap, és így foglalta magába az egész évet.
Még az irodalomnál járva felhívom a figyelmet Dömötör Teklának a Naptári ünnepek és a népi színjátszás című alapvető könyvére, amelyben azt láthatjuk, hogy ezek a kora középkortól bevezetett ünnepek a paraszti világban, a városi polgárság számára milyen színjátékokat, milyen előadásokat, milyen népszokásokat, de kultúrává feljött népszokásokat eredményeztek. Ez is egy alapvető könyv. Ami pedig a mi kiadványainkat illeti, ennél a mai témánál felhív a figyelmet a Jóhír 93/1/2 számára az áldozat és ünnep, ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, különösen a húsvét kialakulásával és részletezésével, és még egy könyvecskére, egy nagyon személyes hangú könyvre, Moravcsik Árpád Hol vagy Istenem című könyvére, amely elmondja, hogy itt Magyarországon a kimber hogyan indul el az Isten keresésére, és hogyan találja meg majd nem ezekben az ünnepekben, szokásokban, hanem a Bibliában az élő igaz Istent. Na, most ennyi szakirodalmi bevezetés után akkor az egyházi ünnepkörnek most nem a karácsonnyal kezdeném el, hanem a húsvéttal, mert időrendben először a húsvét ünnepe alakult ki. Mint említettem, a húsvét ünnepének ilyen szempontból semmi köze nincs az ószövetségi páska vagy húsvét ünnephez. Itt két húsvétot kell megjegyeznünk. Ugye az ószövetségi páska vagy húsvét az minek volt az emlékünnepe, akik jártak a sorozatra, csak gyorsan hadd idézzem fel, az az egyiptomi kivonulásnak, a zsidó nép hatalmas szabadulásának volt az emlékünnepe, amely emlékünnep ugye azt örökítette meg, hogy a Gósen földjén több mint két évszázad a rabságban levő népet Isten hogyan vezette ki a Vöröstenger szétválasztásával, és hogyan mutatott majd nekik földterületet. Tehát tulajdonképpen a páska ünnepe egy nagy nemzeti szabadulás ünnep volt, ami az egyetemes szabadulásnak, a krisztusi szabadulásnak is az előkép ünnepe volt. Amikor eljött Jézus megáldoztatásának a napja, ugye a bevonulás utáni negyedik napon, csütörtöki napon Jézus az utolsó vacsorát állította ennek az ünnepnek a helyébe. Elmondtuk a sorozatunk során, hogy nem csak azért volt utolsó vacsora, mert Jézus utoljára gyűlt egybe a tanítványaival, hanem tágabb értelemben is utolsó vacsora volt, hogy lejárt a páska 1500 éves ünneplése. Jézus a páska helyébe az úrvacsorát állította. Tehát tulajdonképpen, ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor azt mondjuk, hogy páska vagy húsvét ünneplés teljesen felesleges, mert ennek a helyébe az úrvacsora ünnepe állt. A második századig senkinek nem is jutott eszébe húsvétot ünnepelni. A második században azonban már a kereszténység soraiban egy bizonyos rés támadt. Egy olyan rés, ami mind a mai napig nagyon kegyetlenül megvan, sőt most a balkáni háború ezt még inkább felszínre hozza. Tudnik, már a második században elkezdett távolodni egymástól a keleti és a nyugati kereszténység. Ennek a távolodásnak nem akarom leírni minden egyes mozzanatát, csak most a tárgyunk szempontjából a lényegre térnék rá. A keleti kereszténység, amely a Konstantinápolytól, illetve az Alexandriától keletre fekvő kereszténységet jelenti. Tehát a kis-ázsiai, törökországi, szíriai, örmény, közel-keleti és egyiptomi kereszténység, ez a keleti kereszténység. Itt bizonyos törekvésekre lehetünk figyelni a húsvét ünnepen. Rendben akarják ünnepelni, ahogy azt az Ószövetség megparancsolta. Tehát a Nisán hónap 14. napján, tehát az első hónap 14. napján, illetve annak közelében. Ezzel szembe viszont a második század végén Róma püspöke, bizonyos Viktor római püspök vagy pápa azt mondja, hogy nem akkor kell ünnepelni, ha már ünnepeljük ezt az ünnepet, nem akkor kell ünnepelni, nehogy összetévesszenek bennünket a zsidókkal. Ezért a Nisán 14-ére következő vasárnap kell a húsvétot ünnepelni. Viktor ezt a 180-190-es években teszi közzé. Ebből a keleti és a nyugati kereszténység között egy olyan vita keletkezik, amit máig is így hívunk, hogy húsvét vita. A keleti és nyugati kereszténységnek az első szétválása ekkor történik meg azért, mert ez a bizonyos római Viktor püspök kiátkozza a keleti keresztényeket. Ezért a dologért. Tehát még egyszer csak úgy jelezném a hatalmi
kereszténység megszületésének első pillanatainál vagyunk, azért, mert egy másik helyen más napot akarnak ünnepelni, bár az is teljesen illegitim, de hát egy más napot akarnak ünnepelni, mint mi, ezért kiátkozzuk őket. Aztán Viktor püspök persze meghal, a kiátkozást visszavonják, de a kiátkozás nyoma nem múlik el, és kezd egyre inkább tágulni a különbség, és lényegileg 1054-ben a nagy szkizmához, az egyház szakadáshoz fog vezetni, ami mind a mai napig fennáll. Tehát ugye az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység. Ugye éppen most történt meg pár nappal ezelőtt, ugye sokat hallottunk el, hogy az ortodox húsvét mind a mai napig is más helyen van a két ünnep, mindjárt rátérek, hogy milyennek a különbsége. A nyugati kereszténység máskor ünnepi a húsvétot, mint a keleti kereszténység. A Nicei zsinat azzal tesz pontot a húsvét vita végére, hogy a nyugati álláspontot rögzíti és véglegesíti. A Nicei zsinat bár itt van Níceában, tehát Kis-Ázsiában, mégis Nagy Konstantin császár elnököl és Rómának a befolyásakor már rendkívül erős, akkor véglegesítik, hogy a húsvétnak azt a dátumát kell elfogadni, amit Róma mond. Most Róma itt egy rendkívül bonyolult dolgot mondott persze, és mind a mai napig ezért ilyen bonyolult ünnep a húsvét. Mert Róma azt mondja, hogy a kereszténység nagyon elterjedt a pogány lakta területeken, és a pogány emberek ugye mégiscsak a csillagok járásával, holtöltével, napi egyenlőséggel hozzá kapcsolatba az életüket, ezért kijelöli azt, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltétől számítódik a húsvét, akkor is, hogyha viszont ez az első holtölte a napi egyenlőség előtt van, akkor az utáni holtölte a húsvétnek a dátuma, tehát tulajdonképpen itt egy március 20, ugye 21-én van a napi egyenlőség, március 22-től április 25-ig egy mozgó ünnepé teszik meg a húsvétot. Ugye ez a 4. században zajlódik le, mind a mai napig ez így van, ezért van az, hogy minden évben máskor van a húsvét. Ennek az oka egy merőben pogány elképzelés, hogy az életünket nem tudom én napfordulóhoz, napi egyenlőség, holtöltéhez, stb. Kell igazítanunk. Jeremiás könyve 10. fejezete külön óv ettől, hogy a hívő emberek ne a csillagok járásához, vagy a nap, vagy a holtölte időpontjához viszonyítsanak, hanem az Isten igéhez, az Isten törvényéhez. De ugye ez a hatalmi álláspont győzedelmeskedik, és kijelölik a húsvétnak a mozgó időpontját. Azóta tulajdonképpen az emberiség történelmében három húsvét van. Ugye a zsidók továbbra is ünneplik Nisán 14-én, a keleti kereszténység ünnepli akkor, amikor az ő szertartásrendje ezt megszabályozza, a nyugati kereszténység pedig a mozgó időpont szerint ünnepli akkor, amikor az első vasárnap következik erre a bizonyos első holtöltére, és ezzel alakította ki a nyugati kereszténység az első nagy ünnepét. Ha már megvan a húsvét ünnepen, akkor a húsvétől visszaszámoltak 40 napot. A 40 napot tették meg a húsvéti ünnepkör kezdetének, tehát a nagybőjt kezdetének ez a hamvazó szerda. Attól fogva a húsvét, tehát 40 nap, utána a húsvét utáni 50. napra helyezték a pünkösdöt, ugye, tehát itt ilyen módon felhasználták a Bibliából azt, amit felhasználni akartak. A pünkösd utáni első vasárnapra tették a Szent Háromság vasárnapot, ugye hát a pünkösd a Szentlélek kiáradásával, a Szent Háromság beteljesülése, ezért készítettek egy ilyen ünnepet, a Szent Háromság vasárnap. És a Szent Háromság vasárnap utáni csütörtökre helyezték azt az ünnepet, ami ennek a tavaszi ünnepkörnek a legnagyobb ünnepe, aki régen járt katekézis oktatásra, még velünk is a 60-as években itt tanították, hogy a kérdés a következő, melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe, akkor erre egy régi katekézis tanuló nagyon jól tudta a választ, hogy nem a karácsonyt kell mondani, még csak nem is a húsvétot, nem is a pünkösdöt, hanem az úrnapját. Ugye az úrnapja lett a középkori kereszténységnek a kiváltképpen való nagy ünnepe, mi is az úrnapja. Az úrnapja tulajdonképpen a Jézus utolsó vacsorán szerzett
emlékeztető ünnepének, az úrvacsorának, de ugye a középkorban mondják az oltári szentségnek az ünnepe, amelyet a húsvéti ünnepkörben nem lehet méltóképp megünnepelni, hangzik a magyarázat, mert a nagy héten, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombatnak a megfelelő rendje nem bírja el, hogy külön még az oltári szentség ünnepe is legyen, ezért innen a nagy csütörtököt kiveszik, az oltári szentséget kiveszik, és a pünkös Szent Háromság vasárnap után külön ünnepé teszik csütörtöki napon az úrnapját, ami az egész középkori vallásnak, a középkori kereszténységnek azért a legnagyobb ünnepe, mert tulajdonképpen a középkori kereszténység az oltári szentség körül forog. Tehát az a legnagyobb misztériuma a középkori egyház hitének. Ugye nemrég jelent meg II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű enciklikája, és ott is ugye a középpontba helyezett dolog, hogy azért a legfőbb ünnep a vasárnap, mert a vasárnapon megy végbe az ostya átváltoztatásának, a transzubstancinációnak, az átlényegítésének az aktusa, és ez a katolikus hitnek a legnagyobb misztériuma, egyben az Istenhez és Krisztushoz tartozásnak a legfőbb jele, ugye az oltári szentségnek az ünnepe. Tehát ha így megnézzük, akkor ez a húsvéti ünnepkör szinte az egész télutót, tavasz és nyár előtt önmagába foglalja. Ez egy nagyon részletes és nagy ünnepkör, rendkívül sok szertartással, rendkívül sok cselekménnyel. Ha tágabb értelemben veszem, akkor vízkereszttől indul el ez az időszak. Ugye karácsony és vízkereszt, ez a két hét, tehát 25-től január 6-áig lezárul a karácsonyi ünnepkör. Vízkereszt után jön a farsang. Ugye a farsang teljesen pogány szokásnak a megkeresztelése, hogy lehet vigadozni, lehet tombolni, ugye, tehát ez a farsang, de a farsang után a nagy tombolást megfelelő bűnbánattal kell levezetni, ezután jön a nagy böjt. Ugye, tehát ez egy elég szemforgatós ünnepkör, mert itt kirúgunk a hámból, itt meg megbánjuk ezután, hogy kirúgtunk a hámból. Ugye, tehát a farsang ideje persze az mindig változó, mert hogyha a húsvét az inkább április végére esik, akkor hosszú a farsang. Ha a húsvét inkább március végére esik, akkor nagyon rövid a farsang. Tehát a rövid farsangban meg még inkább ki kell rúgni a hámból. Most ehhez nagyon sok népszokás fűződik. A karnevál mondjuk a legtombolóbb, ami aztán a spanyol vidékeken és ma Dél-Amerikában tombol a legkiváltképp. Utána viszont hamvazó szerdával zsákba és hamuba kell öltözni, vagy képletesen, és meg kell jelölnünk a homlokunkat, hogy azért hiába tomboltunk, porból lettünk és porrá leszünk, és most azért bűnbánatot kell tartani. A húsvét előtti hamvazó szerdától kezdődő vasárnapoknak mind külön neve van, és ezekhez fűződő hiedelmeket itt leírtam egy kis tanulmányban, hogy milyen nevei vannak ezeknek a vasárnapoknak. A mai világban már csak az utolsó előtti vasárnap az ismert, ez a virágvasárnap, ugye tehát a húsvét előtti vasárnap, és utána következik a húsvét és a húsvét hétfő. A népszokásokról nem akarok külön beszélni, de az mégiscsak megdöbbentő, hogy a húsvéti ünnepekhez olyan szokások kapcsolódnak, amelyek tényleg egy óriási zűrzavarnak és egy nagyon nagy vegyüléknek a képét mutatják. Ugye egyrészt ott van a középpontban Krisztusnak a halála, Krisztusnak a föltámadása, másrészt ott van azért ezekben a népszokásokban a nyúlkultusz, a tojáskultusz, ezek mind pogány termékenységi szokásokból a kereszténységbe bejött hagyományok. Tehát minden keveredik ebben a húsvéti ünnepkörben. Hát a locsolkodás is maga is egy termékenységi szimbólum, ugye azért öntik le szerencsétlen lányokat ilyenkor faluhelyen vödör vízzel, vagy máshol szódavízzel, ezért spiccelik meg, ugye, mert a víz a pogány népeknél mindig a termékenységnek a jelképe. Tehát emögött, a hiedelem mögött az van, hogy legyen termékeny, menjen férjhez és szüljön mennél több gyereket, szóval ezek mögött, a ma ártatlannak látszó, vagy éppen dévai szokások mögött egy ilyen pogány, mágikus elképzelések húzódnak meg. Ennek aztán a polgári világban a
szelídített változata ugye a kölni víznek a nagy áruba bocsátását eredményezte, és nem vödörvíz, és nem szóda, hanem kölni, de ugye gyerekkorunkból emlékezhetünk rá, ha valaki ilyen vidéken nőtt fel, hogy bizony a gyerekeket is a részegségre ilyenkor tanították meg, mert ugye húsvét hétfőn nem csak 2 forintot kaptunk, vagy nem csak tojást, vagy nem csak süteményt, hanem akkor kínálják meg először ezeket a locsoló gyerekeket likőrrel, meg borral, meg sörrel. Úgyhogy egy ilyen ünnepet végigélni, most hogyha én is visszatekintek a magam 10-12 éves gyerekkorára, azért elég nagy próbatétel volt, mert sokszor tényleg nem találtuk az utat hazafelé, amikor már a 10.-15. családnál jártunk kerekerdőt, és hervat rózsát, vagy nem tudom, ibolyát látva locsolkodtunk, akkor utána mindig megkaptuk ezeket a dolgokat. Mert gyerek fejében is ott volt az, hogy Jézusnak az iszonyatos szenvedése és áldozata, és ezek a szokások hogyan is jönnek közös nevezőre, de hát mondom, hogy az emberi természetnek van egy nagyon nagy gyarlósága, hogy a külső látszat, meg a dévajság, meg a hámból való kirúgás, meg szóval az ünnepnek ez a féktelensége, ez az emberi természet számára nagyon kedves, és ezt nagyon kívánják az emberek, és ilyenkor nem a logikához, vagy nem az értelemhez fordulnak, hanem átadják magukat ezeknek az ünnepeknek. A húsvéttal kapcsolatban egyébként nem csak népszokások kifejlődéséről beszélhetünk, hanem az európai színháznak a kifejlődéséről is. Tudnék, a Nagybőjben és a Nagy Héten tartották a passiókat, vagy Jézus szenvedésének a bemutatását. Többször ez több napos ünnepség sorozattal társult. Általában a templomok előtt ácsoltak emelvényeket, és ott jelenítették meg ezeket a bibliai történeteket. Nagyon sokszor vérbe és botrányba fulladt előadásokról van szó, amikor a középkor embere számára valamit megjelenítettek, azt ő valóságnak vette. Tehát amikor Júdás fellépett a színpadra, akkor tojászápor zúdult Júdásra. Ugye amikor Júdás elárulta Jézust, volt olyan hely Európában, Németországban, Felső Magyarországon is, hogy Júdást leráncigálták a deszkákról és megölték. Ugye Rónai Györgynek a Júdás könyve című kötetében lehet ezt elolvasni, ott van egy Júdás dráma és egy befejező tanulmány erről, hogy a középkori passió színjátszás mennyi sok ember életét követelte. Ezek persze látványosságuk is voltak, elvitték más vidékekre is ezeket a színdarabokat, akkor jöttek a vásárosok, folyt az itali, szóval ezek mindig azért a pénzzel is összefüggő dolgok voltak. Ha már elkezdődött húsvét tájékán ez a nagyon nagyfokú külsődlegesség, ennek folytatódnia kellett, és pünköst ünnepe környékére jelölték ki például a búcsújárásokat, a zarándoklatokat. Ugye a középkorban az a szokás, hogy mindenki menjen el egy búcsújáró helyre, és ott bizonyos módon vezekelje le az évközben elkövetett bűneit, ez egyházi szentesítés nyert, és a búcsú járóhelyeknek soha nem látott felvirágzását hozta magával. Ez is persze ennek a hátterében is a pénz állt. Tehát ha most a mérleg egyik serpenyőjébe azt teszem, hogy Isten, amikor elrendelte az ünnepeket, és Jeruzsálembe kellett menni a zsidó embereknek, és ott a megváltás tervére kellett gondolni, és a mérleg másik serpenyőjébe azt teszem, hogy a középkori egyház kijelölt bizonyos alkalmakat, és ott a búcsújáró helyeken hát valami iszonyatos nagy kalmárkodás és pénzszerzés folyt, akkor érezhetjük a bibliai ünnepek és ezeknek a középkori ünnepeknek a hatalmas különbségét. Ugye annyit hagy jegyezzek meg, hogy a középkori egyháznak ez a felfogás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, és a bűnök levezeklésében bizonyos időket adtak, ugye? Tehát például a 4. században, amikor bejön ez a szokás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, akkor egy halálos bűnnek a levezeklését több évben, általában 7 évben állapították meg. Ez annyit jelentett, hogy 7 évig az egyház nem fogadta el azt az ember teljes jogú tagjának, a templomnak csak a külső részében állhatott,
nem vehetett, nem járulhatott szentségekhez, nem köthetett egyházi házasságot, stb. Most a búcsú járó helyek valami egészen fondorlatos logikával azt akarták elérni, hogy ezt a 7 évet le lehessen rövidíteni. Ha valaki kézbe vesz hitbuzgalmi könyveket, és ott a búcsújáró helyeknél olvassa, hogy nem tudom, 300 napi búcsú, vagy 500 napi búcsú, ennek csak annyi az értelme, hogy azt a 7 éves levezeklést, ha valaki elment egy búcsújáró helyre, azzal már rögtön egy évvel le tudta rövidíteni. Tehát ha valaki ügyes volt, és mondjuk elment 5-6 búcsújáró helyre, akkor egy fél év alatt levezekelte a 7 évet. Ebből már csak egy lépés volt a bűnbocsátó céduláknak a gyártása, de mondom, ez évszázadról évszázadra alakult ki, és ez a 15.-16. században ez vezetett aztán a nagy reformációhoz, mert akkor már kezdték látni az emberek azt, hogy a kereszténységből szinte semmi nincs, a kereszténység tulajdonképpen egy annyira eltorzított vallás lett, hogy már a legegyszerűbb ember is komolyan gondolkozott azon, hogy most a kereszténység annyi, hogy most már nem is kell elmennem egy helyre, mert egy helyen megvásárolhatom az üdvösségemet, sőt a gyerekeim, unokáim üdvösségét is, mert ki mennyi pénzt fizetett, annyi búcsú cédulát vetett, és annyi üdvösséget nyerhetett el. Hát ez aztán már Luther Márton fellépését hívta életre, és innen 1517-től elindul a reformáció folyamata, és nem véletlen, hogy amikor a reformáció a kezdeti évtizedekben terjed, a korai evangélikus és később református prédikátorok a legerőteljesebben szembeszállnak az ünnepi szokásokkal, és magukkal az ünnepekkel is. A reformáció sajnos azért nem tört át teljesen, mert a 16. században végül is kompromisszumot kötöttek, tehát megalkuttak ezekkel a középkori ünnepekkel. Ha a protestantizmus következetes lett volna önmagához, akkor ezeket az ünnepeket el kellett volna törölni. Ugye magyar könyvészetben a Bot Péter írt erről sokat, még a 17.-18. Században is, hogy ezek az ünnepek nem méltók a kereszténységhez, mert tele vannak pogány szokásokkal és szertartásokkal, de végül is a protestantizmus kiegyezett ezekkel az ünnepekkel, és nem törölt el ezeket. Na most az ünnepek sorában most egy kis bepillantást nyertünk a tavaszi ünnepekbe, és ugyancsak a tavaszban van meg a gyökere annak az ünnepnek, illetve ezt jeleztem is itt, annak az ünnepnek, amely a másik nagy ünnepkörhöz vezet, ez a másik nagy ünnepkör, a karácsonyi ünnepkör. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör, ha szorosan akarjuk venni, akkor március 25-én kezdődik. Hát mi van március 25-én? Ha a karácsony ünnepét már a 4. században a Szaturnália ünneppel azonosították, tehát arra az ünnepre helyezték, tehát december 25, akkor visszaszámolunk 9 hónapot, mert ha Jézus ekkor született meg, akkor ha 9 hónapot visszaszámolunk, akkor fogant meg. Március 25-e az annunciáció ünnepe, a boldogságos Szűz Mária annunciációjának, annunciáció annyit jelent, hogy bejelentés, hírvívés, amikor az angyal bejelenti Máriának, hogy gyermeket fog fogadni. Ez a magyar szóhasználatban a gyümölcsoltó boldogasszony. Ugye a magyar nép nem az annunciációról nevezte el ezt az ünnepet, nehéz is erre fogalmat találni, hanem mivel a tavaszi munkákban ilyenkor szokták a gyümölcsfákat beoltani, szóval nemesítés, ezért a gyümölcsoltó boldogasszony nevet adta. Tulajdonképpen a 5.-6. századtól fogva a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban előbb a gyümölcsoltó, aztán a gyertyaszentelő, kisboldogasszony, nagyboldogasszony, kialakulnak a Mária ünnepek. A Mária ünnepek az 5.-6. századtól a 14. századig alakulnak állandóan. Mondom, itt 1000 évre volt szükség, például az úrnapjait csak 13. századi fölírtam a táblára. Tehát ezek az ünnepek nem rögtön alakultak ki. A döntő dolog, ami kialakult, még egyszer mondom, az a húsvét, 325-ben a karácsony, de aztán ez a két ünnep maga köré fonta a többieket. A december 25-i kiválasztás a karácsony mellett, ugye ez úgy történt, hogy a római kalendáriumban és egyáltalán a pogány római szokásrendben a
akkor, amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, tehát ez a bizonyos napi egyenlőség, ez óriási ünnep volt, ez a Szaturnália ünnepekor Rómában a rabszolgákat egy bizonyos rövid időre felszabadították, pénzt osztogatott a császár, ingyen kenyeret, cirkuszi látványosságok voltak. Ezekkel az ünnepekkel nagyon sokszor egybe kapcsolódott például itt a Bab királyság, itt meg a Pünkösdi királyságnak az eszméje, hogy van az évben két időpont, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor a legkisebb ember is a legnagyobb lehet, tehát ez megint a tömegeknek egy óriási adomány, ez ugyanolyan, mint ennek a csökevényem az iskolákban, amikor nem tudom én, iskola, a diákokból választanak igazgatót, meg nem tudom én mit, tehát ezek elég eltorzult dolgok, szóval én ezeket soha nem tudtam megérteni, de minden esetre a tömegeknek egy óriási dolog, hogy van télen is, meg tavasszal is egy olyan pillanat, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor ő maga királynak érezheti magát. Ugye Jókai írta meg ennek a népszokás rendjét bizonyos regényeiben, például az Egy magyar nábokban, a Kárpáti Zoltánban, más műveiben is, vagy hadd hivatkozzam egy olyan műre, amely érthetetlen anélkül, és így is tanítják sajnos érthetetlenül a gyerekeinknek, hogy az első mondatát komolyan meg ne értenénk, ez pedig Gogol egyik leghíresebb elbeszélése, az orr. Ugye tanítják azt, hogy az orr, ugye arról szól az egész groteszk elbeszélés, hogy valaki elveszíti az orrát, és akkor keresi az orrát, és a végén, ugye az elbeszélés végén aztán megtalálja, újra visszajön az orra az arcára, hogy valaki arctalanná válik abban, hogy címeket hajhász egy társadalomban, egyre nagyobb ember akar lenni, és egyre több pénzt akar keresni, és Gogol ilyen groteszk módon fejezi ki, hogy egy ember elveszíti az arcát a nagy állás meg pénz hajhászásban, és ezzel akarja kifejezni, na de kérem szépen, mivel kezdődik ez az elbeszélés? Március 25-én, ez az első szó, március 25-én rendkívül furcsa eset játszódott le Pétervárott. Iván Jakovlevics Borvé, aki a Voznyeszenkényi prospekten lakik, a családneve elkallódott, és még a cégéren sem szerepel, amelyen egy beszappanozott arcúr ábrázatja meg a felírásál, eret is vágnak. Szóval Iván Jakovlevics Borbé eléggé korán ébredt, és friss kenyér illata csapta meg az orrát. Kissé felkönyökölt ágyában is látta, hogy neje, egy eléggé tisztes hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni, éppen szedi ki a kemencéből a forró kenyeret. És akkor elkezd beszélgetni a feleségével, és akkor jön rá, hogy nincs orra. Elveszett az orra. Na de hadd tegyem fel a kérdést, most bennünket csak ennyi érdekelből, miért március 25-én játszódik ez az elbeszélés? Azért, mert március 25-e nem csak a nyugati világban volt gyümölcsoltó boldogasszony, a keleti kereszténységben is, és az ukrán népszokásokat kell ez ismernünk, ugye ott nőtt fel Gogor, és a családja is meglehetősen vallásos papi család volt. Ugye volt egy olyan népszokás Ukrajnában, hogy március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján minden családnak el kellett menni a legközelebbi székesegyházba, mégpedig úgy, hogy egy kis madarat kellett vásárolni, azt karitkába kellett helyezni, és hogy mentek útközben, ezt a kis madarat szabadon kellett engedni. És utána mehettek így a székesegyházba, ami arra akart utalni, hogy most megfoganta megváltó, aki majd meg fog születni 9 hónap múlva, aki az emberiségnek szabadulást hoz, ugye, aki az ember kiváltja a bűnnek a fogságából, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen össze-vissza népszokás honosodott meg. És Gogol ezt akarja kifejezni, hogy egy ember, akinek elveszik az orra, és az orr mindig belekerül valamibe, hol a kenyérbe kerül, hol egy hintóba, hol egy székesegyházba, hol a piszkos néva vizébe, aztán végül visszakerül az orr az arcára, hogy ez a nap neki nem a szabadulás napja volt, hanem éppen a rabságba vetés napja volt, amikor elveszíti a személyiségét, mert elfelejtkezik arról az ember és a szerzésbe és a címkorságba, ami ezt a bizonyos
Iván Jakovlevics Borbét jellemezte, és Gogol ezzel akarta kifejezni, tehát a novellát nem lehet úgy értelmezni enélkül, hogy erre a március 25-i népszokásra ne utalnánk. Ez is kezdődik így ezzel a novella. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi évnek ezek a Mária ünnepek adták meg a húsvét és a karácsony közötti szerkezeti vázát. Ezek a nyugati kereszténységben hatalmas ünnepek lettek, kis boldogasszony, nagy boldogasszony. Tulajdonképpen a gyümölcsoltó boldogasszony is a múlt századig kötelező ünnep volt. Ha jól tudom, csak 10. Pius pápa törölte el ezt a századunkban. Tehát tulajdonképpen az egész ünnepkör minden egyes napja megkapta a maga szerepét, a maga jelentőségét, és aztán amikor jött az advent, tehát a visszaszámlálás karácsonykor, akkor különleges egyházi szokásokkal is meghittebbé akarták ezt tenni, például ugye a hajnali misének vagy rorátének az intézményével, ami az ellenreformáció ideje után honosodott meg, tehát a Jézus várása a sötétségben, amikor még nem kell fel a nap, tehát mint valami napnak, mint valami felviradásnak a várása. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi ünnepkör kialakult, és a középkorban annyira rányomta a bélyegét az egész életre, hogy szinte még a polgári híradásokban is ezzel találkozunk, hogy böjt más havában, tehát ugye a hónapoknak is egyházi neveik voltak. Nem ilyen nevük volt, hogy január, vagy február, vagy március, hanem itt én böjt más hava, vagy ilyen hónap, vagy olyan hónap. Tehát minden hónapnak megvolt a megfelelő neve, minden napnak megvolt a védőszentje, a vértanú, akit ünnepeltek, és ennek az egész ünnepkörnek a kialakulásában az ellenreformáció után még külön súlypontok is kialakultak, például a május és az októberi hónap az egy külön súlypont volt, mert ezek voltak a különleges ájtatosságoknak az időszakai hónapjai, például a rózsafűzér ájtatosságoknak, amelyeknek a gyökere végül is egy keleti szokás, amit ma Európában újra kezdenek átvenni, ez a mantrázás, hogy valamit sokszor kell mondani, és akkor beteljesedik. A május és az októberi ájtatosságoknak ez volt a fő célja, hogy még külön összegyűjteni az embereket, még külön közösen imádkozni, és ezek a hónapok még külön kitüntetett hónapokként szerepeltek. Ismét egy irodalmi műhöz folyamodom. Babits Mihálynak van egy megdöbbentő verse a századunk elejéről, az októberi ájtatosság. A vers arról szól, hogy beül a templomba, és ő, mint aki már ugye az édesapja szabadgondolkozó volt, Babitsnak nem volt igazán hívő, és a családban is egy bizonyos szabad elvűség szelleme lebeget, és ott ül a kórusban, és lenéz erre az ájtatosságot, az emberek mondják a rózsafűzért, az ájtatosságot, elkezd gondolkozni, és ez a gondolkozás folyamat, amit a vers elénk állít, és majd megdöbbent, hogy a vers mivel fog befejeződni. Tulajdonképpen a legteljesebb Isten tagadással fog befejeződni, az Isten elleni lázadással, hogy az Isten adjon erőt neki, ő ellene. Tehát az Isten adjon erőt az embernek, hogy az ember az Istennel szemben tudjon lázadni. Nagyon jó látlelet ez a századfordulóról, ahol még teljes virágjában van ez az egész ünnepkör, még tulajdonképpen a századunk közepéig is ez az egész egyházi ünnepkör szerte Európában nagyon erősen megvolt, és talán ez egy kis bepillantás, hogy aki így nőtt fel, vagy ennek az ünnepkörnek a jegyében nőtt fel, mennyi sok minden kérdéssel nem kapta meg a választ, mennyire halmozódtak az emberi lelkekben a megválaszolatlan kérdések, nyilván a Bibliát nem adták az emberek kezébe, az ünnepekre meg az egyház parancsolataira bízták azt, hogy az emberek azokat fogadják el. Szóval nagyon, nagyon megrendítő ezt a verset megismerni. Tehát Babits Mihály októberi ájtatosság. A versnek a mottója Jób könyvéből, távozzál el, Uram, én tőlem. Megjegyzem, én nem találok Jób könyvében ilyen kijelentést, de lehet, hogy bizonyos fordításokban valami hasonló van, mondjuk a Káldi féle katolikus fordításban, távozzál el, Uram, én tőlem, ez a versnek a mottója. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri,
A kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye, báránye, vagy farkas? Szól a litánia, lelkem, hallgas! Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és aki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomharögökben gyújtasz, te kit magasztal a zenit és nadír, s a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyen, béka egércsatát, a halni születőknek éltét, undbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is. Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, Urunk, te vagy égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érsz. Érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kóruspadjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imát. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Döbbenetes vers, hogy Istenről először azt mondja, hogy milyen csodálatos látomás az Isten, utána azt mondja, hogy te vagy égi másunk. Tehát tulajdonképpen csak az ember találja ki az Istent. Ugye megszólal Babis versében ez a nagyon közkeletű eszme, ami a századfordulón már nagyon elterjedt, ugye a marxi és a feuerbachi eszme, hogy az Isten csak az ember vetíti ki, az ember találja ki. Ugye Adi is tele van ezzel, ugye, hogy te vagy a nagy nincs, ugye ilyen kijelentések vannak Adinál. Itt azt mondja Babis, te vagy égi másunk. Azért te vagy a nagy álom, te vagy a fő lidérc. Tehát itt most már súlyosabb dolgokat mond, mint hogyha az Isten olyan megnyomorítója lenne az embernek. A lidérc álmainkban jön hozzánk az Isten. Azt mondja, a tested lélek, hanem a lelked érsz, érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel. Ez is egy döbbenetes kép, mint hogyha az Isten úgy ránehezedne az embere. Soha nem azt teszi az ember, amit az Isten kér tőle. Az Isten az embernek a megnyomorítója. A századok ülnek el és növekszel, hogy mégis te kegyetlen nagy Isten, te mindig több leszel, mi pedig egyre kevesebbek. És aztán azt mondja, a kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Tehát eljut tulajdonképpen a templomban a teljes Istennel szemben való forduláshoz, még az ateizmusnál is kegyetlenebb állásfoglaláshoz, hogy hát nem tudlak nem létezővé tenni Isten, de szeretnék harcolni ellened, szeretnék küzdeni ellened, mert nem vagyok megelégedett veled. Nem az ember jó akarója, nem az ember megsegítője vagy. Itt megint a serpenyőbe betehetjük a két dolgot. Ugye a Bibliában az ünnepeknek az volt a szerepük, hogy Istenre irányítsák a figyelmet, mint a szabadítás Istenére, mint a szabadító Istenére. Ugye mindjárt a 10 parancsolat első parancsolata is ezt hirdette, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát én az Isten szabadító Isten vagyok, a szabadság Istene. Ahogy az európai évszázadok eltelnek, mi van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az ilyen Isten, akinek a nevében pedig az egész év minden napját betáblázták, az ilyen Isten egyszerre ellenséges és gonosz Istenné válik az emberek számára, és nem kérnek az ilyen Istenből. Természetesen az egyházi ünnepkörnél arra is vigyáztak, hogy tulajdonképpen minden nemzet is képviselve legyen az ünnepkörben. Például, ha valakit szentté avattak, az egy napot kapott. Így lett például augusztus 20-a Szent István napja. Nem csak Magyarországon Szent István napja, ha valaki komolyan katolikus, az Dél-Amerikában is Szent István ünnepel augusztus 20-án, vagy Nyugat-Európában is, vagy Ázsiában is, mert az egyetemes középkori egyházban ez a nap, ez Szent István napja lett. Tehát az egyházi ünnepkör azért bizonyos politikai
felhangokkal is terhelődött, mert mondom, minden napnak megvolt a maga egy vagy kettő vagy három vértanúja, vagy szentje, vagy kiválasztott királya. Azóta is azért van az, hogy például egy napon több névnap van. Ugye, tehát látunk olyan naptárakat, hogy egy napon mitte 3-4 névnap is van, mert ezeknek az illető szenteknek és vértanúknak az ünnepeiről maradtak meg ezek a nevek. Most tulajdonképpen ez az egyházi ünnepkör, hogy egy kicsit egy jogi és társadalmi oldalról is beszéljünk, egészen a századunkig Európában kötelező érvényű ünnepkör volt. Ma is egy kicsit kötelező érvényű, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon is a pünköst hétfőt is ünneppé nyilvánították. Nem volt ünnep még mondjuk 8 éve, de ünneppé nyilvánították. Az állam számára is előírt ünnepek ezek, tehát a vallás és a politika, az állam és az egyház összefonódását is jelképezik ezek, hogy tulajdonképpen ezek parancsolt ünnepek. Kifejlődött aztán ez a szokás is a középkorban, hogy voltak parancsolt ünnepeken halálos bűnterhe alatt lehetett csak az egyházi istentiszteletekről hiányozni. Voltak ajánlott ünnepek, és voltak nem parancsolt, nem munkaszüneti napok. Bizonyos ünnepek egyszer ebbe, másszor abba a kategóriába tartoztak. Tehát ez az ünnepkör, ez, hogy mondjam, itt lehetne mondani, hogy érsz lelkével ráfeküdt a polgári világnak az idő beosztására is. Hadd mondjam el azt, hogy a hétnek a napja is külön ünnepnapokként tartottak számon. Például a szombati nap az Mária ünnep volt. Tehát minden szombat alapvetően Mária ünnep volt, és minden kedd például Mária édesanyjának, Annának az ünnepe volt. Tehát még ez is megvolt, hogy minden napnak volt egy alapvető jellegzetessége, tehát például szombaton középkorban nem ajánlották a mosást, vagy a teregetést, vagy a vasalást később, mert hát Mária ünnepén ezt ne csináljuk. Anna ünnepe, aki Mária édesanyja volt, az ő ünnepe a kedd asszonya, erről külön tanulmányt írt egyébként Katona Lajos, nagyon elterjedt ünnep volt ez is. Ez az Anna ünnep. Itt Budapesten is van néhány maradványa. Például a Batthyány téri nagy templom is Anna templom. Tehát általában nagyon nagy két tornyú katedrálisokat építettek például Annának a tiszteletére, és ezzel egyben búcsújáró helyekké is nyilvánították. Ugye minden templomnak megvolt a búcsú napja. És ez aztán mind a mai napig fenn is maradt, és azon a napon hol részleges, hol teljes búcsút nyerhetnek bizonyos bűnökben szenvedő emberek. Még egy valamiről szeretnék külön megemlékezni, és ez pedig az, hogy miért az úrnapja volt a legnagyobb ünnep. Ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a középkori egyháznak a rendtartását, ugye ezt az úrnapját egészen pontosan 1264-ben 4. Orbán pápa vezette be. Azért a legnagyobb ünnep az úrnapja, bár ez most nem így van, azt hiszem, akik itt ülnek, nem így tudják, mert sokan azt mondják, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep, mások azt mondják, hogy nem, hát a húsvét a legnagyobb ünnep, nem. Ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a legnagyobb ünnep az úrnapja. Már magának az úrnapjának az elrendelése is egy érdekes, egy német apácának a látomásához fűzik, akinek hát Isten megjelent látomásban is elrendelte külön, hogy ez még nem ünnep, amikor ez kell, hogy legyen a legnagyobb ünnep. Mert a Krisztus testében és vérében való részesülés ezen az ünnepen történik meg. Azért ez a legnagyobb ünnep, mert a középkori egyháznak a legnagyobb cselekménye, és erről egyáltalán nem beszéltem eddig, de talán mindenki beleértette a dolgokba, a mise áldozat. Az ünnepeken miséket mondtak, minden vasárnap külön nagy misék voltak, egyáltalán minden nap is miséket mondtak, de a külön nagy misék, ugye a vasárnap és ünnepnapokon zajlottak le, és a mise áldozatnak a legfőbb cselekménye. Ugye a mise áldozat két részből áll. Először van egy liturgikus része, ahol a Bibliából felolvasnak részleteket, három részletet, ez az olvasmány, leszke és az evangélium, és utána
az ige liturgiája után jön az úgynevezett átváltoztatás liturgiája, vagy áldozat liturgiája, amikor a pap úgynevezett latinul mondják konszekráló szavaira az ostját átváltoztatják Krisztus valóságos testévé. Most ez azért a legfontosabb része minden ünnepnek, és hát magának a misének is, mert itt fejeződik ki az, hogy milyen hatalmat adott Krisztus a papságnak. Tudnék, nem akarok belemenni itt az egész átváltoztatást annak a